0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jelenlét. Romák és a közélet.
2: Dévli szerekhávtumér romali, noroksi szenetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Esély a fejlődésre minden gyermeknek. Ezt tűzte ki célul a BHRG Alapítvány Védőangyal Hálózata, amelyben önkéntes terapeuták TSMT fejlesztéssel segítik a rászoruló családokat. Hogyan lehet esélyt teremteni azoknak a gyerekeknek is a fejlődésre, akiknek a családja önerőből nem tudja megfizetni a szükséges fejlesztéseket? Erre is választ ad a BHRG Alapítvány Védőangyal Hálózata, amelyben önkéntes terapeuták segítik a hátrányos helyzetű gyerekeket. Vendégeim a stúdióban Rózsa Mónika, a Védőangyal Hálózat koordinátora és közösségszervezője, Szántó Mónika, a TSMT Fejlesztőközpont oktatója és mentorterapeutája, Gál Kovács Zsófia, egyéni és csoportos TSMT terapeuta, valamint Szafranszkiné Deák Valéria, óvodapedagógus, egyéni TSMT terapeuta, aki egy budapesti fejlesztőházban és családok átmeneti otthonában is segíti a gyerekeket. Köszöntelek titeket a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Móni, hogyha a Védőangyal Hálózatot kellene bemutatni valakinek, aki most hall róla először, akkor hogyan jellemeznéd? Mi az, ami életre hívta, vagy mi volt az a probléma, amire egy közösségi választ kellett nyújtanotok?
3: A TSMT-t kell megemlíteni első körben, ott ugye terapeutákat képezünk ki, és ennek a cégnek, ennek a KFT-nek ez egy társadalmi ablak, egy esélyteremtő ablaka. Így tudnám ezt nagyon-nagyon egyszerűen elmondani. Végzett terapeuták gondolták azt, és gondolják azt a mai napon is, hogy ehhez a Védőangyal családhoz kapcsolódnak, önkéntesen adják az idejüket, szakmai értéküket ahhoz, hogy a leghátrányosabb, legkritikusabb családokhoz is eljussanak, és ott TSMT tornát, mozgásfejlesztést végezzenek a nullától egészen 9 éves korú gyerekek között.
2: Móni, te ugye a TSMT szakmai oldalán is régóta dolgozol, te mikor találkoztál először a Védőangyal Hálózattal, és miért tartottad fontosnak, hogy szakmailag is kapcsolódj?
4: A Védőangyal Hálózatot tulajdonképpen egy nagyon régi kezdeményezés hívta életre, ugyanis a TSMT terapeuták képzése során nagy gondot fordítunk arra, hogy érzékenyítsük őket társadalmilag is, a gyerekek problémáira, a családok elfogadására, és amikor szakmai konferenciáink voltak, akkor mindig kiderült, hogy mindegyik kollégánál tapasztalunk önkéntes ellátást, akik fölajánlják a szakmai munkájukat, az együttműködésüket a rászoruló családoknak, emögé akkor tegyünk kereteket, és ez hívta életre a Védőangyal Hálózatot. És nagy örömünkre szolgál a mai napig, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és szívesen végzik ezt az önkéntes munkát, ami azért sokszor nem könnyű.
2: Zsófi, neked ugye személyes érintettséged is volt, vagy van, ha jól tudom, a gyermekeden keresztül a TSMT tornához. Mennyiben változtatja meg a szemléletét egy szakembernek, hogyha van ilyen fokú személyes kapcsolódása is?
5: Igen, én most már 2 éve vagyok egyébként egy anya otthonban. Itt bántalmazott édesanyákról beszélgetünk, akik elmenekültek ugye a családi állapotukat tekintve, és a gyerekeikkel együtt hátrahagyták az életüket. Megérintenek, tehát, hogy itt azért nagyon extrém eseteket látunk, akik másképpen vannak ezen a világon, hiszen a stabil talajt kiúzták a lábuk alól, másképpen szemlélik a világot, más a prioritás náluk, és egyébként nekik a gyerekeik hatványozottabban, a felmérések azt mutatják, hogy sokkal jobban érintettek, sokkal nagyobb lemaradásokat mutatnak életkorilag, mint mondjuk a saját helyemen kiadt felmérek.
2: Vali, te mit veszel észre az óvodában abból, hogyha a gyereknek több támogatása vagy más típusú odafigyelésre van igénye? Ugye te óvodapedagógusként dolgozol?
6: Igen, egy fejlesztőházban dolgozom, itt Budapesten, a 16. kerületben, és ott iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk egész naposakat. Igazából ott is, mivel az alapítók is maguk TSMT végzettségűek, ezért nagyon komplexen nézik a gyerekeket. Tehát pont ezért van a fejlesztőházban is TSMT. És én azt látom, hogy azok a gyerekek, akik nem csak a kognitív fejlesztés, tehát az értelmi képességek fejlesztését kapják meg, hanem ugye maga az idegrendszeri érést is segítik. Azoknál a gyerekeknél én azt látom, hogy évvégére nagyon nagy fejlődést lehet tapasztalni.
7: Mindannyiótoktól kérdezem, hogy hogy látjátok, minden gyermek hozzáfér a segítséghez?
4: Sajnos nem, és nagyon szeretnénk elérni, és borzasztó sokat dolgozunk azon, hogy ne csak a kollégák önkéntes munkájával tudjuk ellátni ezeket a családokat, hanem milyen jó lenne olyan világban élni, ahol minden rászoruló család gyermeke terápiás ellátásban tudjon részesülni.
7: Szerintetek mi akadályozza azt, hogy egy család időben segítséget kapjon? Mert itt azért gondolom nagyon fontos faktor az idő is, hogy ne teljenek el évek, amíg eljutnak odáig, hogy ez a probléma valahogy kezelve legyen.
3: Elsősorban az előző kérdésedhez lehetne csatlakozni, Niki, mert hogyha a szolgáltatások késve, vagy egyáltalán nem jutnak el a családokhoz, akkor ez nagyon-nagyon nehézkes lesz a családnak ezt az időt behoznia. Minél korábban szeretnénk, és ugye a TSMT-vel is egy prevenciós szolgáltatást is szeretnénk mindig a szülőkkel együtt párhuzamosan megteremteni, hiszen nem csak a már felcímkézett gyerekekkel szeretnénk találkozni, hanem igazán minden gyermekkel és a szülőkkel is, amikor felcímkézett gyerek nélkül is lehet ezt a fejlesztő mozgást betenni a gyerek életében. Tehát mindenképpen szerintem a szolgáltatások elérése itt a kulcskérdés.

0: Ugye itt a TSMT a központi témánk, hogyha valaki nem tudná, hogy pontosan ez így mit takar, akkor azt így fejtsük ki egy picit, segítsünk a hallgatóknak, hogy ez mi mindent foglal magába a TSMT torna.
1: TSMT tervezett szenzomotoros tréninget jelent, dr. Lakatos Katalin munkásságához fűződik, ő védte le, ő találta ki, ő doktorált le belőle, ennek van egy vízi változata is, mi most a TSMT terápiát tudjuk a rászoruló családoknak felajánlani, és tulajdonképpen arról szól teljesen érthetően, hogy minden pillanatban millió inger éri az idegrendszert, akár a látásból, a hallásból, a mozgásból, gondoljunk csak arra, hogyha valaki át akar menni a zebrán, körbe kell nézni, jön autó, nem jön autó, hallom a hangját, nem hallom a hangját, milyen távolságra van, elinduljak, ne induljak. Tehát látás, hallás, mozgás, beszéd, ez mind szinkronban kell, hogy működjön ezek az érzékelések ahhoz, hogy egy helyzetnek megfelelő válasz szülessen, akár egy mozgásban, akár egy közlekedésben, akár egy feladat megoldásban. És ugye azt gondoljuk, hogy ez automatikus mindenkinél, de ez nem automatikus. Tehát valakinél egy-egy funkció nem úgy működik, mint a korosztályában, és hogy ilyenkor lehet azt látni, hogy ő lassabb, nem olyan ügyes, nem fogad annyira szót, és ebben tudunk segíteni, hogy de mi ennek az oka, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem az okot is, és ezen tudunk a terápiával segíteni, meg tudjuk támogatni a gyerekek érését.
0: És mikor kell segítséghez fordulni? Ugye hát azt tudjuk, vagy a legtöbb szülő úgy gondolja, hogy minden gyerek egyéni tempóban fejlődik, ugye pláne még akkor az összehasonlítások, jaj, hát a szomszéd gyereke is 2 évesen beszélt, ráér még az, hogy mi az a pont, amikor már viszont el kell gondolkodni, hogy itt most már tényleg valamilyen segítséget kell kérni.
1: Igen, ez valóban így van, amikor egy állapotfelmérést vezetünk, akkor a családok sokszor mondják, hogy de nálam is ez később indult be az apukánál, és a nagypapa ugyanezt mondta, és hát csak felnőtt, és csak rendes ember lett belőle, és hogy ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy igen, de hogyha már a tudományos a fejlődés ott tart, hogy tudunk ezen segíteni, hogy neki könnyebb és jobb legyen a beválás akár az óvodában, akár az iskolában, akkor ezt tegyük meg, hiszen nagyon egyszerű magának a terápiás folyamatnak a véghez vitele. Úgyhogy figyelmeztető jelek vannak, és ezeket a figyelmeztető jeleket remekül látjuk a vizsgálatunk során. A mi állapotfelmérésünket úgy hívjuk a TSMT terápia előtt, hogy longitudinális komplex vizsgálat, tehát mi pici babakortól, 3 hónapos kortól mérünk 10-11 éves korig, minden életkornak megvan a protokoll vizsgálata, és azt nézzük, hogy az egyes életkori szakaszokban, hogy teljesít a mozgásában, a figyelmében, a gondolkodásában, mennyire érti meg a feladatokat, hogy tud együttműködni, le tud-e ülni egyáltalán, és végighallgatni a feladatot, vagy fölpattan a székről, és azonnal elrohan. És mi nem diagnózisokat adunk a vizsgálat során, hanem csak tüneteket listázunk, hogy hol van probléma, hol van tünet, hol van elakadás, hol van egy lassabb érés a korosztályához képest, és ebben tud segítséget adni a TSMT terápia. Nem csak a terápiával adunk segítséget, hanem egy nagyon holisztikus szemléletünk is van. Az azt jelenti, hogy társszakmákkal összekapcsolódunk. Vizsgálatot követően tehetünk javaslatot ortopédorvossal, gyerekneurológussal, gyermekpszichiáterrel való konzultációra, korai fejlesztésre, gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, fejlesztő pedagógusokkal való együttműködésre. Tehát a TSMT mind kiegészítő terápia működik ilyen fejlesztésekben, és ezek a fejlesztések gyönyörűen össze tudnak kapcsolódni, és nem azt mondjuk, hogy egy másik kisgyerek fog kimenni a terápia végén, hanem azt mondjuk, hogy minden gyermeket tudunk támogatni az ő érési tempójában, ütemében.
0: Meg hát maga a TSMT tornának is ugye hát gondolom számos előnye van azon felül, hogy a mozgása fejlődik, nyilván az idegrendszere fejlődik, a figyelme, az együttműködés, a koncentráció, tehát már az maga is ugye több rétegben hat ki.
2: Ez az jutott eszembe, hogy milyen fontos az, amit a Móni mondott, mert hogy a TSMT terapeutáink, a védőangyalaink, azok maguk is művelik ezeket a szakmákat, tehát védőnők, óvónők, gyógypedagógusok, tanítók, gyermekpszichológusok, tehát ez a fajta kapcsolódás, ez az önmaguk társ szakmához való odakapcsolódást is jelent egyben, és szerintem ezért is van egy sokkal nagyobb szakmai hálózatunk, mint védőangyal hálózat, ami működik. Most már 98 fő csatlakozott hozzánk, több mint 60 településen, 3 országban átívelő védőangyal hálózatunk van, és a háttérintézményeink száma pedig meghaladja most már a 60-at, ami azt jelenti, hogy óvodákkal, anyaotthonokkal, nevelőotthonokkal, családok átmeneti otthonaival, kisiskolákkal, fejlesztőházakkal dolgozunk szoros szakmai összefonódásban.

0: Zsófi, te ugye első kézből találkozol a családokkal, a gyerekekkel védőangyalként. Mennyiben másabb egy hátrányos helyzetű családnál akár az állapot felmérés, vagy maga a munka folyamata, mint egy átlagos terápiás helyzetnél?
1: Első körben én azt mondanám, hogy itt az intézmény, ahol én vagyok, ő felméri az igényeket erre. Tehát lehetőséget biztosítanak minden gyerek számára, de nem mindenki szeretne ebből a lehetőséggel élni. És próbálják azokat a gyerekeket kiválasztani nekem, akik nagyon nagy lemaradást produkálnak. Általában idősebb korosztályból próbálnak, értem ez alatt a iskola előtt állókat, meg akik már iskolásak. De én szoktam mondani, hogy azért a babáknál is tapasztalunk lemaradásokat. Nehezebb az, hogy ő itt egyedül van. Tehát, hogy itt nincs segítsége. Tehát ők messzebbről érkeznek általában ebbe az intézménybe. Egyedül kell helytállnia. Nyilván a családgondozók rengeteg támogatást adnak és segítenek.
2: Itt egy picit kiegészíteném a Zsófit, hogy amikor arra gondol, hogy nincs támogatás és egy családgondozó lép be, nekünk a szülő, mint partner, az egy kiemelkedő fontos partnerséget ad magához, a terápiához és az egész folyamathoz. Tehát nálunk a szülő az az első lépés, hogy ő maga is belép ebbe a folyamatba, és nem csak szemével figyeli, hanem oda-haza csinálja is azokat a gyakorló sorokat, amit a terapeuta ugye megmutat, és ez egy közös meló, ha lehet így mondani, és akkor, amikor egy ilyen intézményben dolgoznak a védőangyalaink, azok ugye a szülő, mint partner, az sokkal nehezebb megszólítani és fenntartani ezt a motivációt.
1: Igen, ezt a gondolatot folytatva tudok konkrétabb esetekről is beszámolni, hogy nagyon sokszor van az, hogy igénylik a felmérést, tehát ő szeretne egy állapotot kapni, egy képet kapni a gyermekéről, de onnantól kezdve az oroszlán rész az övé lenne, mert ugye én hiába tanítom be a tornát, ha ő ezt nem csinálja, és ez a nehezített körülmény, mert ebben nem sok szülő áll bele. Tehát, hogy most is általában 9-9 gyereket mértem fel ebbe a két évbe, jelenleg 3 van terápiában. Tehát ez szépen elkopnak, belefáradnak, nem ez a prioritás számukra, nem érzik ennek a szükségességét, fontosságát, tehát akkor ők inkább felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők ezt nem folytatják tovább, megtehetik. Ezekben a körülményekben ők megtehetik ezt, hogy kilépnek.
0: Igen, de hát ugye itt tényleg a szülőnek fontosabb a szerepe, mint a gyermeknek, hát hiszen ő nem tudja ezeket elvégezni. Hogy látjátok, mi a megoldás ennek, hogy a szülőket tudatosabbá tenni?
3: A DSMT terápiák oktatása során is nagy hangsúlyt fektetünk a szülő edukációra. Ez az egyéni DSMT terápiának az egyik alapeleme, hogy ne csak elvigyem egy fejlesztőházba, vagy benne az óvodába a logopédus, a gyógypedagógus, hanem a szülőt is bevonni, hiszen a szülő aktívan tud tenni a gyermekéért, és hogyha heti 3-szor egy félórás, 20 perces, játékos, mozgásos, mondókás, dalos feladathelyzetben ők megtanulnak együttműködni. A gyerekek azt élik meg közben, hogy játszik velem az anyukám, de közben meg mennyi minden fejlődik. Fejlődik a figyelme, a mozgása, a szociális készsége. Nagyon sok minden történik közben, és ezért mondjuk mindig azt, hogy az egyéni terápiában nagyon hangsúlyos a szülővel való együttműködés, mert kölcsönösen jól hat a fejlődésre.

0: Mali, te hogy látod, ugye óvodapedagógusként, fejlesztő pedagógusként, hogy hogyan lehet úgy jelezni mondjuk a szülőknek, hogy valami elakadás van, vagy probléma, hogy azt ne kritikának érezzék, és ne támadásnak, vagy ne a negatív oldalát lássák, hanem a segítő szándékot, hogy azért jelzel, hogy aztán jobb legyen a gyermeknek.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy először tényleg ezt a bizalmat nehéz is megszerezni, de ha az megvan, én azt értem, hogy különösen egy hátrányos helyzetű családnál, hogyha már megvan a bizalom, hogy egyáltalán elmeri mondani a problémáit, és én arra nem mindegy, hogy hogyan reagálok. Hogyha megértően, empatikusan állok hozzá, azt erősítem benne, hogy ő képes ezt megoldani, meglépni, maga az anyai kompetenciáit erősítem, hogy képes vagy rá, higgy magadban, tudsz jó anya lenni, ezeket milyen jól csináltad, akkor én azt gondolom, hogyha szépen, finoman, lassacskán mondjuk a problémákat is, akkor sokkal nyitottabbak rá. Pont nekem is volt egy ilyen esetem, már ugye az átmeneti otthonban jelezték, hogy probléma van mondjuk az egyik kisgyerekkel, és az anyuka még halogatta arra, hogy elvigye a pedagógiai szakszolgálatba a gyermeket, és amikor én is vizsgáltam, és szépen meghallgattam őt, elmondta, hogy mik voltak a tapasztalatai, miért volt számára ez nehézkes, egyáltalán a közlekedés, az odajutás, és ehhez empatikusan álltam, és én is jeleztem, hogy szükség lenne itt még más társszakmák bevonására, akkor egyszer csak azt mondta, hogy jó, elviszem, és tényleg eljutottak oda, úgyhogy én mindig ezeknek a kis lépéseknek is nagyon örülök.
0: Igen, ugye így lehet elindítani magát a folyamatot, hogy a hajlandóság megvan a szülőkben.
2: És a Védőanyja hálózatunkban nem csak olyan családokkal foglalkozunk, akiknél halmozottan hátrányos helyzetet látunk, hanem akadhatnak olyan családi helyzetek, hogy egy szülős család, mert meghalt apa, anya, vagy olyan betegség jött közbe, ami miatt nehezített a fejlesztésekre való elhordás. Nehezen tudnak nagyvárosokba bemenni és fejlesztő szolgáltatásokat igénybe venni, akár a szakszolgálat, akár magánúton. Tehát ilyen családok is találhatóak a Védőangyal hálózatban.
0: Móni, még hozzád kapcsolódóan az lenne a kérdésem, hogy tapasztalt szakemberként mi az, amit át tudsz adni egy fiatalabb szakembernek? Te ugye mentor, terapeuta is vagy, hogy mi mindenben kell a terapeutákat támogatni és segítséget nyújtani nekik?
2: Én azt gondolom, hogy amikor a képzés befejezik és elkezdenek dolgozni, akkor mindannyian nagyon empatikusan állnak a családokhoz. Tehát az empátia, az egymásra való ráhangolódás, a szülők megértése, hogy ne csak a felszínt lássuk, hanem nézzük meg, hogy mi van mögötte, miért olyan, amilyen. Ez kulcsfontosságú, és ebben tudjuk őket támogatni, illetve abban, hogyha valamilyen megakadásuk van, mert olyan problémával találkoznak, ami nehéz, vagy kihívás, akár elfogadni, megérteni, vagy mit kezdjek vele, akkor minket, mentorokat, oktatókat megtalálnak, és mindig készséggel rendelkezésre állunk.
3: Magának a Védőangyal hálózatnak ez egy nagyon fókuszált programeleme, amire mi magunk is nagyon-nagyon figyelünk, hogy azok a terapeutáink, akik önkéntesként plusz feladatot vállalnak kritikus helyzetben lévő családoknál, azok folyamatában kapjanak egy plusz támogatást szupervízorként, esetmegbeszélőként. Erre egy egész éves Védőangyal Akadémiát próbálunk fölépíteni külső-belső szakemberek segítségével. Nem egyszerű különben. Sokféle terapeuta van, sokféle családi hozadékkal bírnak ők is, többségében ezek kisgyermekeket nevelő édesanyukák, mondjuk van már apukánk is, úgyhogy örömmel köszöntjük az apukákat is, de többségében gyerekeket nevelő anyukákról beszélünk, akik hozzák a saját élethelyzetüket, hozzák az adott családi kríziseket valamikor, tehát nekünk ez egy kiemelt fontossággal bír, amit most kérdeztél, Niki.
0: Mi az, amit ti négyen egymástól tudtok tanulni?
2: Onnantól kezdve, hogy egy terapeuta végez nálunk, kollegális viszonyban vagyunk, és nagyon fontosak a visszajelzések, az örömöknek, a nehézségeknek az együtt megélése. Tehát, hogy valahol egymást is mentoráljuk, és ez nagyon sokat tud segíteni, amikor nehéz esetekkel találkozunk, hogy meg tudjuk beszélni, van erre lehetőség. Törekszünk nagyon arra, hogy senki ne érezze magányosnak magát.
4: Én annyit tudok mondani, hogy sose vagyunk magunkra hagyva, legalábbis én a személy szerint ezt mindig el tudom mondani, hogy Monit szeretettel szoktam megkeresni, de akár egy jó Mariant is. a Madács Anita, a Hering Móni, tehát mindenkit meg lehet keresni. És nekem eddig nagyon jó tapasztalatom van, mert hogy szívvel lélekkel segítettek mindig.
1: Én is egyébként ehhez tudok csatlakozni, hogy a lelki oldalban Rózsa Móni tényleg bármikor, ha felhívjuk, mondjuk egy nagyon nehéz esettel találkoztunk, akkor ő mindig támogat. Van, aki így úgy is hívja őt, hogy a védő angyal anyukánk, mert tényleg bármi problémát így meg tudunk vele osztani, mindig nagyon nyitottan el.
4: És tényleg foglalkozó van velünk mindig.
3: És hát én azt gondolom, hogy amit pedig mi tanulunk tőletek folyamatában, tehát a védőangyalainktól, a mentorok, a tanárok, az oktatók, vagy én akár, aki koordinálja így ezt az egész nagy családot, az tényleg az a fajta jó hozzáállás, az a fajta tiszta hozzáállás, hát nem hiába angyalok, amivel végig kísérjük ezt a folyamatot, hihetetlen alázat van mindenki felől, és olyan nehézségekkel találkoznak, és nem megoldani szeretnék az adott családnak az életét, hanem tényleg a fókusz a kisgyermeken van. Éppen ezért foglalkoznunk kell az anyával, az apával, a nagypapával, a munkanélküliséggel, a gyógyszerért is el kell menni, de nincs rá pénz, stb. Dolgokkal is. Éppen ezért ez egy kifejezetten bonyolult, nehéz, sok mindent végigkísérő folyamat, úgyhogy mi azt tanuljuk tőlük, hogy a saját családjaik mellett hihetetlenül bátrak, erősek, és mindig van idejük önkéntesen segíteni egy-egy családon. Ezt itt is szeretnénk megköszönni minden védőangyalunknak.
0: Hogy látjátok, mi kellene ahhoz, hogy az ne csak egy álom legyen, hogy minden gyermek megkapja a segítséget?
2: Már történtek az oktatási tárcával egyeztetések. Mi nagyon nyitottak vagyunk az együttműködésre, és mi oktatók is készen állunk, hogyha az állami rendszer nyitna arra, hogy ez elérhető legyen azoknak a családoknak, akiknek valóban szükségük van rá, akkor ez valóban elérhető lesz, hiszen az országos lefedettség már igen magas, és mindenhol van védőangyalunk, aki tudna segíteni.
0: De hát ahogy látszik és hallatszik is, ez egy nagyon erős és nagyon összetartó közösség, egy család, ahogy hivatkoztatok is a Védőangyal hálózatra. Elképesztően fontos munkát végeztek a gyerekekkel, úgy gondolom, és nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy együtt beszélgettünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
5: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
1: Már a harmadik repülőgép hordozó hajóját vezényli Irán felé az USA. Az orosz légi csapások egyre csak fokozódnak Ukrajnában. Mégis, amikor a geopolitikai szakértőknek tippelniük kell, hogy melyik konfliktusból robbanhat ki legkönnyebben világháború, akkor a Tajvanit nevezik meg általában. A következő szűk fél órában a Kína melletti csipgyártó szigetről lesz szó. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát a héten megérkezett Tajvánra az első két vadászgép, amit az Egyesült Államok szállít, ez még egy 2019-es szerződés alapján megy, összesen 70 darabot rendelt Tajvan. Úgy nézett ki, hogy ezek a szállítások idén rendben megkezdődnek, de hát tavasszal volt egy pillanat, amikor Trump találkozva a kínai elnökkel felfüggesztette ennek a programnak a végrehajtását, vagy legalábbis ilyen kétértelmű nyilatkozatokat tett, hogy ez a nagy léptékű fegyverszállítás megy, és egyébként is úgy nézett ki, hogy évtizedek óta az USA egyértelműen elkötelezett Tajvan védelmében, Kínával szemben, és most a trumpi politika egyfajta kétértelműséget adott ennek az egész helyzetnek. Hogy állunk ezzel a befagyasztott konfliktussal?
2: Trumpról az a mondás járja Washingtonban, hogy némileg annak a véleményét szokta visszhangozni, akivel utoljára beszélt, és talán ez történhetett májusban is, miután kijött Xi Jinpingtől, és lényegében felmondta a kínai propaganda alapvetéseit. Xi ezen a találkozón nagyjából arról akarta meggyőzni Donald Trumpot, még mielőtt találkoztak volna, a kínai külügy kiadott egy közleményt, aminek nagyjából az volt a lényege, hogy Kína és az Egyesült Államok akár jobban is lehetnek, de ez nagyon nagyban múlik azon, hogy az Egyesült Államok hogyan viszonyult Tajvan kérdéséhez. És miután Trump kijött a találkozóról, azt állította, hogy a tajvani vezetés függetlenség kikiáltására készül, amivel konfliktusba akarja sodorni az Egyesült Államokat, ugye bízván abban, hogy az amerikaiak majd megvédik őket Kínával szemben. Amiben ugye az a nagyon abszurd, hogy a Tajvant uraló demokratikus progresszív párt vezetése az nem készül függetlenségre. Volt egy rövid történelmi időszak, amiben viszonylag hangsúlyos volt a függetlenség kikiáltása, de ebből a retorikából teljesen visszavettek, és a státusz quo fenntartásában érdekeltek. Trump ezek után a kínai piac megnyitása reményében lengette be azt, hogy egyelőre felfüggesztik a fegyverszállításokat, ami, hogy mondjam, a geopolitikai elemzők szerint ellentétes az Egyesült Államok hosszú távú stratégiai érdekeivel. Tajvan része annak a szigetgyűrűnek, ami távol tartja Kínát a csendes óceántól, amire, hogyha kijutna Kína, akkor már közvetlenül amerikai területeket fenyegethetne. Ugye Fülöp-szigetek és Japán. Fülöp-szigetektől Japánig terjed ez az első szigetlánc, és ebben egy kulcsfontosságú földrajzi pozíció tajvani. A másik, ami miatt ez egy hosszú távú stratégia szempontjából nem a legmegfelelőbb közelítés az amerikai elnök részéről, az az, hogy Kína minden látszat ellenére, bármennyire is tűnik hatalmasnak és erősnek és egy feljövőben lévő világhatalomnak, valójában nem egyenrangú partnere az Egyesült Államoknak, még hogyha Trump, ahogy egyébként tette azt Putyin Oroszországával, úgy Xi Kínáját is felemelte maga mellé a hagyományos nagy játszmára épülő geopolitikai elképzelésében, hogy majd ez a három világhatalom felosztja a saját érdekszféráira a földgolyót, de Kína egyrészt nem érte el még azt a szintet, hogy egyenragú lenne az Egyesült Államokkal, másrészt pedig bár csak 1949-ben alapították, és egy nagyon gyors felfutása volt, de úgy tűnik, hogy egy ilyen 100 éves időtávon belül befutja a nagy birodalmak életpályáját, és most már, hogyha bizonyos adatokat nézünk, inkább leszálló ágban van.
1: Így van, öregszik ott is a társadalom.
2: Öregszik a társadalom, a munkaképes népesség 2010-ben volt a csúcson, akkor a 75%-a a népességnek dolgozókorú volt, ez azóta folyamatosan csökken, 2040-re 30%-ra fog nőni a 65 éven felüliek aránya, Kínában ráadásul a világ egyik legkedvezőbb nyugdíjrendszere van munkavállaló szempontból, a kék galléros nők 50 éves korukban, a fehér galléros dolgozó nők 55 éves korukban, a férfiak 60 éves korukban vonulhatnak nyugdíjba.
1: Persze csak a városi lakosság.
2: Csak a városi lakosság. Minden, ami Kínában társadalompolitikai intézkedés, az a városi középosztályt.
1: Vidéken a családra van bízva az idős ember. Nem kap állami segítséget és nyugdíjat.
2: Van valamennyi nyugdíj, azt hiszem a tizede annak, amit egy városi dolgozó kap nyugdíjként, és a városi dolgozó nyugdíja is mondjuk 6000 dollárra jön ki éves szinten, tehát nem egy hatalmas összegről beszélünk. Ez egyrészt olyan, hogy ez miért fontos a kérdés a témánk szempontjából, hogy ez olyan belső társadalmi feszültségekhez vezethet viszonylag rövid távon, amit az ilyen betegeskedő birodalmak olykor agresszív külpolitikával igyekeznek leplezni, hiszen mihoz jobban össze egy társadalmat, ha nem a közös ellenség, vagy egy háború. Ugye, hogy egy időben távoli, de térben közeli példát hozzak, 1905-ben a erősen betegeskedő orosz birodalom az egy mandzsúriai kalanddal próbálta stabilizálni önmagát, fellelkesíteni az orosz nacionalizmust és elfolytani a társadalmi feszültségeket. Annak az eredménye két forradalom lett.
1: Jön, és hogy visszatérjünk a mai tajvani konfliktushoz, meg ugye ez a lényege, hogy mi az igazi Kína? A hatalmas népköztársaság, ahol a 40-es évek végén stabilizálták a kommunisták a hatalmukat, és hát tulajdonképpen a mai napig tartják, vagy pedig ez a sziget, ahova a Kuomintang nevű, mondjuk azt, hogy kapitalista típusú államberendezkedést hirdető kínai párt menekült a 40-es évek végén a kínai szárazföldről, és igen, alakított ki egy másik Kínát.
2: Ugye a helyzet iróniája, hogy Tajvan tulajdonképpen már több mint közel 70 éve kínai megszállás.

0: szervezet, ami egyébként Peking szankciós listáján van rajta, viszont az elnök az nemrégiben Budapesten adott elő, a Budapest Fórum vendégeként, és ott készült vele a következő interjú.
1: Ha Peking nem tudja kontrollálni Tajvant, akkor nem lesz képes az USA ellen kihívást intézni. Ahogy a chipgyártásban fontos sziget nélkül, AI forradalom sem létezhet. Ezért is fontos Kína számára Tajvan, állítja Yi Chung-lai, a tajvani Prospect Alapítvány elnöke a Kossuth Rádiónak. A tajvani szorosan halad át a világkereskedelem teljes értékének ötöde. A legfejlettebb csipek 97%-a, és az összes chip közel kétharmada készül itt.
2: Aki Tajvant birtokolja, az megváltoztatja a globális erőviszonyokat. Jelenleg pedig Tajvan szilárdan a liberális demokráciák oldalán áll. Ha Tajvan kínai ellenőrzés alá kerülne, Kína lényegében az egész térséget uralná, és egészen Hawaiiig fenyegetné az Egyesült Államokat. Ez pedig rendkívül jelentős fejlemény lenne.
1: Yi Chung-lai a Közép-Európai Egyetemen tartott Budapest Fórum alkalmában járt Magyarországon, és a Kossuth Rádiónak azt mondta, a tajvani demokrácia Kína önképét is alássa. A kommunista párt állítása szerint ugyanis a kínai kultúra nem összeegyeztethető a demokráciával. Tajvan viszont éppen ennek a bizonyítéka. Ez a helyzet a Covid alatt még inkább kiéleződött. A világjárvány idején ugyanis Peking azt állította, egy demokrácia sem tudta jól kezelni a válságot. Kínában nagyon szigorú lezárásokkal tudták csak megfékezni a vírust. Tajvan viszont világviszonylatban is nagyon jól teljesített.
2: Soha nem vezettünk be országos lezárást, amikor pedig a kormány jelezte, de hogy valószínűleg emelkedni fognak az esetszámok, és erre fel kell készülni, az emberek önkéntesen otthon maradtak. Az együttműködés pedig azon alapul, hogy az emberek bíznak egymásban. A kormány átláthatóan tájékoztatja a lakosságot, így az emberek nem csak látják, hogy a kormány tesz valamit, amihez ők is igazodhatnak, hanem hisznek is a demokratikus rendszer működésében. Bíznak embertársaikban is, tudván, hogy azok nem fognak olyasmit tenni, amivel veszélyeztetnék a társadalmat. Kína pedig ezt gyűlöli, ezért is gyűlölnek minket.
1: Yi Chung-lai felidézte, hogy a társadalmi összefogás akkor is megmutatkozott, amikor tavaly egy tájfun okozott katasztrófát az ország keleti részén. Guangfu kisvárosára több millió tonna víz és sár ömlött, 18-an meghaltak. Hamarosan viszont különösebb kérés nélkül önkéntesek ezrei ültek vonatra vagy kocsiba az ország minden részéről, és egy szállásóval a kezükben indultak segíteni a bajban. Peking fenyegetése ugyanakkor érezhető a Kínát a csendes óceán távolabbi részeitől elválasztó Japánban és a Fülöp-szigeteken is. A fenyegetések a földön, vízen és levegőben is folyamatosak. 2025-ben átlagosan naponta 13 alkalommal sértették meg kínai vadászgépek a tajvani légteret. A helyszínen Peking kémei és ügynökei gyakran zaklatják és fizikailag is fenyegetik a Kínából elmenekülő ellenzékieket, Yi Chung-lai szerint. Mindeközben napi 2,5 millió hacker támadás éri a tajvani állami szerveket, de eddig sikeresen védekeztek. A Pekingből érkező dezinformáció is egy komoly kihívás a tajvani szakértő szerint. A korábbi szabály szerint 30 percen belül próbáltak minden hamis állításra válaszolni a szervek.
2: Kezdetben úgy véltük, hogy a hazugságok vagy hamis információk cáfolatával felléphetünk Kína tevékenységével szemben, ezért tényellenőrző kezdeményezéseket indítottunk. Számos civil szervezet is igen elszántan dolgozik ezen a területen. Ám rájöttünk, hogy minden egyes cáfolt hazugságra a Kína további század gyárt, hogy elárassza velük az információs teret. Időközben a korábbi 30 perces szabályt továbbfejlesztettük és áttértünk a 2-2-2-es szabályra. Ennek az a lényege, hogy 2 órán belül kell válaszolni. A 2 órás határidő mellett viszont legfeljebb 200 szavas tájékoztatást kell adni, tehát korlátozzuk a terjedelem hosszát, és 2 képet is csatolunk minden esetben. Az embereknek olyan információra van szükségük, amelyet gyorsan fel tudnak dolgozni. A hamis információk pedig azért terjedhettek futótűzként, mert képesek voltak megragadni az emberek figyelmét, és kielégíteni a történetek iránti éhségüket.
1: Yi Chung-lai úgy véli, a katonai fenyegetés Xi Jinping kínai elnök vezetése alatt nőtt meg. Szerinte ugyanakkor Kínában a hadsereg vezetőinek többsége sem akarná egy költséges háborút.
2: Mit érnének azzal, ha megszereznénk Tajvánt, ha közben az infrastruktúra mintegy 90%-a megsemmisül? Milyen előnnyel járna ez? Valószínűleg emberek milliói még Kínában is életüket vesztenék a háború következtében. Így azt mondanám, hogy az egyetlen személy, aki valóban meg akarja ezt tenni, maga Xi Jinping. Ez azonban rendkívül instabil és teszi a helyzetet, mivel nem látjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét Kínán belül.
1: A szakértő elmondta, az USA-val való védelmi elköteleződés továbbra is erős. Annak ellenére, amit Donald Trump elnök Kínáról mond, Tajvannal kötött együttműködés még erősödött is. 2 párti támogatást élvez az ügyük az amerikai szenátusban. A zajt pedig figyelmen kívül hagyja.
0: Ez volt tehát a beszélgetés, és valóban, akik józan

0: Abbak azok általában azt mondják, hogy nincsen közvetlen katonai veszély, hiszen ez akár egy világháborút is kirobbanthatna két atomhatalom között. Ugyanakkor az látszik, hogy a fegyverkezési verseny az nagyon gyorsan fokozódik. Az elmúlt 10 évben Tajvan megduplázta a védelmi kiadásait, és a jövő évi költségvetésben egy 16%-os emelkedés várható, ami óriási lépték, de még mindig csak a GDP 3%-át teszi ki. Ha hozzáteszük, hogy Lengyelország a saját GDP-jének 4,8%-át költi védelmi kiadásokra, akkor azt látjuk, hogy Lengyelországban nagyobb veszélyt érzékel a kormányzat katonai szinten, mint Tajvanban. Mégis ez azért egy komoly lépés, hogy számokat is mondjunk konkrét pénzben, ez nagyjából 1 billió tajvani dollár, amit jövőre fegyverkezésre költ a Szigetország. 1 tajvani dollár az majdnem 10 forint. Ez nagyon soknak hangzik. Viszont, ha onnan nézzük, hogy Tajvan legfontosabb gyára, a csippeket gyártó TSMC 3 hónap alatt ennél magasabb árbevételt ér el, akkor innen nézve már nem is annyira brutális ez a költség. És itt érdemes kitérnünk mindenképpen a TSMC-re. Ugye elhangzott az interjúban, hogy ha Tajvant egy háború miatt földig rombolnák, akkor már nem lenne sok értelme megszerezni, és Tajvan legeslegfontosabb értéke maga ez a gyár, ami a világ csipjeinek elsöprő többségét készíti, és elképesztő bevételeket termel az utóbbi időben. Mennyire függünk tőle egyáltalán, mint nyugati technológiát alkalmazó világ lakosa?
1: Hogy csak egy példát mondjunk arra, hogy mennyire jelentős ez a vállalat, hogy 2025. decemberében megtörtént a fordulat, az előzés, azóta az Egyesült Államok több terméket importált Tajvanból, mint Kínából. Tajvan fontosabb kereskedelmi partnere az Egyesült Államoknak. Idén eddig minden hónapban nagyobb tételben importált termékeket Tajvanból, és bár az amerikai kormány egyik legfőbb törekvése a reshoring, a csípgyártás hazahozatala az Egyesült Államokba, ez Tajvan technológiai előnye miatt ez még évekig úgy fog kinézni, hogyha le is gyártanak egy csippet az Egyesült Államokba, azt utána vissza kell küldeni Tajvanra, hogy ott fejezzék be, ott véglegesítsék az architektúráját, és belátható időtávon belül, 5-10 éven belül még megkerülhetetlen Tajvan, mint a csipgyártásban, és emellett az AI forradalom egyik központja is lett. Több száz tajvani vállalat része az a globális AI ellátási láncnak is, meg fejlesztési láncnak is. Ezek olyan értékek, amiket szintén nagyban veszélyeztetne, hogyha ezrével ballisztikus rakéták hullanának a szigetre. Arról nem is beszélve, hogy ezek a, ha ipari infrastruktúrát támadnak, vagy akár csak kormányzati infrastruktúrát támadnak, ezek azért lakott területek. Ez egy sűrűn lakott sziget. Ott mindenképpen lesznek olyan polgári áldozatok, akikről a népi Kína ugye azt állítja, hogy valójában az ő állampolgárai.
0: Igen, és ugyan a mesterséges intelligencia felfutása egy viszonylag friss fejlemény. Azért, hogy lássuk, hogy ezeknek a stratégiai döntéseknek milyen hosszú távúak a hatásaik. A TSMC-t 1987-ben alapítják, irtózatos kormányzati befektetéssel. Közel a felét az alapításhoz szükséges pénznek a tajvani kormány biztosította, és egy jelentős részét pedig úgy szerezték magáncégektől a Szigetországban, hogy gyakorlatilag a kormány rájuk parancsolt, hogy ebbe fektessenek be, és egy nagyon kicsi részvénye még a Kuomintang nevű akkori kormányzó párt alapítványának is van benne. Tehát ez egy kicsit hasonlít ez a döntés, mint amikor a kínai népköztársaságban körülbelül ugyanabban az időben, a 80-as évek vége felén eldöntötték, hogy a ritka földfémek feldolgozására költenek majd rengeteg állami pénzt, és már egyeduralkodóvá vált ebbe az iparágba a népi Kína. Ugyanakkor Tajvanon megdöntés született a chipgyártásba fektetésről, és abban egyeduralkodóvá vált Tajván. Ez egy nagyon érdekes párhuzam, annak ellenére, hogy két egymással élesen szemben álló rendszerről beszélhetünk.
1: Mondjuk ebben az időben, és itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy Tajvan egy virágzó liberális demokrácia, hogy ez nem egy magától értetődő dolog volt. 87-ben még egy kőkemény katonai diktatúra volt Tajvan is, akkor még nem az volt a versenye Kínával, hogy a kínai néplélek mégiscsak képes feldolgozni a demokratikus államformát, mert a Kuomintang az egy ugyanolyan egypárti diktatúrát működtetett, mint amilyen egypárti diktatúrát a kínai kommunista párt működtet a népi Kínában.
0: Igen, érdekes, hogy a 90-es évek rendszerváltásának szere elérte annak idején Tajvant is, és jelenleg egy nagyon érdekes kettősség van, hogy a demokrata progresszív párt, ami a Kuomintang ellenzéke volt, adja az elnököt, de a parlamenti többsége éppen a Kuomintangnak van Tajvánban, és ez az együttélés, ez egy folyamatos belpolitikai válsághelyzetet okoz a Szigetországon, amit egy ilyen fenyegetettség alatt kell valahogy feldolgozni.
1: És még egy érdekes folyamánya, hogy a Kuomintang, aminek a teljes alapideológiája, illetve a létezésének alapja az a kínai kommunista párttal való szembenállás volt, köztük zajlott a kínai polgárháború, az mostanra valójában a népi kínai érdek leghatározottabb képviselője Tajvanon. Ők azok, akik, hogyha fel akarjuk osztani a szigetet függetlenségpártiakra és egyesüléspártiakra, akkor a Kuomintang az egyesüléspárti.
0: Így van, sokkal komolyabb és jobb kapcsolatokat ápol a pekingi vezetéssel, mint a progresszív demokraták.
1: Igen.
0: Egy nagyon érdekes jelenségre szeretnénk még felhívni a hallgatók figyelmét. Tavaly nyáron nagyon sok nyilatkozat hangzott el különböző szintű NATO vezetők részéről azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges tajvani háború hogyan függ össze az ukrajnai hadszíntérrel. Hadd idézzem Mark Rüttét, a NATO főtitkárát, aki tavaly július 5-én a New York Times-nak a következőket mondta. Ha Xi Jinping megtámadná Tajvánt, akkor mindenek előtt felhívná kis barátját, a Moszkvában székelő Vladimir Vladimirovics Putyint, és azt mondaná neki, ha-ho, ezt és ezt fogom tenni, és arra lenne szükségem, hogy foglald le őket Európában egy NATO terület elleni támadással. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Ezt mondta tehát akkor a NATO főtitkára, és alig két héttel később Grinkevics tábornok, aki a NATO európai erőinek katonai parancsnoka, Wiesbadenben egy hadi ipari befektetőknek szánt értekezleten az alábbiakat mondta. Minden eszközre és lőszerre szükségünk lesz, hogy ellenálljunk. Ha Xi Jinping Tajvánnak menne, jó eséllyel Vladimir Putyin orosz elnökkel hangolná ezt össze, egy globális konfliktust kirobbantva ezzel. Ez számomra azt jelenti, hogy ezek a támadások egy időben történhetnek. És még volt jó néhány hasonló megnyilatkozás tavaly nyáron. Érdekes, hogy ezek a történetek és ezek a nyilatkozatok azóta elhallgattak, de azt a részt, hogy Oroszország veszélyeztethet NATO területet, az továbbra is szinte hetente halljuk külföldi elemzőktől, nyugati titkosszolgálati vezetőktől, egyre inkább politikusoktól is. Hát ez egy érdekes koncepció.
1: Egyrészt ugye Oroszországnak Kínától függetlenül is valamennyire érdekében áll fokozni a feszültséget a NATO-val, erről meg is emlékeztünk 3 héttel, 4 héttel ezelőtti adásunkban. Kína szempontjából sem lenne logikátlan, hogy megossza, mert lényegében az amerikai figyelmet osztaná meg, hiszen a NATO is az Egyesült Államok, és ugyanúgy az Egyesült Államoknak kéne Tajvan esetében is fellépnie. De és bár nem áll tőlünk távol az alarmizmus Kínával kapcsolatban, előző adásainkban szinte folyamatosan előkerült Kína, mint fenyegető árnyék, de ezt most egy kicsit talán igyekeznék árnyalni. bár Xi Jinping kitűzött célja 2013-ban, amikor először pártfőtitkárnak választották, már azt mondta, hogy Taiwan kérdését nem lehet tovább örökíteni, újra és újra tovább örökíteni a következő generációra, és azt a célt tűzte ki, hogy a kínai hadsereg 2027-re legyen képes Taiwan megszállására. Mindjárt 2027 van, és a globális béke szempontjából az a jó hírem van, hogy a kínai hadsereg nem áll készen Taiwan megszállására. Bár rendkívüli léptékben fejlődik haditengerészete is, de ezek a fejlesztések nem kizárólag Taiwan megszállására irányultak. Az igazán nagyon költséges fejlesztéseik, a nemrégiben emlegetett repülőgép hordozóik például alapvetően a globális erőkivetítés eszközei, és egy Taiwan elleni invázió esetén inkább hátráltató tényezőnek számítanak. A repülőgép hordozóval az a probléma egy Taiwan invázió esetén, hogy önmagában semmit nem ér, nagyon sérülékeny, egy rendkívül drága eszközt egy darab rakétával tönkre lehet tenni, tehát nagyon komoly védelmet igényel. A kínai haditengerészetnek ebben az esetben alapvetően arra kéne koncentrálnia, hogy megvédje a repülőgép hordozóit az ellencsapásoktól, és nem pedig arra, hogy megvédje a partra szálló hajóit, amiknek át kéne kelniük egy 160 kilométeres tengerszoroson, és biztonságban eljutni Taiwanig, hogy aztán ott partra tehessék az inváziós erőket. Az elmúlt 5 év ukrajnai háborújából mindenki megtapasztalhatta, hogy mekkora előnyben van a védekező a támadóval szemben. Ez akkor megsokszorozódik, hogyha még egy 160 kilométeres tengerszorost is le kell küzdeni közben. Nagyon sérülékenyek ezek a partra szállító hajók, és Kínának nincs is elég, mert nem erre koncentrált a haderő fejlesztését.
0: Valószínűleg tudják egyébként Kínában is, hiszen pont a héten jelent meg a South China Morning Postban egy olyan írás, ami arról szólt, hogy elkészült az a tudományos biztonsági think tank a jelentésével, amit azzal bízott meg a kínai kormány, hogy a Taiwannal való újraegyesítés politikai forgatókönyvét tervezze meg, és ezek a tervek, ezek elsősorban békés egyesüléssel, egy ország, két rendszer, valamiféle feldolgozásával, amit láttuk, hogy Hongkongban mennyire félrement, és hogy csak ki kellett várni a Kínának azt az időt, hogy a két rendszerből szinte egy rendszert csináljon, de hogy mégis ilyenekkel számol elsősorban, és nem egy pusztító háború utáni újjáépítéssel, hanem a taiwani politika megszerzésével. Hát biztos, hogy lesz még szó a világrendben Kínáról, Taiwanról. Köszönjük a figyelmet, Király Andrást és Magyari Pétert hallották, hangmérnök Pór István volt.

0: Az euró bevezetés legfontosabb része a gazdasági felkészülés. Új elnököt látna szívesen Ukrajna élén Donald Trump. Megerősödő szél követi a távozó esőfelhőket. 3 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése hónapokat vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson, a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csak nem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá. Üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Ha valóban eljárást indítanak ellene, büntető feljelentést tesz, és személyiségi jogainak megsértése esetén is jogi lépéseket kezdeményez. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putin telefonon megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. A csapadékzóna kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat. Az éjszaka második felétől egyre több helyen, napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
2: Köszöntöm Önöket, Cinege Levente vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn arról volt szó, hogy Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Erről írt nemrég közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter. A politikus szerint sok százezer idős számára jelent napi megélhetési problémát az élelmiszerek megvásárlása, a gyógyszerek beszerzése vagy a megfelelő fűtés. Korábban az idősek világnapján vázolta, hogy januártól négyszeresére 120 ezer forintra nő a 18 éve befagyasztott nyugdíjminimum. Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjgurú alapítóját hétfőn tehát Tatár Tímea kérdezte.
3: Azt lehet tudni, hogy összes olyan nyugdíjas, öregségi nyugdíjas, akinek nem éri el a 120 ezer forintot a nyugdíja, ilyen nyugdíjas egyébként 127 ezer ember van, az ő nyugdíjuk január 1-től automatikusan 120 ezer forintra fog emelkedni. Ez sok embernek közülük nagyon nagy mértékű emelkedést jelent, hiszen valóban, ahogy említette, a 28.500 forintos nyugdíj is följön 120 ezerre, bár ez nagyon keveseket fog érinteni. Többségük azok ilyen 80-90-100 ezer forintos nyugdíjjal rendelkező emberek, az ő számukra ez egy megváltó intézkedés, valóban már közel 20 éve nem nyúltak ehhez a szörnyű minimumhoz. Most ennyi embert, 127 ezer embert ez nagyon jól fog érinteni, és hozzájuk még egy több ezer embert, aki 65 évesnél idősebb, de nem nyugdíjban, hanem rokkantsági ellátásban részesül, őnekik is 120 ezer forintra emelkedik minimum ez az ellátás, ha nem érte volna el ezt az összeget.
4: Mitől ennyire alacsony ezeknek az embereknek a nyugdíja?
3: Hát ez nagyon sokféle összetevő lehet. Elsősorban a nagyon régen megállapított nyugdíjak, tehát a nagyon idős nyugdíjasok közül is azok, akik rövid szolgálati idővel rendelkeznek, tehát éppen elérték a 20 évnyi szolgálati időt, ami a teljes magyar nyugdíjnak a alapfeltétele. Ráadásul rossz keresetekre voltak bejelentve, vagy a rendszerváltozás körüli időben a szürke gazdaságban, vagy a fekete gazdaságban kényszerültek, tehát nagyon picike keresetek után fizettek járulékot. Ott kialakulhatott ez a rendkívül alacsony nyugdíj. Elsősorban a mezőgazdaságban dolgozók, a régi szövetkezeti dolgozók szenvedhették meg ezt a dolgot, meg utána ez a rendszerváltozás körüli időkben a rengeteg munkahely megszűnése, és utána rosszabb munkahelyeken történő elhelyezkedés, ez mind hozzájárulhatott ehhez. Aztán van egy sor olyan kis nyugdíjas, aki azért ilyen kicsi nyugdíjas Magyarországon, mert külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot. Ez egy zárójeles megjegyzésem, hogy rájuk egyébként nem kéne, hogy kiterjedjen ez a 120 ezeres minimális nyugdíj, hiszen nekik van külföldről nyugdíjuk.
4: Erre még kitérünk, de mielőtt még tovább mennénk itt a nyugdíjminimumtól, azt is mondta Kármán András, hogy a nyugdíjasok negyede szegénységben él. Ez egy meglehetősen súlyos adat, de vajon ez a mostani négyszeres emelés kihozza-e ebből a szegénységből, mély szegénységből ezeket az embereket, vagy esetleg további szociális intézkedésekre van lenne szükség?
3: Az érintettek, ezek valóban abszolút mély szegénységben élő emberek. A 120 ezer forint az egyébként nem hivatalos mély szegénységi küszöbérték lesz 2027-ben. Tehát amikor megemeljük ezeknek a pici nyugdíjasoknak a nyugdíját 120 ezerre, akkor éppen fölhúzzuk őket a mély szegénységi küszöbre. Ezt érzékeli a kormányzat is, ezért a 120 ezer forint fölötti szűk réteget az további különleges kiegészítő nyugdíjemelésben részesíti. Ennek két oka is van, egyrészt a 120 ezer forintnál magasabb, de még mindig nagyon kicsike nyugdíjakat, egészen a 146 ezer forintos határig. Azért emelik külön is, mert így csillapíthatják egyrészt a 120 ezer forintra emelésnek ezt a felfele nyomó torló hatását, ami a közvetlenül a 120 ezer forint fölötti nyugdíjasokra nehezedik. Másfelől pedig így a legalább a mély szegénységnek ezen a határán küszködő nyugdíjasokat is egy kicsit tudják támogatni. Ugye ez 12 ezer és 6 ezer forint közötti plusz nyugdíjat.
4: Ez az, amit ilyen sávos emelésként emlegetnek
3: így
4: most?
3: Így van, meghúztak gyakorlatilag 5 sávot, 5 ezer forintos sávokat. Ez nagyon jó alapgondolat. Nekem ezzel egyetlen egy gondom van, hogy túlságosan szűken húzták meg ezt a sávokat. Tehát most gyakorlatilag a 120 és 146 ezer forint közötti 26 ezeres sávba eső nyugdíjasok számíthatnak erre a plusz nyugdíjemelésre. Én szívem szerint fölhúztam volna a 180 ezer forintos határig, ami Magyarországon a relatív szegénységi küszöbb küszöb lesz jövőre számítások szerint, de hát úgy látom, hogy nem volt erre ennyi pénz a költségvetésben, mert ez az intézkedés ez most 123 milliárd forintba kerül, ami a 7200 milliárd forintos nyugdíjkasszához egészéhez képest kicsi összeg, de nyilván itt keresgélni kell a pénzeket, mert nagyon sok a hiány a költségvetésben.
4: Ugye megérkeztek az első ellenzéki reakciók is ezekre az intézkedésekre. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy a Tisza kormány a nyugdíjminimum tervezett emelésével valójában bünteti a nyugdíjasok túlnyomó részét, mivel az ő járandóságuk nem emelkedik arányosan. Vajon az lehet a háttérben, hogy ő úgy véli, hogy senkit nem lenne szabad kihagyni a nyugdíjemelésben? Ön erről mit gondol?
3: Először is nem akarok politikusi nyilatkozatokat minősíteni, mert szörnyen rosszul hat a szakmai hozzáállásunkra, hogy finoman fogalmazva. Másodszor pedig ezt egy olyan párt képviselője mondta, akik 20 évig voltak hatalman összesen, bármikor hozzányúlhattak volna a rendszerhez, nem tették meg. Tehát ezt sajnos nem tudom értékelni, ezt a hozzászólást. De a lényeg az, hogy a Tisza viszont komolyan veszi most azt, hogy a nagyon szegény nyugdíjasokat följebb emelje, ami egy borzasztóan fontos és iszonyan időszerű intézkedés, mert még azt is hozzá kell tenni, hogy még az árvaellátás is emelik egy picit 50 ezerről 60 ezerre megy föl, a megváltozott munkaképességű személyek ellátását is emelik, az plusz 10%-ot kapnak, és az időskorolat járadékát azt meg megduplázzák. Tehát látszik a szándék, hogy az első lépésekben, amikor a nyugdíjrendszert próbálják javítani, a legszegényebb, legelesettebb embereken próbálnak segíteni, és az összességében valóban ez több százezer embernek a helyzetét javíthatja jövőre. Az összes többi nyugdíjas helyzetét is természetesen javítani kell majd. Ezek a következő lépések lehetnek. Például itt van a bejelentett, de még a részletekben nem ismert szép kártya, ami a 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknál jövőre 200 ezer forint plusz jelent majd, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülőknek 100 ezer forint plusz jelent majd, és természetesen itt van a normál nyugdíjemelés, hiszen januárban a jövő évre tervezett inflációval emelni kell a nyugdíjakat, ez most nagyjából 3,1%-ra becsülhető, tehát egyáltalán értelmezhetetlen az a ellenzéki hozzáállás, hogy nem történik semmi a nyugdíjasok érdekében, hiszen dehogy nem történik, tessék olvasni a javaslatot, meg a két készülő jogszabályokat.
1: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
2: Hétfőn a nap másik témája az volt, hogy 10 évvel a Brexitről szóló népszavazás után ma a választókorú britek fele határozottan, vagy inkább támogatja, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon újra az Európai Unióhoz. Ezt állapította meg a Messina Group közvéleménykutatása, amit a Guardian mutatott be. Majdnem 26% azt szeretné, ha az Egyesült Királyság azonnal visszalépne az EU-ba, a visszalépést ellenzők aránya pedig 28%. Stúdiók vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docense volt, vele is Tatár Tímea beszélgetett.
4: Mennyire lepte meg önt ez az eredmény? Vagy azért az elmúlt évek arra mutatnak, hogy szépen, lassan, de mostanára el kellett jutni idáig?
5: Igen, ahogy a demográfiai változások azok végig söpörtek az elmúlt 10 évben, hiszen ugye, ha emlékszünk rá, elsősorban azok szavaztak a Brexitre, akik idősebbek voltak, ott egy nagyon szignifikáns többség volt, illetve hát azok, akik nagyon sokat vártak a Brexittől, mind gazdaságilag, mind politikailag, ugye a függetlenség, az új gazdasági kapcsolatoknak a kialakítása, és ahogy ez hirtelen ugye átcsapott egy ellenérzésbe, nagyon hosszan tartott, és nagyon fájdalmas volt maga az elszakadás is, majd pedig utána nem jöttek azok az eredmények, amiket vártak, nem igazolódott be, hogy annyira nagy lenne a gazdasági növekedés, bár volt ugye közben pandémia, volt közben ugye az energiaválság is, de gyakorlatilag az Egyesült Királyságnak a makrogazdasági mutatói sem jók, a növekedésben is elmarad attól, amit reméltek, versenyképességben, a mobilitásban ugye nagyon nagy problémáik vannak, tehát szépen lassan érlelődött ez. És hát ugye most ezek a közvéleménykutatások egyébként nagyon összetettek, mert nem csak azt mutatják, hogy valóban egy közeledést támogatnának, sőt azért a csatlakozási tárgyalásoknak az elindulását is, de ugye ahogy ha maga az elválás is nagyon bonyolult volt, ugye egy csatlakozás is bonyolult lenne. Ugye a kérdés az, hogy mit szeretne az Egyesült Királyság.
4: Ne szaladjunk még előre az időben, bár lehet, hogy előbb-utóbb az lesz a vége. Ugye a fiatalokat említette meg, egy kicsit már a csalódásokra is kitért, hogyha valóban ők az a generáció, akik most ezt a sarkos véleményt megfogalmazták, ők miben csalódhattak vajon a leginkább?
5: Hát egyértelműen ugye azokban a problémákban, amik felmerültek a Brexitnek a bekövetkezte után, lezárultak a határok, ugye maga az adminisztrációs problémák, az, hogy valahol élni, vagy valahova utazni, vagy hogy a határon várakozni, az már önmagában probléma. A másik pedig, hogy az a nyitottság, ami az Egyesült Királyságnak az sajátja volt évszázadokon keresztül, hiszen ne felejtsük el, hogy egy hegemon hatalom volt, ahol akinek mindenhol volt befolyása, bár Európát mindig egy kicsit különleges módon kezelték ugye a fényes elszigeteltség keretében, de hát ettől ugye hatalmas nagy változás indult meg a 70-es években, és beleintegrálódott Európának a mindennapjaiba. Az, hogy el tudjak menni ugye Barcelonába, vagy éppen jöjjenek az európai emberek hozzánk, az a mindennapoknak a része volt, és a Brexittel egy nagyon kinkeserves korszak köszöntött be. Úgyhogy hát valószínű ez volt az első, ami mindenkinek fölmerült. Ugye itt egyébként most tárgyalásokat is folytatunk, hogy esetleg a mostani kereteken belül lehetne a fiatalok mobilitását elősegíteni, de mindenképpen ugye az lehetne csak egy új helyzet, hogyha valamilyen módon visszacsatlakoznának.
4: Így a mobilitás mellett, a mobilitáson túl mi mindent remélnének egy újbóli csatlakozástól? Erre esetleg ez a kutatás kitért?
5: Ugye elsősorban az Egyesült Királyság levált a világ legnagyobb egységes piacáról. Az Európai Unió ugye ma az az egységes piac, ami mind a szolgáltatások, mind az áruforgalom, mind a munkaerő, mind pedig a tőkejavaknak a vonatkozásában egy hatalmas nagy egységes teret mutat. Erről leválni ugye nagyon-nagyon rossz volt, és ennek a visszacsatlakozása ígérné azt, hogy az Egyesült Királyság újra egy olyan gazdasági pályára kerülhetne, amiben jobban tudna teljesíteni a mostaninál. A másik pedig, amivel ugye ellenérvek voltak, hogy szerezzük vissza a szuverenitást, hát ez azzal is járt, hogy lemondjanak bizonyos befolyásolási képességekről, hiszen közösen döntünk az integrációban. Az Egyesült Királyság azzal, hogy kilépett, nem tudott megszakadni teljesen, vagy elszakadni az európai integrációtól, hiszen továbbra is az áruforgalomnak a jelentős százaléka Európával zajlik, a tőkepiachoz hozzá akar férni, alkalmaznia kell a szabályokat, anélkül, hogy befolyása lenne. Tehát, hogyha visszalépnének, ez a befolyás nőne, ez azt jelenteni, hogy a szabályozási rendszerekre, a különböző együttműködési formákra nagy befolyása lenne újra.
4: Ugye egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a politikai közbeszéd mindennapos témájává vált most már az újra csatlakozás. A miniszterelnök a Munkáspárt Liverpooli konferenciáján megismételte, hogy továbbra is azt szeretné, hogyha Nagy-Britannia még az ő életében az Európai Unió tagjává válna újra. Ezzel a véleménnyel támogatókat, szavazókat lehet szerezni, szavazóbázis lehet építeni, mondjuk éppen azokból a fiatalokból, akik sokat várnak egy ilyen lépéstől?
5: Igen, ez egy nagyon nagy dilemma volt ugye az Egyesült Királyság munkáspárti vezetésében, hogy vajon ez a nagy politikának a vezényszava lehet-e, hiszen 2029-ben lesznek legközelebb választások, viszont a Reform Egyesült Királyság párt, ugye Nigel Farage-nak az reinkarnálódott függetlenség, majd Brexit pártja, az elmúlt időszakban nagyon nagy többségre tett szert a közvéleménykutatásokban, nyertek is választásokat, és ők ugye egyértelműen az Európai Unióból való kilépést támogatták, illetve a távolságtartást. Most ez azt jelenti, hogy a következő választáson lehet, hogy beteszik a hivatalos programba azt a munkáspártiak, hogy megkérdezik az embereket majd arról, hogy milyen legyen ez a viszony. Ugye ez egy nagyon éles politikai volán lenne a belpolitikában is, nem csak a külpolitikában.
4: Na most amennyire lehet olvasni, azért a munkáspárton belül sem teljesen nagy az egyetértés. Miniszterek is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, képviselők is vannak, akik aggodalmukat fejezik ki, és többek között azért, mert hogy attól tartanak, hogy ezzel a közeledéssel, az újbóli közeledéssel a szélső jobboldalt támogatják tulajdonképpen, vagy annak adnak muníciót.
5: Igen, ugye most Andy Burhamnek a miniszterelnöki pozíciójával erősödött a munkáspárt nagyon sokat. Meglátjuk, hogy mit hoz ez, ugye még 3 éve lenne, de lehet, hogy kiír majd választásokat hamarabb. Az viszont nagy kérdés, hogy mit is jelent az Európai Unióhoz való visszatérés. Ugye elvileg és jogilag, ha valaki tagja akar lenni az uniónak, akkor az utolsó jogszabályi betűig el kell fogadnia az uniónak az úgynevezett közösségi jogát. Ez azt jelenti, jelenteni, hogy az Egyesült Királyság azokat az előnyöket, amiket a kilépéskor élvezett, nem kellett például a monetáris uniónak a tagja lenni, nem kellett például az egységes piac számos részének teljes mértékben tagja lenni, nem kellett például az alapjogi chartát alkalmaznia, nem kellett például a bel- és igazságügyi együttműködést alkalmaznia, ezeket valószínűleg nem kapná meg, hiszen akkor bárki kérhetné. A nagy kérdés, hogy vajon, hogy Kanadával, hogy emlékszünk, itt az elmúlt időszakban volt egy ilyen társultagsági viszony, lehet-e ez egy alternatíva az Egyesült Királyságnak, és ettől fog függeni valószínű az, hogy a munkáspárton belül is hogyan támogatják ezt az ötletet.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
2: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, egy kínai nagyvállalatnál került pozícióba. Ezzel összefüggésben felmerül a forgóajtó effektus, vagyis az a jelenség, amikor magas rangú állami tisztségviselők, politikusok és közhivatalnokok lépnek át a magánszektorba, vagy fordítva, a piaci szereplők jutnak fontos állami feladatokhoz. De mi ezzel a probléma, milyen következményei lehetnek ennek? Erről beszélgetett keddi műsorunkban Szent Iványi István külpolitikai szakértővel, Tesszári Nóra.
6: Nem Szijjártó Péter a legelső történelemben, aki a politikusi pozíciója után a magánszektorban folytatja. Milyen példákat emel neki?
7: Korántsem ő az első, hát nagyon sok példa van nemzetközi szinten is erre. Ugye a leghíresebb talán a Schröder kancellár, aki miután lelépett a kancellári posztról, nagyon hamar az orosz Gazpromnak lett az egyik vezető tisztviselője, ennek az igen magas díjazással. Ez azért volt nagyon kényes, mert ő maga írta alá a Gazprommal az északi áramlat első fázisának az elkészítését, és ezért hát nyilván hálával tartozott neki a Gazprom, és így hálálta meg. De hát van több más példa is erre. Nem véletlen, hogy a nemzetközi gyakorlatban most már ezt legtöbb országban, nem mindenütt még, de a legtöbb országban ezt korlátozzák. Éppen azért, mert hát nagyon visszás történetek vannak, és ez azért a korrupciónak egy nagyon tiszta esete is lehet. Tehát elképzelhető, hogy valaki már így egyengeti a pályája végén, hivatali pályája végén a saját magánkarrierjét, vagy megállapodást köt olyan céggel, vállalattal, akivel nagyon szoros kapcsolatban volt hivatali ideje alatt, és utána ott folytatja a pályafutását.
6: És hol végződik a legitim szakmai karrier, és hol kezdődik a forgóajtó jelenség?
7: Alapvetően forgóajtó jelenségnek nevezik azt, hogyha valaki nagyon gyorsan átül egy olyan pozícióban, mivel hivatali időszakában kapcsolatot tartott fent. Van, ahol a szabályozás még szigorúbb, és nem kifejezetten csak azzal a céggel való együttműködést tiltja, hanem általában az egész szektorral, amiért felelt az illető politikus. Nem csak politikus, több országban ez politikusokra és minisztériumi felső vezetőkre is vonatkozik, mert hiszen ők is kapcsolatban vannak ezekkel a nagyvállalatokkal, és nekik is megtiltják azt, hogy egy bizonyos ideig, az úgynevezett lehűlési időszaknak nevezik azt, amikor már nem arról van szó, hogy közvetlenül a hivatali hatalmát váltja át magánkarrierre. Ez lehet 2 év, 3 év, a legtöbb az a Floridában van a világon, ott 6 éves tiltás van erre vonatkozóan.
6: Van egyébként olyan szint vagy pozíció, ameddig ez így elfogadott, és akkor valahonnan már nem?
7: Alapvetően a kormánytagok számára nem fogadják ezt el, tehát miniszterek, államtitkárok esetében, hiszen ők döntéshozók, és a minisztériumi felső vezetők, helyettes államtitkárok, adott esetben főosztályvezetők, tehát az ő esetükben vonatkozik ez a tiltás, hogy ne tudják átváltani a hivatali befolyásukat, mert akkor félő, hogy gyakorlatilag az egész működésük arról szól, hogy hogyan készítik elő a későbbi karrierjüket. Ugye a Szijjártó Péter esete is ezért nagyon kényes, mert Szijjártó Péter saját aláírásával 70 milliárd forintot biztosított a BYD számára, tehát közvetlenül volt ő kapcsolat ezzel a céggel, ő volt a kormányon belül a felelőse a BYD ide jövetelének és letelepedésének, és hát ő egyfajta lobbistája is volt ennek a vállalatnak, amelyik hát az ő közvetlen hatására 70 milliárdot, de más számítások szerint összességében 130 milliárd forintot kapott a magyar adófizetők pénzéből, tehát ő nagyon úgy tűnik, most nem állítom, hogy így is van, de így első látásra nagyon úgy tűnik, hogy ezt hálálja meg a BYD, és nem tudjuk, hogy mikor kezdődtek az ő megbeszélései arról, hogy a politikai pályája után hol folytatja.
6: Most a BYD úgy reagált, hogy Szijjártó vállalott csoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezető lett, tehát egy nemzetközi pozícióról van szó, és nem része a magyarországi vállalatvezetésnek.
7: Igen, de ez valójában a lényegen nem vált változtat meg. Itt azért miről van szó? Egy felsővezetői posztot kapott, egy nagyon jól fizető posztot, és ez tekinthető úgy, hogy ez egyfajta hála azért, hogy nagyon sokat segített annak a cégnek. Na most akkor itt merül fel az a kérdés, hogy kinek az érdekét képviselte miniszterként, a magyar adófizetőkét, vagy pedig annak a cégnek az érdekeit, amelyik most alkalmazza őt, és amit nagyon jól járt a magyar állami támogatásokból.
6: Konkrétan egyébként az ő munkája milyen kockázatokat rejt, vagy az, hogy ebbe a pozícióba került?
7: Hát az ő esetében az igazi kockázat, legyünk őszintén, az nemzetbiztonsági természetű. Ugye ő nem csak egy egyszerű külügyminiszter volt, hanem ő az információs hivatalt is felügyelte. Az információs hivatal az a magyar külső hírszerzés, amely közvetlen kapcsolatban van az Európai Unió és a NATO hírszerző szervezeteivel, és ennek révén nagyon fontos információkhoz jut hozzá, bizalmas, titkos információkhoz az Unióról és a NATO-ról. Ezekről tudomása van Szijjártó Péternek. Na most tudjuk azt, hogy a kínai nemzetbiztonsági törvény szerint minden kínai nagyvállalatnak kötelessége együttműködni a kínai titkosszolgálattal. Uh-huh. Ugye ez a fő probléma a TikTokkal, a Huawei-jel és ezekkel a cégekkel, hogy ez törvényi kötelesség, tehát ez nem egy esetlegesség. Tehát ilyen szempontból egy olyan céghez került, egy olyan vállalathoz, ahol már nem csak korrupciós kockázat van, mert hogy amik egy európai nagy vállalathoz kerül, amelyikkel ők korábban kapcsolatban volt, és számára előnyöket ért el, vagy biztosított, akkor is kopőverül a korrupciós kockázat, de nekik nincs nemzetbiztonsági vetülete. Ennek viszont van, mert nem tudjuk, hogy nem használják-e ki erre, reméljük, hogy nem, de hát azért ez a kockázat benne van.
6: Na most az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága meghallgatta Szijjártót, és a fideszes tag közölte aztán, hogy nem merült fel olyan információ, amely nemzetbiztonsági kockázatra utalna. A kormány oldal aztán a korábbi kormányzati támogatások és az új állás közötti összeférhetetlenséget vetette föl. Önnek mi a véleménye?
7: Igen, ez az összeférhetetlenség egyértelműen fennáll, tehát itt ez nem vitatható, ez nyilvánvaló. Az, hogy a nemzetbiztonsági kockázat az milyen mértékű, azt én nem tudom megállapítani, és azt a bizottság se tudta megállapítani, mert nyomozati eszközökkel nem rendelkezett. Nyilván megkérdezték erről Szijjártót, és azt mondta, amit utána is mondott többször, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Tehát gyakorlatilag ezzel zárta le a dolgot. De hát azért ez nem egy megnyugtató lezárása a történetnek, ezt nyilván mélyebben ki kell vizsgálni. Engem azért nyugtalanít az, amit Felkei György államtitkár mondott, aki szintén részt vett ezen a meghallgatáson, és aki nagyon sok mindenhez hozzáfért a külügyminisztériumon keresztül, aki azt mondta, hogy megrendítő erejű volt ez a beszélgetés. Tehát én tartok tőle, hogy itt azért van mit keresnie még az illetékeseknek.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
2: Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök néhány napja rendkívüli televíziós beszédében. Erre azután került sor, hogy a parlament alsóháza elutasította kormányának a lakhatási válság enyhítésére irányuló intézkedéseit. Az elmúlt napokban hatalmas tüntetéseket tartottak több spanyol városban a megfizethetetlen lakásárak és a kiszolgáltatott bérlők kilakoltatása miatt. A Valenciában élő újságíró Bozsik Dániellel keddi műsorunk másik témájáról szintén Tesszári Nóra beszélgetett.
6: Egy idős hölgy kilakoltatása volt az utolsó csepp a pohárban. Mi volt ez az eset pontosan, és igaziból mit jelképezett ez a spanyolok számára?
8: Ez az eset a 87 éves Mari Carmen Abascal kilakoltatása volt. A világsajtót is bejárták azok a képek, ahol az idős nőt egy fehér takaróba burkolva, ülő helyzetben hordágyon tolták ki, abból az épületből, ahol előtte 70 éven keresztül lakott. Az eredeti albérlet szerződését még Mari Carmen apja kötötte 1956-ban. Aztán 2018-ban az Urban Gestion nevű befektetési cég vásárolta meg az ingatlant, és az akkor 500 eurós bérleti díjat 2650 euróra emelték. Ezt később ugyan 1650 euróra mérsékelték, de még ez is jóval több volt, mint Mari Carmen 1350 eurós havi nyugdíja. Aztán több bírósági eljárás, a kilakoltatást megakadályozandó kisebb tüntetések és az egyre nagyobb média figyelem ellenére szeptember 23-án rendőrök lezárták a teljes utcát, és végül kilakoltatták az idős nőt. Az akkor bemutatott képek már önmagukban is eléggé felháborították a társadalmat, és rámutattak egy szélesebb körű problémára is a lakhatási válsággal küzdő Spanyolországban. De egyrészt a lakhatási bizonytalanság, ami a hosszú távú bérlőket is érinti, tehát még azok is, akik évtizedek óta élnek valahol, elveszíthetik az otthonukat, amikor a tulajdonosváltás és a régi védelem már lejár. Uh-huh. További probléma része volt az egekbe szökő bérleti díjak, és az, hogy a lakhatás intézmény gyakorlatilag egy pénzügyi tranzakcióvá vált, tehát egy befektetési alap is bármikor megemelhette a bérleti díjat, ez pedig a befektetési alapokkal szembeni haragot is előhozta.
6: Tehát akkor itt alapvetően a befektetők mohósága ellen tüntetnek tulajdonképpen, tehát ők verik fel az árakat?
8: Ez csak egy része ennek az egész problémának, egyszerűen kevés a lakás. És a kevés lakás egy része, az pedig befektetők tulajdonában van, akik vagy kiadják azonnal magasabb áron, vagy pedig egyszerűen csak várnak, hogy majd később magasabb áron eladhassák a lakást. Tehát a lakásoknak egy része üresen áll, akár éveken keresztül, és még magas áron sem adják el, mert majd valamikor később el fogják adni úgy, ahogy van.
6: És egyébként kevés lakás épül, hogy mondjuk a lakosság számmal nem tartott lépést? Vagy egyszerűen nem. Tényleg annyi üres lakás van, és annyi befektető vár?
8: Vannak körzetek, ahol szemmel láthatóan sok üres lakás, több üres lakás van, és a befektetők kivárnak, de nem ez a fő probléma. A fő probléma az az, hogy nagyon kevés lakás épült. Spanyolországnak folyamatosan emelkedik a lakosság száma. Az elmúlt 5 évben 1,2 millió új háztartás jött létre, és emellé mindössze 470 ezer új lakás épült. Tehát ez nagyon kevés. Csak összehasonlításképpen még a 2008-as nagy világgazdasági válság előtt évente épült 600 ezer új lakás Spanyolországban. Tehát ezek a számok, ezek nagyon nincsenek összhangban a mostani helyzettel.
6: És a népesség növekedéséhez hozzájárultak a bevándorlók is, akik ugye letelepedési engedélyt kaptak? Tehát az ő számuk is változtatott ezen?
8: Mindenféleképpen, annyi kiegészítéssel, hogy az itt élő külföldiek már a letelepedési engedély megszerzése előtt is laktak valahol. Tehát, hogy nem a letelepedési engedély megadása volt az, ami ezt így megváltoztatta, de hogy igen, tehát Spanyolországban most először elérte a 10 milliót az itt élő külföldiek száma, az ország lakosságának ez nagyjából az 1/5. De ugye persze köztük vannak migránsok, menekültek, cserediákok, ösztöndíjasok, külföldi nyugdíjasok, külföldi munkavállalók. Ők a legtöbben bérlakásban laknak. Gyakorlatilag a probléma része ilyen értelemben ők is.
6: Világos. És mennyire általános az ország egészét nézve a lakáshiány? Vagy ez inkább a nagyvárosokra koncentrálódik? Hogy képzeljük el?
8: A lakáshiány az leginkább a nagyvárosokra jellemző. Uh-huh. De a maga a válság hatása nem áll meg a nagyvárosoknál. Uh-huh. Mert itt Valenciában is a dráguló bérleti díjak miatt sokan szorulnak ki a külsőbb kerületekből, akár ugyanúgy, mint ahogy Mari Carmen 20-30-40-50 éve ott élő emberek is, idősebb emberek, és ők az agglomeráció településére költöznek, Mislátába, Burjasotba, Paternába. Viszont a kiköltözésükkel ott is felnyomják a bérlakások árát, hiszen amit ők kiköltözésük előtt fizettek, az még mindig több, mint amit egy külső kerületben vagy egy agglomerációban lévő településen fizetnek a bérleti díjért. Tehát ahol megjelentek ők, ott az automatikusan húzta föl az agglomeráció árait is.
6: Na most a lakáspiaci szigorítások nem mentek át a parlamenten. Vajon miért? Mi lehet ennek az oka? Mert azért a tüntetésekről már, vagy azokat már látták a törvényhozásban ülők is.
8: Hát ennek van egy erős politikai oka, az, hogy az ellenzék nyíltan rá akarta kényszeríteni Sánchezre a kormánybukást. Ezt akarták, és ezért teljes alkalmatlanság bizonyítékát látják abban, Sánchez kormány alkalmatlanságát, hogy nem jött össze a két törvény elfogadása, de mondtak konkrét szakmai indokokat is, igen, hogy miért nem támogatták. A két kis párt, a Gallok és a Kanári-szigeteki koalíció, ők azt nehezményezték ebben, hogy nem volt egyeztetés a rendelet beterjesztése előtt. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy úgynevezett királyi rendeletként terjesztette elő ezt a javaslatot Pedro Sánchez miniszterelnök, ami egy rendes parlamenti döntésmechanizmuson kívüli lehetőség, tehát, hogy nem volt előtte egyeztetés, nem volt meg az a parlamenti processzus, ami egy törvénybeterjesztése előtt megvan. Uh-huh. Ez a két kispárt ezt nehezményezte, ők ezért nem álltak a kettő törvényből a második mellé. Az elsőt még ők is megszavazták, de az is kevés volt ahhoz, hogy átmenjen. A Katalónia függetlenségi párt, ők egyiket sem támogatták, de illetve az elsőt még ők is támogatták, de ők is azt hangsúlyozták, hogy nem elégedettek azzal a beterjesztéssel, vagyis a királyi dekrétum formátummal és az elmaradt egyeztetéssel, de ők már azzal sem voltak kibékülve, hogy a ez a javaslat, ez jogköröket vonhatott volna el az autonóm katalán kormánytól, tehát Madridnak nagyobb szabadsága lett volna beleszólni a lakhatási szabályozásba.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Javaslat Magyarország egy lehetséges hosszú távú oktatásfejlesztési stratégiájára a 21. század második negyedének kezdetén címmel szakértői anyagot tett közé a civil közoktatási platform. A stratégia arra épül, hogy nem elegendőek már a kisebb módosítások, gyökeres változtatásokra lenne szükség. A koncepció többek között az iskola szerkezet, a tantervi szabályozás és a pedagógiai értékelés jelentős átalakítását javasolja, és nem csak az osztályozás, hanem akár az érettség is megszűnhetne. A szerdai nap egyik témájáról Nahalka István oktatáskutatót, a vitaanyag összeállítóját Tatár Tímea kérdezte.
4: Mióta gyűlnek azok a háttérinformációk, észrevételek, amelyekre most ez a közzétett vitaanyag készül?
9: Ha a konkrét szervezetet nézem, amelyikben összeállt ez a javaslat, akkor 10 év óta, hiszen a civil közoktatási platform ez itt óta létezik, de hát az a helyzet, hogy nagyon régóta a szakmában gyülekeznek az ismeretek azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban is van a magyar oktatási rendszer, ha összehasonlítjuk a legkülönbözőbb külföldi példákkal, más országok oktatási rendszereivel, illetve ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mennyire lesz alkalmas majd a jövő feladatainak ellátására. Úgyhogy itt több évtizedes tapasztalatoknak az összegyűjtéséről és az elrendezéséről is szó volt.
4: Gondolom nem egyszerű összefoglalni, de mit tudna mondani, miért van szükség gyökeres átalakításra?
9: Van 4 olyan központi probléma, amely az oktatási rendszer kimenetén jelentkezik. Az oktatási rendszer bizonyos feladatokat tölt be a társadalomban. A társadalmat az érdekli nyilván, hogy mi jön ki az oktatási rendszerből, hogyan tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket mintegy megrendel az oktatási rendszer. Ez a 4 alapvető probléma a következő. Az egyik, és ennek sajnos nagyon súlyos tényeit láthatok az utóbbi időben a PISA vizsgálatok eredményeiben, hogy a magyar oktatás színvonala eredményessége romlik jó ideje, és hát ez most már kezd katasztrofális méreteket ölteni. Egész egyszerűen az alapfeladatok ellátására nem alkalmas, szóval amikor kimondjuk azt, hogy a gyerekek úgy hagyják el, vagy a fiatalok úgy hagyják el az iskolapadot, hogy 32%-uk lényegében technikai értelemben analfabétának tekinthető, akkor itt súlyos bajok vannak. Ez az egyik. Tehát a másik az, hogy nagyon különbözők a felkészültségek, és növekszenek a különbségek a tanulók között, ahogyan elhagyják az iskolát, abban is természetesen. Tehát nagyon különböző tudásrendszerrel, de nem csak minőségben különböző, hanem színvonalban is nagyon különböző tudásrendszerrel hagyják el az iskolát. És mint tudjuk, ezek a különbségek mindig társadalmi különbségek szerint is jelentkeznek. Meghatározható társadalmi csoportok vannak, amelyek inkább rosszabb eredményeket érnek el az iskolában, és fordítva. És ez egy nagy tehertétel a magyar oktatási rendszer, sőt a társadalom számára egy nagyon jelentős probléma. Ehhez közel álló probléma a szelekció, a szegregáció kérdése, ahol az a gond, hogy nekünk van a világon az egyik legszelektívebb oktatási rendszerünk, ahol nagyon korán szétválasztjuk a gyerekeket egymástól. Mi azt mondjuk persze, hogy a tudásuk alapján, vagy az iskolai teljesítményük alapján, de hát látszik, hogy ez mindig a társadalmi háttér alapján való szétválogatást is jelent, és ennek következtében tulajdonképpen nagyon problematikus az, hogy különböző társadalmi csoportok nem tanulnak meg egymással együttműködni, nem tanulják meg egymás nyelvét, és ezzel a jövőbeli nagyon súlyos problémáknak ágyazunk meg ma, illetve hát az ezzel kapcsolatos mai problémáink is olyanok, amelyeknek a kialakításában az iskola, a korábbi iskolai működés sajnos fontos szerepet játszhatott. Tehát a harmadik és a negyedik pedig az, hogy az iskolákban a gyerekek, és egyébként a pedagógusok is rosszul érzik magukat. Tehát bajok vannak, mindenféle pszichikus problémák jelentkeznek, döntően a túlterhelés miatt, de sok más probléma miatt is. Frusztráció nagyon sok éri a tanulókat. egész egyszerűen ma nem jó iskolába járni. Ma tulajdonképpen egy szülő, amikor reggel beadja az iskolába a gyerekét, akkor mindenkiben kétségek lehetnek, hogy ez akkor most ez a mai napon éppen milyen problémákat fog jelenteni. Ilyen problémák nagyon sűrűn előfordulnak, meg betegszenek gyerekek. Túlterheléstől és sok más negatív hatástól, és ezt ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni.
4: Ugye 4 motivációt mondott, de maga az alapillérek száma is 4, amikre épül ez a stratégia, az egységes iskola szerkezet, az értékelés, a kerettanterv kivezetése és a tanulási módszerek korszerűsítése. Kezdjük az iskola szerkezettel. Miért szükséges ennek az egységesítése?
9: Ez egy nagyon jelentős változtatás lenne.

0: speciális, és így tovább. A lényeges az az, hogy nincs közben elágazás, tehát megszűnnének azok a iskolatípusok, amelyek ma ezt az őrült szelekciót okozzák, ami jellemző.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Szerdán a nap másik témája az volt, hogy megszűnik a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezménye. A jövőben rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a művészekre, újságírókra vagy az előadókra, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Így tehát 2027-től az eddigi 500 millió forintos kiemelt keret helyett a sportolók is csak évi 60 millió forintig adózhatnak kedvezményesen az ECHO igénybevételével. Mindenről Dénes Ferenc sportközgazdásszal Tatár Tímea beszélgetett.
3: Jóval kevesebb adót kellett fizetniük, mondjuk 500 millió forintos kereseti határ, mint egy normál alkalmazottnak, vagy normál menetben adózó állampolgárnak, ami kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy nagyjából ugyanazon a bruttó költségszinten jóval nagyobb nettó fizetést kapjanak a futballisták, mintha ezt egyébként máshol keresnék meg mondjuk a környező országokban. Ez vonzóvá tette a magyar labdarúgó kínálatot, vagy az alkalmazás kínálatát a labdarúgók körébe, hát nyilvánvalóan azon a szinten, amit mi el tudunk kérni.
4: Tudjuk ezt egy kicsit forintosítani, ugye 60 milliós keretről beszélünk, mondjuk, ha egy átlagpolgár ECHO-val adózik, és mondjuk 70 millió forintra rúg az éves jövedelme, mennyit kap ő készhez már normál adózás mellett, illetve egy sportoló ugyanígy 70 millió után ECHO-san mennyit vihet haza?
3: Nagyjából, ha arra gondolunk, hogy egy 60 millió forint esetén az ECHO-s értékhatár az 5 millió bruttó jelent, én azt hiszem, hogy ennek nagyjából a 90%-et készhez is kapják a szereplők, és azért ezt belegondolunk nem túl nagy. Miközben egyébként a normál adózásban azt gondolom, hogy körülbelül a kétharmadot kapjuk meg kézben, és még akkor a munkáltatónak is kell különféle adókat fizetnie, de mondom, nem vagyok ilyen bérszakértője. Az biztos, hogy az a típusú adó, amit mondom, nagyjából ez a 90% ez valós, majdnem a teljes összeget megkapták kézből a sportolók, mondom 500 millió forint határig.
4: Ugye ez egy 2014-ben hozott intézkedés, akkor vezette be azt az Orbán kormány, hogy a hivatásos sportolók és a sportmunkatársak ECHO-zhatnak. A 60 milliós limitet 500 millióra pedig, ha jól tudom, akkor 2019-ben vitték fel. Ön is mondta már, hogy talán kik lehettek a legnagyobb nyertesei a hivatásos sportolók közül, a profi labdarúgók, vagy nem szabad azért csak rájuk kihegyezni ezt?
3: Nem szabad, bár nyilvánvalóan az a sejtésünk, hogy a labdarúgásban vannak nagyobb számban ilyen szereplők, akik akár az 500 milliót is megkereshették, és azt sem tudok, hogy elsősorban mondjuk a Ferencváros az, ahol kitüntetetten lehetnek ilyen szereplők. De azért vannak meghatározó csapataink, világszínvonalú csapataink a kézilabdában, ahol szintén ez felvethető, egészen biztos, hogy a Veszprémben is, a Szegeden vannak ilyen játékosok. De hát a női kézilabdában is van 3-5 olyan csapatunk, ahol azt tudom elképzelni, hogy messze 60 millió forintos határ fölött keres egy-egy sztárjátékos. Hogy jégkorongban mondjuk a kiemelkedő jégkorong csapatainknál hányan vannak ilyenek, vagy a férfi kosárlabdában, ahol szintén a külföldi játékosok jelentős összeget kereshetnek, ezt összegszerűen megmondani nem tudom.
4: Magyar Péter most ennek kapcsán úgy is nyilatkozott, hogy az adózásban korábban számos igazságtalan és indokolatlan kivétel halmozódott fel, ezeket pedig a kormány lépésről lépésre rendbe teszi. Azt is kiemelte, hogy bár a sport kiemelten fontos, a méltányosság elve nem sérülhet. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
3: Pontos látunk azt a dolgot, hogy az Orbán kormányok idején a sport nem egyszerűen csak egy kiemelt sporttevékenység volt, tehát valami gazdasági ágazat. Az egy fontos társadalompolitikai értékválasztás is volt. Tehát az Orbán kormányok idejében ideológiailag és egyébként emögé intézkedések is társultak. Azt mondta, hogy a sport lehet az a nemzet összetartó, a nemzeti azonosságot kifejező társadalmi szféra, ami összefogja a társadalmat. Tehát a futballválogatott sikere az mindenkinek fontos, az olimpiai sikerek mindenkinek fontosak. A gyerekek sportolása és egészsége mindenkinek fontosak, tehát az a típusú közös értékrend, amit egy ország számára nagyon fontos, az a sport testesíti meg. Emögé tényleg a legszélesebb körös, de beszélhetünk a TAO-ról, beszélhetünk az ECHO-ról, hogy

0: társas sportolóknál, de számos más olyan intézkedése is volt, ami ezt alátámasztotta, ezt segítette, kiemelten támogatta a sportterületét. Én azt látom, hogy a mostani kormányzat számára ez a kiemelt társadalompolitikai szerep tűnik el, és szerintem ennek ehhez a kormányhoz joga van, hogy más preferenciák mentén hozza a közpénzt, és azt mondja, hogy egy normál támogatási menetben, a korábbi évtizedek támogatási menetéhez kapcsolódóan támogatja a sportot, de nem kiemelten úgy, mint az Orbán kormányok.
1: Ugye a munkáltatók azért is szeretik az ECHO-t, mert nagyobb nettó bért tudnak ezzel felmutatni, miközben nekik ugye kevesebb járulékot kell fizetniük, vagyis kevesebb költséggel jár az ECHO-s dolgozó fizetése. Van-e annyi mozgástér a klubok büdzséjében, hogy finanszírozzák a normál módon adózott sportolók fizetését, tehát hogy több költséget be tudnak-e vállalni?
0: Igen és nem. Azt mondod, hogy igen, akkor azt mondom, hogy bizonyos játékosoknak csökkenteni kell a fizetését, vagy el kell engedni, fiatalokat kell felhozni az utánpótlásból, és akkor meg tudod tartani a sztár játékosaidat. Nem pedig pontosan erre vonatkozik, hogy az élő szerződések vannak, ott meg kell fizetni ezeket az összegeket, ha nem tudod megfizetni, akkor el kell engedni a játékosokat. Egyébként ez az alkalmazkodási folyamat már úgy látom megy a magyar sportba, például a Ferencvárosnál is bejelentették, hogy jelentősen csökkentették a fizetéseket, és azoknak nem tudtak fizetni.
1: Dőlhetnek be klubok emiatt?
0: Dőlhetnek be, de én azt gondolom, hogy azért még van annyi tartalék a rendszerben, hogy a 2027-es tavaszi szezont kihúzzák a sportklubok.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
3: Csütörtökön volt a látás világnapja, de ez alkalomból 2005 óta egész októberben a szem egészségére irányul a figyelem itthon. Ám a szűrések és maga a megfelelő szemüveg is sok kis településen élő számára nehezen elérhető. Ez volt tegnap előtt a nap témája, ahol Elritók Nórával, a Peretyói falui székhelyű Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetőjével, valamint Szabadi Zsolttal, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökével Tesszári Nóra beszélgetett.
4: A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért.
5: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látás Világnapja rendezvény, amit ünneplünk, ugye is ez pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkoznunk gyermekkortól felfelé minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket, és az idei évben ennek a Látás Világnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látás egészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen, ezért vannak a szemészeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült szemészorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is.
4: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozóktól? Mit tegyenek ők?
5: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá. Megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet, haza tudjuk hozni az európai jó példákat. Ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmának a szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről, igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben, és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti.
4: Az Igazgyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra, 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációk kommunikációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy a látás egészség mennyire jelent gondot először is ott abban a régióban.
6: Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor majdnem fele igényelt, vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyereket egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár dioptriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kell, az már nem tud észrevenni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyivel tisztábban lát, hát csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szeméről, ugye a mi művészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinálni, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a szem elé, aki szem elé, ahogy látni kezdett.
4: Most azon morfondírozom, hogy ha az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
6: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüveg keret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Beretyújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt mi adományokból megfizetjük. Tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét és a szemüvegpótlást is.
4: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
6: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg, erez meg játék. Van, amikor volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta.
4: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
5: Azért fontos, mert abban a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látás korrekcióra szüksége van, azaz kellene ki dioptria, hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az életőnek szóba került az előbbiekben a kancsalság nagyon sok előfordul, és ezt ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgy is, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel az akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja, tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
4: És ez csak a szaküzletekről szó, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
5: A látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb település a városba elmenjenek a szaküzletekbe.
3: Döntően ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorainkra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon is. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom, Cinege Leventét hallották. Találkozzunk jövő héten is.
2: Kossuth Rádió. Pécsett a 95,9 MHz-en.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren, közcélokra felajánlható lesz a vagyonadó egy része, megerősödő szél követi a távozó esőfelhőket. 4 óra van, hírek 4 percben, tömören, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Fegyveres támadás történt a Riádi King Khalid nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 pedig megsebesült, jelentette be a Szaúdi Polgári Légiközlekedési Hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többek állapota kritikus. A repteret ideiglenesen lezárták, a Riádba tartó járatokat más légikikötőkbe irányították, illetve törölték. A merénylet előtti napon a jemeni huszik hasonló támadást követtek el a Dammáni reptéren, akkor 3 szaúdi állampolgár halt meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel, az ügyben büntető feljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Felmerül a hűtlenkezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A hatóságoktól azt várják, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Nem érzi úgy a Fidesz frakció vezetője, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért. Boka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja, amiből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort kerítenie a pártnak. 2 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Magyar Mecskén 3 független jelölt közül választhatnak polgármestert, a 4 képviselői helyre 18-an aspirálnak. Pásztón 3 független jelölt közül kerül ki a polgármester. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Napközben még a keleti tájakon lehet csapadékra számítani. A Dunántúlon és a középső országrészben megerősödik az északnyugati északi szél. A 9-13 fokos reggel után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. A pontos idő 4 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a magyar nyelvterület egyik északi régiójából hallanak falusi vonószenét, Potta Géza prímástól és bandájától. Potta Géza Abaújszínán született és élt. Ez a falu ma már Szlovákiában van, de alig néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, Kassától délre. Potta Gézának már a nagyapja is ezen az egybefüggő magyar lakta vidéken muzsikált, habár az itteni zenészeket hívták a felső bódba mente közelebbi magyar településeire, valamint a régió szlovák falvaiba is. Potta Géza és bandája természetesen a környék cigány közösségeinek is zenélt, amit azért is szükséges külön kihangsúlyozni, mert az Abaúj-Tornai térség cigánysága anyanyelvi kultúrája mellett máig megőrizte a többségi környezetzene folklórjától elkülönülő, gazdag dallamhagyományát is. Potta Géza régi zenekara hosszú évtizedeken át változatlan felállásban muzsikált, s ez rendkívüli módon összecsiszolta a banda hangzását. A prímás, kiérlelt, virtuóz hangszerjátéka viszont önállóan is figyelmet érdemel. Nem véletlen, hogy élete utolsó évtizedében állandó vendége volt a szlovákiai magyar vagy magyarországi népművészeti táboroknak, fesztiváloknak és táncháztalálkozóknak, illetve a pozsonyi ifjú szívek magyar művész együttes előadásainak. A 2003-ban megjelent Születtem, mint prímás című a maga nemében egyedülálló lemeze meghozta neki az országos ismertséget. Műsorunkba erről a lemezről és a Fonó Budai Zeneház utolsó óragyűjtéseiből válogattunk.

Potta Géza, Abaúj Szinai prímás muzsikál. A Kassavidék magyar zenei hagyományában csak nagyon kevés úgynevezett régi rétegű dallam akad. Persze előfordul néhány, akár olyan is, melynek párhuzamait távoli rokon népeknél találták meg. Ezen kívül hallhatjuk még olyan forgatós táncok zenéjét, melyek eredete az európai késő reneszánszban nyúlik vissza. Ezek a forgós táncok a felföldön jellemzően csak a keleti, illetve egyes északi szláv, szlovák, ruszin és gorál tájegységeken maradtak fenn. Külön említést érdemelnek a polgári tánckultúra helyi változatait képviselő, úgynevezett rezgős dallamai, melyek közvetítésében a német eredetű kassai polgárság is szerepet játszhatott. Érdekes, hogy zenészeink ezeket a nyilvánvalóan újabb keletű táncdalamokat néha egy-egy szép régies dudanótával kötötték össze, mondván ezek egy néhai szinai gazdának voltak a nótái. A magyaroknak muzsikált dallamok mellett néhány környékbeli szlovák zene is felhangzik, de műsorunkban hangsúlyos helyre kerülnek a zenészek saját cigány zenei hagyományait képviselő hallgatók és csárdások, valamint egy halott kísérő nóta is. Ezzel a szép régi dallammal emlékezünk Potta Gézára, aki a kassavidéki magyar vonulzene utolsó nagy muzsikusa volt.

kedves hallgatóink, Potta Géza, a kassavidéki magyar vonós zene utolsó nagy alakja muzsikált. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Női Világ.
1: Köszöntöm a világ iránt érdeklődőket, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját és Járai Juditot hallják. Ma három nagyon is komoly gondokkal küszködő ország, Franciaország, Spanyolország és Bosznia-Hercegovina helyzetére kutatunk válaszokat. Franciaország a radikális politikus szerint végtelenségig elkeseredett. A társadalom tudós pedig úgy véli, hogy az ország szétrobbant, már identitása sincs. Vajon csak a diákok elégedetlenségéről, lázadozásáról, tüntetéseiről van szó? Vagy van valami más is a háttérben? Spanyolország ugyancsak nem dicsekedhet sok sikerrel. A kormányfő, a baloldali Pedro Sánchez a héten be is jelentette, hogy előrehozott választások lesznek november végén. Mi állhat a nem váratlan, de akár hazardírozással is felérő döntés hátterében? Bosznia-Hercegovinában évek óta nagy a belpolitikai feszültség, elsősorban is a balkáni ország etnikai összetétele miatt. Vasárnap választásokat tartottak. De vajon miért fontos Bosznia-Hercegovina a világnak, és persze a nagyhatalmaknak? Szóval Franciaország, Spanyolország és Bosznia-Hercegovina, és még majd néhány érdekes, de nem érdektelen hír. Tartsanak velem és kollégáimmal ma is. Franciaország lángba borult. Először a helyzetükkel és az oktatással elégedetlen diákok vonultak az utcára még szeptember közepén. Aztán csatlakoztak hozzájuk mások, akik a rosszabbodó életkörülmények miatt elégedetlenek. Százezrek tüntetnek a nagyvárosokban, szerte a hatszögű országban. Párizs mellett Lille-ben, Lyon-ban, Toulouse-ban, Bordeaux-ban, Rennes városában, több mint 40 városban. Eddig már több mint 200 iskolát felgyújtottak, vagy kifosztottak. Több száz iskola bezárt, a békés tiltakozások radikalizálódtak, és erőszakosakká váltak. Erőszak, könyvgáz, égő barrikádok. Több mint 5000 ember letartóztatásban, több mint 600 rendőr sebesülten. Oktatási válság, elégedetlenség a túlzsúfolt tantermek és a rossz finanszírozás miatt. Jean-Luc Mélenchon a Lázadó Franciaország, vagy más néven Engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt vezetője szerint ingerültség és végtelen elkeseredettség uralkodik az országban. A baloldali politikust halljuk, aki az egyik televíziós vitaműsorban így fogalmazott.
2: Vous avez un peuple en état d'exaspération. Une sphère politique quasi désintégrée.
1: Az emberek elkeseredettek, a politika világa pedig csak nem teljesen szétesett, benne a jobb oldallal is, mondja Mélenchon, aki hangsúlyozza azt is, hogy a jobb oldal a franciák politikai mentalitásának alapvető része, és nagyon is létezik. Ám az országban folyamatosan erősödik a tehetetlen düh, szögezi le a radikális baloldali Mélenchon, aki egyébként pártja elnökjelöltje a jövő évi elnökválasztáson. Gilles Kepel társadalomtudósnak pedig az a meggyőződése, hogy a mostani diáklázongások és zavargások hátterében a francia identitás válsága is ott rejlik.
3: La façon dont ces manifestations lycéennes sont aussi d'une certaine manière le prolongement des fameuses émeutes de banlieue.
1: Gilles Kepelt hallottuk, aki azt mondja, hogy a diákoknak ezek a mostani tüntetései bizonyos értelemben a régebbi híres elővárosi tüntetések folytatásai. Csak hogy a jövő évi elnökválasztás és törvényhozási választások miatt az ország teljesen polarizálódott a nemzeti tömörülés és a lázadó Franciaország pártjai között. A tudós úgy látja, a francia nemzeti identitás szétszakadt, megbomlott, és most nyíltan robban szét. Valóban, francia földön ma két nagy erő viaskodik egymással, a radikális bal és a radikális jobb oldal, Jean-Luc Mélenchon és Jordan Bardella. A közép, vagyis a politikai közép pedig, mintha eltűnt volna. A jövő tavaszi törvényhozási és elnökválasztásokon meg annyi a jelölt. Sió részük igyekszik a maga javára kihasználni a tüntetés hullámot. Jogos hát a kérdés. Vajon a tüntetések hátterében csak az oktatási válság van, vagy valami más is? Fejér Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettem erről.
4: Mi ez, amit most látunk Franciaországban? Egyszerű, idézőjelben mondva, egyszerű protestálás, diákok tiltakozása, vagy nagyobb mértékű elégedetlenség, vagy pártpolitikai összecsapások a jövő évi elnökválasztás előtt. Ön hogy értékeli ezt?
5: Mindegyik tényező, amit föltorolt, az mind-mind benne van ebben a történetben. Alapvetően egy teljesen objektív témakör körül robbant ki ez a lázadás, inkább tüntetés sorozat. Középiskolásoknak a helyzetével kapcsolatos kérdések körül robbant ki. Annak ellenére, hogy Franciaország az OECD adatai szerint is az egyik legtöbbet fordítja, például a középiskolai oktatás lehetőség szerinti legjobb minőségét, hogy biztosítsa. Ennek ellenére az utóbbi években több okból a fiatalok úgy érzik, hogy nem megfelelő körülmények között dolgozhatnak. Ezek például az időbeosztásuk, egyébként nagyon fontos tényező, sokszor el szoktuk felejteni, de szeptembertől vezették be például a mobiltelefon használatnak a megtiltását, ami nagy mértékben frusztrációt okoz a fiatalok körében, tehát ez is hozzájárul ehhez a történethez. És hát valóban politikai dolgok is vannak a háttérben. Lázadó Franciaországként szoktuk emlegetni ezt a Jean-Luc Mélenchon mögé állt csoportot, vagy ő általa létrehozott 10 éve létező pártot, amely egy ilyen radikális baloldali párt, nem messze az anarchizmustól. Ez a párt és ezeknek aktivistái messze menőleg részt vesznek a kezdetektől ennek a tüntetés sorozatnak a berobbantásában. Olyan szinten is, hogy sajnálatos módon nem egyszer olyan kijelentéseket is tesznek, amely az erőszakosságot sem tartja feltétlenül rossz eszköznek a cél érdekében, ami hát picit bátorítóan hat. Nagyon sokan ráakaszkodnak ezek a fekete öltözékbe öltözött fiatal anarchisták is, vagy a külvárosok zavargó csoportjai, ezek mind megpróbálnak ráterepedni ezekre a történésekre. Ez az egyik fő ok. Emellett persze nagyon sok társadalmi ok van. A francia társadalomban van egy nagyfokú elégedetlenség, főleg most az utóbbi időben az energiárak elszabadulása okán.
4: Elképzelhető, hogy a diákok elégedetlenségét, akár jogos elégedetlenségét is olyan szélsőbalos elő, mint Mélenchon pártja, kihasználja rendszerellenes tüntetésre, és akár az 5. köztársaság, de mindenképpen a jelenlegi kormányzat megdöntésére. Egyfajta 1968 újra játszva lenne?
5: Ez tökéletesen így van. Mégpedig Jean-Luc Mélenchon önmaga mondta azt, hogy ez a tüntetés sorozat, ami elindult elvileg szeptember 21-től, de gyakorlatilag az októberi időszakban robbant be igazán, ez szerinte az 1968-as diáklázadások óta az első ilyen nagyfokú lázadás, ami egyáltalán nem igaz. Voltak már a 90-es években, a 2000-es években is olyan diáktüntetések, egyébként középiskolás tüntetések, amelyeknél többen vettek részt. Most már beállt nem csak a radikális baloldali párt, hanem több párt, baloldali párt, ugye a zöldek, szocialisták, illetve a kommunista párt.
4: Nagyon úgy tűnik fel, hogy a kormányzat tehetetlen, és a kormányzatba most beleértem az Elizé palotát is, vagyis az államfőt is. Mi lehet ennek az oka?
5: Több oka is van. Az első nagy oka az, hogy gyakorlatilag a francia állam 2024 óta egy rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen kisebbségi kormánya van, ami rendszeresen meg is bukik. Most szerencsénk van, mert már nagyjából egy éve nem bukott meg. Egyébként egyáltalán nem kizárt, hogy a következő fél évben esetleg ez is bekövetkezhet. Tehát az elnök mögött nincs egy végrehajtó hatalom, amely képes megvalósítani a terveket, és hát azt ne felejtsük el, hogy Macron elnöknek az utolsó 6 hónapjában vagyunk. Ilyenkor már új nagy dolgokat nem tud csinálni, viszont szeretne valami maradandó nyomot hagyni. Ez most úgy tűnik, hogy nem nagyon sikerül, ha maradandó nyom lesz belőle az annyi, hogy most legmélyebb szintre süllyedt az ő népszerűsége. Hát ezt az 5. köztársaság csúcs teljesítménynek fognák sajnos mondani, hiszen 16%-ra mérték most az utóbbi napokban.
4: Jó néhány évvel ezelőtt Dominique de Villepin volt konzervatív kormányfő, azt találta mondani egy televíziós interjúban Macronról, hogy Macron elnöksége, elnöki választása a történelem tévedése. Ön mit gondol erről? Valóban ennyire rossz elnök lett volna Macron?
5: Nehéz lenne egy nagy mérleget húzni itt a Macronnak a konkrét működésével kapcsolatban, de hát sajnos megállapíthatjuk azt, hogy egy nagyon nagy lendülettel induló fiatalemberről beszélünk, de aki valójában szétrombolta azt a tradicionális centrista váltó politikai gazdaságot, ami jelen volt a francia történelem utóbbi évtizedeiben, ezzel elősegítette inkább a radikális megújulást, vagyis a radikális pártoknak adott nagyobb teret, amit látunk mind a jobb, mind a bal oldalon, Mélenchon vagy Marine Le Pen kapcsán. Viszont ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nagyon sok reformot akart végrehajtani, ez mind-mind beletört a bicskája.
4: Nem volt elég esze hozzá, vagy képtelen volt politikai szövetségeket kikovácsolni?
5: A francia társadalomban valahogy nagyon nehezen mennek át azok a strukturális változtatási lehetőségek, illetve azok, amik kellenének, hogy átmenjenek. Elsősorban politikai haszonlesésből nem is mernek túl messze elmenni a politikusok. Macron elnök is ebbe a csapdába esett bele, hiszen az első mandátum alatt próbálta ezeket a reformokat létrehozni, viszont attól tartott, hogy túlságosan túlfeszíti a húrt. És hát igazából neki az volt a célja 2022-ig, hogy újra válasszák. Ugye ez sikerült, viszont 2022 után már nem volt meg az a lendület, és nem volt meg az a lehetőség, hogy ezeket tovább vigye.
4: Azt látjuk, és ez Franciaországra is igaz, és Európa más országaira is, hogy a centrum eltűnt, valószínűleg azért, mert tehetetlenkedett, nem volt képes igazán a társadalomhoz szólni. Van van egy radikális baloldal és radikális jobboldal. Franciaországban Jean-Luc Mélenchonhoz kötik, a jobboldalon pedig Marine Le Penhez, illetve Bardellához. Mit jelent ez a jelenlegi helyzet, azt, hogy az elnök választásokon bejöhet a radikális jobboldal, vagyis győzhet a Nemzeti Tömörülés Marine Le Pen és Bardella pártja? Hiszen most már a szenátusban is szeptember elején önálló frakciót tudtak alakítani.
5: Így van, tehát jelentősen megnőtt a súlya a Nemzeti Tömörülésnek, részben a szenátusban, ugye külön frakciójuk van, egyébként meg a legnagyobb párt a parlamentben, a nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés, tehát Marine Le Pennek a párt.

0: százalékkal nyerné meg a választást, hogyha egy radikális baloldali személy lenne vele szemben. Ez viszont egyáltalán nem igaz a centrista jelölt esetében. Most a Centrumban közel 90 jelölt van már nagyjából a francia elnökválasztásokra, persze ezekből majd ki fog hullani egy jó pár, de azért azt látnunk kell, hogy a Centrum az rendkívül módon megosztott, és nagyon sok fontos témában megosztott. Tehát emiatt nagyon nehéz most még látni, hogy tényleg a szavazók majd be fognak állni egymás mögé azért, hogy ne Marine Le Pen legyen az elnök, vagy pont azért fognak Marine Le Pen mögé beállni, hogy na végre valaki, vagy olyan ember, aki eddig még nem próbálhatta ki magát. Ez egy nagy kérdés.
1: És rendet ígér.
0: És rendet ígér. Na most itt azért vannak nagyon nagy gondok, mert pontos az utóbbi napokban Jordan Bardellával kapcsolatban több botrány került elő, többek között az ő antiszemita kijelentésével kapcsolatban, ami a 17 éves korában különböző üzeneteket küldözgetett, és hát ez óriási port vert fel politikai körökben, persze a sajtó által kellőképpen megszellőztetve. Egyébként ez egy kétélű dolog, mert egyrészt lehet negatív befolyása, de lehet pozitív is, mert a társadalom nem biztos, hogy ma már úgy elfogadja egy az egybe azt a véleményt, amit egy megmondó lap, akár baloldali, jobboldali mond, hanem van egy saját véleményem, tehát ellen pillanatban azt mondhatjuk, hogy ha egy erős centrista személy kerül vele szemben, egyelőre ezt ugye Edouard Philippe nevéhez szokták kötni, aki ugye a egykori miniszterelnöke volt Macronnak. Igazából őneki van jelen pillanatban a legnagyobb támogatottsága a centrista körökben. Őneki egy előnye lehet, hogy ő se nem jobboldali, se nem baloldali. Ez Franciaország jövő tekintetében nem egy nagyon pozitív üzenet, mert valójában nem tudjuk, hogy mit fog tenni. Valószínűleg ugyanúgy topzódik majd Franciaország, ha esetleg ő nyerni a választást azban a tehetetlenségben, amiben most van. Viszont ő mögé beállnának a baloldali és jobboldali szavazók egy része is. Hogy ez mekkora erő, hogy van-e akkora erő, mint mondjuk Marine Le Pen és az ő szövetségesei közé csoportosuló szavazók, ez egy nagy kérdés lesz. Nagyon sok fog múlni a fiatalokon, és ezt értette meg egyébként Jean-Luc Mélenchon. Nem véletlenül állt be a fiatalok mögé. Valószínűleg a fiatalok lesznek lényegében a mérleg nyelve, hogy ki tud nagyobb erőt megszólítani fiatalok közül, és ki nem.
2: Franciaországban tehát még bő fél évig kell várni az esetleges politikai változásokra. Spanyolhonban november végén dönthetnek a polgárok arról, hogy hogyan tovább. A spanyol kormányfő Pedro Sánchez ugyanis a saját családját, nevezetesen a feleségét és a testvérét is érintő, meg annyi korrupciós botrány, migránsválság és lakhatási bajok robbanása után a héten bejelentette, hogy előrehozott választások lesznek november végén. A jelenlegi spanyol helyzetet Márta Renátó ismerteti.
3: Spanyolország szocialista miniszterelnöke Pedro Sánchez nem először kockáztatja hatalmát előrehozott választásokkal. A 2018 óta hatalmon lévő politikus a héten hétfőn televíziós beszédben jelentette be, hogy november 29-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak.
4: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales.
3: Pedro Sánchez-t hallottuk, aki így fogalmazott. Úgy döntöttem ma reggel, hogy rendkívüli ülésre összehívom a kormányzat minisztereit és a parlament mindkét házát. És általános választásokat írok ki november 29-ére, vasárnapra, a törvény előírta a határidőn belül. A bejelentésre jó ideje számítottak a spanyolok, jól lehet, a választásokat még jövő nyár előtt amúgy is megtartották volna. Ám a spanyol belpolitika hetek, sőt hónapok óta forrong, a kisebbségi kormány pedig több ügyben is képtelennek látszott uralni a helyzetet. Spanyolországot finoman szólva sem lehet azzal vádolni, hogy belpolitikája unalmas, esetleg egyhangú volna. Az elmúlt hetekben azonban az országgal tüzetesebben foglalkozó szakértők is csak kapkodhatták a fejüket, hiszen jószerével egymást érték a belpolitikai válságok. Még júniusban jelentették be, hogy Sánchez kormányfő feleségét két évig tartó vizsgálat után korrupció, sikkasztás és befolyással történt üzérkedés vádjával bíróság elé állítják, és azt is megtiltották neki, hogy elhagyja az országot. De az utóbbi időben a kormányfő környezetét és a kabinet más tagjait is elérték a korrupciós vizsgálatok. Például a volt közlekedési minisztert, José Luis Ábalost. Nagy nemzetközi figyelmet keltett a július végén kirobbant migrációs válság és a spanyolországi lakhatási válság egyik drámai epizódja Madridban. A Marokkóval határos spanyol exklávében, Ceutában július 30-án és 31-én több tízezer ember lépte át illegálisan a határt. A spanyol belügyminisztérium később mintegy 72 ezer érkezőről beszélt. Emberek tömegei próbáltak úszva bejutni a spanyol területre, miközben a város befogadó rendszere gyakorlatilag összeomlott. Ceuta város konzervatív elnöke Juan Jesús Vivas azt állítja, hogy már a tömeges érkezés előtt

0: többször próbálta figyelmeztetni a központi kormányt, és segítséget is kért. Az ügyből időközben bírósági vizsgálat is lett. A spanyol rendőrség jelentése szerint marokkói csendőrök, illetve civil ruhás marokkói ügynökök is segíthették a tömeges határátlépést. Marokkó ezt a felelősséget nem vállalja. A spanyol hatóságok azóta megpróbálják felszámolni az ideiglenes migráns telepeket. Október elején a ceutai Trampolín strandon mintegy 3000 ember tartózkodott sátrakban és rögtönzött szállásokon. A rendőrség több száz embert szállított el, sokan pedig önként visszatértek Marokkóba. A helyzet politikai érzékenységét jelzi, hogy a jövő héten maga a spanyol király és felesége is Ceutába és Melillába látogat. 6. Fülöp király és Letícia királyné október 13-án Ceutába, 14-én pedig Melillába érkezik, s maga Pedro Sánchez miniszterelnök sem zárta ki, hogy még az előrehozott választások előtt a két afrikai városba látogasson. 2014-es trónra lépése óta egyébként a spanyol királynak ez lesz az első vizitje a két exklávéban. Az utolsó spanyol uralkodó, aki hivatalosan felkereste a két várost, Juan Carlos volt 2007-ben. Egész Spanyolország döbbenten figyelte a ceutai válságot, majd alig egy hónapra rá a régóta aggasztó lakhatási válság egyik újabb jelenetét. Azt, ahogy a madridi lakásából, ahol 1955 óta tehát több mint 7 évtizede élt, erőszakkal lakoltatták ki az idős 87 éves beteg, magányos asszonyt, María del Carmen Abascalt, vagy ahogyan mostanság a spanyol földön emlegetik őt, Mari Carment.
1: This is the image that remains in our memory. 87-year-old Marie Carmen is carried out of her home on a stretcher after being evicted. They are taking her by ambulance to the Gregorio Marañón Hospital.
0: Emberjogi tüntetők testükkel védték annak a madridi lakásnak a bejáratát, ahonnan a hatóságok betegágyon lakoltatták ki Mari Carmen asszonyt, aki a ház új tulajdonosának már nem tudta kifizetni az alaposan megemelt bérleti díjat. A fogyatékkal élő idős hölgyet szeptember 23-án lakoltatták ki. Az ingatlan új tulajdonoshoz került, a nő pedig úgynevezett ősbérleti szerződéssel lakott a lakásban. Az új tulajdonos jelentősen megemelte a bérleti díjat 2600 euróra, amely több, mint Mari Carmen Abascal nyugdíja. A kilakoltatást több alkalommal megpróbálták megakadályozni, a helyszínre szimpatizánsok, aktivisták és politikusok is érkeztek. Az idős hölgyet végül hordágyon vitték ki az otthonából és kórházba szállították.
2: Mari Carmen asszony csütörtök virradóra elhunyt a kórházban.
0: A spanyol belpolitikai viharok egyik kulcsmomentuma, táptalaja az évek óta komoly problémákat okozó ingatlan és albérletárak emelkedése. A nagyvárosokban, Madridban, Barcelonában, Valenciában, de lassan már Zaragozában és Santa Cruz de Tenerife-n is egyre nehezebb megfizethető lakáshoz jutni. A társadalmi elégedetlenséget szeptemberben Mari Carmen Abascal ügye tetőzte. A vita arról is szól, hogy a spanyol lakhatási törvény mennyire képes megvédeni a kiszolgáltatott bérlőket. Kiderült, semennyire. Mari Carmen Abascal esete után országos tiltakozások kezdődtek. Október első hétvégéjén több mint 50 spanyol városban vonultak utcára az emberek a megfizethető lakhatásért. Madridban a Puerta del Solon tüntetők és aktivisták napokon át táboroztak. A demonstrálók nem csak az albérletárak ellen tiltakoztak, hanem a lakásbefektetési modell, a spekuláció és a kilakoltatások ellen is. A parlamentben közben a Sánchez kormány két lakhatási rendeletet próbált átvinni, ezek között szerepelt volna a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatásának további korlátozása, illetve a bérlők jogainak erősítése. Ezt a két rendeletet azonban a parlament október 2-án leszavazta. A kormányzó baloldal számára fájdalmas volt, hogy a katalán Junts per Catalunya mérsékelt párt a jobboldali néppárttal és a radikális jobboldali Voxsal együtt szavazott a javaslatok ellen. Ezután Pedro Sánchez már nem sokáig várt, bejelentette, előrehozott parlamenti választást tartanak. A kampány egyik központi témája várhatóan éppen a lakhatás lesz. Spanyolhonban hagyományosan baloldali kormányok jönnek s mennek, ám a puskaporos jelenlegi helyzetek kedvezhetnek a jobboldali erőknek. Nemzetközi szakértők hozzáteszik. Valószínűleg az nyeri meg a választást, aki meggyőzőbben válaszolja meg a spanyoloknak azt, mi a nagyobb bizonytalanság, mitől kell jobban aggódni. Attól, hogy van-e hol lakni, vagy attól, hogy mennyire ellenőrzöttek az ország határai. Bár Spanyolország messze a világ egyik legszebb országa, sem az illegális határátkelők, sem az utcán alvás kényszerét nem enyhíti a jóféle sangria bor, vagy a siesta.
3: A bonyolult összetételű két nagy területi egységből álló Bosznia-Hercegovinában vasárnap voltak választások. Elemzők a kicsi nyugat-balkáni ország jövője szempontjából fontosnak minősítették a voksolást. Ám az érdeklődés viszonylag alacsony, alig több mint 40%-os volt, és az eredmény nagy változásokat nem hozott. Bosznia-Hercegovina mégis fontos ország, leginkább a geopolitikai helyzete okán. Ternovász István jelenti Szerbiából.
4: A hat köztársaságból és két tartományból álló titói Nagy-Jugoszlávia széthullása során 1995-ben a bosznia-hercegovinai háborút lezáró Daytoni békeszerződés alkalmával az egykori délszláv köztársaságból megalakult új országot két entitásra osztották fel. Egyik a szerb többségű, közigazgatásilag egységes boszniai szerb köztársaság, a másik pedig a bosnyák és horvát többségű kantonokból álló bosznia-hercegovinai föderáció, amelyek önálló parlamentekkel rendelkeznek. A dualista állam egységét nemzetközi főmegbízott biztosítja, aki az ENSZ nevében kormányozza egész Boszniát. A régensként viselkedő megbízott szinte bármilyen a két entitás központjában, Szarajevóban vagy Banyalukában meghozott politikai döntést önkényesen felülbírálhat, ahogy az egykor a gyarmatosított országokban történt. Ha pedig ezt valaki, például az entitás elnöke megkérdőjelezi, akár börtönbüntetésre is ítélhetik. Ez történt tavaly Milorad Dodikkal, aki 7 éven át volt a szerb entitás miniszterelnöke, 15 éven át pedig az elnöke. Dodik addigra koncátlankodott a főmegbízottal szemben, hogy egy éves börtönbüntetésre ítélték, de miután kifizette a kilót büntetést, szabadon engedték. Ugyanakkor eltiltották a közhivatali tevékenységtől, így a vasárnap megtartott választásokon nem vehetett részt. Ettől még azonban a Független Szociáldemokraták Szövetségének elnökeként továbbra is ő az első számú politikus az entitásban. Vasárnap késő este ő jelentette be pártjának fölényes győzelmét a 42%-os részvétellel zajló választások során. Győztünk. Pártunkból került ki Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb képviselője. Koalíciós partnereinkkel kétharmados többségünk lesz a boszniai szerb köztársaság banyalukai parlamentjében, és az entitás elnöke is a mi sorainkból került ki, mondta a Független Szociáldemokraták Szövetségének elnöke. A szarajevói központú bosnyák-horvát többségű Bosznia-Hercegovinai Föderációban a parlamenti választásokon fölényesen győzött a legerősebb bosnyák nemzeti szervezet, a Demokratikus Akciópárt. A népszerűségét vesztő Baki Rizetbegovic pártelnök azonban mégsem kerül be a háromtagú országos elnökségbe. Őt a nyugatbarát, euróatlanti integrációt támogató Denis Betyirovic győzte le, aki eddig is az elnökség tagja volt.
5: Szlobodárska, antifasisztická i građanská Bosznia-Hercegovina is éva.
4: Továbbra is él a szabadság szerető, antifasiszta és polgári értékrendet képviselő Bosznia-Hercegovina, mondta győzelmének hirdetése után a Szociáldemokrata párt politikusa. Köszönetet mondott a választóknak a bizalomért, majd közölte, Bosznia-Hercegovinának folytatnia kell az Európai Uniós és a NATO csatlakozás felé vezető utat, valamint erősítenie kell a regionális együttműködést. Az Oroszországhoz való ragaszkodásról pedig, mint hangsúlyozta, le kell mondani. Bosznia-Hercegovina kollektív államelnökségébe a horvátok részéről új ember Darijana Filipović, a horvát nemzeti közösség jelöltje került be. A horvát nép megválasztotta saját nemzeti képviselőjét az ország vezetésébe. Mondta egyértelművé téve, hogy a korábbi horvát elnökségi taggal szemben ő majd a saját nemzetének érdekét tartja legfontosabbnak munkája végzése során. Hogy mi várható a választásokat követően, azt majd elmondja az elemző, előtte azonban idézzük fel, hogy mit mondott az ottani első számú szerb politikus Milorad Dodik az ország jövőjéről a választási kampány célegyenesében. Bosznia-Hercegovina halott. Ez egy lehetetlen ország. Nincs értelme a fennmaradásának. Ezt a csontvázat egyesek csak azért próbálják meg fenntartani, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék. Vélekedett Dodik, akit néhány nap korábban Moszkvában fogadott Vlagyimir Putyin orosz államfő. Vendéglátójaként egyértelművé tette, hogy Oroszország továbbra is támogatni fogja a boszniai szerb köztársaságot a nemzetközi fórumokon, a többi között az ENSZ biztonsági tanácsában, de gazdasági és kulturális téren is együttműködésre törekszik az ottani szerbekkel. hogy a választások után milyen jövő vár a gyakran a Balkán lőporos hordójaként emlegetett Bosznia-Hercegovinára, azt Zseljko Svitlica, ottani politikai jellemző így látja. Itt minden a külföldiek, elsősorban a nagyhatalmak ráhatásától függ. Bosznia-Hercegovinában az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak, Oroszországnak és Törökországnak is megvan a maga érdeke. Azért avatkoznak be intenzíven Bosznia-Hercegovina belügyeibe, mert az ország geopolitikai helyzete miatt a Nyugat-Balkán biztonsági törésvonalán fekszik. Üzenetértékkel bír majd az, hogy miként viszonyulnak ezek az országok Milorad Dodik politikai szerepvállalásához. Lehetővé teszik-e majd számára a hatalomba való visszatérést. Ami Bosznia-Hercegovina jövőbeni külpolitikáját illeti, nehéz kérdés. Ugyanis mindhárom nemzetnek megvannak az egymással nehezen összeegyeztethető érdekei. Ez a jövőben is meg fog mutatkozni mind az elnökségen belül, mind a parlamentekben. Az előző 4 éves ciklushoz képest annyi változott, hogy az államelnökségben mostantól a két nemzetben gondolkodó horvát és szerb politikus kényes kérdésekben majd összefoghat és leszavazhatja a nemzeti érdekekkel szemben az uniós csatlakozást favorizáló bosnyák vezetőt. Üzenet értéke lesz annak is, hogy a hosszúnak ígérkező koalíciós tárgyalások után kit választanak majd az ország külügyminiszterévé. Erre azonban várnunk kell, mondta a politikai elemző.
3: És most néhány kis, színes, de nem érdektelen hír. Fidel Castro lánya Alina Fernández Revuelta, aki a floridai Miami-ban él, ismét rendszerváltoztatásra szólította fel a kubaiakat. Alina 1993-ban, 37 éves korában menekült el a hazájából, és azóta a Floridában élő kubaiak egyik vezető személyisége. Új tulajdonosa van a CNN hírtelevíziónak, ráadásul Donald Trump híve és támogatója, David Ellison, aki nem más, mint az Oracle alapító Larry Ellison fia. Az Ellison család a héten ütötte nyílbe a hírtelevízió anyavállalatának, a Warner Brothersnek a felvásárlását, mégpedig a Paramount összeolvadásával. Az új cég neve Skydance. A Paramounthoz tartozott egyébként a CBS televízió is, amely így most egyazon anyavállalatba került a CNN-nel. Az Egyesült Államokban a valláskutatással foglalkozó Hartford Intézet felmérése szerint a COVID-járvány óta folyamatosan csökken a kis templomokat látogató hívek lélekszáma. Az úgynevezett megatemplomok látogatottsága azonban óriási népszerűségnek örvend. A járvány idején ugyanis szövetségi hiteleket vettek fel, és ebből fizették az alkalmazottakat és az internetes istentiszteleteket is. Így képesek voltak túlélni a járványt. Az új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pól István hangmérnök és Szőlősi Éva a gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
6: Tegnapi műsorunkat hallották.

0: 120 milliárd forintot kap a főváros. Két településen tartanak időközi önkormányzati választást. Megerősödő szél követi a távozó esőfelhőket. 5 óra van, hírek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint vége a főváros folyamatos csőd helyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály szerint a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin telefonon megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi King Khalid nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 pedig megsebesült, jelentette be a szaúdi polgári légi közlekedési hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többek állapota kritikus. A repteret ideiglenesen lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, illetve törölték. A merénylet előtti napon a jemeni huszik hasonló támadást követtek el a Dammáni reptéren. Akkor 3 szaúdi állampolgár halt meg. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Magyar Mecskén a közel 250 választópolgár 3 független jelölt közül választhat polgármestert, a 4 képviselői helyre 18-an aspirálnak. Pásztón 3 független polgármester jelölt neve szerepel a szavazólapon. Ott több mint 7000-en szavazhatnak reggel 6-tól este 7 óráig. Nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. A csapadékzóna kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat. Napközben a Dunántúlon és a középső országrészben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
1: Műsorajánló.
2: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban. Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól. De arról is. Integráció és asszimiláció. Migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
3: 2024-es könyvár törvény azt írta elő, hogy egy kötetre a megjelenéstől számított 365 napig maximum 10% kedvezmény adható. Már a törvényjavaslat bejelentésekor is azt lehetett hallani, ennek egyértelmű vesztesei a vevők, a szerzők és a kiskiadók lesznek, nyertesei pedig a terjesztők. Noha a kiadók bevétele nem csökkent a könyvárak jelentős emelkedése miatt, az eladott példányszámok alulmúlták a korábbiakat. 2026. június 11-én a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, a kormány tervezi az árkötöttségi törvény felfüggesztését és a könyvpiaci szabályok felülvizsgálatát. A konkrétum mai adásában a könyvek árkötöttségéről, az esetleges változtatásokról, valamint a kiskapukról beszélgetek Bárdos Andrással, a 21. század kiadó társtulajdonosával és a kiadó vezetőjével, valamint Nyári Krisztiánnal, a Líra csoport kreatív igazgatójával. Szemere Katalin vagyok. A MEKEKE, azaz a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése javasolt az árkötöttséget, csak nem abban a formában, mint amit a törvény takart. Előzetes szakmai egyeztetés nélkül hozta meg a döntést az előző kormány. Az önök által képviselt cégek hogyan élték meg ezt az árkötöttséget?
4: Ugye a Líra az a második szereplője a könyvkereskedelmi piacnak, nem a kiadóinak, és ilyen értelemben egy kedvezményezettje volt, annak ellenére, hogy mi abban a formában, ahogy ezt a törvényt bevezették, mi se szerettük, illetve szerettük volna, hogy másmilyen legyen. De hát, hogyha nincsen árverseny egy piacon, vagy korlátozott formában van csak, akkor egy kínálati verseny lesz, tehát oda megy a vevő, ahol nagyobb választék van, hiszen az ár mindenütt egyforma. Éppen ezért minél nagyobb egy kereskedő, annál nagyobb eséllyel mentek oda a vevők, de én ennek ellenére is azt gondolom, hogy az árkötöttség nem ördögtől való dolog, nem véletlenül működik ez Európában, vagy a világ számos részén csak szabályozott formában, és odafigyel bizonyos piaci jelenségekre, amire az a törvényjavaslat, amit 15 évvel ezelőtt a MEKEKE készített, nem figyeltett oda, mert például nem volt még internetes kereskedelem és egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó árkötöttségi törvény az hasznos lett volna a piacnak. Ez meg hát meglehetősen vegyes eredményeket hozott, bár azt is gondolom, hogy az, amit tapasztalnak a kiadók, hogy csökken a példányszám, az nem ennek köszönhető, hiszen egy világjelenségről van szó, de Európában mindenképpen egy jelenség.
3: Mindjárt kérdezem majd arról, hogy mert milyen lett volna a jó törvény, de kíváncsi vagyok, hogy a 21. század kiadó hogy élte ezt meg.
5: Ez a törvény eleve is rossz volt, és szerintem nem érte el a célját. A célja az volt, hogy a kis kereskedők, a kis kiadók kereskedői részei eltűnjenek, és a nagy kereskedőkhöz menjen a vásárló és a pénz, ez nem sikerült egyáltalán, ebből semmi se jött be. Persze semmi módunk nincs arra, hogy lemérjük, hogy lett volna, mert csak egyszer történt meg. Ha kétszer párhuzamosan megtörtént volna, akkor össze tudnánk vetni, de itt csak egyszer történt meg. A mi kiadónk nem érzékelte ilyen primér negatív hatását, rengeteg negatív hatását érzékelte, pont azt, hogy a vevő elmegy tőlünk, azt nem.
3: Milyen hatását érzékelte?
5: Inkább csak a végeredményt mondom. Ugye létezik az a fajta könyv, amit Krisztián is olvas, maga is olvas, én is olvasok. Nevezzük szépirodalomnak, jó? Szépirodalmi művet ki lehet nyomtatni mondjuk 2000-3000 példányban. Ez egy valóságos üzleti modell volt, még néhány évvel ezelőtt kinyomtuk 3000-be, adtuk 2000-be, pici veszteség, és minden rendben van. Ez ma már nem megy. Tehát pontosan az, ami miatt sok kiadó boldog, és ami miatt létrejött, és amit szeretne csinálni, az nem megy, azok a réteg könyvek, tehát bocsánat mindenkitől, használom, utálom. Tehát például a magas irodalom megszenvedély. Ezt a törvényt is, meg az elmúlt éveket is, az összes szörnyűségét is.
3: Milyen lett volna a jó törvény?
4: Oda mennék vissza, hogy magát az árkötöttséget azért találták ki, és ezért vezették be egyébként önkéntes alapon Németországban, mert ott nem is a jogszabály a lényeg, hanem hogy a szakma összeállt, és ehhez tartotta magát, hogy kicsit hosszabb legyen a könyvek életciklusa. Tehát, hogy ne történhessen az meg, ami ott is egy gyakorlat volt, hogy mondjuk egy karácsonyi könyvet, ami akkor jelent meg, és még aktuális, tehát nem arról van szó, hogy egy tematikus karácsonyi könyv, hanem karácsonyi piacra készült, az januárban elesett. talán 50%-kal leértékelni, mert egyszerűen a könyv életciklusa csökken, és tulajdonképpen a piacnak az a jó, hogyha ez legalább egy évig egy újdonságnak számít, és nem vezetik ki a piacról. De ehhez az is kell, hogy a kivételeket nagyon alaposan megnézze és elfogadja maga a piac. Tehát, hogy például egy olimpiáról szóló könyvet az olimpia bezárulta után lehessen féláron adni, vagy még nagyobb kedvezménye, mert hát elveszítette az aktualitását. Na most semmilyen kivételt ez a jogszabály nem tartalmazott, és nem tudott mit kezdeni azzal a jelenséggel, ami az utóbbi éveknek a piaci jelensége, hogy a kiadók megcsinálták a maguk webáruházait, legalábbis az innovatív, szorgalmas kiadók így tettek, mint például Andrássék, és ez tulajdonképpen egy kereskedelmi alszegmense lett a piacnak. Na most ezt, ha teljesen ugyanúgy szabályozzák, mint az piac egészét, akkor annak vannak káros folyamatai. Szóval, ha a szakmára lett volna bízva, és nem a húsvéti nagy héten lett volna az úgynevezett vitára idő, ami hát lényegében azt jelentette, hogy ilyen nincs, akkor szerintem egy fél év alatt egy jó jogszabályt a piac szereplői összetudtak volna rakni. Úgy, hogy egyeztetik a nagy kiadóknak, a kis kiadóknak, a nagy kereskedőknek, meg a kisebb kereskedőknek a szempontjait. Ez nem lehetetlen, annál is inkább, mert néhány országban ezt meg tudták csinálni.
5: Ki mondta Krisztián a lényeget? Hát, milyen színű otthon a szőnyege? Nem világos esetleg?
3: Nincs szőnyegem.
5: Nincs, Krisztián?
4: Nincs szőnyeg.
5: Nálunk van. És amikor valaki bejön az utcáról, a sáros bakancsával végiggyalog a fehér szőnyegemen, na azt érzem én minden állami beavatkozáskor. Nem kérjük az államot, köszönjük szépen, nincs rá szükségünk. Az önszerveződés, jól mondod, majd megállapodunk, leülünk, megbeszélünk.
4: De azért a történethez hozzátartozik, hogy ezt 30 éve kezdeményezte először a könyvpiac, hogy az állam gondolkodjon el egy ilyen szabályozáson. 15 évvel ezelőtt egy jogszabálytervezetet is letett az akkori mekeke az asztalra, és minden alkalommal versenyjogi szabályokra hivatkozva tiltakozott ez ellen a mindenkori kormány, sőt, még büntetéseket is kiosztott, amikor ezt önkéntesen meg akarták csinálni. Tehát egyik pillanatról a másikra lett a teljesen az ellenkezője az állam véleményének, és hát nyilván emögött voltak politikai szándékok is, de azt gondolom, hogy aki most abban bízik, hogy ez a törvény ez hatályon kívül lesz helyezve, vagy valamit csinálnak vele, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, mint a Covid környékén, amikor nagyon jól ment a könyvpiac, azok csalódni fognak, mert ennél sokkal összetettebb folyamatok vannak, és nem ez az egyetlen, és talán nem is a legfontosabb oka annak, hogy miközben forgalomban még a magyar könyvpiac nőni tud, de darabszámban már nem. Ennek szociológiai okai vannak, gazdasági okai vannak, kevesebb pénz van az emberek zsebében, illetve megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások az egész nyugati világban, és akkor még nem beszéltem a mesterséges intelligenciáról, meg az összes ilyesmiről. Szóval ez mindenütt jelen van, ez a csökkenés, ami ellen kell tenni, össze kell fogni ellene, állam piacnak, családnak, iskolának, mindenkinek, de ennek egy nagyon-nagyon picike része, hogy most van-e árkötöttség, vagy nem.
3: És ez az árkötöttség a terjesztőket hogy érintette?
4: Úgy, hogy minél nagyobb készlete van, minél színesebb kínálata van egy terjesztőnek, ez annál jobb, hiszen az ár az mindenütt ugyanaz. Mindenütt a könyvre nyomott fogyasztói ár mínusz 10%. Ugye ekkora kedvezményt lehetett adni, és ezért aztán mindenki meg is adta ezt a kedvezményt. Ezért csalóka az, hogy bezzeg régen lehetett adni 20-30%-ot. Na, eleve úgy volt árazva a könyv, hogy az benne legyen, mert az olvasó, a vásárló elvárta, hogy valamennyi kedvezményt azért adjon a kereskedő. És ezért nem igaz az a feltételezése egyébként piaci szereplőknek is, hogy ugye a szerzők úgy gondolják, hogy a gonosz kiadó miatt nem kapnak annyi honoráriumot, a kiadók úgy gondolják, hogy a gonosz kereskedő veszi el a hasznot, a kereskedő a kisebb pedig a nagyobbra mutat, a nagyobb meg nem tudom mit csinál.
3: Örül.
4: Igen, de valójában, ha megnézzük egy átlagos könyvnek az árszerkezetét, én ezt két évente meg szoktam nézni, kiválasztok egy külföldi címet, meg egy magyart, és megnézem, hogy körülbelül mondjuk két év alatt hogyan teljesített, általában az szokott kijönni, hogy a szerző, a kiadó és a kereskedő körülbelül ugyanolyan arányban részesedik abból, az egyébként nem túl nagy haszonból, amit egy könyvön el lehet érni, de be lehet látni, hogyha csökken a piac, kevesebb ember tud könyvet olvasni, akkor a torta is kisebb, és akkor ideg lesz a piaci szereplők nagyobbik része, mert azt gondolja, hogy ezt valami jogszabállyal meg lehetne oldani, de szerintem nem.
3: De nyilván a kiadó jobban jár, ha a saját webshopjába vásárol az olvasó, hát nem a terjesztőnél.
5: Attól függ, azért nem ennyire egyszerű, mert a webshopot fönntartani is nagyon sok pénzbe kerül. De szerintem ebbe a beszélgetésbe ugyanabba a zsákutcába futunk bele, mint az egész magyar könyvpiac, hogy úgy teszünk, mint a három szereplő volna. A kiadó, az állam, meg a terjesztő. És két szereplőt kihagyunk.
6: Az olvasó,
5: igen. Meg az író. Azért igen. Nem kéne. Gondoljunk bele, hogy ebben a rendszerben, ami ma például Magyarországon van, egy író előállít, bocsánat a szóért, egy gyönyörű szép regényt, ami nem tudom, 12 ív, 2 évet dolgozik rajta, vagy 3-at, és kap érte 1,5 millió forintot, ha nagyon sikeres. Abból kéne neki 2-3 évig megélni. Az állam beleavatkozik és ad pénzt a kiadónak. Ne tessék a kiadónak pénzt adni, tessék a szerzőnek pénzt adni. A kultúrát kellene támogatni, nem a könyvkereskedelmet vagy a könyvkiadást. Minket hagyni kéne.
4: Az a baj, hogy teljesen egyetértünk, de ez egy kisebbségi vélemény, azért azt igen? Szeretném jelezni. Igen, több kollégámmal látom az ellenkezőt, hogy azt gondolják, hogy a jóságos állam valahogy ezen tudna segíteni, hogyha igazán szeretné, miközben valóban igazad van, bizonyos könyvtípusok kivételével, mondjuk a tudományos könyvkiadás ilyen, ami egy ilyen pici nyelvi kultúrában sosem lesz Magyarországon nyereséges, tehát ott el tudom képzelni, hogy a kiadót is kell támogatnia az államnak, de egyébként főszabályként az olvasót kell támogatni, meg valamilyen módon a szerzőt, hogy 2 könyv között mondjuk ne kopjon fel az álla, de elsősorban az olvasót kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudjon annyi könyvet venni, amennyit szeretne, meg az is egy állami feladat, hogy valahogy az olvasást, mint életformát ne hagyja teljesen beszűkülni. De egyébként pedig a piacot tessék szíves lenni, békén hagyni, én is ezt gondolom.
6: És hogyan lehet az olvasót támogatni, András?
5: Például, ha nem lenne árkötöttség, akkor nekünk van egy kis boltocskánk, ott biztos, hogy bevezetnénk, hogy a pedagógusok kapnak, nem tudom, 20%-os kedvezményt.
4: Egyébként ezt például Tarz Zoltán bejelentette, de tovább nem jutottunk, tehát nem látom, hogy ez most éppen hol tart, hogy olyan társadalmi csoportok, akiknek a munkájához szükséges lenne, hogy minél többet olvassanak, ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy nem tud elegendő könyvhöz jutni, és ezért az állam valamilyen támogatást akar adni pedagógusok, közművelődésben dolgozók könyvvásárlására. Ez például nagyon jó lenne annak, aki meg tudja venni a könyvet ezek után, meg a piac egészének, hát erre lehetne számolni. De olyan eszközei is vannak az államnak, amire nagyon jó skandináv példák vannak, hogy ha az egy nemzeti cél, mondjuk, hogy verses köteteket ki lehessen adni, szerintem az, akkor a magyar könyvtári rendszer ezen nagyon sokat tud segíteni. Például skandináv országokban megvesz 500 példányt, és azt felszívja egyébként egészen rendesen az ottani könyvtári rendszer, az egy közcél, hogy ott legyen a könyvtárban egy kortárs költő, de egyben azt is elősegíti, hogy a könyvkiadó ne érezze ezt egy olyan kockázatnak, ami mindenképpen veszteségbe fordul. Ha 500 példányban ki lehet adni egy verses kötetet, tehát 500 fix vevője van, akkor a maradék 300 példány, ami aztán el fog fogyni a boltokba, az már legalábbis nulladósá tudja tenni ezt az egész dolgot, és ezért csináljuk a könyvkiadást. És ez igaz a tudományos könyvkiadásra, a művészeti könyvkiadásra, csomó mindenre, hogyha az állam azt mondja, hogy bizonyos könyvtípusokat én fontosnak tartok. Itt a szakma, akár az irodalmi szakma, akár a könyvpiac be van ebbe vonva. A másik lehetőség, hogy teljesen semlegesen azt mondom, hogy ez a pedagógus bármilyen könyvet vesz, én ahhoz, mint állam 10-20%-ot hozzáteszek, vagy havi 5000 forintot biztosítok neki valamilyen utalvány formájában. És ne felejtsük el, hogy tényleg ott van a könyvtári hálózat, na ezt a könyvtári hálózatot kellene úgy megerősíteni, hogy például állománygyarapításra sokkal több pénzt kapjon az államtól, mert akkor aki nem tudja megvenni, az biztos lehet benne, hogy a könyvtárban ott lesz.
5: Elnézést a közhelyes kifejezés, én híve vagyok a holisztikus szemléletnek. Tehát ez így önmagában nem lesz elég, akkor lesz ez jó, akkor lesz annak az 500 verses kötetnek valamennyi olvasója, ha beszáll az iskola.
4: Így van.
5: Én azt tapasztalom, rengeteget járok könyvtárokban az országban, hogy te is, hogy az iskola semmiben nem segít. Miért nem segít az iskola? Mert szerencsétlen tanárok a minimális fizetésükért halálra vannak dolgoztatva. 40 éves korukra kiégnek, elviszik ők Arany Jánost olvasni a gyerekeket a könyvtárba.
4: Nagyon sokszor elviszik egyébként.
5: Hát szent emberek.
4: Abszolút. Sem a felsőoktatás, sem az alapfokú oktatás, meg a középfokú nélkül nem megy. Kortárs írót, kortárs költőt nagyon ritkán lát egy középiskolás. Mert eddig nem engedték be. Részben politikai okokból, másrészt túlterheltség miatt, harmadrészt a bürokrácia miatt. Soha ilyen távol nem volt a kortárs irodalom a középiskolától, mint ma. A 30-as években közelebb volt, ami hát nem egy nagy liberális időszak volt, és mégis félig meddig kortársakat olvastak. És még 1000 dolog van, én ezért mondom azt, hogy nem olvasás népszerűsítési programra van szükség, mert ez egy kommunikációs kampány, hanem egy nemzeti olvasás programra. Mert hogyha csökken az olvasók száma továbbra is ilyen arányban, akkor az gazdasági értelemben is meg fogja mutatni ennek a elképesztően rossz következményeit.
6: Pillanatra térjünk vissza még az árkötöttséghez. Voltak-e kiskapuk?
5: Nem keresek kiskapukat, tudom, hogy voltak. Volt, aki keresett és talált.
6: De használták ki a kiadók azt, a nyomdából kikerült könyvek napjától számított 10 nappal kezdődött ez a kötöttség.
5: Volt egy törvény, ami megtiltotta, hogy iskola vagy templom, nem tudom hány méteres közelében,
7: 200.
5: 200 méteres közelében olyan könyvet áruljanak, amiben meleg szereplő van. Ezzel kár vitatkozni, hogy most mit tiltott meg, ezt tiltotta meg a törvény. Nem tartottuk be. Ti se tartottátok be. Igen. Nem tartotta be senki. Undok szemét törvény volt. Az, hogy most 10 napos kiskapu, hát
7: és lett, mi ennek igazából, a jelentősége? Összesen lehet a kettő törvényt hasonlítani, mert amit András mert mond, ez a gyermekvédelmi törvénybe bújtatott homofób jogszabály, tisztán politikai haszonszerzés céljából egy rendkívül kártékony, gonosz jogszabály volt, és olyan értemben megszabadultunk tőle, hogy ezt már senki nem ellenőrzi, ráadásul Európai Unió bírósága is megítélte, hogy ez teljesen jogtalan, tehát ez lényegében nincs ez a jogszabály, bár még nincsen hatályon kívül helyezve. Ehhez képest ez az árkötöttség, ebből lehetett volna valami jót is csinálni, ha az lett volna a szándék, hogy jó legyen.
5: De nem ez volt.
7: De hát ez a 10 nap is azért van, mert valaki otthon a konyhaasztalon megírta ezt a törvényt, és másnap a parlament megszavazta, mint mindent. Szóval leültek volna velünk, vagy bármilyen olyan könyvpiaci szereplővel, aki mondjuk látott már könyvet, akkor megmondta volna, hogy ez egy kiskapu, és ha be akarjátok zárni, zárjátok be, de azt így kell, vagy pedig hagyjátok meg kiskapunak, és legyen megmondva, hogy van 10 nap játék a kiadóknak. Volt, aki játszott ezzel a kiskapuval, de hát olyan brutális büntetések voltak kilátásba helyezve, amiről nem tudok, hogy bárkit megbüntettek volna, de hát az állam ezt csinálta ezzel a homofób törvénnyel is, hogy ott lebegett Demoklész kardjaként, hogy bármiért lényegében meg lehet büntetni a könyvesboltot. Ezt ugyan nem ellenőrizték soha, de a jogszabály benne sokkal több volt. Az volt benne például, hogy az öncélú szexualitás ábrázolása is tilos. Na most ugye minden olyan szexuális tevékenység, legalábbis a nagymamám ezt mondta volna, ha megkérdezik, amiből nem születik gyermek, az öncélú. Na most hát erről szól az irodalom úgy nagyjából. Igen. Tehát, hogy a könyvesboltok 60%-ában, mert az templom és iskola környékén van, egyáltalán nem lehetett volna úgy általában irodalmat forgalmazni.
5: Tehát, hogy Ötvös Józsefről származik a mondat, hogy a joga tettnél fontosabb, mert a tettnek holnapja nincsen. A joga meg lett volna az államnak arra, hogy az egész magyar könyvpiacot lényegében felszámolja, vagy átalakítsa úgy, ahogy akarja. Ezért mondom én, és úgy érzem, Krisztián, teljesen egyetértünk. Nem itt kell a dolgot megfogni, hanem időt kell adni arra, hogy ez a sokkot kapott könyves társadalom ocsúdjon, egymás szemébe nézzünk, nem mi ketten, mert nekünk nincs rá okunk. Igen, te voltál az, aki azt kérte tőlem, hogy fóliázzam be a könyvet, és én mondtam, hogy nem fóliázom be, és ebből köztünk volt egy hatalmas konfliktus. Üljünk le, beszéljük meg, béküljünk ki, túl vagyunk ezen most. Nézzük meg, hogyan lehet ezt felépíteni. Nem lehet a végén kezdeni, jól mondom?
7: Igen, és ez van egyébként az árkötöttséggel, vagy hívjuk bármilyen szabályozásnak. Azt gondolom, hogy minél kevesebb szabályozás, annál jobb egy piacnak. De, hogyha a piac szereplői azt gondolják, hogy vannak olyan dolgok, és akár még az árkötöttség is lehet ilyen, ami bizonyos módon hasznára van a piacnak, és a fő haszon az, hogyha nem úgy viselkedik a könyv a boltokban, mint a csokoládé. Abban az értelemben, hogy ott a kereskedőnek a primér érdeke minél gyorsabban kipörögjön, és jöjjön a következő, meg az azt következő, de a könyvpiac az részben egy piaci dolog, másrészt a kulturális intézményrendszernek is a része, aminek lehetnek olyan speciális igényei, hogy például egy könyv sokáig ott lehessen, relatíve sokáig, tehát most itt hónapokkal meghosszabbított piaci jelenlétről beszélünk, a könyvesboltokba. Ha ebbe egyetértünk, le lehet ülni, és a piac ki tudja találni azokat a jogszabályokat, vagy nem is kell, hogy jogszabály legyen, elég lenne egy piaci megállapodás, hogyha a versenyhivatal ezt nem bárdel a kezében nézné mindig, hanem egy kicsit értené is, hogy miről van szó, akkor nagyon jó piaci együttműködési szabályokat ki tudnánk találni, de hát ez nem így működött, hanem tulajdonképpen dekrétumokkal.
6: És sikerült már az új kormánnyal beszélni, vagy kérdezte önöket bárki arról, hogy milyen elképzeléseik vannak ennek az árkötöttségnek a változtatására?
7: Most végre van egy telefonszám. Tudjuk, hogy ki foglalkozik a könyvekkel, Berg Judit helyettes államtitkár. Eddig 5 vagy 6 tárcához tartozott a könyvpiac. Amióta Berg Juditot kinevezték, azt tudom, hogy rengeteg piaci szereplővel, kiadóval, kereskedővel, társadalmi szervezettel találkozott, hogy ennek mi az eredménye, ezt nem nem tudjuk.
6: András nagyon sohajtott.
5: Igen, mert a kérdései arra vonatkoznak, és Krisztián válaszai ennek következtében szintén, hogy állam. Berg Judit, én nem ismerem személyesen jól, mindenki azt mondja, hogy ő nála édesebb, rendesebb, kedvesebb, okosabb asszony a földön nincs. De tessék már minket békén hagyni. Nem kérjük az államot, most éppen az van,
6: de gondolom, bocsássa meg, de ezért gondolom szeretné, hogyha mit? Ez az árkötöttség törvény megváltozna.
5: Hát meg kéne változtatni,
6: de ezt biztos, mondjuk az olvasó nem tudja megváltoztatni,
5: persze,
6: csak az állam.
5: Jó, nyilvánvaló. De én nem Berg Judit posztját vontam kétségbe, tök jó, hogy van. Én a maga kérdéseit vonom kétségbe, hogy örökösen az államról beszélünk, miközben most ott tartunk, egyet jó a kérdéseim, mert látja, kihozott a sodromból, hogy ott tartunk, hogy a piac 50%-os szereplője az állam. Ezzel most mi lesz?
7: Igen, és ez egy nagyon bonyolult kérdés, és tényleg valamit kell ezzel az államnak gondolnia legalább, hogy mit akar, mert az, hogy az állam egyrészt szabályozóként részt vesz a piacon, aktív szabályozóként legalábbis eddig, aztán majd meglátjuk, hogy most mit akar, és közben pedig a versenypiacra belép a legnagyobb szereplőként, hát ez nem hangzik olyan nagyon-nagyon jól. Ez az állami könyvterjesztő vállalat idejére emlékeztet, és azért az nem volt egy olyan csodálatos időszak, bár sokkal többen olvastak, de nem azért, mert állami kézben volt a könyvterjesztés.
6: András, kérdezek az olvasóról, jó? Igen. Az árkötöttség idején hogyan tudtak az olvasók lojalitására hatni?
5: Erre tudtunk hatni. Ez maradt nekünk. Tehát azt mondtuk az olvasónak, hogy mi együtt vagyunk 15 éve, ami kiadunk, meg ti olvasók, figyelünk rátok, figyeltek ránk, segítjük egymást, maradjatok velünk. Meg különben vége.
6: És ez elég volt?
5: Igen.
7: Ahogy nézem a piaci folyamatokat, Andráséknak ez nagyon jól sikerült. Azt kellett, hogy tényleg beletegyenek másfél évtizedet, hogy lojális olvasóik legyenek. És máshol megláttam, hogy ez kevésbé sikerült, és ott olvasók mentek el, meg aki kiépített egy webáruházat, meg egy hozzá kötődő, hát tulajdonképpen közösséget épített, az kedvezőbb helyzetből indult nyilvánvalóan, mint aki az akkor kezdte el hirtelen, hogy akkor most csináljunk valamit. Egyébként az egész árkötöttség mélyén az volt, vagy azért akarta ezt a könyvszakma, mert megjelentek a piacon, akik valójában semmit nem tettek bele a marketingbe, a logisztikába, hanem megvettek egy dobozos webáruházat tulajdonképpen, és a létező legnagyobb kedvezményt adták, úgyhogy neki még 1%-a maradjon, mert ezek ilyen kétfős BT-k voltak. Ez például egy nagyon-nagyon rontotta a piacot, mert aki nem volt lojális egy könyvkereskedő, az a legolcsóbbat kereste, és miközben mi, akik ezeket a könyveket kiadjuk, forgalmazzuk, rengeteg pénzt teszünk abba, hogy ismert legyen az a szerző, hogy az a könyv megtalálja az olvasóját, hogy az úgy nézzen ki, hogy annak normális grafikus tervezze a borítóját, és a többi. Ugye ők nem tettek ebbe bele semmit, hanem megvették, és minimális marzsal árulták.
5: És család ez, megélt belőle.
7: De közben a könyvpiac egészének ez ártott. Tehát ilyen értelemben még mindig jogosnak tartok egy piaci konszenzust arról, például a Mekekén belül, mert ezek a cégek soha nem voltak a könyvszakma szervezetének a tagjai. Hát a farvizén az oldalán megéltek belőle, és közben nagyon sok kárt okoztak, ezek nagyjából felszívódtak, de azért azt nem szeretném, hogyha hatályon kívül helyezik ezt a jogszabályt, és akkor újra teljes fegyverzetben megjelennének, tehát ezzel biztos érdemes valamit kezdeni. Kérdés, hogy az önszabályozás erre elegendő-e?
5: Kerülgetünk egy kérdést egyébként, pedig nem lenne szabad kerülgetnünk. Én kimegyek a könyvfesztiválra, kimegyek a könyvfesztiválra, találkozom az olvasókkal, és jön oda, megfogja a könyvet, úristen, de szép, jaj, mennyibe kerül? 6900 forint, kedvezménnyel jut 6300, hát én ezt nem tudom megvenni. Nagyon drágák a könyvek, de nem drágák a könyvek, hogyha elmegy Londonba, Bécsbe, Madridba, ugyanennyibe kerülnek a könyvek, ugyanennyibe kerül az előállításuk, minden ugyanennyibe kerül.
7: Csak a szerző.
5: Csak a fizetések nem. Igen. Fele annyit keres egy magyar, mint egy osztrák, most mondtam valamit, akkor fele annyi könyvet tud venni.
7: Arról is kell beszélni, hogy az a közvetítő közeg, ami 20 évvel ezelőtt még acélosan működött, de még 15 éve, sőt még 10 éve is létezett, az lényegében a szemünk láttára tűnt el. A kulturális sajtó hatóköre az tulajdonképpen összeomlott. Itt bőven van a közmédiának felelőssége meg tennivalója is. Tehát egyszerűen, hogy az olvasó tudja, hogy van egy könyv, ami neki készült, neki született, az média nélkül, vagy valami közvetítő közeg nélkül nem megy. Ezt a közösségi média nem pótolja azt, hogy nekem legyen valaki, aki azt mondja, mondja, hogy van egy könyv, ami neked szól, ez csodálatos. És ez lehet, hogy a 20 éves lányomnak a TikTokon megmondja valaki, de még ő is jobban örülne, hogyha el tudna merülni egy erre dedikált rádióműsor vagy televíziós műsor mellett. Ezt mindenféle módon mi próbáljuk könyvpiaci szereplők pótolni. Rengeteg jó könyves podcast van, meg rendezvényé formáljuk a könyvbemutatóinkat, de a média közvetítő szerepét nem lehet.
6: Ajánlom nagy szeretettel a vasárnap délelőtti Irodalmi Újság című műsorunkat, ahol könyveket ajánlunk.
8: Szuper.
6: Hogy mennyire viselte meg a könyves szakmát és az olvasókat az Orbán kormány által 2024-ben bevezetett könyvártörvény? A törvény teljesen elhibázott volt-e, vagy a szakmával egyeztetve nagyobb szabadságot adva a kiadóknak? Működőképessé alakíthatják-e az új kormánnyal? Erről beszélgettünk ma a Konkrétumban Bárdos Andrással, a 21. század kiadó társtulajdonosával és a kiadó vezetőjével, valamint Nyári Krisztiánnal, a Líra csoport kreatív igazgatójával. Köszönöm a figyelmüket, a hangmérnök Bényi Csaba nevében a műsort Szemere Katalin szerkesztette és vezette. Viszont hallásra!
9: Kossuth Rádió.
10: Újra mindenkié.
2: Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
11: Az ICOM Magyarország, vagyis a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának magyar tagozata készítette egy vitaanyagot a magyar múzeumi rendszer hosszú távú átalakításáról. A mai műsorban erről az anyagról fogunk beszélgetni, amely közel 250 különböző szakmai hátterű, korú és pozíciójú múzeumi szakember önkéntes munkájának köszönhetően született meg. Beszélgető társaim Babocsai Gergely, a Természettudományi Múzeum főigazgatója, Berényi Marianna, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályának vezetője, és Róka Enikő művészettörténész. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita. Először is arra kérnélek benneteket, hogy mondjatok egy olyan konkrét és sürgős változtatnivalót, amihez nem kell plusz pénz. Marianna, te mit javasolnál?
12: Hogyan bánunk egymással?
11: Múzeumi emberek egymással?
12: Igen, illetve a látogatókkal, ahogyan bánnak a múzeumi emberek, illetve ahogy a muzeológusokkal, a múzeumi emberekkel bánnak a fenntartók, illetve a társadalom. Most volt szerencsém a Néprajzi Múzeum kommunikációs csapatával egy 8 napos study touron részt venni Hollandiában és Belgiumban, ahogy több ottani néprajzi jellegű intézményben beszélgettünk a kollégákkal, és lenyűgözött, ahogy bánnak a látogatókkal, ahogy egymással beszélnek, ahogy egymás feladatkörét tisztelik, nem stresszelve kihozni a másikból a legjobbat. Egyetlen egy példát mondok el, bármilyen kiállítás, nagyobb program közeledik a Vered Múzeumban, előfizetnek egy olyan szolgáltatásra, ahol folyamatosan teszteltethetik az ötleteket, és például ezen a fórumon megkérdezik, hogy a látogatók szerint mi legyen a kiállítás címe. Jó ez a kreatív, amit használnak, milyen program legyen. Azonnal jön a válasz, és akkor a látogatók eleve alakítják ezeket a nagy múzeumi projekteket.
11: Ez melyik múzeum?
12: Ez a Vered Múzeum Amsterdamban. Ez a PR munkájuknak is fontos része, mert úgy gondolják, hogy már amikor bevonják a látogatót, akkor hírül adják a közelgő kiállítást. Szintén ez a holland-belga tapasztalat, ezt muszáj, hogy elmondjam, ahogy a front személyzet bánik a belépő látogatókkal, tehát bárhogy érzékelik, hogy egy kicsit keresünk, elbizonytalanodunk, oda mennek, megkérdezik, hogy mi áradban, mit keresünk, honnan érkezett, miért jött ide, én is ismerek magyarokat, stb. Tehát, hogy egyből kialakult egy ilyen...
11: kapcsolódás.
12: Igen, és akkor már is valahogy az ember otthonosabban érezte magát abban a múzeumban.
11: Gergely?
13: Ez nem az én szóhasználatom lesz, de nagyon is lefedi azt, amit én gondolok. Ez egy általános demokratizálódás a múzeumokon belül. Borzasztóan hierarchikus rendszerről van szó, és azon belül meg egy nagyon nagy fokú tekintélyelvűség, és nagyon sokszor nem is szakmai tekintélyelvűség van, hanem pozíciókhoz kötött tekintélyelvűség érvényesül nagyon sok helyen, ami az egész rendszert borzasztó merevvé, és nagyon sokszor diszfunkcionálissá teszi. Például van egy olyan vezető, amelyik inkompetens, nagyon erősen erőltet olyan nem működő irányokat, amitől gyakorlatilag az alatti lévő emberek, akinek az esetek többségében múzeumi szférában különösen nagyon sok autonóm karakterű ember van, akik ezt egyszerűen nem bírják. Tehát egy idő után leblokkolnak, leállnak, vagy egyszerűen el is hagyják az intézményeket. És ez egy nagyon-nagyon nagy probléma szerintem. Ez egyébként egy tanulási folyamat kellene legyen, mert ez nagyon sokszor attitűdökből, otthonról, társadalomból hozott attitűdökön alapul, ami egy lassú tanulási folyamat révén vezethető ki. Egyrészt az új generációk már mást hoznak, de azt gondolom, hogy akár hány éves valaki, ezeket a fajta attitűdöket, amelyek bizalmon alapulnak, amelyek a másik teljesítményének elismerésén, együttműködéseken alapulnak, ezeket lehet tanulni egyébként idősebb korban is, de ehhez valószínűleg, hogy kell valami fajta facilitáló erő, akár fenntartó irányából, akár például az olyan szervezetek részéről, mint az ICOM, amelyek ezeket az irányokat hangsúlyba helyezik.
11: Anika?
8: Én sokkal konkrétabb leszek. Én szeretném felhívni a figyelmet arra a problémára, ami gyakorlatilag 2013 óta nagyon súlyosan érinti a gyűjtemények integritását, és ez nem pénzbe kerülne, hanem konkrét törvénycikkeket, illetőleg törvényerejű rendeleteket kéne eltörölni. Szerintem ez egyáltalán nem köztudott azok számára, akik nem múzeumi területen dolgoznak, hogy 2013-ban született egy kijelölési törvény, aminek a jegyében a miniszter hatáskörébe utalták azt, hogy mely műtárgyat hova vigyenek. És ez még fokozódott azzal, hogy 2017-ben ezt kiegészítették arra, hogy reprezentációs bemutatásra ki lehet rendelni tárgyakat. Anélkül, hogy a múzeum, a múzeumi szakemberek hozzászólása ebben igazán számított volna. És ennél még egy súlyosabb az ajándékozásnak a témája. Ugyanis 2020-ban született egy kormányhatározat, aminek a jegyében azt a bizonyos második Zsigmond Ákostféle gyermekpáncért Lengyelországnak ajándékoztuk. Egy olyan páncélról van szó, ami unikális volt ugye a magyar. Erről azért volt szó a sajtóban.
11: Igen.
8: A magyar közgyűjteményekben, és egy nemzeti múzeumnak egy állandó kiállítási darabja volt. És ezt meg lehetett tenni ezzel a rendelettel, és ezt tetézte az, hogy 2024 decemberében egy salátatörvényben kijött egy olyan rendelkezés, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy állami tulajdonban levő inkubóságokat protokolláris ajándékként átadjanak. Ez azt jelenti, hogy bármikor be lehet nyúlni egy múzeumi gyűjteményben, és hasonló módon, ahogy a páncélt, elajándékozni. Szóval szerintem ez rendkívül fontos lenne ezeknek a törvényeknek az eltörlése, és ez igazán nem pénzkérdés. Az egész jogi hátteret tulajdonképpen újra kéne gondolni.
12: Talán az utóbbi 10 évben valahogy így elterjedt, hogy a közgyűjtemények az állami, és valahogy egy olyan szemlélet van emögött, hogy az állam a tulajdonos. De hogy ez nem úgy működik, mint ahogy te örökölsz a nagymamától egy festményt, és akkor annak te vagy a birtokosa. Alapvetően a magyar nemzet, tehát mindannyiunk közös tulajdonában álló műtárgyakról van szó. Az állam gondoskodik ezekről.
11: Azért én oda visszakanyarodnék, hogy végigolvasva ezt az anyagot, a legnagyobb kérdésem az az volt, hogy ez mind rendben van, és végig fogunk menni nagyon fontos elemeken. Mégis talán az a legnehezebb, hogy hogyan tudjuk bevinni azokat az embereket a múzeumba, akik most nem mennek be.
12: ICOM 2022-ben elfogadott egy új definíciót, ami teljesen újra struktúrálta a múzeumokról való hagyományos gondolkodást, és szerintem a kérdésedre a válasz ebbe rejlik, hiszen ez a definíció már nem egy gyűjtő, megőrző, kutató, bemutató, szórakoztató intézményről beszél, hanem egy olyan intézményről, aki közösségek részvételével működik.
13: Földcsuszamlásszerű kulturális társadalmi változás zajlik, főleg a digitalizációval, és most a mesterséges intelligencia megjelenésével csak kapaszkodunk az események után, és ez szinte minden szférát érint, ez érinti az oktatást, a civil szervezetek munkáját, és természetesen a múzeumokat is, és nagyon sok múzeum próbál valami fajta választ adni, hogy hogyan változik egyrészt a mai új generációknak az attitűdje a világ dolgai felé, és közben ott van az idősebb generáció, amelyik meg nem teljesen érti, meg el is utasítja. És ez a kettőnek az ütközése, ez szerintem okoz egy nagyon komoly problémát abban, hogy hogyan tudjuk behozni az embereket a múzeumba.
11: És egyébként konkrét jó ötleteid vannak? Akár a saját területedről? nem, arra, hogy mondjuk, hogy lehet legyőzni ezt a generációs különbséget?
13: Nincsenek. Ötletelhetnék, hogy találjuk meg azokat az applikációkat, meg ilyen-olyan üzeneteket küldjünk a mobiltelefonokra, és lehet, hogy egyébként éppen a fiatalabbak lesznek, a belépő fiatalabbak, akik hamarabb megoldásokat fognak nekünk tudni adni, mint amit mondjuk mi idősebb korosztály megpróbálna megoldani. Hogy több generáció legyen képes teljesen különböző attitűdökkel és világlátással együtt dolgozni annak érdekében, hogy megtalálják azt a közös hangot, ami alapján aztán mindazok a célcsoportok, legyenek azok a gyerekektől a nagymamákig vagy nagypapákig behozhatók ezekbe a múzeumokba. De én most jelen pillanatban nagyon sokat gondolkodtam, egyrészt civil szervezeti emberként is, halvány lila gőzöm nincsen, hogy ezt hogy lehetne megoldani. És én azt látom, hogy másoknak sincs erre, csak adhok ötletei.
8: Nem látjuk, hogy hova tart, de éppen ebben a helyzetben még fontosabb a hitelesség. Tehát az, hogy hiteles és autentikus tárgyak vannak a múzeumban, az lehet, hogy ez egy ilyen hurrá optimizmus részemről, de nem tartom kizártnak, hogy fel fog értékelődni a következő időszakban. Ebben az anyagban nagyon sok helyen kerül elő ez a hitelesség, hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani szakmailag, szervezetileg és mindenféle egyéb módokon. Ez az egyik, amit akartam említeni, a másik pedig a kollaboráció és a participáció. A közösségek bevonása másként zajlik ma már a múzeumokban, mint hogy egy múzeumpedagógus foglalkoztatást tart a gyerekeknek. Az is nagyon fontos, de ezek a kollaboratív vagy participatív projektek, ezek egészen más szinten vonják be az adott közösségeket, az adott környezetet bizonyos projektekbe, bizonyos közös munkákba.
13: Én magam természettudományi múzeumból jövök, a Citizen Science, ugye ezek a részvételi tudományos programok, ahol bármilyen szintű szaktudással vagy alapismeretekkel rendelkező emberek valamilyen szinten bevonhatók például egy természettudományi múzeum kutatási projektjébe. Például most van egy ilyen együttműködés, amit megpróbálunk előkészíteni. Van egy civil szervezet, amelyik már elindította azt, hogy Budapest hangyafajainak a feltárása, vagy Budapest városon belül,

0: ami egyébként online is elérhető, és amiben vannak esettanulmányok. Tehát például az én múzeumom, abban volt a Moszkva tér kiállítás, ahol ugye egy nagy gyűjtőkampány indult, ahol ugye részt vehettek mindazok, akiknek a Moszkva tér az egy élmény volt, bevihettek tárgyakat, és akkor ezek bekerültek a kiállításba. Tehát, hogy ez egy együttműködés alapú, közös munka volt.
1: Szerintem különböző szintjei vannak, amiről fontos beszélnünk, mert a részvételiség az nem csak az, hogy behozzák a tárgyakat, és utána egy kurátor eldönti, hogy abból mit állít ki, és milyen szöveget ír hozzá, hanem ennek további méreható szintjei lehetnek, például, hogy már ők maguk írják meg a ehhez szükséges szöveget, ők döntenek arról, hogy milyen tárgyakat mutassanak be. Van, amikor egyfajta demokratikus működési modellt is létre kell hozni ilyenkor az együttműködő közösségek esetében. Ez főleg középiskolásokkal tud működni nagyon jó. A Néprajzi Múzeumnak több ilyen projektje is van. Szóba kerül egy téma, mondjuk cipők, vagy fejfedők, az adott iskola ehhez kapcsolódik tárgyakkal, saját alkotásokkal, és nekik kell eldönteni, hogy akkor ebből mi kerüljön be, mi kerüljön előtérbe, mi kerüljön háttérbe. Ez egy nagyon izgalmas dolog, demokráciára is nevel az ilyenfajta együttműködés. Akkor a másik típus, amikor egy bizonyos közösségről készít egy intézmény kiállítás, mondjuk roma közösségekről szeretnénk. Most mi mit csinálunk? Az ő lehetséges programjaikból, kulturális kínálatokból szemezgetünk és bevisszük a múzeum. Ez a hagyományos dolog. És van egy kurátor vagy egy programszervező, aki dönt. De az az általános szemlélet, és erre törekszünk, és nem mindig lehetséges, hogy ne róluk, hanem velük, általuk készüljenek ezek a projektek. Amikor a Néprajzi Múzeumban volt az Erdős Kamil cigánykutatóra egy ilyen kiállítás, akkor például volt egy beszélgetés sorozat, és meghívtunk valakit a közösségből, aki utána összeállította, hogy milyen témák lesznek, ő hívta meg az embereket. Ez egyfajta bátorságot is igényel, hogy hogyan delegáljuk, és hogyan adunk autonómiát ilyen esetben a közösségeknek. És ez visz előre.
2: Ez az a kiállítás, ami még most is utazik.
1: Igen.
2: És ezáltal még sok-sok embert von be aktív részvétellel az adott helyi közösségekben tudnak kapcsolódni.
1: Igen, és most két ilyen más típusú kiállításunk is nyílik. Egy a sorkatonasságról, a másik a Buhárárról a közeljövőbe. Nagyon sok tanulnivaló van, de van erre egyfajta törekvés, és ez nem könnyű.
0: Szentendrén volt a Ferenci Múzeumban egy nagyon izgalmas kiállítás egy pár évvel ezelőtt, ugyanis az intézményi dolgozók is egy közösséget jelentenek. Ott ők azzal kísérleteztek, hogy az összes múzeumi dolgozó választhatott egy tárgyat, és ők írták le a tárgyakat, de ebbe beleértve a sofőrt, a karbantartót, a teremőrt, a muzeológust, a legkülönbözőbb szinten lévő munkatársat, és egy őrült izgalmas kiállítás lett belőle, amiből nagyon őszinte mondatok voltak, és nagyon szubjektív mondatok voltak, olvashatok például a képfeliratokon, én egy csomót lefotóztam, mert aztán tanítom ezeket, hogy mennyire sok mindent elárul, hogy kik hogyan látják a tárgyakat, és hogyan tudnak kapcsolódni egy-egy művészeti tárgyhoz, de nem csak képzőművészeti tárgyakat, hanem mindenféle gyűjteményekből válogattak anyagot a dolgozók, és én valahogy úgy képzelem, ez a belső koherenciát és a közösséget erősíthette.
2: Ebből valahogy mindből az jön ki, hogy a saját kezünkből kell kiadnunk a döntést, elengedni azt, hogy hierarchikusan mi fogjuk megmondani a tutit. Tényleg nagyon feltűnő volt, hogy ebben az anyagban az, hogy szakmai autonómia és szabadság minden oldalon kétszer fordult elő körülbelül.
0: Szerintem iszonyú fontos az, hogy vannak részei a múzeumi munkának, amik standardizálhatóak, de alapvetően a múzeumi munkának van egy iszonyú nagy része, ami kreatív munka, közösségi munka, közös gondolkodást igényel. Egy teljesen autoriter szisztémában, ahol nincs valamiféle gondolkodás és együttműködési autonómia, ezek a kreatív energiák nem tudnak bekerülni a projektekbe, és ez meglátszik a projekteken.
2: Van még egy terület, ami szintén sokszor előkerül, és nyilván egy kulcs, ez pedig az oktatás és a múzeum kapcsolódása. Idézem szó szerint a mondatot, a múzeumok tudásbázisának egyik legfontosabb hasznosítási területe a közoktatás és az óvodai nevelés. Tesztek javaslatokat is, konkrétan például van egy ilyen, hogy 5 témanap teljes állami finanszírozás mellett. Ez azért nekem egy kicsit, hogy mondjam, földtől elrugaszkodottnak tűnik, mert azért az nagyon sokba kerül, hogyha mindenkinek járna az

0: egész országban minden gyereknek a közoktatásban. De ugyanakkor értem, hogy miért lenne ez fontos.
1: Digitalizálás révén a múzeumokban lévő anyagok, és ez érvényes szinte minden típusú múzeumra, jobban hozzáférhetővé válnak, és talán néha azokon a csatornákon keresztül is, amelyeken az oktatás is zajlik, vagy ahol a fiatalok is mozognak. Például a közoktatásban, közművelődésben, ez egy nagyon fontos szempont. De igazából az első lépés az lenne, hogy egyáltalán országos szinten lássuk azt, hogy mit, milyen szempontból is hogyan szeretnénk digitalizálni, mert az elmúlt években voltak törekvések, és vannak szigetelt jó gyakorlatok, de ezek nem álltak össze egy országos komplex rendszerré.
0: Tehát az lenne a fontos, hogy legyen egy központi program, amihez lehet aztán kapcsolódni, de hogy legyen egy vízió arról, hogy hogyan kéne csinálni.
1: És nagyon sokféle standardeket, és ehhez egyébként a jogszabályokat is nagyon sok ponton módosítani kell, mert nagyon sokszor az elavult jogszabályok azok, amelyek komoly akadályokat jelentenek ebben.
2: 1990-es évek óta folyamatosan felmerül ennek a problémának a megoldása, mindig vannak ilyen nagy hullámok, olyan gyorsan változnak különböző politikai szereplők, érdekeltségi körök, hogy mindig más irányba fújja a szél ezeket a projekteket, és hát egy ilyen rendkívül nagy intenzitású, fókuszú állami projektet nem lehet így végrehajtani. És nem csak ez a probléma, a másik az egy nemzetközi globális szinten érzékelhető gond, és erről is kell beszélnünk. Ez pedig az, hogy hiába digitalizálnak a világon mindenütt nagy tételben különböző közgyűjteményi adatokat, ezeknek nagyon alacsony az elérése, nagyon alacsony a hatásfoka. Nem használják őket az emberek, nem tudják, hogy léteznek, nem jut el a mindennapi gyakorlat, még a közoktatásban sem. Amikor a világjárvány volt, készítettem egy nagy kutatást, hogy hogyan használták a különböző korú érdeklődési társadalmi helyzetű emberek ezeket a tartalmakat, és hát kiderült, hogy a közoktatás az nagyon nagy szereplője volt ennek, és akkor, amikor megkérdeztem, hogy a múzeumi digitális tartalmak közül mi az, amit biztosan fognak használni a járvány után, mert annyira jó volt, két dolgot emeltek ki, az egyik a tárlatvezetések, hogy nem kell felutazni Budapestre, a másik pedig a múzeum pedagógia volt, mert a tanárok rájöttek, hogy milyen szuperül tudják az órákon hasznosítani ezeket az anyagokat. Ezt a kutatást 2023-ban megismételtem. Hiába volt több nagyon szuper digitális múzeum pedagógiai program kínálatban sokszor ingyenesen is, egyáltalán nem vették igénybe őket az iskolák.
0: Még azok sem, akik 20-ban azt mondták, hogy
2: igen,
0: fogják?
2: Igen. Nem csak a muzeológusoknak nincs érzelmi biztonsága, nem csak őket sodorja a szél erre, arra, amarra. Ugyanez igaz a közoktatásra is. A pedagógusok azt mondták a megkeresésen, hogy minden más bajuk van, mint hogy ezzel foglalkozzanak.
1: Nem beszélve arról, hogy ezek borzasztó mennyiségű tárhelyet igényelnek, amelyek úgy szintén nem álltak rendelkezésre, és egyiket most sem teljesen. Tehát ebben is el kell kezdeni gondolkodni, hogy ez az őrült mennyiségű memória hog, vagy nem tudom micsoda, ez hogy fog elférni valahol, és egyáltalán hol? Hol fogja mindenki elérni? Egy kis múzeumnak van egy szerver kapacitása, az valamennyit bír, aztán amúgy is a szerver is meghal, nem tudjuk őket pótolni, akkor kezdhetjük előre a digitalizálást, vagy pánikszerűen valahova lementjük. Tehát ezek így nem voltak átgondolva.
0: És akkor ugye még mindig ott vagyunk ennél a problémánál, hogyha megszületik az anyag, akkor az hogy éri el a célközönséget? TikTok videóban népszerűsítjük a Z-generációnak?
1: Az egyik lehetőség az, hogy láttunk valami anyagot, ami nagyon ütős, nagyon szép, föl lehet rakni a TikTokra, a Facebookra, ide-oda-amoda, és akkor az reménykedünk benne, hogy a fiataloknál valami virális módon elkezd terjedni. A másik lehetőség az sokkal bonyolultabb, például az oktatás közművelődés területén el kellene kezdeni egyáltalán az oktatókat, tanárokat képezni arra, hogy mik azok a lehetőségek, mivel tudnak dolgozni, és hogy egyáltalán milyen az a rendszer, ahol ők akár interdisziplináris dolgokat is össze tudnak rakni, és valahogy egy platformon elérni mindent. Ezekre egyébként vannak nagyon-nagyon-nagyon jó módok. Itt még nem tartunk, de egyébként
0: Magyarországon,
1: de karnyújtásra van a dolog, tehát hogy erre már megvannak a megoldások.
0: Ugye itt megint visszaérkeztünk az autonómiához, azt hiszem, hogy autonóm pedagógusok kellenek ehhez, akiket nem kötnek a nagyon pontos leírások, hogy neki mit kell csinálni az óra elejétől a végéig.
1: Pontosan.
3: Ebben az anyagban például van egy olyan pont, ami arról szól, hogy hogyan lehetne a pedagógusokat bevonni a múzeumpedagógiai oktatásba. Tehát, hogy már a pedagógus oktatásban legyen ez az opció jelen, és akkor sokkal könnyebben mobilizálhatóak adott esetben később arra, hogy egy csoportot elhozzanak a múzeumba. Hogy az a tudás meg legyen számukra, hogy ez egy releváns formája az oktatásnak. És hogy adott esetben egy osztállyal együttműködve létrehozni valamit, tehát nem csak az, hogy oda jön a csoport, és akkor szépen elmondjuk, hogy mi van ott a kiállítótérben, ami egy nagyon fontos dolog, meg játékokkal lehet őket aktivizálni, meg mindenféle ismert formák, hanem adott esetben közösen dolgozni valamin. Ők is látszódjanak a múzeumban.
0: Arról talán még keveset beszéltünk, és ez ide nagyon jól kapcsolható, hogy közösségépítő is a múzeum, és persze, amikor múzeumot mondunk, akkor ugye ti is nagy budapesti múzeumokat képviseltek, de közben az ország tele van pici miniatűr intézményekkel, tájházakkal, helyi múzeumokkal, amiknek biztos, hogy sokkal nagyobb szerepük van ebben a közösségépítésben, vagy másfajta közösségépítésben, és ez is azért előkerül az anyagban sokszor.
1: Én eddig a Mátra Múzeumnak voltam a gerinces gyűjteményének a kurátora, és nagyon sok múzeumpedagógiai és egyéb programban vettem részt, és nagyon sokat vittem magam is, tehát például Gyöngyösvárosnál nagyon nagy szerepe volt a nyári táboroztatásban a múzeumon, nagyon sok turnusban vittünk, kisebb kutatótábort is vittünk, meg általános múzeumi tábort is, ahol a helyi gyerekek jöttek be, és nekik ez egy ilyen erős kapcsolódás volt egyrészt a múzeumhoz, másrészt pedig ugye Mátrába mentünk ki, tehát egy abszolút lokális természettel kapcsolatos oktatás volt ebben a dologban, és ott ki is építettünk ilyen apró pici kutatási módokat, hogy mit tudhattok meg egy gyűjteményi anyagból, tehát mondjuk mit tudom én, velük vitettem föl kis tabletekben a különböző gyűjteményi példányoknak a lelőhelyeit. Tehát ezeket így meg tudták tapasztalni, hogy gyűjtemények révén hogyan tudnak a saját környezetükben valamit megismerni, és ebben tényleg nagyon nagy szerepe volt a Mátra Múzeumnak abban, hogy a helyi iskolákat, a helyi gyerekeket hozták be mindig. Tehát nekik ez egy ilyen nagyon fontos eleme, Gyöngyösvárosnak és a környékének egy ilyen nagyon fontos eleme, hogy ez az ő múzeumuk.
0: Szerinted egyébként ez minek köszönhető, hogy ilyen jól működött?
1: Nagyon erős kapcsolatok épültek ki a környező iskolákkal és az önkormányzattal. Tehát ott többféle úton, módon kapcsolódtunk össze, és vállaltunk rengeteg oktatást.
0: Itt megint visszajön a kulcs, tehát a kapcsolatok, személyes kapcsolatok, nem is csak az iskolákon.
1: Az együttműködés. Tehát annak a lehetősége, hogy van itt egy erőforrás, egy múzeum, vannak itt iskolák, ahol gyerekek tanulnak, van egy önkormányzat, amelyik szeretné, hogyha az, amilyen van, az összekapcsolódna, és a közösség javára válna, és hogyha ezek a szándékok ott vannak, akkor ebből lehet építeni.
0: Ami még kimaradt, és nagyon hangsúlyosan említődik az anyagban, nem véletlenül, az a múzeumi szakember utánpótlás, ami ugye, hát pénz elsősorban, bár nyilván nem csak az.
3: Bekerül a múzeumba fiatalon, hogyan tudod gyökeret ereszteni, és hogyan tudja átvenni azokat a feladatokat, amiket ugye az elődök átadnak neki. Tehát, hogyha az emberi mondjuk 30 éve dolgozó múzeumban, látom, hogy bizonyos generációk hogyan adták át nem csak a gyűjteménnyel kapcsolatos tudásokat, hanem szemléletet. Szerintem ez még talán sokkal fontosabb. Nem csak az a probléma, hogy generációk között óriási gap van, mert mondjuk egy középgeneráció nincsen, csak egy nyugdíjas, meg egy pályakezdő, hanem sokkal nagyobb probléma lesz szerintem a következő években az, hogy ez alatt a 16 év alatt ugye egy csomó döntés nem szakmai alapon született meg. Ebből kifolyólag nem feltétlen és nem minden pozícióban olyan emberek kerültek, akik mondjuk szakmai kiválasztódás alapján jutottak oda. Gyakorlatilag van egy generáció, akiknek egyáltalán nem osztottak lapot ebben az időszakban. Nem tudták meglépni azokat az etapokat, mondjuk egy mostani 40-es, hogy mondjuk már osztályvezető legyen, főosztályvezető legyen, és esetleg ki tudjon választódni közülük egy utánunk jövő generáció vezető rétege, akik kompetens, akik végigjárta a lépcsőfokokat, akik képben van a múzeum komplexitását illetően. Tehát szerintem ez egy őrült nagy probléma lesz a következő években.
0: A mai műsorban az ICOM Magyarország által készített vitaanyagról beszélgettünk Babocsai Gergellyel, Berényi Mariannával és Róka Enikővel. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, a nevében is búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Góca Anita.

0: Kossuth Rádió. Szekszárdon a 99 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 6 óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták, a riádba tartó járatokat más légikikötőkbe irányították, illetve törölték. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölte azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy 2 méreg injekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bero Emese. A Debrecen a 95. percben értékesített 11-essel 1-1-es döntetlent ért el a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bankligában. A Kisvárda szintén a Hajrában egyenlített és ugyancsak 1-1-es döntetlent játszott a Vasas vendégeként. A Paks hazai pályán magabiztos játékkal 3-0-ra legyőzte az MTK-t. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A Fradi ezúttal a francia Brest vendégeként tudott győzni 33-28-ra. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszotta a címvédő francia Metz együttesével. A férfi kézilabda BL-ben is játszottak mérkőzést. A Szeged remek hajrájának köszönhetően pontot szerzett a Sporting ellen, a tiszapartiak 35-35-ös döntetlent játszottak a portugál csapattal. Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője a sprint futam után a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését is megnyerte. Köszönöm figyelmüket!
3: Műsorajánló.
1: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Püspök választás zajlik a református egyházban, és többek között Balogh Zoltán utódlása is folyamatban van. A Duna melléki egyházkerület püspöke a kegyelmi botrány után zsinati lelkészi elnöki tisztségéről lemondott, de püspöki pozícióját megtartotta egészen mostanáig, amikor is lejár a ciklusa. Adásunkban elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan lehet feldolgozni azt, ha az egyházban a politikai történések túl nagy teret kapnak, és mikor hozhat valódi megújulást a vezetőváltás. Megszólal Balogh Zoltán és egyházon belüli kritikusai is.
1: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
3: Utánpótlás nevelés.
5: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
3: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
6: Idén ez nem a szokásos kontinentális klíma, hanem ez inkább valami, ami a Mediterráneumra, meg a szélsőségesen kontinentális, meg a szavanna éghajlatra emlékeztet.
7: Tönkretesszük az egész környezetünket.
8: Minden korábbi rekord megdőlt. Rendkívüli aszály sújtotta Magyarországot. A Hungaromet elemzése szerint a 2026. évi aszály különlegessége, hogy a rendkívül száraz nyarat már hónapok óta tartó vízhiány előzte meg, írta 2026. októberében az agroinform.hu. A cikkben többek között ezt is olvassuk. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de a 2026-os az elmúlt 126 esztendő legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az első hőhullám már a nyár első hónapjaiban megérkezett Európába. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dudán, a Rajnán és a Visztulán rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. Rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is. Országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott, amely az 1991-2020-as periódus átlagának csupán 36%-a. A 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be, tartalmazza az összefoglaló, megerősíti azokat a tendenciákat, amelyeket műsorunk elején két természettudóstól hallottak. A különlegesség az, hogy a két felvétel időpontja között csak nem fél évszázad telt el. Amíg Timár Gábor geofizikust 2026-ból, addig Kulin György csillagászt 1981-ből hallották. Klímaváltozás, vízhiány és e viszonyok között Magyarország helyzete, perspektívái. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kispéter Ernő. Kossuth Rádió 2026. Déli Krónika. Kiszáradt a Tarna. Pilisi Csenge interjúja.
9: Súlyos vízhiány sújtja a Tarna több szakaszát, a meder jelentős része teljesen kiszáradt, mondja Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
10: A medernek a mélyedéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kiskiterjedésűek és sekélyek. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át, a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
9: Ezért mindez a szája felelős, ennyire nem volt csak csapadék?
10: Rettenetes csapadék hiánnyal küzdünk. Mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a vízfolyásoknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, hogy ugye csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökkent. Eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
8: Kossuth Rádió 2013. Téridő. Mangel Gyöngyi interjúja.
0: Létezik-e a globális éghajlatváltozás, és ha igen, valóban az ember okozza-e? A kételkedők, a klímaszkeptikusok arra hivatkoznak, hogy az éghajlat többször változott a Föld története során. Mindig is voltak szárazabb és nedvesebb, hidegebb és melegebb periódusok, valamint meteorológiai szélsőségek, és a jelenlegi folyamat sem különbözik ettől. Más kutatók, illetve kutatócsoportok nem csak az egyre gyakoribb és súlyosabb következményekkel járó időjárási rendellenességekre hívják fel a figyelmet, hanem a változások ütemének gyorsulására és ebben az emberiség súlyos felelősségére. Ma már nem kétséges, hogy a globális éghajlatváltozás a mindennapjainkban is jelen van. A pusztító árvizek, viharok, özönesők, a hőhullámok, az aszály súlyos károkat okoznak, és egyre gyakrabban találkozunk ezekkel a szélsőségekkel. A mezőgazdaság jelentős terméskieséssel számol az elhúzódó aszály miatt. A klímakutatások előrejelzései szerint a Kárpát-medence éghajlata szárazabb és melegebb lesz az elkövetkezendő évtizedekben. A vízhiányra és a melegre pedig egyetlen orvosság van, a meglévő vízkészletek gazdaságos használata és a víz visszatartása a mezőgazdaság számára is. Szolnokhoz közel a Tisza partján fekvő Nagykörűben megpróbálták feléleszteni a régi ártéri gazdálkodást. A nagykörűi ártéri kísérlet lehet-e minta a fenntartható vízgazdálkodáshoz? Balogh Péter geográfus, tájökológus, a program vezetője.
11: A jelenlegi rendszer, tehát hogy az ember hozzááll az egész természethez, az valamiféle reformra szorul, gyökeresen más szempontokat kellene figyelembe venni, és ennek megfelelően más gazdálkodást kialakítani. És itt szorosan összefognám a tájgazdálkodást, azaz a mezőgazdálkodást, hogy mindenki értse, és a vízgazdálkodást. Az ártér eredendően az a mélyfekvésű terület, ahova a víz kiöntene. Ez oszlik most már ketté a modernkori szabályozásnak megfelelően a mentett oldali ártér és a mentetlen ártérre, vagy hullámtérre. A mentett oldali ártér az, amelyiket a védtöltés, az árvízvédelmi fővédvonal véd attól, hogy elárassza a víz. Így nem tud kimenni a természetes eredendő árterére a víz, hanem csak egy szűkebb területre, ez a megmaradt ártér, vagy mentetlen ártér, vagy hullámtér. Ezek a töltések átjárhatatlanok a víz szempontjából, úgy van az egész rendszer kialakítva, mielőtt átjárhatóak lennének, már is baj van, illetve hát a kinti, az úgynevezett mentett területekről akarják a vizet most bejuttatni a befogadóba, jelesül itt a Tisza vidéken a Tiszába. Ez a belvízmentesítés, szivattyúkkal oldják ezt meg, zsilipek szivattyúk segítségével mentesítik a víztől a régi árteret és a hozzá kapcsolódó mozaikosan elhelyezkedő magaspartot. Ez a koncepció azért hibás, és nem veszi figyelembe a táj eredendő működését, mert ez a táj csapadék hiányos terület. A Kárpát-medence medencéjében vagyunk, az Alföld közepén, a hegyvidéki karéi nagy csapadékokat kap, és egy relatív csapadék többlettel rendelkezik, ez a medence belső, egy erős csapadék hiánnyal rendelkezik, ahol nem lenne meg olyan gazdag élet, amilyen volt, vagy amilyenről a középkori krónikák, illetve beszámolók tudósítanak, hogy Magyarországot Európa híres kertjeként emlegették. Na ez az egész gazdagság annak köszönhető, hogy a víz rendelkezésre állt nem a csapadékból, mint ahogy most sem, hanem az árvizek formájában. Az árvizek, ha tetszik, kegyeskednek leszállítani a hegyvidékek víztöbletét, és egy foggazdálkodásban, vagy a foggazdálkodás módszertan a segítségével, ezek oldalirányba szétterülhetnek. A folyónak nem az a célja, hogy minél hamarabb jusson ki a tájból, és juttassa ki a vizet a tájból, hanem hogy minél inkább bejuttassa. Ezen eredendő működéssel gyökeresen szemben megy a modernkori gazdálkodás, amikor is azt ismerték föl, hogy ezek a tájak nagyon termékenyek, jó lenne őket gabona bányaként használni, ami egy hatékony profit termelési módszert, és mindent fel akartak szántani a civilizáció zászlaja alatt. Ami vízes terület volt, az mind értéktelennek tűnt ennek megfelelően, és a víztől mentesíteni kellett a területeket, és hát civilizálni. Azóta is ez a szemlélet van, csak hogy közben rájöttünk, hogy ez az egész koncepció, úgymond emberi modell megbukik a természet vizsgáján, mint hogy így egy rendszerszerű vízhiányt idézünk elő, hiszen a vizeket levezetjük, nem engedjük kijutni a tájba, és levezetjük mesterségesen, drágán. Ez a víz ugyanakkor hiányzik az Alföldről, mert a csapadék azóta sem esik, és egy rendszerszerű, hangsúlyozom, ember által előidézett vízkészlet hiány keletkezik így, amit nem tud a modern ilyen rendszer megoldani. Hiába emlegetnek öntözéseket, mesterséges víztestekből és a modernkori tájhasználatban nem lehet megoldani a tájvízpótlását, hiszen 5000 méter szántóföld és 5 méter csatorna arányal, ami most tapasztalható a tájhasználatot, ha megnézzük, abból soha nem lesz vízpótlás.
8: Petőfi Rádió 1981. Nyugdíjban. Kulin György csillagász nyilatkozott a föld erőforrásainak pazarló felhasználásáról, a jövő ebből eredő problémáiról és a tudósok felelősségéről, valamint a politikusok felelőtlenségéről. A riporter Balog István volt.
7: Szennyezzük a légkört, a vizet, mindent, az élelmet. Egyetlen egy dolgot mondok, ami nagyon könnyen meg lehet érteni. Az a szén, olaj is. Földgáz mennyiség, amit a természet 100 millió évek alatt termelt meg, most az milliószoros ütemben néhány száz év alatt elégetjük. Tehát dúsítjuk a levegőt széndioxiddal, mérges gázzal, aminek üvegházhatása van, ami egy felmelegedést fog hozni. Már számolnak a tudósok, katasztrofális következménnyel számolnak a jövő évszázad 30-as éveire körülbelül, amikor hatalmas tömegű glecserek, jégmezők olvadnak le, megemelkedik a tengerszint. Abban az esetben, hogyha a most egymást meggyilkolására szánt összegeket nem szánjuk arra, hogy rendbe hozzuk a Földnek a vízrendszerét, hogyha megnövekszik az északi sarki vidékekről a víz leáramlása, az öntöző csatornákba, víztárolókba gyűjtsük, mert így el fog pusztulni Velence és a tengerparti városok, megemelkedik a tengerszint. Figyelje meg, hogy ma már az emberiség jövőjéért sokkal féltőbb aggódással tekintenek a tudósok, mint a politikusok, mert ők látják a következményeit annak a ostoba gazdálkodásnak, amit mi itt a Földön csináljuk, tönkretesszük az egész környezetünket.
8: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
12: Mi volt az alapvető oka ennek a nyári, meg a mostani nagyon alacsony vízállásnak?
6: Most Dunáról beszélünk.
12: Igen, a Dunáról beszélünk.
6: Tehát itt mindig ugye úgy van, hogy a folyó az hát miből táplálkozik? Hát csapadékból. Természetesen nem csak az aktuális csapadékból, tehát a felszín alatti vizek is valamit ehhez hozzá tudnak adni. És akkor számít az, hogy mi a folyó vízgyűjtő területe. Úgyhogy akkor, amikor azt mondom, hogy idén nyáron elképesztően kicsi vízhozamok jellemezték a Dunát, meg hát most is, akkor ezeknek a területeknek a vízhiányáról is beszélünk. Olyan, hogy ennyire hosszantartó módon legyen két ismétlődő hőhullám 40 fok körüli hőmérsékletekkel, ez először most jelent meg ennyire brutálisan. Ezen a nyáron, ezeken a területeken is jóval jó, sokkal kevesebb hullott, mint szokott.
12: Ennek az alapvető oka azt kimondhatjuk, hogy a klímaváltozás, az ember okozta a klímaváltozás?
6: Én ezt most már egyre inkább valószínűsítem, hogy igen, de még erre rátesz az, hogy ez az El Niño hatás.
12: Igazából ennek a víznek, amit várunk a folyókban, ennek a nagy része ugye itt van fölöttünk a levegőben, csak nem akar kijönni.
6: Itt van fölöttünk a víz. Hát igen, melegebb van. A melegebb levegő több vízpárát tud magában tartani, anélkül, hogy kicsapódna és esővé válna. Tehát a mediterránumnak a nyugati medencéje az idén már majdnem 8 fokkal volt melegebb, mint a sok évi átlag, de ez jelentkezett már az elmúlt években is, ilyen 5 fokos emelkedés, 6 fokos, most már helyenként a 8-at kóstolgattuk, és ez két dolgot jelent. Egyrészt sokkal nagyobb párolgás, valójában ott van a levegőben a víz a légkörben, csak nem csapódik ki, mert ahhoz majd kellenek azok a hideg frontok, amelyek most el fogják kapni a mediterrán térséget is. És elpárolgott. Azért, mert nagyon alacsony a légkör páratartalma, a légkör is szomjas, megissza, mielőtt eljutna oda, ami szintén szomjazik, a talaj, meg a növényzet. Körülbelül a Duna vonaláig jutottak el a kánikulózáró zivatarláncok. És amikor a Duna vonalára eljutott, akkor ott ütközött bele abba a homokhátságon, meg az Alföldön jellemző légköri aszályba, vagy nagyon alacsony páratartalmú levegőbe, amelyben föloszlott, mert a zivatarnak sok minden kell, hogy három dolog kell neki olyan hő, ami fölemeli, az megvan, kell neki olyan szélrendszer, ami megpörgeti a frontokba, ez is megvan, meg kell neki a felszín közeli pára. Na, ez nem volt meg. Dunántúlon megvolt, a Tiszántúlon, vagy a Dunától keletre nem volt meg. Idén annyi volt a változás, hogy ezek a kánikulazáró hidegfrontok, ezek már a Dunán túl középső részét sem érték el.
12: Veszprémben nem voltak.
6: Yeah. Nem. Tehát Bécsben megvolt, esetleg Zalában, Kőszegen, Szombathelyen még megvolt, és utána felosztottak. Tehát az a vonal, amelytől keletre a légköri aszály lekapcsolja az érkező csapadékot, ez már a Dunán túlon, annak is inkább a középső nyugati felén van. Aha. Tehát ahhoz, hogy visszaállítsuk a természetes rendjét annak, hogy a csapadék, ami ide beérkezik, mégiscsak meg tudja érkezni, ahhoz a tájat föl kell frissítenünk, a tájba vizet kell juttatnunk, hogy a táj tudjon párologni, és a táj alatt én elsősorban növényeket értem. Tehát a növények talajban keresztül a gyökér zónájához kell talajvízben eljuttatni azt a vízmennyiséget, amit a talaj melyek kapilláris emeléssel rásegít, gyökér eléri, és a növény élve marad.
13: Tehát a Duna vízgyűjtőjére, ami körülbelül két magyarországi terület, a hőhullámok, ami ugye a klímaváltozás következménye alapvetően, sokkal kevesebb csapadék hullott.
6: Így van.
13: Ez okozta alapvetően ezt a rekordméretű
6: ezt a nagyon alacsony dunai vízhelyet ez okozta. És most kisebb a víz, mint amennyi volt mondjuk akkor, amikor ez az augusztus elején, na most akkor gyorsan építsünk fenékiszöböt, elhatározás megtörtént, és az, hogy ez most itt ugyan nincs befejezve, de működőképes állapotban ott van, ez azt jelenti, hogy most Paks egy jóval kisebb, vagy hát valamivel kisebb vízhozam és budapesti vízszint mellett is tud működni teljes kapacitással. Ha a fenéküszöböt jó megoldásnak tartom-e, akkor a válasz egyértelműen igen, ami mondjuk a működik-e Paks holnap is kérdésben a mindent jelenti.
13: És azért tartod ezt jó megoldásnak, mert akkor arra készülünk, hogy ezek a kis vizek, ezek várhatóan a következő években is jellemzőek lesznek?
6: Egyrészt ezért tartom jó megoldásnak, a másik pedig az, hogy azért tartom jó megoldásnak, mert az összes lehetséges, stabil megoldás közül ez jelenti a legkisebb beavatkozást a folyó életébe és a folyó élővilágába. Hogyha az a kérdés, bevállalja-e az ország azt, hogy a Paksi erőművet teljesen leállítja, és most ezzel alatt nem feltétlenül csak azt értem, hogy az energiabiztonság szempontjából ez mit jelent azokban a napokban, amikor különösen sok áramot fogyasztunk, hanem azt is, hogy egy teljesen leállt atomerőművet újra, bocsánat, azt mondja, bebikázni.
13: Az nem egy kávéfőző.
6: Az egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint hogyha legalább egy reaktor még fél teljesítménnyel megy, és akkor az tud segíteni a többi beindulásában.
13: Ez volt nyáron, hogy egy blokk maradt.
6: Egy blokk fele. Egy blokk fele.
13: Nem akarom politikai síkra vinni nyilván ezt a beszélgetést, de a szakma nem jelezte korábban a döntéshozóknak, hogy jó lenne építeni egy fenékküszöböt?
6: 2018-ban volt már alacsony vízhozam. Akkortól már minden vízügyi szakember jelezte, hogy az átfolyóvizes hűtéssel Pakson baj lesz. 2018-ban.
13: És nem történt semmi.
6: Még 2032-ben sem lesz a Paks 2-ből üzemelő reaktor, de hogy akkor, amikor az már üzemelni fog, akkor ő még több vizet kér. Tehát azt viszont már most akkor át kell tervezni, vagy én biztos ezt megtenném. Már egy hűtőtoronyos rendszerrel teljesen le is lehetne válni a Dunáról, mint hűtőközegről. Váljunk le a Dunáról, mint hűtőközegről. Mert ez a nyár egy figyelmeztetés volt, hogy ilyenekből akkor most jön.
8: Kossuth Rádió 1989. Globális felmelegedés, globális riadó. Elek Lászlót hallják.
14: Aszály, árvíz, növényes állatfajok kipusztulása vár már a közeljövőben az emberiségre, ha folytatódik a föld felmelegedése, jósolják a 80-as évek elejétől a kutatók. Hogy miért melegszik földünk? Az üvegházhatás miatt. Hallgassák meg Mika János éghajlatkutatót, akivel Gimes Júlia beszél.
15: A Föld éghajlata az elkövetkező évtizedekben minden valószínűség szerint melegedni fog. Ennek oka a légkör üvegházgázainak a dúsulása. Ilyen üvegházgáz a széndioxid, a metán, a dinitrogénoxid, fogorvosok számára kéggázként ismeretes, a halogénezett szénhidrogének és az ózon maga. Ezek az üvegházgázok úgy működnek, hogy a nap rövid hullámú sugarait, tehát 4 mikrométernél rövidebb sugarait lényegében zavartalanul átengedik a föld felszín irányában, azonban az onnan visszaérkező sugarakat elnyelik, és csak egy kisebb részét sugározzák a világűr felé. Nagyobb része visszakerül a felszín felé, és itt energia növekményt idéz elő, ami hát a magasugárzási egyensúlyát csak úgy tudja megtalálni, ha a hőmérséklet megemelkedik.
16: Mondjuk mit lehet jósolni az ezredfordulóra?
15: A legújabban megadott valószínű sáv, amelyen belül a melegedés található, 50 éves távlatban 3 fok és 4 fok között található, és a szakértők még hozzáteszik, hogy ezen belül is csak mintegy 90%-os valószínűséggel marad a melegedés. Nem kizárt, hogy ennél nagyobb lesz, de esetleg még nem ismert folyamatok miatt nem is következik be. Természetesen itt nem erről a néhány tized vagy pár fokos változásról van szó, hanem arról, hogy ezekkel párhuzamosan egyes földrajzi régiókban nem csak a hőmérséklet, de például a csapadék, vagy a párologtató képesség, vagy egyéb kényes mennyiségek is megváltoznak, bizonyos térségekben nagyon drasztikusan is megváltozhatnak. Összességében az ezzel foglalkozó kutatók azt mondják, hogy ha a jövő század végéig olyan 1-2 fok között lehetne tartani a felmelegedést, és ehhez nagyon sokat kellene tennünk, azthoz talán még alkalmazkodni tudna a Föld területén élő népek, technikák és társadalmi berendezkedések túlnyomó része. Minden valószínűség szerint a legnagyobb hőmérsékletváltozás a sarkvidéki térségek környékén, elsősorban is annak a téli időszakában történik meg, ekkor többszörösen meghaladhatja a felmelegedés a földi és évi átlagos értéket. Tehát mondjuk 1 fokos melegedés esetén 3-5 fokos melegedés is előfordulhat a északi területek telén.
16: Ennek lehet következménye az, hogy esetleg az elolvadó jégből származó víz eláraszt száraz földeket? Vagy ez még nagyon utópikus gondolat?
15: Nem utópikus a gondolat, vizsgálatokat folytattak erre nézve. Valószínű azonban, hogy katasztrófától nem kell tartanunk. Következne a kontinentális területek mérsékelt övezete, amelyben lényegében mi is vagyunk. Sikerült kielemeznünk, hogy a körülbelül 0,5 fokig terjedő globális felmelegedéshez magyarországi nyári fél évben a szárazodás nagy előretörése várható, vagyis kevesebb csapadék, nagyobb párolgás, több napsütés, emelkedő hőmérséklet. Ezzel együtt egy egyszerű aszály mutató, vagyis hogy 30%-nál kevesebb a talaj nedvesség tartalma, ennek a mutatónak a gyakorisága már 60%-kal növekedne meg, 0,5 fok, csupán 0,5 fok globális melegedés esetén.
16: Hogyha ilyen marad a felmelegedés mértéke, mit kell tenni? Az hogyan fogja megváltoztatni az életet?
15: Alkalmazkodnunk kell. Itt szó lehet technikai jellegű alkalmazkodásról, tehát öntözési rendszerek kiépítéséről a mi esetünkben, de lehet, hogy ez más térségben éppen a felesleges víz elvezetésére való nagyobb képességet jelenti. Azután hasznos lehet a mi számunkra is például olyan víztározók építése, amely felhalmozza, tározza a vizet akkor, amikor éppen van csapadék, és rendelkezésre bocsátja az aszályossába forduló nyarak időszakában.
8: Kossuth Rádió 2026. Az este. Szőlősi Nagy András hidrológus arról, miként alakulhat a nagy folyók, így például a Duna vízhozama.
17: A legnagyobb víz, amit a Dunán mértek, az ha 2013-ban fordult el, az az LMV, az ami a mértékadó szint, ami 200 éves gyakorisággal, az minden 200 éve egyszer fordul elő statisztikailag. Majd a következő nagy víz az tavaly volt a Boris ciklon hatására, ez volt a második LMV, a második legnagyobb víz. 12 év telt el a kettő között. A szélsőségek előfordulási valószínűsége megnő, azaz több lesz az árvíz, nagyobb gyakorisággal fordul elő, és nagyobb mértékben, de azon közben nő az aridítás, nő a szárazság is. A 100 éves árvíz jószerével 10 évenként fordul elő. Mi ennek az oka? Pontosan ez, hogy a ciklus felgyorsult.
8: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
12: Milyen lesz a Duna vízjárása szerinted a jövőben?
6: Arra nem számítok, hogy dunai árvizek egyáltalán nem lesznek, sőt, a 2024-es szeptemberi Boris viharciklonnak a következménye azt mondhatják, hogy bizony legnagyobb víz közelében is tudunk tetőzni a Dunán. Tehát a Dunán föl kell készülni mind a legkisebb vizek kóstolgatására, tehát a legalacsonyabb szintre, és hogy ezek hosszabb ideig fönn tudnak maradni akár hónapokig. Ugyanakkor közben bármikor jöhet egy ilyen viharciklon, hát nem bármikor, ennek is meg lesz majd a maga évadja, hogy ezek leginkább őszelején, szeptember-októberben alakulnak ki, amikor ezek az első hidegfrontok elkapják azt a mediterrán párás levegőt, vagy nagy páratartalmú levegőt, akkor ilyen véletlenszerűen a természet majd ide dob nekünk ilyen 3, 10, meg 30 köbkilométeres csomagokat. Egy Balaton az 2 köbkilométer, jó? Tehát amikor a Borisba 30 köbkilométer leesett 4 nap alatt valahol Prága és Linz között, akkor a szép nagy csomag volt.
13: A Dunának a vizével lehet valamit csinálni tározás szempontjából? Mert ugye az Duna gyakorlatilag végig mederben folyik, teraszos mederben, nem úgy, mint a Tisza, amiről majd beszélünk. Tehát, hogy akkor tudunk Igen. valamit kezdeni ezekkel a nagy vizekkel?
6: Igen, 5 köbkilométer, tehát ilyen 2,5, vagy kicsit több mint 2,5 Balaton folyik le a Dunán ilyenkor egy bő hét alatt, vagy 2 hét alatt. És akkor persze nyilván, ha egy ilyen előfordul, akkor majd nézzük meg a különböző Facebook komment szekciókat, hogy már megint leengedjük a vizet, pedig, de most a Dunával nem fogunk tudni mit kezdeni. Tehát az 5 köbkilométert nincs hova tenni. Nincs olyan medertározási és oldaltározási lehetőség, ami Magyarországon akár ennek a tizedét megközelítené, hogy el tud tenni. Teljesen kiépült nagymarosi duzzasztás. Az eredeti tervek szerint kb. 140 millió köbmétert tárolt volna, és akkor ehhez képest most leengedtem egy 5 milliárd köbmétert. 30-szorosa.
13: De azért 140 millióval is bejebb lennénk, nem?
6: Hát bejebb lennénk, csak ugye ne felejtsük el, hogy mostanra azért az ausztriai duzzasztók is elfogytak. A víz, mint zöld energia, hát természetesen az, de hogyha a vízhozam leesik ilyen kicsire, akkor természetesen a vízerőmű teljesítménye is le fog esni, és hát idővel ezek a tározótavak is elfogynak, ahogy elfogytak Ausztriában mostanra, és hát elfogyott a Tiszató is, pedig Csurik föl volt töltve nyár elején. Nagyon helyesen.
13: Szóval akkor a Duna vizét nem tudjuk megfogni?
6: Ennyit nem lehet megfogni. Meg kell belőle fogni, amennyit tudunk, de ezt semmiképpen nem medertározással tegyük, hanem amikor én igazán sok vizet akarok tárolni, azt a tájban kell megtennem, és a tájban megtevés az leginkább a talajvízbe juttatást kell, hogy célozza. Magyarországon most ennek az elhúzódó vízhiányos állapotnak a legjobb mérő adata az a talajvíznek a sok éves átlaghoz képesti állapota. Erről mindenki tud beszélni, aki valaha fúrt kutat vagy üzemeltetnek kutat, hogy most lejjebb vagyunk. Országos átlagban 1,5-2 méterrel. Ide, az egész országban egy olyan 7 balatonnyi vizet el tudnánk tenni, hiszen körülbelül annyi veszett el az utóbbi 10 évben a talajvíz csökkenéséből, ez 7 Balaton. Tehát ez Magyarország legnagyobb víztárolója. Erre biztosan számíthatunk, hogy ez ott van, és ezt tényleg vissza kell tölteni. De természetesen vannak ilyen gemenc, meg ilyen nyílt álterek, és a Dunán is van lehetőség arra, hogy a levágott holtágokat, ahol egyáltalán olyan volt a folyó természet földek, levágtak róla a holtágokat, ezeket a folyóval kapcsolatba hozzuk. Ezeket mind-mind meg lehet és meg is kell tenni, de ismétlem egy komoly, legnagyobb víz közeli dunai árvíznek az elraktározása és visszatartása irreális. Ugyanúgy, ahogy irreális az is, bárki gondol erre, és mindenki látott már ilyet, meg nézegette az atlaszt, hogy Duna-Tisza csatorna, és az csak félig épült ki, hiszen ott van Dunaharasztitól Dabasig, és nem építették tovább, miért nem? Hát azért nem, mert onnan kezdődne a hegymászás. Tehát a Duna és a Tisza között Magyarországon van ez a homokhátság nevű valami, ami a déli részén már inkább lösz, de azért ott van, és ez eltart egészen a délvidéken, Bácskában, ahol megépült a Ferenc csatorna, mert ott meg lehetett építeni, hogy ott végződnek el ezek a dombok. Ott át lehet folyatni gravitációsan a Dunából a Tiszába a vizet, ezért építették meg azt már az 1700-as években. Ettől északabbra nincs ilyen pont. Nem is folytatom tovább, mert ez tönkretenné még a maradék vízellátását is a térségnek.
12: Ugye szó volt erről, hogy a Duna vízszintje ezek szerint lehet, hogy ilyen lesz, vagy ilyen ingadozó lesz. Mi lesz itt a hajózással?
6: A Dunabizottság már 1948-ban kimondta az alapelveket, hogy mit kell csinálni a dunai hajózással, és ennek mind a mai napig ugye meg nem kérdőjelezett alapelve, egyébként nem csak nálunk, de tűnünk nyugatabbra is, hogy a hajózásnak az a része, hogy most te áthajózol egy folyószakaszon, az ingyen van. Fizetni a kikötő használatért kell. De az, hogy most te áthajózol egy uszály karavánnal Magyarországon, hát áthajóztál, hát ez a meg nem kérdőrezett alapelv. Miközben jelzem, hogy ugyanezért a szolgáltatásért, hogyha ezt vasúton teszed meg, azért pályahasználatot kell fizetni, hogyha közúton teszed meg, akkor is. A gond ott van, hogy 1997-ben, amikor Magyarország ennek a ENSZ és Európa által brokerelt rendszernek a szerződéses részéhez kapcsolódott, akkor még egy más éghajlatunk volt, egy más Dunánk volt, egy olyan Dunánk volt, aminek hát volt érdemi középvízhozama. Köszönjük szépen, a hajók elmentek rajta. És mostanra valójában most az van, és most ezzel szembesülünk, ez a probléma, hogy idén, ez nem a szokásos kontinentális klíma, vagy a felső szakaszon a szokásos óceáni klíma, hanem ez inkább valami, ami a Mediterráneumra, meg a szélsőségesen kontinentális, meg a szavanna éghajlatra emlékeztet. Ebből az következik, hogy az ilyen éghajlat alatt hogy szokott a folyók vízjárása megjelenni? Hát vannak az extrém kisvizes időszakok sokáig, és aztán időnként jönnek a nagy vizek. És persze lehet azt gondolni, hogy a hajózás érdekében meg kéne tennem azt, hogy építek néhány duzzasztót, és ezzel ott tartom a nagy vizet, úgy, hogy később is lehessen hajózni. A mostani ausztriai példák azt mutatják, hogy ez körülbelül egy hónapig kitart. Utána már ez sem. És akkor itt szeretném azt mondani, hogy azért bocsánat. Ha ezt komolyan gondolja valaki, hogy a hajózás érdekében, a szabad és ingyenes hajózás érdekében Magyarország építsen vízlépcsőket, mondjuk 3-at vagy 4-et, darabja 10 000 milliárd forint körülbelül, majd valaki utána számol, de a nagyságrend ez körülbelül ez, akkor én azért úgy mellé tenném, hogy biztos, hogy ezt akármilyen költséggel, bármilyen éghajlaton, bármilyen hidrológiai rendszerben föl lehet tartani, vagy pedig most akkor gondoljuk ezt végig, most már nem csak a Dunát érinti, a Rajnát is érinti, a nyugati folyókat is érinti, hogy lehetséges, hogy ezt újra kell gombolni, ezt a kabátot jogilag, vagy ad abszurdum azt is mondani, hogy a hajózásnál is az van, hogy aki használja az infrastruktúrát, az fizessen annak a föntartásáért.
13: De hát ez logikus.
6: És hogyha azt mondom, hogy pusztán az, ami most van Magyarországon, ez a vízlépcsők nélküli aktív mederszabályozás, ha ennek az árát levetítem egy ilyen áthaladó hajóra, akkor egy ilyen Budapesten nem most, hanem akkor lehet hajózni, egy ilyen áthaladó uszályvontatmány, tehát ilyen karaván, az a nagyságrendileg nem egészen 10 000 euróra jön ki a magyar szakasz használatára. Nem biztos, hogy akkor is hajózás lenne legolcsóbb.
8: Kossuth Rádió 2026. Felfedező. Mit jelent az aszály a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve? A szerkesztő Pásztor Szabolcs vendégei voltak Cseh Tibor András és Szente Viktor a Magosz képviseletében.
18: Az elmúlt években bíztunk abban, hogy ez csak egy tüneti probléma, de már a tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. A mértékadó elemzések szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az erdész kollégák már most Törökországba mennek szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében egy hosszabb átfutási időszakkal kell számolni, hosszabb tenyészidővel, tehát itt a mezőgazdaságnak is, mind állami oldalról, mind pedig gazdálkodói oldalról fontos változásokra van szüksége.
19: Alkalmazkodnunk kell a műveléssel, a talajműveléssel, ahol az öntözés kivitelezhető, ott az öntözést kell fejleszteni, de nagyon sok területen sajnos ez nem kivitelezhető, ezért mind a technológiát, az input anyagozást, illetve a talajművelésnek az időzítését ehhez az egyre kitettebb és aszályosabb időjárási viszonytagságokhoz kell hozzáilleszteni.
20: Úgy tűnik, hogy a vízgazdálkodás ma az egyik legfontosabb gazdálkodói kérdés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Több öntözést, több tározást, más talajművelést, vagy mindezek együttesését, vagy még valami mást is egyébként?
18: Egészen biztos, hogy a gazdálkodói gyakorlatokon is változtatni kell. De alapvetően itt a problémát egyértelműen úgy kell kezelni, hogy a csatornákat fel kell tölteni, az öntöző csatornákat. A vizet újra a tájba kell vezetni. Nyilván az a mélyfekvésű területeken tud megvalósulni. Alapvetően a legnagyobb ellenségünk az a légköri aszály. Tehát az öntözés egy forró júliusi vagy augusztus napon nem feltétlenül jelent megoldást. Teljesen leégnek a levelek az UV-sugárzástól és a légköri aszálytól. Ellenben, hogyha megfelelő vízmennyiség van a tájban, a csatornákban, a patakokban, a folyókban, a víztározókban, akkor egyértelműen a légköri aszály, kipárogás miatt a légköri aszályt lehet csökkenteni, és ha egy deci vizet nem öntözünk ki, akár a nyári időszakban, de a csatornák, minden csatorna fel lenne töltve, ez önmagában már több 100 000 hektárt tudna megvédeni.
19: Ez egy komplex kérdés volt, amire igazából egy komplex választ is lehetne adni. Az öntözést azt mindenképpen fejlesztenünk kell, csak sajnos a domborzati adottságok nagyon sok helyen ezt nem teszik lehetővé. A tározás, a talajnak a feltöltése az egy kulcs kérdés, az kulcs szerepet játszik az aszálytűrő gazdálkodásnak az alapjaként. Ez is igazából elindult most az utóbbi időszakokban. A talajművelés az, amivel nagyon jól befolyásolni lehet a talaj nedvesség tartalmának a megőrzését, illetve a befogadó képességét. Időzíteni kell a műveleteket, új művelési technológiákat kell bevezetni, illetve vissza kell térni ahhoz, hogy minden művelet után egy hengert kell alkalmazni, vissza kell zárni a szántóföldnek a felső rétegét. Az alternatív művelések is igazából nagyon jól működnek, gondolok már itt az ilyen nagyon újító no-till, strip-till művelésekre is például, amiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, illetve a gyakorlatban is jól vizsgáztak.
18: Ez a szántás. Elhagyását
19: jelent. Podcast
20: egyfajta új megközelítés
19: így van,
20: a mezőgazdaságban.
2: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
6: Érdekes lesz ez a Tiszán, mert ugye azt mondtam, hogy a Dunán hiába jönnek ezek a nagy árvizek, vagy ilyen rekordközeli árvizek, annak a mennyiségével ez a Dunán olyan sok, hogy ezzel nincs mit tenni. De a Tiszán, ott már pontosan azt mondom, hogy ott szinte teljes egészében képesek lennénk egy ilyen árhullámnak a vizét azt a tájban megtartani és a tájba kivezetni.
20: De le kell bontani a gátokat, amik a folyóhoz közel vannak? Mert ezt tanultuk még az egyetemen, hogy el kell engedni a Tiszát, ugye túl közel építették a gátokat.
12: Széchenyi örökséget rombolni egy picit.
20: Jó, hát most ez az akadémián ez nem hangzott jól, de
6: most egy pillanat, azért ne gondoljuk azt, hogy amit Széchenyi

0: egyrészt az, hogy a csapadékot is csökkentettünk, a potenciális párolgás érték növekedett azzal, hogy melegedtünk, hiszen nem tartottuk itt ezt a körülbelül bő egy balatonnyi vizet, amivel több folyik le azóta, vagy folyt le akkor, amikor még ennyi érkezett, és ez együtt már átbillentett minket arra, hogy vízhiányosak vagyunk.
1: És akkor mit kell csinálni a Tiszával?
0: Mi volt az eredeti cél? Miért csináltuk ezt a szabályozást? Azért csináltuk, hogy legyen 35 ezer négyzetkilométer mezőgazdasági terület, ami művelhető, és azért csináltuk, hogy azt a többletvizet, ami időnként előáll, azt minél gyorsabban tüntessük el innen. És a mezőgazdaságban is, hát igen, akkor, amikor olyan jellegű időjárás jelenik meg, amiről a folyóknál beszéltünk, hogy ez már nem a nedves kontinentálisra, meg a száraz kontinentálisra hajaz, ha minden év ilyen lenne, hanem az már egy mediterrán lenne, vagy az már egy szavanna lenne, akkor ez sajnos megjelenik a mezőgazdaságban. A kukorica nem fogja szeretni, hogy három hőhullám 40 fokkal jött be. Azt se szereti, hogyha nem kap 550 vagy 600 mm-nyi csapadékot a tenyész időszakban nagyrészt, de ez utóbbit megpróbáljuk öntözéssel megoldani. Jelzem, nincs ennyi öntözővíz. Soha nem is volt az Alföldön.
1: Ezt a nagyságrendet is rakjuk helyre.
0: Igen, ezt a nagyságrendet is rakjunk helyre. Tehát nem oldható meg az Alföld öntözéssel. Nem tudjuk szimulálni a korábbi meteorológiai vagy éghajlati helyzetet. Nem tudjuk azt csinálni, amire egyébként azt mondja a mérnök, hogy hát akkor építsünk nagy víztárolókat, fogjuk meg a vizet télen, és öntözzük el nyáron. Mert nem tudunk annyi vizet eltenni, amennyiből 35 ezer négyzetkilométer szántó locsolható lenne, még akkor sem, hogyha meg lenne hozzá a csatornahálózat.
1: Tehát tározókban nem tudjuk eltenni.
0: Tározókban nem tudjuk eltenni.
1: De a talajba el tudjuk tenni?
0: A talajba el tudjuk tenni, és azzal el tudunk, meg tudjuk kísérelni a talajba, meg a tájba, hogy hát, ha ezen keresztül, akkor ott a környék majd elkezd párlogtatni, és visszatérnek a csapadékos időszakok, vagy ezek a csapadékos frontok, az ebből származó többletvízre persze számíthatunk.
1: De hogyan tesszük el a talajba? Az, hogy el kell engedni a Tiszát, az azt jelenti, hogy amikor van víz a Tiszában, amikor jön be az országba a víz, akkor kivezetjük a földekre, lebontjuk a gátokat, kivezetjük a földekre, a talaj beissza. Most én nagyon egyszerűen.
0: Nagyon egyszerűen valami ilyesmi, de gyakorlatilag ez nyilván nem így történne. Mérnöki feladatsort építek föl, akkor úgy kezdődik, hogy a gátakat nem megszüntetem, de most az árvízérem fővonalakról, töltésekről beszélek, hanem hátrébb viszem. Ráadásul a Tisza mentén nagyon-nagyon sok helyen van úgynevezett természetes ártéri perem. Hát van, ahol csak 2-3 kilométer, de van, ahol 8 kilométer, meg ezen van, ahol 40, és ott majd ezt nem lehet engedni. Tehát az ártéri perem még hátra viszem magát, és visszaadok a folyónak egy ilyen tiszatúnyi szélességet. Nem lehet mindenhol. Mert van, ahol már beépítettük. Ezt a konfliktust nem biztos, hogy a bármely politika föl akarja vállalni, de Koncsos László professzorék például végignézték az egész Tisza mentét, hogy hol vannak ilyen, nevezük ezt a Tisza közeli ártereket, vagy mély ártereknek, ahova a víz magától kimegy, hogyha van nagy víz, és ezeket megtölti, és mi ezt ott hagyjuk, és engedjük, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez a Tiszató, ez nekünk tetszik, legyen ilyen végig. Nem biztos, hogy ráerősítenék ilyen nagy duzzasztókkal, vagy akár közepes duzzasztókkal, mint a kiskere, de ha ez a cél, akkor itt ebben az esetben, és már mindjárt mondom, hogy mi az a fő hidrológiai pont, ahol ezt azt mondom, hogy akár legyen, vagy akár nem is csak ilyen kisvízi keresztgátokkal kell megoldani, mint a Paksi, bár ez a Tiszán lehet, hogy még inkább megoldást tud lenni. Tehát ezzel kezdem. Messze viszem a gátokat, visszaadok az ártérnek, a folyónak egy sokkal szélesebb árteret. Miért is ne tegyem meg akár azt is, hogy föntről lefele, szigorúan föntről lefele, nem akarok ilyen árvizet csinálni, a kanyargós Tiszát is helyreállítom, és ott hagyom magának, hogy kanyarogjon, ahogy akar. És visszaállítom a régi kanyargós Tiszát, lassabban folyik le, több víz marad ott a tájban, és a bevágódások rögtön megállnak. És ezzel rögtön megszűnik az a hatás, hogy leszívom a környék talajvizét, hiszen bevágódott a Tisza egy jó 2 métert ahhoz képest, ahol volt még a szabályozás után is.
1: Milyen munkáról beszélünk időben, pénzben, nagyságrendeket akkor?
0: Hát igen, tehát az, hogy hátrébb vigyem a gátrendszert, az a teljes Tiszára, azért itt most ilyen 1000 milliárd nagyságrendről beszélünk. A visszakanyargósítást azt meg sem merem így mondani, de mondjuk ez egy lassú folyamat. Kanyar levágás egy 100 éves buli volt, akkor a visszacsinálás is körülbelül ennyi. Ismétlen föntről kell kezdeni, mert különben, ha alul már visszakanyargósítom, és fölül a gyors Tiszán megérkezik egy ilyen viharciklon és csapadékkal, akkor ott a határon csúnya nagy árvizet lehet.

0: csinálni. Tehát ez csak fölülről lefele lehet kezdeni. Ez a második. És a harmadik meg az, hogy ki van épülve egyébként az Alföldön egy ilyen részben öntözésre, részben belvíz levezetésre készült csatorna hálózat, ilyen több tízezer kilométerről beszélünk most, vagy nagyságrendileg összesen, ami működik is ebből ilyen 8-10 ezer kilométer lehet. Ezeket olyanná kell tenni rendszer szinten, hogy a nagyvízes események idején a folyótól távolabbi részekre, alacsonyabb térszínekre ki lehessen vezetni a vizet. Ahol volt is. A nagy sárrét, a kis sárrét, ezek a tocsogók, ezek az egész Alföldet behálózzák, ahol igazán alacsonyan van a terület, el lehet érni ilyen csatornahálózaton keresztül, és még annyira kicsi, mert hát ezeknek annyira kicsi a mezőgazdasági érték, nevezzük aranykorona értéknek, hogy nem is nagyon éri meg ott más csinálni, vízbeszivárogtatás. Ehhez tartozzon egy támogatási rendszer, hogy aki a földjét ebbe beviszi, egy olyan összeget kapsz, hogy ezt neked megéri. Akkor onnan, ha ezt jól csinálom, és megtanulom pár év alatt, hogy hol érdemes ezt csinálni, akkor ott szivárogtatok be, a talajba, a tájba, és így hát körülbelül a teljes Alföld területének alsó hangon az 1/5-ét vissza kell adni.
1: És lesz annyi víz a Tiszám, hogy ezt érdemes megcsinálni?
0: Tehát akkor, hogyha az a cél, akkor oda teszek az útjába egy kiskörét, egy tiszalököt, és azt mondom, hogy oké, akkor ezt én most följebb emelem ezt a vízszintet, például a keleti csatornán, a keleti főcsatornán, például a nagykonsági rendszeren, vagy úgy hívják ezt, hogy Tikevír, ez a Tisza-Körös-völgyi együttműködő vízügyi rendszer. Ezen télen, októbertől márciusig, tehát nem akkor, amikor az egész figyelem az asszályra irányul, hogy nincs víz, és most mindjárt szomja halunk, hanem pont amikor erre nem figyel senki, akkor van a vízvisszatartásnak és a vízbeszivárogtatásának a szezonja. Ez most a terv. Nem az, hogy most egy nagy műtárgyal megoldok valamit. Nem. Rettenetesen sok kicsi műtárgyal, létező műtárgyaknak a kicsi átalakításával egy olyan rendszert kell összeraknia a mérnököknek, ami egyébként összemérhető a magyarországi vízépítés legnagyobb teljesítményeivel, tehát a Tisza szabályozással, a belvíz levezetéssel, a mocsárlacsapolásokkal, hát most az egész visszafele megy, de bőven összemérhető vele. És azért én azt gondolom, hogy egy jó cél az, hogy az Alföld legyen zöldebb, még akkor is, hogyha a klíma veszekszik meg velünk ebben.
2: Kossuth Rádió 2026. Déli Krónika. Kócián Dávid tudósítása.
3: Ha nem figyelünk oda, akkor Magyarországon 1 millió ember fog 10 éven belül sivatagos környezetben élni.
4: Jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, míg korábban a gyakori áradások miatt a víz elvezetése volt a cél, ma már annak megtartására van szükség.
3: Tudomásul kell vennünk, hogy jönnek az aszályos idők, és szeretnénk egy teljesen új szemléletet adni, és igenis gazdálkodni azzal a vízzel, ami van Magyarországon.
2: Kossuth Rádió 2007. Fórum az időtükrében. A demokrácia veszélyei, az időjárás és a társadalom változásai. Részletek Várkonyi Benedek műsorából.
5: A földgolyó időjárása változik, egyre melegebb és melegebb lesz. Ebből viszont már baj lehet, átalakíthatja az egész glóbusz életét. Vannak víziók, amelyek sötét képet festenek, amelyek nem csak természeti viszonyainkat látják másképpen, hanem az egész földi társadalom életét is. Mások szerényebb látomással is beérik, ám a kutatók és szakemberek mindenképpen bajt látnak eme jelenségben. Mi most arról fogunk itt beszélgetni, hogy a globális fölmelegedésnek hívott jelenség milyen társadalmi változásokkal járhat. Milyenek lehetnek a kiszámítható és az előreláthatatlan következmények. A globális fölmelegedés társadalmi hatásairól. Láng István akadémikussal és Szirmai Viktóriával, aki ugyane kérdést elemzi a szociológia oldaláról.
6: Ez a bizonyos globális felmelegedés, amelyről annyit hallani mostanában az utóbbi években, csak ugyanennyire komoly volna, hogy ilyen nagy mérvű társadalmi hatásai is lehetnének, tulajdonképpen átalakíthatja az egész földgolyónak az életét?
7: Igen, ez egy nagyon komoly veszély, amelyhez kellő komolysággal kell viszonyulnunk. Mi a fő hajtóerő? Először is az emberiség létszámának a hihetetlen gyors megnövekedése. Egy példa. Krisztustól számítva 1800 évre volt szükség, hogy a föld lakossága olyan 1,2-1,3 milliárdra növekedjék. Az utóbbi 200 évben pedig ehhez még hozzájött 5 milliárd. milliárd ember. Szóval ez egy elképesztő nagy ugrás, és hát az embereknek élelemre, lakásra, ivóvízre, egészségügyi ellátásra, sok mindenre van szükségük, tehát megnövekedett nagyon a termelés, megnövekedett nagyon a fogyasztás. És ehhez jött még az a nagy gazdasági technikai felfedezés, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat be lehet vonni ebbe az emberi vérkeringésbe. Az elmúlt 200 évben jöttek rá, hogy a szenetet lehet égetni, és ebből hőenergia képződik, majd az olajszármazékokra alapozva ugye elterjedt az automobilipar, a földgázzal fűtenek erőműveket, lakásokat, tehát sok ember lett a földön, ez nagyon jó dolog, nagy a fogyasztás, és a fogyasztás belül pedig a fosszilis energiahordozók felhasználása nagyon megugrott, és ebből bizony szén-dioxid gáz keletkezik, és az a légkörbe jut.
6: Lehet ezt egy ilyen egyenes vonalú fejlődésnek elképzelni, sőt, hát nem is egyenes vonal, hanem ez egy gyorsuló fejlődés, és ilyenkor eszünkbe juthat a római iskolának egy jelentése még a 20. század elején, amikor azt jósolták, hogy ha ez így megy tovább, akkor London utcáin hamarosan térdig fognak a lótrágyában gázolni. Ezt a mostani helyzetünket tekinthetjük egy ilyen folyamatosan gyorsuló folyamatnak, és hogyha ez így megy tovább, akkor valami nagy baj fog bekövetkezni?
8: Nagyon nehéz a társadalmi hatásokat megjósolni, több okból is. Szerintem egyrészt a tudományon belül sincsenek egységes álláspontok, akár a klímaváltozással kapcsolatosan, akár egyéb előrejelzésekre utalok. Maguk az éghajlattal foglalkozó kutatók, különböző tudományágak vitatkoznak, ez az egyik tényező, ami fontos. A másik dolog, hogy nagyon különbözőképpen ítélik meg a nemzetek a klímaváltozásnak a várható hatásait, akár a társadalmi hatásait is. Attól függ, hogy milyen érdekviszonyai kapcsolódnak a klímaváltozásnak a mögöttes ipari és egyéb technológiai, gazdasági folyamataihoz. Ha arra utalok, hogy ma a fejlődő Kínának, ázsiai országoknak az a termelési fogyasztása céljuk Oroszországnak, amit mondjuk a fejlett nyugati társadalmak, vagy éppen az amerikai társadalom, és itt most a politikusokat kiemelném, tudják, és ott azért a köztudatban már hosszú ideje benne van, ezt a különböző kutatások igazolják, hogy a klímaváltozásnak várható társadalmi hatásaival foglalkozni kell. Na most a kutatások nagyon nehezen tudják megközelíteni, mert ha ma megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak a klímaváltozásról, mit gondolnak a felmelegedésről, akkor ez olyan nagyon távoli jövőbe teszik egyrészt. Úgy gondolja mindenki, hogy az ő életét ez nem érinti, mert hiszen 20 év múlva, 50 év múlva, hogy a különböző jelentések, a Pentagon jelentés, ha visszagondolunk, az nagyon fekete szenárióval jelent meg. Rögtön a szakma lesöpörte, ma is vannak szakmacsoport, akik lesöprik ezeket a nagyon fekete, vagy nagyon komoly szenáriókat. Tehát nagyon nehéz megjósolni. Az emberek akkor mit gondolnak, mit fogadjanak el? Van egy érdekes kutatás, amire fölírnám a figyelmet, ami éppen a nemzetek közötti különbségeket mutatja, hogy még az Egyesült Államokban már évek óta a különböző kutatások, amiket évről évre csinálnak klímaügyben, 70%-osan jelzik a klímaváltozásnak a problematikáját, a kelet-európai országokban ennek a jelentőségét az emberek nagyon alulbecsülik.
2: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
0: Készül most az élőkörnyezetért felelős minisztériumban egy ilyen akcióterv, amelynek az egy része, hogy ezt időben hogy csináljuk. Tehát, hogy az idei 500-700 milliós víz visszatartást vagy vízkivezetést arra kell használni, hogy most még mehet akárhova. Most tanuljuk, hogy hogy kell. Nincs időnk cizellálni. Tudom, hogy ezt meg lehetne nagyon tudományos módon elemezni, hogy akkor hol milyen a talajviszony, a magassága. Nincs rá idő. Meg kell tanulnunk, hogy hogy kell ezt csinálni technikailag, meg kell tanulnunk, hogy hova érdemes majd kivezetni vizet, és hova nem, mik azok a talajviszonyok, hol vannak azok a környékek, ahol ez működik, és hol van az, ahol csak beszikesedünk, és nem megy a talajvízbe, és megtanuljuk kezelni elsősorban ott helyben azokat az esetleges társadalmi konfliktusokat, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, az én földem az marad, kukorica, akármit mondtok, jó, ezeket így mind meg kell tanulni.
1: Hát, bocsánat, de autópálya kísérletítások is vannak.
0: Igen, igen, de most azt mondom, hogy ennek a megtanult információk összegyűjtése, elemzése, modellezése és döntés előkészítésbe visszaemelése, erre fog kelleni valamilyen tudományos intézet. Nem nevezem ezt Vitukinak, de ez egy jó modell.
1: Mi volt az a Vituki? Ezt mondjuk el, igen, akkor, mert igen, szerintem sokan nem tudják.
0: A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet a csúcsán talán 800-an voltak itt, 4 intézet volt benne. Ugye hát ez, ide már csak azért sem tudunk visszamenni, mert nincs 800 ehhez értő szakember most, aki hirtelen el lehetne csábítani a jelenlegi munkahelyéről. De hát valami ilyesmit kell majd csinálni, ami nem csak, hogy összegyűjti ezeket az adatokat, hanem amiből a megtanult tudást a következő éves visszavezetett víznek a hatékony használatába visszaforgatja.
2: Klímaváltozás, vízhiány és e viszonyok között Magyarország helyzete, perspektívái.
9: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
2: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 7 óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor találat érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 2 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pászton pedig polgármestert választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma tartják a Budapest maratont. 9 órakor több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esőzápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Bero Emese. A Debrecen a 95. percben értékesített 11-essel 1-1-es döntetlent ért el a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Ligában. A Kisvárda szintén a Hajrában egyenlített és ugyancsak 1-1-es döntetlent játszott a Vasas vendégeként. A Paks hazai pályán magabiztos játékkal 3-0-ra legyőzte az MTK-t. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A Fradi ezúttal a francia Brest vendégeként tudott győzni 33-28-ra. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszotta a címvédő francia Metz együttesével. A férfi kézilabda BL-ben is játszottak mérkőzést. A Szeged remek hajrájának köszönhetően pontot szerzett a Sporting ellen, a tiszapartiak 35-35-ös döntetlent játszottak a portugál csapattal. Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője a sprint futam után a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését is megnyerte. Köszönöm figyelmüket!
3: Műsorajánló.
1: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Püspökválasztás zajlik a református egyházban, és többek között Balogh Zoltán utódlása is folyamatban van. A Duna melléki egyházkerület püspöke a kegyelmi botrány után zsinati lelkészi elnöki tisztségéről lemondott, de püspöki pozícióját megtartotta egészen mostanáig, amikor is lejár a ciklusa. Adásunkban elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan lehet feldolgozni azt, ha az egyházban a politikai történések túl nagy teret kapnak, és mikor hozhat valódi megújulást a vezetőváltás. Megszólal Balogh Zoltán és egyházon belüli kritikusai is.
1: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban. Rákóczi 350. A 17. századi Magyar Királyság leggazdagabb családjának fiaként született. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákócinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Születése 350. évfordulós esztendejében második Rákóczi Ferencről, október 18-áig minden vasárnap 9 órától, a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Novemberben a tervek szerint megnyílnak az ügynökakták. Pontosabban nyilvánosságra hozzák azok egy részét. Nevek 10 000-eit teszik közzé egy bárki által elérhető adatbázisban. Mai adásunkban ennek kapcsán arról hallhatnak majd, hogy Pozsonyban és Bukarestben hogyan néztek szembe az állambiztonsági múlttal. Az északi szomszédban például már bő 20 éve nyilvánosak az ügynökakták, de sok tekintetben máig elmaradt a sötét örökség feldolgozása. Gazdag József író, publicista készülő könyvében azt vizsgálja, hogyan hálózta be a volt kommunista titkosrendőrség, az STB, a kisebbségi magyarokat. Vele beszélgettem egyebek mellett arról, miért nem tekinthető lezártnak a múlt.
6: Hogyan néztek szembe a múltnak ezzel a szeletével a szlovákiai magyarok? Miért maradt lényegében máig kibeszéletlen ez a bizonyos pártállami kollaboráció?
7: Hát leginkább sehogy nem néztek, vagy nem néztünk ezzel szemben, aminek az egyik magyarázata az lehet, hogy túl sok lehet az érintett, vagy túl sok családot érinthet. A másik talán az, hogy szeretünk mindent a szőnyeg alá söpörni, és elfordulni, nem foglalkozni a kényelmetlen kérdésekkel. De leginkább szerintem azért maradt kibeszéletlen a kollaboráció, vagy az a múltnak az a része, mert 1989-ben elmaradt a számonkérés. Tehát ugye az, amit a csehek bársonyos forradalomnak neveznek, Sametová revolúció 89-et, az a szlovákban gyöngéd, nyezsná. És az, hogy ez egy gyöngéd forradalom volt, vagy gyöngéd átmenet volt, vagy bársonyos átmenet volt, az egyfelől hát örvendetes is, mert hogy vérontás nélkül zajlott le annak idején a hatalomváltás. De másfelől viszont azzal járt, hogy nem volt semmilyen elszámoltatás. Tehát, hogy oké, hogy volt Csehszlovákiában egy úgynevezett lusztrációs törvény, az átvilágítási, vagy ilyen fedhetetlenségi törvény, amelynek az volt a lényege, hogy bizonyos közfunkciókat nem tölthettek be olyan személyek, akinek közük volt a Csehszlovák Állambiztonsághoz, STB-hez. De hát amint különbált a két ország, aztán ez is a törvény érvényét vesztette. De hogy ez a szembenézés elmaradt, és hogy miért maradt el, annak is több oka lehet. Az egyik, hogy nem volt elég felkészült a rendszerváltó elit, nem volt annyi fedhetetlen ember, akinek lett volna tapasztalata, én nem tudom, egy országvezetés vagy közigazgatással egyáltalán. Elmaradt a szembenézés szerintem azért is, vagy hogyha az okokat keresünk, akkor biztos meg kell említeni azt, hogy mire erősít rá azóta is a hivatalos emlékezett politika. És itt olyasmikre gondolok, hogy Kassán például a központi teret még mindig felszabadulás térnek hívják ma. Tehát a szovjet vörös hadsereget ünneplendő, amely egy 40 évig tartó elnyomást hozott. És ugyanazon a téren kassán sarokkalapácsos szimbólumok láthatók önkényuralmi, a jelképei totalitárius rendszernek a jelképei, és hogyha valaki ezek ellen tiltakozik, mondjuk az, hogy lefesti, akkor őt hurcolják meg rongálás vagy vandalizmus miatt. Vagy vedd azt, hogy minden évben, május 8-án ott lobognak a Pozsonynál a Szlavínon a sarlókalapácsos vörös zászlók, és úgymond beszédet a Robert Fico kormányfő, vagy hogy éppen a minap Szlovákiában szobrot állítottak annak a Konyev marsalnak, aki például 1956-ban Magyarországon személyesen irányította a forradalom leverését. Tehát, hogy van egy ilyen emlékezett politikai része is. Kibeszéletlen maradhatott valószínűleg azért is, mert éppen az elszámoltatás hiánya miatt megtörtént egyfajta hatalom átmentés, vagy legalábbis befolyás átmentés. Tehát, hogy és a sajtóban is, vagy a fő pozíciókon a csehszlovákiai magyar intézményrendszer vezető pozícióján sok olyan szemét találunk 1989 után, akiknek a nyilvántartások szerint közük volt valamilyen formában az állambiztonsághoz a rendszerváltás előtt. Tehát, hogy én amikor ezzel a témával foglalkozok, és ilyen oral historis beszélgetéseket is készítve rákérdezek az érintett személyeknek, akik elszenvedői voltak az állambiztonság zaklatásának, hogy 89 után miért nem beszéltek erről, vagy hogy miért nem próbálták ezt tisztázni, és visszakérdeznek, hogy de hát hol mondták volna el? Szóval melyik platformon? Mert hogy a sajtóban és befolyásos funkciókban, befolyásos pozíciókon olyan személyek voltak, akiknek az érintettségéről lehet hallani, vagy lehet olvasni. Amikor az 1990-es évek elején megjelent a Kikicsoda Kassától Prágáig című életrajzi lexikon, ott több mint 60 egykori ügynöknek és több mint 30 egykori bizalmi, az állambiztonság bizalmi személynek a nevével találkozhatunk. Úgyhogy ez is a válaszom, vagy például az, hogy 89 után nem csak a szembenézés maradt el, vagy a kibeszélés, hanem úgy igazából még szépirodalmi, vagy ilyen művészi megjelenítése sem maradt, ilyen átvitt, vagy ilyen közvetve sem próbáltuk meg feldolgozni. Duba Gyulának van egy kis regénye a témáról, Sólyomvadász a címe, Grendel Lajos egy-két művében köszön vissza a téma, de úgy igazából egy ilyen átfogó társadalmi párbeszéd nem kezdeményezett senki.
8: És miért övezi félelem máig ezt a kérdést? Az ember azt gondolná, hogy eltelt jó pár év, hogy ez már igazán nem lenne indokolt, és mégis könnyen ez a benyomása alakul ki az embernek.
7: Hát félelem azért is övezheti, mert hogy a titkosszolgálatoknak mindig rossz hírük volt, fortélyos félelem övezte a titkosszolgálatokat, mert hogy egy erőszakszervezet, amely törvénykívüli eszközöket alkalmazott, és ez a kép erősödött meg a közvéleményben a titkosszolgálatokról Szlovákiában a rendszerváltás után is. Tehát, hogy a demokratikus Szlovákiában is, ha belegondolunk abba, hogy milyen politikai botrányok kötöttek a titkosszolgálatokhoz, az emberrablásoktól kezdve, hogy gondoljunk Mihály Kovács államfő fiának az elrablására, vagy a politikai megrendelésű gyilkosságokig, ez a Robert Remélyás elleni merénylet. Vagy hogy az is tudható volt, hogy ugyanazok a személyek, akik korábban az STB-nél, tehát a csehszlovák állambiztonságnál voltak a belső elhárítás terén vezető pozícióban, ugyanazok később beépültek a már demokratikus Szlovákia titkosszolgálatába, vagy hogy ott volt Ján Lángos, a rendszerváltás utáni csehszlovák belügyminiszter, aki létrehozta Szlovákiában a Nemzeti Emlékezet Intézetét, ez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a szlovákiai megfelelője. Ő volt az, akinek szinte az életműve volt az, hogy neki köszönhető, hogy egyáltalán ez az állambiztonsági múlt, az STB-s múlt kutatható lett Szlovákiában. És hát róla például tudható, hogy 2003-ban a feleségét megtámadták Prágában, 2004-ben őt magát Pozsonyban nagyon megverték, eszméletlen leverték, és aztán 2006-ban autóbaleset áldozata lett. Szóval, hogy a titkos szolgálatot, mint témát, azt mindig ilyen homályos félelem övezi azóta is. Talán ezért sem mernek még ma sem sokan beszélni erről.
8: csak nem 40 év telt el 89 óta, akad olyan egykori hálózati személy vagy ügynök, aki utólag nyilvánosan önkritikát gyakorolt, vagy akár csak reflektált valamilyen módon saját múltjára?
7: Hát nem ez a jellemző. Amikor 2005-ben nyilvánosak lettek a Csehszlovák Állambiztonságnak a nyilvántartási jedzékei, vagy úgynevezett ügynöklisták, akkor egyrészt nagyon kevesen reflektáltak az érintettek közül erre, másrészt aki reflektált, az is leginkább így megpróbált kimosakodni, tehát azt mondták, hogy nem is írták alá, nem tudják, hogy hogyan kerülhetett a nyilvántartásban nevük, vagy azt mondták, hogy aláírtak ugyan, de valójában nem működtek együtt az állambiztonsággal, vagy azt mondták, hogy együtt működtek ugyan, de senkiről semmi terhelőt nem mondtak, és különben is hát ők a rendszer áldozatai voltak, mert megfenyegették őket, és így tovább. Úgyhogy legfőképpen ilyen típusú reflexiókkal találkozhattunk, csak hogy voltak olyanok, akik nemet mondtak, akiket szintén megpróbáltak beszervezni, de nem tudták őket megtörni, annak ellenére sem, hogy esetleg emiatt kisiklott az életük, vagy hogy viselniük kellett ennek a következményét, és hogyha elfogadnánk azt a nézőpontot, hogy tulajdonképpen az ügynökök is, vagy a besúgók is a totalitárius rendszer áldozatai voltak, akkor mit üzennénk ezzel a valódi áldozatoknak? Hogy hát íme, hát azok jártak jól, az opportunisták, akik együttműködtek a kommunista állambiztonsággal, hiszen már akkor is mindenféle kisebb-nagyobb előnyük származott ebből, 89 után pedig ugyanúgy ők vannak piedesztára emelve, úgyhogy azért szerintem fontos különbséget tenni ott, vagy abban, hogy fontos látni azt, vagy fontos tudatosítani azt, hogy akik a rendszer kiszolgálói voltak 89 előtt, azok szakmailag fejlődhettek, tanulhattak, utazhattak külföldre, akik pedig a rendszer úgymond ellenségei voltak, azok a társadalom perifériájára lettek szorítva, a gyerekeik esetleg nem mehettek egyetemre, nem dolgozhattak a szakmájukban, egzisztenciálisan ellehetetlenítették őket, sokszor csak, nem tudom, segédmunkások lehettek, takarítók, vagy raktárzsó, vagy pedig egyenesen emigrációra kényszerültek, erre is több példa van a csehszlovákiai magyar értelmiség köréből, és ma adott esetben ezeknek a korábban perifériára szorított embereknek mondjuk minimál nyugdíjuk van, vagy minimális nyugdíjuk, azok pedig, akik a belügynek az emberei voltak, vagy a belügyi kapcsolataiknak köszönhetően tölthettek be vezető pozíciók, azok köszönik szépen, és kapják a kiemelt járandóságukat. Úgyhogy az az elszomorító, hogy több olyan életpályát is látunk, hogy akiket megfigyeltek, zaklattak, azok 1989 után is ilyen kitaszító státuszban maradtak, azok a törleszkedők pedig, akik addig esetleg minden eszközzel megpróbálták szabotálni, vagy aláásni az anyanyelvi oktatás, vagy a magyar nyelvű hitélet, vagy a magyar nyelvű kultúra ügyét, azok aztán 89 után nagyon hamar köpönyeget váltottak, és hát kis túlzással a rendszerváltás másnapján már az első sorban ültek a templomban, és akkor a kokárdát tűztek ki a mellkasukra, hogy Budapestről is jól lehessen látni.
8: Kutatásaid során sikerült-e ügynökökkel beszélgetned, illetve milyen benyomásod alakult ki ezek alapján, a beszélgetések alapján?
7: Hát sikerült több egykori ügynököt is megszólaltatom, mert több egykori ügynökkel is interjúznom. Hát a közös tapasztalat ezek alapján, az interjúk alapján az, hogy mindenkinek nyilván van egy önfelmentő sztoria, hogy miért csinálta, miért írt alá, és hogy miért vállalta el az együttműködést, vagy azt, hogy hálózati személy legyen. Én megbánással nem találkoztam még.
8: Milyen magyarországi szárra bukkantál kutatásait során?
7: Hát voltak egészen konkrét magyarországi megfigyelési esetek is. Volt például egy dél-komáromi könyvtáros, aki a 3x3 titkos megbízottjaként Mátai András fedőnéven jelentett, azokról a felvidéki magyar értelmiségiekről az 1980-as években, akik átjártak Révkomáromból Dél-Komáromba a könyvtárba, és írásbeli jelentéseket küldött arról, hogy milyen könyvekért jönnek, és így tovább. De ugye általánosságban az mondható el, hogy a Csehszlovák Állambiztonság, az STB az megfigyelt minden olyan rendszer ellenesnek tartó értelmiségét, aki például Csehszlovákiába érkezett bármilyen országba, úgyhogy Ugye az Ellen Ginsberg költőről aktát vezettek, a Tom Stoppard drámaíróról, a Roger Scruton konzervatív filozófusról, és épp így megfigyelték azokat a magyar értelmiségieket is, akik Csehszlovákiába érkeztek. A 80-as évek elején, 83-ban volt Durai Miklósnak a bírósági tárgyalása, és arra például a magyar író képviseletében Pozsonyba utazott a Durai melletti szolidaritását kifejezendő Mészöly Miklós, Cseres Tibor és Csurka István. És hát közülük például Mészőről később is a 80-as években, ahányszor Csehszlovákiában járt, akkor mindig készültek állambiztonsági jelentések. Ezek elérhetők, vagy ezek fennmaradtak, hogy kik vettek részt ezeken az író-olvasó találkozókon, mi hangzott el ott, mit mondott Mészöly a szocializmusról, megfigyelték Cine Mihályt például, aki nagyon sokszor megfordult Kassán a Kazinci napokon, és akkor róla mindig több ügynök jelentett, meg lehallgatták éppen azt a lakást, ahol megszállt, de fordítva is működött ez, tehát hogy a csehszlovákiai magyarokat nem csak az STB, a Csehszlovák Állambiztonság figyelte meg, hanem a magyar állambiztonság is oly módon, hogy ott volt például Janics Kálmán jolsvai orvos, aki elsőként dolgozta fel a csehszlovákiai magyarok jogfosztottságának a kálváriáját, és a Hontalanság évei című könyvét nem lehetett Csehszlovákiában kiadni, úgyhogy a kéziratot több részletben átcsempészték Magyarországra, Illyés Gyulának vitték Tihanyba, és például ezeket az utakat, vagy a kéziratnak az útját, ezt lekövette a Magyar Állambiztonság. Tehát ez dokumentálva van. A könyv aztán Münchenben jelent meg, 1979-ben, és Illyés írt hozzá előszót. Vagy ott volt Durai Miklós, ugye Janics mellett a csehszlováki magyar ellenzék másik ilyen központi vagy meghatározó alakja, aki tiltakozó akciókat szervezett az ellen, hogy a kommunista oktatás ügy hogyan próbálja elsorvasztani az anyanyelvi oktatást, és ezáltal a csehszlováki magyar iskolákat. És hát ő több mint 400 napot töltött előzetes vagy vizsgálati fogságban, börtönben. És amikor a hányattatásait megírja a Kutyaszorító című memoárban, amely memoárhoz a Csóri Sándor ír előszót, akkor a Csóri-Durai kapcsolatot is megfigyeli és dokumentálja a magyar állambiztonság, és amit megtudnak, arról tájékoztatják a csehszlovák úgynevezett baráti társszervet. Az olvasható ki egyébként ezekből a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös irataiból, hogy akkoriban a hivatalos magyar politikai vezetésnek nem a határon túli magyarság, vagy pláne nem a határon túli magyarok jogaiért küzdő csehszlováki magyar értelmiségiek voltak a természetes szövetségesei, hanem a Csehszlovák Kommunista Párt által irányított baráti társszerv, vagyis az STB. Ezek találkoztak rendszeresen, információkat cseréltek, közös munkaterveket dolgoztak ki, például a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, és így tovább, és azt igyekeztek, tehát az volt a fő szempont a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös munkaterveiben, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy a két ország demokratikus ellenzéke az valahogy összefogjon, nehogy közös tüntetéseket szervezzenek, nehogy tapasztalatot cseréljenek, vagy szamizdatkiadványokat juttassanak el egymáshoz, és ezért igyekeztek beépülni közéjük. Van olyan egyébként a prágai állambiztonsági levéltárban, fennmaradt olyan közös munkaterv, a csehszlovák és a magyar állambiztonságnak közös munkaterv a 80-as évek elejéről, amely arról rendelkezik, hogy hogyan kell kompromittálni Durait a magyar ellenzék szemében, és megnevezik azokat az ügynököket is, akiknek ezen kell dolgozniuk a célszemének az úgymond hiteltelenítésén.
8: Amikor azt kérdezik tőled, hogy végül is miért kell bolygatni 4 évtizeddel ezelőtti dolgokat, vagy még több évtizeddel ezelőtti dolgokat, akkor általában mit válaszolsz? Miért nem tekinthető lezártnak a múlt? És miért fontos, hogy mit és hogyan mondunk róla most?
7: Hát, mert azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy a 89-es rendszerváltással véget ért például a csehszlováki magyarok megfigyelése. Egyrészt. Másrészt, azért is kell foglalkozni a múltnak ezzel a részével is, mert kell, hogy tehát egy egészséges társadalomnak kell, hogy legyen történelmi emlékezete, vagy hogy nevezzem. Tehát, hogy a totalitárius rendszerek működési mechanizmusát megismerni, az azért is fontos, hogy felismerjük ma, vagy holnap a hasonló jeleket, vagy a hasonló mintázatokat. elég riasztó szerintem az, hogy például a mai középiskolások már nagyon keveset tudnak, és a Szlovákiában felmérések igazolják, nagyon keveset tudnak a 89 előtti korszakról. Tehát, hogy azt is el kell nekik magyarázni, mi volt a nem tudom, vasfüggöny, nem, hogy azt, hogy az STB mi volt. Már pedig szerintem, hogy fontos tudni azért, hogy az egypártrendszer idején, amikor véleményüket is féltek kimondani az emberek, hogy akkor hogyan éltünk, hogy hogyan épült fel egy hazug rendszer, amelynek az alappillérei közé tartozott a besúgás, meg a megalkuvás, hogy aki egy kicsit is kilógott a sorból, azt hogyan zaklatták, vagy hogyan követték az utcán, nem publikálhatott, nem utazhatott, és így tovább. És hogy voltak, akik ezt a rendszert, ezt az ilyen represszív, megfigyelő, megtorló mechanizmust működtették. A kommunista pártitkároktól a tartótiszteken át az ügynök hálózatig. Úgyhogy szerintem azért is fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a mechanizmusokkal, vagy a múltnak ezzel a részével, mert ha ezzel kapcsolatban tisztán látnánk, akkor talán az is kirajzolódna, hogy sok minden talán más árnyalatot kapna a rendszerváltás utáni évekből is. És nem csak az, hogy ez a hálózat hogyan mentette át a hatalmát, vagy a befolyását, hanem mondjuk az is, hogy esetleg ilyen állambiztonsági játszmák, a bomlasztásra épülő operatív műveletek, azok mondjuk hogyan befolyásolták a szlovákiai magyar értelmiségnek a törésvonalait, vagy a szekértáborokra szakadását. Úgyhogy ha nem foglalkozunk a múlttal, vagy ezt nem próbáljuk meg feltárni, azt, ami kutatható, és a 89 előtti állambiztonsági múlt már kutatható, akkor megfosztjuk magunkat attól, hogy a tanulságokat le tudjuk szűrni, és hát aki nem néz szembe a múlttal, ugye az arra van ítélve, hogy újra élje azt, vagy adott esetben újra elszenvedje azt.
5: Gazdag József írót, publicistát hallották. Csehszlovákiában az 1989-es rendszerváltást követően a társadalom részéről komoly elvárás volt, hogy felfedjék az állambiztonság múltját. Mindig volt olyan neves közéleti személy, akinek ez a téma fontos volt, és nekik is köszönhető, hogy a közép-európai térségben az elsők között már a 2000-es évek elején nyilvánosságra kerültek ezek a dokumentumok. Ennek ellenére nagyon sok még a feltáratlan irat és történet, mondja Bukovszky László, történész levéltáros, akit a csehszlovák állambiztonsági rendszer kiépüléséről és működéséről Ibos Emese kérdezett.
9: Csehszlovákiában, illetve a két ország szétválását követően Szlovákiában korán elérhetővé váltak az állambiztonsági iratok. Bukovszky László történész, levéltáros, korábbi kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete, majd a csehországi állambiztonsági szolgálatok levéltára vezetője volt. Ő azon kevesek egyike, akik évekig dolgoztak az ügynökaktákkal. A dokumentumokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nem csak az ügynökök személyére, hanem a célszemélyekre is figyelni kellene a kutatások során. Véleménye szerint a nemzetbiztonsági iratok ahhoz is nagyon hasznosak, hogy megismerjük a rendszerváltás előtti időszakot. Bukovszky Lászlótól elsőként azt kérdeztem, hogy mikor és milyen minták alapján épült ki Csehszlovákiában az állambiztonság rendszere, és hogyan változott a működése az 1950-es évektől az 1980-as évekig.
10: Hát abból kell kiindulnunk, hogy 1945-ben valójában lezárult a második világháború, és egy teljesen más hatalmi állapot jött létre egy közép-kelet-európával, és hát ennek az egyik hozadéka volt az, hogy a kommunista párt megerősödésével próbálta a hatalmat megerősíteni, és hát már 45 nyarán létrejött az állambiztonság, tehát még nem beszélhetünk kommunista állambiztonságról, de a Kassai kormányprogram alapján létrehozni egy új rendszer, új politikai rendőrségét, ami éve az első 2-3 év során teljesen a kommunista párt tagjai, vezetői olyan hatalmi pozíciókat szereztek, ami tulajdonképpen elvezetett 1948-hoz, 49-hez, mikor teljesen szovjet befolyás alá került az akkori csehszlovák állambiztonság, megvoltak a célok. Tehát az első időszakban az volt a cél, hogy megragadni a hatalmat az országon belül, később megerősíteni ezt a hatalmat, és hát egészen 89-ig a rendszerváltozásig az volt a fő cél, hogy meg is tartani ezt a hatalmat. Ebben mindent elkövetett a kommunista pártvezetés által irányított, vagy felügyelt kommunista titkos rendőrség. Tehát az 50-es évekig nagyon brutális módszereket alkalmazott az állambiztonság saját állampolgári ellen, hogy ezt a kiépülő kommunista rendszer fenntartsa. Aztán jött egy kis hullámvölgy 1960-ban, amikor már a párt úgy érezte, és ebből kifolyólag az állambiztonság is, hogy itt most már kiépült a szocializmus. Majd jött 68, és hát 68 után viszont tényleg arra épült ki a rendszer, hogy fenntartsa önmagát, felügyelje saját állampolgárának tevékenységét.
9: Kik kerültek az állambiztonság látókörébe, és milyen módszerekkel figyelték meg őket? Mennyire volt jellemző a megfigyelés, a lehallgatás, vagy az ügynökök beszervezése?
10: Említettem azt a három lépcsős rendszert, tehát a hatalom megszerzése, kiépítése, megőrzése, ezt érvényesítette az állambiztonság a saját állampolgári ellen, hát természetesen még a külföldi állampolgárok ellen. A társadalom teljes szegmensét felügyelte az állambiztonság, kezdve az ipari létesítményektől kezdve, az értelmiségieken keresztül, tehát tulajdonképpen mindenkit, és mindenhol megtalálta azt a néhány célszemét, akinek az volt a feladata, hogy rajtuk keresztül információkat gyűjtsön, és megelőzzön olyan eseményeket, amelyek veszélyeztetnék a kommunista rendszer működését és további fennmaradását.
9: Hogyan szervezték be az embereket? Milyen eszközökkel próbálták rávenni őket az együttműködésre? És mi történt azokkal, akik nemet mondtak?
10: Nagyon jó ki volt ezt találva, hiszen tudjuk, hogy minden embernek azért vannak gyenge pontjai, hát ők ezt nagyon jól tudták. Előre meghatározott feladatok alapján jártak el az állambiztonság által létrehozott témakörökben, mondjuk az ipari létesítmények, akkor a mezőgazdaság, mondjuk ilyen a vegyipar belül, vagy mondjuk volt egy ilyen problémakör az állambiztonság, a magyar nacionalizmus, vagy a volt politikai pártok témaköre. Ezekre a témakörökre próbált olyan embereket szerezni, beszervezni, akikkel keresztül azokról az emberekről, akik a hivatalos véleményünk felül más véleményt képviseltek, őket próbálták megfigyelni, ezek az emberek, akiket beszervezett az állambiztonság. Na most, hogy hogyan is történt ez a beszervezés, illetve milyen módon történt meg? Ahogy mondtam, minden embernek vannak gyönge pontjai, legtöbb esetben három szempontot vett figyelembe az állambiztonság, tehát vagy olyanokat tippelt ki magának az együttműködésre, akik mondjuk ideológiai meggyőződésből vállalták ennek a kommunista rendszernek a szolgálatát. Ugyanakkor nagyon sok ember volt olyan, aki zsarolható volt. Ilyen olyan félrelépése miatt zsarolta őt az állambiztonság, és ezzel vitte őt rá az együttműködésre. A harmadik viszont az anyagi értekeltség. Akár mondjuk valami társadalmi vagy egzisztenciális szempontot, ha veszünk figyelembe, akkor mindig voltak a társadalmon belül olyan csoportok, akik hát ebbe láttak valami ugródeszkát, és hát úgy gondolták, hogy ők ebből a szempontból hasznos tagjai lehetnek a kommunista rendszernek. Na most az, hogy ezeket a szempontokat említve a folyamat az úgy volt, hogy hát először meg volt a kiválasztás. Helyi szinten jó helyismerettel bíró személyeket kerestek meg, kiválasztották azt az adott személyt, egy ilyen tanulmányt írtak róla, felmérték az ő lehetőségeit, tudását, épcsolatrendszerét, sor került egy úgynevezett konspirált találkozóra, ahol felvetették neki, hogy mi lenne az ő feladata, és ott jött az, hogy most vagy vállalta, vagy nem, amennyiben igen, akkor megtörtént a beszervezés, aláírattak vele egy nyilatkozatot, amelyben vállalta az állambiztonsággal való együttműködést, illetve több esetben egy másik nyilatkozatot is aláírtak, de több esetben együtt is volt, a titoktartásról szóló nyilatkozatot, nagyon ki volt ez találva. Persze voltak olyanok is, akik nem vállalták, az állambiztonságnak meg volt erre a taktikája, sose erőltettek az a tartó tiszt a kitippelt állózati személyével a kapcsolatot, mert tudták jól, hogy ennek jó jó vége nem ez, ebből kifolyólag ezt nem is erőltették. Magyar vonalon is találkoztam én a kutatásaim során néhány ilyen személlyel. Nagyon kevesen tudják azt például, hogy Gyönyör Józsefet is az 50-es években beszerették volna szervezni a csehszlovák hírszerzés ügynökként, tehát végül is Gyönyör József azt mondta, hogy hát ő ebből nem kér, és az a nyomás, az a ráhatás, amit az állambiztonság gyakorolt vele szembe, ez mondjuk nem érte el a hatását, mert Gyönyör a már említett konspirált találkozó során azt az érrendszert, amivel próbálták őt zsarolni, azt ő kiforgatta. Ugyanakkor a huszáki normalizáció idejében is ismerek egy esetet, Máté László volt, kassai pedagógus tanfelügyelő, aki szintén visszautasította, és az esete az mondjuk jóval tanulságosabb, hiszen ő átkerült a másik oldalra, lett belőle egy célszemély, akit az állambiztonság megfigyel.
9: Volt-e az állambiztonságnak külön stratégiája a magyar közösség megfigyelésére?
10: Egy közösségről beszélünk, és a közösség nagyon sokrétű volt. Általánosítani kollektíva, hogy az állambiztonság teljesen ki volt élezve a magyar közösség ellen, ez így nem igaz. Ez valójában a múlt leegyszerűsítése, hiszen tudjuk, hogy az 50-es évektől a szlovákiai magyarok, magyar kommunisták és részesei voltak a kommunista rendszernek egészen a rendszerváltozásig, helyi szintől egész országos szintig. Ilyen szempontból általánosítani nem tudom. Azt viszont igaz, hogy ahogy utaltam is rá, az 50-es évek legelején már az állambiztonság megfogalmazta az úgynevezett magyar nacionalizmus problémakört, próbálta fölmérni a Dél-Szlovákiában élő magyarok közül azokat az embereket, akik valamiféle veszélyt jelentettek akár a kommunista rendszer kultúrpolitikájára, vagy egyéb szinten. Ha a magyar nacionalizmusról beszélünk, akkor nem a mai értelembe kell értelmezni a nacionalizmust, hanem elsősorban a magyar nacionalizmus kifejezés. Csak nem a rendszerváltozásig annyit jelentett, hogy az a magyar, aki nem értett egyet a kommunista rendszer marxi-lenini kultúrpolitikájával, vagy az iskola politikájával is. Ugyanakkor szinte minden tárgykörbe találok olyan szlovákiai magyart, akit a ilyen-olyan fokoknál fogva megfigyelt. Lehetett az művész, újságíró, egyszerű szövetkezeti gásés, vagy lehetett egyszerű hivatalnok is, ahonnét mondjuk az ő környezetéből az állambiztonság úgy gondolta, hogy a megkeresett célszemélytől hasznos információkat tud gyűjteni, akkor az állambiztonság számára mellékes volt az, hogy most ez az adott személy magyar, vagy mondjuk a szlovák nemzetiségű volt.
9: Magyarországon az ügynek aktákat mostanában fogják megnyitni, Csehszlovákiában vagy Szlovákiában viszonylag korán hozzáférhetővé váltak ezek az iratok. Mit tette ezt lehetővé, és mennyire tekinthető megbízható forrásnak egy ügynök akta? Mit lehet és mit nem lehet ezekből az iratokból megállapítani?
10: Maga az a társadalmi hangulat, ami uralkodott, óriási elvárás volt a korabeli Csehszlovákiában, még mikor közös országban éltünk, hogy ezeket az aktákat, illetve hát az állambiztonság múltját felfedjük. Mindig volt egy-két olyan neves közéleti személyiség, akinek fontos volt ez a téma, és tényleg élete során ezt a témát ordozta és képviselte, és ilyen volt mondjuk Ján Lángos Szlovákiában, illetve korabeli Csehszlovákiában, és talán hát neki volt köszönhető az, hogy itt közép-európai térségben, még ha nem is elsőként, hiszen Magyarországon hamarabb létrejött az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, mint mondjuk a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet Intézete, de itt intézmény küldetése, illetve feladatkör az teljesen merőbe más volt, és most jutunk el a magyarországi mostani helyzethez. Míg az UPN 2003-ban létrejött, azzal a céllal, hogy tulajdonképpen felfedje az összes dokumentumát az állambiztonságnak, illetve nyilvánosságra hozza azokat a állambiztonsági nyilvántartásokat, amelyben szerepelnek úgy a hálózati, mint a célszemélyek. Addig ez Magyarországon el van. Erre épülve jött létre 2008-ban Csehországban is az intézet, holott 2008-at megelőzően is Csehországban már volt egy nyitás, de ez nem volt olyan széles körű, mint 2008-tól. Én úgy gondolom, hogy az, ami most Magyarországon történik, az is késéssel, de helyes lépés. Mit takarnak ezek a dokumentumok? Nem csak arra hegyezném ki a hangsúlyt, hogy itt csak azokra az emberekre fókuszáljunk, akik együttműködtek az állambiztonságot, tehát a hálózati személyekre, hanem azokra is, akik célszemélyei voltak. Ezeken a dokumentumokon keresztül igenis pontos képet kapunk arról, hogy a kommunista rendszeren belül az állambiztonság hogyan működött. Mi volt az ő tevékenysége. Tehát vannak itt működési iratok is, tehát amelyek nem csak az ügynökök tevékenységével foglalkoznak, hanem tulajdonképpen ez egy államigazgatási szervként is kezelhető intézményrendszer volt, ahol iratok keletkeztek az ilyen-olyan tevékenység során, hiszen itt keletkeztek munkatervek, itt keletkeztek munkatervi kiértékelések, feladatkörök elosztása, és a többi, és a többi. Magában ez az iratanyag, ez nagyon hasznos anyag arra, hogy megismerjük a 89 előtti időszakot. Ez a kérdés többször felvetődött már, főleg a rendszerváltás után, hogy hitelesek-e ezek a dokumentumok vagy se. Én úgy gondolom, hogy vannak annyira hitelesek, mint bármelyik más államigazgatási szerv vagy szerv iratanyaga, és hát egy történész az mindig forráskritikával közelíti meg az adott információkat, és hát ezek okos összehasonlításával, összevetésével én úgy gondolom, hogy jóval előbb vihetik a történelemkutatást.
9: Évek óta elérhetőek ezek az akták, feldolgozta-e akár a szlovákiai, vagy akár a szlovákiai magyar társadalom a múltnak ezt a sötét foltját, vagy időszakát?
10: Ez is egy nagyon összetett kérdés, mert elsősorban azt is kéne vizsgálnunk, hogy volt-e valamiféle elvárása a társadalomnak ebben az irányban. Az, hogy szenzációt váltott ki az 2003-2004-ben, hogy Szlovákiában tulajdonképpen egy asztali számítógépen keresztül megtudhatott mindent, információt kapott arról, hogy ki volt az a hálózati személyelete, kik voltak a célszemélyek, ez úgy picit alábbhagyott. Én azt sajnálom, hasonlóan, mint egyéb fontos történelmi témák, vagy témáink, így föltörnek alulról bizonyos évfordulók, vagy bizonyos alkalmak kapcsán, és hát elmondható az is, hogy az állambiztonság témáját rendszerszerűen szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen kutatják, és ebből kifolyólag tényleg még nagyon sok a tartalék, nagyon sok a feltáratlan történet, és hát most itt lesz az alkalom, itt lesz a lehetőség, én szerintem, hogy Magyarországon ebbe előrelépés is történjen, de mondjuk ebben nagyon nagy felelőssége van akár az oktatási intézményeknek, illetve hát azoknak az intézeteknek is, amelyek mondjuk ilyen jellegű témával foglalkoznak, és hát ez a terület.
5: Bukovszky László történész levéltárossal Ibos Emese beszélgetett. A román kommunista politikai rendőrség, a Securitate árnyéka ma is ott van Erdély fölött. Egy egész társadalmat hálózott be, a legszörnyűbb módon pedig a gyerekeket is. Tizenéves fiúkat és lányokat szerveztek be, hogy tanárokról, szülőkről, barátokról jelentsenek. Farkas István kollégám a romániai ügynökmúlt egyik legkeservesebb fejezetét idézi fel, a kiskorú beszervezettek történet.

0: gyerekként került a kommunista politikai rendőrség a Securitate látóterébe.
1: Három tiszt kérdezett mindenféle eseményekről, személyekről, akik megfordultak a Biblia körön. Mondták, hogy akkor le kell írni ezt, le kell írni azt. Volt, amit nem akartam leírni, megírták, és akkor mondták, hogy akkor írjam én alá. Egy elég érdekes helyzet alakult ki, mert a végén mindenféle olyan záró dokumentumot írattak alá, amelyben evidens lett számomra, hogy ők tulajdonképpen azt akarják, hogy még jelenjek meg, és nyilatkozzak számukra továbbra is.
0: Arról, hogy a SZEKU nem riadt vissza a 16 év alatti gyermekek beszervezésétől, és nem voltak skrupulusai a kiskorúak közül toborzott kollaboránsok felhasználása kapcsán, Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatója, romániai és moldovai köztársasági referense beszélt a Kossuth Rádiónak.
2: A gyerekügynökség egyik legnagyobb tragédiája még a szocialista táboron belül is, hiszen olyan méret arányban alkalmazták őket, hogy ez mai napig ható traumát jelent a romániai társadalomnak. Ezen belül természetesen a magyar társadalomnak is, hiszen a kitettsége főleg a tömb magyarság területén az jóval magasabb, mint mondjuk a Szórvány vidéken. Hargita és Kovászna megyei a fiatalkorúak beszervezetjeinek a száma az több ezres. 16 évesen már kvázi ügynökökről beszélünk.
0: A kiskorúak többségét azért szervezték be, hogy szüleikről, más rokonaikról, illetve tanáraikról szolgáltassanak információkat, arról például, hogy ki mesél rendszerellenes politikai vicceket, tartanak-e kapcsolatot külföldiekkel, vagy hallgatják-e a Szabad Európa Rádiót. Ez volt az elvárás Horváth István felé is, akit azonban nem tudtak behálózni a tisztek.
1: Számomra evidens lett, hogy én valamilyen olyan típusú dokumentumot írtam alá, amivel elkötereztem magam, és el is mentem az a lelkészhez, legjobb barátommal, aki vezette ezt a csoportot, és mondtam, hogy én többet nem fogok ide jönni, mert én azt hiszem, hogy besugó lettem. Aztán utána feldühödtem, és bementem a Securitatere, és kértem, hogy azzal a tisztel találkozzak, akit a magyarral úgymond, akit könyvesnek hívtak, és mondtam neki, hogy tépjék össze a papírokat, én nem akarok besugó lenni, kivertem a hisztit, próbáltak nyomást gyakorolni rám, én csak hisztisztem, nem csaptam, tehát egy pofon se azt hiszem, hogy vártam volna, hogy megverjenek, de nem vertek meg, hanem mondták, hogy jó, menjek a francba onnan.
0: A módszerek idővel egyre kifinomultabbá váltak, Nikolaj Ceausescu politikai paranoiájának az elmélyülésével párhuzamosan a Securitate személyi állománya is jelentősen növekedett, mondja Bandi István.
2: A 60-as évektől finomodnak a módszerek, inkább a pszichológia eszközeihoz nyúlva próbálják a társadalmat irányítani, megfelelemlítést fenntartani. Hát a hírnév már megvan, akkor emlékországból tisztek állománya is változik, és a 80-as évekre 1%-ra csökken a magyar lakóaknak a száma. Ugyanakkor az ügynököknek a száma meg növekszik, hiszen ahogy a Ceausescu korszak első felében bevezetik ugye az új diszkrétebb módszereket, de ahogyan a Ceausescu rendszer mind jobban személyes diktatúra irányába fordul, és ahogyan elszigetelődik külpolitikai síkon, úgy befele annál jobban paranoia uralkodik el, és ezt ugye ki kell, hogy szolgálja a Securitate, és ezt úgy tudja, hogy növeli az ügynökök számát.
0: A 80-as évek Romániájában 200 000-es ügynökhálózatot mozgatott a Securitate tisztállománya, de vidéken a milícia is végzett elhárítási tevékenységet, tartotta az ügynököket, közvetítette az információkat a megyei szervek irányába. A központi sajtó tudni véli, hogy az egykori apró besúgók közül néhányan a mostani belföldi elhárítás vagy a külföldi hírszerzés informátori hálózatának a tagjai. Nem meglepő, hogy a rendszer fogaskerekeiként akarták látni az egyetemistákat is. Az anyanyelve még mindig magyarnak nyilatkozó Horváth Istvánt a kamaszkori kudarc után is megkereste a SZEKU.
1: Egyetemistaként még próbálkoztak, ez pontosan 1989-ben volt. Érdekes módon nem hivatkoztak semmilyen fajta megelőző papírra, és mondtam is, hogy velem már próbálkoztak, és nagyon kellemetlen volt, és most hagyjanak békén. De hát akkor, amikor egyetemistaként próbálkoztak, akkor már valamennyire, hát úgymond tapasztaltabb voltam a szónak abban az értelmében, hogy azt mondtam, hogy hát nem, és nem fogok én semmit aláírni, nem akarok semmit aláírni. Leírattak egy olyat, én nem mondom el senkinek, én persze tudtam, hogy az elmondás az valamilyen fajta biztonságot nyújt, és amikor visszamentem a bent lakásba, akkor eléggé hangosan mindenkinek, és főleg a feltételezett besugónak.
0: A társadalom megfigyelése, a rendszer

0: rendszerrel szembeni elégedetlenség feltérképezése és a potenciális ellenfelek ellenőrzése mindennél fontosabbá vált Erdélyben is, ahol a magyar közösség, az értelmiség, az egyházak és a magyarországi kapcsolatok külön figyelmet kaptak. Erről már Csendes László, a volt kommunista titkosszolgálat levéltárát átvilágító országos bizottság tagja, egykori elnöke beszél.
1: Kolozsvári megfigyelések, különösen az értelmiségiek megfigyelésére egyetemi központ volt, a magyarságnak szimbolikus helye is, és akkor hát azt bomlasztani kellett keményen, és amikor oda került például a Plesica, akkor azonnal felküldte több helyre is azt a javaslatát, hogy akkor essünk neki, és négy megye szekuritátéja figyelje az írókat, a újságírókat, a művészeket, tehát általában azokat a magyarokat, akiket a közösség úgy ismer, figyel, követ, és akkor azoknak a lejáratása folytán bomlassza a közösséget.
0: A szekuritát és múlt feldolgozása nem könnyű feladat. A hatalmas anyagmennyiség, a történészkutatók alacsony száma és az egyre erősebb társadalmi igény között jelentős szakadék tátong. Bandi Istvánt hallják.
2: Az elektronikusan, mikrofissen, mikrofilmen, illetve papíralapon közel 40 kilométernyi íratból kb. 10%-nyi, 4-5 kilométernyi magyar vonatkozású írat 1%-át nézték át a kollégák. Az történik, hogy adott téma, ami nagyon izgat egy adott kutatói csoportot, vagy adott kutatót, annak a kutatása elkezdődik, tehát azt csinálják, de az, hogy az egészet társadalmi csoportok szerint, vagy intézmények szerint mikor sikerül feldolgozni, hát erre én magam is kíváncsira vagyok, hogy mikor érünk ennek a végére.
0: Ugyanakkor az egyes beszervezések értelmezései között is jelentős különbségek lehetnek, anélkül, hogy a besugók felelősségét kollektíven relativizálnánk, a történeti vizsgálat során figyelembe kell venni a beszervezés körülményeit, valamint a vallomások és jelentések esetleges torzításait is. A kutató feladata ezért nem az ítélkezés, hanem az egyes életutak és források kritikai elemzése, valamint a jelenség összetettségének a bemutatása, figyelmeztet Csendes László.
1: Mindenkinek aztán voltak dilemmái, és mindenki próbálta a saját útját megtalálni. Különböző hozzáállások voltak ez az egész ügynök kérdéshez. A történészek feladata, én szerintem éppen az, hogy ne egy ilyen egysikú képet mutassanak fel, és ne csak az egyik oldalát láthassuk ennek, hanem így az egészet egybe. Hogyan is néz ki ez a sokféleség, ettől még azért szerintem a történészeink távol állnak.
3: Farkas István összeállítását hallották. Az október 24-i szlovákiai megyei és helyhatósági választás után kaphat új lendületet a Magyar Szövetség tárgyalás sorozata az ellenzéki pártokkal. A közelgő regionális voksolás azonban több térségben is érdekes helyzetet teremtett. A megmérettetés ugyanis szembeállította egymással az országos politikában közeledést deklaráló magyar pártot és a legerősebb ellenzéki tömörülést, a Progresszív Szlovákiát. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
4: Bár országosan közeledik egymáshoz a Magyar Szövetség és a legerősebb ellenzéki tömörülés, a Progresszív Szlovákia, a közelgő megyei és önkormányzati választások árnyékában, regionális szinten teljesen más trend rajzolódik ki. Dunaszerdahelyen például a progresszívek vezette ellenzéki blokk lett a magyar párt jelöltjének legfőbb kihívója. Gubik László, a tömörülés elnöke azonban úgy véli, az lenne anomália, ha nem ez történne.
5: Minden párt az ellenfelünk, minden párt választókért küzd, mi pedig egyrészt a magyar választó megszólításáért, másrészt pedig a déli járásokban élő egyéb nemzetiségű polgárok képviseletéért küzdünk. Ilyen formában mindenki, aki ezen a területen mozog, illetve ambíciói vannak ezekben a régiókban, az valahol azért ellenfelünk az országos politikában és helyi politikában. Ettől még természetesen szövetségkötésre és partnerségre is törekedni kell, hiszen a politika egy olyan műfaj, ahol nincs meg a többséged, akkor nem tudod átvinni az akaratodat, és nem tudsz megfelelő döntéseket hozni, úgyhogy a Magyar Szövetség ez alapján állítja be az irántűjét. És az önkormányzati választásnak, illetve a parlamenti választásnak, tehát úgy tetszik a regionális politikának, és az országos politikának azért más és más a logikája. A helyi, tehát a regionális politikában mi arra taktikára esküszünk, hogy ahol egyedül tud indulni a Magyar Szövetség, ott igenis egyedül kell megmérettetnie. Az országos politikában kicsit más a történet, mert ott már előre azért látni kell, hogy a programunkat kivel tudjuk majd megvalósítani. ebben foglalható össze lényegében a különbség a helyi, a regionális politikai stratégia, illetve az országos politika.
4: A törvényhozás alelnöke, a Progresszív Szlovákia politikusa, Martin Dubéci, osztja Gubik László véleményét, hogy a regionális politikát nem szabad összekeverni az országossal.
6: Ugyanúgy az egész ellenzékre számít, hogy azért, hogy mi együtt ellenzékben vagyunk itt a parlamentben, az nem jelenti azt, hogy megyei vagy akármilyen más választásokban automatikusan együttműködünk. Ezek a kérdések nagyon hasonló módon más pártokkal szemben is hasonlóak. Ugyanolyan dilemmák voltak a keresztény demokratákkal, ugyanolyan kérdések voltak a SASZ-szel, megyei regionális politika saját valamilyen mechanikával dolgozik, és ez úgy jött össze, hogy valamelyik választásokban egymás ellen állunk, vannak olyanok, egymás mellett állunk, szerintem ez inkább lokális kérdés, mint valami, ami arra mutatna, hogy most ez valószínűbb vagy kevésbé valószínűbbé tenni a parlamenti együttműködést. Nekem az a fontos, hogy egy jó kapcsolat van a elnöki színvonalon, a Simicska között és a Gubi között, jó kapcsolatok vannak a nemzeti képviselők között, a pártok között, ez a fontos. Én arra számítok, hogy a jövő parlamentben valamilyen módon mi együttműködni fogunk, és ha mi kormányozni fogunk, akkor ennek a kormánynak a része a Magyar Szövetség is lenne, hogyha a parlament része lenne, és ez nekem abszolút válasz erre az egészre.
4: A Progresszív Szlovákia az utóbbi hónapokban több párttal, köztük a Magyar Szövetséggel is tárgyalásokat folytatott egy esetleges jövőbeli együttműködésről. Ezek az egyeztetések azonban a regionális megmérettetés árnyékában megtorpantak. A párbeszéd a tervek szerint az október 24-i voksolást követően indulhat újra. Martin Dubéci folytatja.
6: Szerintem az összes ellenzéki pártra számít, hogy most nagyon érezni azt, hogy nagyon mindenki összpontosít a megyei választásokra és a regionális választásokra, mert hát fontos, hogy behozni az eredményt. Szerintem sok kérdés újra fog indulni a választások után. Mi arra számítunk, hogy a párbeszédet mi folytatni fogjuk. Számunkra az a legfontosabb kérdés, hogy a ellenzéki tábor legyen a legnagyobb, és hogy az ennek a ellenzéki tábornak a része a magyarok is legyenek, mert szerintem múltban is fontos volt, hogy a magyarok egy fontos történelmi kérdéseknél szerintem a jó oldalon álltak, és azt is szeretnék, hogy most is jó oldalon álljanak. Benne szeretném, hogy egy legyen egy magyar képviselet, mert hiányzik a magyar képviselet a szlovák parlamentbe, de hogy milyen módon fog bejutni, ez a következő pár hét hónap kérdése. De már nincs nagyon sok idő, szóval nem több hónapról beszélünk, inkább kevesebb hónapról. Főleg a szövetség muszáj, hogy döntsön, hogy egyedül akar-e menni a választásokban, vagy nem, és ha nem egyedül, akkor kivel fog tovább tárgyalni ezekről a kérdésekről.
4: A Magyar Szövetség elnöke többször is jelezte, hogy így vagy úgy, de a parlamentbe juttatja majd a pártot. Egyelőre azonban még mindig az így forgatókönyvben, vagyis az önálló listával való indulásban gondolkodik.
5: Föl kell mérnünk a regionális választások után az erőnket, és erre indítani is fogunk egy olyan jellegű kampányt, már rögtön novembertől, és ebből a kampányból az is ki fog derülni. Legkésőbb 2027 tavaszára tudni fogjuk, és tudnunk is kell, hogy az így forgatókönyv lép életbe, vagy az úgy forgatókönyvhöz kell nyúlnunk.
4: A Progresszív Szlovákia fő célja továbbra is az, hogy megakadályozzák, hogy a demokratikus szavazatok túlságosan szétforgácsolódjanak és ezáltal elvesztenek, így akár arra is nyitottak lennének, hogy közös listán induljanak, például a Magyar Szövetséggel. Ehhez azonban további egyeztetésekre van szükség. Ismét Martin Dubécit hallják.
6: Erre nyitottak vagyunk, csak annyit mondok ehhez, hogy nyitottak nem csak a magyar párttal, de akármilyen más ellenzéki párttal. Szerintem nagyon fontos az, hogy a következő választásokban az ellenzék a legkevesebb számú listán legyen, mert hogy ne komplikáljuk a választásokat, szóval egyszerűbb legyen. Ebből a szempontból szerintem igen, mi erre képesek vagyunk beszélni, de persze az még sok-sok tárgyalás muszáj, hogy létrejöjjön és lefusson.
4: Tekintettel arra, hogy eddig a Progresszív Szlovákia ígérte a legtöbbet a kisebbségi jogbővítés terén a Magyar Szövetségnek, így jelenleg a két párt szorosabb együttműködésre tűnik a legvalószínűbbnek. A progresszívek azonban a Magyar Szövetség mellett más tömörülésekkel is együttműködnének. Ezen tárgyalások egy része pedig olyannyira előre haladott állapotban van, hogy bármikor sor kerülhet a közös listán való indulás bejelentésére. Felmerül tehát a kérdés, hogy nem veszít-e be futóhelyeket a magyar párt a lassabb tempó miatt. Gubik László válaszol.
5: Lehet, hogy késő, de ha mondjuk 98-al példálóztam, akkor ott is az utolsó hónapokban dőlt el. Biztos, hogy jobb lenne, hogyha erre több idő áll a rendelkezésre, de ennyi idő áll rendelkezésünkre majd jövőre.
4: Mivel a jelenleg kormányzó Robert Fico parlamenti többsége az utóbbi napokban minimálissá olvadt, egy ponton pedig az előrehozott választások is terítékre kerültek, így a törvényhozásban helyet foglaló progresszív Szlovákia Martin Dubéci szerint érzi, hogy az idő vészesen fogy.
6: Hogyha abszolút formálisan akarunk beszélni, akkor plusz-mínusz 110 nap van, hogyha előrehozott választások vannak. Valószínűleg nem beszélünk ilyen időpontokról, de az biztos, és én mondtam én is magam a többi ellenzék a kollégáknak, hogyha erre az útra fogunk indulni, és akkor nagyon gyorsan muszáj tárgyalni, és annak én is örülök, és most ez arra mutat, hogy jó az, hogy mi már ismerjük egymást. Szóval az nem az, hogy tudunk egymásról, hogy ott van egy valamilyen magyar pár, de hát még nem találkoztunk, mert nem tudom, nem volt rá idő, nem volt rá kedvünk. Szóval beszélünk, ismerjük egymást, beszéltünk a programukról, hát nyáron programtárgyalások voltak. Fontos, hogy ez már megtörtént. Egyszerűbbé teszi a akármilyen politikai döntést, hogyha már erre jutnánk.
4: Az idő pedig azért is fontos szempont lehet, mert a parlamenti választások előtt nem csak egy esetleges együttműködést kell felépíteni, a választókat is meg kell győzni arról, hogy elfogadják az új szövetségest, bárki legyen is az. Kubik László azonban nem aggódik.
5: Már említett kampány meg fogja mutatni. És abból a választónak is teljesen egyértelmű lesz, hogy mekkora a valós politikai erő, és hogy ez a valós politikai erő megfelele annak, hogy önerőből megugorjuk azt az akadályt, amit meg kell ugornunk, vagy ehhez partnert keresünk.
3: Tilajcsik Dóra összefoglalóját hallották. Ennyi fért már a műsorunkba, jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is, Rácz Vincét hallották.

0: 8 óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Alkohol és ékszer is szerepelt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásaiban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárca 6 feljelentést tett. Tanács Zoltán miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, hogy ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. 2 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pászton pedig polgármestert választanak. Hamarosan kezdődik a Budapest maraton. 9 órakor több mint 10 000 vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Országszerte borult az ég, még főként a Tuszántúlon esik az eső. Később nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.

0: Mi lesz a református egyház jövője Balogh Zoltán püspöksége után? Idén ősszel zajlik a református egyházban az általános tisztújítás. Ezen belül mind a négy egyházkerület püspökét is megválasztják. Mindez pedig azért tarthat nagyobb közérdeklődésre számot, mivel Balogh Zoltán, aki a 2024-ben kirobbant kegyelmi botrány egyik kulcsszereplője volt, szintén most fejezi be püspöki ciklusát a Duna melléki egyházkerület élén. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Keresztkérdések, a szerkesztő műsorvezetőt, Laborci Dórát hallják. Talán sosem övezte még ekkora érdeklődés a református püspök választást. Most, hogy Balogh Zoltán püspöki ciklusa és mandátuma lejár, és helyére is új püspököt választ a református egyház, ebben az adásban áttekintjük ennek az időszaknak a jelentőségét meghívott vendégeimmel. De összeállítást is hallhatnak az október 3-ai Kecskeméti püspökjelölti fórumról, ahol a Balogh pozíciójára esélyes két jelölt, Nyilas Zoltán és Lovas András is bemutatta programját. Interjút hallhatnak Balogh Zoltán legköszönő püspökkel is, valamint Varga Anikó egykori tököli kántorral, aki 2024-ben petíciót indított a kegyelmi botrány után Balogh Zoltán lemondását szorgalmazva. Balogh Zoltán kulcsfigura volt az Orbán kormányok egyházpolitikájában, ám legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor Novák Katalin egykori köztársasági elnök lemondott azért, mert korábban kegyelmet adott K. Endre református presbiternek, a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesének.
1: Abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
0: K. Endrére a bíróság 3 év és 4 hónap börtönbüntetést szabott ki, mert a pedofíliáért elítélt igazgató bűntársaként megpróbálta elhallgattatni a molesztált gyerekeket, és hamis vallomások aláírására kényszerítette őket, hogy eltussolja az esetet. Novák Katalin elnöki kegyelme, amely végül a politikai botrányt is kirobbantotta, ezt a büntetést engedte el. Balogh Zoltán elnöki tanácsadóként és a református egyházvezetőjeként lobbizott Novák Katalinnál, hogy a Bicskei igazgatóhelyettes elnöki kegyelmet kapjon. A kegyelmi ügybe végül minden érintett belebukott, lemondott a köztársasági elnök, az igazságügyminiszter, és végső soron ez indította el azt a folyamatot, amelynek egyik betetőzése az áprilisi kormányváltás volt. Balogh Zoltán ezután is megtartotta a püspöki pozícióját a Duna melléki egyházkerület élén. 2024. február 16-án tartott zsinati értekezleten azonban a zsinati elnöki pozícióról lemondott, rendhagyó módon imágba csomagolta a lemondását. Ebből hallanak most részleteket.
2: Urunk, Uram Jézus Krisztus, neked hatalmad van, hogy odaadd az életedet értünk, és erőd is van hozzá. Megtetted, és életedet újra és újra odaadtad nekünk. Nekem nincs se hatalmam, sem erőm ehhez. Én ahhoz kérem az erőt, hogy le tudjak mondani arról a megbízatásról, melyet egyházad, a Magyarországi Református Egyház népének megbízatásából, ami választott tisztségviselőink rám ruháztak. Adj erőt nekem személyesen szembenézni tévedéseimmel, hibáimmal, bűneimmel. Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek. Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek. Adj ehhez erőt nekem. Amen.
0: Balogh szerepe ezután az egyházon belül is hitelességi válságot okozott. Erről Varga Anikó így nyilatkozott.
3: Bárki negatívan nyilatkozott Baloggal kapcsolatosan, azonnal ment a retorzió. Ez egy általános törvényszerűség a református egyházban, és annak ellenére, hogy a zsinati elnökségről lemondott, de a hatalmát megtartotta.
0: Varga Anikóval és Balogh Zoltánnal később interjút is hallhatnak, de előbb röviden tekintsük át, mi volt Balogh Zoltán szerepe az előző kormányokban, és hogyan hatott az ő politikai háttere, politikusi karaktere a református egyházra. Balogh Zoltán a 90-es évek elején a Fidesz országgyűlési frakciójának egyházpolitikai tanácsadója, majd 1998-tól Orbán Viktor főtanácsadója volt. Balognak jelentős szerepe volt abban is, hogy az addig liberális és ateista irányultságú Fidesz egy kereszténydemokrata jobb-közép irányba mozdult át. Balogh 2006-tól országgyűlési képviselő, majd 2012 és 18 között az emberi erőforrások minisztere volt. Amikor 2018-ban lemondott politikai mandátumáról, visszatért az egyházi szolgálatba. Ezután nem sokkal a Duna melléki református egyházkerület püspökévé, majd 2021-ben a református zsinat lelkészi elnökévé is megválasztották. Egyházon belüli kritikusai szerint Balogh nem lelkipásztorként, hanem politikusként vette át pozícióját az egyház élén, és kulcsszereplője volt annak, hogy a református közösséget a kormányzati ideológiai és a kormánypárti szavazótábor egyértelmű szószólójává tegye. Balogh Zoltán egyházkerülete milliárdos tételekben kapott épületeket és támogatást az államtól. Balogh politikai háttere pedig alapvetően meghatározta egyházi vezetői stílusát is. De milyen volt Balogh szerepe és megítélése a református egyházban, mi a mostani tisztújítás tétje, és megújulhat-e, meg kell-e újulni a református egyháznak, ezekről beszélgetek meghívott vendégeimmel.
4: Keresztkérdések.
0: Szeretettel köszöntöm Farkas Zsuzsannát, a Szemlélek szerkesztőjét, aki a református.hu újságírója volt 2015 és 21 között, valamint Kodácsi Tamás református lelkipásztort, Dunakeszi református gyülekezet lelkészét. Mi zajlik most a református egyházban? Tamáshoz fordulok akkor, Kodácsi Tamáshoz elsőként.
5: A magyarországi református egyházban tisztújítás zajlik, ami azt jelenti, hogy az egyház megyei vezetőket, az espereseket és az egyház megyei főgondnokokat, tehát a lelkészi és a világi vezetőket, valamint az egyházkerületi püspököket 2027-től kezdődő 6 éves zsinati ciklusra választjuk meg a vezetőket. Ennek egyébként történelmi okai vannak, hogy egy világi vezető is tudja képviselni az egyházat, tehát ez a kettős vezetés az egyház szervezet minden részén jelen van, úgy, ahogy a püspök mellett is van egy egyházkerületi főgondnok. És őket 6 évre választjuk, kétszer lehet újra választani például a püspököt, ennek a tisztújítása zajlik most. A választás az a presbitériumi szavazatok alapján történik, minden gyülekezetnek egy szavazata van, például Dunamelléken körülbelül 300 gyülekezet van, és az lesz a püspök, aki ezekből a szavazatokból a legtöbbet kapja.
0: Kívülről nézve itt ugye Balogh Zoltán személye miatt érdekes ez a választás, ez belülről is ilyen nagy vitákat vált ki, vagy ekkora kérdés, hogy mi lesz az ő utódlásával? Zsuzsa.
6: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert nekem az a tapasztalatom, illetve a közösségi médiás kommentekből fakadó empirikus tapasztalatom is, hogy Dunamelléken ez logikusan foglalkoztatja az embereket, illetve a Budapesthez közeli agglomerációs gyülekezetekben jobban erre kerül a fókusz, de távolabb már nyilván más kihívásokkal néznek szembe a gyülekezetek, illetve más egyházkerületekben ez nem tud annyira fontos lenni, bár a média ezt tudja fölnagyítani, hiszen azért itt eltelt 2,5 olyan év, amikor ez nagyon is a fókuszba került. Azért egyházszerte nem tudjuk azt mondani, hogy teljesen csak erről szól, hanem ténylegesen a 6 évente megtörténő általános tisztújításról.
0: Tehát egyházon belül nagyobb érdeklődés övezi a többi jelölteket is.
6: Is, igen, az is, az nagyon fontos.
0: A Kecskeméti Rádai napokon volt egy olyan pódiumbeszélgetés, ahol a püspök jelöltek is megszólaltak, és válaszoltak a püspök választásokat kapcsolatos kérdésekre. Nagy Viktória összeállítását hallhatjuk ebből a pódiumbeszélgetésből.
7: A református egyház közelmúltjáról, a jelen kihívásairól és a jövőbeni lehetőségekről kérdezték a két református püspök jelöltet Kecskeméten. Lovas András azt mondta, kritikus azzal, hogy hogyan működik a párbeszéd az egyházban. Szóba hozta, hogy szerinte az esperesi kar erőteljesen a másik jelöltet, Nyilas Zoltánt támogatta, pedig a vezetőség feladata az lenne, hogy mindenkinek egyenlő teret adjon, fogalmazott Lovas András.
8: Az esperesi kar jelentős része úgy döntött, hogy Nyilas Zoltánt fogja nagyon erőteljesen ajánlani, és nem a párbeszédre hívtak először.
7: Ehhez hozzátéve azt mondta, arra kényszerült, hogy alternatív nyilvános felületet indítsanak közösségi és online média felületeken. Nyilas Zoltán nem erősítette meg azt a felvetést, hogy az egyházi vezetés mögötte állna.
9: Én el tudom mondani, hogy kik állnak mögöttem. 5 lelkipásztor és 2 presbiter, akik segítik a munkámat.
7: Az egyház iránti bizalom kérdésére Nyilas Zoltán azt mondta, közösségek szintjén megmaradt a bizalom, a társadalom részéről viszont megrendültséget érzékel. Lovas András úgy fogalmazott, az egyház hitelességi krízisen megy keresztül, a társadalom jelentős része haragszik az egyházra, és ez nehézzé teszi a missziót. Hozzátette, fontos, hogy egy püspök ebben mit képvisel, Ezzel kapcsolatban megemlítette Balogh Zoltán leköszönő püspök esetét, és azt, hogy szerinte miért volt probléma az, hogy a politikából érkezett a püspöki székbe.
8: Két dolgot fogalmaztam meg neki. Azt mondtam, hogy az egyik aggodalmam az, hogy a presbitériumok egy része azért fog rá szavazni, és ez egy ilyen ösztönösség a részünkről, amit ki lehet bontani különben később, mert hogy így várjuk azt a politikai, nem csak anyagi pénzbeli, de azt a támogatást, azt az erőt, amit a politika jelenthet, ha az egyház rá tud támaszkodni. És én már akkor azt éreztem, hogy ezt én veszélyesnek tartom. A másik, amit mondtam neki, hogy éppen ha a püspök, aki egyfajta szimbolikusan ott van az élen, ha ő a politikából érkezik, hogyan tudja az evangélium úgy megjeleníteni, hogy az emberek egy része nem úgy látja, hogy köti össze a politikát.
7: A két jelölttől a közönség is kérdezhetett. Egyebek mellett a külső és belső kommunikáció is felmerült. Lovas András azt mondta, hogy az egyházvezetés döntése, hogy mennyire mer teret adni a kommunikációnak. Nyilas Zoltán azt mondta, kifelé jól átgondoltan, közösen kell megszólalni. Szerinte vannak olyan társadalmi kérdések, amelyek egyben keresztjén kérdések is, és ezek megvitatásában a jelenleginél proaktívabbnak kell lenni. A közönség soraiból megkérdezték azt is, hogy milyen együttműködés lehet az egyház és az új kormány között. Nyilas Zoltán azt mondta, a Szentírás pontosan meghatározza ennek kereteit.
9: Azokat a kereteket, amelyek az állam feladatát jelenítik meg, és azt a feladatot, ami az egyháznak a feladata és az egyháznak a küldetése. Hogyha ez a kettő nem keveredik össze, akkor egészen bizonyos, hogy azért kell munkálkodnunk és azért kell szolgálnunk, hogy amit Krisztus ránk bízott, az valóban a mi társadalmunkban is megjelenjen. És ami ebből társadalmi érték, azt pedig fel kell vállalnunk, és azért közösen kell szolgálnunk.
7: Lovas András azt mondta, ahol az állam és az egyház küldetése találkozik, például a szociális ellátás terén, ott fontos az együttműködés. Mint fogalmazott, nem kell se kivonulni, se túlzottan belecsúszni a politika világába, hanem tartani kell azt, ami az egyház szerepe.
0: Ezen a kecskeméti rádai napokon Balogh Zoltán interjút is adott Nagy Viktóriának, amelyet most szintén meghallgatunk.
4: Hogyan látja az eredményeit a püspöki ciklusa alatt?
10: Azért ez közéletileg a nyilvánosság előtt ez ott van, hogy azért 3 év után az én püspöki szolgálatomban nagy törést okozott az úgynevezett kegyelmi ügy, és attól kezdve egy más időszámítás lépett be, részben az önvédelemnek, részben az egyházvédelemnek, részben pedig annak a gondolkodása, hogy na mit is kell akkor másképp csinálni. Úgyhogy én ketté osztanám ebből a szempontból, az én szempontomból a 6 évet, viszont az egyházkeret szempontjából hála Istennek most a főgondnokunk is elmondta, egy olyan nagy építkezési korszakot zárunk le, ez már korábban előttünk elkezdődött, amiért csak hálásak lehetünk az Úristennek, és én nem szégyellem kimondani az előző kormányzatnak is azt a sok támogatást, mert sok támogatást kaptunk, azt tisztességesen használtuk föl. Most a statisztikánk az, hogy 1990 óta 67 templom épült csak a mi egyházkerületünkben, ez egy óriási dolog, és templomot nem azért építenek, hogy majd előbb-utóbb lesznek benne emberek, hanem azért, mert vannak, mert akarnak, mert helyet akarnak. Ma is több olyan helyünk van, ahol még művelődési házba jönnek össze, közösségi házba, mert még nincs templomuk, de templomot fognak építeni, mert annyian lesznek, és az embereknek az akaratából meg fog születni az otthon kőből is, meg fából is, meg üvegből is, mert már a lelkükben megszületett.
4: Sok kritika éri az egyházakat, hogy erős a politikai kapcsolódásuk.
10: Ez egy nehéz kérdés most, különösen, amikor nagyon élessé akarják tenni a szakadékot a között, ami eddig volt, meg ami ezután jön, miközben majd néhány évvel mindenki észre fogja venni, hogy egy csomó olyan folytonosság van, olyan kontinuitás van, amit nem lehet félre söpörni. Alapvetően az egyházaknak a helyzetét olyan nemzetközi szerződések szabályozzák, amiket eddig minden kormány tiszteletbe tartott, ráadásul egy baloldali kormány kötötte, a szentszéki megállapodás az alapja az egyházak életének anyagi szempontból. Lelki, vagy hogy mondjam így, érték, vagy ideológiai szempontból meg az a helyzet, hogy hát egy egyház az közelebb van azokhoz, akik azt mondják, hogy hogy a házasság férfi és nő, akik azt mondják, hogy a keresztény értékek, akik a hitoktatást beviszik az órarendbe, ez egy természetes közelséget jelent. Az más kérdés, hogy közben nem váltunk-e túl kényelmesé, hogy egyébként minden jól van, mert bennünket a kormányzat támogat, és nem szólalunk meg olyan jelenségek tekintetében, amiben egyháznak meg kell szólni, az nincs jól, hogyha egyesek a közvagyont magáncélra sajátítják ki, és még mondhatnék egy csomó minden olyan dolgot, amiben kritikusnak kell lenni, akkor is, hogyha egy kormányzati támogatást élvezünk, és hogyha van egyfajta értékszövetség is, és nem csak érdekszövetség.
4: Sok református ismerősöm beszélt arról, és a lehetséges utódja, Lovas András is megemlítette azt, hogy nem feltétlenül volt az szerencsés az egyház szempontjából, hogy ő a politikából jött. Erről mi a véleménye?
10: Ez is egy nehéz kérdés. Nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy valóban jó döntés volt, de egy nagyon erős hívást éreztem akkor, nem csak a szolgatársak részéről, hanem valamilyen módon az Úristen részéről is. Én azt tudom erre mondani, hogy lehet, hogy az egyházunk híre jobban járt volna, hogyha nem én lettem volna a püspök, viszont azzal szembesülni, hogy milyen módon viselkednek velünk, hogyan közelítenek hozzánk, akkor, ha mi egy ilyen válsághelyzetbe kerülünk, abból szerintem legalább annyit lehet tanulni, mint hogyha lett volna helyettem egy másik, még ennél is sikeresebb püspök, hogy egy picit önironikus legyek.
4: A református híveket mennyire hatotta meg az ügy?
10: Hát nagyon megrázta őket, mert ugye kívülről jött folyamatosan, hogy nati reformátusok milyenek vagytok, és hát miután nagyon minimális védekezési lehetőségem volt, hiszen nekem egy hangom volt, és ebben nem volt különbség a kormánypárti meg az ellenzéki média között, hogy az egyik hallgatott, a másik meg csak gyalászkodott. Nem nagyon lehetett tudni, hogy mi is történik pontosan. Tehát az, hogy erre a hangra ki hogyan reagált, mondom, az abban benne volt az is, hogy védekezni akart inkább, tehát az önvédelmi képességeit erősítette meg, vagy korábbi előítéleteit.
4: Az ön kerülete hogy élte ezt meg?
10: Sokkal többet beszélgettünk, sokkal több embernek kértem ki az álláspontját, tehát végül is azért ez nem csak az én döntésem volt, hogy püspök maradtam. El szokták bagatelizálni, az egy nagyon lényeges lépés volt, és szerintem nagyon helyes lépés volt, hogy nem képviselhetem így az egész Magyar Református Egyházat, de én tettem egy esküt a kerületemben, amihez hűséges maradtam, és olyan többséggel, titkos szavazásokkal, meg egyéb bátorításokkal állt ki mellettem a lelkészi kar, az esperesi kar, a főgondoki kar, hogy nem is nagyon tehettem más, mint hogy maradjak.
4: Ugye most volt egy beszélgetés a két utódjával, hogy lát az ő koncepciójukat?
10: Hát abban óvatos lennék, így elhangzott, hogy a kerületi vezetés valamelyik jelölt mögött áll, ilyen nincs. Én ezt megfogadtam, hogy nem fogok ebben az ügyben senki mellé állni, hanem azért, hogy mondjam, így remélem, hogy még a Kossuth Rádió se túl kegyes ez, hogy azért fogok imádkozni, hogy békében szeretettel el tudjon fogadni bárki lesz az utódom. És korábban még 4 jelölt volt, volt egy idő, hogy úgy tűnt, hogy talán még 5 jelölt is lesz, és minden az 5-re tudtam úgy nézni, hogyha az Úristen őt állítja ide, akkor ha igényli, és ami rajtam múlik, minden támogatást meg fogok adni, bármelyikük nyeri el ezt a tisztséget, nem lesz könnyű dolga, úgyhogy ha szüksége lesz segítségre, akkor szívesen segítek neki.
4: Volt egy írás a parókia.hu-n, abban egyebek mellett a kommunikációval kapcsolatban voltak fenntartásai, tehát a világi sajtó az nem feltétlenül jó ezeknek az ügyeknek a kitárgyalására, amikről az előbb beszéltünk, akkor az egyházi sajtót is kritizálta ilyen szempontból.
10: Egy picit meglepett, hogy az egyházi sajtónak rosszul esett ez a bírálat, mert én alapvetően azt gondolom, hogy elismertem azt, hogy fejétől büdösödik a hal. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egyház vezetése döntött úgy, hogy nem akar erről nyilvános diszkusziót, ami hivatalos felületeinken. És ettől kezdve hova szorulnak az emberek? A nem hivatalos felületekre. És én ezért akartam most egy hivatalos felületen elmondani, hogy mit gondolok erről. Ebben nagyon erős önkritika van, én remélem, hogy ez kihallatszott belőle, hogy én magam is milyen szerepet játszottam, hogy úgy várni az emberektől megértést és őszinte kritikát, hogy egyébként közben a főnökük vagyok, és pénzügyekről döntök meg személyekről, az nehéz, az nem egy jó pozíció. És az, hogy nem adtak helyet olyan kritikus hangoknak, ami akár ez a cikk is, az meg nem az ő döntésük volt, tehát semmiképpen nem szeretném, ha bárki őket bírálná. Nehéz megtalálni az arányt aközött, hogy vitatunk meg úgy testvérileg valamit, hogy nevén nevezzük a dolgokat, de nem megyünk le egy olyan személyeskedő világba, ahol már csak az a lényeg, meg, hogy kinek van igaza, mert hogy az egyházban mindig azt kell kérdezni, ebben totálisan különbözik a pártpolitikától, totálisan különbözik mindenfajta közéleti helyzettől, ott itt mindig azt kell kérdezni, hogy miben van együtt igazunk, ez az együtt megtalálni az igazságot.
4: Most, hogy lejár majd a püspöki ciklusa, mik a tervei?
10: Nincsenek terveim, szeretnék így szembenézni azzal, hogy végre most már nincs semmi dolgom, a családomon kívül senkiért nem vagyok felelős, talán magamért egy kicsit, úgyhogy arra készülök, hogy úgy szembenézek ezzel, hogy semmilyen, na még azért maradj ott ilyen igazgatótanács, meg ilyen, meg amolyan, semmit nem szeretnék, hanem vissza szeretnék vonulni, és valamilyen módon átgondolni azt az elmúlt életszakaszt, ezeket az évtizedeket, amiben a közéletben voltam, az egyházban voltam, mi az abból, amit ebből én tanulhatok, mi az, ami esetleg másoknak még érdemes elmondani, az biztos nem fogom mondani, hogy ha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy csinálnék.
0: A Balogh Zoltánnal készített interjúnk után ismét szeretettel köszöntöm a stúdióban Kodácsi Tamás református lelkészt és Farka Zsuzsanna újságírót, a Szemlélek szerkesztőjét. Nagyon sok minden elhangzott, de talán onnan indítanék, most elsőként Farka Zsuzsához fordulva, hogy Lovas András hozzászólásában is elhangzott a párbeszéd hiánya. És ugye Balogh Zoltánnak is föltettük ezt a kérdést. Hogyan látja Balogh Zoltán szerepét abban, hogy elhangozhatnak ezek a kritikák, mennyire lehetett párbeszédet folytatni, most akár itt a püspök választással kapcsolatban, akár korábban a református sajtóban, mennyire voltak tájékozottak a hívek mindazokkal kapcsolatban, amik itt felmerülhettek kérdésként?
6: Ez egy nagyon sajkalatos és fontos pont. Nagy kérdés, hogy mit szeretne az egyházi sajtó elérni? Mi a célja annak, hogy bármelyik egyháznak van egy kommunikációs szolgálata, sajtóorgánuma, szerkesztősége. Nekem az volt a tapasztalatom, amíg a református egyházi sajtóban dolgoztam, hogy nincs meg a megfelelő disztinkció, hogy mire is van a kommunikációs szolgálat, és azon belül a sajtó része. De a legfontosabb elvágás, bújtatott elvágás, az alapvetően inkább a PR marketing területére sorolható. Mutassuk be az egyház legjobb oldalát, ami egyébként egy gyönyörű célkitűzés, csak torzít. És hogyha hosszan csak a szépet mutatjuk be, akkor nagy kérdés, hogy hol lesz tere annak, ami negatív. És hol kap szót az, akinek valamilyen fájdalompontja van, mert ez is nagyon fontos lenne. Az én időm előtt, ahogy az akkori kollégáim beszámoltak róla, sokkal több tél volt a párbeszédnek, nagyon komoly kritikák megjelenhettek az oldalon.
0: Az ön ideje az a 2015 előtti időszakról beszélünk?
6: Igazából, ameddig én ott voltam, az egy zsinati ciklus volt. És az azt megelőző zsinati ciklusokban, amikor már volt internetes felület, akkor több teret kapott a párbeszéd és a kritika is. Megjelenhettek vélemények, és azoktól teljesen eltérő vélemények. Aztán ez lassan elsolvadt és háttérbe szorult.
0: Honnan lehetett azt tudni, hogy ennek nincsen már tere? Mi volt konkrétan az oka annak, hogy ezek a vélemény különbségek már elsorvadtak idővel?
6: Eleve a vitás kérdések is kicsit fedő alatt maradtak. Ez a személyes tapasztalatom, de azokon a fórumokon, ahol ennek tere lehetett volna, ott sem feltétlen valósultak meg. Sokkal inkább tekintélyelvű lett a vezetés. Amíg a konkrét példát tudok mondani, hogy volt olyan anyag, ami nem jelenhetett meg, és az nem kommunikációs szakmai döntés volt, hanem felsőbb vezetői. De ez abban is megnyilvánult, hogy ki szólalhat meg bizonyos témákban. Volt olyan, hogy bizonyos emberek nem, és nem feltétlen volt hozzá indoklás. Pedig fontos lenne ez a tudatosság, illetve fontos lenne az is, hogy van-e stratégia, amivel a társadalom felé kommunikálunk, mit szeretnénk elmondani, és itt azért van egy hatalmas teológiai felelősség is, hogy amit meg egyébként el kéne mondanunk, az, hogy hogyan találkoztunk Istennel. És ezt háttérbe tud szorulni, hogyha túl színesben mutatunk be egy közösséget, és nem kap kellő teret a kritika.
0: Igen, az némileg egybevág azzal, amit Lovas András is itt említett, alternatív tereket és felületeket kellett találni, akár a püspök választással kapcsolatos viták lebonyolításához is, és ezen a ponton Kodácsi Tamáshoz fordulnék, aki maga is aktívan részt vett a saját közösségi média felületein ebben a vitában, illetőleg azon kevesek közé tartozik, akik nyilvánosan is bírálták Balogh Zoltán politikai szerepét és egyházkormányzási stílusát, és ezen a ponton azt is el kell árulnunk a hallgatóknak, hogy nagyon sok református lelkipásztort és egyházvezetőt megszólítottunk, hogy beszélgessenek ezekről a kérdésekről ebben az adásban. márciusban, és nagyon sokan arra hivatkozva utasították vissza, hogy rengeteg támadást kaptak korábban az ilyen jellegű megnyilvánulásaik során. Ön hogyan élte meg ezeket? Miért vállalta ezt a szerepet magára?
5: És én maradtam, ez azt jelenti.
0: Egyedül?
5: Nem hiszem. Hadd reflektáljak arra, hogy ez nekem egy nagyon izgalmas dolog, hogy az akadémiai életben is publikálok, és általában ezt kapom, hogy Tamás, mikor küldöd már az anyagot, nagyon várjuk, a határidő itt van, meg túlcsúsztál, meg stb. Egyedül tényleg a református sajtó az, ahol azt mondják, hogy hiába küldted, nem kell. Ez ilyen szempontból egy izgalmas rész, de ez nem azt jelenti, hogy minden anyagot cenzúráznak, tehát nekem jelennek meg most is cikkek a református sajtóba, de van, amire azt mondják, hogy ez most igen, van, amire azt mondják, hogy nem. Én ezt el tudom fogadni, ezt a részt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy vannak olyan témák, amikre tényleg nemet mond a református sajtó, és hogyha csak a püspök választásról beszélünk, azt a kommunikációt, amit láttunk mondjuk az egyházkerület részéről, azt én tényleg valóban kritizálni tudom, mert nem adtak esélyegyenlőséget arra, és ebben Lavas Andrásnak igaza van, nem adtak esélyegyenlőséget arra, hogy mindenki, aki ebben a témában meg akar nyilvánulni, megnyilvánulhasson. Holott az egész folyamat már májusban elkezdődött. Úgy, ahogy püspök úr is mondta, volt, amikor 5 jelölt volt, de ez az 5 jelölt úgy alakult ki, hogy 2026 májusában egyszer csak kaptunk egy meghívót, hogy itt ezen a értekezleten bemutatkoznak a potenciális püspök jelöltek, és potenciális főgondnok jelöltek. A potenciális püspök az, akinek van 10 évnyi önálló lelkészi szolgálata, ahhoz az egyházkerülethez tartozik, tehát ebből nagyon-nagyon sok lelkész van, de ebből kiválasztódott 5, akinek a beszélgetését Balogh Zoltán püspök úr moderálta. Ez az egyik legfurcsább dolog, hogy valójában nem volt tere annak, hogy akár a gyülekezetek arról kezdjenek el gondolkodni, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Mi az az állapot, amiben a református egyház van. Egyből már egy menüt kapott a református közösség olyan média fölénnyel, ami után egyszerűen szinte lehetetlen volt mondjuk egy másik jelöltet potenciálisként beállítani. Erre egyébként volt kísérletünk, tehát hogy mi végig gondoltuk a gyülekezetben azt, hogy hol is vagyunk, milyen egyházat szeretnénk ehhez, milyen vezető lenne szerintünk alkalmas, és ehhez, mint gyülekezet mit tudnánk hozzátenni, és én szeptember 6-án el is küldtem, hogy legalább ezt a levelet, az gyülekezeti levelező listán a püspöki hivatal kérem, hogy továbbítsa, mert addig ezelőtt kaptunk ezekről tudósítást, sőt olyan levelet is, amiben konkrétan egy jelöltet méltatott egy másik vezető. És azt a választ kaptuk, hogy ezt az egyház kerület elnöksége, püspök úr, illetve főgondnok társa nem engedi, hogy kiküldjük a levelező listán, hogyha ez nem tetszik, akkor forduljunk a választási bizottsághoz. Mi a választási bizottsághoz fordultunk, akik ültek rajta pár napot, majd a végén mondták, hogy ők ebben nem illetékesek, hogy eldöntsék, hogy milyen levelet továbbíthatnak, vagy nem. Tehát itt érződik az, hogy ez az egész folyamat ezzel a cenzúrával is, például a levél cenzúrájával erős kontroll alatt volt. Ami igazából nem Balogh Zoltánról szól, hanem arról az örökségről, amiben a református egyház most választ. Az igazán lényeges dolog, és erről érdemes lenne beszélni, az, hogy tényleg milyen helyzetben vagyunk, és mennyi az a nagyon sok, amiről sokszor beszélünk.
0: Igen, itt a nagyon soknál a támogatásokra, vagy a hívek számára gondolunk elsősorban.
5: Igen, ez konkrétan az azt jelenti, hogy a magyarországi református egyházban sokszor arról beszélünk, hogy 944 ezeren vallották magukat reformátusnak. Ez majdnem egy 1 milliós szám, ez egyébként 30% csökkenés a 10 évvel ezelőttihez, és az is egy 30%-os csökkenés az előttihez, tehát hogy ez egy csökkenő folyamat, de valójában akik reformátusok, tehát az egyháztagok, akikről tudunk, az 239 ezer ember. Ezt összehasonlításképpen az erdélyi egyházkerületnek 250 ezer egyháztagja van csak. Tehát 4 egyházkerület Magyarországon az kevesebb, mint mondjuk Erdélyben a nagyobbik egyházkerület tagsága. És ehhez 233 milliárd forintos költségvetésünk van, úgy, amiben az intézmények, az iskolák, gyülekezetekben letartoznak, hitoktatás is, mindezek. Tehát lényegében ennek a pénznek csak a töredéke az adomány. Tehát azért azt látni kell, hogy itt, ha gazdaságilag nézzük ezt a dolgot, ez világos, hogy nem fenntartható ilyen ütemben. A választásnak a tétje lényegében az, hogy ezt a problémát, ami egy nagy különbség a létszámhoz és a finanszírozáshoz, amiben tényleg az intézmény finanszírozás és minden egyéb benne van, ebből hogyan lesz az református egyháznak jövője. Intézményei vannak, feladatai vannak, ugyanakkor pedig saját erőforrása nincs, mert azokat nem kaptuk vissza, csak ezeket, amikhez fejkvóta vagy egyéb támogatási szerződések kapcsolódnak, és ilyen értelemben, hogyha ezt fenn akarjuk tartani, ezt önerőből nem tudjuk megtenni, tehát rá vagyunk utalva az államra. És Püspök úr említette a nemzetközi szerződéseket, de a nemzetközi szerződések nem térnek ki arra, hogy az órarendben, az iskolában kötelező hit és erkölcstant kell tanítani, és az egyházaknak lehetőségük van ezt tanítani, és a lelkészek megélhetésének egy jó része ebből fakad. Az is egy kormányhatározat, hogy jövedelem kiegészítést kapnak a lelkészek, tehát ezt a fajta sérülékenységet mindenképpen látnunk kell ahhoz, amikor akárkinek a támogatását is nézzük. Ez egy olyan probléma, amivel az új vezetésnek, az új egyházvezetésnek szembe kell nézni, és ez nagyon nem egyszerű szembenézés.
0: Varga Anikó, egykori tököli kántor 2024-ben petíciót indított Balogh Zoltán lemondásáért. Ebben ez áll.
11: Az egyház a híveké, és nem a politikusok játszótere. Balogh Zoltánnak mennie kell. Az egyházban még a jogosnak tűnő érdek sem lehet fontosabb, mint a krisztusi értékek. Balogh Zoltán a szimbóluma a politika térhódításának az egyházban. Emögött anyagi érdekek húzódtak. Meg kell védenünk az egyházat az anyagi eltévejedés csábításától. Papjaink anyagi és egzisztenciális függőségük miatt félnek kiállni. Nekünk híveknek kell őket és az egyházat megvédenünk. Nem szabad hagyni, hogy a politika mindenhova beszüremkedjen és elfoglalja életünket, családjainkat. Meg kell védenünk közösségeinket. Felhívásunkat református hívek írták, de szeretettel fordulunk minden keresztény érzületű honfitársunkhoz támogatásért.
0: Ezt a felhívást végül 1386-an írták alá. Mi volt ennek a célja, és mi volt az utóélete?
3: Ennek a petíciónak a célja az volt, hogy felhívjuk mennél több ember figyelmét arra, hogy a református egyházban Balogh Zoltán túl nagy teret foglal el, ideje elválni tőle, mert gyakorlatilag politikusként viselkedik püspök létére.
0: Ez egyébként a kegyelmi ügy előtt is így volt már?
3: Persze. Elég komoly politikai utat járt be, egész életébe óriási ismeretségi körrel, és az érdekeit pontosan tudta érvényesíteni. Valaki, hogyha útjába került, akkor az félretette. Bárki negatívan nyilatkozott Baloggal kapcsolatosan, azonnal ment a retorzió. Ez egy általános törvényszerűség a református egyházban, és annak ellenére, hogy a zsinati elnökségről lemondott, de a hatalmát megtartotta.
0: Hogy látja, hogy ugye itt a kegyelmi botrányban lényegében az összes érintett belebukott politikailag, Balogh Zoltán viszont püspök maradhatott, mennyiben védte őt meg az egyháza?
3: Mindenki hallgat, mindenki ismeri Balogh Zoltánt, és mindenki a saját mundérját féltette leginkább, és nem mertek kiállni.
0: Visszatérve a petícióra, mik voltak önnek a személyes motivációi? Ezt egyedül indította el, vagy többekkel?
3: Többekkel indítottuk, igen.
0: És mi volt ennek az utóélete? Ugye azt látjuk azóta, hogy nem érte el a célját, hiszen Balogh Zoltán nem mondott le.
3: Van, az utó élete az volt pont, ami látszik. Magyarul semmiféle foganatja nem volt, hiába fordultunk bárhová is, úgyhogy az összes hivatalos utat megjártuk, amit lehetett teljesen feleslegesen. Ez világos.
0: És érte önöket bármilyen retorzió, vagy tud arról, hogy azok közül, akik ezt aláírták, ugye nagyon sok volt a névtelen aláíró is, de azért többen vállalták névvel, akár egy-egy megjegyzéssel, hogy tud arról, akár az ön személyes életében, hát, vagy egyházi pályáján?
3: Engem kirúgtak tulajdonképpen a kántorságból, de aztán voltak olyanok, akik más kántor például fogta magát, egyszerűen ott hagyta a kántori megbízatását, úgyhogy nem volt, őt már nem tudták kirúgni például. Nem nagyon mentek utána, mert akkor az nagyobb port vert volna fel, és az volt a református egyháznak az érdeke, hogy a szőnyeg alá söpörjenek be mindent, hogy csak ki ne derüljön, hogy itten probléma van. Itt egy olyan szervezet állt össze a jelenlegi püspöki együttesben, amit meg kell újítani feltétlen, és a tisztesség útjára kell vezetni, mert nem mindenki jár azon. Na most, hogy a továbbiakban az esperesek, lelkészek milyen lelki állapotban vannak, és mennyire akarják ténylegesen megújítani a református egyházat hivatásának megfelelően, vagy pedig tovább folyik a sunyiság, azt majd megtudjuk.
0: Folytatjuk a beszélgetést Kodácsi Tamás református lelkésszel és Farkas Zsuzsanna református újságíróval a stúdióban. Megváltozhat-e a politikával való ilyen szintű összefonódása, vagy akár az ebből adódó hitelvesztése a református egyháznak pusztán egy tisztújítással?
5: Én a kegyelmi ügyet nem a problémának látom, hanem egy tünetnek, ami mögött nagyon sok probléma van. Ennek a kitárgyalására valóban nem volt mód nagyon sokszor, és egy éven keresztül az a fajta kommunikáció, ami lényegében egy ilyen naív realizmusba ment át, hogy mindenki minket támad, és ez a fő probléma. Ez világos, hogy nem volt tartható.
0: Tehát igen, azt azért ide szúrnám, hogy majdnem fél évvel, 4 hónappal a kegyelmi botrány kirobbanása után adott 2024. júniusában először interjút Balogh Zoltán a 777-nek.
5: De előtte Steinbach József a 24.hu-nak, tehát én azt tartom egy ilyen mérföldkőnek, hogy az egyház részéről valaki ezt felvállalta. És a belső kommunikációra azért azt hadd mondjam, hogy igazából ennek kevés tere volt. Tehát amikor például püspök úr arra hivatkozik, hogy őt megerősítették, megszavazták, ez is abból a jelölési rendszerből származó közgyűlési tagok, vagy zsinati tagok szavazták meg, akik hasonló kontrollált módon kerültek erre a helyzetbe.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, feljegyeztem, hogy ugye azt mondta, hogy azért nem mondott le a püspökségéről, míg ugye a zsinati elnökségéről lemondott a kegyelmi botrány után, mert hogy ő számára titkos szavazásokon bizalmat szavaztak a lelkészek, esperesek, főgondnokok. Felmerül a kérdés, igen, hogy ez mennyire egy szabad választás, az egyházvezetés tekintélye, az mennyire tesz lehetővé valódi véleménykülönbségeket és ennek kinyilvánítását.
5: Több ilyen dolog volt, amiben éreztük, hogy ez nem lehet magánügy, ami történik, hanem ebbe kollektív felelősségünk van. De ez a kollektív felelősség egyébként azt is jelenti, hogy a választott képviselőknek, illetve mi magunknak is ebbe kell, hogy legyen beleszólásunk, hogy ezt így szeretnénk tovább, vagy nem. De azt látom, hogy ez meghaladja a mi erőnket, vagy egy ember erejét. Amikor ezt el akartam

0: így, mintha gusztolnának minket, egy ignorálása az egész történetnek.
1: Már egyházon belül nem beszél róla sem?
0: Az egyházvezetés részéről. Tehát, hogyha meghallgatja ezeket a mostani riportokat, hogy kegyelmi ügy, hogy és mint történik ebben, csak azt halljuk, hogy hát szerettünk volna beszélni, de nem tudtunk róla, és kommunikációs probléma van, de erről ezt tudni kell, hogy ennek a fővédnöke az egész zsinati elnökség volt, köztük Balogh Zoltán püspök úr is, akiket meghívtunk a konferenciára, nem jöttek el végül, meghívtuk őket az utána lévő estekre, amiből 4 volt a különböző témákban, nem jöttek el, egy majdnem 400 fős konferenciáról beszélünk.
1: Már is megadom a szót Farkas Zsuzsának, csak még ezt hozzá szeretném tenni, hogy jól értem, érzem el kívülről, hogy annak ellenére, hogy bár Steinbach József az elnök a református egyháznak, Balogh Zoltán továbbra is jóval nagyobb befolyást gyakorolt akár a kegyelmi ügy óta is, mint az elnök püspök, vagy ez csak így kívülről tűnik egy ilyen megnövekedett figyelemnek?
0: Steinbach püspök úr a zsinat lelkészi elnöke, és mint ahogy mondtam, ő volt, aki először kilépett a nyilvánosság elé, amit szerintem nagyon fontos volt, de ugyanúgy a zsinat elnökségi tanácsának ugyanúgy tagja Balogh Zoltán püspök úr, és azokon az üléseken nagyon fontos kérdések dőlnek el, akár az egyházi állásfoglalások, nemzetközi szervezetekbe való részvételünk, vagy éppen delegáltak visszahívása, ezekre is nagyon sok példát tudok mondani, ahol Balogh Zoltán püspök úrnak véleménye és szavazata is volt, igen. Tehát, hogy nem ő az egyházunknak a vezetője, első számú lelkészi vezetője, de a befolyása az továbbra is erős.
1: Az látszik, hogy van egy nagyon erősen politikai befolyásoltság alatt álló narratíva. Ez uralja az egyháznak a nyilvános tereit, és hogy emellett viszont van egy igény a valós problémák a másik párbeszédre, hogyan alakulnak ezek a folyamatok most.
2: Alapvetően mi úgy élünk, szeretnénk élni a protestantizmusban, hogy hibázhat a vezető. Nem normális az a szervezeti kultúra, ahol nem lehet hibázni, viszont a hibáknak van következménye. És hogyha nem megfelelően kezeli a vezető ezt a következményt, az utána az őt követő generációk működési terét is nagyon komolyan tudja korlátozni, majd hosszú évek múlva tudjuk megmondani, hogy itt mi történt. Alapvetően az egyház nem tud nem szervezetként is kommunikálni, tehát ott azért lesznek nagyon fontos szervezeti kommunikációs szabályok is, hogy egy krízis kirobbanása után egy órán belül mondani kell valamit a szervezetnek. A református egyház esetében alsó hangon 24 óráig nem történt semmi. Innentől mondhatjuk azt, hogy a média keresztüzébe kerültünk évekre, de ezt a nagyon kritikus időszakot, ezt elszalasztotta. Egy vasárnap esti órán publikálta a Direkt 36 a cikkét. De az eleve hátrány, hogy vasárnap este történt, de ha nem veszük szorosan ezt az egy órát, hétfő reggel 8-kor, akkor is már valamit nagyon mondani kell. Ehhez képest az egész hétfő hallgatással telt el, Balogh Zoltán nem is volt az országban. És kedden volt az esperes gondnoki értekezlet, aminek egyébként a végén azt mondta, hogy nem mond le. És csak 3 nappal később született meg az a döntés, hogy lemond.
1: A zsinati elnökségről.
2: A zsinati elnökségről. És az pedig szintén egy fontos kitétel, hogy ezzel együtt viszont püspök magát, és válságkommunikáció szempontból szintén, hogyha egy ekkora krízis van, ami érinti a társadalmat, hiszen itt nem is ez volt a gócpont, tehát előtte magáról a kegyelmi ügyről már több mint egy hete folyt egy társadalmi párbeszéd. De ott le kell választani a vezetőt a szervezetről, mert hogy különben annyira összemosódik a kettő, hogy abban leszünk, amiben most is vagyunk. És mivel a püspökség megmaradt, ezért ez óhatatlanul így is maradt összefonódva. És 4 darab püspök van, annak az 1/4 még mindig ő, ami arányaiban nagy erőnek számít.
0: Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye a kegyelmi ügy, mint tünet, az világosan mutat egy olyan mély problémát, egyébként szerintem 5 nagy problémája van annak, ami teológiai értelemben, ami a kegyelmi ügyben történt. Az egyik az, hogy ez a kollektív felelősség, hogy ez nem lehet magánügy. A másik az, hogy hogyan tárgyasítjuk a szent fogalmainkat, mint például a kegyelmet, és hogyan használjuk ezt nagyon sokszor a saját érdekünkben. A harmadik az, hogy lényegében azzal, hogy azért nem kérek bocsánatot, mert egy általam ártatlannak hitt embernek kegyelmet kértem, ez lényegében egy nagyon konzervatív elvnek, a jogerő elvének és az igazságszolgáltatásnak a megkérdőjelezése, ami azért probléma, mert ez egy konzervatív elv, és ez okozott hasadást is nagyon sok helyen. Az utolsó, amit ide szeretnék hozni, ez a protekcionizmus, amit a püspök választáson keresztül is látunk. A protekcionizmus alatt azt értem, hogy volt egy református presbiter, akinek volt egy hozzáfogása,

0: férése egy olyan egyházi vezetőhöz, akin keresztül csak azért, mert presbiter elnöki kegyelmet kaphatott. És ez nem közbenjárás, mert a közbenjárás átlátható, és én vállalom azt, hogy a másikért közbenjárom, mert el tudom mondani, hogy miért van igaza. De itt az történt, hogy ez nem egy transzparens folyamat volt. Én akkor tudtam meg, hogy van ilyen lehetőség, hogyha bármilyen problémám van a kúriával, akkor van egy olyan ember, aki ebben tud segíteni, de hát ez a protekcionizmus. És ez látszódik az egész református egyház szervezetében, ahol nem feltétlen alkalmasságot nézünk, vagy hogy mi az, amit szeretnénk, hanem emberek, és a megbízhatóság alapján dőlnek el dolgok, hogy ki teheti ezt, vagy ki kerülhet bele mondjuk a potenciális püspökjelölteknek a sorába. Ez a protekcionizmus, ami a kegyelmi ügyben csak egy tünetként jelenik meg, ez métejként ott van az egész egyházunkban, ezt tartom nagy problémának.
1: Adásunk utolsó részében történelmi távlatokba helyezzük ezt a kérdést. Balogh Judit történész professzort köszöntöm a stúdióban. Látszólag itt egy demokratikus egyházvezetés és választási folyamat van, ugye választott tisztségviselőkről beszélünk, ciklusokról beszélünk, világi vezetőkről, ellensúlyokról beszélünk. Hogyan lett egy ilyen alapvetően demokratikus egyházszerkezetből egy központosított autoriter vezetés, és milyen történelmi folyamatok vagy örökség állhat ennek a hátterében?
2: Azért az jó tudni, hogy ez tényleg egyáltalán nem ma kezdődött. A Magyar Református Egyház ez egy unikális helyzetben van a saját történelmivel kapcsolatban, ugyanis gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén elmulasztotta azt, hogy ezt az egészen kivételes demokratikusnak tűnő struktúrát valahogy magáévá tegye. Ez lett volna a zsinatpresbiteri struktúra, amit Calvin szeretett volna. Egyébként ő is csak ideig, óráig tudta, tehát nem mondom, hogy ez egy könnyű történet, de az kétségtelen tény, hogy a világon létező összes calvini egyház közül egy nagyon pici lengyel csoportot kivéve csak mi vagyunk püspöki struktúrájúak.
1: És ez milyen különbséget jelentett volna?
2: Hát ez hatalmasat, ugyanis a 16-17. Században erre ráépül egy gondolkodásmód, az, amit az előbb úgy nevezett meg, hogy demokratikus, és én azt mondanám inkább, hogy mert hogy nagyon sok minden látszik demokratikusnak, de éppen az előbb elhangzottakból is kiderül, hogy ami hiányzik, az az alulról szerveződésnek a lehetősége. Tehát, hogy itt az az igazi probléma, hogy amíg a calvini struktúra az gyönyörűen beemeli a híveket, a híveknek a szavát, a döntéshozatalnak a mechanizmusába, sőt, ezt is kéri. Tehát ahhoz képest, hogy ugye a középkori egyháznak a struktúrája az egy valóban nagyon erősen hierarchizált struktúra volt, itt jön egy egészen úgy, nagyon izgalmas valami, hogy az egyszerű ember is hozzáfér ahhoz, hogy ő döntsön a saját lelkészéről is. És az a szomorú, hogy miközben a középkor végén a katolikus egyházban megjelennek ilyen törekvések már egyébként, például mezővárosok dönthetik el, hogy kell-e nekik a pap. Ez nagy dolog, mert azelőtt nem volt, a püspök mindenről döntött. Addig a Magyar Református Egyház úgy fog létrejönni, hogy tulajdonképpen szervezeti kérdésekről keveset gondolkozik a közösség. Itt van három része szakadt ország, nagyon sok probléma, tehát ez teljesen egyértelmű, nem kétséges.
1: Gondolom egyébként a katolikus kulturális hatás is erős abban, hogy a protestáns egyházak Magyarországon szintén inkább ilyen hierarchikusan
2: így
1: működnek.
2: Van. Igen, és valahogy ahhoz képest, hogy mondjuk Nyugat-Európában, ahol a reformáció inkább létrejön, ott már vannak olyan megerősödött társadalmi rétegek, akik akarják a beleszólást, egyébként az államügyeinek a intézésébe is. A magyar társadalom alapvetően inkább egy feudális gondolkodású. Ezt a református egyház, a létrejövő református egyház nem él azzal a lehetőséggel, csak ideig óráig próbálja meg, hogy ezt beemelje a saját gondolkodásmódjába.
1: A feudális gondolkodásmód az mit jelent?
2: Ez mondjuk azt jelenti, hogy a közösség, tehát az alsó részen találhatók, tehát mondjuk az egyszeri hívek, hogy azoknak van-e közük ahhoz, hogy mi történik velük, vagy mi történik fölöttük. És egyébként nagyon szépen a 17. században a magyar puritánok, azok harcolnak azért, hogy ez legyen. És nagyon-nagyon jellemző, hogy a Miskolci Csólyák István nevű esperes azt mondja erre, hogy hát ki hallott már olyat, hogy a paraszt az együtt üljön az asztalhoz a gróffal. Tehát abban a pillanatban világosá válik, hogy a magyar református egyház nem fog tudni kilépni ebből, nagyon sokat próbálkozik, az nagyon szép próbálkozás, és egyébként pedig minden üldözött helyzetben előjön ez. Tehát olyan érdekes, hogy hiába nem tudtuk ezt adaptálni. Például a 18. században, amikor nagyon komoly üldözöttségi helyzetben van azért a protestantizmus általában, hogy akkor vannak olyan gyülekezetek, ahol nincs lelkész, lerombolják a templomukat ötször, és a hívek építik fel. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a 19. században már erősen megbicsaklik, addig van egy nagyon erős ellentartás a hatalom ellen, hiszen ők képviselik a rosszat, de a 19. században a református egyháznak az lesz a fő törekvés, hogy bekerüljön az országgyűlés felsőházába, mert a katolikus püspökök ott ülnek. Uh-huh. Persze a evangélikus püspök is bekerül, tehát ez nem kétséges, de ez a fajta megfelelési kényszer, ez a politikumnak tett engedményekkel fog járni minden egyes esetben, hiszen ezt tőlük kapta az egyház, és a 19. századtól kezdve ez a fajta együttműködés, ez egyre láthatóbbá fog válni.
1: Mindemellett azt is látjuk, hogy azért alapvetően a református egyháznak, meg úgy általában a kereszténységnek Magyarországon a jobboldali, kifejezetten sokszor a szélső jobboldali ideológiákkal van összefonódása tradicionálisan, de itt azért ugye az látszik, hogy a szocializmus idején is teljesen kollaboráltak a hatalommal, tehát hogy ez egy ilyen ideológiákon átívelő jelenség, ennek milyen lenyomatai vannak most, vagy mennyiben tükrözik ezek a folyamatok a mostani helyzetet?
2: Az az igazság, hogy ez az egész kérdés körülbelül 3 napi témát adna nekünk most, de megpróbálom összefoglalni, hogy inkább az a rossz, hogy ahogy megyünk előre az időben, ezek a nagyon fájdalmas események, tehát amikor egy autoritás ráül egy egyházra, és a politikummal ennyire keveredik, ezek mind gyengítették azt az önvédelmi mechanizmusát az egyház egészének, amire pedig folyamatosan visszahatott a püspöknek az aktuális tevékenysége és a bűnei. Ez az igazán nehéz, hogy mire eljutunk a 20. század végére, akkorra úgy tűnik nekem, mint aki belülről is érzékelem ezt, hogy a hívek egy részének az a fajta önállósága, ami egyébként nagyon hosszú ideig működik. A 18. században még nagyon szépen működik, szinte nagyon-nagyon minimálissá változik, vagy ahol működik, mert vannak olyan gyülekezetek, akik gyönyörűen átélnek, azok olyanok, mintha nem is tartoznának egy nagy közösségbe. Tehát úgy tudnak túlélni, hogy nagyon élő közösséget hoznak létre, de igazából nem engedik be azt, ami felül van. De hát így meg elveszítjük a közösségiségünket, tehát azt a fajta testvéri közösséget, amiért a református egyház egyházként működik.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kodácsi Tamás református lelkésszel és Farkas Zsuzsanna református újságíróval a stúdióban. Összetudnák-e foglalni, hogy mi ennek a jelenlegi választásnak a tétje? Farkas Zsuzsa.
3: Az egyik tét az egyébként belső kommunikációs kérdés, és a már nagyon sokat emlegetett alternatív terekhez is kapcsolódik, hogy lesz-e lehetőség kimondani évtizedes, adott esetben évszázados örökségi kérdéseket, illetve sikerül-e meglátni a különbségeket, és akár arról is beszélni, hogy mit jelent egyébként ma reformátusnak lenni, mi a súlyunk a társadalomban, van súlyunk a társadalomban. Ez nem feltétlenül egy szimpatikus tükör, vagy egy szép tükör, de fontos lenne belenézni, mert oka van annak, hogy a társadalom hogy vélekedik. És volt még egy másik folyamat, nagyon sok olyan hang megjelent, hogy ne beszéljünk ki az egyházból. És hogyha a családunkkal problémánk van, azt sosem kifele visszük. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, mert pont hogyha valami diszfunkcionális, akkor azt a nevén kell nevezni, hiszen különben nem lesz gyógyulás. És hogyha egy mondatban kéne összefoglalnom mindent, akkor a gyógyulás a tétje ennek a választásnak.
1: Kodácsi Tamás politikai bálványimádásról és az ügynökkorszak működés módjáról is beszélt korábban a Balogh Zoltán szerepével kapcsolatosan. Mindezek fényében hogyan látja, mi a tét?
0: Én azt gondolom, hogy azt kell megtalálnunk, hogy mi is a feladatunk. És Jézus erre világosan azt mondja az egyháznak, hogy ti vagytok a föld sója. De az, hogy a föld sója vagyunk, ez azt jelenti, Zsuzsannához visszatérve, hogy nem maradhatunk is sótartóban. Tehát az a feladatunk, hogy Isten országát hirdessük a társadalomban. Hogyan is találjuk meg a saját hangunkat? Hogyan tudjuk megízesíteni ezt a társadalmat, ezzel mindenképpen szembe kell néznünk, és azokat a kérdéseket, amik a kegyelmi ügy nyomán tünetként megjelennek, ezeket le kell tisztáznunk, és meg kell beszélnünk a református egyházban ahhoz, hogy végre ezt a kérdést valamilyen módon le tudjuk zárni.
1: Nagyon szépen köszönöm meghívott vendégeimnek, Kodácsi Tamásnak, Farkas Zsuzsannának és Balogh Juditnak, hogy itt voltak.
0: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Mai adásunkban a református egyház jövőjéről,
4: a tisztújítás tétjéről és Balogh Zoltán püspökségének örökségéről is beszélgettünk. A református püspök választás eredményeivel a későbbiekben is foglalkozunk majd. Ez volt a Keresztkérdések, a szerkesztő műsorvezető Laborci Dórát hallották, munkatársaim nevében is további szép vasárnapot kívánok.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Keselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: 9 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A héten 3 iskolai támadás történt Lengyelországban. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Itthon délután már csak elszórtan lehet eső. Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a 3. támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaúdi célpontokat azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodimir Zelenszky ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt tegnap egy lengyel iskolában, egy héten belül a 3. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól, Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. Itthon nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Napközben. Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót, október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
3: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Rákóczi 350.
1: Emlékműsor.
4: Mi
1: mély kevés ügyességet és előrelátást találand az utókor a külföld elvitt alkudozásaimban, melyeknek nagy részét határozatlannak vagy nagyon kiterjedettnek ítélendi, ha figyelembe nem veszi az idők környülállásait és azon fejedelmek és udvarok szellemét, akikkel alkudoznom kellett. Második Rákóczi Ferenc ír így Emlékiratok című művében, utalva azokra a politikai tárgyalásokra, amelyeket a szabadságharc ideje alatt folytatnia kellett, és amelyek jelentősen befolyásolták a harc végkimenetelét. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Egy ember a nemzet törvényeken alapuló szabadságaiért. Három részes műsorunk második részében, Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc. Talán tananyag még az iskolákban, a brezáni kiáltvány. Miért jelentős ez?
4: Rákóczi nem csak kitűnő államférfi, kitűnő hadszervező, kevéssé sikeres hadvezér volt, hanem kiváló író és szónok is.
1: Mészáros Kálmán történész.
4: És ilyen értelemben retorikailag egy jól felépített kiáltványról van szó. Talán a szabadságharc megindítása után a Rekrúdeszkund kezdetű, tehát megújulnak a dicsőséges magyar nemzet régi sebei kezdetű második a sérelmeket részletesebben taglaló kiáltvány, még híresebb, még nevezetesebb ebből a szempontból, ott Rákóczinak már segítője is akadt, Rádai Pál egy református köznemes személyében. 1704 elején jelent meg nyomtatásban is, latinul és magyarul is. Brezáni kiáltvány magyarul íródott, fegyverbeszólító, a szabadságküzdelmet meghirdető kiáltvány volt. A második, a manifestumnak is nevezett kiáltvány, amelyet latinul és magyarul is megjelentettek, indoklás volt, elmagyarázták, és a szélesebb európai közvéleménynek szólt, amelyben megindokolták a Rákóczi szabadságharc magyar rendek, a magyar elégedetlenek felkelésének okait és célkitűzéseit. Ugye Bécs nehéz helyzetben volt a spanyol örökösödési háború miatt, az utolsó Magyarországon állomásozó vértes ezredet is már elindították nyugatra, a Monte Cuccoli ezredről van szó, amely az Alföldről fordult vissza a kuruc felkelők ellen. És azt kell mondani, hogy nehezen, döcögve, nyögvenyelősen indult a közdelem, hiszen Rákóczi egymagában néhány főnyi kísérettel érkezett a lengyel határa, és a vereckei hágónál a tiszaháti felkelők vert paraszthadai várták, mindössze néhány száz főnyi.
1: Még 1703-ban Rákóczi szeretne segítséget kérni, és csalódnia kell, mert nem kap. És tulajdonképpen az együtt dönt a harc megindítása mellett, hogy értesül arról, hogy a franciáktól nem kap semmit.
5: Még bizalmatlan volt, 14. Lajos is azért, hogy várakozó állásponton volt itt a magyarokkal szemben.
1: Tóth Ferenc történész.
5: Rákóczival szemben nem bízott ennek a szabadságharcnak a lehetőségében. Ugye Rákócziék lengyel földön próbáltak ott a francia diplomatákat mozgósítani. Kezdetben azért azt is hozzá kell tenni, hogy a spanyol örökösödési háborúban azért a kezdetben a francia fegyvereknek kedvezett a hadiszerencse. Tehát nem is volt rászorulva annyira a francia akkor, hogy most mindenféle ilyen kelet-európai kalandokba bonyolódjon. Viszont aztán 1703-tól már a kapcsolat azért intenzívebbé válik.
1: Tomás Edit, történész, muzeológus.
6: Kassai 1906. október utolsó napjaiban nagy megemlékezés. Ez is tovább erősíti, újabb lendületet ad. Csárospatakon erősödik a kultusz. Még nincs Rákóczi Múzeum, de van református kollégiumnak levéltári része, adattári része, és begyűjtik az 1906-os emlékeket, a pataki ünnepség emlékeit is, és arról ne felejtkezzünk el, hogy a sárospataki református kollégiumnak a levéltár az mindig jelentős. Rákóczi irattári anyagot őriz, jelentős korszakhoz kapcsolódó könyvtári anyagot őriz, tehát úgymond a kézzel fogható, kutatható, diák kezébe adható anyagok között ott vannak ezek az emlékek, és ugyanígy felerősíthetik, vagy napi szinten éltethetik, hiszen a tudós tanárok, a tudósabb, ügyesebb diákok figyelmét felhívhatják erre, hogy ilyen témákkal is foglalkozzanak, és ez a kultusznak az eleme, a része. A kiegyezéskor indult Rákóczi iránti érdeklődés a 20. század legelején Kassán csúcsosodik ki. Az 1903-as Erekje kiállítás, 906-os újratemetés, tudjuk, hogy a Kassán a 19. század végén alakult Felső-Magyarországi Múzeum is gyakorlatilag egy Rákóczi múzeum, tehát abban az időszakban oda koncentrálódik a Rákóczi örökségnek a tárgyi, illetve nagy rendezvényes esemény sora. És ebben az időszakban természetesen Sárospatak is ezekhez a programokhoz, ezekhez az eseményekhez kapcsolódik aktívan, hatnak az országos folyamatok. Azon elmélkedhetünk, hogy ezen ünnepségeknek miért nem Sárospatak a központja. És itt nem csak az 1906-os újratemetés, hanem gondolkodhatunk, hogy a nagy Rákóczi Erekje kiállítás is miért nem Sárospatakon. Egyrészt léptékében a két város közötti lélekszám és gazdasági erő, tehát Kassa azért a felvidék, a Kelet-felvidéknek a meghatározó nagyvárosa, de a másik is, a legfontosabb elem, az álló és mondjuk azt, hogy megőrzött Rákóczi vár, hivatalosan nem Rákóczi vár, bár a köznyelvben az, hiszen a 19. század harmadik negyedéig Brecemhen család tulajdonában van, míg aztán 1875-től egészen a II. Világháború végéig a kevésbé népszerű Windisgrécz család kezébe kerül. Tehát nincs hely, nincs tér, és egy nagyon furcsa szituáció lenne, hogy a Habsburgokhoz, a Habsburg 1848-49-es elnyomáshoz, a megtorláshoz köthető Windisgrécz család fészkében mégsem lehet egy Rákóczi megemlékezés sorozatot hozni. Talán ez a birtoklás történet befolyásolhatja a helyi kultusz legfőbb támogatóit is, hiszen Sárospatakon belül is nem a vár a Rákóczi kultusznak a legfőbb kifejezője, hanem például a Sárospataki Református Kollégium. A Sárospataki Református Kollégium által oda csoportosuló tanári kar, vezető értelmiségiek körében természetes, és ezáltal az általuk átadva a diákság körében felvállalt feladat a 19. században is, a 20. század első felében is, a magyar történelmi személyiségek, akik ide a vidékünkhez kötődnek, a tudatos örökség ápolása. Ebben benne van II. Rákóczi Ferenc, épp úgy, mint Loránffy Zsuzsanna, első Rákóczi György, vagy Kossuth Monokon, mert oda is elzarándokolnak a pataki diákok, vagy ugyanúgy rendszeresen mennek szép halomba a Kazinczy emlékhez. Tehát ez egy felvállalt feladat, és ez Patakon is azt jelenti, hogy nem a vár, hanem a leginkább a letéteményese, talán mondhatjuk ezt, hogy a letéteményese a Református Kollégium. A kultusznak ez 1952-ig, mint egy önálló egyházi intézmény, beszélhetünk erről. Mert ugye az 50-es években a Sárospataki Református Kollégium is arra a sorsra jut, mint minden egyházi intézmény, iskolák, tudományos helyek, hogy megszüntetik a, előbb a teológia, aztán a református középiskola, is, és csak a tudományos gyűjtemény maradt egyházi kézben. És ez az állapot maradt fenn majd az 1990-ben bekövetkező rendszerváltásig. Vissza a kultuszhoz, 1935-ben egy kézzelfogható jele, egy szobor készül Sárospatakon a Rákóczi kultusznak, és ez a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló egész alakos szobor az iskolakert bejáratánál, tehát a reformátusok intézményhálózatának középpontjában II. Rákóczi Ferencnek mondhatni az egyik legszebb szobra. Én mindig azt mondom, hogy Borsiban van a legszebb szobor, de a Sárospataki Rákóczi szobor is azt a méltóságot, azt a társadalmi elvárást megtestesíti, ami Rákóczival kapcsolatos.
1: Hol a fordulópont, amikor támogatottsága növekszik Rákóczinak?
4: Hát igazából talán az első győztes ütközet lesz.
1: Mészáros Kálmán történész.
4: Rákóczi munkács alatt még kudarcot val, visszavonul a hegyekbe, itt megvárják Bercsényi Miklósnak azt a néhány százfőnyi, néhány századát, amely lengyelekből, moldvaiakból áll. Velük indul el Rákóczi a Tiszához 1703 nyarán, és július 14-én aratja első győzelmét Tisza Becsel szemben, Tisza Újlaknál. Itt tér ki Rákóczi az Alföldre, ahol aztán már megindult lassan-lassan a nemesség csatlakozása is. Tehát a Bihar megyei Hajdúvár sok népe, az ott letelepült katona elemek gyarapították Rákóczi seregét már olyan mértékben, hogy ott komolyabb hadimultat lehet feltételezni. Mérnöki tanulmányokat is folytatott a Prágai Egyetemen, illetve Rajnai hadszintére való látogatás az 1690-es években szintén némi katonai tapasztalatot jelentett. Rákóczinak sikerül először semlegességre bírnia, a kisvárdai várba zárkozott nemeseket, a nagykállói várat elfoglalta, az ottani német helyőrség csatlakozik hozzá, szereznek négy tábori ágyút, a Bihar megyei felkelők ellen vezényelt rácok ellen indul Rákóczi, és Váradolaszinál a velük azonos harcértékű rácok felett már győzelmet aratnak, és ezek után a várakba, városokba zárkozott nemesség megindulás csatlakozása is elkezdődik. 1703 késő nyarán, kora őszén Károly Sándor, ugye, aki a dolhai győző volt a felkelőkön. És akkor már annyi sérelem érte az udvar részéről is, hogy önszántából csatlakozott Rákóczihoz 1703 októberében.
1: Petőfi Rádió 1976. Pro Patria et Libertate. Második Rákóczi Ferenc 300. születési évfordulóján. Benda Kálmán történész.
7: Rákóczi a Habsburg elképzelésekkel egy merőben ellentétes politikai koncepciót szögezett szembe. Mi volt ennek a lényege?
8: A magyar történelemnek szinte minden kérdésén végig kell tekintenünk ahhoz, hogy világosan át tudjuk tekinteni ezt a nagy vállalkozást és Rákóczi történeti szerepének a jelentőségét.
1: Ervárkonyi Ágnes történész.
8: Rákóczi népi felkelés élénkezte meg a szabadságharcot. Emlékirataiban így indokolja azt, hogy miért így kezdte meg.
9: Az a segítség, melyet Lengyelország nagyjai ígértek, nekem még nem állt készen. A pénznek szűkében voltam, s a francia követtől kapott remény semmiről sem biztosított. Gyöngét könnyek között búcsúztam el barátaimtól, s egy nagyon esős nap estéjén elindultam. Csupán a Palatinus őrségének néhány katonája kísért. Már megtettem az út felét, amikor Drohobicán, egy napi járásra a magyar határtól, futár érkezett és előadta, hogy ezt a vezérek és őrök nélküli, borba és álomba merült fegyveres népséget Károlyi, Máramaros megyében, Dolhánál szétverte, zászlóikat is elvesztették, s a szanaszét menekülők a szomszédos hegyekbe vonultak vissza, és ott parancsaimat várják. Így, ilyen szerencsétlenül kezdődött a magyarországi háború, amelybe, önként bevallom, az okosság minden szabálya ellenére fogtam. Csak egy fiatalember hevessége és a haza szeretete lelkesített. Még visszavonulhattam volna, és volt is rá nagy okom, de bátorított és erősített az a szándék, hogy megérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét.
8: Felkelő jobbágyok közösségi érdekből fogtak fegyvert, és
10: szóval volt népi patriotizmus.
8: A hazáért, a nemzetért való harcra hivatkoznak. De ugyanakkor a levelek sokaságában megtaláljuk a másik közösségi érdeket is, amit talán legrövidebben és legegyértelműbben 3000 közösen adott be Rákóczinak, Soltész László, Balogh Gábor és Kövesdi György. Ezrede azt írják...
9: Azt fogadta nagyságod, hogy valaki fegyvert köt a szegény magyar nemzetnek a felszabadítására, mindenféle úrdolgától, adózástól, szerjárástól felszabadítatik.
7: Ez tehát azt jelenti, hogy a hadsereg szervezés, a parasztság fegyverfogása bizonyos társadalmi váradalmakkal és követelményekkel függött össze. A jobbágyság részéről ez teljesen világos és érthető. A szabad paraszti életforma felé törekedett, tehát ahol nincsen földesúrnak alávetve, és csak az állam adójával tartozik. Mi volt Rákóczinak az elképzelése most már a parasztpolitikában?
8: Folyik a történészek között a vita. Elsősorban azt vitatták, hogy a jobbágy folyamodványok Vajon igazat mondanak-e? Olyan tekintélyes történetíró, mint Szegfű Gyula, de mások is, például Márki Sándor is. Azt állították, hogy ezek a folyamodványok csupán egy váradalmat fejeznek ki, Rákóczi ilyen ígéretet nem tehetett, abban az időben egész egyszerűen főúr nem mondhatta azt, hogy a fegyverfogó jobbágyukat felszabadítja a földesúri iga alól. Azóta két ilyen pátens is előkerült. Ha föltámadnak, fegyvert fognak, mind magok, mind jövendő maradékok, minden adózások, terhek s földesurak hatalmából örökösen felszabadítatnak, és szabadsággal megajándékoztatnak, s hogyha valamely helységek egészben fölkelnek és hadakozni szabadulásukért készek lesznek, helységekkel együtt örök szabadságot nyernek. Tehát világosan megmondja ez a pátens, hogy vagy egyénileg szabadítja őket fel a földesuriga alól, vagy pedig közösen. Ez a közös szabadság, a hajdú szabadság, aminek Magyarországon ebben az időben már egy évszázados hagyománya van.
7: Mit szól ehhez a paraszti felszabadításhoz a nemesség?
8: Természetesen mindent megpróbált, hogy jobbágyait visszatartsa a fegyverfogástól. Hát elsősorban Rákóczi felkelésében nem láttak egyebet, mint jobbágy mozgalmat, jobbágy felkelést. A nemesség várokba húzódott, a vármegyék fegyvereseket gyűjtöttek Rákóczi ellen, és Rákóczi azzal nagyon tisztában volt, hogy a szabadságharc léte követeli meg egyáltalán a tiszaháti felkelést, országos szabadságharcát csak is úgy tudja kivontakoztatni, hogyha a nemességet is megnyeri. Kiáltványokat adott ki, és leveleket írt a várakba zárkózott vármegyei nemeseknek. Ezek viszont feltételeket szabtak, sok ilyen nemesi levelet ismerünk. Azt kívánják, hogy a földesurak jussát Rákóczi ne bontogassa, tehát a jobbágy földesúri viszonyon ne változtasson.
1: Köpeci Béla, művelődéstörténész.
11: Rákóczi magatartásában van, ha tetszik, egy paternális vonás. Annak a földesúrnak a magatartásáról van itt szó, aki nem csak sajnálja a jobbágyokat, de aki segíteni is akar azon, hogy a jobbágyok sorsa jobb legyen. Az, hogy a magyar főurak és nemesség egy része eljutott oda, hogy a jobbágyokat is fel kell emelni, ez véleményem szerint persze nem egyszerűen valami humanizmusnak a kifejeződése. Eznek a főúri és nemesi osztálynak a nagyon is pontosan felmért és tudatosodott osztály érdeke. Mert végül is a cél a feudális társadalom magasabb fejlődési szakaszába való lépés, hogy a nemesség prosperálni tudjon. És az nem véletlen, hogy Rákóczi mondjuk 14. Lajos abszolút monarchiáját tartja példaképnek. Abban nem csak a kormányzási módszereknek a tisztelete van benne, hanem az is, hogy el kellene érni a fejlődésnek azt a fokát gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan, amit Franciaország a napkirály idején elért.
12: Mondhatjuk esetleg, hogy Rákóczinál ez a francia orientáció, ez a fajta ilyen születési rendellenességnek is tekinthető.
1: Tóth Ferenc, történész.
12: Szüleinél, illetve nevelő apjánál ez nagyon erőteljesen jelentkezett. Ugye a francia külpolitika számára ez fontos, ugye a keleti szövetségi rendszere, hogy a francia monarchiának a legerőteljesebb ellenfele az a Habsburg monarchia volt. Az alapján működött, hogy az ellenségem ellensége az én barátom. Fontos francia szövetséges volt az Oszmán Birodalom, 16. század óta. Másik ilyen fontos szövetséges Lengyel Királyság, azon kívül még a Svédország is, Brandenburg is. Most a magyar, illetve az erdélyi fejedelmeknek a politikája abból a szempontból volt érdekes a franciák számára, hogy ez kiváló ilyen összekötő kapcsot teremtettek az Oszmán Birodalom, Lengyelország, illetve Svédország között optimális esetben. Mindazok a kuruc mozgalmak, amelyek ott Felső Magyarországban tevékenykedtek ebben az időszakban. A Veselényi összeesküvés tököli féle, hiszen tököli a francia uralkodónak szövetségesévé is vált. A francia orientáció szépen fut tovább, ugye, mind ugye Rényi Ilona, mind pedig ugye első Rákóczi Ferenc. A realitása meg ennek a felismerése mindkét fél részéről abból állt, hogy van Európa közepén egy Habsburg monarchia, ezzel szemben gyakorlatilag egyetlen ütőképes ellen hatalom lépett fel, ez pedig a francia monarchia volt. Illetve megjelenik keleten is egy új feltörekvő hatalom. Gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc idején fogja megmutatni valós katonai, politikai potenciált, ez pedig Oroszország. Oroszország Nagy Péternek az Oroszország, amely jelentős reformokon megy át.
1: Milyen fajta konkrét politikai nézetek azok, amelyek, és várakozások Rákóczi részéről, amelyek közel hozzák a franciákhoz?
12: Őnek nem volt direkt olyan francia kapcsolatot. Ugye a felső magyarországi főurak révén, ugye Bercsényi Miklós volt, aki rá kifejezetten nagy hatással volt, majd az 1700-as évek elején, amikor kezdődik egy olyan főúri szervezkedést, amelybe ugye ő is bekerül, és hát ugye Bercsényiek vonalán keresztül azok a lengyel főnemesi családokkal, amelyek kifejezetten az ottani francia pártok a jeles képviselői voltak, közvetítették ezt a francia orientációt, és hát egy spontán módon egy kicsit mondhatjuk, hogy naívul és óvatlanul veszi fel a kapcsolatot a francia uralkodóval. Egy Longval nevezetű katonatiszt közvetítésével próbálta eljuttatni a leveleit a francia uralkodóhoz, 14. Lajoshoz, viszont Longval ezeket a leveleket az kiszolgáltatja a bécsi udvarnak, és hát ebből következik az első komolyabb fiaskója Rákóczinak, amelynek következtében a bécsi helyi börtönbe kerül.
1: Most illetve hát szökik utána, és Lengyelországban tartózkodik.
12: Így van, de Bécsújhely az számára lehetett volna egy végzetes karriernek a befejezése.
1: Lehet tudni, hogy Rákóczi mit írt ezekben a levelekben 14. Lajosnak?
12: Kitört a spanyol örökösödési háború. Rákóczi kért segítséget a saját mozgalmához.
1: Tételesen mit?
12: Természetesen ez egy ilyen kapcsolatfelvétel volt, kifejezetten ezt támogatták. Ide tartozott például az egyik leghíresebb francia hadvezér, Villars Márk is, aki ő maga személyesen is egyébként járt Magyarországon a török elleni visszafoglaló háború idején. Jól ismerte a terepet, jól ismerte a magyarországi viszonyokat, és hát jól ismerte természetesen annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehet itt egy hadsereget mozgatni. Alapvetően az a haditerv rajzolódott ki, hogy szerencsés esetben francia bajor hadsereg a Duna völgyében előre nyomulva eljut egészen a bécsi medencéig, ott a Rákóczi féle felkelő csapatokkal egyesülve akár a császári fővárost is meg tudja szorongatni vagy elfoglalni, és ebben mondjuk egy nagyon kedvező béke lehetőségét is magában foglalta.
1: Benda Kálmán történész.
13: A reguláris hadsereg kialakítását történelmi előítéletek és bizonyos katonai hagyományok hiánya egyaránt akadályozta. A szabadságharc nagy és döntőnek ígérkező csatáinak elvesztése elsősorban a kuruc reguláris hadsereg gyengeségén múlott. 1703-1704-ben az irreguláris kuruc csapatok áradatszerűen törnek előre, és néhány hónap alatt kiűzik a császáriakat Magyarország szinte egész területéről. Csak hogy a felszabadított Dunántúlt 1704-ben éppen reguláris csapatok hiánya miatt mindössze néhány hétig tudják tartani. Az év végén pedig a kuruc hadak alul maradnak az első nagy csatában Nagyszombatnál. De rögtön a csatavesztés után Bottyán és Bercsényi lovasai újra Bécs alatt portyáznak, s a császári hadvezetés szinte tehetetlen ellenük. Ugyanez a helyzet a következő években is. A Dunántúl többször is gazdát cserél, Erdély elvész az 1705-ös őszi zsibói csatában, de mindez nem válik tragikussá, mert az irreguláris lovas csapatok a maguk sajátos portyázó hadviselésével ellensúlyozzák a nyílt csatákban elszenvedett vereségeket. Így aztán egyik fél sem tudott katonailag döntést elérni. egészen az 1708-as trencséni csatáig, amikor viszont elkezdődik a szabadságharc katonai hanyatlása.
1: Hogyan szerveződik a kuruc hadsereg, kuruc érdekérvényesítés?
4: Rákóczi ennek a had- és államszervezésnek elhúzódó ostromtáboraiban fogott hozzá, Szatmár, majd Tokaj vára alatt, 1703 nyarán, majd őszén, telén, 1704 januárban veszi be a Tokaji várat, és akkor elvonult téli szállásra Miskolcra, és ott folytatja ezt a szervező munkát, ott már létrehozza az udvari tanácsot.
1: Mészáros Kálmán történész.
4: És tulajdonképpen arra épít, ami van, a rendi államszervezet, egyébként is ez a cél, hogy a rendiség jogait helyreállítsák, tehát a nemesi vármegye önkormányzatát tudja igénybe venni, fejedelmi biztosokat küld a következő tisztújításokra, és nyilván akkor már a Rákóczihoz húzó személyeket választják alispánnál, jegyzővé, a szolgabírókká. Ugyanez megvan az elfoglalt városok tisztújításán is. Már katonai győzelmet arattak a kurucok, az ellenük mozdul császáriakkal szemben 1703. november 15-én Zólyomnál Bercsényi Miklós és Károly Sándor már együttesen aratnak győzelmet a császári csapatok fölött. Magyar tábornokok következő évben már ők maguk is csatlakoznak Rákóczihoz, Forgách Simonról és Botján Jánosról van szó, akik 1703 őszén még a császáriak oldalán köztettek a kurucok ellen.
1: Petőfi Rádió 1976. Benda Kálmán történész.
7: A szabadságharc győzelme vagy bukása elsősorban a fegyvereken múlott. Perjés Gézához fordulunk. Milyen elképzelések vezették Rákóczit a szabadságharc és az új magyar állam hadseregének a megszervezésében?
14: Hogy fölállítson, szervezzen egy reguláris, ütőképes hadsereget. A magyar történelemben az irreguláris harcmódnak az eluralkodása tulajdonképpen a török korra vezethető vissza, és így harcoló végvári vitézeknek a harcmódja nagy eredményeket hozott, ugyanakkor azonban mindig is kétségtelen volt, hogy ezek a csapatok nem képesek szembeszállni nagy csatákban. Ez természetesen Rákóczék előtt is teljesen világos volt. Rákóczi egész kitűnő szervezői képességei megteremtettek sok mindent, ami a regularitást lehetővé tette volna. Az eredmények szervezeti szempontból nem is voltak jelentéktelenek. Egy 1708-as kimutatás szerint már a regulárisok aránya körülbelül 1/3, a gyalogságnál azonban már majdnem a fele. A nehézségek azonban olyan nagyok voltak, hogy például egyszerűen vezényszavakat nem tudtak magyarokat kitalálni azokra a mozdulatokra, fogásokra, amik a reguláris harcmódon szükség lett volna, hiszen ez a magyarban teljesen ismeretlen volt. Hát most idézek két vezényszót, amit alkalmaztak a kuruc hadseregben. Azt mondja az egyik, helyben svingoljatok és formáljatok két treffet. Ez azt jelenti magyarul, hogy helyben forduljatok és alakítsatok két lépcsőt. A másik vezényszó, svadrónyok karéban mars. Ez azt jelenti, hogy a lovas század egy ilyen négyszög fölállításban induljon el. Na már most rendkívül nagy nehézséget jelentett egy bizonyos pszichológiai ellenállás, amit különösen nemesség tanúsított. Erre írja Rákóczi.
9: A gyalogsági szolgálatot a nemesség mindig megvetette. Azt tartotta, hogy ez a fegyver nem sehogy sem alkalmas a portyázó vállalkozásokra, és szégyelt volna ott szolgálni. Közmondás volt, hogy csak a kutya jár gyalog, s arra való az állat, hogy az embert hordozza. Alig tudták másra felhasználni a gyalogságot, mint a várak és palánkok kapuinak őrzésére.
14: Mindazonáltal bármilyen nagy erőfeszítésekkel és nagy költséggel állították fel ezeket a reguláris ezredeket, ezek nem váltak egyenrangú ellenfelei a császáriaknak, amit a szabadságharc csatái bizonyítanak, tudnék ott kimondott kuruc számbeli fölény mellett is vereséget szenvedtek a kuruc csapatok.
1: Hogyan fejlődik a kuruc hadsereg?
4: Hát az még hosszú idő, hogy Rákóczi a hadsereg regularizálásába komolyan bele tudjon fogni, de egyelőre a létszámfölény elegendőnek bizonyult, hiszen említettem, hogy csak a várak őrsége volt Magyarországon, és maga az uralkodó is elsősorban a rendeket próbálta mozgósítani, tehát először a vármegyék nemessége fegyverkezik a kurucok ellen, és ők aztán, amikor az első összecsapásokban vereséget szenvednek, akkor nagyon sokan közülük is átállnak a kurucokhoz. Erdélyben van nagyobb haderő, császári erők főparancsnoka, neki van 8-10 ezer főnyi hadereje. Ha ezzel időbe vonul Rákóczi ellen, akkor talán le tudta volna győzni, de nagyon féltek a töröktől, nagyon féltek attól, hogy a török támogatás nyújt egy magyarországi rebellióhoz, esetleg tököri hazatér az egykori bujdosók élén, és nem merték magára hagyni Erdélyt. A török szultán azonban betartotta a karolcai békét, távolságot tartott a kuruc mozgalomtól, bár nyilvánvalóan rokon szenvezett vele.
1: 1704. Már jelentős hadmozdulatok is történnek, és történik egy nagyon jelentős csata is, nem Magyarország, a Magyar Királyság területén, és ez a csata a Rákóczi féle hadszervezési és külpolitikai esélyek szempontjából sem jött jól a kurucoknak.
4: Rákóczi katonai célkitűzése 1703-ban az lehetett, hogy mielőbb elérjék Bécs előterét, hiszen a spanyol örökösödési háború nyugati hadszínterén a francia és bajor csapatok, mert a bajor választófejedelem a franciák oldalára áll, már benyomulnak a Habsburg birodalom területére, és az a terv, hogy Bécs alatt veszik harapófogókba az uralkodót, illetve a császárvárost, tehát ez lett volna a célkitűzés. Ez nem valósult meg, és tulajdonképpen a kurucok eljutottak Pozsonyig, de Pozsonyt már nem tudták bevenni, a dunántúli hadjárat már elhúzódott 1704 elején, de ez volt az az időszak, amikor belátható közelségbe került ennek a lehetősége, hogy esetleg Alsó-Ausztriában egyesüljön a két nagy sereg. Tehát a bajor-francia seregek a kuruc csapatokkal egyesülhettek volna 1704 elején, még hogyha a hadi helyzet úgy alakul.
1: De
4: az év kora nyarán, június 13-án az akkor már Rákóczihoz pártolt Forgách Simon szenvedett vereséget Zsigmond Heister császári marsall seregeivel szemben Koroncónál, és még egyszer mondom, 1704. június 13-án, nem sokkal ezután következett a francia bajor seregek veresége augusztus 13-án Höchstettnél. Úgy látszik, a 13-as szám tényleg szerencsétlennek bizonyult Rákóczi számára.
1: Mit gondolt Rákóczi? Mit gondolt az udvar?
4: Maga Rákóczi hagyta emlékirataiban azt ránk, hogy tulajdonképpen a hőstetti csatavesztés meghiúsította minden reményeit. De ha ez igaz lett volna, akkor 1704-ben már rugalmasabb politikát kellett volna Rákóczinak tanúsítania, tehát nem ez történt, de 1704-ben már tárgyaló asztalhoz ültek a felek, ebben szerepe volt a Habsburgokat támogató angoloknak és hollandoknak is.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk a 24. században, hogy nagyon sok történész generáció gondolkozott már, illetve kutatta már a Rákóczi féle küzdelem részleteit, sok vélemény van. Az egyik fő vélemény az, hogy Rákóczinak valahol a Höchstetti csata környékén kellett volna a béketárgyalásokat folytatnia, és adott esetben jó eséllyel kapott volna az udvartól, Bécstől, a Habsburgoktól kedvező ajánlatot a békekötésre. Hogyan látja ezt a kutatás a 21. században végül?
5: Erre lett volna a reális lehetőség.
1: Tóth Ferenc történész.
5: Különösen, amikor első Lipót meghalt, és akkor az új uralkodó első József az sokkal inkább egy békepárti politikát fogalmazott meg itt a magyarokkal szemben is, tehát folynak is béketárgyalások, ugye nagyszombati béketárgyalások, amelyek bizonyos téren egész közeli álláspontokat érnek el. 1705-6 folyamán, és nagyon fontos, hogy itt voltak mediátorok is, tehát az úgynevezett tengeri hatalmak, tehát Hollandia, Anglia, mégis a magyarországi protestantizmus védelme érdekében egyfajta szimpátiával voltak a Rákóczi-féle mozgalom iránt is.
1: Mészáros Kálmán történész.
4: sikertelenül zárultak ezek 1704-ben ősszel Selmecbányán. Tulajdonképpen 1706-ig folyamatosan megújuló tárgyalásokról kell beszélni, hiszen 1705-ben elhunyt első Lipót, és az őt követő első József már egy békülékenyebb politikát hirdető uralkodó volt, de azért hozzá kell tenni, hogy nem tudott közös nevezőre jutni a császáriak részéről még megengedhető vállalás, és a kurucok részről minimumnak tekintett cél. Ez pedig a következőkben foglalható össze. Második Rákóczi Ferenc nem feltétlenül akart kiválni a Habsburg-monarchiából, de szerette volna mindenképpen az önálló erdélyi fejdelemséget biztosítani. Hát 17. századi politikai hagyomány továbbvitele ez. Több generáció nőtt már úgy fel, hogy Erdély nem került vissza a magyar koronához, és most sem tűnt ez opciónak, sem a bécsi udvar, sem a magyar királyság, sem az erdélyi rendek nem szorgalmazták.
1: Tulajdonképpen ki mit ajánlott, ki mit adott volna egy békekötésért, tehát 1706-7-ig.
4: Rákóczi szempontjából mindenképpen az erdélyi fejdelemség volt a kulcskérdés. A rendi sérelmek orvoslására, tehát az országgyűlés összehívását nagy általánosságban a bécsi udvar megígérte.
1: Tomás Edit, történész, muzeológus.
6: Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc története korszakokon átsugárzik, és korszakok különbözőképpen értelmezik. Erre nagyon jó példa Madarász Viktornak a Kuruc és Labanc című festménye, vagy más néven így is szerepelt ez, a két testvér. Ez a monumentális méretű festmény egy teremnyi falfelületet terít be, és a belépő látogatónak rögtön magára vonja a figyelmét. Története is különleges. 1855-ben született, és ezért is a sejtelmes mondat az elején. 1855, 1848 és 49 megtorlásának és fájdalmának időszakában. Az egész magyar társadalom még a szabadságharcot siratja, gyászolja. És ezt a festészet nyelvén akár egy más témába bújtatva is meg lehet próbálni kifejezni. És ennek egy kiváló példája Madarász Viktornak a Két testvér, vagy Kuruc Labanc című festménye, ami 1848 fájdalmát közvetíti, és igen, ez a festmény beágyazza 48-49 fájdalmát a Rákóczi szabadságharc szimbolikájába, hiszen a festményen egy kuruc és egy labanc, egy osztrák ruhás testvérpár látható, hiszen az arcuk egy és ugyanaz, tehát egyértelmű, hogy a testvérekről van szó, és mindketten magyarok, és ezt jelzi, hogy a magyarság történetében benne van az a testvértragédia, nemzettragédia, hogy akár ugyanaz a család, ugyanaz a testvérpár között is, egyiket az egyik, másikat a másik oldalon találjuk. És ez jelenik meg a monumentális festményen, hogy a haldokló testvér, aki a kurucok oldalán, Rákóczi oldalán harcolt, ez egy templomban játszódó jelenet, míg a belépő testvér az a másik oldalon, a labancok oldalán hozza, mintha a letartóztatási parancsot, az elfogatást, és ezt a testvér tragédiát tették át a kortársak 1855-ben is a 19. században, és magának a festménynek a története is izgalmas. Ez a festmény a 20. században eltűnik, és valamikor a 90-es években bukkan fel Vajdaságban, és egy ottani restaurátor ismeri föl egy feltekercselt romos festményben, fölajánlják Magyarországra, és nem a magyar állam, vagy valamelyik múzeum, hanem a Herendi Porcelán Manufaktúra vásárolja meg ezt a különleges festményt, és ő restauráltatja, és ezt a nemzetnemében az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád veszi át, és köszönti ennek a bemutatóját, és amikor 2023-ban felmerül, hogy új helyszínen mutatkozzon be, akkor Herend, akivel nekünk volt már korábban szakmai kapcsolat,

0: Pocit politikai szövetséget szeretne maga mellett tudni, próbálkozik a svédekkel, a porosz király is ebben az időben nyer királyi címet, tehát a poroszoknál is kopogtat Rákóczi. Tulajdonképpen nem tud Rákóczi senkinek se olyan alternatívát nyújtani a maga mozgalmával, ami kedvező lenne, akár az északi háború hadszínterén. A franciáknak jól jön, de hát ők se tudnak pénzt és jelentős katonaságot ide csoportosítani, valamennyi segélyt küldenek, és néhány műszaki, illetve tüzértisztet küldenek Rákóczihoz, aki katonai tanácsadóként, illetve az itt nagyon gyermekcipőben járó, még csak kialakulóban lévő fegyvernem a tüzérség felépítését szolgálják. Hogy a nagy csatákban rendre feleséget szenvedtek. 1704 végén karácsony másnapján Nagyszombatnál maga Rákóczi szenved vereséget, ott még elég jól indul a harc, de aztán fosztogatni kezdenek a csata végkimenetelén, fordítani tudnak a császáriak Pudmeric mellett, ugyanez van 1705-ben.
1: Petőfi Rádió, 1976.
2: A szabadságharc győzelme vagy bukása elsősorban a fegyvereken múlott. Perjés Gézához fordulunk. Milyen elképzelések vezették Rákóczit a szabadságharc és az új magyar állam hadseregének a megszervezésében?
3: Hogy fölállítson, szervezzen egy reguláris, ütőképes hadsereget. A magyar történelemben az irreguláris harcmódnak az eluralkodása tulajdonképpen a török korra vezethető vissza, és így harcoló végvári vitézeknek a harcmódja nagy eredményeket hozott, ugyanakkor azonban mindig is kétségtelen volt, hogy ezek a csapatok nem képesek szembeszállni nagy csatákban. Ez természetesen Rákóczék előtt is teljesen világos volt. Rákóczi egész kitűnő szervezői képességei megteremtettek sok mindent, ami a regularitást lehetővé tette volna. Az eredmények szervezeti szempontból nem is voltak jelentéktelenek. Egy 1708-as kimutatás szerint már a regulárisok aránya körülbelül 1/3, a gyalogságnál azonban már majdnem a fele. A nehézségek azonban olyan nagyok voltak, hogy például egyszerűen vezényszavakat nem tudtak magyarokat kitalálni azokra a mozdulatokra, fogásokra, amik a reguláris harcmódon szükség lett volna, hiszen ez a magyarban teljesen ismeretlen volt. Hát most idézek két vezényszót, amit alkalmaztak a kurusz hadszerekben. Azt mondja az egyik, helyben svingoljatok és formáljatok két treffet. Ez azt jelenti magyarul, hogy helyben forduljatok és alakítsatok két lépcsőt. A másik vezényszó, svadrónyok karéban mars. Ez azt jelenti, hogy a lovas század egy ilyen négyszög fölállításban induljon el. Na már most rendkívül nagy nehézséget jelentett egy bizonyos pszichológiai ellenállás, amit különösen nemesség tanúsított. Erre írja Rákóczi.
4: A gyalogsági szolgálatot a nemesség mindig megvetette. Azt tartotta, hogy ez a fegyver nem sehogy sem alkalmas a portyázó vállalkozásokra, és szégyelt volna ott szolgálni. Közmondás volt, hogy csak a kutya jár gyalog, s arra való az állat, hogy az embert hordozza. Alig tudták másra felhasználni a gyalogságot, mint a várak és palánkok kapuinak őrzésére.
3: Mindazonáltal bármilyen nagy erőfeszítésekkel és nagy költséggel állították fel ezeket a reguláris ezredeket, ezek nem váltak egyenrangú ellenfelei a császáriaknak, amit a szabadságharc csatái bizonyítanak, tudnék ott kimondott kuruc számbeli fölény mellett is vereséget szenvedtek a kuruc csapatok.
5: Perjés Géza nagyon érdekes fejtegetéséhez volna megjegyezni való. Tudnélik, ha mindezt összevetjük a szabadságharc történetével, akkor van azért ott egy pár olyan mozdulat, ami nem magyarázza meg a regularitásnak így módon való, csak a harcászat szempontjából való vizsgálatát. Mert például a romhányi csata, ahol idegen csapatok harcoltak már, ugyanazért veszett el, amiért az irregularitást szokták ostorozni, vagyis a svéd csapatok, tehát Európa legjobb reguláris csapatában edződött katonák zsákmányolni kezdtek. Vagy pedig megnézzük a másik oldalt. A szabadságharc egyik legérdekesebb csatája, a Szomolányi csata, kuruc győzelem volt, és ott éppen egy irreguláris harcmód semmisítette meg a császáriaknak az egyik legjobb és begyakorolt hadseregét.

0: Mégis fönntartanám azt, hogy a regularizálás nem sikerült.
1: Itt az a szerencse, hogy nem a Perier Géza az egyetlen kritikusa, hanem kortársak is vannak közöttük.
2: És például különösen,
1: de például azok a francia tisztek, és az a francia altábornagy, aki itt tartózkodik Magyarországon, és akinek a levelezése, Désallier Márkiról van szó, rendelkezésre áll, vagy a Le Maire brigadérosnak a részletes emlékirata.
3: Na de hiszen ezek éppen azt kifogásolják, hogy nincs regularitás.
1: Hát pontosan, én erről beszélek, tehát Perier Géza is azt mondja, hogy nem sikerült kellőképpen a regularitás. Ezt állítják ezek a franciák is, és itt egy olyan pszichikai tényezőt is említenek, amiről eddig nem igen volt szó, hogy tudnék azért voltak itt idegen tisztek a regularizálás segítésére, de a magyarok, mondhatnám azt is, hogy a jó magyarok, idegen gyűlölete olyan mértékű volt, hogy még a rendes tisztek is elkedvetlenedtek. Hát még azok a kalandorok, akik Lengyelországból vagy Törökországból idejöttek Magyarországra.
2: Egy különleges műfajú képet is őriz a Rákóczi Múzeum. Címe szerint Magyar Tűz, II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésen. Ez egy papírra festett alkotás, gúnyrajz ismeretlen mestertől. Viszont a felirata nem biztos, hogy minden információjában valódi. 1709-et olvashatunk rajta. Ha az ónodi országgyűlésben kutakodunk, 1707-ben volt, tehát arra nem utalhat. Maga az elkészítése is a művészettörténész Basics Bea véleménye szerint valószínűleg inkább 18 vagy esetleg 19. századi lehet a mű, tehát arra sem utalhat. Minden esetre az ismeretlen alkotója valamiért 1709-et írt rá. Maga a rajz, ez egy nagy méretű, 52x62 cm-es, középpontjában II. Rákóczi Ferencet látjuk, hosszú hajjal, tollas kalpakkal, és egy nagy tömeget, amint éppen azt a történetet dolgozza fel, hogy az ónodi országgyűlésen a turóci követeket felkoncolták. Tudjuk, hogy Rakovszky Menyhértet és Okolicsányi Kristófot Károlyi és Bercsényi kardélre hányta, amikor ellenálltak a fejedelem kezdeményezésének. Ez a jelenet van rajta. A kiemelkedő alakok mellett számok vannak, és a kép alján, már a festetlen mezőben ezeket a számokat a művész, az alkotó feloldja. Tehát szépen itt van, hogy ónodon tartott nemzeti országgyűlés II. Rákóczi Ferencnek 1707, stb. Olvashatjuk, és akkor egyes szám Rákóczi, és így végig a résztvevőket megnevezi. Nagyon izgalmassá teszi a képet.
4: És mitől gúny ez?
2: Amitől ez gúnyrajz, hogy nem azzal a pátoszos, fenkölt, realisztikus ábrázolásban láthatjuk, hanem azért Rákóczira is ránézünk, egy picit, hogy megdöbbenünk, tehát mintha egy ilyen karikatúra szerűen jelennek meg ezek az alakok, ugyanakkor fölismerhetőek. Hogy mi volt a művész, az ismeretlen művész célja, ezt nem tudhatjuk, de biztos, hogy amit megszoktunk a Rákóczi korszakból, a pátosz, vagy realisztikus, vagy megszakad a szívünk a szomorúságtól, ez nincs rajta, felismerhetők az alakok, de mint egy karikatúra formájában ismerhetők föl, vagy másként akarta bemutatni azt a korszakot, ami az általános közvélekedése a Rákóczi korszaknak. Dunántúlról került egyébként elő ez a mű, de hogy hol keletkezett, azt nem tudjuk, de valósan, amikor jó 20 évvel ezelőtt megjelent a műtárgypiacon, dunántúli volt a tulajdonosa. Azt is tudjuk, hogy Rákóczit nem feltétlenül mindenki ugyanúgy szemlélte, tehát elképzelhető, hogy aki számára készítették, vagy az, aki készítette, az másként tekintett a Rákóczi szabadságharcra, egy osztrák hívő volt, egy Habsburg párti volt, és ezt akarta hangsúlyozni. Rejtély.
4: Erdélybe vonuló császári sereget Rákóczi nem tudja feltartóztatni, Zsibónál sem, ott is vereséget szenvednek 1705. november 11-én, Erdély akkor egy időre elveszik.
5: Mészáros Kálmán történész.
4: Úgyhogy ezután már nem is nagyon keresi Rákóczi a nyílt összecsapást a császári főseregekkel. 1706-7-ben nincsen ilyen jellegű összecsapás. Botján János például úgy védi meg 1707-ben a Dunántúlt, hogy manőverezéssel kerüli a császári fővezérekkel a komolyabb összetűzést. És 1708-ban lesz majd egy újabb csatavállalás a Rákóczinak, amikor viszonylag jól felszerelt, nagy létszámú hadsereggel egy rossz manőver után szenved vereséget a császáriaktól, Trencsénnél, 1708. augusztus 3-án, és ez a vereség katasztrofálisnak bizonyult a szabadságharc kimenetele szempontjából. Megindult az árulások, az elpártolások végtelen sora, de 1709-ben a liptói hadjárattal, Rákóczinak 1710. évi Érsekújvár felmentésére elnyúló hadjáratával, vagy az utolsó kuruc dunántúli hadjárattal 1710-ben mind-mind kudarcot vallott. Az utolsó csatát maga Rákóczi Romhánynál veszíti el 1710. januárjában, amik kísértetésen emlékeztet az 1704-es nagyszombati csatára. A kurucoknak egy majdnem győzelem fordult tulajdonképpen vereségbe 1710. január 22-én Romhánynál.
5: Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc. Három részes sorozatunk második műsorát hallották. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
6: Rákóczi 350.
7: Emlékműsor.
5: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vakhtang Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: 10 óra. Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Fegyveresek támadták meg a riádi repteret. Szigorodó környezetvédelmi szabályok, 75 tonna szemét a Dunában. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. Egy héten belül ez volt a harmadik incidens a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A javaslatról még tart a társadalmi egyeztetés. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a vízügyesek a Duna medréből 2 hónap alatt. Az Ipoly-Torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi Dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett csak nem 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött hulladékot szétválogatták és elszállították. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintem elővizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. Elkezdődött a Budapest maraton. 9 órakor több mint 10 000-en vágtak neki a 42 kilométeres távnak a Pázmány Péter sétányról. Az útvonal a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Somoskő Újfaluból, a Magyarok Nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatja Sánta János kisegítő lelkész. Orgonán kísér Matúz Csilla orgonaművész, közreműködik a Gyertyalánk kórus, vezényel Molnár Marianna. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató ZRT közösen közvetít.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ennek a templomnak a búcsú ünnepére jöttünk el ezen a mai napon. Szeretettel köszöntöm a somosi kedves testvéreket, vendégeinket, mindenkit, akik ma eljöttek, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a médián keresztül, a rádió közvetítés által kapcsolódik be szentmisénkbe. Szívből kívánom, hogy a Boldogasszony által közvetített kegyelem, magyarok nagyasszonya áldása, titkának üdvözítő hatása mindannyiótok életét betöltse. Ezt a szentmisét az itt jelenlevőkért, kedves vendégeinkért, az egész egyházközségért fölajánlom ezen a búcsúi ünnepen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a

Olvasmány Sirág fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és tejetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetemél minden idők nemzedékeiben. Engem esznek, és még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül. Aki értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fény derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, magyarok nagyasszonya ünnepén jöttünk el erre a szentmisére, egyúttal a somoskőújfalui templom búcsó napján. Maga az ünnep néhány nappal ezelőtt, október 8-án volt, de a vasárnap miatt ma tartjuk az ünnepi szentmisét. Másképpen is jeles évforduló ez a nap, ugyanis 130 évvel ezelőtt, 1896-ban adta 13. Leó pápa azt a kegyet, hogy Szűz Máriát magyarok nagyasszonyaként is tisztelhetjük. A keresztény ember kezdetektől fogva Máriára hagyatkozik, látván azt, hogy milyen odaadó szeretettel, bátorsággal, de teljes diszkrécióval volt jelen szentfia életében. Azt gondolom, hogy még azok is, akik azok is nemes érzésekkel, ünnepi lelkülettel töltik el ezt a napot, és gondolnak boldogságos Szűz Máriára, akik talán nem katolikusok, de népünknek megbecsült tagjai. Szent István király közvetlenül a halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel országunkat és önmagát is. Néhány évvel korábban tragikus balesetben halt meg Imre herceg, aki apjának tényleg a szeme fénye volt. István nem talált e világi megoldást és biztonságot az újonnan formálódó ország vezetésének nemes és súlyos feladatára. Az emberi lehetőségek kimerültek. István király tehát keresztény világunkban elsőként egy egész népet ajánlott fel Máriának. Ezután viharos évtizedek következtek, míg nem Szent László személyében színre lépett a nagy király igazi utódja. László a törvényei által a mindennapokba vitte át a keresztény elveket. István király ország felajánlása tehát rendkívüli gyümölcsöket hozott, de ezt nem lehetett előre látni. A hittel ez mindig együtt jár. A hit attól hit, hogy nem lehet minden eshetőséget előre látni. Egyfajta vakugrás, de nem értelmetlen ugrás. A Szent Háromságos Isten kedvéért és az ő szentjeinek példájára valami olyat tesz a hívő ember, amelynek ott és akkor talán alig van értelme, mégsem mondhatjuk, hogy össze-vissza cselekszik a hívő. Valami olyan bizonyosságot érzünk, amikor hitünkből cselekszünk, hozunk döntéseket, amelyek nyomán elmondhatjuk, hogy egyszerre élünk két világban. Várunk a dicsőséges beteljesedésre, de azt is valljuk, hogy itt és most mindent meg kell tennünk, hogy legyen mit beteljesítenie a mindenhatónak. Ha valaki bármit is felajánl, itt most az ország felajánlásra gondolok, abban a felajánlásban mindig van egyfajta nagy lelkűség és szabad döntés. Felajánlása senki sem kötelezhető, de azt sem vehetjük biztosra, hogy a felajánlást el is fogadják. Kétszeresen bizonytalan dolog tehát a felajánlás, de a felajánlások mégis részei életünknek. Viszont úgy tűnik, hogy korunk embere nem igazán hisz az ilyesmiben. Egyáltalán semmi olyan dologban nem hisz, amely eszébe juttatná, hogy életünk keretein túl van valami. Sőt, hogy az a világ az igazi célunk és örömünk. Manapság csak abban hiszünk, amiért megdolgozunk, amit kiszámíthatunk, és talán bizarr dolog kimondani, de úgy tűnik, csak abban hiszünk, amit megérdemlünk. Ilyen légkörben ajánljuk életünket, országunkat újra Máriának. És ilyen helyzetben kell megvallanunk újra és újra, hogy Mária országa vagyunk. A szenteszkész Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvastuk. Isten az idők teljességében elküldi szent fiát, aki asszonytól születik. Vannak pillanatok, amelyeket nem az ember választ, hanem Isten. És ilyenkor az idő valójában túllép önmagán, a kronoszból, a mérhetőségből eljutunk a kairoszig, amely szintén idő, csak már másfajta idő. De ezt a túllépést csak szellemi létező viseli el és értékeli, valójában csak az ember, míg új időszámítás is indul Jézus Krisztussal. Ezt az új időszámítás még a nem hívő világ is átvette. Mindenhez a teljességhez hozzátartozik az asszony titka, aki megszüli gyermekét. Mária misztériumszerű módon megszüli az egyházat, világra hoz minden Jézusban hívőt, de már nem erre a világra szüli meg, hanem arra, amelyből ő csak fia szenvedését látta. A folytatást nem látta fizikai szemeivel, de vallotta. Máriáról akkor hallunk utoljára az evangéliumokban, amikor a kereszten függő Jézus János apostolra bízta. Úgy tűnik, hogy Mária csak János apostol tanúságtétele által részesült fia feltámadásának örömhírében. Valljuk Mária mennybevételét augusztus 15-én, van ennek a csodálatos ünnepe, de az emberi tapasztalatok szintjén Mária nem látott többet, mint a tanítványok, az apostolok. János Péterrel együtt odafut a sírhoz, és aztán nyilván János adta tovább Máriának, hogy a sír üres. János ugye látta a sírt, és a Szentíró önmaga azt mondja, hogy látta és hitt. Abból a látásból hit született, és ezt átadta Máriának. Ez is a gondoskodása része volt. Adja az Úr, hogy ez a búcsú ünnep tegye életünket tiszta és önzetlen felajánlássá. A búcsú kifejezés a bűneink következményétől való szabadulásra utal. Erősödjünk meg abban a szemléletben, amely Máriát is jellemezte, úgy tekintsünk Jézusra, ahogyan ő tekintett. A kegyelemmel teljes asszony által higgyünk újra a kegyelem erejében. Amen. Hiszek az egy Istenben.
1: Minden napú atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdetben. Isten az Istentől, világosságtól. Valóságos Isten, a valóságos Istentől, született nem teremtmény, az Atyával egyénjegyű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek terejéből, Szűz Máriától és emberért lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kén halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a prófétát szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, valamint az egy kereszténye, a bűnök bocsánatára, bár a holtak föl
0: valóságos szűzanyával együtt nemzetünkért, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia biztosan meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket és az egész hívő népedet. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass segítséget!
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, ami nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbenjárására add, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra a tévejgő, és hozzád térjen a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a mennyországgal te, az ő közbenjárásában engedd el elhunyt testvéreink hátralévő bűnét, és vezesd el őket az örök élete. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, szálljon fel imádságunk, dicsőséges trónusod, szálljon fel imádságunk, dicsőséges trónusodhoz, és szűzanyádnak, égi édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg minden kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, magyarok nagyasszonyának ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, segítse népedet, a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket jótéteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértőek legyünk az ő szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ünnepélyes áldást adok a búcsúi szentmise végeztével, utána elénekeljük a himnuszokat. Az ünnepélyes áldás keretében elimádkozásakor szeretettel gondolok mindazokra, akik itt vannak ezen a szentmisén, és mindazokra, akik a médián, a rádió, vagy más hírközlő eszközök segítségével kapcsolódnak ide. Boldogságos Szűzanya által közvetített kegyelem tegye teljessé mindannyiunk életét.

és földnek ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szészóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása

Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk a somoskőújfalui magyarok nagyasszonya templomból. A misét bemutatta dr. Sánta János kisegítő lelkész. A zenei szolgálatban közreműködött Matusz Csilla orgonaművész, valamint a Gyertyalánk kórus Molnár Marianna vezényletével. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette a Magyar Katolikus Rádió 2026-ban.

0: 11 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Nepálban áradás, az Egyesült Államokban hurrikán pusztít. Itthon délután már csak elszórtan lehet eső. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, hogy az amerikai büntetőintézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Riazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszkikit kötőben. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos nemzeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség több mint 30 000 embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A Reuters beszámolója szerint a vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 000 ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Itthon nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb esőzápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb a Déli Krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-én kezdődik a fővárosban. Valuska László, a fesztivál alapítója és igazgatója lesz a vendégünk. 1956 filmre írva. Filmszemle a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások új bemutató a szombathelyi Vörös Sándor színházban. Mátyás a hős, az Egri Harlekin Báb Színház új előadássorozata Hősképző címmel iskolásoknak.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Irodalmi újság. A Kossuth Rádió irodalmi műsora.

0: Hölgyeim és uraim, Fetvozsö, tegyék meg tétjeiket, titkos világtipjeiket. Mert habár már tudják, hogy Ann Carson kapta meg idén az irodalmi Nobel-díjat, a várakozás, a kívánságok, a remények semmit sem veszítenek eredeti értékükből, sőt, megőrződnek a következő alkalomra. Ez az irodalmi újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Kire tippelsz a Nobel-díjat illetően? Mert hogy holnap derül ki?
1: Igen?
0: Igen.
1: Hát én a Welbecket meg a Pinchont szeretném, hogyha van, vagy a Welbeck, vagy
0: és megkérdezték tőled, hogy kit szeretném.
1: És megkérdezték tőlem, és mondtam, hogy hát ha engem nem, akkor a Welbecket.
0: Kukorelli Endrét még szerdán így kérdezték. Viszont mára kiderült, hogy a görög és latin nyelv és kultúra a díjazott életműve által visszanyerte régi becsületét. A klasszikus műveltségű nő, a kanadai Ann Carson kapta tehát az irodalmi Nobel-díjat. Turi Timeát Frankfurtban hívta fel Bödő Anita.
2: A Nobel-díj bejelentését megelőző találgatásokban az szerepelt, hogy valószínűleg nem európai női alkotó fogja kapni az irodalmi Nobel-díjat. Ann Carson neve pedig évek óta szerepelt a Nobel-díjra esélyes szerzők között. Téged meglepett, váratlanul ért ez a bejelentés, hogy Ann Carson az idei Nobel-díjas? Vagy már nagyon izgatottan vártál rá, ugye te szerkesztetted a magyarul megjelent Vörös önéletrajza című kötetet?
3: Mindezek az érzések egyszerre is ebben a sorrendben meglepett, teljesen váratlanul ért, és nagyon vártam rá. Nagyon érdekes, hogy ugye az otcok is ezt emelték ki, hogy most valószínűleg egy nem európai és női alkotó jöhet, de azon gondolkodtam, hogy igazából ennél nagyobb elismerést az európai kultúra keveset kaphatna most, mint épp egy kanadai költőnőnek a díjazásán keresztül, mert annyira mélyen gyökerezik ugye az antikvitásban, az ókori görög kultúrában a Carsonnak a költészete, hogy én azért kicsit úgy érzem, hogy ezzel most az európai kultúrának is egy elismerés ez, egy nagyon furcsa kerülővel.
2: Magyarul egyetlen kötete jelent meg, a Vörös önéletrajza, és attól tartok, hogy még ennek ellenére is csak az irodalmat kedvelők egy szűk csoportja számára hangzik ismerősen a kanadai írónő neve. Mit kell tudni Ann Carsonról, azon kívül, hogy alapjában véve egy rettentően tartózkodó szerző, tehát túl sokat nem árul el magáról?
3: Nagyon-nagyon keveset árul el magáról, de ez nem egyfajta karakteralkotás része. Egész egyszerűen keveset beszél magáról, mert a művei fontosak. Ugye nagyon vicces az, hogy a nagyon kevés életrajzi elem közül, amiket ő megszokott osztani magáról, az egyik ilyen az az, hogy mennyire szemléletformáló volt neki, amikor 15 évesen egy bevásárló központban egy Szaffó kötetet talált, és ennek az olvasása hogyan változtatta meg az életét, és végül is az egész érdeklődésének adott egy azóta is létező markáns irányt. Kevésbé az ő személye fontos, és ő is azt hiszem, hogy erre egy kicsikét rá is játszik. Nagyon szimpatikusan, ugye azt olvastam én is, hogy amikor felhívták a hírrel, akkor annyit mondott, hogy éppen a szélzúgását hallgatja. Amit viszont nagyon lehet róla tudni, hogy ő egy nagyon elismert klasszika filológus a maga területén, tehát neki nagyon komoly publikációi, fordításai vannak, költészetének is egy nagyon fontos része az antik kultúrával való foglalkozás, de ezt valahogy nem érti az ember ezt erőltetetnek. Nagyon természetesen bomlik ki együtt az antik kultúra, meg a nagyon mai történetek, ahogy egyébként az ő életművében is párhuzamosan bomlott ki a költői életműve és a klasszika filológusi munkássága, valószínűleg egymást inspirálva is.
2: Azt szerepel az indoklásban, hogy klasszikus hagyományokkal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára. Nincs ebben egy olyan gesztus, hogy ez a költészet azok számára elérhető és érthető, akik otthonosan és magabiztosan mozognak a görög hagyományban, ha valaki kezébe veszi N. Carson műveit, akár angolul, akár magyarul, az talál olyan betörési pontot, ahol közelebb tudja magához emelni ezt a költészetet?
3: Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy valami fajta előképzettség nélkül, vagy nem tudom én, antikvitásról szerzett tudások előképzettsége nélkül is olvasható ez a költészet. Általában én azt gondolom, hogy ez egy mítosz, hogyha egy nehéz könyvet nem értünk meg a teljes komplexitásába, akkor nem értjük meg kicsit sem, ez szerintem nem igaz. Valamit mindenkinek ad, és aki tudja az utalásokat, azoknak ad egy kicsivel többet. De egyébként ezek nagyon-nagyon unortodox módon vannak megírva ezek a szövegek, azért nagyon sok mindent el is magyaráz a maga játékos módján, és nagyon sok mindent meg lehet tudni magukból a szövegekből, és pont a Vörösön életrajza, ugye ez a Héraklész történetnek egy kevésbé ismert epizódját eleveníti fel, ami magyarul is megjelent, és amit az ő főművének gondolnak, de igazából ugye az antikvitás történetei, azok hihetetlenül mélyen velünk vannak, klasszika filológusi előképzettség nélkül is elég, hogyha most ugye a nagy Nolan Odysseus filmre gondolunk, tehát hogy nagyon sok olyan történetet is beemel, például a Héraklész története is ilyen, amit a popkultúra is állandóan újra és újra elmond. Őt valahogy egyszerre érdekli a ma és a régi. Nem tudnám megmondani, hogy a mai történeteket mondja el a régi történetek segítségével, vagy fordítva. Valahogy a kettőnek a párhuzamossága nagyon eleven.
2: Miről szól a Vörös önéletrajza? Ugye ez 2017-ben jelent meg magyarul, Fenyvesi Orsoly a fordításában, Krusovszky Dénes értelmező utószavával.
3: A Vörös önéletrajzának az alaptörténete, az a Heraklésznak az a kalandja, amikor a Gerion nevű szörnyeteget legyőzi, és egy cseles rablással egy újabb próbát teljesít. Nem ebből a hősi szempontból meséli el a történetet, hanem mint egy hasonlatként használja ezt a történetet. Őt a nagyon kevéssé ismert Gerionnak a figurája érdekli, és legfőképpen az ő szörnyeteg mi voltja. Hogyan válik? Egyáltalán mi dönti el, hogy egy embert, vagy valakit szörnyetegnek nevezünk, vagy szörnyetegnek érzi-e magát, vagy sem? Tehát, hogyha nem tudjuk ezt a történetet, akkor is kapunk egy nagyon-nagyon mai történetet, őt egy fiú felnövekvésének a története érdekli. Most úgy mondanám, hogy ez egy coming of age történet, ez egy olyan történet, amelyben az önmagává válással, az valahogy a szexualitással van kapcsolatba, és a szörnyeteg mi volt, az ebből a szempontból egy hasonlat arra, amikor hát az ember úgy érzi, hogy egy elefánt a porcelánboltban. Hogyan tudnunk valakit megérteni, akit azt gondolunk, hogy nem tudjuk megérteni. Azt hiszem, hogy ez a nagyon laza cselekményszerű története, de olyan igazából az N. Carsont olvasni, mint hogyha venne egy egyszerű történetet, és belehelyezni egy tükörfolyósóba, mint amilyen a régi vidám parkokban volt, és olyan fajta felületeket tesz, ami ezeket a történeteket hihetetlen módon megsokszorozza, nagyon szabadon játszik a formákkal, a nyelvvel, nagyon autonóm módon játszik velük, de mégis mindezek után, amikor évek múlva visszaemlékszik az ember az olvasásra, akkor mégsem a nyelvi játékok maradnak meg benne, hanem ezek a nagyon-nagyon átélhető emberi történetek. Azon gondolkoztam most, amit pedig tudtam, csak most valahogy így egy más megvilágításba került, hogy nagyon érdekes volt nekünk, hogy amikor a Vörös önéletrajza megjelent a Magvető időmérték sorozatában, akkor ez egy meghatározott formátumú és küllemű sorozat. Egy meghatározott borító mérete 100x170 cm hosszú, széles, és ebbe tettük bele a magyar és világirodalmi könyveket. És Carson volt az egyetlen, ahol formátumot kellett váltani, mert szélesebbre kellett vennünk a könyvet, mert olyan sok hosszú sora van, amit alapesetben mondjuk egy kritikai kiadásban ugye meg tud törni az ember, de itt azt lehetett érezni, hogy ezeket a sorokat nem lehet megtörni, ezek nem ok nélkül olyan hosszúak, amilyenek.
2: Frankfurtban vagy. Hogy fogadták a frankfurti könyvásáron N. Carson irodalmi Nobel-díjának hírét?
3: Az, amit a beszélgetés elején is mondtál, hogy a Carson sokaknak fontos, de azért széles körben nem ismert, az én egy kicsit úgy érzem, hogy ez így is van. Az elkötelezett rajongók, akikről tudunk egymással, azok borzalmasan boldog üzeneteket váltunk egymással, de nagyon sok embernek el kell mondani, hogy ő ki. Egy kicsit úgy érzem, a Tandori Dezsőnek volt az a kifejezése a szép ernőre, hogy titkos világtip. Tehát a Carson nagyon sokaknak egy titkos világtip volt, és egy nagyon-nagyon furcsa érzés, amikor a titkos világtépre hirtelen ennyi reflektor rá irányul, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek lesz-e valamilyen hatása. Én mondjuk nagyon örülnék, hogyha az életművek fontosságának a tudatosításán túl lehetne arról beszélni, hogy milyen erőn felüli, önkéntes, lelkes munka eredménye lett az elmúlt években, például a költészetnek a fordítása. Ennek a fontosságát, ha egy kicsit jobban hangsúlyozzuk, akkor az nem nagyon megterül lenne.
0: A 19. nő egyáltalán nem egy híján 20 a Nobel-díjasok sorában. Anne Carsonról Tóri Timea és Bödő Anita beszélgetett. Apropó Amerika, mármint a földrajzi térképek szerinti. A Harvard Egyetemről érkezett a minap Nagy András színháztörténész, író, esszéista, hiszen közeleg az 1956-os forradalom 70. évfordulója. Kierkegaard színháza címmel vetette viszont papírra a koppenhágai óriás színre vitt gondolkodásának tanúságait. Egy kicsit korábban, még a nyáron. És Nagy Andrást köszöntöm itt az Irodalmi Újság stúdiójában. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Hát én köszönöm, hogy eljött, mert rengeteg dolga van, és igaz, hogy nyáron találkoztunk utoljára, és akkor nyomta a kezembe ezt a fantasztikus könyvet, amelyről majd itt azért a beszélgetésünk nagy részében szó lesz, de még mindenek előtt hadd kérdezzem meg, hogy merre, mifelé jár a világban, mert hogy ugye hát az 56-os forradalomnak 70. évfordulója közeleg, és hát az bizony Nagy Andrást nagyon is érinti.
4: Így van, nagyon is érint, és nagyon is érdekel, és foglalkoztat, noha más téma, mint amiről most a továbbiakban szó lesz, és legutóbb éppen még nincs egy hete, amikor az 56-os forradalom nemzetközi visszhangjáról, különös tekintettel az ENSZ aktivitására, passzivitására, nagyon ellentmondásos szerepére utaltam, illetve egy meghívásnak tettem eleget a Harvard Egyetemnek a hidegháború kutató központjában.
0: Ki az, ki ilyen nevet nem ismeri, ugye?
4: És azért is nagyon érdekes volt, mert ott egy olyan szellemi légkörbe kerül azonnal az ember, igen, ami hihetetlenül izgalmas, impulzív, inspiratív, tehát még mindig nem tértem magamhoz, túl azon, hogy még az ember a jetleget sem heverte ki, de hát maga az, amit itt át lehet élni egy ilyen előadás nyomán, beszélgetésekkel, utána pedig különféle visszajelzésekkel, ez egészen kivételesen egyedülálló.
0: És mondja kérem, hogy mit gondolnak ők mindenről? Tehát most, hogyha csak viszonylag dióhéjban kellene megfogalmazni, tehát hogy még mindig magyarázkodunk 56 kapcsán, Nyugat-Európában vagy Amerikában?
4: Nem, ez már részben egy új nemzedék, amelyik már nem érzi azt a felelősséget, amit a korábbi nemzedékek érezhettek. De nem érték át nagyon sokan azt a rendkívüli erőteljes szolidaritás sem, ami a magyarok iránt akkor érzékelhető volt, sőt éppen az elmúlt időszak nyomán Magyarországnak a képe képzete erőteljesen megváltozott, tehát itt nagyon komoly újragombolásra, újragondolásra lesz szükség a továbbiakban. Ami még nagyon érdekes, hogy ugye az ENSZ szerepéről van ilyenkor szó, hogy az ENSZ mit tud kezdeni azokkal a helyzetekkel, amelyek ugye 1956-ban Magyarországot nagyon komolyan sújtották, hát nem is válsághelyzet, hanem egy szovjet agresszió. És mi történik ma a világban? Milyen tanulságokra lehet jutni annak kapcsán, hogy amit egykor átéltek azok a nemzedékek?
0: Lehet.
4: Szerintem lehet. Egyfelől ugye egy teljes tehetetlenség, egy passzivitásra vagyunk kárhoztatva, például az ukrán háború kapcsán, hát sorolhatnánk Szíriától kezdődően sorozatosan azokat a problémákat, amelyeket az ENSZ akkor sem tudott megoldani, amikor erre föld volt hatalmazva valamennyire. Másrészt azonban az nagyon érdekes, hogy az ENSZ szerepének az újradefiniálása elkerülhetetlenné válik. Mégiscsak olyan 80 éves évfordulóját ünnepeltük tavaly az ENSZ megalapításának, ugye Magyarország tavaly 70 éve volt lépett be az ENSZ közösségébe, ugyanakkor tehát azt is érzékelhető, hogy ez most a három nemzedék szinte. Tehát, hogy olyan mértékig alakultak át mind a nemzetközi erőviszonyok, mind az emberek érzékenysége, a prioritások, hogy ez mindenképpen egy újra tervezést igényel, és ilyenkor nagyon fontos szerepet játszik az, hogy egyes esettanulmányokból, hogyha az ember mondjuk nem a tragikus oldalára figyel, mint amilyen a magyar 56-nak a nemzetközi kezelése volt, milyen tanulságokat lehet levonni. az is nagyon érdekes, hogy éppen a kutatásaim nyomán sikerült arra rá ébredni, hogy egyfelől az ENSZ nagyon passzív volt a magyar ügy politikai megoldásában, de rendkívül aktív volt a humanitárius kérdésekben. Mm-hmm. És ez valamennyire titok maradt, mert az ENSZ, amit ugye akkoriban egy ellenséges hatalomnak tekintett a korai Kádár rezsim, az nem a saját neve alatt, hanem a Vörös Keresztnek a fedésében, hogy igen, ezt a kifejezést használjam, próbált segíteni sokaknak, uh-huh, és ez egy egészen különleges helyzetet idézett elő.
5: Ez egy tanulmánykötet, és egy jó vastag könyvről van szó, egy tanulmánykötet, most úgy nézett rám, hogy nem annak nevezi?
4: Én igazából kis monográfiának nevezném, ja, hát úgy is, egy hát téma jó, igen, körül, igen.
5: Na, de mondja, hogy miért, mert egy téma körül, és én rögtön úgy olvastam, hogy hát végül is ez egy, vagy akár egy tanulmánynak a nagy kibontása.
4: Így van, és ez a tanulmány arról szól, hogy mit jelentett a színház Kierkegaardnak, és mit jelentett Kierkegaard a színháznak, és látszólag ez rettenetesen távol van attól, amit egyébként mostanában éppen, hogy amiről akkor bevezetésben szó volt az ENSZ-ről, de valójában nincs olyan távol, mert magának az ENSZ 56-os történetének az a vezető vonala, ami engem oda vezetett, az egy dán politikus volt, Poul Bang Jensen, egy akinek a tragikus sorsa engem rendkívül megrendített.
5: Micsoda összefüggések vannak.
4: Így van, mert ő a magyar ügyben ugyanúgy érezte, hogy a magyarok, hogy itt az ENSZ nem csak, hogy cserben hagyta, de bizonyos esetben elárulta a magyarokat, és ő ugyanolyan morális indulattal szállt szembe azzal világszervezettel, aminek hitt az alapelveiben az ENSZ-el, mint amilyen módon Kierkegaard annak idején egy jó évszázaddal korábban szállt szembe azzal az államegyházzal, amelynek egyébként az alapelveiben mélységesen hitt, csak azt érezte, hogy bizonyos értelemben a megvalósulása mindannak, amiről álmodtak annak idején az alapító atyák, az eltért, sőt, adott esetben szembefordult annak a szervezetnek a mandátumával, amellyel ő szívével, vérével, testével, lelkével azonosulni tud, csak a működésével vannak nagyon komoly problémák. Tehát egyfelől volt egy ilyen dánszál, másfelől pedig volt egy ilyen morális fundamentalizmusnak a kibontása, ami engem nagyon érdekelt Bang Jensenben, és nagyon érdekelt már korábban Kierkegaardban, és voltak éppen úgy is vezetett engem az út Kierkegaardtól Bang Jensenig, vagy Bang Jensentől vissza Kierkegaardig, ahogy ezt megpróbáltam ebben a könyvben is valamennyire dokumentálni. Nagyon érdekelt már kezdetektől fogva, hogy a színház és a filozófia miképpen kapcsolódik, vagy kapcsolódhat össze, és a Kierkegaard történetében és az egész gondolkodásmódjában és írói habitusában az volt számomra rendkívül vonzó, hogy ő folyamatosan szerepeket játszott, álneveket használt. Kierkegaard művének tekintjük mondjuk a félelem és reszketést, a vagy-vagyot, a szorongás fogalmát és így tovább, de ezeket nem Kierkegaard írta, hanem Viktor Eremita találta meg egy szekrényben a kéziratokat, A és B kézirata. De ezek a kéziratok is például a Don Giovanni történetével, illetve az operával foglalkoznak, más esetben Sziluettek címen árnyképeket rajzol elhagyott nőkről, akik ugyancsak Goethének és Beaumarchénak és másoknak az alakjait idézi meg, a Félelem és reszketésben pedig ott van folyamatosan, szerintem többször hivatkozik drámahősökre és színházi szerzőkre, Kierkegaard, mint filozofusokra vagy teológusokra. És ő maga is közben maszkokat visel, szerepeket játszik, ezek az írások is egymással vitatkoznak, tehát mint egy színre vitte a maga gondolkodását, és emellett írta meg a saját nagyon szép és nagyon fontos teológiai írásait, amiket viszont a saját neve alatt adott ki. És az álneves és a saját neve alatt kiadott művek mellett ott van egy hatalmas szövegkorpusz, ami pedig a naplója, jegyzetei, a különféle vázlatai, amely valami rendkívül izgalmasra mutatja meg, hogy hogyan, onnan erednek ezek a gondolatok, és nagyon sokszor színházi előadásokból, például az Ismétlés című mű az Herakleitosznak arra a kérdésére próbál választ keresni, hogy beleléphetünk-e kétszer ugyanabba a folyóba, és elmegy egy színházba Berlinbe megnézni egy burleszket, egy komédiát, és elmegy másodszor is, hogy meg tudja ugyanazt nézni, még egyszer is rájön, hogy nincs ismétlés a világban. És ez voltaképpen felel a félelem és reszketés nagyon érdekes kérdés feltevésre, hogy egyáltalán mozgás van-e, ami egy eleata paradoxon, és ez mutat aztán tovább azokra a művekre, amelyekben újra és újra előjön a színház. Például a Rómeó és Júlia előadása, amit a korszak nagy színésznője, Johanne Luise Heiberg játszik el először 16 évesen, majd 32 évesen. És hogy akkor mi is történik az idővel, mi is történik a női vonzással, mi is történik azzal az érettséggel, ami kell ahhoz, hogy valaki átélje azt a szerepet, amelyet 16 évesen még csak elképzel, még fantázián. 32 évesen viszont már átélte. Ő magát kigunyolták színpadon, tehát Kierkegaard színre vitték, mint egy ilyen hegeliánus fodrász, vagy más esetben, mint egy ilyen össze-vissza beszélő iskolamestert. Majd pedig az is nagyon izgalmas volt, hogy Kierkegaard hatása a színházra milyen elementáris volt, például Henrik Ibsenen keresztül.
5: Hát igen, hozzá kell nyúlni ma már a levelezéshez, a naplókhoz, hogy még teljesebb képet kapjunk valakiről, akiről már azért elég sokat tudunk, mondjuk a művek által, vagy a mások által leírt dolgokból. Tehát, hogy azért most elsőként nyúlt igazán ezekhez a dokumentumokhoz, igaz?
4: Így van, és elsőként tekintettem át ebből a szempontból, tehát leltárját adtam annak, hogy Kierkegaard az egész életművének valamennyi írásában álneves, sajátneves jegyzetek, vázlatok, naplók, hogy kik azok a szereplők, kik azok a színházi alakok, melyek azok a rejtett vagy nyílt idézetek, melyek azok a helyzetek, amelyeket vissza lehet következtetni, hogy Arisztofánész, Shakespeare, Heiberg, Holberg, tehát a kortársak, adott esetben a dán vagy norvég és dán hagyomány nagy alkotói, illetve a klasszikus görögök vagy a francia, ugye Scribnek az első szerelem, az egy nagyon izgalmas és egy nagyon kommersz darab volt, amit kérkérek, hallatlanul érdekes elemzést írt, tehát valami ugyanúgy, mint a Nesztroy darab, amit Berlinben néz meg, itt is nem a műnek az érdekessége, vagy az értéke a fontos, hanem az a gondolat folyamat, amit elindul adott esetben.
5: Ő benne.
4: Egy kommersz történet, de a pillanatot olyan magasságba emeli, hogy ez tényleg a filozófiának a legizgalmasabb régióit éri el, és mégis közérthető végig. Tehát Kierkegaard retta, íróként is óriási.

0: Nagy Andrást hallották, a Kierkegaard Színháza a Lármattan kiadó gondozásában jelent meg. Fehér Renátó a Gát utcából indult el, és József Attilához érkezett vissza. Az emlékház vezetője, a kitűnő fiatal író-költő is megtette még csütörtökön titkos világtipjeit. Meg persze a közelgő Margó Fesztiválhoz is van némi köze. Ezzel is kezdi Kádár Dóra kollégina a Fehér Renátóval való beszélgetést íme.
1: A tavaszi Margón jelent meg az első regényed, a Merénylők fénykora, amely tulajdonképpen nem csak amiatt érdekes idézőjelben a csakot, hogy három verses kötet után látott napvilágot, hanem azért is, mert egy távolról sem könnyű és egyszerű helyzetet ábrázol, egy merénylő, sűrű, lírai monológia. Változott valamiképpen az íráshoz való viszonyod vagy hozzáállásod a próza kötet után?
2: Mindig nagyon felszabadító, amikor az ember befejez egy kéziratot, mindig nagyon kísérletező időszak. A könyv megjelenése utáni időszak. Ez a verses könyveim esetében is így volt. Most annyiban más a helyzet, a verses kötetekhez képest most igazán az történik, hogy már benne vagyok következő anyagokban.
1: A Katona József Színház színpadán, monodrámában megelevenedik majd tavasszal. Tehát éppen egy évvel azt követően, hogy egyébként az olvasók a kezükbe vehették ezt a történetet.
2: Igen, ez számomra nagy meglepetés volt, hogy ilyen gyorsan, nyilván maga a műfaj felkínálja ennek a lehetőségét, hogy ez monodrámaként megszólal. És aztán a Katona József Színház egy hónappal a megjelenés után keresett, hogy Szécsi Bence megrendezné, és Glovicki Bernát lesz az, aki játszani fogja a Sufniban, jövő áprilisban lesz a bemutatója.
1: Ő lesz Dávid K., neked egyébként lesz szereped a színpadi adaptáció megalkotásában?
2: Miután ez egy monodráma, elég kis csapattal fogunk dolgozni, a jelenlétem lelkesedésével mindenképpen részt veszek, és hogyha bármilyen segítséget tudok nyújtani, akár az anyaggal kapcsolatban, akár nyelvi színpadi adaptáció értelmében, akkor azt is megteszem, de én ezt egy nagyon közös kollektív építkezésnek, közös munkának képzelem.
1: És a közös munkákhoz nagyon sok címszó kapcsolódik a te életedben vagy esetedben, hiszen a költészeten kívül a kutatás, a szerkesztés, a kritika is érdekel, és ahogyan mondtad, vannak is a fejedben tervek, sőt a fiókban munkák, de mi az, amit megosztanál velünk, ami leghamarabb, legközelebb napvilágot lát?
2: Igen, egyel kiegészíteném ezt a felsorolást, hogy közművelődési dolgozó is vagyok, és ugye ezt az interjút is a József Attila emlékhelyen vesszük fel, ahol dolgozom. Egyrészt egy verses kötet anyaga kezdett el formálódni már a regény fináléjában, tulajdonképpen abból az anyagból egy ciklus hiányzik, ezen dolgozom most nagyon, nagyon intenzíven, illetve valahogy a levél forma kezdett el érdekelni, a levél, mint fikciós műfaj, a levél, mint autofikciós műfaj, a levél, mint egy publicisztikai műfaj is bizonyos értelemben, úgyhogy valahogy ennek a formai megközelítéseit keresem, hogyan lehet egy korszak levélregényt megírni, hogyan lehet építkezni, ki annak a megszólítottja, ki annak a beszélője, valami ilyesmi formálódik a prózaírói fiókban.
1: Ha már a levelet mondod, nekem eszembe jutnának képzeletbeli levelek, ugyanis ahogyan említetted, valóban a József Attila emlékhelyen beszélgetünk, amelynek szakmai vezetője vagy, és nagyon sok újszerű irodalmi ötlet eszetekbe jutott a közelmúltban, köztük például egy olyan gondolat is, hogy ajánljanak az olvasók, az érdeklődők József Attilának olvasmányok az elmúlt 9 évtizedből.
2: 2027-ben lesz 90 éve, hogy József Attila meghalt, és valahogy azon a kérdésen igyekeztünk csavarni egyet, hogy hogyan ajánlunk egymásnak olvasmányokat, és talán az egy izgalmas játék vagy gondolatkísérlet, hogy milyen könyveket ajánlanánk a József Attilának az elmúlt 90 évből, mi az, ami őt inspirálja, mi az, ami őt felháborítja, mi az, ami hozzá közel állna. Szerintem ez egy izgalmas gondolatkísérlet, hogy nem a másik személynek, hanem a József Attilának mondani olyan általunk korszakosnak tartott könyveket, amit jól lenne elolvasni, és akkor abba bízva, hogy miután ő nem tudja kézbe venni, közösen majd kézbe vesszük ezeket a könyveket.
1: Akár kortárs szerzők tollából származó írásokat?
2: Közelmúlt világ és magyar irodalma, illetve a kortárs magyar és nemzetközi irodalom lehet az, amit a József Attila figyelmébe ajánlunk, és így egymás figyelmébe is akarunk ajánlani. És ebben az értelemben ugye ez az időszak, amikor beszélgetünk, ez a Nobel tippeléseknek az időszaka. Tavaly egy nagy örömmel járt, idén meg azzal a szomorúsággal jár, hogy Nádas Péternek már nem szurkol. De hát például a Nobel-díjas vagy a Nobel-re esélyes szerzők közül is lehet József Attilának könyveket ajánlani.
1: Lehet akár Krasznahorkai László javaslatára is, vagy inspirációjából könyvet ajánlani. Tavaly ilyenkor ő azt mesélte, hogy tulajdonképpen a ceremónia, vagyis a most áruljuk el a hallgatóknak, hogy csütörtökön beszélgetünk, tehát most esedékes bejelentés előtt alig egy-két órával értesült ő maga is a hírről. Persze nem tudjuk, hogy kinek milyen tippjei vannak, de a sajátodat megosztott. választhatod velünk.
2: Én éveken keresztül még a Litera szerkesztőjeként Claudio Magrisra fogadtam folyton, nagyszerű olasz szerzőre, rengeteg könyve olvasható magyarul. Ő talán továbbra is esélyes, az elkövetkezendő években pedig a skót szerzőre, Alice Smithre fogok fogadni, de idén Cristina Ribera Garza, mexikói íróra fogadnék, akinek a Liliana legyőzhetetlen nyara című könyve olvasható magyarul a Sonora kiadónál, Őri Zsófia fordításában egy csodálatos és megrendítő önéletrajzi regény.
1: És ha már az olvasást és az olvasókat említed, szintén egy nagyon innovatív kezdeményezés az Olvasók Országa, amelynek az első részét, egy pódiumbeszélgetést már megtartottatok az elmúlt hónapban. Októberben is vártok vendégeket, illetve olvasókat, sok kérdésre választ keresve.
2: Igen, nagyon elkezdett az érdekelni, hogy a szerzői nézőponton, az irodalom szakmai nézőponton kívül hogyan lehet az olvasóra fordítani a figyelmünket, mi történik az olvasás kultúrával. Nagyon gyakran temetjük az irodalmat, temetjük az olvasást, és tulajdonképpen ebben is a József Attila adja a mottónkat, aki szerint az irodalmat nem csak azok befolyásolják lényegesen, akik olvasnak, hanem azok is, akik nem olvasnak, mert az olvasáshoz pénz kell és szabadidő, és mondjuk mi kulturális dolgozóként azon igyekszünk, hogy minél nagyobb kulturális hozzáférést biztosítsunk a sokasság számára, és ezt hitünkből adódóan az olvasáson keresztül gondoljuk megtenni.

0: József Attila kedves figyelmébe ajánljuk a csodálatos Anne Carson költészetét, valamint hallgatóink figyelmébe is, akár olvasnak, akár nem, vagy még nem. Ha még nem, most belekezdhetnek. Megjelent ugyanis Kalapból a nyuszi, az Ábrán Cetlik kötete, vagyis Rigel Zoltán bűvészi ügyességgel, meg sok tehetséggel, kedvességgel megírt könyve. Farkas Szabolcs kolléga kérdezte a szerzőt értő módon.
1: Kíváncsi voltam, hogy Rigel Zoltán hogyan érkezik, lesz-e rajta cilinder vagy sem. Nem úgy érkezett. Megnéztem volna, hogy fest ebben a bizonyos cilinderben, amely az egyik viszont, novellában
2: viszont
1: is
2: felkapott. Viszont feketében
1: van, igen. A bűvészek is azért általában feketében szoktak lenni. Azért tisztázzuk is akkor rögtön, hogy akkor ez a cilinderes sztori, ez személyre szabott?
3: Barátommal van egy régi számunk a Bűvészapácban, az a címe, és már ott megjelenik ez a cilinder, meg ez egy ilyen versnek a feldolgozása.
1: De van bármilyen köze a cilinderekhez? Már hogy itt egy amatőr bűvészről van szó ebben a novellában, aki azért elég jól kitanulja a mesterséget, olyannyira, hogy fel is lép utána különféle helyszíneken a saját produkciójával, viszont ez az érdekesség az, hogy aztán valami miatt ez a cilinder nehézé válik a számára. Metafora nyilván, de hogy saját élmények vannak bűvészkedéssel kapcsolatban?
3: Nem, saját élményen nincs. Én csak kicsodálom mindig a bűvészeket, így áhítattal nézem mindenhol. Egyébként van egy másik novella is, egy nagypapás novella, amiben a nagypapa kápráztatja el az unokáját. Igen, tehát hogy valószínűleg ez ilyen varázslat, meg ez a bűvészkedés, ez a zsonglőrködés, akár szavakkal, akár történetekkel, ez azért úgy bennem valahol így igen. Ugye gyerekkorunkban csomószor hallottuk, hogy kisfiam, ne ábrándozzál már megint, hanem csinálj valamit.
1: Tér vissza a valóságba.
3: Igen, és akkor ehhez képest az ábránd számomra, meg szerintem azért sok ember számára, egyfajta ilyen motivációs előkészítő, egy ilyen előtuning. A cetlik meg ugye lehet a gondolatainak a cetliét, leírjuk a gondolatainkat, érzéseinket. Kicsit ilyen könnyen elkallódó dolgok, meg kicsit ilyen súlytalanok is, de így ezáltal, hogy ábránd cetlik, és esetleg ezek így egy novellás kötetbe összegyűlt írások, lehet, hogy mégiscsak falsúlyosak.
1: Akkor elkezdtem olvasni ezt a novellás kötetet, akkor hát nem is tudom, én majdnem a háromnegyed részig meg voltam győződve arról, hogy ezek egy egyes szám első személyű történetek, tehát hogy saját magáról szólnak, mert egy darabig van egy olyan felépítése a novella füzéreknek, hogy egymásból születnek és egymással épülnek, és ugye vannak főhősök, akik visszatérnek, például Hosszú Puska, akivel én tulajdonképpen a szerzőt azonosítottam kapásból, és akkor utána jött el egy pillanat, amikor ezért elbizonytalanodtam, hogy amikor a mesélő egyes szám első személyben egy nővé válik, akkor ott jöttem arra rá, hogy ezért ez valószínűleg független attól, aki ezt írt.
3: Igen, szerintem egy részük ilyen típusú novella, meg szerintem az is volt benne, hogy próbáltam ilyen többféle stílust is így keverni, többféle szemszögből nézni a történeteimet. Egyébként ez a színházhoz, az áttűnések, improvizációs playback színházhoz is kapcsolódik. Itt mi a nézőknek, a közönségnek a történeteivel játszunk.
1: Hú, hát akkor ez is egy nagy forrás.
3: Igen, ez a playback színházas dolog is, hogy az fontos, hogy saját történetnek az újra átélése, és annak az újra átélés során színészek megjelentik ezt a történetet.
1: Akkor ha már szóba került ez az improvizációs színház, ugye a áttűnések névrehallgató, ha jól tudom, éppen most ünnepli a 20.
3: születésnapját. Igen, én is előtte jártam pszichodráma csoportba. Egyébként a társulat tagjai között vannak pedagógusok, pszichológusok, van két zenészünk, 13-an kezdtük annak idején, ebből a társulatból 5-en vagyunk még.
1: Nyilván sok minden függ akkor mindenkin aki eljátszott, de mondjuk egy pszichológuson azt nem pláne.
3: Nagyon fontos akár ez a szakmaiság, akár ilyen krízis történeteknél. Az nagyon fontos, akik eljönnek így előadásainkra, hogy nagyon levédjük a közönséget. Tehát nyilván semmi sem kötelező. Igen, anonim történik. Semmi sem kötelező. Nagyon sokszor bevisszük a játékainkba a humort, de vannak olyan történetek, amik ugye azért szomorú történetek, gyász, tehát ezeket nagyon fontos, hogy méltósággal kezeljük.
1: És például hogy zajlik a gyakorlatban egy ilyen játék? Talán akkor papíron megírják anonim a sztorit?
3: Nem. Hogy... A 70-es években a Jonathan Fox amerikai, azt hiszem pszichológus, de ebben nem vagyok biztos, ő találta ki ezt a playback formát, ezt a visszajátszásos technikát, és ez elvileg úgy működik, hogy ez nagyjából egy a másfél órás előadás során az első részben megkérdezi a játékmester nézőket, hogy ki hogyan érkezett, milyen érzésekkel, milyen hangulatokkal, és ezek ilyen nagyon rövid etapokba visszajátszuk a nézőknek, és akkor ezzel mi is bemelegszünk, és akkor a második részben pedig történetmesélés van. Ilyenkor a játékmester melletti fotelba ő oda leül, és elmeséli a történetét, amit hozott aznap estére, és a játékmester segít neki tulajdonképpen a történetnek a pontos megfogalmazásában, meg az érzéseinek a láttatásában, és utána pedig kiválasztja a színészek közül azt, aki őt játsza majd, és aztán tulajdonképpen ennyi, hogy utána elkezdődik a lejátszás. Nagyon sokszor volt úgy, hogy valaki mesélőként elkezdett sírni, és láttam, hogy több néző is elkezdett sírni, megérintette.

0: az irodalom, főleg a színház, pszichológiai terápia, mondhatni mély lélektani élmény, hanem is József Attilai értelemben. Az ábránt cetlik, amelyről Farkas Szabolcs beszélgetett az imént Rieger Zoltánnal, nem épp búcsú cédula. Pénzért nem kapni üdvösséget. A halottól nincs is miért elköszönni, hiszen csak az élet ért véget, a kapcsolat nem. Regős Mátyás olvassa most apa verseit.
1: Sáfrány. Apánk sáfrány haláltárgyát kerülgetjük a szobában. Nem tud meghalni az apánk. Testünkben ideges nyár van. Halott apánk halhatatlan, a robotol viaszos teste. Írdatlan elefántfülét a halál lilán beszegte. Kerülgetjük a szobában csontjait. Bírt ki még, bírt ki. Míg durva csökkel az idő, bölény lelkét leteríti. Apánk sáfrány haláltárgya üres. Nincs benne az apánk. Befúródott magányába. Hasztalan, hófehér szilánk. Rekken. A hőkupola kihámozza belőlem a kolumbiai postaigazgatót. Tegnap megittam 20 sört, ma pecsüt hímtaggal bolyongok a forró lakásban, gospelt hallgatok és összeütök egy félédes fehér fröccsöt. Leesik a tantusz. Ember vagyok, semmi se szégyen. Vánszorgok, mint a gazdaság. Vakarózom, mint aki élne még. Hogy dagadhat most apám sírja? Felforrósodott földanyag rekken odalent, most történik valami végképp végleges, nekiülök egy szerelmes, kurva jó szerelmes szonetnek, címzett ismeretlen, és tudom, hogy álmodok, tudom, uram, csak álmodom ezt az egészet. Keringő. Sírdogálok, mint egy anyóka, szememből fogak potyognak. Allergiás rohamoktól vizes a zsebkendő, taknyos a zsebem, parlagfű korona hajlik homlokomra. A temető látogatás bonviványa vagyok. Borostyánon gázolok keresztül, meghajlok a 301-es parcella felé, újbegyem száraz koszorúban kajtatja kedvét. Szervusz, apám! Kemény szám, hideg nyelvem, neked kolompol mi atyánkot, hajamból potyog a könny. Semmi kis földkupac előtt olvadok, földi maradványait fekete zsírban keringőznek, elveszettebb vagy az elveszett kulcsnál, apám, az ifjúságnál, boldog anyámasszony szegény magyaroknál. És mégis, míg ilyet ereimben véret serceg, míg egyre másra ürítem a testem hiába való nedveit, míg van szavam, még szavam karistól, kavics szavam, tükörbarlang, te nézel engem föld alól, hát mögül vizslatsz, porhomok, te nézel engem, vaksi öreganyót, és én nem látlak, nem tudlak, nem beszéllek. Semmi, apám, homokszíved élettől dagad, él a homok, de halott az ember.
0: És itt az Irodalmi Újság stúdiójában köszöntöm Regős Mátyást, szervusz, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: No hát első közlés, vagy hát nem is így hívjuk ezt a rovatot, ez még a régi-régi címe, de a tartalom az abszolút illeszkedik ehhez a régi címhez. Egyrészt októberi, nekem valahogy, ahogy hallottam ezeket a verseket, októberi versek, de hát apa versek. És valahogy ez az egész temető dolog nagyon közelít hozzánk. Közben ez az

0: ünnepeljük ezt az ismerettséget. Aztán most, hogy ezek konkrétan apa versek, és hogy nekem ez konkrétan egyébként az apámmal hogy van, és hogy tudom ezt az irodalomhoz kapcsolni, hát nekem egyáltalán az irodalmi érdeklődésem meg az európai nyugati kultúra iránti elkötelezettségem az hát édesanyámtól és talán elsősorban édesapámtól ered. Szóval amikor az ő halála kapcsán, vagy az ő temetése, vagy egykori élete és jelenlévő kapcsolatunkról írok, akkor mindig ott van az a rengeteg dolog közben, amit én kaptam tőle, meg amit ő képviselt. Én talán egy árnyalattal, sötétebb tónusban beszélek erről időnként a kelleténél, de hogyha még egy ilyen személyes megjegyzést megengedsz, ő abszolút ünnepelte ezt az egészet, mármint gondolok a teremtésre, a nyugati kultúrára és egyebekre.
1: Beszéljünk arról, hogy egy barátoddal ti rendszeresen felléptek, és méghozzá Cseh Tamás van a fókuszban. És hát ez egy örök kérdés, hogy a dalszöveg az költészet-e, van ki szerint nem az, van ki szerint igen. Mi a véleményed, és egyáltalán miért csináljátok? Már olyan értelemben kérdezem, hogy természetesen az irodalomnak mindig számos más megnyilvánulása is létezett, mint az pusztán, hogy kinyitunk egy könyvet, bár az még mindig nagyon divatos.
0: Igen, Cseh Tamás úgy kapcsolódik ide, hogy Vértesi Feri barátommal eleinte Cseh Tamás műsor, Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait énekeltük. Az utóbbi időben pedig már a Fedon Dalok című saját műsorunkat adjuk elő, és jó, hogy kérdezed, én elég tudatosan játszom ezzel, és próbálom feszegetni a dal meg a vers határait olyan értelemben, hogy bár szinte mindig kizárólag dalból csinálok verset, tehát ezt a, amit éneklek színpadon, az dallammal születnek azok a szövegek, és viszont néhány dal esetében azt érzem, hogy ez nyomtatásban is működne, vagy elolvasva is működne, és akkor például az új kötetemben az Anya segítse századomnak címmel jelent most meg a Cserkiadónál, be is tettem 3-4 dalt, amellett, hogy illik a kötet szöveg világához, meg hoz egy új szint, mert ezek ráadásul ritmusos, meg rímes szövegek, de hát abszolút érdekelt ez a játék is, vagy a játéknak ez a lehetősége, hogy akkor egy-egy szöveget több, vagy egy-egy szövegnek több arcát is meg lehet mutatni.
1: Nem, minden esetre megint ott vagyunk Bob Dylannél, aki Nobel-díjat kapott a dalszövegeire, illetve hát igen, nem arra, a költészetére. Igen. Na de közeleg a Margó Fesztivál, és akkor említett köteted is nyilván szerepel.
0: Igen, vasárnap 16:30, egy hét múlva Horváth László Imre íróval beszélgetünk a Margó Fesztiválon a kötetről.
1: Margó Fesztivál neve ellenére eléggé fókuszban van, meg eléggé nem Margó, az a Margó.
0: Tehát igen, hát igen. Örülök, hogy eljutottad a kötet, meg ott lesz egy ilyen beszélgetés. Annak is nagyon örülök, hogy a Horváth László Imre fog kérdezni.
1: Miért
0: engem,
1: vagy neki? Mutatja.
0: Azért, mert most már hát egy elég hosszú, lassan 10 éves barátsága miénk, és amellett, hogy persze személyesen is jó a kapcsolatunk, hát nagyon közel van a szövegeimhez a mai napig, és a szövegeim alakulásához, tehát gondolom ezt sokan mások is elmondják, hogy de nekem is van 2-3, hát első olvasóm, meg belső kritikusom, és ebből, hát egyelőre azt hiszem, hogy az ő hangja a legfontosabb, vagy legerősebb. Majd ez biztos változik idővel.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Egy titkos világtipp jól jöhet, ha nem tudjuk, mi történik 5 perc múlva. A vicc így szól. Megmondaná, hány óra? 5 perc múlva 3:30. Hogy mondhat ilyet? Maga talán tudja, hogy mi lesz 5 perc múlva? Szépernő tudta, mi lesz 5 perc múlva. Én is tudom. Olá Andrea riportja következik.
1: Halmazok, metszetek, kölcsönhatások. Mi az, ami elválaszt minket, és mi az, ami összeköt, miben hasonlítunk, és miben különbözünk. Ez foglalkoztatja Forrai Ferenc képzőművészt. Alkotásain körök, ívek, négyszögek találkoznak, és a piros, a zöld, a kék és a sárga tisztán, vagy épp egymást elfedve, új, ragyogó színeket létrehozva. De hogyan kapcsolódik mindehez az irodalom? Miképpen

0: születik egy újabb mű, egy vers vagy egy megrázó szöveg hatására. Forrai Ferenc Négyszöglet 2026 Kezdhetek folytatódni című kiállításán az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban megérthetjük, hogyan transformálódik az irodalom geometriába. De induljunk el most a sorozat eredeti koncepciójától.
1: 2016-ban kezdtem a négyszögletet rajzolni, és az volt így a kiindulás, hogy hogyan tudok úgy közösségeket, társadalmakat ábrázolni vizuálisan, hogy bemutassam ezeknek a közös részeit, kapcsolódásait és a kölcsönhatásokat hogyan tudom így rendszerbe foglalni. És ezt bontom ki azóta is. Erre egy olyan vizuális nyelvrendszert rajzoltam meg, amivel megfogalmazom ezeket a mostani munkákat is.
2: Mi az, ami inspirálja, és hogyan talál ezekre a művekre?
1: Nem tudatos egyáltalán ez, hanem ezek teljesen véletlenszerűen jönnek. Például a legelső, ami a Budapesthez kapcsolódik, az egy antikváriumban nézelődtem, így nézegettem a könyveket, és a kezembe akadt egy verses Budapest antológia. És ami először abban a kötetben elkezdtem olvasni, az alapján választottam a zöld színt Budapesthez. Ezt alapul vettem így az adott országok és az országok fővárosának az identitásához kapcsolódó vizuális jegyeket is, és ugye azok alapján lettek azért kiválasztva a színek, és ez az fontos volt meg az, hogy az alapszíneket használjam, és azokból majd a későbbiekben így a metszetek során létrejönnek a kevert színek is. Volt akkor egy eseménysorozat, ahol kelet- és közép-európai vendégországokat hívtak meg. És ugye ennek kapcsán indult el bennem egy ilyen gondolat, hogy az ott tani történéseket, kulturális, meg egyéb társadalmi lenyomatot, jelenkort, múltat, hogyan tudom a saját szemszögemből és a saját tapasztalásom, megfigyeléseim alapján ábrázolni. Ez az egész rendszer, ez ugyanúgy fejlődik, mint egy nyelv. Mert a nyelv is leköveti a társadalom és a technológiai változásokat, alakul ez is olyan, hogy van egy alapgerince, és úgy az új irodalmi vonatkozásai, amiket így beemelek, feldolgozok, azok mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy új formák és új irányok nyíljanak meg számomra is.
2: Beszéljünk egy picit a konkrét kiállítási tárgyakról. A Petri, a Nádas Péter, a Bereményi. Hogyan alakul át ezeké a műveké?
1: Én így látom, így transformálom át magamba, így azokat, amiket így olvasok, amivel találkozok, azok így jelennek meg számomra. Ez a Petri Györgynek a Reggeli kávizás című verse, mindkettő, ami itt van, bal oldalt a fekete is, és az alapszínekből a négy alapszínből, ami a sorozat négy főszíne. Ennél a versnél azért könnyű dolgom volt, mert hogy a versbe ezek a színek ténylegesen ott meg is jelennek. Sokasodik a piros meg a sárga, fogyatkozik a zöld, pereg a sárba, a sok levél halomban, a nyár devalvált pénze, oly sok, oly semmit érő, lassúdan kékbe vált az ég hamva szürkéje. Ennyi szőben az enyhe borzongás. És akkor hát itt persze folytatj, és mit van, kezdhetek folytatódni.
2: Kezdhetek folytatódni, ez egy fontos sor.
1: Azért is lett ez a kiállítás címe, mert hogy maga a vers is szimbolikusan egy erre utal, meg én is így a sorozat mostani állapotával. Úgy azért minden egy ilyen nagy szakasz lezárása után irányváltás, elmozdulás következik be. Ezt jelenti a címe is. Ez a része a kiállításnak, ez mindegyik egy-egy irodalmi munkát fogalmaz meg. A zöld a Nádas Péter saját halál, a sárga az Kerényi Grácia Óbudai Pékek, a kék az pedig Tóth Réka Ágnes Cinóbert című verse. És a piros pedig a Bereményi Géza Budapest című dalszövege, Cseh Tamás és a másik János zenésített meg. A kék esetében ott van egy jó történet, ami kapcsolódik hozzá egy személyesebb vonatkozása, hogy amikor én megkaptam a Tóth Réka Ágnestől a versét, a szöveget, akkor még nem volt címe. Akkor még készült így a kötete. És hogy a tartalma nálam így nagyon erőtesen a kék szín jelent meg, olvasás közben is utólag kaptam meg a címét, és hát meghagytam így a színét, mert megvan így a személyes vonatkozásod.
2: És a másik a mellette lépő?
1: Bereményi esetében a Budapestnél nagyon-nagyon valahogy így a piros társult a dalszöveg tartalmához.
2: Van neve ennek a formának? Én felhőszerűnek mondtam magamban, de...
1: Amúgy én is így... jelölöm őket így magam, hogy most akkor a felhő formánál ezt csinálom, de hogy a formája az tényleg egy ilyen érzetet ad. És mindignek fontos a formá belül lévő negatív, nem megjelenő részek. És azért is piros ez a forma, mert hogy ott a házak közjáratokhoz kapcsolódóan azért van ez a hosszúkás kivágott forma így a kép majdnem közepén. Míg a Tóth Réka Ágnes esetében ott azt írja, hogy kockacukorra szelídítem a csendet, és hogy azért egy ilyen kockacukorra utaló forma jelenik meg a közepén.
2: Elhoztam a másik verset is, mert talán ezt kevesen ismerik. Szeretném, hogyha abból is olvasná egy részletet. Ez az Óbudai Pékek, Kerényi Grácia 1963-ban írta ezt a verset.
1: Korábban egy óbudai magazint olvastam, és ott találkoztam vele. És utána kezdtem el az életrajzát is elolvasni, és hát tényleg egy nagyon különleges személy volt. Óbudán minden és mindenki pék. Pék a könyvtáros, és pékek a gerlicék, kenyérszag leng. Az Óbuduna felett kenyérként puposodnak a hegyek. Az óbudai pékek fehér köpenyben járnak, kenyérből sütnek hajót a hajógyárnak. Annyira így összefoglalja így az óbudai életet, és így ezt a derűs élettelteliséget, hogy itt a nap sárga, és így az aranyra sült cipó, meg a kenyér forma jelenik meg.
2: Nádas Péter saját halál művét az ember újraolvassa. Hogyan lett ez a zöld, hogyan lett ez a benne lévő ovális forma?
1: A zöld az úgy jött, hogy amikor leírja ezt a napját, hogy mi történt vele, és hogyan került be a kórházba, és hogyan élesztették újjá, akkor ott a vizsgálóba zöld függönnyel függönyezték körbe, és akkor így kibejárt az ápolónő, akinek egy fontos szerepe volt így ott a történetben, és hogy ezt, ahogy ott így leírja, az nagyon erősen végigkísért ez a zárt és egy annyira kiszolgáltatott helyzet ezzel a zöld függönnyel, és utána persze leírja, amikor egy ilyen újraszületést él meg, leírja ezt az ovális fényes forma felé közeledik, és ez jelenik meg így a képtárgy közepén.
0: Ugyanezek a formák egyébként az emeleti kiállítótérben visszaköszönnek tűzzománc alkotásokban és mészkőből, gránitból kifaragva is.

0: Olá Andrea összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság eheti Nobel-díjas számának végére értünk. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Duba Szilvia. Minden kollégám nevében búcsúzom, Völgyi Tóth Zsuzsát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Liszt Ferenc életművének ékköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a Besnyői Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Besnyő Fejér megye északkeleti részén Budapestől mintegy 45 kilométerre délre fekszik, ahová Szent István korától kezdve több hullámban telepítettek besenyőket. Emléküket ma már csak helynevek őrzik. A 17. században a Duna mentén északra húzódó délszláv lakosság érkezett. 1845-ben a görög származású, dúsgazdag Sina György bankár vette meg az itt elterülő birtokokat. Egyik lányát gróf Wimfen Viktor vette feleségül, fiúk Siegfried gróf komoly területfejlesztésbe kezdett. Terve volt a falu alapítás, melyet Besenyő falvának nevezett volna el. Felesége Stokkau Franciska kívánságára építetett templomot, mely 1897-ben készült el, Ferstl Miksa bécsi építész tervei alapján tiroli stílusban. A monumentális épület súlyos károkat szenvedett a II. Világháború alatt. A romos templomot Bejci Jenő volt uradalmi intéző kezdeményezésére a helyi lakosok felújították. 1947. október 28-án szentelték fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A Besnyői Római Katolikus Templom tornyában három harang lakik, a három mázsás Szent Péter és Pál, a másfél mázsás Szent Simon és Tádé, valamint a 90 kilós lélek harang. Mindegyiket ifjabb Walser Ferenc öntötte 1929-ben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
2: Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de Karácsony Gergely azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit nem fog megérezni.
1: Már elérhető az aszbesztmentesítési pályázat, de az érintett városok közül több nem fér hozzá a forrásokhoz.
2: Megdőlt a korábbi rekord. Szeptember végéig 834 ezer maranyhalt turista utazott Horvátországba.
1: Már szakadozik a felhőzet, de marad a szeles idő. Következzenek a részletek, a szerkesztő Illész László. Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de Karácsony Gergely azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit nem fog megérezni. A főpolgármester a Krónikának azt mondta, a kormánnyal kötött 120 milliárd forintos megállapodás nem csak az idei pénzügyi válságot oldja meg, hanem hosszabb távon is biztosíthatja a főváros működését. Fóris Mátyás összeállítása.
3: Csődbe ment volna Budapest a kormánnyal kötött megállapodás nélkül, ezt mondja a főpolgármester. A megállapodás értelmében 20 milliárd forinttal kell csökkentenie jövőre a működési kiadásait Budapestnek. Karácsony Gergely elismerte, hogy a következő évben is szigorú gazdálkodásra lesz szükség. A főpolgármestert arról kérdeztük, hogy a takarékoskodásból mit érzékelnek majd a budapestiek.
4: Remélem, hogy semmi, ugye az elmúlt években is nagyon-nagyon nagy pénzügyi nyomás alatt állva nem csökkentettük a közszolgáltatásokat. Nem jöttek ritkában a buszok, villamosok, és nem kapcsoltuk fel később a közvilágítást. Megpróbálunk egy hatékonyabb működéssel eleget tenni ennek a spórolási igénynek.
3: A megállapodás szerint a főváros 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatást kap, amelyből mintegy 98 milliárdot a szolidaritási hozzájárulás rendezésére fordít. Budapest ugyanakkor eláll a 2023 óta folytatott korábbi állami elvonások miatt indított perektől.
4: Ugye a főváros 2023 óta perli a magyar állam kincstáron keresztül tulajdonképpen a magyar államot. Ezek a perek jól haladtak, de hát ugye évekbe telt volna, mire ebből nekünk pénzügyi forrásaink származnak. Addigra már rég beállt volna földbe pénzügyi szempontból a fővárosi önkormányzat. Az a pénz, amit hosszú évek pereskedése után megkaphattunk volna, annak azért a túlnyomó többségét megkaptuk most, és aki gyorsan, azaz sokat ad, tehát most ezáltal el tudtuk kerülni a rendkívül komoly pénzügyi problémát.
3: Jövőre azonban már nem érkezik újabb rendkívüli támogatás. Ennek egyik oka, hogy átalakítják a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés szervezését, melynek finanszírozásában az állam a fővárossal azonos részt vállal majd.
4: Tehát ez egy egyszeri támogatás, a következő évtől ilyenre nem lesz szükség. Részben azért, mert az egységes közlekedés szervező megszervezésével a kormány ugyanannyi pénzt tesz be ennek a rendszernek a finanszírozásában, mint a főváros, ami egy nagyon jelentős könnyítést fog okozni nekünk a következő költségvetésben.
3: Karácsony Gergely szerint az új finanszírozási rendszerrel Budapest költségvetés és a hosszabb távon is fenntartható pályára kerülhet.
1: Az aszbesztmentesítési alappályázati feltételei alapján az érintett városok egy részének jelenleg nem elérhetőek a munkálatokra szánt források. Győrben összesen 7 kilométernyi útszakaszon mutatták ki a szennyezést. A mentesítéshez mintegy 400 millió forintra pályázna a település, az összeg lehívását azonban több tényező is akadályozza. Gárdonyi Eszter összeállítása.
5: Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegéből pályáznának az érintett városok a mielőbbi aszbesztmentesítésre, azonban a jelenlegi pályázati feltételeknek az elvárt laboreredmények alapján még a legtöbb szennyezett területtel rendelkező Szombathely sem felel meg, mondja Pintér Bence, Győr polgármestere.
6: Győr abban a szerencsés helyzetben van, hogy szabadon álló murvás felületünk ilyen nincsen önkormányzati kezelésben, de a útjainkba beépülve abban van szennyezett szerpentint. Ezek akut veszélyt nem jelentenek, mert légszennyezettségmérést is elrendeltünk. Négy leginkább olyan helyszínen, ahol akár felmerülhetett, hogy van kiporzás, de ez nem jelenik meg a levegőben, ami egy jó hír abban a szempontból, hogy ugye a lakosságot hogy érinti ez a kérdéskör. De rossz hír abban a szempontból, hogy a pályázathoz viszont az kéne, hogy légszennyezettségmérésre igazoljuk, hogy van szennyezettség.
5: A polgármester hozzátette, a másik probléma az, hogy a mentesítéshez szükséges összeg 30%-át önerőből kellene finanszíroznia az önkormányzatoknak, ami komoly megterhelést jelent a városok költségvetésében.
6: Mi most a Szombathelyi polgármester együttműködve írtunk levelet a két minisztériumnak, ugye az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak, illetve az önkormányzatokért felelős Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Jeleztük ezeket a problémákat, és bízunk benne, hogy így módosítják a pályázatot. Nálunk az a munka, amit el kéne végezni, legsürgősebben az olyan nagyjából 400 millió forintos munka. Erre nincsen jelen pillanatban keret. Gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy mi lefednénk ezeket az útfelületeket még egy réteggel, és nyilvánvalóan kataszterbe veszük ezeket az utakat, és innentől kezdve, hogy minden egyes alkalom, amikor ezt meg kell bontani, akár az útkezelőnek, akár bármelyik közműszolgáltatónak, akkor tudni fogja, hogy ez egy olyan útszakasz, ahol nem óvatosan kell elérni a jogszabályt, mert megfelelően, amikor ezt megbontja, mert ugye akkor a kiporzás az megvalósulhat. De hogy a mindennapokban ne valósuljon meg a kiporzás, ahhoz pedig az kell, hogy ezeket a felületeket még egy réteggel lezárjuk. Nyilván a legjobb megoldás az az, hogy ezeket felszednénk és újra aszfaltoznánk, de ez, hogyha az egész Nyugat-Dunántúlt nézzük, akkor azért ez több tíz, akár több százmilliárdos tételt jelentett az önkormányzatoknak, és akár az államnak is, hiszen állami utak is érintettek lehetnek ebben a kérdésben.
5: Pinter Bence hangsúlyozta, amit akutan el kellett végezni a szennyezett szakaszokon, azt a győri önkormányzat azonnal végrehajtotta, ezért sincs jelenleg kiporzás, emellett az érintett területeket továbbra is folyamatosan ellenőrzik. Győrben összesen 7 kilométernyi útszakaszon mutattak ki aszbesztel szennyezett kőzetet, a város több forgalmas részén, de érintettek egyes zárt kerti területek is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője.
2: A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légikikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg.
1: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízel megállapodás csak átmeneti ármérséklődést hozhat az üzemanyagpiacon. Az egyességet az ukrán elnök és több politikus is bírálta, mert szerintük az orosz üzemanyagból származó bevételek Moszkva háborús kiadásait segíthetik. Hócán Dávid összefoglalója.
7: A VT, illetve a Brent ára az csökkenésnek indult, és összességében egy megnyugvás irányába tett lépésről lehet szó, de a teljes megoldás azonban még nem érkezett el a globális dízelpiacon.
8: Értékelte az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízelszállításról szóló megállapodás hatását az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs emlékeztetett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot exportálhat az amerikai és a világpiacra. A megállapodás célja az üzemanyagárak mérséklése. Az első több mint 300 000 tonnás szállítmányt novemberben további 500 000 tonna, majd újabb nagy mennyiség követheti. Washington ennek érdekében átmenetileg enyhített az orosz dízelre vonatkozó szankciókon. A szakértő hangsúlyozta, hogy a megállapodás a jelenlegi piaci helyzetben mindkét félnek előnyös. Az Egyesült Államok szempontjából a novemberi időközi választásnak is szerepe lehet a döntésben.
7: Az amerikai fogyasztók nagyon nehezményezik azt, hogy az utóbbi napokban már 6,5 dollár felé kúszott a dízelolaj gallononkénti ára, és ezért nyilván valamit kellett tennie a kormányzatnak. Ez a bejelentés már meg is tette a hatását, a piacok kedvezően fogadták, elindultak lefelé az árak. Másik oldalról meg így Oroszország bevételekhez jut, később majd a finomítói kapacitásait fel is pörgetheti, és egyébként a sajtóhírek arról szólnak, hogy akár 3 millió tonna orosz dízelolaj is érkezhet a világpiacra.
8: A kutatási igazgató emlékeztetett arra, hogy több európai ország vezetője, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bírálta az egyességet, amely által szerintük jelentős bevételhez jut Oroszország, közvetve hozzájárulva így az ukrajnai háború finanszírozásához. Pásztor Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodás csak átmeneti megoldást jelent, ugyanis a globális energiapiac problémáinak egyik fő forrása a hormuzi szoros körüli bizonytalanság. A szakértő emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió tiltja az orosz tengeri nyersolaj és a finomított kőolaj termékek importját. Az amerikai-orosz megállapodás ugyanakkor közvetve a világpiaci árakra, így akár a magyarországi üzemanyag árakra is hatással lehet.
7: Dízelből, hát ha nem is teljesen, de azért nagy részt kvázi önfenntartó finomítását tekintve Magyarország, ugyanis a 103-battai finomító 65-70%-át azért el tudja látni a magyarországi felhasználásnak a többi import, tehát hogy másodkörös hatások értelemszerűen jelentkezhetnek, de az Európai Unióban közvetlen behozatal, most már ugye azt lehet mondani, hogy több mint fél éve nem lehetséges.
8: Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz dízel importját.
1: Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő.
2: Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak.
2: Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint földrajzból írásbeliket tartanak. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek.
1: Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 000 magyar turista utazott Horvátországba, ahol több mint 4 millió vendég éjszakát töltöttek el, derült ki a horvát idegenforgalmi közösség legfrissebb adataiból. A magyar vendégek száma 12%-kal, a vendég éjszakáké pedig 10%-kal haladta meg 2025 azonos időszakának adatát. Hegedűs Katalin összeállítása.
9: A horvát idegenforgalmi közösség 1997-ben nyitotta meg magyarországi képviseletét. Ekkor még mindössze 760 000 magyar vendégészakát regisztráltak. A növekedés azóta töretlen. Az 1 milliós határt 2000-ben, a 2 milliósat 2004-ben, a 3 milliósat pedig 2019-ben léptük át. Ma már az elő- és utószezonban is rengeteg magyar utazik Horvátországba, így 2019-hez képest mostanra 150%-kal nőtt az érdeklődés. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíró szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok utazási kedve továbbra is töretlen. Ezt a folyamatot a forint erősödése mellett az is segítette, hogy tengerpartjával Horvátország még mindig rendkívül vonzó úti cél a hazai utazók számára.
10: Most tulajdonképpen szinte mindenhová megyünk mi magyarok, tehát elmegyünk egészen Dubrovnikig, előtte nagyon népszerű Split, Zára, például a Zárába vagy Zadarba nagyon sok magyar turista ment a korábbi időszakhoz képest, rendkívüli módon megnőtt az ide látogatók száma, de Trogirt is kedveljük, és Sibenik is a magyar turisták kedvence. A Kráp-szigetére például a családosok előszeretettel utaznak, hiszen itt nagyon kellemesen el tudják tölteni a gyerekekkel együtt a nyári időszakot úgy, hogy gyakorlatilag a homokos tengerpart, meg a lassan élő kis víz, az mind-mind a gyerekeseknek kedvez.
9: A magyarok szállásfoglalási szokásairól Kis Róbert Rihárd megjegyezte, továbbra is az apartmanok a legnépszerűbbek. Régebben is bevett szokás volt, hogy a magyar utazók akár érkezéskor, akár előre lefoglalva apartmanokban szálltak meg Horvátországban. Ez a tendencia ma sem változott. A vendégek körében még mindig a vendégházak, a kisebb panziók és az apartmanházak vezetnek, mert, mint mondta, komoly iparág épült erre.
10: Tehát az ottani Zimmerfrei az mindig is divatos volt a magyar turisták körében, most is nagyjából a fele az utazóknak ilyen beszáll meg. Ami viszont nagyon sokat emelkedett, az a szállodáknak a vendégforgalma, már főként a magyar turistákat illetően, tehát mi most már a négycsillagos szállodákat előszeretettel választjuk Horvátországban, és az utóbbi időben voltak is ott fejlesztések, úgyhogy a magyar vendégforgalom jelentősen növekedett a szállodai fronton, és itt azért a Horvátország komolyan erősödött.
9: Tette hozzá a turisztikai szakújságíró.
1: Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban.
2: Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak.
1: Az elmúlt években a korábbi időszakhoz képest kevesebb kávé fogyott idehaza, ennek ellenére idén az év első 8 hónapjában több kávéfőzőt adtak el Magyarországon, mint tavaly. Arról, hogy mi mozgatja a kávépiacot, Csüri Fanni Noa kérdezte a szakértőt.
11: Európa szerte a kávéfogyasztás mennyiségben növekedett, és a magyar piac mutatott egy ilyen érdekes, fura eltérést.
12: Hívta fel a figyelmet Fazekas Imre, termékmenedzser. A European Café Federation adatai szerint idehaza 2022 és 2024 között a korábbi évekhez képest 8,8%-kal csökkent az eladott kávé mennyisége, miközben a piac értéke mintegy 14%-kal emelkedett. A szakértő szerint a magyar sajátosság mögött több tényező is állhat. A visszaesést okozhatja a kávé világpiaci árának emelkedése és a fogyasztói magatartás változása.
11: Az emberek egyre inkább fordulnak a specialty kávé, a minőségi kávé fogyasztás irányába, ami ugye persze magasabb áron történik.
12: Ez a trend a kávéfőzőgépek eladásában is megmutatkozik. Egy év alatt a karos kávéfőzők iránti kereslet jelentősen nőtt. A fogyasztói igények mellett azonban a kávétermesztés feltételei is változtak. A klímaváltozás, a betegségek és a kártevők is hatással vannak a termésre. Ráadásul a termesztés költségei is emelkedtek.
11: Reméljük, hogy a kávéár növekedése az megáll, hiszen az elmúlt 4-5 évben éves szinten 15-20-25%-ot is növekedett a kávéára, hol az arabika, hol a robusztának az ára változott, de összességében elég durva áremelkedést mutatott.
12: Tette hozzá Fazekas Imre. Tóth Sándor a Bányai Kávé vezérigazgatója szerint a termelők a jövőben egyebek mellett az ellenállóbb arabika és robuszta fajták nemesítésével, valamint új hibridek létrehozásával alkalmazkodhatnak a megváltozott éghajlathoz.
1: A Kurtág 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna Televízió.
2: A Zeneakadémián lesz Kurtág György és Christoph Hein Dichterhardin című operájának nemzetközi premierje. A Kurtág Márta emlékére született művet Mária Huszman, Perényi Miklós, Magyar Valentin és a Concerto Budapest adja elő Keller András vezényletével. Az este első részében Kurtág kamaradarabokból készült összeállítást és Liszt Ferenc jazz gondoláját hallhatja a közönség.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint új terelés épült ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, maradjon a saját oldalán a külső sávban.
1: És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a főváros útjain.
13: Jó napot kívánok! A fővárosban futóverseny miatt az Árpád hídon Pestre csak egy sáv járható. Torlódik a forgalom a Szentendrei úton, a Vörösvári úton és a Pacsirtemező utcában a Flórián tér előtt. Rendezvény miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt, várhatóan ma 20 óráig. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni ma 14 óráig a 11. kerületben a Szerémi úton, a kitérő út közelében, mert kertészek dolgoznak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Kiadós eső után vagyunk mi várható a folytatásban, kérdezem Fejős Ádám meteorológust.
14: Hónapok óta nem érkezett ilyen országos csapadék, mint az elmúlt időszakban. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A folytatásban viszont a frontrendszer, amelyhez az eső kapcsolódott, szépen lassan elhagyja majd az országot. Még a következő órákban keleten, észak-keleten eshet az eső, majd a nyugat-észak-nyugat felől szakadozik a felhőzet. Tartósan szeles napok jönnek a Kárpát-medence időjárásában, egészen szerdáig élénkülhet, vagy erősödhet majd meg az áramlás. Emiatt 20 fok alá esik vissza a hőmérséklet a hét közepére, majd várhatóan csütörtöktől ismét meg lehet a 20-21 fok a délutáni órákban, de a völgyekben továbbra is gyengén fagyhat. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
1: Önök a Déli Krónikát hallották, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Berente Marian, technikai munkatársak Seres Beáta és Rozbora Zoltán, a bemondó Beslin Bettina, nevükben is köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikót hallották, most pedig következik a Sportvilág.
0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
15: Gyugyák Balázs a 95. percben egyenlített a Ferencváros ellen. Továbbra is hibátlan az FTC a női kézilabda BL-ben. Verstappen indulhat az első helyről Szingapúrban. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják! Továbbra sincs meg szezonbeli első hazai sikere a Ferencvárosnak a labdarúgó NB1-ben. Az FTC a ráadásban bukta el a győzelmet a Debrecen ellen. Gyugyák Balázs a 95. percben 11-esből mentette 1-1-re a tegnapi találkozót. A Ferencváros gólját Korbu Máriusz szerezte, akit Péter Ágoston kérdezett a mérkőzést követően.
16: Nagyon fájó számomra legalábbis, nem játszottunk jól egyáltalán. A Debrecen labdabirtoklásban és labdakihozatalban sok problémát okozott nekünk, nem ezt vártunk mi sem saját magunktól. Nem alakítottunk tiszta helyzeteket, amit kialakítottunk, azokat nem tudtuk berúgni, érvényesíteni védelemben. Ott sem voltunk annyira rendben, mert Debrecennek sok helyzete volt, amit kihagytak, és a végén ki tudtak egyenlíteni.
17: Mondtad, hogy a Debrecen sok nehézséget okozott, mennyire sikerült reagálni menet közben?
16: Nem voltunk élesek szerintem, pedig jól készültünk, a fejben mindenki ott volt. Tényleg nem tudom most mit mondani, nagyon fáj ez a döntetlen számomra, olyan, mint egy vereség.
17: Látom rajtad, nem igaztal az, hogy Debrecen specialistaként emlegetnek. Talán az az időszak volt az, amikor egyértelműen fölényben játszottatok. Mi kellett volna ahhoz, hogy lezárjátok?
16: Egy kicsit több pontosság. Az utolsó harmadban nem voltunk jók egyáltalán, nem tudtunk jó döntéseket hozni, és ez látszott a végén.
15: És a Kisvárda is a hajrában egyenlített méghozzá a Vasas otthonában, és szintén 1-1 lett a végeredmény. A 9. forduló tegnapi egyetlen győztese pedig a Paks együttese volt, amely 3-0-ra verte hazai pályán az MTK-t. A tónai csapat így megelőzve a Ferencvárost feljött az 5. helyre a tabellán. Bognár György, a paksiak vezetőedzője, Cinger Kocka Henriettának nyilatkozott a találkozó után.
18: Többet kaptam, mint amit vártam. Szerintem ritmusban is egész jók voltunk. Első félidőben is szerintem jó játszottunk, nyomást helyeztünk az MTK-ra. A másodikban is voltak nagyon jó periódusaink. Megérdemelten nyertünk. Örülök, hogy jobb lett a meccs, mint amire számítottam.
19: A tért problémák önnek sem ismeretlenek. Kinyik Ákos mekkora munkát tett abba, hogy itt a súlyos sérülése utáni visszatérésen gólt ünnepeljem?
18: Hát nagyon profi volt a felkészülése, és egy olyan alkat mentálisan és fizikálisan, hogy nagyon könnyen visszatudott jönni. Én azt gondolom, jól éreztük azt, hogy pályára lehet őt már küldeni. Nagyon stabilan és jól játszott.
19: És mit kapott a cseréktől? Hiszen azért elég csak Horváth Kevinre gondolni, vagy Tóth Barnára, akár itt Pető Milán találatára.
18: Ők azért kezdőjátékosok is lehetnek, bármelyikük szoktak is játszani. De az, hogy nem voltak itt 2,5 hétig velünk, ezért ültek a padon. Gondoltam, hogy a Petővel és a Kevinnel azért fölfrissül és mozgékonyabb lesz a csapat, és ez be is jött.
15: Ma is 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3-4-3-tól az Alaegerszeg a Nyíregyházát, 3-4-5-től a Kispest az Újpestet fogadja, a 9. forduló pedig a 19 órakor kezdődő Győr Puskás Akadémia találkozóval zárul majd. A labdarúgó NB2-ben a Tisza Kécske 4-3-ra legyőzte a vendég Ajkát, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. További tegnapi eredmények: Videoton Szentlőrinc 3-0, Gyirmót Nagykanizsa 1-0, Mezőkövet Szeged 1-1, Kazinc Barcika Karcak 3-0 és Kozár Michelin DVTK 0-2. Ismét győzött tehát a Diósgyőr, amelyet Feckó Tamás betegsége miatt megbízott edzőként Márton István irányított. Most ő értékel.
20: Régóta Tamással dolgozom, ez nem ért váratlanul, hogy be kell helyette ugrani. Szoktak előfordulni rá lejátítások. Igaz, hogy betegség miatt még nem kellett helyettesítenem, de azt gondolom, hogy mivel ismerjük egymás gondolatait és együtt végezzük a heti munkát, meg tudtuk oldani a stábbal a feladatot, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy sikerült a 3 pontot megszerezni. Nagyon örülök neki, hogy a második fél idő elején meg tudtuk szerezni a vezetést. Nem véletlenül úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy a második fél időben is egy 10-15 percre oda megyünk egy pressingre, és próbálunk az ellenfél térfény labdát szerezni.
15: Az angol, az olasz és a spanyol labdarúgó bajnokságban is győzött tegnap hazai pályán a címvédő. Arsenal Leeds 2-1, Inter Parma 3-0 és Barcelona Hetafe ugyancsak 3-0. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így összegzett a londoniak sikere után.
21: We had a point to prove something was touched in our identity against Brighton.
4: Volt bizonyítani valónk a Brighton elleni vereséget követően. Azon a meccsen pont az nem működött, ami általában az erősségünk. Vagyis, hogy hogyan reagálunk egy nehéz helyzetre. Most a Leeds ellen is voltak gondjaink, kimaradtak az ígyszerek az első félidőben, majd hátrányba is kerültünk. Viszont megmutattuk, hogy milyen erős személyiségek alkotják a csapatunkat, és hogy mennyire akartuk ezt a győzelmet. És ennek köszönhetően meg is nyertük a meccset.
15: A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 1-0-ra kikapott a Real Madridtól idegenben a spanyol labdarúgó bajnokságban. A német Bundesligában Lipcse Frankfurt 6-0, Willi Orbán végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál, Union Berlin Elversberg 1-0, Schäfer András kezdőként 92 perccel töltött a pályán a berlinieknél. Továbbra is hibátlan a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat a csoportkör 5. fordulójában a francia Brest otthonában nyert 33-28-ra, és vezeti a tabellát a B-jelű 8-asban, az A csoportban pedig a Győr az utolsó percben egyenlített, és végül 34-34-es döntetlent játszott a címvédő, szintén francia Metz ellen hazai pályán. Szemerei Zsófit, a győriek kapusát hallják, Cseszegi Balázs a riporter.
21: Mindkét csapat óriási tempót diktált, tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első fél idő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük, úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
22: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a Metzzel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
21: Igen, azért tudjuk, hogy azért milyen erős kerete van ennek a Metznek, hiába változásokon estek át, viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Tényleg egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
15: A férfi kézilabda BL-ben Szeged Sporting 35-35. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyiak a vendég Deacot győzték le 95-90-re, a címvédő Falkó pedig harmadik meccsén van túl, és még szintén hibátlan. Falkó Szeged 96-65, és a másik két tegnapi találkozón is hazai siker született. Oroszlány NK Pécs 93-84 és Paks Sopron 109-80. A női bajnokságban pedig a DVTK és a Sopron is a harmadik sikerét szerezte a harmadik fordulóban. DVTK-t Szeglét 66-60 és Sopron Sziget-Szent Miklós 107-53. Angyal Barbara 20 ponttal járult hozzá a soproniak fölényes sikeréhez, majd Kamrát Flóriánnak összegzett.
23: Egy bő hete, nagyjából a múlt hét felénél beszélgettünk még a Vilnius elleni vereséget követően, azóta viszont a második magabiztos győzelme ez a csapatnak. Hogy látod ezt az elmúlt két meccset, hogyha lehet így egyben értékelni, és mit lehet ebből tovább vinni a nemzetközi porondra majd?
24: Úgy gondolom, hogy a hibáinkat sikerült kijavítani. Minden egyes edzésen azon van a fókusz, hogy ezekből minél kevesebbet vétsünk. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb fókusz igazából a védekezésen van. Szeretnénk minden csapat ellen demonstrálni azt, hogy nyomást teszünk rájuk, és nehezen dobnak kosarakat ellenünk.
23: És hogyan várjátok a szerdai mérkőzést? A szerb ezüstérmes érkezik majd ide Sopronba. Mi az, ami szerinted még kell esetleg dolgozni itt a következő napokban, és mi lesz a legfontosabb, hogy ott is meccsben legyetek?
24: Mindenen. Sosem lehet elég maximalista az ember szerintem. A védekezésen meg mindig van mit javítani. Most itt a BKG elleni meccsen is látszódott, hogy nagyon jól ment a védekezés, viszont a végére szerintem kicsit szétestünk. Szeretnénk ezt 40 percig fenntartani minden csapat ellen.
15: A tegnapi sprintfutam után az időmérő edzést is megnyerte Max Verstappen a Formegye szingapúri nagydíjon, így a Red Bull Holland pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. Az időmérőn Charles Leclerc végzett a második helyen a Ferrarival, míg a harmadik csapattársa, a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton lett. Most Max Verstappent hallják.
25: Nagyon szoros csata volt köztem és a Ferrari között, végig minimálisak voltak a különbségek az időmérő alatt. Természetesen nagyon boldog vagyok az első hely miatt, ez még hiányzott a gyűjteményemből. Az autó az egész hétvégén kifejezetten erős volt, és bár apróságokon mindig lehet javítani, az első helyhez ez most elég volt, aminek nagyon örülök.
15: A magyar idő szerint 14 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
3: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
5: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
3: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: 30 perc alatt a föld körül. Nemzetközi magazin.
7: Egy angol férfi, aki 28 éve indult útnak, hogy megkerülje a földet. Olvasás népszerűsítő program Szingapúrban. Milyen növényekből készül a japán papír? 100 éves az olasz szendvics. A kubai zene és a filin stílus királynőjét, Omara Portondó énekesnőt ismerhetik meg adásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Mindenkit más motivál az utazásban. Van, aki az új kultúrákat és ízeket keresi, van, aki a természet lágyán szeretne kikapcsolódni, és olyan is akad, akit a történelmi helyszínek vonzanak. De van egy brit férfi, akinek az volt a legnagyobb motivációja, hogy gyalog megkerülje a földet. A történetét Tóth Vali mondja el.
8: Ha arról van szó, hol találni különc, fura embereket, csodabogarakat. Nagy-Britannia messze az élmezőnyben halad. Carl Busby pedig világbajnok lehetne ebben a sportágban. A magát világutazóként jellemző férfi Chiléből indult útnak, hogy végig sétálva szinte az egész földet visszajusson Angliába, a szülői házba. Ehhez 2 feltételt szabott magának. Az egyik, hogy utazása során járművet, közlekedési eszközt nem használhat. A másik, hogy addig nem térhet vissza Angliába, amíg végig nem járta a kitűzött útvonalat. Eredetileg úgy számolt, hogy az ambiciózus projektre 12 év bőven elég lesz. 1998. novemberében, vagyis 28 éve indult útnak. A volt ejtőernyős, hivatásos katona maga sem gondolta, hogy 3 évtized múltán még mindig úton lesz. Csak hogy jött a 2008-as pénzügyi válság, ami miatt több szponzora is csődbe ment, vízum problémák, a Covid-járvány miatti mozgáskorlátozások és geopolitikai konfliktusok egész sora. Mindez alaposan lelassította a rendületlen kitartással gyalogló férfit. Carl egyébként minimális holmival, sátorral és kempingfelszereléssel indult útnak. Mindezt egy házilag barkácsolt, kétkerekű járgányon tolta maga előtt. A Beast, vagyis vadállat becenévre hallgató szerkezet nem könnyű, nehéz tologatni, de enélkül még bonyolultabb lett volna Carl élete az úton töltött évek során. Pedig a világjárás így sem volt egyszerű, és a bejárt tájak szépségében gyönyörködni sokszor már nem maradt igazán ereje és energiája sem. A ma már 57 éves férfi összesen több mint 48 ezer kilométert gyalogolt, és néhány napja megérkezett Franciaországba. Miután az illetékesek nem engedték, hogy a csalagút szerviz alagútján keljen át és gyalogoljon vissza brit földre, kénytelen átúszni a La Manche csatornát. A BBC riportere, aki az utóbbi években többször is e-mailt váltott vele, most a nagy zarándoklat utolsó kilométerein meglátogatta Carlt, és a Monstre projekt tanulságairól faggatta. Mi volt-e világséta legnagyobb tanulsága, kérdezte tőle. Az, hogy a kitartás mindennél többet ér, felelte Carl, akinek a legnagyobb élménye az volt, mennyi kedvességet, szeretetet és segítséget kapott idegenektől világszerte. Ez maradandó volt számára, mint a többi kaland. Az átkelés a dzsungelen, a sérülések, az izgalmak, a nehézségek. Lehet, hogy egyszer majd, ha a sok élmény kicsit leülepedett, ezeket is megírja vagy elmeséli. És hogy mi volt a célja az egész utazással? Nos, a bizonyítás. A katona családból származó fiút már az iskolában is csúfolták a társai, és a seregben is úgy érezte, a többiek jobbak nála. Be akarta hát bizonyítani a világnak, de legfőképpen saját magának. Ő is képes olyasmire, amiről mások álmodni sem mernek. És bármennyi időbe is telt, igenis bebizonyította. Utolsó felvonásként pedig, ha haza akart jutni, nos, át kellett úsznia a La Manche csatornát. Ez néhány napja szerencsésen megtörtént, és ehhez már csak 12 óra kellett. Dovernél az édesapja és a bátyja várta a parton. Elnézést a késésért. Sajnálom, hogy megvárakoztattalak titeket, mondta Carl igazi brit fanyar humorral a családnak és nagyszámú rajongó táborának.

0: A metrón, buszon vagy vonaton már megszoktuk, hogy nagyon sokan nem újságot vagy könyvet tartanak a kezükben, hanem az okostelefonjukkal vannak elfoglalva. Szingapúrban, amely a világ legfejlettebb államai közé tartozik, és szintén nincs másként. Most azonban egy kezdeményezéssel szeretnék ösztönözni a lakosokat arra, hogy többet olvassanak. Márta Renátó összeállítása következik.
1: Nemes egyszerűséggel, anyagi juttatásokkal próbálják rávenni, szebben mondva ösztönözni a szingapúriakat arra, hogy tegyék le a telefonjukat, és vegyenek inkább könyvet a kezükbe. A Kelet-ázsiai Városállam Nemzeti Könyvtári Tanácsa országos programot indított, amelyben pontokat, sőt kisebb pénzjutalmat is kaphatnak azok, akik rendszeresen olvasnak. A közösségi médiás rövid videók, a végtelen görgetés, angolul slang szóval doom scrolling, tehát vég nélküli görgetés, valamint az állandó digitális ingerek kiszoríthatják a tartós figyelmet igénylő elmélyült olvasást. Vélik Szingapúrban. Ezt felismerve és mintegy felbuzdulva ezen, a városállam egyszerű rendszert hozott létre. Legalább 15 percnyi olvasásért 20 virtuális érme jár, naponta azonban csak egy alkalmat lehet elszámolni. 1000 érme után egy szingapúri dollár, vagyis nagyjából 250 forint a jutalom. Ez azt jelenti, hogy 50 különböző napon kell legalább negyed órát olvasni ahhoz, hogy valaki megkapja az első pénzösszeget. A program tehát nyilván nem arról szól, hogy könyvbárók szülessenek és olvasásból gazdagodjon meg az egyszerű szingapúri polgár. Inkább arról van szó, hogy Szingapúr újra szeretné népszerűvé tenni a könyvolvasást. A helyi Nemzeti Könyvtári Tanács szerint a hosszabb szövegek olvasása olyan képességeket erősít, mint a figyelem, a kritikus gondolkodás és a képzelőerő. Céljuk az olyan társadalom kialakítása, amelyben az emberek kíváncsiak, képesek elmélyülni egy témában, és megfelelően mérlegelik a hozzájuk eljutó információkat. Valljuk be, ezt az intézkedést talán minden ország megfontolhatná, hiszen a könyvek kiszorulása a közösségi média előretörésével globális, az egész emberiségre kiterjedő probléma. Tehát napi 15 perc. A 15 perces időkorlát egyébként nem véletlen. A program egyik szakértője szerint ez még azoknak is teljesíthető, akik egyébként nehezen szánják rá magukat az olvasásra. Miközben ma ugyancsak rengeteget olvasunk, nem könyvet, üzeneteket, híreket, közösségi médiás bejegyzéseket, egyre ritkább az a fajta mély olvasás, amikor hosszabb időt töltünk egyetlen szöveggel, és valóban odafigyelünk rá. Például egy regény formájában. A program egyelőre kísérleti szakaszban van, 2026 végéig tesztelik. A kezdeményezés persze nem mindenkinek tetszett. Kérdés, mi több aggály, hogy lehet-e pénzzel tartósan megszerettetni az olvasást. A kritikusok szerint, ha valaki kizárólag a jutalom miatt vesz kezébe könyvet, az könnyen abba hagyhatja, amikor megszűnik a pénzügyi ösztönzés. De ahogy azt optimistán mondani szokták, ha már egy darab szingapúri diák megszereti az olvasást a kezdeményezésnek köszönhetően, akkor már megérte.

0: Ha azt mondom papír, valószínűleg egy fehér füzetlap, egy kartondoboz vagy a reggeli újság jut eszükbe. Mindennapi, eldobható, természetes dolog. De létezik a világnak egy sarka, ahol a papírkészítés nem tömeggyártás, hanem tiszta művészet. A következő percekben ezt ismerhetik meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum új kiállítása a hagyományos japán papír, a vasi kulturális és történeti szerepét mutatja be. Dénes Mirjammal, a japán gyűjtemény kurátorával beszélgettem.
1: Nyilván Japán nem a papírős hazája, tehát egy olyan kultúráról beszélhetünk, egy olyan országról, ahol megtanulták azt, hogy hogyan lehet a papírt készíteni, és a papírt használni. A papír eredetileg Kínából származik, a Krisztus utáni 4. század környékén, és koreai közvetítéssel került át Japánba nagyjából a 7. század során. Ekkor a papírt még nem ugyanazokból az anyagokból készítették, mint ahogyan az azt követő évezredben, hanem a Kínában használ növényeket próbálták meg hasznosítani, de hamarosan ezután rájöttek a japánok, hogy számos olyan növényt tudhatnak a magukénak, amelyek rendkívül alkalmasak egy olyan anyag előállítására, ami rugalmas, teherbíró, időtálló, és amivel ki lehet azokat a növényeket pótolni, vagy helyettesíteni, amelyeket Kínából behozva kellett hasznosítaniuk a papír előállítására. Tehát szép lassan a receptúra tulajdonképpen átalakul, és így születik meg a vasi, tehát a japán papír.
2: Magát a vasi növényeket csodálhatjuk, megnézhetjük meg. Fú, hát azért olyan kifejezések vannak, amiket én nem tudok kimondani. Ruoszoneti akazinoki, de sem biztos, hogy jól ejtettem.
1: Itt a három fő növényel, a kózóval, a gampival, illetve a micumatával, itt mutatom például ezt a szép virágos növényt, a micumatát, találkozhatunk ilyen botanikai lapokon, amit a Magyar Dendrológiai Társaságnak köszönhetünk a kiállításban, és hogyha a másik irányba néz a látogató, akkor pedig egy gyönyörűséges, színes válogatást láthatunk mindazokból a növényekből, amelyeket arra használtak, hogy ezt a fehér alappapírt különféle szín árnyalatúvá tegye. Tehát ez egy természeti keresztmetszet, amit itt láthatunk, arról, hogy miből lesz, és hogy mik segítenek átalakulni ennek a papírnak, hogy utána olyan funkciókat vehessen fel, amelyeket kulturálisan mi adni szeretnénk nekik.
2: Azért meglepő ezeket a növényeket itt kilapítva látni, préselve, mert ez a növény, amit említett, nagyon pici levelei vannak, és azon gondolkoztam, hogy vajon hány kiló növényre van szükség ahhoz, hogy ebből tényleg mondjuk egy

0: A megfelelő finomsággal van elkészítve.
1: Mai napig is készítenek ilyen technológiával eljárással papírt?
0: Igen, így van, ez egy élő kultúra Japánban, és fontos megjegyezni azt, hogy 2014 óta UNESCO világörökségnek számít a japán papír készítés tudása, mesterségbeli tudása. Japánban ez egy hétköznapi ismeret volt, több százezer háztartás volt képes arra, hogy akár a saját papírját előállítsa, hiszen ezek olyan növények, amelyek Japán éghajlatán, bármelyik udvarban, bármelyik falu közelében könnyedén termeszthetőek. Ezért hát a tudáson kívül és az alapanyagon kívül nagyon másra nem volt szükség, mindenkinek elérhető volt a papír, még ha fáradtságos is volt az előállítása. Mára ugyanakkor ez egy szinte kihalóban lévő tudássá, egy népi tudássá alakult át, és most már nagyjából csak olyan 300 háztartás, 300 központ van Japánban, ahol ezt a kézi papírt készítik. Ez világszinten még mindig soknak számít, tekintve, hogy Magyarországon csak 2-3 helyen van már kézi papír készítő üzem, de hogyha a papírkészítés kultúrának így a történeti távlatát figyeljük, akkor nagyon láthatjuk, hogy ez az iparosodás nagyon-nagyon visszavetette ezt a fajta kézi mesterséget.
1: Lehet, hogy a mai nap ezért van az, hogy egyre nagyobb becsben tartjuk ezeket a papírokat, nem?
0: Ez így van, és természetesen a kézi munkának az elismerése is, illetve az a fajta minőség, amit ez a kézi készítés garantál, mindenképpen egy sokkal magasabb polcra helyezi azt a papírt, mint ami egy gyári, nagyipari készítésből előállított papírral szemben előtérbe helyezi.
1: És akkor visszatérünk a bejárathoz, de akkor jól értem, hogy a vasi az lényegében a japán papírnak az összefoglaló neve?
0: Így van. Tehát minden Japánban készült, a Japánban található alapanyagokból és a tradicionális merítő technikával készült papíroknak az összefoglaló neve a vasi.

0: Kerek évfordulót ünnepel az olasz gasztronómia, ugyanis 100 éves lett a tramezzino, a híres háromszögletű puha fehér kenyér szendvics. A torinói Café Mulassanóból induló, már a világhírűvé vált finomság különleges nevét a színházi páhajok közötti kis folyosók ihlették. Sárközi Júlia beszámolója következik.
1: Olaszországnak többek között az a jellegzetesség,

Ugye, hogy minden városnak megvan a maga tipikus étele, amely két faluval arrébb egyáltalán nincsen, vagy teljesen másképpen készítik el. Ilyen például a tramezzino, az olasz szendvics. Két-három szög alakú, fehér, hím nélküli szendvicskenyér, aminek egyszerűbb változata a sonkás sajtos, legmagasabb fokozata pedig a hússzaláta, tonhal, articsóka és majonéz, spenót és főtt tojás, lazac és rúkola. Tudhatni különböző fajta létezik. A tramezzino nem olasz találmány, de igazi olasz gasztrójelkép lett belőle. Nemrég ünnepelte 100 éves születésnapját, mivel 1926-ban az Amerikába kivándorolt, majd Olaszországba visszatért Angela De Michelisné Diolo és férje Onorino meg akarta ismertetni az olaszokkal az amerikai szendvicset. Így a Torinóban nyitott kávéházukban megalkották az Egyesült Államokban megkóstolt szendvics olasz változatát, amelybe kezdetben vajat, szardellát, szalámit és sajtot tettek. A költő Gabriele D'Annunzio megkóstolta, íz lett neki, és az amerikai helyet rögtön olasz nevet adott neki, szendvics helyett tramezzinónak keresztelt el, ami azt jelentette, hogy a gazdag töltelék két kenyérszeret között van, és azt is, hogy két fő étkezés közben kaphatja be az ember a tramezzinót. A rómaiak szerint az igazi tramezzinót náluk lehet enni, az egyik detektív regény sorozatban a római nyomozó el is magyarázza, hogy melyik tramezzino változatot pontosan mikor és hogyan kell enni. Velencében púpos a tramezzino, mert jól megtöltik mindenfélével. A tramezzino hívei különböző iskolákra oszlanak. A legújabb előírások miatt a presszókban a tramezzinót nejlonzacskóban kell tárolni, de rejtett helyeken még mindig nedves kendővel szedik le, hogy a kenyér puha maradjon. Természetesen a tramezzino szakértők azt is tudják, hogy melyiket kell melegen enni, megpirítva, vagy csak úgy simán, mivel Olaszországban a tramezzino kiválasztása és fogyasztása szintén komoly kérdésnek számít.

Tamar a portuondó kubai énekesnő karrierjét az 1940-es években táncosként kezdte, majd a Quarteto Daida énekegyüttessel vált ismerté. A világhírnevet az 1990-es évek végén a Buena Vista Social Club egyetlen női tagjaként szerezte meg, bár a színpadi koncertezéstől visszavonult, stúdióban a mai napig aktív. Zenei stílusát az amerikai jazzes harmóniák és a hagyományos kubai bolero érzelmes ötvözete az úgynevezett idézőjelbe feeling, egyébként feeling stílus határozza meg. Meleg tónusú, rendkívül sokoldalú hangjával a drámai balladáktól a ritmusos szón kubánóig minden műfajban képes közvetíteni a hamisítatlan kubai életérzést. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Party. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A Karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Pontosan 13 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Műteni kell 14. Leópápát. Délután már csak elszórtan lehet eső. Jönnek a részletek. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás, a Ryazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Az orosz légvédelem már a viradóra csak nem 500 ukrán drónt semmisített meg, 18 régió és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leópápát, miután csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok keleti részén. A Reuters beszámolója szerint a nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 000 ember maradt áram nélkül. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Végül a várható időjárásról. Napos gomoly felhős az idő, mert csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Arcvonások. Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon, most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban. mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
3: Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
7: Csak a jó ég tudja, honnan került a kis virág maga várfal téglái közé. Tény azonban, hogy pici sárga bóbitás fejét vidáman rázogató virág bújt ki ott, szó szerint a falból ezen a tavaszon. A kis virág élvezte az áprilist, a májust, és azt, hogy minden szellő megsimogatta a fejét, ettől bólogatott olyan szépen. Alatta egy útkereszteződés, gyalogátkelőhely, buszmegálló. Így egész nap volt mit néznie, hallgatnia ott a másfél méteres magasságban. Egy nap osztálykirándulókat hozott a busz. Tülekedtek, kiabáltak, visítoztak a 10 év körüli gyerekek. Máskor komoran telefonjukba temetkező, matrózblúzos, épp felnőttek sorjáztak át a zebrán, tán érettségizni igyekeztek. Persze a sárga virág nem tudta, mi az, hogy érettségi. Aztán kitört a nyár. A virág egyre többször gondolt arra, jó volna, ha esne egy kis eső. Lassan szomjazni fog. Ráadásul meleg lett, nagyon meleg. A fal ontotta magából a 40 fokos hőséget. Szerencse, hogy az a kis földdarab, amibe a virág kapaszkodott, hűvösebb volt. Nyafka kisfiú mutogatott rá felfelé, anyja kezét fogva. Nem akart óvodába menni. A sárga virág nem tudta, mi az az óvoda, és naptárt se nézett. Pedig már június vége volt ekkor. Szerinted hogyan nőtt ide? Kérdezte a gyerek. Ki tudja, a virágok mindenre képesek, mondta az anyja. Júliusban aztán, vajon mi történt a városban, több szerelmes pár is ezt az útvonalat választotta. A virágot meg lefotózták, olyan helyesnek találták ott a várfalban. Az augusztus poros volt és eseménytelen. Autók, buszok, mogorva meg vidám emberek. Aztán ősszel ismét iskola év indult, így több lett a gyerek itt is. A kis virág kókadozott. Az eső csak nem akart megérkezni. Egy nap egy copfos kisiskolás lány nyújtózott felé. A testvérem beteg, örülne neked. Beteszlek egy pohár vízbe is. Egy kisfiú segített neki, hogy elérje a virágot. A sárga virág nagyot sóhajtott, talán még kibírja a vízig. Bár nem így tervezte. De hát, gondolta, úgy tűnik a virágok mindenre képesek. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok.

0: Hogy mire vagyunk képesek mi emberek, azt sajnos gyakran csak akkor mérjük fel és hisszük el, amikor tragédia történik. Pedig a képesség, hogy elfogadjunk, beletörődjünk, újraépítsünk, bennünk van. Külsőre csak egy ház, lakóinak maga az élet. A Gödöllői Patrónusház.
1: Mindenki egyesével alszik, ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a saját kis életterük meglegyen, végül is felnőttekről beszélünk, és az autizmus meg önmagában ugye nem szerencsés, ha valakivel össze van zárva a fiatal.
0: Otthon, ahol ha kell, újra lehet kezdeni mindent. Akár a legmélyebb ponttól az albérletig.
2: Céljaim majd összegyűjtögetni a pénzt, ami már sikeres, mert minden héten azért lerakok pénzt. Ők elteszik, és mikor én úgy érzem, akkor kiveszem, és akkor egy albérlet, utána egy új család, remélem.
0: A párkapcsolat az élet egyik legszebb küzdelme. A díj, amit kapni lehet ezért, akár 63 évnyi boldogság.
3: Úgy fogadjuk el a másikat, ahogy megismertük, és ha csiszolódásról van szó, és az ember úgy érzi, hogy kell, akkor ne a másik csiszolódjon, hanem nyök esetleg magába is nézhet az ember időnként.
0: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Két nő, két különböző történet. Ami mégis összeköti őket, az a küzdelem, amit egyikük sem kért, viszont mindketten végigcsinálták. Október hagyományosan a mellrák elleni küzdelem hónapja. Tóth Viktória egyetemi tanárral és Kisvirág zongoraművésszel nem csak a betegségről beszélgetett Bétót Erika, hanem a félelmeikről, amelyek a betegséggel együtt épültek be az életükbe.
4: Jöhet egy pillanat, amikor az ember életében hirtelen minden megváltozik. Egy vizsgálat, egy lelet, néhány szó az orvostól, és egyszer csak egészen más értelmet kapnak a mindennapok. A mellrák diagnózisa nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszi. Félelmet, bizonytalanságot és rengeteg kérdést hozhat magával. De sokszor éppen ilyenkor mutatkozik meg, hogy milyen erő van az emberben. Tóth Viktória egyetemi tanárral és Kisvirág zongoraművésszel mindketten érintettek, erről beszélgettem. Mi történik akkor, Viktóriához fordulok, amikor ezt a diagnózist az ember kézbe kapja?
5: Egy olyan fajta sokra tudok visszaemlékezni, ami kicsit ilyen tehetetlenségérzéssel vegyes csodálkozás, tehát mint hogyha kívülről láttam volna magamat, nekem az első időszak az nagyon egy ilyen filmszerű dolog volt, tehát hogy ez tényleg velem történik, tényleg én kerültem bele, miért, hogyan, fiatal vagyok, egészségesen éltem, hogy lehet ez, tehát, és egyébként a mai napig bennem van ez egy kicsit, tehát, mint hogyha nem is az én sztorim lenne, néha még most is beszélgetünk erről a férjemről, és ő is ugyanígy van vele, hogy hát tényleg, tehát ez hihetetlen még. Igen, ez a csodálkozás volt az első reakció.
4: Virág, önnek?
6: Engem nem ért váratlanul a diagnózisom, mert már hónapokkal előtte számítottam arra, hogy valami fog történni az életemben, mi a testemmel kapcsolatos, mert olyan jelzéseket küldött nekem a testem, hogy kerestem föl az orvosomat, végül a Miskolci megyei kórházban diagnosztizáltak engem. Engem azért váratlanul, hogy nem hisznek nekem, amikor azt mondom, hogy valami probléma van, tehát viszonylag nehezen tudtam bizonyos vizsgálatokhoz jutni.
4: Na de miben érezte az, hogy probléma van? Tehát fizikális értelemben?
6: Igen, gyengémnek éreztem magam, az zajlott bennem, hogy valami nem stimmel, és ezt szeretném megtudni, hogy mi.
4: Viki pedig elkezdett naplót vezetni, legalábbis hát a betegsége első pillanatától, ugye?
5: Így van, igen. Sőt, már igazából abban az évben, hát amikor diagnosztizáltak, akkor számomra lezárult ez az éves első része tulajdonképpen, tehát én ott tudatosan egy új fejezetet kezdtem az írásban, is, illetve a grafikai munkáimban is egy pár nappal később.
4: De a naplóírás az miben segített? Tehát nem volt kinek elmondani azt, amit leírt, vagy könnyebb volt így írásban?
5: Egyrészt könnyebb volt így írásban, másrészt szerencsére nagyon támogató volt a környezetem, a családom is, és a barátaim is, tehát a közvetlen környezetem, de voltak dolgok, amiket írásban sokkal könnyebb volt kiadni magamból, és egy ilyen ventiláló funkciója volt ennek az egésznek, tehát itt ami a csövön kifér, tehát a válogatás, amit végül nyilvánosságra hoztam, az mennyiségben is egy jóval kisebb rész, mint ami keletkezett abban az időszakban.
4: Viki, önnek két kis gyermeke van. Volt olyan gondolata, hogy, illetve felmerült az gondolatban, hogy mi van, ha nem tudja felnevelni őket?
5: Igen, emiatt izgultam a legeslegjobban, és a mai napig ettől félek legjobban, akár a rák, akár akármi kapcsán, hogyha velem valami történik, akkor velük majd mi lesz, igen. Most megyek majd kontrollra, úgyhogy azért ez a kis Hát félelem bennem, ez sajnos már belejár, igen, tehát mindig, amikor közeledik a vizsgálat, akkor azért felmerülnek ilyen gondolatok, igen.
4: Virágnak még tartanak a kezelések, mi a legrosszabb a kezelésekben?
6: Talán megtalálni annak az egyensúlyát, hogy a kezeléseknek a fájdalmát felül tudja írni a gyógyulási folyamatnak az öröme.
4: Mert hogy mi okoz fájdalmat? Tehát a kemoterápia, a sugár, mi?
6: Igen, a kemoterápiának azt hiszem elég jól ismertek a nagyon akár súlyos mellékhatása is, de a műtétből való felépülés, illetve a sugárkezelés is nagyon komoly megpróbáltatással jár. De a mellékhatásokon túl Vikihez szeretnék kapcsolódni. Legtöbb gondolatom nekem is a gyermekem körül volt mindig.
4: Hogy hány éves?
6: 14 éves a fiunk, hogy ő a lehető legkevesebbet érezze abból, hogy én bizonyos szempontból meggyengültem.
4: Mi ad mindig erőt, hiszen egy-egy ilyen betegség, egy melldaganat esetében a kemoterápia, illetve a sugárkezelések hatására ugye testi változások is következnek be, kihullik az ember haja, nem tudom, melyikőjükkel történt ez meg.
5: Hajam kihullott, más külső változás nem volt végül is, ez azért eléggé látványos, igen.
4: Most már nem látszik szerencsére.
5: Igen. Régen hosszú hajam volt, és ez a rövid frizura, ez a lányom kedvenc egyik hajnak hívja mindig ezt a fölzselézett formát. Én ezt azelőtt megbeszéltem magammal igazából, hogy mindez megtörtént. Amikor már biztos volt, hogy kemoterápiás kezelés lesz, akkor én ezeket végig gondoltam, hogy fogom érezni magam, mi fog történni. Vettem porókát is egyébként, ami csak egyetlen egyszer volt rajtam, az alatt a fél év alatt, amíg nem volt hajam. És nekem az segített, hogy előre lezongoráztam a lehetőségeket, és már úgy mentem bele ebbe, hogy megvoltam vele békéve igazából.
4: Hogy látják, hogy hogyan viszonyul a környezet, az emberek, a barátok egy-egy ilyen betegség után az illetőhöz? Megmerik kérdezni, hogy vagy? Vagy egyáltalán tabu téma ez sokaknak?
5: Én úgy gondolom, hogy tabu téma, igen. Benne van a köztudatban, és elméletileg foglalkozunk vele, beszélünk róla, legyenek vizsgálatok, az emberek vegyék igénybe, de amikor tényleg az élet része lesz, tehát a környezetünkben vagy a családunkban valaki kap egy ilyen diagnózist, és megkezdődnek a kezelések, és látszani is kezd, akkor zavarba jönnek valahogy az emberekettől. Tehát onnantól kezdve tényleg tabuvá válik. Az én környezetemben a legtöbben nem tudtak ezzel mit kezdeni, főleg távolabbi ismerősök. Tehát akik körülvettek, azok nyilván tudtak róla, és elfogadták, és igyekeztek segíteni, és mindenki szeretett volna segíteni. Tehát én úgy éreztem, hogy jó szándékkal, de zavarban vannak az.
4: Valahogy nincs kultúránk ehhez,
5: igen,
4: ugye?
5: Igen, azt hiszem ez a legjobb megfogalmazás, igen.
4: Ön is így élte meg, barátok? Megmerték kérdezni, hogy vagy, Virág?
6: Én szerencsésemnek mondhatom magam, mert nagyon széles körben tudtak engem a barátaim támogatni, bár nagyon sokan nem Magyarországon élnek, akik pedig bizonyos gátakkal küzdöttek, azt nyilván éreztem, és úgy tudtam ezt áthidalni, hogy én fordultam feléjük.

0: Október 10-e minden évben a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Idén a nemzetközi figyelem a fájdalom megfelelő kezelésére irányult. A végstádiumban lévő betegeknek az utolsó napjait tehetik szebbé a fájdalom csillapításával. Bár, ahogy a miskolci hospice főorvos mondja, nem csak a testi fájdalmakat, hanem a lelkieket is csillapítani kell valahogyan. A miskolci hospice házban szintén Bétót Erika járt.
1: 31 évvel ezelőtt egy akkor nagyon fiatal embernek, fiatal orvosnak, dr. Simko Csabának felajánlották, felkínálták, hogy hozza létre a Miskolci Hospice házat. Hát most itt ülünk, és a Miskolci Hospice házban beszélgetünk, amely 31 éve működik. Hogyan tud visszatekinteni, vagy hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
2: Néhányan egymásra találtunk, és ez a néhány ember közös ambícióból elindította tulajdonképpen Miskolcon a hospice ellátást, amihez a kórházak akkori vezetését sikerült megnyerni, és így jött létre tulajdonképpen 95. októberben nyílt meg ez a ház, akkor még 10 ágyjal. Így jött létre a gondozás, egy évvel azelőtt már otthoni gondozási keretek között elindult az alapítványi működés, tehát 94-95-ben indult Miskolcon a hospice szolgálat, és néhány lelkes embernek a kezdeményezésére. Múltkor számoltam össze ezeknek a lelkes embereknek az átlag életkorát, és 29 év volt az átlag életkor.
1: És még sokan most is itt vannak.
2: És sokan még most is ebben a rendszerben dolgoznak.
1: Amikor az átlag ember azt hallja, hogy hospice ház, akkor sajnos a halál jut eszébe.
2: A hospice az elmúlással összekötni valahol jogos, valahol meg ezen egy picit túl kell lépni. De a fő üzenet ebben az, hogy az elmúlás mindenkit érint. Tehát amikor mi a haláltól, mint valami tűztől félünk, bocsánat, ezért a kifejezésért, akkor valójában valami olyasmit tagadunk, vagy olyasmi elől menekülünk, ami tulajdonképpen igazából az életnek a része.
1: Az idei hospice világnap egyik fontos üzenete a fájdalom megfelelő csillapítása. De sajnos van olyan szenvedés, amit a fájdalom csillapítókkal nem lehet megszüntetni. Ez a lelki fájdalom, az elmúlástól való félelem, mondja Dulibán Lászlóné Judit, a hospice ház főnővére.
3: Mindenki azt gondolja rólunk, hogy nem vagyunk mindennapiak abban a tekintetben, hogy haldokló betegekkel foglalkozunk. És én már fiatal nővérként is olyan területet választottam a hematológiával, amely ezekkel a daganatos betegekkel foglalkozott. És én azt hiszem, hogy az az érzés, hogy mindenkinek tudunk segíteni. Persze nem meggyógyítani, persze nem feltétlenül abban, hogy mi éveket éljen tovább, de hogy az adott pillanatban a legjobbat ki lehessen hozni abból a helyzetből, hogy tudjunk neki segíteni, hogy fájdalommentes legyen, hogy mozgásképes legyen, hogy a családjával való kapcsolatot helyreállítsa, hogy az ő érzelmi megterhelését kicsit megtámogassuk. Tehát ez nagyon-nagyon sok olyan dolog ebben, ami sikerélményt ad az embernek. Mert persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot, egy házassági évfordulót, amikor együtt tudunk örülni kisebb dolgoknak is, hogy éppen ma fel tudott kelni, hogy a fájdalmai nem jelentek meg olyan erősen, vagy a egyéb panaszai. Ezeknek kell örülni, amire mi személyben képesek vagyunk.
1: Egy olyan nővérkével beszélgetek, aki szintén 31 éve itt van a Miskolci Hospice házban. Kérjek egy bemutatkozást.
4: Bátor Ligeti Tamás, né Éva nővér vagyok.
1: És Éva nővér, mi tartotta itt 30 évig, 31 évig? Mi tartja itt napjainkban?
4: Hát röviden szólva a betegek szeretete, az empátia, bele tudom képzelni magam a helyükbe, a szenvedésükbe.
1: Ez jó, hiszen ez által akkor ön is szenved.
4: Igen, néha túlzásba is viszem, igen. Nagyon bele tudom magam a fájdalmukba, mindenféle szenvedésükbe, és szeretem őket. Szeretem, ha rám mosolyognak, szeretem, ha egy köszönömet mondanak, szeretem, ha egy nap után azt mondják, hogy már egy hete nem láttam, olyan régen volt. Ezek a kis pici, apró, mindennapi csodák nekem nagyon sokat jelentenek.
1: Milyen változásokon ment keresztül a hospice háznak a működése az elmúlt 30 évben?
2: Maga a hospice palliatív ellátás, igazából így szeretjük nevezni, a hospice palliatív ellátás nem csak Magyarországon, nem csak Miskolcon, hanem az egész világon egy jelentős kapunyítást hajtott végre, jelentősen kiszélesítette, vagy kiszélesítené a palett. Táját, az ellátó gondozottaknak a körét. Ma már a hospice ellátás nem csak daganatos betegeket szeretne ellátni, nem csak daganatos betegeket szeretne gondozásba venni, erre Magyarországon még nincs mód erre a szélesítésre. De ezért küzdünk. Számos olyan más betegség van, ami nagyon komoly szenvedésekkel jár, rövid várható élettartammal jár, és ezeknek a szenvedéseknek az enyhítése tulajdonképpen a palliatív ellátásnak a feladata.
1: Nem csak a betegnek, de a hozzátartozónak is nagy segítséget nyújt a hospice ellátás. Egyrészt az ápolás nehézségeit vállalják át, és az intézmény falai között nem érzi magát a fájdalmával egyedül a család.

0: Hogy mit is jelent egy család számára, ha súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, akkor érezhető igazán, amikor 16 évesen hirtelen megszűnik az ellátórendszer, s a gyakran 24 órás felügyelete a családra hárul. Nem ritka a példa, amikor az érintett szülők fognak össze, hogy a gyermeküknek több esélye legyen a boldogulásra. Gödöllőn a Patronus házban 10 évvel ezelőtt önerőből építettek fel a szülők egy támogatott lakhatást, ahol 12 súlyosan autista fiatal él biztonságban, szerető családias környezetben. Látszólag egy családi ház, nekik azonban maga az élet. Most újabb 6 lakótérrel bővültek, igaz, a várólistájuk még mindig rendkívül hosszú. Belényi Barbara járt náluk.
1: Jó érzés látni, hogy kultúrát, tiszta, vidám. Én is szívesen laknék itt.
2: Mi rehabilitációs mérnökkel terveztettük meg az épületet, akinek egyéb iránt az öccse autista, tehát mi minden egyes részletére figyeltünk, hogy az épület az alkalmas legyen arra, hogy fogadja a fiatalokat.
1: Hatalmas terek.
2: A kert tervezését meg egy autizmus szakemberrel közösen alakítottuk ki, tehát itt ez az elsődleges szempont, hogy ő jól érezze magát.
1: Önnek is van egy érintett gyermeke? Németh Ildikó a Patronus ház ügyvezetője.
2: Szükség hozta létre családi érintettség miatt Levente a keresztfiam, és a nővéremmel együtt alapítottuk meg a szervezetet, és akkor én kiléptem az akkori állásomból, és 8 órában ezt vállaltam, hogy létrejön az épület. Ez a házunk, ahol most vagyunk, a Levente ház, ez abszolút magánkezdeményezésre valósult meg, viszont a szeptember 4-én megnyílt Harmóniaház támogatott lakhatásunk, az a belügyminisztérium pályázati kiírására elnyert pályázat, ez egy állami finanszírozású támogatott lakhatás, 6 fő felnőtt autistát fokozott gondozási igénnyel tudunk ellátni.
1: Fontos, hogy mindannyian autisták?
2: Alapvetően nem fontos, hogy csak autista legyen, viszont akkora hiány van az autizmus ellátásban, hogy hozzánk szó szerint csak autisták jelentkeznek.
1: Ennyivel több az autista?
2: Hát az igazság, hogy évek óta nincsen felmérés arra, hogy mennyi autista van Magyarországon. Most, hogyha azt mondjuk, hogy Amerikában minden 59. gyermek autizmussal él.
3: 3 éves korától nevelem egyedül. Sajnos albérletben lakunk. Ezekkel a gyermekekkel én szerintem egy kicsit lehetne családot jobban segíteni, támogatni. Ha velem történik valami, senki el nincs.
4: A legeslegjobb barátnőmnek a kisfia úgy született, hogy fogyatékkal élő. Onnantól kezdve, hogy valaki kerekesszékben kell, hogy élje az életét, teljesen másként kell azt megszerveznie, hogy a lakásától mondjuk 1 kilométeres távolságba hogy jusson el. És akkor még ez csak az az oldal, amikor a mozgásában korlátozott valaki. Hogyha a buksival sincsen minden rendben, és esetleg ez kombinálódik is, mint mondjuk a mi történetünkben, akkor még inkább nehéz.
1: Ilyenkor számít igazán, hogy milyen a szociális háló, hogy kik veszik az embert körül?
4: A szociális háló, illetve a közösségeknek a megtartó ereje, az biztos, hogy extrán fontos. Nagyon fontos az, hogy közösségben töltse a napjait. Ez ugyanilyen fontos lenne a fogyatékkal élőknek az életében is. Sajnos ez nem olyan egyszerű.
1: Szeptember közepén egy második támogatott lakhatásra bővült a Patronus ház, ami már állami forrásból épülhetett meg. 6 súlyosan autista fiatal felnőtt költözhetett be a családi házba, ám legalább 40 család vár arra, hogy gyermekét befogadják. Óriási a várólista. Enyhe igaz, hogy a Patronus ház egyben nappali foglalkoztató tér és rehabilitációs munkahely is. Így sok családnak már az is segítség, ha a fogyatékossággal élő gyermekek közösségben lehet, és kaphat rendszeresen feladatot. Van, aki veteményest gondoz, más takarít, és sokan kézműveskednek, nemezelnek, a kertben szedett fűszernövényekből fürdőgolyót gyúrnak. Minden apró lépés számukra hatalmas kihívás, de egyúttal lehetőség is, hogy biztonságos környezetben fejlődhessenek, és fontosnak érezzék magukat. Mesél nem csupán az élettér kertésze, de a terápiás foglalkozások aktív tagja is.
5: Citromfű.
1: Mire való az a citromfű? Mit lehet vele csinálni? Mesi.
5: Hát, fürdősóba.
6: Szárító gyógynövény.
1: Kozák Melinda Patronushoz segítő munkatársa mutatja a feladatokat, és ezt a fiatalok szedték le, termesztették.
6: Igen, szárítottuk ki közösen, és most van a feldolgozása.
1: Mennyire nehéz a munka?
5: Nem nehéz.
1: Szeretett csinálni?
5: Igen.
1: És citromfű teát ittatok-e már?
5: Igen.
1: Az hogy íz lett?
5: Jól.
1: Te itt laksz a házban, vagy foglalkozásokra bejársz?
5: Bejárok.
1: Mi tetszik benne?
5: Hát az, hogy kikapcsol. Hát meg lefoglal.
1: Otthon is van, hogy hazaviszed ezt a tudást, és mondjuk anyukádnak besegítesz?
5: Hát annyira nem, de hát azért segítek neki.
1: És mesít, mikor nem jössz ide az élettérbe, akkor hogy telnek a napjaid? Iskolában vagy már nem tanulsz?
5: Hát már nem, mert tanulok, ha nem otthon vagyok, filmet nézek, sorozatokat nézek.
1: És akkor hogy szerzel barátokat?
5: Hát inkább a segítőkkel beszélgetek.
1: Ők mindig meghallgatnak?
5: Igen.
1: És lépjünk a közösségi térből egy kicsit át a folyosó túloldalára, ahol a lakótér van, egy fénykép a falon. Mindenkinek külön szobája van?
2: Igen, mindenki egyesével alszik, ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a saját kis életterük meglegyen, végül is felnőttekről beszélünk, és az autizmus meg önmagában ugye nem szerencsés. Ha valakivel össze van zárva a fiatal, 12 különálló szobánk van, és van még egy-két olyan fejlesztő helyiségünk itt az épületben, ami relaxációs, teret biztosít, van egy kis sportszobánk, csószobánk, de alapvetően ugye maga a fejlesztések nagy többsége az túloldalon Apple intézményünkben zajlik.
1: Családhoz pedig hétvégente járnak haza?
2: Alapvetően pénteken mindenki el szokott menni, két hetente van egy kis pici kivétel, a szülői elfoglaltság miatt, de valaki már szombaton jön vissza, tehát igazából csak az, hogy legyen egy kicsit együtt a család, de valaki vasárnap jön vissza, tehát ez ugye attól függ, hogy maga a családi életben még hogy tudják beilleszteni ezt a 0-24-es ellátást otthon a szülők.
1: 10 évvel ezelőtt a szülők aggodalmából született meg ez a ház. 12 autista fiatal felnőttel közülük családból van, aki már elvesztette a szüleit?
2: Hát egy hölgy van, akinek az édesanyja meghalt, de édesapja még él. A legidősebbünk 48 éves, de még neki is a szülei aktívan részt vesznek az ő programjaiba, vagy hétvégi ellátásában.
6: Kimegyünk.
2: Vagy
6: kicsit Levik.
2: Köszönsz még egyet? Levik, én mondd, szia!
3: Szia!
2: Ügyes vagy, szia!
6: Gyere, kimegyünk!
1: Mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincs ilyen keresztanyjuk, ilyen szüleik, ilyen szerencsés csillagálás, hogy összefognak? Nagyon sok súlyosan autista fiatal felnőttél, meg idős is. Ők hol vannak?
2: Hát nagyon sokan otthon vannak, és azért azt tudni kell, hogy ez a családok szempontjából ez egy borzasztó teher. Minden szempontból, pszichésen, fizikailag, a legtöbb család ki van merülve, hogyha esetleg az ellátottnak a viselkedése olyan, hogy esetleg agresszív megnyilvánulási vannak, akkor úgy még egyéb tragédiák is történhetnek a családban, de jellemzően sajnos otthon vannak, mert nincs olyan befogadó intézmény, ahova ők be tudnak menni. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb.

0: Maradjunk még annál a gondolatnál, milyen is egy otthon. Sokunk számára magától értetődő, hogy ez az a hely, ahová napvégén hazatérhetünk. Akik bármilyen okból az utcára kerültek, egészen másképp gondolnak erre. Ráadásul a hajléktalanság miatt a legtöbben szégyenkeznek is, ezért segítséget se szívesen kérnek. Milyen lehetőségek vannak egy ilyen élethelyzetben? Hogyan lehet mégis otthona az otthontalannak? Kobolák Attila járt a Máltai Szeretetszolgálat budapesti Miklós utcai hajléktalan szállóján.
1: Itt áll mellettem Molnár Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának ügyvezetője. Amikor beléptem a bejáraton, már eléggé nagy tumultus volt. Azok a hajléktalan emberek, akik eljöttek ma ide, fogpótlást, szemüveget, kórházi csomagot kapnak. Hosszú távon hogyan, mennyit segít ez a helyzetükön?
2: A fogpótlás az talán azért a legfontosabb számukra. Ez nem csak egy szépészeti beavatkozás, hogy legyenek az embereknek fogai. A mindennapi életben is ez egy elengedhetetlen dolog, akár tényleg csak a táplálkozáshoz, akár a munkavállaláshoz. Önbecsülésüket is segítik, de egy egészségügyileg is nagyon fontos beavatkozás. Nyilván hasonló a szemüveg. Kórházi csomag, azok az ügyfeleink, azok a hajléktalan emberek, akik kórházba kerülnek, nem rendelkeznek megtakarításokkal jellemzően. Hát ahogy bárki, aki kórházba kerül, azzal az elvárásra találkozik, hogy vegyen be magának pizsamát, tisztálkodási eszközöket, WC-papír, zsebkendőt, ezekkel segítjük a hozzánk járó hajléktalan embereket, illetve azokat, akik bekerülnek a kórházba. A csomagmegőrző konténerünk egy új szolgáltatás. Ez a nappali melegedőnkbe érkező hajléktalan embereknek egy fontos és biztonságos csomagmegőrzőt jelent. Ehhez vásároltunk egy konténert, illetve zárható szekrényeket szereztünk be. És végül a tüdőszűrő programunk, ami egy nagyon fontos szolgáltatás ahhoz, hogy a hajléktalan emberek szolgáltatást vegyenek igénybe, ez az egész országban így van, ehhez rendelkezniük kell egy 6 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrőlelettel. Van egy mozgó tüdőszűrő állomásunk, egy buszunk, amivel a város, illetve az ország különböző pontjain tudunk többek között hajléktalan embereknek is ingyenes tüdőszűrést biztosítani. Még egy program van, az pedig a szépészeti programunk. Ez gyakorlatilag hajvágáshoz, hajfestéshez, manikűrhöz mindenféle eszközöket vásároltunk. Mi megpróbálunk mindennapi sikerekben gondolkodni. Egy velünk eltöltött fél óra tudott-e egy kis vidámságot hozni az adott ember életébe, akár az adott tál meleg étel, amit nálunk kapott, az nem csak a hasát töltötte meg, hanem azt érezhette, hogy olyan helyen van, ahol ő számít. Tényleg az odafordulás, a személyes figyelem az az, amiben mi jobban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk segíteni.
1: Az az érzés, hogy valaki számít, ez a legfontosabb, ennek a segítségével tud visszatérni a volt életéhez akár?
2: Igen, nagyon fontos, hogy a hajléktalan emberek jellemzően elmagányosodnak, és nagyon elszigetelődnek társadalom többi tagjától. Egyik oldalról egy teljesen logikus folyamat, hiszen a hajléktalanság miatt kialakult szégyenérzet következtében egyre kevésbé kérnek segítséget a korábbi barátaiktól, korábbi családjuktól, hogyha volt ilyen, és egy idő után egyedül maradnak. Ebben nagyon fontos, hogy támogassuk őket, hogy nincsenek egyedül, hogy vannak olyan emberek, akiknek ők számítanak, és természetesen nem szeretnénk sem családot, sem szociális hálót ilyen szempontból, mint barát pótolni, de fontos megmutatni azt nekik, hogy ők igenis számítanak, igenis értékes emberek, tele vannak szuper tulajdonságokkal, és a nehézségeikben segítségre szorulnak, de hát ezzel mindannyian így vagyunk, és pont ettől vagyunk egyformák, hogy mindannyian segítségre szorulunk, csak vagyunk páran szerencsésebbek, akiknek egy stabilabb védőháló van körülötte és alatta, náluk pedig jellemzően ez kikopott vagy megszakadt.
1: Most azokhoz fordulok, akiknek segíteni szeretnének. Milyen kezeléseket kapott ma?
3: Igazából gyógyszereket kell csak szedjek a műtétem miatt. Ott egy tumor, a nyelven maradt, kettőször kellett műteni, amiatt is tudok ilyen nehezen beszélni, de további kezelésre nincs szükségem, csak gyógyszerekre. Nem szükséges további kezelés, de hát ilyen sugár, kemó, ilyesmi, de attól nagyon félek is.
1: Akkor is félt, mikor utcára került?
3: Én albérletből jöttem ide. Nyugdíjba mentem, megszűnt a lakhatásom, ahol albérletbe laktam. Azért már hosszú évek óta albérletbe vagyok, és volt ez a lehetőség, hogy ide jöhetek. Csak a legjobbakat tudom mondani. erről az intézményről. Kedves szociális munkások, vezetők vannak itt, tényleg a puncsolás, bármilyen probléma van, oda lehet fordulni, maximálisan segítenek, amikor a kórházban voltam, számtalanszor fölhívtak, hogy van-e valamilyen szükség, mert egyedül élek. Volt családom, csak az úr, ahogy szétment. 3-4 ágyú szobák vannak, tisztaság van, egy nap többször takarítanak a szobákat. Mi csináljuk, ez természetes, bárcsak a többi szállók lennének ilyenek, mint ez a Miklós utcai.
1: Mielőtt idejött volna, nem merült fel az, hogy valamilyen barátjához vagy családtagjához menjen inkább? Említette, hogy a családja szétesett.
3: A gyerekeim az ország össze-vissza vannak, és nem volt olyan jó a kapcsolatuk már, és nem szerettem volna egyik gyerekem nyakára sem költözni, mivel ők is nehezen élnek.
1: Milyen szolgáltatásokat vett ma igénybe?
4: Én bentlakó vagyok, reggeli, ebéd, vacsora, ruházkodás.
1: És hogy került ilyen helyzetbe, hogy ezeket igénybe kell itt vennie?
4: Hát sajnos én elváltam. Én nagyon régen laktam itt. Csak utána kitörtem, elmentem dolgozni, utána sajnos megint beleestem egy olyan csapdába, hogy összeismerkedtem egy olyan hölgyikével, aki elvitt tőlem mindent. Utána lecsúsztam a padlóról, most már helyreálltam.
1: Ez itt sikerült ebben az épületben?
4: Igen. Igen, itt sikerült.
1: Hogyan? Mi volt a legfontosabb tényező ebben?
4: Segítettek munkát találni, mindenbe gondoskodóak, az ember úgy áll hozzá, nem olyan problémákkal küzdik, mert azért sok ember drogozik, meg ilyesmi, hál' Istennek én kimaradtam belőle.
1: Mit dolgozik jelenleg? Milyen céljai vannak a jövőben?
4: Építőiparban dolgozok, szakmás emberként, ácsállványozóként. Céljaim majd összegyűjtögetni a pénzt, ami már sikeres, mert minden héten azért lerakok pénzt. Ők elteszik, és mikor én úgy érzem, akkor kiveszem, és akkor egy albérlet, utána egy új család, remélem.

0: Nincs titok, vagy talán mégis. Nem kell várni, ha megtaláltad. Ezt mondja Nagy Ervin és felesége Márta, akik ebben a hónapban ünneplik 63. házassági évfordulójukat. Kimondani is sok, de tényleg több mint 8 évtizede járnak ugyanabba a gyülekezetbe, ahol egy közös kiránduláson szerettek egymásba. Hogy mit jelent a házaspár életében a hálaadás, még egészségügyi nehézségek közepette is, arról Nagy Ervinnel és feleségével Mártával Nagy Bálint beszélgetett.
1: Az én szüleim baptisták voltak, hívő emberek voltak, sőt az édesapám szülei is. Édesanyámnak a szülei nem. Ő református volt, az anyai nagyanyám. Édesanyám meg hát olyan felnőtt, már nagylány korában tért át, és akkor onnan jött át az újpesti gyülekezetbe, és a szüleim a Szanit ismertekedtek meg. Édesapám nem pesti, vidéki gyerek volt, de feljött aztán fiatal felnőtt korában, nőtt, még nőtt lány korában, és itt megismerkedtek, és az újpesti gyülekezetben, és hát a Pannonhalmi Béla név az ismer, még ő adta össze őket, és lehet, hogy az én bemutatásom is a Pannonhalmi Béla testvér által történt. Én szoktam mondani, hogy én 87 éve Újpestre járok, abból 3 évig hoztak, utána megjártam. Természetesen nem egyedül. Hát amíg vidéken dolgoztunk, addig egy kicsikét az itteni gyülekezeti látogatások megritkultak, de az nem volt egy hosszú idő, úgyhogy...
2: Hogy történt a hitre jutás? Hiszen oké, hogy gyülekezetben nő fel az ember, de azért meg kell találni a saját hitét.
1: Nehéz olyan eseményt mondani, ami mondjuk egy pálforduló volt. Egyre komolyabban értékelte az ember a hitet, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor már meg is kell pecsételni. Mondjuk elég fiatal voltam még, nem voltam még 11 éves, amikor bemerítkeztem.
2: Milyen ugyanezt megélni lelkipásztor gyermekként?
3: Ugye mindig ott voltunk természetesen a alkalmakon. Most egy dolog, amire jól emlékszem, hogy Tahiban a Marshall testvér foglalkozott velünk, így gyerekekkel, és úgy megragadtak a szavai, és az alkalom végén énekeltük, hogy hadd menjek Istenek mindig feléd, és az valahogy úgy tényleg nagyon megragadott.
2: Hogyan találtok egymásra?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert amikor gyerekek voltunk, hát 3,5 év van közöttünk különbség. Amikor gyerekek voltunk, a még, akkor újpesti tagok voltak. Aztán utána vállalt az apósom prédikátori állást Pécelen.
3: Itt voltam, már amikor lementünk, 5 éves, igen.
1: Én nagyobbacska fiú voltam, ő még kislány volt. De most ő nyilván, a feleségem nyilván akkorra nem emlékszik rám, hogy én léteztem, én viszont emlékszem rá. És hát aztán a feleségemékkel jöttek Újpestre, 17 éves lettél, ugye amikor visszajöttetek Újpestre.
3: Én úgy emlékszem, hogy egy gyülekezeti kirándulás mentünk. Hát többször is mentünk kirándulásra, de ez a kirándulás véletlenül valaki átadta nekem a helyet Ervinnel szembe. És így az ablaknál ültünk, és valahogy úgy nyúltunk mind a ketten, hogy összeért a kezünk. És ez valahogy megragadott.
1: Én is emlékszem. És akkor megbeszéltünk egy találkozót, de nem csak kettesben, hanem ilyen négyes ülés volt a Tibasanyi, és akkor, hogy akkor elmegyünk múzeumlátogatásra. És a Tibas

0: az életünket, akit szeretünk, és még, hogy így megtart bennünket.
1: Uh-huh. Biztos voltak azért meg nehézségek.
2: Ugye én elég sok, hát először ugye Pesten kezdtem, már a Cegléden kezdtem, de Pesten laktunk, és akkor utána egy fél év múlva elmentünk Karcagra. Ott vállaltam az első körzetorvosi állást. Egy szóval sem mondta a feleségem, hogy ne menjünk. Mindenki Pesten lakott. Az én szüleim is, a testvéreim is, a feleségem szülei is. De akkor kocsink nem volt, nem úgy volt, hogy na, felszaladunk, hogy lássuk egymást, akkor meg kellett tervezni, stb.
1: Nyugdíj után hogy alakult? Hiszen ott azért a nyugdíj azért nagyon sok mindenem változtat az ember életében.
2: Minden nem változtat, ez tény. Nehéz úgy beszélni az embernek az emlékeiről, hogy ne dicsekedjen, mondjuk. Pedig nem illik. Sőt, annak idején ezt csak mellékesen mondom, hogy mondtam, hogy a menyemnek is említettem, hogy szerintem a szenilitás első finom jele az ember elkezd dicsekedni azzal, hogy ez így volt, meg így, meg ilyen ügyes voltam, stb. Úgyhogy emlékszem rá, egyszer-kétszer úgy poénosan a menyem rám is szólt, hogy vigyázzak, hogy a saját diagnózisomba bele ne essek. Na, elég az hozzá, hogy ezt le is írták, nagyon magas volt a munkabírásom. Ugye, hogy rendesen tudjunk élni, három gyerekünk van, és közel vannak egymáshoz, a feleségem nem vállalt állást, nevelte a gyerekeket. Most én soha nem olyan munkahelyen dolgoztam, ami úgymond szolvens munkahely volt. Nekem a bérem volt. Én nem tartoztam a gazdag orvosok közé. De 60 éves koromban, akkor még el lehetett, mert 60 éves korban elmentem nyugdíjba, szóval úgy voltam vele, hogy azért ezt sokáig nem szabad csinálni. És akkor 3 évig nem dolgoztam, kipihentem magam, közben építkeztünk, akkor tájtjöttünk ide, és akkor utána úgy voltam, hogy ezt így nem lehet csinálni, hogy az ember... És akkor elmentem Gyöngyösre egy krónikus belgyógyászati osztályra dolgozni. Akkor voltam 63. éves, és majdnem 18 évig dolgoztam ott. Úgyhogy 81 éves koromban hagytam abba aztán ezt a munkát. De én nagyon szerettem azt az osztályt, nagyon jó volt a kollektíva. Egy idős emberekkel foglalkoztam, a beteganyag olyan volt. Kérdezték is, hogy milyen érzés öregen látni, hogy hát az idősekre mi vár. Tudom. Nem deprimált, nem okozott szorongást, és aztán hát ugye jött ez a mozgásszervi probléma, és akkor már nem tudtam lejárni akkor 81 éves korban. Hiányzik.
1: Visszatekintve, kicsit most már lehet, hogy nehezebb, de mégis mennyi mindenért lehet hálás az ember?
2: Nem olyan régen olvastam Háló Gyulának egy ilyen bölcselek, vagy értekezés, vagy ez egy rövid kis gondolatmenet volt, amiben az imádságról beszélt, hogy az imádság az nem egy szó, az egy állapot. Hát szerintem a hála is egy állapot. Egy állapot, mert az ember, persze, hát vannak olyan nagy élmények, meg amiért jobban hálás az ember, vagy vannak olyan szorongatott helyzetek, amiből való szabadulás miatt jobban hálás az ember, de unblock mindenért. Az egy állapot, hogy kell, hogy legyen, hogy hálás az ember.
1: Mit üzennétek azoknak a fiataloknak, akik párválasztás előtt vannak még? Mi a hosszú házasságnak a titka?
2: Egyrészt oda kell bízni a jó Istenre, másrészt mi is úgy keltünk egybe, hogy friss diplomás voltam, az anyósoméknál laktunk egy szobában, nem kell összegyűjteni ezt, azt, azt, hogy majd akkor, majd ekkor. Hát ha megtalálták egymást, akkor nem kell várakozni. Nem azt mondom, hogy minden áron mindenki igyekezzen gyorsan megnősülni, vagy férhez menni, de ha megvan, akkor ne halogassák. Hála Istennek nem volt anyagi gondunk, nem volt sohasem, de hogy ne az legyen az alapvető. Egy házasom, mert fontos. Persze igyekezzen az ember megfelelő körülményeket biztosítani magának, de ne az legyen az alapvető.
0: Hogy ne akarjuk mindenképpen megváltoztatni a másikat.
2: Egyetértek. Úgy fogadjuk el a másikat, ahogy megismertük, és ha csiszolódásról van szó, és az ember úgy érzi, hogy kell, akkor ne a másik csiszolódjon, hanem esetleg magába is nézhet az ember időnként.

0: Családi napot tartott az Egri Harlekin Bábszínház, amely már 60 éve játszik kicsiknek és nagyoknak. Bábot készítettek és bekukucskáltak a kulisszák mögé is. Meseősvényen indultak közös játékra, ahol a szülőknek megmutatták, hogyan használhatják a bábot, akár az otthoni problémák feloldására is. A riporter Pilisi Csenge.
1: Most mit rajzolsz?
2: Egy király.
1: Király. Nagyon szép lila szakálla van, ahogy látom. Tetszett az előadás? Tudod, miről szólt? Elmondom nekem?
2: Nem tudom én.
1: De jól érezted itt magad?
2: Igen.
3: Szóval kedvetek játszani? Köszönet játék? Van a nép, és van a király. És a király tüsszelt egyet, a nép pedig azt mondja rá, hogy...
2: Isten
3: egészség. De egy valaki nem mondja. Tehát ez az első szituáció, jó?
4: Én Sebestyén Tímea vagyok. Nem először vagyunk itt, láttunk már előadást. Az is csodálatos volt, tehát egy igazi élmény. Gyereknek, felnőttnek egyaránt.
1: De nem csak az előadást néztek meg most, ahogy látom, együtt rajzolnak a kicsikkel.
4: Igen, ez egy külön élmény a kisgyermeknek is itt, hogy közösségben lehet, és akkor mindenki örül.
1: És otthon szoktak bábot készíteni vagy játszani?
4: A nagyobbik lányom, ő 10 éves, és ő nagyon kreatív, tehát ő készített már bábokat is. Folyamatosan rajzol, játszik a kicsivel, tehát előad neki, folyamatosan szórakoztatja.
1: Akkor sok mindenre jó a bábjáték, nem? A bábszínház.
4: Ő kifejezetten élvezi neki, ez egy ilyen varázslatos hely, ahol mindig lát valami újat, valami értéket.
1: De az élmény a lényeg, vagy a közös mesélés?
4: Én szerintem mind a kettő. Együtt van a család, ez egy ilyen közös élmény.
0: Az Egri Harlekin Bábszínház már több mint fél évszázada szolgálja a családokat, és hozza be, és fertőzi meg a gyerekeket a bábjátékkal, a bábjáték szeretetével, mint ahogy a mai napon is egy családi napot tartanak, ahol tele van gyerekkel a bábszínház. Mi mindent mutatnak be a bábművészetből?
5: Idén az a különlegesség az évadnyitóinknak, hogy két évadnyitónk is lesz.
0: Szűcs Réka, az Egri Harlekin Bábszínház igazgatója.
5: Egy csecsemőszínház évadnyitó, valamint egy családi évadnyitó, mert egészen a csecsemőkorosztálytól a felnőttekig játszunk előadásokat, és azért ezen belül is nagyon, nagyon aprólékosan be van osztva, mert nem minden korosztálynak való az, ami mondjuk egy idősebbnek vagy fiatalabbnak, tehát hogy muszáj egyszerűen a saját életkori sajátosságok szerint mérni ezeket az előadásokat. Egyrészt azért, mert így működik, így szól hozzájuk, másrészt pedig azért fontos ez, hogy tényleg az üzenet vagy a történet jobban eljut így a gyermekekhez, ne beszélve arról, hogy fejlesztőbb hatású is.
0: Hogy lehet egészen piciknek játszani? Ugye csecsemőszínházat is indítottak, és nagy sikerrel.
5: Nagyon fontos első lépcsőfokunk a csecsemőszínházi előadások, és a 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani ezt a színházi formát, míg a többi előadásunk azért 45-50 perces átlag van, ez csak 20 perces, amit általában egy 20 perces játék követ. A térhasználata is egészen más. Míg egy nagyobb gyermektől már el lehet várni, hogy végigüljön egy előadást, egy pici babától nem, tehát a tér is sokkal szabadabb, nyugodtan tudnak sétálni a nézőtéren, tehát ebből kifolyólag a játék is ugye szabadabb. A történetvezetés pedig nem egy lineáris történet, hanem etüdszerű, szituációkra épülő jelenetekből áll, amik inkább ilyen képek, hanghatásokból tevődik össze, tehát inkább az érzékekre hatunk így a gyermekeknél. Azon túl, hogy abszolút leköti őket ez a forma, azon túl nagyon fejlesztő is a számukra, tehát azért a beszédkészség fejlesztése, a beszédindításban is segít, kommunikációban, hogy a szövegértés része, vagy a hanghatások, a tapintás is, ugye, tehát nagyon sok érzékszervet meg is mozgatnak ezek az előadások.
0: Egy ilyen családi nap, vagy egy ilyen családi fesztivál hogyan jelent kapcsolatot, egy kicsit még közvetlenebb kapcsolatot a Bábszínház és a nézők között?
5: Évközben szoktunk is készíteni külön kiadású előadásokat, ami azt jelenti, hogy az előadáshoz egy program is társul, melynek keretén belül találkozhatnak is a nézők a színészekkel, színházi dolgozókkal, kedvenc karaktereikkel. Nagyon fontos, hogy egy kicsit otthonosabban érezzék magukat, meg hogy egy kicsit kinyissuk a színház kapuit, hogy az előadáson túl egy picit bepillanthatnak a működésünkbe, a kulisszákba is, és egy ilyen napon sokkal több inger és sokkal több input ér ilyenkor a kedves nézőket.
0: És ilyenkor a bábokat és a bábművészeket is meg lehet simogatni.
5: Van bábsimogató, művészsimogató, szuper dolog, hogy a gyermekek találkozhatnak a kedvenc színészeikkel, karaktereikkel. Szerintem ez egy közvetlenebb kapcsolat. Azért azt ne felejtsük el, hogy a mi célközönségünk a gyermekek, tehát, hogy nagyon is fontos persze a színház részéről, ezt a misztikus részét megtartani, hogy jaj, a színház milyen izgalmas, de az is fontos, hogy biztonságban érezzék magukat nálunk. Szerintem az ilyen programokon meg tudjuk valósítani, hogy azért ismerjenek minket, hogy olyan érzésük bennük legyen, hogy ide hazajönnek, vagy egy olyan terepre, amit ők ismernek.
1: Mi a nagyobb élmény? Együtt egy előadást megnézni, vagy utána mondjuk rajzolni, bábot készíteni? Fehér János.
6: Az előadást az mindenképpen fontos megnézni, mert ez a hely kultikus hely tulajdonképpen a Bábszínháznak. És ugye mivel sok mesét nézünk, ugyanúgy néztük ezt is ölbe. Tehát, hogy hiába volt szék, mindenki az ölébe szeret, és otthon is így nézzük a mesét, hogy ülbe, és közben, mikor történik valami, amit ők nem értenek, akkor kérdeznek, és én azt rögtön válaszolok rá.
1: Valahol ez is a lényeg, nem? Hogy együtt szerezzék azt az élményt, meg öröm legyen mindenkinek.
6: Igen, hát közben kérdezett is a Hunor.
1: A fiaival is eljött Bábszínházba, jártak annak idején?
6: Nem, mert akkor mindig úgy jött az élet, hogy túlságosan elfoglaltak voltunk a munkának. Éltünk akkor, de most van lehetőség, hogy a kicsikkel most érünk oda, hogy talán megértjük a gyerekek lelki világát.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Pontosan 14 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Ismét kommunikációs központokat támadt az ukrán hadsereg. Sürgős műtétet hajtanak végre 14. Leópápán. Marad a változékony idő. Jönnek a részletek. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás, a Riazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri terep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Az orosz légvédelem mára virradóra csak nem 500 ukrán drónt semmisített meg 18 régió és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont Európának, mert az amerikai elnök korábban sérelmezte, hogy Európa Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Műteni kell 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsérültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában, Balatonkenesén 43 mm-t mértek. Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé leredhet az eső. Holnap délben lehetnek egész nap borongós területek is. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok közül. Alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót. Október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
4: Kedves hallgatóink, mai utánpótlás sportmagazinunkban vendég Faludi Viktória, tanácsadó, szakpszichológus, sportkonzultációval foglalkozó szakember, én pedig a műsorvezető Csetszegi Balázs vagyok. A mai témánk elsősorban az, hogy hogyan támogathatjuk a gyerekeket, a sportoló gyerekeket mentálisan, amikor kudarc van, vagy amikor siker van, mert mind a kettőt fel kell dolgozni. És ki támogathatja elsősorban, és kezdjük ezzel.
5: Mindenki, aki a környezetében van, nyilván a szülőknek a szülői feladat, a sport csapat, vagy felkészítő csapatból pedig mindenki abban, amihez ért. Nyilván én itt most megragadom, ez itt a reklám helye, de hogy szerintem mindenképpen kell hozzá egy segítő szakember, aki a lelkiekben segíti a gyerekeket, vagy a éppen kamaszodókat, vagy a felnőtteket. Szóval, hogy ez biztos, hogy kell.
4: A kortárs csoportnak mekkora szerepe van ebben, hiszen ők nagyon-nagyon le tudnak húzni, és fel is tudnak emelni.
5: Ez így van, tehát, hogy ebben az életkorban aztán pláne nagy szerepe van a kortárs csoportnak, és abban is tudunk segíteni, hogy olyan közegbe kerüljön a gyerek, vagy az éppen fiatal sportoló, hogy ez a közeg egy kicsit felemelje, és ne pont, amit mondasz te is, hogy lehúzza, és visszatartsa attól, amit tud.
4: Mennyire elterjedt ma Magyarországon, hogy a sportolók, a gyerekek, vagy akár a szülők egy sportpszichológushoz, sportmentár trénerhez, coachhoz, bármihez fordulnak. És azt azért kérdezem, mert a 2000-es évek elején kezdtem el ezzel úgy foglalkozni riporterként, és akkor volt olyan sportoló, nem gyerek, de mégis sportoló, aki azt mondta, hogy hát nem vagyok hülye, én velem ne foglalkozom pszichológus, és ez nagyon-nagyon sokáig egy ilyen fekete pont volt a sportolók szemében a sportpszichológus.
5: Igen, hát azért ennek most már talán nem ez a negatív konnotációja, hogyha valaki sportpszichológushoz vagy pszichológushoz fordul, most már ez elég menő, hát hogy hál' Istenem ez folyik a social médiából is, látjuk, hogy ki kinyilatkozik, elmeséli. Én azért kiemelném Szilágyi Áront, nem véletlenül, de hogy ő azért ebben nagy szerepet játszott, tehát hogy ő első olimpiai győzelme után elárult engem, és ezzel azt gondolom, hogy egy csomó sportoló fejében elültette azt, hogy erre szükség van. Mégpedig azért van nagy szükség, mert abban az egy-két percben kell csúcs teljesítményt nyújtaniuk. Még nekünk, akik ugye nem ilyen szakmában dolgozunk, nekünk ez a teljesítmény ez elnyújtott, tehát nincs ekkora szerepe annak, hogy abban az egy percben, két percben nyújtsak én mindent, amire négy évig, két évig gyakoroltam.
4: Amiről te beszélsz, az 2012 környékén, hiszen akkor szerezte az első olimpiai bajnoki címét. Gyakorlatilag Szilágyi Áron azóta úgymond végzett kollégád is, nem?
5: Így van, és egyre jobban végezni fog.
4: És az, hogy egy sportoló bele mélyül ennyire, aztán visszatérünk a gyerekekre, de ez is érdekel, bele mélyül ennyire a sportpszichológiába, hogy végül is úgy gondolja, hogy ő ezt szeretnél tanulni is, ez még neked, aki vele foglalkozol, plusz segítség, vagy inkább teher, mert akkor már úgy gondolkodik, hogy aha, én ezt másként csinálnám, és akkor vitatkoztok, vagy vitatkozunk.
5: Az tök jó, ha vitatkozunk, jó. Ugye az persze, hogy jó, hát hiszen, bár ugye nem igazán vitának hívnám, hanem nézőpontok ütköztetésének.
4: Konzultációnak.
5: A konzultációnak. Nekem ez, bevallom őszintén, nagyon-nagyon nagy melegséget okoz a szívemben, hogy ő annyira elkezdett ezzel foglalkozni, meg annyira érdekli, hogy tanulja is, és hogy ebből is látszik, hogy mennyire fontos az, hogy az ember megértse magát igazán, bármilyen formában, most nem kell ezt egyetemi szintre emelni, de annak mindig nagyon örülök, hogyha valaki azzal foglalkozik, hogy ő kicsoda, és hogyha ez megvan, ez az identitás definíció, akkor már sokkal jobban fog tudni teljesíteni.
4: Na és akkor térjünk vissza a srácokhoz, és akkor jön a kérdés másik fele. Mennyire elterjedt ma Magyarországon a kluboknál, akár edzőknél, hogy sportpszichológust foglalkoztatnak, vagy sportpszichológus kerül egy stábba?
5: Hát egyre gyakrabb, bár ugye azért nyilván a költségcsökkentésnél mindig azok kerülnek kiebb, akik kevésbé látványosabb munkát végeznek, most itt nem feltétlenül csak a pszichológusokra gondolok, de hogy ugye a gyúró, a fizikai felkészítő, az edző, ők elengedhetetlenek, és remélem, hogy egy idő után ebbe bekerül egyre jobban a pszichológus, vagy az, aki mentálisan segíti a versenyzőket, mert hogy általában, különben, nyilván nagyon sok baj történhet fizikailag is, és nem akarok senkit riogatni, de hogy mentálisan azért egy-egy kudarc élmény az nagyon-nagyon mélyre tudja vinni a sportolót. Nyilván a sikerélmény is, tehát hogy ezt most egy kicsit paradoxon, amit mondok, de hogy azt is el kell tudni viselni. Én ugye azért látom, hogy mi történik akkor, amikor valaki nyer, és hogy ezzel hirtelen valahogy a világ megváltozik, és abban nem tud tájékozódni, tehát ugyanez van sikernél, és ugyanez van kudarcnál is. Nyilván jobban szeretjük az előzőt, mint az utóbbit. Tehát, hogy a kudarcnál ez mélyebbre tud vinni, de hogy én különben azt látom már, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy egyre több helyen megjelenik a mentális segítő, legyen az coach vagy pszichológus. Nyilván én a pszichológiát részesítem előnyben, mert hogy egy kicsit mást rendez át, jóval mélyebb és jóval hosszabb távú változást tud okozni.
4: Amikor elkezdtem sportszülőként létezni, én azt éreztem, hogy van mit tanulniuk az edzőknek is, mentális felkészítés, vagy mentális támogatás terén. Viszont, és akkor erősíts meg, vagy cáfolj meg, mostanában viszont azt érzem, hogy lehet, hogy az edzői garnitúra fiatalodásával, de hogy azért egyre jobb a helyzet.
5: Én is azt látom, hogy egyre jobb a helyzet, sőt azt gondolom, hogy a szülőknél is egyre jobb a helyzet. Szóval, hogy azért azzal a tanítással, edukációval, ami elérhető most bármilyen médiumról, azért talán egy kicsit ebben is fejlődnek. Én nagyon szeretem azt, hogyha a szülő hagyja a gyereket azon a pályán mozogni, ami az övé. Nem azt mondom, hogy nem kell kooperálni, de az az ő területe. És ugye ebben kell nagyon összedolgoznunk az edzőnek, a szülőnek, nekem, bármilyen felkészítő csapat tagnak, hogy ez az egység úgy működjön, hogy mindenki benne marad a szerepében. Tehát, hogy azért azt szoktam látni, ezt a nagy harcokat, és nyilván minden irányból most nem akarom kiemelni, hogy csak a szülő, vagy csak az edző, de hogy olyan területre lépnek, ami nem az ő területük, és nem értenek hozzá. Amit te mondasz, hogy az edzőknek kellene valami még. Én azt gondolom, hogy nekik ugyanúgy az önismeret fontos lenne, és erre jó a pszichológus, nyilván, ha ott van a csapatban, akkor én nekem most van egy nagyon-nagyon jó élményem a Vívó Szövetségen belül is, hogy így mennyire bevon engem az edző, mennyire bevonnak a vívók is, és hogy ezzel lesz valami jó, mert hogy mindenki megmarad abban a szerepben, amihez ért. Nyilván vannak nehézségek, és próbál, a szülő is mindig próbál egy kicsit tágítani ezen a határon, ami nem mindig jó, és ugye az edzőnek valahogy vissza kell ezt tartania, hogy mindenki maradjon tényleg a saját térfelén, és ne legyen az, hogy össze-vissza mindenki mond mindent. Ebben viszont azt látom, hogy tényleg az edzők nagyon sokat fejlődnek, és mondom, hogy ezáltal, hogy határtartás van, talán a szülők felé is van egy ilyen üzenet, hogy hát ők is lépjenek vissza a szülői szerepbe, és ne abba, hogy otthon ő az edző.
4: És akkor most hallgassunk meg két fiatal utánpótlás szakembert, akikkel Dian Gergő beszélgetett.
6: Mit tudsz tenni akkor, hogyha látod, hogy a játékosod rossz paszban van, vagy valami nincs rendben otthon, esetleg mentálisan egy nehezebb periódusban van?
7: Ennek több stádiuma is van, hogyha azt érzékelem, hogy éppen ez az edzésből adódik, vagy inkább így az ottani feladatokra van így hatása. Tehát inkább egy hullámvölgyről beszélünk, akkor nekem az elsődleges eszközöm az a humor és a poén, amivel megpróbálom őket kibillenteni. És szerintem sokkal látványosabb, amikor valaki már cipel magával valami problémát, akkor a lányoknál szerintem leginkább ez a külön beszélgetés az, ami jobban fel tudja tárni, és ki tudja őket ebből mozdítani. Szerencsére nekem egy vagy két olyan alkalom volt eddig, amikor szülővel kellett volna külön beszélnem, úgyhogy hála az égnek annyira nem találkozom ilyen helyzetekkel.
8: Ami szerintem nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy mi az a probléma, és én mindig ilyenkor elsősorban először a gyerekkel négyszemközt beszélek, kommunikálom le, ha ez 95%-ba ott meg is tudom a problémának a pontos okát, ezután a szülővel is lekommunikálom ezt, hogy én a gyerekkel folytattam egy ilyen beszélgetést, és utána megpróbáljuk vagy szülővel közösen, vagy ha kisebb a probléma, akkor én ott az edzésen belül megoldani ezt az egészet. Ha ez nem sikerül, szerencsére olyan egyesületben dolgozom, ahol van sportpszichológus, aki ámblokk az edzések ideje alatt mindig elérhető, és akkor idézőjelben egy fokkal feljebb visszük a dolgot, és bevonjuk őt is. Ha olyan a probléma, ami több embert is érint, akkor csoportos foglalkozással, ha viszont egyénre jellemző probléma van, akkor egyénileg oldjuk ezt meg.
6: Hogy látod a mostani utánpótlásban lévő gyerekeket és a saját tapasztalataidat? Miben változott, hogyan változott?
7: Szerintem általánosságban elmondható, sokkal kevesebbet bírnak a gyerekek. Nem tudom azt megmondani, hogy amit nekünk kellett úgymond elbírni, az jó volt-e vagy nem, mert szerintem itt nem lehet éles határokról beszélni, de az egészen biztos, hogy az inger küszöb az sokkal, de sokkal lejjebb van, és ez mindenféleképpen nagy kihívás sport szakemberként is. Úgyhogy szerintem kevésbé terhelhetők a gyerekek, annak ellenére, hogy a versenysport nem ezt követelni, de pont ebből kifolyólag szerintem az is nagyon-nagyon változik. Tehát a résztvevők hatással vannak a közegre, annak ellenére, hogy a közegnek is hatással kell lennie a résztvevőkre.
6: Mennyire külső okok okoznak ilyen mentális vagy lelki problémát egy utánpótlás játékosnál, és mennyire a belső közegből, tehát a csapaton belüli kémia miatt, vagy a csapaton belüli viszonyok miatt alakulhat ki ilyesmi?
8: Egyre kisebb a csapaton belüli, és ez tök jó dolog, viszont egyre nagyobb az, hogy nem tudják kívül hagyni a kinti dolgokat, sem az edzés ideje alatt, sem a mérkőzés alatt. Tehát még régebben, amikor én játszottam, akkor tényleg, amikor megérkeztünk az edzésre, akkor egy ilyen külön világ volt, és csak az ott levő dolgokkal, vagy ha ne agy Isten volt probléma, akkor csak azzal foglalkoztunk. Most viszont minden bejön a szülők kapcsolata, az iskolában történt dolgok, a suli mellett haverok, barátnőkkel való dolgok, és ez rányomja az egész edzésmunkára, illetve a mérkőzésre is a bélyegét.
4: Térjünk vissza, amit bejátszás előtt mondtál, hogy mindenki maradjon a szerepénél, és ez nagyon nehéz, főleg sportszülőként. Én ezt magamról is tudom, de hogy telnek az évek, egyébként egyre könnyebb ezt megtanulni. De ebben is szerepe lehet a pszichológusnak, hogy mindenki maradjon a helyén. Tehát például tartasz-e olyan konzultációt, ahol ott a gyerek, ott a szülő, vagy kell olyan konzultáció, és ott az edző is, tehát hogy mindenki tudja, mindenkinek úgymond leosszátok a szerepeket.
5: Abszolút, tehát hogy szerencsére van ilyen példám, és hogy én nagyon szívesen megyek edzésre is, most is voltam vitorlás edzésen, nagyon-nagyon jó élmény, és ott látom, hogy működik a kapcsolat, igaziból látom, hogy ők hogy kommunikálnak, látom élőben, hogy ki mit lép át, akár a sportoló is, tehát hogy az sem feltétlenül jó, hogyha persze ő majd tudja, hogy kell, nyilván tudja valamilyen szinten, de hogy kell hozzá egy vezető is. Igen, nagyon sok esetben van ilyen, hogy én nagyon sokat beszélgetek a szülőkkel is, pláne amíg ugye 16 éves korig, ezt még kötelezően meg is kell tennem, de azért, akik többségében hozzám fordulnak, azért olyan jól taníthatóak, hogy engem nem lehet zargatni ezzel. Már hogy a szülő, hogy mi történt ott, meg mit csináltunk, miről beszélgettünk, igazán nem is engedem, hogy beleszóljanak abba, hogy én mit kezdjek aztán lelkileg az ő gyermekükkel, és ez így van rendjén, hogy mindenki a szerepében. Nyilván mindnyájan tévedünk, és azt gondolom, hogy persze lehet ebben hibázni, meg lehet csúsztatni ezeket a szerepeket, a határokat kibe, de hogy annak érdekében, hogy a gyerek jól teljesítsen, és leginkább engem mindig az érdekel, hogy jó élmény legyen.
4: Jaj, de jó,
5: neki.
4: Hogy ezt mondod.
5: Annak érdekében azt gondolom, hogy muszáj kooperálnunk, és hogy ez szokott is sikerülni.
4: Mik azok a legnagyobb, leginkább kiemelt problémák, amivel hozzád fordulnak?
5: A legelső, ami ilyen szembetűnő az, hogy hát a téthelyzetben nem úgy megy, mint edzésen. Tehát, hogy az a tudás, amit tud, és valóban tud, az abban a helyzetben, amikor meg kell mutatni, akkor az egy kicsit gyengül. Ugye ez a legfontosabb problémakör, az edző és a sportoló közti viszony, illetve ugyanúgy behoznám, hogy a sportoló és a szülei közti viszony, hogy nagyon sok esetben, amit az előbb is mondtam, hogy összekeveredik az, hogy ki mit csináljon, hogy mibe szóljon bele, és mibe nem, de hogy alapvetően igen, ezek azok a témák, amikkel szoktak jönni hozzám, és nyilván ott meg a többi, ami tovább gyűrűzik, hogy történik egy nagyobb kudarc. Nekem az is nagy élmény, különben egy nyilván elég gyakran előfordul, de az már később, hogy abba hagyja el a sportot, mikor hagyja abba, hogy kerüljön át a civil pályára. Ez is mindig egy nagyon jó munka, mert hogy én biztos vagyok benne, hogy aki sportolt, az alapvetően a civil pályán is sokkal jobb képességekkel indul, csak bátortalanabbul, hiszen nem ismeri ezt a területet, szóval vagy iskolaváltás, ugye ez a gyerekeknél leginkább sokszor fordul elő, hogy sportiskola, érettségi iskola, hogy tudják ezt menedzselni, különben nagyon jól szokott működni a kettő, csak meg kell tanulni ezt az on-off gombot, hogy most éppen tanuló vagyok, most éppen sportoló vagyok. Olyan helyes volt, tegnap jött egy úszó 15 éves fiatalember, aki így mondta nekem, hogy egy hónap szünet volt, és hogy ő unatkozott, tehát hogy neki annyira hiányzott ez a beosztott idő, neki kell az, hogy úszon, kell az, hogy ott legyen az edző, kell az, hogy ott legyen a kis közössége, mert különben ott lesz egy ilyen unalom. Nyilván ezzel is van dolgunk, hogy ő aztán ezt, hogy ne élje meg unalomnak.
4: Ennyi időskorban, mondjuk, hogy kiskamasz, nagykamaszkorban azért a tanulás is egy nagyon fontos dolog, és valahogy ennek a kettőnek, a tanulásnak és a sportnak meg kell férnie egymás mellett. Én azt gondolom, ideális esetben megfér, csak azt is látom, hogy jó, akkor most, ha nem kapsz 4-est vagy 5-est, akkor nem mész edzésre. Én ezt nem csinálnám, tehát én egy dolgokkal nem tudnám büntetni a gyerekemet, az egészen biztos az, hogy megvonjam tőle a sportot.
5: Nem jó ötlet szerintem se, de nyilván azt gondolom, hogyha ez ilyen nagyon határon táncol, hogy pengeje van, ismerek olyan vízilabda edzőt, aki azt mondja, hogy jól van, akkor most egy hétig nem jössz, és hogy tanuljál, mert bukásra állsz. Vagy...
4: Igen, ilyen klubokat én is ismerek, akik azt mondják, hogy megvan az átlag, aminek meg kell lennie.
5: Nyilván nem a 4-es, 5-ösnél húznám meg a határt, hanem meg hogy hosszú távon, szóval hogy persze, hogy becsúszhat 2-es, 1-es, 3-as, tehát mindnyájunknak becsúszhat, aki nem sportol, annak is. Hát, hogy ebben azért nagyon fontos, és én azért valahogy nyilván én a pszichológusok vagyok, és nem a pedagógusok, meg nem a szülőként lépek fel, de mindig terelem őket olyan irányba, hogy ez egy nagyon fontos része, mert ugye a tanulás az egy képességet fejleszt. Lehet, hogy nem tudja a kémia vegyértékeket felsorolni, vagy a bármit, de abban nem is az a lényeg, hanem hogy tud tanulni, amit aztán tud kamatoztatni a sportban. És ugyanezt gondolom visszafelé is, tehát hogy a mozgás, kognitív fejlődés nélkül nincs, tehát hogy az észt is karban kell tartani, nem csak a testet.
4: Annyira jó, hogy mondod, hiszen erről beszélt egyébként, amikor itt voltatok együtt Havas Máté és a kognitív fejlődés, és annak a méréseiről
5: Abszolút.
4: Is, és ezeket most már ezek szerint a klubok is mérik. A másik, ami pedig eszembe jutott ezzel kapcsolatban, te is jól ismered Petrov Ivánt, a Győri úszóesélynek a vezetőjét, és ő mondta, hogy bizony még az is előfordul, hogy felad egy-egy házi olvasmányt a tanítványainak a nyári szünetre, hogy amire visszajöttök, akkor azt beszélgessük át, nem csak az edzés terv lesz a fontos, hanem az, hogy elolvastátok.
5: Ez egy nagyon jó ötlet, abszolút, teljesen egyetértek.
4: Az, hogy valaki valóban tanul és komolyan veszi a tanulást a sport mellett, az a szavaidból azt érzem, hogy bőven segíti, hozzátesz a sportpályafutásának a fejlődéséhez is.
5: Abszolút, mert hogy ad egy magabiztosságot abba, hogy én tudom, szóval ez egyik a kettő, az, mint ahogy az előbb említettem, hogy nincs egyik a másik nélkül. Tehát, hogy addig, amíg egy gyerek fejlődik, addig mindkét területen kell, hogy fejlődjön. Nyilván ott van a harmadik, a lelki terület, ahol szintén nagyon sokat változik gyerekkorban a lélek, meg az alkalmazkodó képesség, a megküzdés, tehát hogy mind tanulja az iskolában is, és tanulja a sportpályán is. Én össze szoktam kötni a kettőt, tehát hogyha itt van sikerélmény, ott kudarc, hogy azért ez így egyensúlyt teremt egy idő után. Tehát, hogy minél több lábon áll, annál több lehetősége van arra, hogy megtartsa magát, ha valahol kudarc éri.
4: Hallgassuk meg, miként vélekednek erről szülők, vagy egy szülő, akivel ugyancsak Diang Ergő beszélget.
6: Még felnőttként is elképesztően megterhelő lehet az élsport. Utánpótlás korba gyerekként ez főleg az. Mennyire látja azt, hogy a gyereknek megterhelő mentálisan, vagy mennyire kihívás az élsport?
9: Nagyon megterhelő, hogyha csak a felnőttekre gondolunk, és a munka magánélet egyensúlyról beszélünk mostanában általában. Munkahelyeken, és arról, hogy ezt hogyan kéne egyensúlyba hozni, ott még bejön az iskola is a képbe, tehát ott nem két pólus van, hanem három pólus. Három helyen kellene megfelelni és jól teljesíteni, és azt gondolom, hogy ha a három dologból bármelyik nem úgy működik, ahogy az a gyerek, ahogy ezt elvárja, akkor a másik kettőre is hatással van, és ez probléma lehet. A sportban azt gondolom, hogy a gyerek elsősorban az edzőinek akar megfelelni, nyilván vannak saját céljai is, ott akkor lehet probléma, és akkor lehetnek mentális gondok, hogyha két dolog nem passzol egymással.
6: Hogy látja, hogy ön mennyire tud segíteni a gyereknek, amikor nehézségek vannak, mennyire olyan jellegű problémák ezek, amik mondjuk egy ilyen általános szülői kompetenciában még belefér?
9: A mi esetünkben viszonylag jó a helyzet, mert a fiamnak az édesanyja és én is élsportolók voltunk. Ettől függetlenül nem tudunk proféták lenni mindig a saját hazánkban, és mi már külső segítséghez fordultunk. Tehát azt gondolom, hogy eljön egy olyan szint az élsportban, amikor már sportpszichológusnak a segítségét kell igénybe venni. Nekünk nagyon jók a tapasztalataink, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy nyugodtan forduljon hozzá.
4: Mennyire érettkor függők a problémák a gyerekeknél, a fiatal sportolóknál? Tehát, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy a kiskamasznak ilyen problémája van, a nagykamasznak meg már magánéleti problémái vannak, és az is belejátszik már a sport és a tanulás mellett az életébe.
5: Minden belejátszik, tehát hogy nyilván a kamaszkornak van egy hatalmas fejlődési feladata, tehát hogy tényleg mindent elkezdünk megtanulni. Ugye ők a kis felnőttek, ami néha nehéz elviselni otthon, hogy ő aztán tudja, de közben még gyerekként viselkedik. És hát ami a legfontosabb feladat, a kapcsolatok fejlődése ebben a korban, a párkapcsolatok fejlődése, gyakorolják a szerelmet, gyakorolják az igazi barátságot, és ugye ez azért, hogyha a sport együtt van az iskolával, erre egy kicsit kevesebb idő esik, tehát hogy az szokott gondot okozni, hogy még a többiek bulizni mennek, addig ő ugye éppen fogyaszt, vagy éppen valamit csinál, nem lehet inni, nem lehet elhajlani, nem lehet hajnali kettőkor hazamenni, szóval hogy ebben szoktunk együtt valami egyensúlyt találni, nyilván a merev kereteket azért lehet egy picit lazítani, és hogy ezt ők megtanulják, ahhoz ez egy nagy segítség, hogyha eljönnek hozzám.
4: Még a beszélgetésünk elején említetted, hogy az is egy nagy siker, ha megmarad a sport mellett a gyerek, és nem hagyja abba ideje korán, vagy túl korán. Ezt is azt gondolom be lehet osztani akár életkor szerint is, mert valahol 12, de főleg 14 éves korban, én legalábbis azt látom a saját tapasztalataim alapján, jön el az egyik krízispont. 14 éves korban van az, hogy lépsz egy nagyot a felnőtt sport felé, és lehet, hogy az a lépés neked akkor még túl nagy, és lehet, hogy nem egy lépést kell tenned, hanem négyet. És akkor ilyenkor nagyon nagy szerepe lehet akár a pszichológusnak, akár az edzőnek, akár a szülőnek abban, hogy a gyerek ezt feldolgozza, és ne hagyja abba a sportot.
5: Igen, így van, és ez jó is, hogy mondod, mert ezt kifelejtettem, hogy mivel szoktak hozzám fordulni. Ez a másik nagy kör, amikor nehezedik, tehát, hogy ott nem csak egy pici lépés történik, hanem valóban hirtelen a 14 éves, mert lehet, hogy felnőtt csapatban is játszik, vagy felnőtt versenyen is elindul, ahol ugye még lehet azt címkézni, hogy ez nem az ő korosztály, tehát, hogy neki ez nem igazán egy téthelyzet, hanem, hogy gyakorolni kell azt, hogy milyen lesz majd felnőttként versenyezni, de valóban ott nagyon szokott ütközni az iskolai teljesítmény, az, hogy ő rá sokkal nagyobb teher szakad a gimnáziumban is, tehát, hogy az már nem egy általános iskola, ott a tanulás is egy kicsit átalakul, meg a sport élmény is átalakul, tehát, hogy egy sokkal nagyobb követelményrendszer zúdul a gyerekre, és aztán azt kell valahogy lavírozva megtanulni, hogy tulajdonképpen nagyobb teher, de te is nagyobb vagy. tehát hogy nősz a teherrel együtt, és hogy ezt csak át kell tanulni, ugye ugyanolyan fejlődési krízis, mint minden egyes életszakasznál, hogy ott nincs még megfelelő eszközünk arra, de hogy azt szépen meg lehet tanulni, türelem, mert fog jönni a siker.
4: Annyi dolgunk lenne még, úgyhogy majd biztos, hogy folytatjuk, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy külön műsort majd megér, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet átsegíteni a felnőtt sportba az utánpótlás sportolót, és akkor ez mentális, fizikális, bármilyen téren nagyon érdekes lehet. Most Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológusnak, sportkonzultáció szakembernek köszönöm, hogy itt volt velünk a műsorban.
5: Én is köszönöm.
4: Önök pedig az utánpótlás, nevelés, sportol a gyerek című műsorunkat hallották. A műsorvezető Csesztregi Balázs volt. Köszönöm figyelmüket, jövő héten újra találkozunk.
10: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
10: Kulcskérdések. A hét legfontosabb témája.
12: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a hét legfontosabb témája ismétlő műsorunk. Legyen olimpia Budapesten, vagy ne legyen. A kérdés ismételítéken van. A főváros már párbeszédet folytat a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a 2036-os ötkarikás játékok rendezéséről. Az érdeklődés jelzésére október végéig van idő, jövő hónapban pedig már az első terveket kell bemutatni. Egy olimpia hatalmas városfejlesztési, turisztikai és gazdasági lehetőség, amivel a főváros a világ figyelmének középpontjába kerülne. Ugyanakkor óriási pénzügyi, infrastruktúrális és szervezési kockázattal is jár. A kritikusok a csillagászati költségekre, a túlköltekezésre, a létesítmények későbbi fenntartására és a város túlterheltségére figyelmeztetnek. Itt az újabb nekifutás, de vajon lesz ebből valami? Erről beszélgetett a Kulcskérdések szerdai adásában Hatvani Tóth Erika vendégeivel, Szalai Berzevici Attilával, a Budapesti Olimpiai Mozgalom korábbi vezetőjével, a Magyar Sportért Alapítvány elnökével, valamint Kele János közgazdásszal, a 24.hu sportújságírójával. Ezt az adást választottuk ki Önöknek ismétlésre.
13: Szalai Berzevici Attila 2005 óta dolgozik azon, hogy legyen Budapesten olimpia. Mit tartana a játékok megrendezésében a legnagyobb előnynek?
14: Az odavezető utat. Tehát tulajdonképpen mi 2005-ben a BOM-ot a gazdasági élet fő vállalataival és vezető üzletemberekkel azért hoztuk létre, mert egy évvel korábban beléptünk az Európai Unióba, és azt gondoltuk, hogy kell egy újabb vízió az országunk előtt, ahhoz, ami, és ez a vízió szóljon a fejlesztésekről, ami egy zsinórmértékként szolgálna az ország újjáépítésében, fejlesztésében, és mi ezt az olimpiában láttuk, mint egy olyan ügy, ami ráadásul egy nemzeti ügyünk, és azért, mert 1895 óta nagyon szorosan kapcsolódik Magyarország neve a legnagyobb olimpiai teljesítményekhez, tehát nem egy a magyar társadalomtól és Magyarországtól valami teljesen elrugaszkodott olyan vízió, mintha mondjuk azt mondtuk volna, hogy legyen első magyar űrállomás az űrben.
13: Kele János annak a Momentumnak volt korábban a tagja, amely a Nolimpia mozgalmat elindította, tehát szöges ellentéte valószínűleg a véleménye. A korábbi népszavazási kezdeményezésük nem jutott el a tényleges szavazásig, a kormány még előtte visszavonta a szándékát. Miért kardoskodtak az olimpia ellen?
15: Ezt valószínűleg azóta kell megkérdezni, akik akkor kardoskodtak, én akkor nem voltam ennek a tagja, és nem véletlenül nem voltam a tagja ennek az aláírásgyűjtésnek, semmi az aktív résztvevője, valószínűleg a kisebbségi álláspontot képviseltem ezzel kapcsolatban. Persze nyilván annyival ezt lehet árnyalni, mert az, hogy legyen erről egy társadalmi párbeszéd, és legyen erről egy népszavazás, ami megerősíti azokat az elveket, amikről Attila beszélt az előzőekben, hogy ez egy nagy közös álom, és képessé kell válni arra az országnak, a társadalomnak, hogy ezt meg tudja valósítani úgy, hogy a felsorolt kockázatok azok a lehető legkevésbé ártsanak ennek az ügynek. Szerintem az ennek egy előfeltétele, és ugye az az aláírás gyűjtési kezdeményezés arról szólt, hogy legyen egy helyi népszavazás ezzel kapcsolatban. Én ezt most is így gondolom, hogy szerintem jó, ha megvan alapozva az olimpia rendezésnek a célja egy ilyen társadalmi aktussal. Viszont én egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség is van az olimpiában, tehát nem vagyok ellene egyébként, hogy Budapesten legyen olimpia. Sőt, talán kevesen tudják, vagy kevesen emlékeznek rá, nyilván emlékezni pláne nem emlékeznek rá, de hogy 1920-ban Budapesten lett volna az olimpia, azt a rendezési jogot el is nyerte akkor a magyar főváros, aztán nyilván az első világháború keresztül húzta a számításokat, sőt részt sem vehettek a 20-as olimpián a magyar sportolók, és valóban van egy olyan ellentmondás, hogy miközben Magyarország, a magyar sporttársadalom az az olimpizmusnak alapítója, egy meghatározó ereje volt mindig is, a 10 legeredményesebb olimpiai nemzet között ott vagyunk, egyedüliként olyan nemzetként, aki még nem rendezett olimpiát. Szóval ez egy létező ellentmondás, persze látni lehet a kockázatokat, meg nyilván fontos, hogy mögött legyen egy társadalmi bizalom, de alapvetően szerintem az a fontos ebben, és azt kell szerintem megérteni, hogy ennek az országnak, ennek a társadalomnak az elmúlt 100, talán már több mint 100 évben is nagyon-nagyon hiányzott valami közös sikertörténet, sikersztori, amiben nyilván nem mindenki, de azért a társadalomnak a nagyon nagy része meg tudja találni azt az erőfeszítést, amit együtt elértünk, és pozitívként tudja ezt értékelni. Majdnem minden környező országnak van ilyenje az elmúlt 100 évből, és azt, hogy a magyar társadalom ennyire megosztott, ennyire atomizált sok szempontból, hogy ennyire hiányzik ez a sikerélmény, ez a kollektív sikerélmény, az szerintem egy társadalmi probléma is, hogy erre az olimpia megoldást jelenthet-e, arról lehet vitatkozni, én azok között vagyok, akik azt mondják, hogy akár igen.
13: Attila említette, hogy 2005 óta azon van, hogy legyen olimpia Budapesten. Az elmúlt 20 évben minden úgy alakult, hogy ezt a kívánságot fenn lehessen tartani?
14: Nem, hát nagyon rögös út vezetett el ide a mai napig. Tele jó és nehéz emlékekkel és pillanatokkal, de hát ilyen a magyar közélet, és mikor ezt elindítottuk, akkor nyilván még egy gyors akciócsoportként jöttünk létre, mint BOM Egyesület, azzal a céllal, hogy az olimpia ügyét kivegyük a politika fogságából, tehát direkt azért a budapesti értéktőzsde vezető vállalataival hoztuk létre, hogy akkor 2004-ben ne a Gyurcsány-Orbán tengely fogságában, mert ugye akkor már a Fidesz ezt felvetette 2002-ben, az MSZP levette, az SZDSZ erősen kritikusan állt hozzá, és mivel ez egy nemzetgazdasági ügy, nézzük meg ezt az egészet nemzetgazdasági szempontból, de teremtsünk mi, mint semleges szereplők egy mindkét oldal számára elfogadható politikai klímát. És ebben a helyzetben sikerült Demszky Gábort is megnyerni, és akkor a fővárost az ügy mellé állítani, akik egyébként kezdetben ellenzők voltak. Megcsináltuk a megvalósíthatósági tanulmányt saját forrásokból finanszírozva, az olimpia törvényt létrehozva. Eljutott gyakorlatilag oda, hogy a Bajnai kormány utolsó parlamenti ülésén lett volna egy szimbolikus szavazás az olimpia törvényről, amit mi fontosnak tartottunk, hogy törvénybe legyen az egész előkészület és az egész ügy tartva. De aztán jött az euróválság, jött a választások, és 2010-ben gyakorlatilag ez az egész ügy elsodródott, és kellett 4 év, mire a gazdasági klíma a világban és idehaza egyáltalán lehetővé tette, hogy ez az ügy megint figyelmet kapjon, és akkor ugye a Fidesz hozta elő a 24-es ügyet. Hát a probléma az volt, hogy ezt a Fidesz hozta elő.
13: És ugye maradt politikai szinten az olimpia.
14: Politikai ügyként kezelni, úgyhogy számomra nem volt meglepő, hogy előbb-utóbb megjelent egy olyan politikai mozgalom, ami ezt természetesen kritizálta, célba vette, arról nem is beszélve, hogy miután nagy fejlesztési pénzekről van szó, ezért nagyon fontos az a transzparencia és a felügyelet a közpénzek elköltése felett, ami hát sajnos az elmúlt 16 évben ma már látjuk, hogy nem volt biztosított. Úgyhogy most ez a 36-os hogy nem,
13: terv,
14: a pályázat
13: terv,
14: nincs,
13: igen.
14: Tehát nehéz, nincs helyette egy jó magyar szó, hogy minek is hívjuk most, amiben vagyunk, de vegyük úgy, hogy a 2036-os projekt minden eddigieknél egy teljesen új politikai környezetben és helyzetben, az ország egy teljesen más helyzetében került most a napirendre, úgyhogy Én várom azt, hogy elkezdjük azt a társadalmi párbeszédet, az egész elkészített, az elmúlt két évben elkészített koncepcióról, aminek a végén remélhetőleg egy nagyon erős társadalmi támogatottsága lesz az ügynek, mert ha én ebben látom a pozitívumot, akkor azt gondolom, hogy a társadalom többsége fogja látni.
13: Ugye a legfőbb érv az olimpia megrendezése mellett a gazdasági előnyök, a turizmusból származó bevétel, az országról beszélnek a világban, akkor az nagyon jót jelent a gazdaságnak is, a megítélésnek is. De csak akkor lehet jót beszélni az országról a világban, hogyha úgy sikerül megrendezni az olimpiát, ahogyan azt eddig megrendezték, vagy ahogyan hibátlannak tűnik. Van-e erre esély? Nincsenek olimpiai stadionjaink, nincsenek megfelelő uszodáink, nincs elég szálloda, szoba Magyarországon, ahol el lehetne olyan szinten szállásolni akár a NOB tagjait, akár a turistákat, akik érkeznének megnézni, nincsen elég hely Magyarországon. Tehát óriási beruházásra lenne szükség. Hogyan lehet ezt megítélni? Én azt gondolom, hogy talán akik ellenzői az olimpiai mozgalomnak, vagy annak, hogy Budapesten olimpia legyen, ezeket az érveket sorolják fel legelőször.
15: Szerintem fontos itt akár ezt a társadalmi vitát azzal kezdeni, hogy meghúzzuk a különbségeket a között, amikor Budapest legutóbb pályázott az olimpia megrendezésére, ez 2017-ben lett ugye visszavonva a pályázat, tehát az azt megelőző néhány év, a 24-es olimpiára való pályázat, és hogy akkor hogyan nézett ki maga a kiválasztási mechanizmusa, hogyan nézett ki a NOB-nak a stratégiája azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a rendezésről, a rendező helyszínek megfelelőségéről, és hogy ez hogyan néz ki most, mert nem ugyanúgy néz ki. És szerintem sok esetben olvasva a tegnapi, vagy látva a tegnapi zsigeri reakciókat, azoknak a többség, akik ellenezték zsigerből ezt az újabb próbálkozást, valószínűleg nincsen tisztában azzal, hogy mi változott azóta. Ugye 2019-ben új alapokra helyezte a pályázati szisztémát is a NOB, ezért beszélünk most ilyen furcsán erről a tájékozódási folyamatról, meg érdeklődő felek, nem pedig
13: igen,
15: pályázó
13: mert
15: városok.
13: Igen, próbálták visszaszorítani az erre költést, tehát nem pályáztatnak, hanem egy párbeszédet folytatnak.
15: Tehát, hogy azokkal, akik eljutnak a végéig, az kellően legyen megalapozva, ugye ebből aztán előfordultak olyanok is, hogy egyszerre két helyszínt jelölt ki, ugye Párizst és Los Angeles 24-28-ra, a NOB, hogy Brisbane esetében fordult elő az először, akik ugye a 2032-es olimpiát rendezik, hogy a NOB közgyűlése lényegében nem választhatott, hanem elfogadta Brisbane-t, mint aki végigment ezen a folyamaton. Szóval nagyon más most már ez az egész mechanizmus. Ugye 2019-ben mondta azt is a NOB, hogy régiók, országok, tehát legyen ez ne csak egy város ügye, hanem akár nagyobb gazdaságövezetek tudjanak pályázni, úgy, hogy nyilván megfelelő feltételek mentén szétdobálják az eseményeket, meg az infrastruktúrát, meg minden hasonlót. És ugye ezek között, az új alapelvek között ott van az is, ami szerintem a legfontosabb, ez az úgynevezett illeszkedésnek az alapelve, így hívja a NOB, ami ugye azt mondja ki, hogy csak olyan beruházásokat eszközöljön a rendezésre aspiráló város vagy régió az olimpia megrendezésért az érdekében, amik egyébként is illeszkednek a hosszú távú város vagy régió fejlesztési koncepcióiba. Tehát, hogy ez a no-build games, ahogy az angolok mondják, tehát, hogy ne legyen az, hogy tömegével építenek csak az olimpia miatt sportinfrastruktúrát, ami aztán később kihasználatlanul marad. Ismerjük ezeket a képeket Athénból, Szarajevóból, más helyszínekről, ahol utána nem sikerült hasznosítani kellőképpen. A NOB is érzi, hogy ez egy probléma. Sok esetben megágy az népszavazási kezdeményezéseknek, vagy népszavazások elbukásának az, hogy van egy jól körülhatárolható ellenérv csomag az olimpia ellen, amik e körül összpontosulnak, hogy mi lesz utána a létesítményekkel. És szerintem, hogyha ezt sikerül hangsúlyozni, hogy Budapest nek az agglomerációnak, ennek a régiónak egyébként van egy hosszú távú fejlesztési koncepciója, ez a Baross Gábor terv, Vitéze Dávid sokat beszél erről, most elindult a főváros és a kormány együttműködés, akár a BKK kapcsán, de hosszan sorolhatnám ezt, és ebbe illeszkedik valamilyen módon az olimpia, megnézve, hogy mihez van infrastruktúránk, mihez nincs, mert azért vannak olyan versenyszámok, amikhez nincsen infrastruktúránk, és úgy megoldani ezt a koncepciót, hogy abba ne kelljen mást beletenni, csak azokat a fejlesztéseket, amik egyébként is esedékesek a fővárosban vagy az országban, akkor meg lehet ágyazni ennek a klímának, amiről az Attila beszélt, hogy ezt ne feltétlenül egy presztízs beruházásnak, vagy csak sportberuházásnak, vagy csak turisztikai beruházásnak értelmezzük, hanem egy komplex, átfogó gazdaságfejlesztési stratégia részeként.
13: János már említette a régiós rendezést, ugye erről is szó van, hogy akár Pozsonyban rendeznének meg egyes számokat, Bécsben más sporteseményeket, vagy akár Portugáliáig is elmennének a szörf kedvéért, hiszen hát tengerpartunk nincsen. Hogyan kell ezt elképzelni a téren?
14: Hát az biztos, hogy egy ugye tegnap napvilágra került koncepció erről szól, hogy szakítva az előző és főleg a 24-es pályázattal Magyarország egy regionális olimpia rendezésben gondolkodik, aminek az egyik fő oka az, hogy mindent megépíthetünk és mindent megcsinálhatunk, de a hotel azon belül is az ötcsillagos szállodaszobák száma az egy olyan szűk keresztmetszet, amit nem lehet megugrani még hajóhotelekkel sem. Tehát, hogy
13: nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy a Duna lesz elég magas ahhoz, hogy a hajóhotelek itt legyenek.
14: De nyilván az is feladat, hogy a következő 10 évben biztosítsuk, hogy a vizeink azok rendben lesznek, de ha jól áll a Duna szintje, akkor is az egy probléma, hogy a királyi családoktól gyakorlatilag a világ összes államfője, kormányfője itt lesz. Tehát ez egy nagy kihívás az olimpia családnak a diplomáciai része, ennek az elhelyezése, és akkor hát nem beszélve arról, hogy mondjuk az amerikai sportolók, a szupersztárok, azok már eleve nem az olimpia faluban szoktak megszállni. Úgyhogy a szállás az meg ugye egy nagyon privát kezdeményezés, szóval nem szokott az állam szállodákat építeni, még ha akarna is, akkor sem. Tehát, és nem is, hogy mondjam, magyarok szokták ezt építeni. Az, hogy a Sheraton, a Hilton, vagy a Marriott, vagy az Intercontinental, hogy csak a legismertebb brendeket mondjam, azok mikor fogják azt mondani, hogy kell egy hotel, vagy második, harmadik hotel Budapesten, az nyilván attól függ, hogy mi mennyire tudjuk Budapestet

0: úgyis erről a koncepcióról, mint az Európai Unió egyik régiója, amely még a szarajevói 84-es téli olimpiát leszámítva nem tudott részt venni az olimpiai világ áldásaiba. Úgyhogy szerintem ez egy valid dolog, és ez az, ami persze komplexé is teszi, mert látjuk, hogy egy labdarúgó világbajnokság, meg az Európa-bajnokság ugye már a több országos rendezésnél tart, de ott egy sportágat kell koordinálni két-három országnak. Itt azért 30 olyan sportágról van szó, és nem is beszélve, hogy a politikai klíma más és más a különböző országokban, tehát csak magunkat nézzük, hogy az olimpia témát felvetni is egy politikai ügy. Szóval ez komplexitásokkal jár, de ha ezt meg tudjuk ugorni, és van erre a környező országokban fogadókészség, akkor szerintem ez egy úttörő projekt lehet a MOB életébe, és ez viszont akár erősítheti Magyarország esélyeit.
1: Akárhogy is nézzük, valószínűleg a vita a pénzhez való hozzáálláson fog eldőlni. Azon, hogy érdemes-e erre a projektre költenie Magyarországnak, Budapestnek, az államnak és nekünk adófizetőknek, vagy inkább, ha már úgy is megépítendő beruházásokról van szó, amiket ugye később használni is akarunk, kell-e emellé még olimpia?
2: Ugye minden ilyen vita azon szokott félrecsúszni, hogy mit tekintünk az olimpia megrendezés költségének, és mit nem tekintünk annak, és ezt politikai vagy közéleti hovatartozástól, ízléstől függően önkényesen lehet váltogatni, hogy ki mit hova sorol. Alapvetően a NOBIDE vonatkozó gyakorlata, vagy ha megnézzük az elmúlt olimpiák gyakorlatát, azért ezt elég elvágólagosan tudja rendezni. Ugye minden olyan olimpiai költségnek számít, ami csak az olimpia terveit szolgálja, csak a megrendezés miatt merült fel, és egyébként nem. És az egyéb beruházások, amik ugyan segítették az olimpia megvalósítását, de egyébként is mondjuk benne voltak az adott város vagy régió hosszabb távú fejlesztési terveiben, azokat nem szokták ebbe belesorolni.
1: Mondjunk egy példát, tehát egy nagy olimpiai stadion megépítése az
2: természetesen az ilyen, természetesen ilyen, de ugye a NOB most már arra törekszik, hogy ilyen ne történjen, tehát csak azért ne építsenek sportinfrastruktúrát, hogy meg lehessen rendezni egy olimpiát, de mondok egy más közvetlenül fölmerő költséget, mondjuk a kormányzati szolgáltatásoknak a többletköltsége, mondjuk egy olimpia ideje alatt, vagy a felkészülés ideje alatt, nem tudom, több rendőr kell az utcára, magasabb szinten van a terror elhárítás, a vámkezelés, a határvédelem, az egészségügyi szolgáltatások rendelkezésre állása, ez mind többletköltségén merült föl, mert mivel nagyon sokan ide érkeznek az országba, a nagy eseményt rendezünk, ezeket lehet egyébként számszerűsíteni, ezek mellé jönnek az úgynevezett szervezési költségek. Egyébként a NOB ad pénzt a rendezésre, tehát hogyha jól emlékszem a legutóbbi párizsi olimpia számaiból, aki egy ilyen 1,2 milliárd euró környékén a NOB beszállt a költségekbe, másfél 1,7 milliárd euró környékén, de Attila, javíts ki nyugodtan, nem jól mondom, a jegybevétel, ami egyébként ebből keletkezett. És ha ezeket állítjuk szembe egymással, tehát hogy vannak bizonyos bevételek, és akkor még nem beszélek a közvetett bevételekről, a turizmusról, a fogyasztás felpörgéséről, stb. És emellé azokat a költségeket teszem, amik csak az olimpia megrendezése miatt merülnek föl, szervezési vagy ilyen kormányzati szolgáltatások többletköltsége, akkor nem elképzelhetetlen, hogy ezek nagyjából egyensúlyban vannak. És minden más, közlekedés fejlesztés, mondom még egyszer Baross Gábor tervet, egyéb infrastruktúra fejlesztés, vagy a magán szektor által elvégzendő beruházások, amit az Attila említett a szállodaiparban, azok meg nem tartoznak szorosan ebbe az egyenletbe, vagy ebbe az egyenlőségbe. Szerintem az egy fontos feladat ennek kapcsán, hogy ezt nyilvánvalóvá tegyük a nyilvánosságban, egyértelművé, és hogy ezzel kapcsolatban minél átláthatóbban tudjanak fogalmazni az illetékesek, ezeket minél hamarabb lássuk, ezeket a terveket, mondjuk nem tudom, fejezzük ki felnőtt lakosra jutó havi költségként, hogy akkor kizárólag a szervezési rendezési költségek mondjuk a következő 7 évre terítve mennyibe kerülnek egy magyar felnőtt lakosnak. Ki fog jönni, hogy nem tudom, 1000 forintba mérhető az az összeg, és akkor ennek szerintem vannak ilyen, vagy lehetnek ilyen hatásai. Nyilván most nem feltétlenül hosszan beszélni, de nyilván lehetnek azért eltérítő tényezők is, időre kell befejezni projekteket. Egyrészt minden ilyen fejlesztés segít, hogy van egy elég kemény határvonal, mert akkor van az olimpia, amikor van, és akkor be kell fejezni. Ezeknek lehet mindig egy költségnövelő hatása, ezt is ismerjük, mert mindenképp el kell készülni vele. Ez meg olykor úgy sikerül, hogyha drágább. És ami még szerintem van, és kicsit azért meg kell említeni, az a magyar

0: sporttársadalommal kapcsolatos közbizalom, különösképpen a közpénzek és a magyar sporttársadalom viszonya,
1: ami az elmúlt tíz évben
0: azért szenvedett sebeket vagy csorbákat.
1: Erre egy egész adást tudnánk szánni, hátra van még azonban már csak 4 percünk, és ebben szeretném behozni a népszavazás kérdését. Hogy érzik az olimpia mellett állók, kiállók, kell-e népszavazás arra, hogy megrendezhessük az olimpiát?
2: A helyzet az, hogy ezzel nagyon könnyű dobálózni, ezzel a szóval, hogy csináljunk népszavazást, de ez egy nagy ügy, tehát ez egy költséges és nagy tranzakció, egy nagy volumenű tranzakció, amiben mindig a kérdés, hogy ki és milyen szándékkal indítja el, és akkor tud-e egyáltalán érvényes népszavazást elérni, és hát az elmúlt időszak azt mutatja, hogy nem olyan könnyű, mikor lehet komoly érvényes népszavazást összehozni, akkor, hogyha valaki beleáll az ellenzők oldalából nagyon erősen. Ha viszont ezt megtesszük, akkor már betoljuk az olimpiát egy politikai küzdőtérbe, ami gyakorlatilag szembe megy a nemzeti összefogás céljával.
1: Akkor mit kellene ehhez csinálni?
2: Úgyhogy erre legalábbis a BOM-nak a rövid válasza az, hogy ezt az ügyet olyan mértékben kell jól összerakni és eladni, hogy mire eljön az a pont, mert ez egy nagyon fontos, hogy ez nem úgy van, hogy akkor holnap csináljunk népszavazást, mert itt vannak alkotmányos korlátok is, hogy nem lehet csak úgy népszavazni, hanem konkrét döntési helyzetben. 28-ba fogunk eljutni oda, hogy döntési helyzetben legyen Magyarország, és arról népszavazni lehessen. Tehát a mi hozzáállásunk az, hogy addig ezt az ügyet olyan mértékben kell jól felépíteni, és ezt eladni a magyar társadalomnak, és edukálni, hogy föl se merüljön ez a kérdés, hogy kell-e erre most külön népszavazás, mert egyszerűen a levegőben van, hogy olyan erős a társadalmi támogatottsága, és másik oldalon nincs olyan politikai, komolyan vehető erő, aki ezzel az erős társadalmi pozitív attitűddel szembe hajlandó lenne energiákat mozgatni. Tehát ez a mi válaszunk, de nagyon releváns és fontos kérdés valóban ebbe az ügybe a népszavazás.
1: 1 percünk van még hátra. Kell népszavazás, Kele János?
0: Én nagyon nehezen látom ezt megspórolhatónak abban a közéleti klímában, amiben most vagyunk, meg az előzményeket tekintve. Ha az ízlésem érdekes, abban akkor én örülnék neki, hogyha lenne. És itt az is kérdés, hogy helyi vagy országos népszavazás egyébként. A korábbi mérések, most ennyire nem láttunk még friss méréseket, biztos vagyok benne, hogy lesznek a következő napokban, hetekben. Ezzel kapcsolatban azt mutatták, hogy országosan egyébként többségben vannak az olimpiát támogatók, miközben Budapesten meg, amikor 2 éve mért legutóbb, azt hiszem a Medián, akkor meg azért ott Budapesten többségben voltak az olimpia rendezést ellenzők. Ez is egy érdekes szempont, hogy a vidék, főváros egyébként is létező, meg sok szempontból politikailag táplált megosztottságot fel tudjuk-e az olimpia kapcsán oldani, még ezzel kiegészíteném talán.
1: Az olimpiáról azt hiszem nem csak a következő napokban, feltehetőleg években is még nagyon sokat fogunk beszélni. Szalai Berzevici Attilának, a BOMA Magyar Sportért Alapítvány elnökének és Kele János közgazdásznak, a 24.hu főmunkatársának köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
3: Ez volt a hét legfontosabb témája ismétlő műsorunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is. Rövidesen 15 órakor a legfrissebb hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
4: Kossuth Rádió. Szegeden a 90,3 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Pontosan 15 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államokra. Marad a változékony idő. Jönnek a részletek. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai orosz üzemanyag megállapodást. Johann Wadepol, német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Donald Trump amerikai elnök bírálta az oroszországi olajfinomítók elleni ukrán támadásokat tegnap, és úgy vélte, hogy Ukrajnának új elnököt kellene választania. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 000 ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/h széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Több mint 40 házat és 4 hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén. Eddig csak nem 50 embert menekítettek ki, és több százat helyeztek biztonságba. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 000 embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. Végül az időjárásról. Itthon nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Arcvonások. Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Legfőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon, most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ybl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban. Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
3: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj, édesanyám!
4: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
5: Tőlem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
6: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
7: Hári János vagyok, és az is maradok.
1: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor az M5 műsorán, szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
8: Idén ez nem a szokásos kontinentális klíma, hanem ez inkább valami, ami a Mediterráneumra, meg a szélsőségesen kontinentális, meg a szavanna éghajlatra emlékeztet.
9: Tönkretesszük az egész környezetünket.
10: Minden korábbi rekord megdőlt. Rendkívüli aszály sújtotta Magyarországot. A Hungaromet elemzése szerint a 2026. évi aszály különlegessége, hogy a rendkívül száraz nyarat már hónapok óta tartó vízhiány előzte meg, írta 2026. októberében az agroinform.hu. A cikkben többek között ezt is olvassuk. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de a 2026-os az elmúlt 126 esztendő legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az első hőhullám már a nyár első hónapjaiban megérkezett Európába. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dudán, a Rajnán és a Visztulán rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. Rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is. Országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott, amely az 1991-2020-as periódus átlagának csupán 36%-a. A 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be, tartalmazza az összefoglaló, megerősíti azokat a tendenciákat, amelyeket műsorunk elején két természettudóstól hallottak. A különlegesség az, hogy a két felvétel időpontja között csak nem fél évszázad telt el. Amíg Timár Gábor geofizikust 2026-ból, addig Kulin György csillagászt 1981-ből hallották. Klímaváltozás, vízhiány és e viszonyok között Magyarország helyzete, perspektívái. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő. Kossuth Rádió 2026. Déli Krónika. Kiszáradt a Tarna. Pilisi Csenge interjúja.
11: Súlyos vízhiány sújtja a Tarna több szakaszát. A meder jelentős része teljesen kiszáradt, mondja Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
12: A medernek a mélyedéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kiskiterjedésűek és sekélyek. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
11: Ezért mindez asszály felelős, ennyire nem volt csapadék?
12: Rettenetes csapadék hiánnyal küzdünk. Mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a vízfolyásoknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, hogy ugye csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökkent. Eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
10: Kossuth Rádió 2013. Téridő. Mangel Gyöngyi interjúja.
13: Létezik-e a globális éghajlatváltozás, és ha igen, valóban az ember okozza-e? A kételkedők, a klímaszkeptikusok arra hivatkoznak, hogy az éghajlat többször változott a Föld története során. Mindig is voltak szárazabb és nedvesebb, hidegebb és melegebb periódusok, valamint meteorológiai szélsőségek, és a jelenlegi folyamat sem különbözik ettől. Más kutatók, illetve kutatócsoportok nem csak az egyre gyakoribb és súlyosabb következményekkel járó időjárási rendellenességekre hívják fel a figyelmet, hanem a változások ütemének gyorsulására és ebben az emberiség súlyos felelősségére. Ma már nem kétséges, hogy a globális éghajlatváltozás a mindennapjainkban is jelen van. A pusztító árvizek, viharok, özönesők, a hőhullámok, az aszály súlyos károkat okoznak, és egyre gyakrabban találkozunk ezekkel a szélsőségekkel. A mezőgazdaság jelentős terméskieséssel számol az elhúzódó aszály miatt. A klímakutatások előrejelzései szerint a Kárpát-medence éghajlata szárazabb és melegebb lesz az elkövetkezendő évtizedekben. A vízhiányra és a melegre pedig egyetlen orvosság van, a meglévő vízkészletek gazdaságos használata és a víz visszatartása a mezőgazdaság számára is. Szolnokhoz közel a Tisza partján fekvő nagykörűben megpróbálták feléleszteni a régi ártéri gazdálkodást. A nagykörűi ártéri kísérlet lehet-e minta a fenntartható vízgazdálkodáshoz? Balogh Péter geográfus, tájökológus, a program vezetője.
14: A jelenlegi rendszer, tehát hogy az ember hozzááll az egész természethez, az valamiféle reformra szorul, gyökeresen más szempontokat kellene figyelembe venni, és ennek megfelelően más gazdálkodást kialakítani. És itt szorosan összefognám a tájgazdálkodást, azaz a mezőgazdálkodást, hogy mindenki értse, és a vízgazdálkodást. Az ártér eredendően az a mélyfekvésű terület, ahova a víz kiöntene. Ez oszlik most már ketté a modernkori szabályozásnak megfelelően a mentett oldali ártér és a mentetlen ártérre, vagy hullámtérre. A mentett oldali ártér az, amelyiket a védtöltés, az árvízvédelmi fővédvonal véd attól, hogy elárassza a víz. Így nem tud kimenni a természetes eredendő árterére a víz, hanem csak egy szűkebb területre, ez a megmaradt ártér, vagy mentetlen ártér, vagy hullámtér. Ezek a töltések átjárhatatlanok a víz szempontjából, úgy van az egész rendszer kialakítva, mielőtt átjárhatóak lennének, már is baj van, illetve hát a kinti, az úgynevezett mentett területekről akarják a vizet most bejuttatni a befogadóba, jelesül itt a Tisza vidéken, a Tiszába. Ez a belvízmentesítés, szivattyúkkal oldják ezt meg, zsilipek szivattyúk segítségével mentesítik a víztől a régi árteret és a hozzá kapcsolódó mozaikosan elhelyezkedő magaspartot. Ez a koncepció azért hibás, és nem veszi figyelembe a táj eredendő működését, mert ez a táj csapadék hiányos terület. A Kárpát-medence medencéjében vagyunk, az Alföld közepén, a hegyvidéki karéi nagy csapadékokat kap, és egy relatív csapadék többlettel rendelkezik. Ez a medence belső egy erős csapadék hiánnyal rendelkezik, ahol nem lenne meg olyan gazdag élet, amilyen volt, vagy amilyenről a középkori krónikák, illetve beszámolók tudósítanak, hogy Magyarországot Európa híres kertjeként emlegették. Na ez az egész gazdagság annak köszönhető, hogy a víz rendelkezésre állt nem a csapadékból, mint ahogy most sem, hanem az árvizek formájában. Az árvizek, ha tetszik, kegyeskednek leszállítani a hegyvidékek vízszövetét, és egy foggazdálkodásban, vagy a foggazdálkodás módszertan a segítségével ezek oldalirányba szétterülhetnek. A folyónak nem az a célja, hogy minél hamarabb jusson ki a tájból, és juttassa ki a vizet a tájból, hanem hogy minél inkább bejuttassa. Ezen eredendő működéssel gyökeresen szemben megy a modernkori gazdálkodás, amikor is azt ismerték föl, hogy ezek a tájak nagyon termékenyek, jó lenne őket gabona bányaként használni, ami egy hatékony profit termelési módszert, és mindent fel akartak szántani a civilizáció zászlaja alatt. Ami vízes terület volt, az mind értéktelennek tűnt ennek megfelelően, és a víztől mentesíteni kellett a területeket, és hát civilizálni. Azóta is ez a szemlélet van, csak hogy közben rájöttünk, hogy ez az egész koncepció, úgymond emberi modell megbukik a természet vizsgáján, mint hogy így egy rendszerszerű vízhiányt idézünk elő, hiszen a vizeket levezetjük, nem engedjük kijutni a tájba, és levezetjük mesterségesen, drágán. Ez a víz ugyanakkor hiányzik az Alföldről, mert a csapadék azóta sem esik, és egy rendszerszerű, hangsúlyozom, ember által előidézett vízkészlet hiány keletkezik így, amit nem tud a modern rendszer megoldani. Hiába emlegetnek öntözéseket, mesterséges víztestekből és a modernkori tájhasználatban nem lehet megoldani a tájvízpótlását, hiszen 5000 méter szántóföld és 5 méter csatorna arányal, ami most tapasztalható a tájhasználatot, ha megnézik, abból soha nem lesz vízpótlás.
10: Petőfi Rádió 1981. Nyugdíjban. Kulin György csillagász nyilatkozott a föld erőforrásainak pazarló felhasználásáról, a jövő ebből eredő problémáiról és a tudósok felelősségéről, valamint a politikusok felelőtlenségéről. A riporter Balogh István volt.
9: Szennyezzük a légkört, a vizet, mindent, az élelmet. Egyetlen egy dolgot mondok, ami nagyon könnyen meg lehet érteni. Az a szén, olaj is. Földgáz mennyiség, amit a természet 100 millió évek alatt termelt meg, Most az milliószoros ütemben néhány száz év alatt elégetjük. Tehát dúsítjuk a levegőt széndioxiddal, mérges gázzal, aminek üvegházhatása van, ami egy felmelegedést fog hozni. Már számolnak a tudósok, katasztrofális következménnyel számolnak a jövő évszázad 30-as éveire körülbelül, amikor hatalmas tömegű glecserek, jégmezők olvadnak le, megemelkedik a tengerszint. Abban az esetben, hogyha a most egymást meggyilkolására szánt összegeket nem szánjuk arra, hogy rendbehozzuk a Földnek a vízrendszerét, hogyha megnövekszik az északi sarki vidékekről a víz leáramlása, az öntöző csatornákba, víztárolókba gyűjtsük, mert így el fog pusztulni Velence és a tengerparti városok, megemelkedik a tengerszint. Figyelje meg, hogy ma már az emberiség jövőjéért sokkal féltőbb aggódással tekintenek a tudósok, mint a politikusok, mert ők látják a következményeit annak a ostoba gazdálkodásnak, amit mi itt a Földön csináljuk, tönkretesszük az egész környezetünket.
10: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
15: Mi volt az alapvető oka ennek a nyári, meg a mostani nagyon alacsony vízállásnak?
8: Most Dunáról beszélünk.
15: Igen, a Dunáról beszélünk.
8: Tehát itt mindig ugye úgy van, hogy a folyó az hát miből táplálkozik? Hát csapadékból. Természetesen nem csak az aktuális csapadékból, tehát a felszín alatti vizek is valamit ehhez hozzá tudnak adni. És akkor számít az, hogy mi a folyó vízgyűjtő területe. Úgyhogy akkor, amikor azt mondom, hogy idén nyáron elképesztően kicsi vízhozamok jellemezték a Dunát, meg hát most is, akkor ezeknek a területeknek a vízhiányáról is beszélünk. Olyan, hogy ennyire hosszantartó módon legyen két ismétlődő hőhullám 40 fok körüli hőmérsékletekkel, ez először most jelent meg ennyire brutálisan, hogy ezen a nyáron, ezeken a területeken is jó, sokkal kevesebb hullott, mint szokott.
15: Ennek az alapvető oka, azt kimondhatjuk, hogy a klímaváltozás, az ember okozta a klímaváltozás?
8: Én ezt most már egyre inkább valószínűsítem, hogy igen, de még erre rátesz az, hogy ez az El Niño hatás.
16: Igazából ennek a víznek, amit várunk a folyókban, annak a nagy része ugye itt van fölöttünk a levegőben, csak nem akar kijönni.
8: Itt van fölöttünk a víz. Hát igen, melegebb van. A melegebb levegő több vízpárát tud magában tartani, anélkül, hogy kicsapódna és esővé válna. Tehát a mediterránumnak a nyugati medencéje az idén már majdnem 8 fokkal volt melegebb, mint a sok évi átlag, de ez jelentkezett már az elmúlt években is, ilyen 5 fokos emelkedés, 6 fokos, most már a helyenként a 8-at kóstolgattuk, és ez két dolgot jelent. Egyrészt sokkal nagyobb párolgás, valójában ott van a levegőben a víz a légkörben, csak nem csapódik ki, mert ahhoz majd kellenek azok a hideg frontok, amelyek most el fogják kapni a mediterrán térséget is. És elpárolgott. Azért, mert nagyon alacsony a légkör páratartalma, a légkör is szomjas, megissza, mielőtt eljutna oda, ami szintén szomjazik, a talaj, meg a növényzet. Körülbelül a Dunavonaláig jutottak el a kánikulóval záró zivatarláncok. És amikor a Dunavonalára eljutott, akkor ott ütközött bele abba a homokhátságon, meg az Alföldön jellemző légköri aszályba, vagy nagyon alacsony páratartalmú levegőbe, amelyben föloszlott, mert az ivatarnak sok minden kell, három dolog kell neki olyan hő, ami fölemeli, az megvan, kell neki olyan szélrendszer, ami megpörgeti a frontokba, ez is megvan, meg kell neki a felszín közeli pára. Na, ez nem volt meg. Dunántúlon megvolt, a Tiszántúlon, vagy a Dunától keletre nem volt meg. Idén annyi volt a változás, hogy ezek a kánikulazáró hidegfrontok, ezek már a Dunántúl középső részét sem érték el.
16: Veszprémben nem voltak.
8: Yeah. Nem. Tehát Bécsben megvolt, esetleg Zalában, Kőszegen, Szombathelyen még megvolt, és utána feloszlottak. Tehát az a vonal, amelytől keletre a légköri aszály lekapcsolja az érkező csapadékot, ez már a Dunántúlon, annak is inkább a középső nyugati felén van. Aha. Tehát ahhoz, hogy visszaállítsuk a természetes rendjét annak, hogy a csapadék, ami ide beérkezik, mégiscsak meg tudja érkezni, ahhoz a tájat föl kell frissítenünk, a tájba vizet kell juttatnunk, hogy a táj tudjon párologni, és a táj alatt én elsősorban növényeket értem. Tehát a növények talajban keresztül a gyökér zónájához kell talajvízben eljuttatni azt a vízmennyiséget, amit a talaj meg egy kapilláris emeléssel rásegít, gyökér eléri, és a növény élve marad.
15: tehát a Duna vízgyűjtőjére, ami körülbelül két magyarországi terület, a hőhullámok, ami ugye a klímaváltozás következménye alapvetően, sokkal kevesebb csapadék hullott.
8: Így van.
15: Ez okozta alapvetően ezt a rekordméretű
8: ezt a nagyon alacsony dunai vízhelyet ez okozta. És most kisebb a víz, mint amennyi volt mondjuk akkor, amikor ez az augusztus elejé, na most akkor gyorsan építsünk fenékiszöböt elhatározás megtörtént, és az, hogy ez most itt ugyan nincs befejezve, de működőképes állapotban ott van, ez azt jelenti, hogy most Paks egy jóval kisebb, vagy hát valamivel kisebb vízhozam és budapesti vízszint mellett is tud működni teljes kapacitással. A fenékiszöböt jó megoldásnak tartom-e, akkor a válasz egyértelműen igen, ami mondjuk a működik-e Paks holnap is kérdésben a mindent jelenti.
15: És azért tartod ezt jó megoldásnak, mert akkor arra készülünk, hogy ezek a kis vizek, ezek várhatóan a következő években is jellemzőek lesznek?
8: Egyrészt ezért tartom jó megoldásnak, a másik pedig az, hogy azért tartom jó megoldásnak, mert az összes lehetséges, stabil megoldás közül ez jelenti a legkisebb beavatkozást a folyó életébe és a folyó élővilágába. Hogyha az a kérdés, bevállalja az ország azt, hogy a Paksi erőművet teljesen leállítja, és most ezzel alatt nem feltétlenül csak azt értem, hogy az energiabiztonság szempontjából ez mit jelent azokban a napokban, amikor különösen sok áramot fogyasztunk, hanem azt is, hogy egy teljesen leállt atomerőművet újra, bocsánat, azt mondja, bebikázni.
15: Az nem egy kávéfőző.
8: Az egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint hogyha legalább egy reaktor még fél teljesítménnyel megy, és akkor azt tud segíteni a többi beindulásában.
15: Ez volt nyáron, hogy egy blokk maradt.
8: Egy blokk fele. Egy blokk fele.
15: Nem akarom politikai síkra vinni nyilván ezt a beszélgetést, de a szakma nem jelezte korábban a döntéshozóknak, hogy jó lenne építeni egy fenékküszöböt.
8: 2018-ban volt már alacsony vízhozam. Akkortól már minden vízügyi szakember jelezte, hogy az átfolyó vízes hűtéssel Pakson baj lesz. 2018-ban.
15: És egyébként
8: nem történt semmi. Még 2032-ben sem lesz a Paks 2-ből üzemelő reaktor, de hogy akkor, amikor az már üzemelni fog, akkor ő még több vizet kér. Tehát azt viszont már most akkor át kell tervezni, vagy én biztos ezt megtenném, már egy hűtőtoronyos rendszerrel teljesen le is lehetne válni a Dunáról, mint hűtőközegről. Váljunk le a Dunáról, mint hűtőközegről. Mert ez a nyár egy figyelmeztetés volt, hogy ilyenekből akkor most jön.
10: Kossuth Rádió 1989. Globális felmelegedés, globális riadó. Elek Lászlót hallják.
17: Aszály, árvíz, növényes állatfajok kipusztulása vár már a közeljövőben az emberiségre, ha folytatódik a föld felmelegedése. Jósolják a 80-as évek elejétől a kutatók. Hogy miért melegszik földünk? Az üvegházhatás miatt. Hallgassák meg Mika János éghajlatkutatót, akivel Gimes Júlia beszél.
18: A Föld éghajlata az elkövetkező évtizedekben minden valószínűség szerint melegedni fog. Ennek oka a légkör üvegházgázainak a dúsulása. Ilyen üvegházgáz a széndioxid, a metán, a dinitrogénoxid, fogorvosok számára kéggázként ismeretes, a halogénezett szénhidrogének és az ózon maga. Ezek az üvegházgázok úgy működnek, hogy a nap rövid hullámú sugarait, tehát 4 mikrométernél rövidebb sugarait lényegében zavartalanul átengedik a föld felszín irányában, azonban az onnan visszaérkező sugarakat elnyelik, és csak egy kisebb részét sugározzák a világűr felé. Nagyobb része visszakerül a felszín felé, és itt energianövekményt idéz elő, ami hát a magas sugárzási egyensúlyát csak úgy tudja megtalálni, ha a hőmérséklet megemelkedik.
19: Mondjuk mit lehet jósolni az ezredfordulóra?
18: A legújabban megadott valószínű sáv, amelyen belül a melegedés található, 50 éves távlatban 3,1 fok és 4 egész fok között található, és a szakértők még hozzáteszik, hogy ezen belül is csak mintegy 90%-os valószínűséggel marad a melegedés. Nem kizárt, hogy ennél nagyobb lesz, de esetleg még nem ismert folyamatok miatt nem is következik be. Természetesen itt nem erről a néhány tized vagy pár fokos változásról van szó, hanem arról, hogy ezekkel párhuzamosan egyes földrajzi régiókban nem csak a hőmérséklet, de például a csapadék, vagy a párologtató képesség, vagy egyéb kényes mennyiségek is megváltoznak, bizonyos térségekben nagyon drasztikusan is megváltozhatnak. Összességében az ezzel foglalkozó kutatók azt mondják, hogy ha a jövő század végéig olyan 1-2 fok között lehetne tartani a felmelegedést, és ehhez nagyon sokat kellene tennünk, azthoz talán még alkalmazkodni tudna a föld területén élő népek, technikák és társadalmi berendezkedések túlnyomó része. Minden valószínűség szerint a legnagyobb hőmérsékletváltozás a sarkvidéki térségek környékén, elsősorban is annak a téli időszakában történik meg, ekkor többszörösen meghaladhatja a felmelegedés a földi és évi átlagos értéket, tehát mondjuk egy fokos melegedés esetén 3-5 fokos melegedés is előfordulhat a északi területek telén.
19: Ennek lehet következménye az, hogy esetleg az elolvadó jégből származó víz eláraszt száraz földeket? Vagy ez még nagyon utópikus gondolat?
18: Nem utópikus a gondolat, vizsgálatokat folytattak erre nézve. Valószínű azonban, hogy katasztrófától nem kell tartanunk. Következne a kontinentális területek mérsékelt övezete, amelyben lényegében mi is vagyunk. Sikerült kielemeznünk, hogy a körülbelül fél fokig terjedő globális felmelegedéshez magyarországi nyári fél évben a szárazodás nagy előretörése várható, vagyis kevesebb csapadék, nagyobb párolgás, több napsütés, emelkedő hőmérséklet. Ezzel együtt egy egyszerű asszály mutató, vagyis hogy 30%-nál kevesebb a talaj nedvesség tartalma, ennek a mutatónak a gyakorisága már 60%-kal növekedne meg, fél fok, csupán fél fok globális melegedés esetén.
19: Hogyha ilyen marad a felmelegedés mértéke, mit kell tenni? Az hogyan fogja megváltoztatni az életet?
18: Alkalmazkodnunk kell. Itt szó lehet technikai jellegű alkalmazkodásról, tehát öntözési rendszerek kiépítéséről a mi esetünkben, de lehet, hogy ez más térségben éppen a felesleges víz elvezetésére való nagyobb képességet jelenti. Azután hasznos lehet a mi számunkra is például olyan víztározók építése, amely felhalmozza, tározza a vizet akkor, amikor éppen van csapadék, és rendelkezésre bocsátja az aszályossábbá forduló nyarak időszakában.
10: Kossuth Rádió 2026. Az este. Szőlősi Nagy András hidrológus arról, miként alakulhat a nagy folyók, így például a Duna vízhozama.
20: A legnagyobb víz, amit a Dunán mértek, az ha 2013-ban fordult el, az az LMV, az ami a mértékadó szint, ami 200 éves gyakorisággal, az minden 200 éve egyszer fordul elő statisztikailag. Majd a következő nagy víz az tavaly volt a Boris ciklon hatására, ez volt a második LMV, a második legnagyobb víz. 12 év telt el a kettő között. A szélsőségek előfordulási valószínűsége megnő, azaz több lesz az árvíz, nagyobb gyakorisággal fordul elő, és nagyobb mértékben, de azon közben nő az aridítás, nő a szárazság is. A 100 éves árvíz jószerével 10 évenként fordul elő. Mi ennek az oka? Pontosan ez, hogy a ciklus felgyorsult.
10: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
16: Milyen lesz a Duna vízjárása szerinted a jövőben?
21: Arra nem számítok, hogy dunai árvizek egyáltalán nem lesznek, sőt, a 2024-es szeptemberi Boris viharciklonnak a következménye azt mondhatják, hogy bizony legnagyobb víz közelében is tudunk tetőzni a Dunán. Tehát a Dunán föl kell készülni mind a legkisebb vizek kóstolgatására, tehát a legalacsonyabb szintre, és hogy ezek hosszabb ideig fönn tudnak maradni akár hónapokig. Ugyanakkor közben bármikor jöhet egy ilyen viharciklon, hát nem bármikor, ennek is meg lesz majd a maga évadja, hogy ezek leginkább ősz elején, szeptember-októberben alakulnak ki, amikor ezek az első hidegfrontok elkapják azt a mediterrán párás levegőt, vagy nagy páratartalmú levegőt, akkor ilyen véletlenszerűen a természet majd ide dob nekünk ilyen 3-10 meg 30 köbkilométeres csomagokat. Egy Balaton az 2 köbkilométer, jó? Tehát amikor a Borisba 30 köbkilométer leesett 4 nap alatt valahol Prága és Linz között, akkor a szép nagy csomag volt.
16: A Dunának a vizével lehet valamit csinálni tározás szempontjából? Mert ugye az Duna gyakorlatilag végig mederben folyik, teraszos mederben, nem úgy, mint a Tisza, amiről majd beszélünk. Tehát, hogy akkor tudunk valamit kezdeni ezekkel a nagy vizekkel?
21: Igen, 5 köbkilométer, tehát ilyen 2,5, vagy kicsit több mint 2,5 Balaton folyik le a Dunán ilyenkor egy bő hét alatt, vagy 2 hét alatt. És akkor persze nyilván, ha egy ilyen előfordul, akkor majd nézzük meg a különböző Facebook komment szekciókat, hogy már megint leengedjük a vizet, pedig, de most a Dunával nem fogunk tudni mit kezdeni. Tehát az 5 köbkilométert nincs hova tenni. Nincs olyan medertározási és oldaltározási lehetőség, ami Magyarországon akár ennek a tizedét megközelítené, hogy el tud tenni. Teljesen kiépült nagymarosi duzzasztás. Az eredeti tervek szerint kb. 140 millió köbmétert tárolt volna, és akkor ehhez képest most leengedtem egy 5 milliárd köbmétert. 30-szorosa.
16: De azért 140 millióval is bejebb lennénk, nem?
21: Hát bejebb lennénk, csak ugye ne felejtsük el, hogy mostanra azért az ausztriai duzzasztók is elfogytak. A víz mint zöld energia, hát természetesen az, de hogyha a vízhozam leesik ilyen kicsire, akkor természetesen a vízerőmű teljesítménye is le fog esni, és hát idővel ezek a tározó tavak is elfogynak, ahogy elfogytak Ausztriában mostanra, és hát elfogyott a Tiszató is, pedig Csurik föl volt töltve nyár elején. Nagyon helyesen.
16: Szóval akkor a Duna vizét nem tudjuk megfogni.
21: Ennyit nem lehet megfogni. Meg kell belőle fogni, amennyit tudunk. De ezt semmiképpen nem medertározással tegyük, hanem amikor én igazán sok vizet akarok tárolni, azt a tájban kell megtennem, és a tájban megtevés az leginkább a talajvízbe juttatást kell, hogy célozza. Magyarországon most ennek az elhúzódó vízhiányos állapotnak a legjobb mérő adata az a talajvíznek a sok éves átlaghoz képesti állapota. Erről mindenki tud beszélni, aki valaha fúrt kutat vagy üzemeltetne kutat, hogy most lejjebb vagyunk. Országos átlagban 1,5-2 méterrel. Ide, az egész országban egy olyan 7 balatonnyi vizet el tudnánk tenni, hiszen körülbelül annyi veszett el az utóbbi 10 évben a talajvíz csökkenéséből, ez 7 Balaton. Tehát ez Magyarország legnagyobb víztárolója. Erre biztosan számíthatunk, hogy ez ott van, és ezt tényleg vissza kell tölteni. De természetesen vannak ilyen gemenc, meg ilyen nyílt árterek, és a Dunán is van lehetőség arra, hogy a levágott holtágokat, ahol egyáltalán olyan volt a folyó természetföldök, levágtak róla a holtágokat, ezeket a folyóval kapcsolatba hozzuk. Ezeket mind-mind meg lehet és meg is kell tenni, de ismétlem, egy komoly, legnagyobb víz közeli dunai árvíznek az elraktározása és visszatartása irreális. Ugyanúgy, ahogy irreális az is, bárki gondol erre, és mindenki látott már ilyet, meg nézegette az atlaszt, hogy Duna-Tisza csatorna, és az csak félig épült ki, hiszen ott van Dunaharasztitól Dabasig, és nem építették tovább, miért nem? Hát azért nem, mert onnan kezdődne a hegymászás. Tehát a Duna és a Tisza között Magyarországon van ez a homokhátság nevű valami, ami a déli részén már inkább lösz, de azért ott van, és ez eltart egészen a délvidéken, Bácskában, ahol megépült a Ferenc csatorna, mert ott meg lehetett építeni, hogy ott végződnek el ezek a dombok. Ott át lehet folyatni gravitációsan a Dunából a Tiszába a vizet, ezért építették meg azt már az 1700-as években. Ettől északabbra nincs ilyen pont. Nem is folytatom tovább, mert ez tönkretenni még a maradék vízellátását is a térségnek.
16: Ugye szó volt erről, hogy a Duna vízszintje ezek szerint lehet, hogy ilyen lesz, vagy ilyen ingadozó lesz. Mi lesz itt a hajózással?
21: A Dunabizottság már 1948-ban kimondta az alapelveket, hogy mit kell csinálni a dunai hajózással, és ennek mind a mai napig ugye meg nem kérdőjelezett alapelve, egyébként nem csak nálunk, de tűnik nyugatabbra is, hogy a hajózásnak az a része, hogy most te áthajózol egy folyószakaszon, az ingyen van. Fizetni a kikötő használatért kell. De az, hogy most te áthajózol egy uszály karavánnal Magyarországon, hát áthajóztál, hát ez a meg nem kérdőjelezett alapelv. Miközben jelzem, hogy ugyanezért a szolgáltatásért, hogyha ezt vasúton teszed meg, azért pályahasználatot kell fizetni, hogyha közúton teszed meg, akkor is. A gond ott van, hogy 1997-ben, amikor Magyarország ennek a ENSZ és Európa által brokerelt rendszernek a szerződéses részéhez kapcsolódott, akkor még egy más éghajlatunk volt, egy más Dunánk volt, egy olyan Dunánk volt, aminek hát volt érdemi középvízhozama. Köszönjük szépen, a hajók elmentek rajta. És mostanra valójában most az van, és most ezzel szembesülünk, ez a probléma, hogy idén, ez nem a szokásos kontinentális klíma, vagy a felső szakaszon a szokásos óceáni klíma, hanem ez inkább valami, ami a Mediterráneumra, meg a szélsőségesen kontinentális, meg a szavanna éghajlatra emlékeztet. Ebből az következik, hogy az ilyen éghajlat alatt hogy szokott a folyók vízjárása megjelenni? Hát vannak az extrém kisvizes időszakok sokáig, és aztán időnként jönnek a nagy vizek. És persze lehet azt gondolni, hogy a hajózás érdekében meg kéne tennem azt, hogy építek néhány duzzasztót, és ezzel ott tartom a nagy vizet, úgy, hogy később is lehessen hajózni. A mostani ausztriai példák azt mutatják, hogy ez körülbelül egy hónapig kitart. Utána már ez sem. És akkor itt szeretném azt mondani, hogy azért bocsánat, ha ezt komolyan gondolja valaki, hogy a hajózás érdekében, a szabad és ingyenes hajózás érdekében Magyarország építsen vízlépcsőket, mondjuk 3-at vagy 4-et, darabja 10 000 milliárd forint körülbelül, majd valaki utána számol, de a nagyságrend ez körülbelül ez, akkor én azért, hogy mellé tenném, hogy biztos, hogy ezt akármilyen költséggel, bármilyen éghajlaton, bármilyen hidrológiarendszerben fönn lehet tartani, vagy pedig, most akkor gondoljuk ezt végig, most már nem csak a Dunát érinti, a Rajnát is érinti, a nyugati folyókat is érinti, hogy lehetséges, hogy ezt újra kell gombolni, ezt a kabátot jogilag, vagy ad abszurdum azt is mondani, hogy a hajózásnál is az van, hogy aki használja az infrastruktúrát, az fizessen annak a fönntartásáért.
3: Persze, hát ez logikus.
21: És hogyha azt mondom, hogy pusztán az, ami most van Magyarországon, ez a vízlépcsők nélküli aktív mederszabályozás, ha ennek az árát levetítem egy ilyen áthaladó hajóra, akkor egy ilyen Budapesten nem mostanában, amikor lehet hajózni, egy ilyen áthaladó uszály vontatmány, tehát ilyen karaván, az olyan nagyságrendileg nem egészen 10 000 euróra jön ki a magyar szakasz használatára. Nem biztos, hogy akkor is hajózás lenne legolcsóbb.
10: Kossuth Rádió 2026. Felfedező. Mit jelent az aszály a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve? A szerkesztő Pásztor Szabolcs vendégei voltak Cseh Tibor András és Szente Viktor a Magosz képviseletében.
4: Az elmúlt években bíztunk abban, hogy ez csak egy tüneti probléma, de már a tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. A mértékadó elemzések szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az erdész kollégák már most Törökországba mennek szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében egy hosszabb átfutási időszakkal kell számolni, hosszabb tenyészidővel, tehát itt a mezőgazdaságnak is mind állami oldalon, pedig gazdálkodói oldalról fontos változásokra van szüksége.
22: Alkalmazkodnunk kell a műveléssel, a talajműveléssel, ahol az öntözés kivitelezhető, ott az öntözést kell fejleszteni, de nagyon sok területen sajnos ez nem kivitelezhető, ezért mind a technológiát, az input anyagozást, illetve a talajművelésnek az időzítését ehhez az egyre kitettebb és aszályosabb időjárási viszonytagságokhoz kell hozzáilleszteni.
23: Úgy tűnik, hogy a vízgazdálkodás ma az egyik legfontosabb gazdálkodói kérdés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Több öntözést, több tározást, más talajművelést, vagy mindezek együttesését, vagy még valami mást is egyébként?
4: Egészen biztos, hogy a gazdálkodói gyakorlatokon is változtatni kell. De alapvetően itt a problémát egyértelműen úgy kell kezelni, hogy a csatornákat fel kell tölteni, az öntöző csatornákat. A vizet újra a tájba kell vezetni. Nyilván az a mélyfekvésű területeken tud megvalósulni. Alapvetően a legnagyobb ellenségünk az a légköri aszály. Tehát az öntözés egy forró júliusi vagy augusztus napon nem feltétlenül jelent megoldást. Teljesen leégnek a levelek az UV-sugárzástól és a légköri aszálytól. Ellenben, hogyha megfelelő vízmennyiség van a tájban, a csatornákban, a patakokban, a folyókban, a víztározókban, akkor egyértelműen a légköri aszály, kipárogás miatt a légköri aszályt lehet csökkenteni, és ha egy deci vizet nem öntözünk ki, akár a nyári időszakban, de a csatornák, minden csatorna fel lenne töltve, ez önmagában már több 100 000 hektárt tudna megvédeni.
22: Ez egy komplex kérdés volt, amire igazából egy komplex választ is lehetne adni. Az öntözést azt mindenképpen fejlesztenünk kell, csak sajnos a domborzati adottságok nagyon sok helyen ezt nem teszik lehetővé. A tározás, a talajnak a feltöltése az egy kulcs kérdés, az kulcs szerepet játszik az aszálytűrő gazdálkodásnak az alapjaként. Ez is igazából elindult most az utóbbi időszakokban. A talajművelés az, amivel nagyon jól befolyásolni lehet a talaj nedvesség tartalmának a megőrzését, illetve a befogadó képességét. Időzíteni kell a műveleteket, új művelési technológiákat kell bevezetni, illetve vissza kell térni ahhoz, hogy minden művelet után egy hengert kell alkalmazni, vissza kell zárni a szántóföldnek a felső rétegét. Az alternatív művelések is igazából nagyon jól működnek, gondolok már itt az ilyen nagyon újító no-till, strip-till művelésekre is például, amiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, illetve a gyakorlatban is jól vizsgáztak.
4: Ez a szántás. Elhagyását jelenti.
22: Elhagyását jelenti.
23: Ez egyfajta új megközelítés.
22: Így van.
23: A mezőgazdaságban.
10: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
21: Érdekes lesz ez a Tiszán, mert ugye azt mondtam, hogy a Dunán hiába jönnek ezek a nagy árvizek, vagy ilyen rekordközeli árvizek, annak a mennyiségével ez a Dunán olyan sok, hogy ezzel nincs mit tenni. De a Tiszán, ott már pontosan azt mondom, hogy ott szinte teljes egészében képesek lennénk egy ilyen árhullámnak a vizét azt a tájban megtartani és a tájba kivezetni.
23: De le kell bontani a gátokat, amik a folyóhoz közel vannak? Mert ezt tanultuk még az egyetemen, hogy el kell engedni a Tiszát, ugye túl közel építették a gátokat.
16: Széchenyi örökségét rombolni egy picit.
23: Jó, hát most ez az akadémián ez nem hangzott jól, de...
21: Na most egy pillanat, azért ne gondoljuk azt, hogy amit Széchenyiek gondoltak, az akkor azok között a viszonyok között, és azokat a célokat kitűzve nem volt egy teljesen vállalható elképzelés. És beszéljünk arról, hogy valamilyen terület az vízhiányos, vagy víztöbletes. A szabályozások előtti Magyarország, a szabályozások előtti Alföld egy víztöbletes táj volt az év nagy részében. Azzal, amit csináltunk, azzal ezt átbillentettük.
23: Amit csináltunk, az a Tisza szabályozás.
21: A Tisza szabályozás, igen, meg utána a belvízmentesítés, meg a mocsarak lecsapolás. Akkor ebből következett egyrészt az, hogy a csapadékot is csökkentettünk, a potenciális párolgás érték növekedett azzal, hogy melegedtünk, hiszen nem tartottuk itt ezt a körülbelül bő egy balatonnyi vizet, amivel több folyik le azóta, vagy folyt le akkor, amikor még ennyi érkezett, és ez együtt már átbillentett minket arra, hogy vízhiányosak vagyunk.
23: És akkor mit kell csinálni a Tiszával?
21: Mi volt az eredeti cél? Miért csináltuk ezt a szabályozást? Azért csináltuk, hogy legyen 35 ezer négyzetkilométer mezőgazdasági terület, ami művelhető, és azért csináltuk, hogy azt a többletvizet, ami időnként előáll, azt minél gyorsabban tüntessük el innen. És a mezőgazdaságban is, hát igen, akkor, amikor olyan jellegű időjárás jelenik meg, amiről a folyóknál beszéltünk, hogy ez már nem a nedves kontinentálisra, meg a száraz kontinentálisra hajaz, ha minden év ilyen lenne, hanem az már egy mediterrán lenne, vagy az már egy szavanna lenne, akkor ez sajnos megjelenik a mezőgazdaságban. A kukorica nem fogja szeretni, hogy három hőhullám 40 fokkal jött be. Azt se szereti, hogyha nem kap 550 vagy 600 mm-nyi csapadékot a tenyész időszakban nagy részt, de ez utóbbit megpróbáljuk öntözéssel megoldani. Jelzem, nincsen öntözővíz. Soha nem is volt az Alföldön.
16: Ezt a nagyságrendet is rakjuk helyre.
21: Igen, ezt a nagyságrendet is rakjunk helyre. Tehát nem oldható meg az Alföld öntözéssel. Nem tudjuk szimulálni a korábbi meteorológiai vagy éghajlati helyzetet. Nem tudjuk azt csinálni, amire egyébként azt mondja a mérnök, hogy hát akkor építsünk nagy víztárolókat, fogjuk meg a vizet télen, és öntözzük el nyáron. Mert nem tudunk annyi vizet eltenni, amennyiből 35 ezer négyzetkilométer szántó locsolható lenne, még akkor sem, hogyha meg lenne hozzá a csatornahálózat.
23: De tározókban nem tudjuk eltenni.
21: Tározókban nem tudjuk eltenni.
23: De a talajba el tudjuk tenni?
21: A talajba el tudjuk tenni, és azzal el tudunk, meg tudjuk kísérelni a talajba, meg a tájba, hogy hát, ha ezen keresztül, akkor ott a környék majd elkezd párlogtatni, és visszatérnek a csapadékos időszakok, vagy ezek a csapadékos frontok, az ebből származó többletvízre persze számíthatunk.
23: De hogyan tesszük el a talajba? Az, hogy el kell engedni a Tiszát, az azt jelenti, hogy amikor van víz a Tiszában, amikor jön be az országba a víz, akkor kivezetjük a földekre, lebontjuk a gátokat, kivezetjük a földekre, a talaj beissza. Most én nagyon egyszerűen.
21: Nagyon egyszerűen valami ilyesmi, de gyakorlatilag ez nyilván nem így történne. Mérnöki feladat sort építek föl, akkor úgy kezdődik, hogy a gátakat nem megszüntetem, de most az árvízérem fővonalakról, töltésekről beszélek, hanem hátrébb viszem. Ráadásul Tisza mentén nagyon-nagyon sok helyen van úgynevezett természetes ártéri perem. Hát van, ahol csak 2-3 kilométer, de van, ahol 8 kilométer, meg ezzel van, ahol 40, és ott majd ezt nem lehet engedni. Tehát az ártéri perem még hátra viszem a gátat, és visszaadok a folyónak egy ilyen tiszatúnyi szélességet. Nem lehet mindenhol. Mert van, ahol már beépítettük. Ezt a konfliktus nem biztos, hogy a bármely politika föl akarja vállalni, de Koncsos László professzorék például végignézték az egész Tisza mentét, hogy hol vannak ilyen, nevezük ezt a Tisza közeli ártereket, vagy mély ártereknek, ahova a víz magától kimegy, hogyha van nagy víz, és ezeket megtölt, és mi ezt ott hagyjuk, és engedjük, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez a Tisza-tó, ez nekünk tetszik, legyen ilyen végig. Nem biztos, hogy ráerősítenék ilyen nagy duzzasztókkal, vagy akár közepes duzzasztókkal, mint a Kiskere, de ha ez a cél, akkor itt ebben az esetben, és már mindjárt mondom, hogy mi az a fő hidrológiai pont, ahol ezt azt mondom, hogy akár legyen, vagy akár nem is csak ilyen kisvízi keresztgátokkal kell megoldani, mint a Paksi, bár ez a Tiszán lehet, hogy még inkább megoldást tud lenni. Tehát ezzel kezdem. Messze vissza magátokat, visszaadok az ártérnek, a folyónak egy sokkal szélesebb árteret. Miért is ne tegyem meg akár azt is, hogy föntről lefele, szigorúan föntről lefele, nem akarok én árvizet csinálni, a kanyargós Tiszát is helyreállítom, és ott hagyom magának, hogy kanyarogjon, ahogy akar. És visszaállítom a régi kanyargós Tiszát, lassabban folyik le, több víz marad ott a tájban, és a bevágódások rögtön megállnak. És ezzel rögtön megszűnik az a hatás, hogy leszívom a környék talajvizét, hiszen bevágódott a Tisza egy jó 2 métert ahhoz képest, ahol volt még a szabályozás után is.
16: Milyen munkáról beszélünk, időben, pénzben, nagyságrendeket akkor?
21: Hát igen, tehát az, hogy hátrébb vigyem a gátrendszert, az a teljes Tiszára azért itt most ilyen 1000 milliárd nagyságrendről beszélünk. A visszakanyargósítást azt meg sem merem így mondani, de mondjuk ez egy lassú folyamat. Kanyar levágás egy 100 éves buli volt, akkor a visszacsinálás is körülbelül ennyi. Ismétlen föntről kell kezdeni, mert különben, ha alul már visszakanyargósítom, és fölül a gyors Tiszán megérkezik egy ilyen viharciklon és nagy csapadékkal, akkor ott a határon csúnya nagy árvizet lehet csinálni. Tehát ez csak fölülről lefele lehet kezdeni. Ez a második. És a harmadik meg az, hogy ki van épülve egyébként az Alföldön egy ilyen részben öntözésre, részben belvíz levezetésre készült csatorna hálózat, ilyen több 10 000 kilométerről beszélünk most, vagy nagyságrendek összesen, ami működik, és ebből ilyen 8-10 000 kilométer lehet. Ezeket olyanná kell tenni rendszer szinten, hogy a nagyvízes események idején a folyótól távolabbi részekre, alacsonyabb térszínekre ki lehessen vezetni a vizet. Ahol volt is. A nagy sárrét, a kis sárrét, ezek a tocsogók, ezek az egész Alföldet behálózzák, ahol igazán alacsonyan van a terület, el lehet érni ilyen csatornahálózaton keresztül, és még annyira kicsi, mert hát ezeknek annyira kicsi a mezőgazdasági érték, nevezzük aranykorona értéknek, hogy nem is nagyon éri meg ott más csinálni, vízbeszivárogtatás. Ehhez tartozzon egy támogatási rendszer, hogy aki a földjét ebbe beviszi, egy olyan összeget kapsz, ezt neked megéri. Akkor onnan, ha ezt jól csinálom, és megtanulom pár év alatt, hogy hol érdemes ezt csinálni, akkor ott szivárogtatok be, a talajba, a tájba, és így hát körülbelül a teljes Alföld területének alsó hangon

0: akkor a szezonja. Ez most a terv. Nem az, hogy most egy nagy műtárgyal megoldok valamit. Nem. Rettenetesen sok kicsi műtárgyal, létező műtárgyaknak a kicsi átalakításával egy olyan rendszert kell összerakni a mérnököknek, ami egyébként összemérhető a magyarországi vízépítés legnagyobb teljesítményeivel, tehát a Tisza szabályozással, a belvíz levezetéssel, a mocsárlacsapolásokkal, hát most az egész visszafele megy, de bőven összemérhető vele. És azért én azt gondolom, hogy egy jó cél az, hogy az Alföld legyen zöldebb, még akkor is, hogyha a klíma veszekszik meg velünk ebben.
1: Kossuth Rádió 2026 Déli Krónika. Kócián Dávid tudósítása.
2: Ha nem figyelünk oda, akkor Magyarországon 1 millió ember fog 10 éven belül sivatagos környezetben élni.
3: Jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, míg korábban a gyakori áradások miatt a víz elvezetése volt a cél, ma már annak megtartására van szükség.
2: Tudomásul kell vennünk, hogy jönnek az aszályos idők, és szeretnénk egy teljesen új szemléletet adni, és igenis gazdálkodni azzal a vízzel, ami van Magyarországon.
1: Kossuth Rádió 2007. Fórum az időtükrében. A demokrácia veszélyei, az időjárás és a társadalom változásai. Részletek Várkonyi Benedek műsorából.
4: A földgolyó időjárása változik, egyre melegebb és melegebb lesz. Ebből viszont már baj lehet, átalakíthatja az egész glóbusz életét. Vannak víziók, amelyek sötét képet festenek, amelyek nem csak természeti viszonyainkat látják másképpen, hanem az egész földi társadalom életét is. Mások szerényebb látomással is beérik, ám a kutatók és szakemberek mindenképpen bajt látnak eme jelenségben. Mi most arról fogunk itt beszélgetni, hogy a globális fölmelegedésnek hívott jelenség milyen társadalmi változásokkal járhat. Milyenek lehetnek a kiszámítható és az előreláthatatlan következmények. A globális fölmelegedés társadalmi hatásairól. Láng István akadémikussal és Szirmai Viktóriával, aki ugyane kérdést elemzi a szociológia oldaláról.
5: Ez a bizonyos globális felmelegedés, amelyről annyit hallani mostanában az utóbbi években, csak ugyanennyire komoly volna, hogy ilyen nagy mérvű társadalmi hatásai is lehetnének, tulajdonképpen átalakíthatja az egész földgolyónak az életét?
6: Igen, ez egy nagyon komoly veszély, amelyhez kellő komolysággal kell viszonyulnunk. Mi a fő hajtóerő? Először is az emberiség létszámának a hihetetlen gyors megnövekedése. Egy példa. Krisztustól számítva 1800 évre volt szükség, hogy a föld lakossága olyan 1,2-1,3 milliárdra növekedjék. Az utóbbi 200 évben pedig ehhez még hozzájött 5 milliárd ember. Szóval ez egy elképesztő nagy ugrás, és hát az embereknek élelemre, lakásra, ivóvízre, egészségügyi ellátásra, sok mindenre van szükségük, tehát megnövekedett nagyon a termelés, megnövekedett nagyon a fogyasztás. Most ehhez jött még az a nagy gazdasági technikai felfedezés, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat be lehet vonni ebbe az emberi vérkeringésbe. Az elmúlt 200 évben jöttek rá, hogy a szenetet lehet égetni, és ebből hőenergia képződik, majd az olajszármazékokra alapozva ugye elterjedt az automobilipar, a földgázzal fűtenek erőműveket, lakásokat, tehát sok ember lett a földön, ez nagyon jó dolog, nagy a fogyasztás, és a fogyasztás belül pedig a fosszilis energiahordozók felhasználása nagyon megugrott, és ebből bizony szén-dioxid gáz keletkezik, és az a légkörbe jut.
5: Lehet ezt egy ilyen egyenes vonalú fejlődésnek elképzelni, sőt, hát nem is egyenes vonalú, hanem ez egy gyorsuló fejlődés, és ilyenkor eszünkbe juthat a római iskolának egy jelentése még a 20. század elején, amikor azt jósolták, hogy ha ez így megy tovább, akkor London utcáin hamarosan térdig fognak a lótrágyában gázolni. Ezt a mostani helyzetünket tekinthetjük egy ilyen folyamatosan gyorsuló folyamatnak, és hogyha ez így megy tovább, akkor valami nagy baj fog bekövetkezni?
7: Nagyon nehéz a társadalmi hatásokat megjósolni, több okból is. Szerintem egyrészt a tudományon belül sincsenek egységes álláspontok, akár a klímaváltozással kapcsolatosan, akár egyéb előrejelzésekre utalok. Maguk az éghajlattal foglalkozó kutatók, különböző tudományágak vitatkoznak, ez az egyik tényező, ami fontos. A másik dolog, hogy nagyon különbözőképpen ítélik meg a nemzetek a klímaváltozásnak a várható hatásait, akár a társadalmi hatásait is. Attól függ, hogy milyen érdekviszonyai kapcsolódnak a klímaváltozásnak a mögöttes ipari és egyéb

0: egyéb technológiai, gazdasági folyamataihoz, ha arra utalok, hogy ma a fejlődő Kínának, ázsiai országoknak az a termelési fogyasztása céljuk Oroszországnak, amit mondjuk a fejlett nyugati társadalmak, vagy éppen az amerikai társadalom, és itt most a politikusokat kiemelném, tudják, és ott azért a köztudatban már hosszú ideje benne van, ezt a különböző kutatások igazolják, hogy a klímaváltozásnak várható társadalmi hatásaival foglalkozni kell. Na most a kutatások nagyon nehezen tudják megközelíteni, mert ha ma megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak a klímaváltozásról, mit gondolnak a felmelegedésről, akkor ez olyan nagyon távoli jövőbe teszik egyrészt. Úgy gondolja mindenki, az ő életét ez nem érinti, mert hiszen 20 év múlva, 50 év múlva, hogy a különböző jelentések, a Pentagon jelentés, ha visszagondolunk, az nagyon fekete szenárióval jelent meg. Rögtön a szakma lesöpörte, ma is vannak szakmacsoport, akik lesöprik ezeket a nagyon fekete, vagy nagyon komoly szenáriókat. Tehát nagyon nehéz megjósolni. Az emberek akkor mit gondolnak, mit fogadjanak el? Van egy érdekes kutatás, amire fölírom a figyelmet, ami éppen a nemzetek közötti különbségeket mutatja, hogy még az Egyesült Államokban már évek óta a különböző kutatások, amiket évről évre csinálnak klímaügyben, 70%-osan jelzik a klímaváltozásnak a problematikáját, a kelet-európai országokban ennek a jelentőségét az emberek nagyon alulbecsülik.
1: Podcast a Magyar Tudományos Akadémia honlapján. Biztos hang címmel. 2026. szeptember. Timár Gábor geofizikust kérdezte Gilice Bálint és Simon Tamás.
2: Készül most az élőkörnyezetért felelős minisztériumban egy ilyen akcióterv, amelynek az egy része, hogy ezt időben hogy csináljuk. Tehát, hogy az idei 500-700 milliós víz visszatartást vagy vízkivezetést arra kell használni, hogy most még mehet akárhova. Most tanuljuk, hogy hogy kell. Nincs időnk cizellálni. Tudom, hogy ezt meg lehetne nagyon tudományos módon elemezni, hogy akkor hol milyen a talajviszonya, magassága, nincs rá idő. Meg kell tanulnunk, hogy hogy kell ezt csinálni technikailag, meg kell tanulnunk, hogy hova érdemes majd kivezetni vizet, és hova nem, mik azok a talajviszonyok, hol vannak azok a környékek, ahol ez működik, és hol van az, ahol csak beszikesedünk, és nem megy a talajvízbe, és megtanuljuk kezelni elsősorban ott helyben azokat az esetleges társadalmi konfliktusokat, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, az én földem az marad, kukorica, akármit mondtok, de jó, ezeket így mind meg kell tanulni.
3: Hát, bocsánat, de autópálya kísérletítások is
2: vannak. Igen, igen, de most azt mondom, hogy ennek a megtanult információk összegyűjtése, elemzése, modellezése és döntés előkészítésbe visszaemelése, erre fog kelleni valamilyen tudományos intézet. Nem nevezem ezt Vitukinak, de ez egy jó modell.
3: Mi volt az a Vituki? Ezt mondjuk el, igen, akkor, mert igen, szerintem sokan nem tudják.
2: A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet a csúcsán talán 800-an voltak itt, 4 intézet volt benne. Ugye hát ez, ide már csak azért sem tudunk visszamenni, mert nincs 800 ehhez értő szakember most, aki hirtelen el lehetne csábítani a jelenlegi munkahelyéről. De hát valami ilyesmit kell majd csinálni, ami nem csak, hogy összegyűjti ezeket az adatokat, hanem amiből a megtanult tudást a következő éves visszavezetett víznek a hatékony használatába visszaforgatja.
1: Klímaváltozás, vízhiány és e viszonyok között Magyarország helyzete, perspektívái.
4: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Pontosan 16 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Sürgős műtétet hajtanak végre 14. Leópápán. Visszatér a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. A támadást Oroszország is elítélte. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann Bádépol, német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsérültek. A mentés jelenleg is tart. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy 2 méreginjekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolják, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Egy amerikai halálbüntetéssel foglalkozó szervezet szerint ő az első ember, aki túlélte a méreginjekciós kivégzést. Itthon holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzból az írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkeresén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb kisebb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét felhősödés kezdődik, főleg a nyugati délnyugati megyékben eshet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Éjszaka 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót. Október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Netces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Ha úgy hozza a helyzet, 50 kilós cementes zsákokat cipel az ötödikre. Egy lány, aki cementtel és paklival épített magának egzisztenciát. Janka, azaz a burkoló lány meséje. család, szerelem stiklik. A poligráf nem hazudik. Vendégünk Kovács Patrícia, aki önálló este mutatja meg igazi arcát. Miért utazik mindig egyedül, és milyen emberként tér vissza az indonéz szigetvilágból? Kirchner Péter zenész azt mondja, a magány jót tesz neki.
2: Netzes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a Magyar Nemzeti Bank eltékozolt pénzéről lesz szó. Magyar Péter miniszterelnök a világ legnagyobb bankrablásának nevezte a történetet. Matolcsy György szerint egy fillér sem tűnt el. Parlamenti vizsgálóbizottság és az ügyészség is kutatja, hogy pontosan mi történt. Egy biztos. A Magyar Nemzeti Bank vezetői, tisztségviselői úgy játszottak az ország pénzével, mintha az a sajátjuk lett volna. Egy részét kiosztották a rokonaiknak és barátaiknak, a nagyobb részét pedig eltékozolták félre sikerült befektetésekkel. Több 100 milliárd forint ment félre, tűnt el. A történet bonyolult, de Matolcsy György jegybankelnök fiának meggazdagodása már átélhető következménye volt a mahinációknak. Erről szól Vindis Judit összeállítása.
7: Matolcsy Ádámot többször buktatta már le a felesége. Például, amikor az új otthonukból posztolt, majd kiderült, hogy egy olyan 1,3 milliárd forintos ingatlanban laknak, amelyet az egyik jegybanki alapítvány kutatóközpontnak vett meg 2015-ben. Matolcsy később el is ismerte, hogy ott éltek. Az ingatlan évekkel később Matolcsy egyik jó barátjának a magántők alapjába került. Matolcsy felesége bőséggel posztolt a luxusutazásokról, magánrepülőzésről és egy New Yorki luxus ingatlanban töltött szilveszter éjszakáról is. Az egyik kép egy olyan szaudarábiai luxusszállodában készült, ahol 1,4 millió forint volt egy éjszaka. A csuklóján egy 24 milliós órát viselt. Matolcsy Ádámot is fotózták már egy 150 milliósra becsült órával a karján. A feleség képeit Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő tette széles körben elérhetővé. Ő is úgy kapta azokat. A Neresek luxus életéről a Cápák között című műsorból ismert befektető Tóth Ildikó is osztott meg vele információkat. A Klik TV-nek azt mondta, állítólag Matolcsy Ádám feleségének a tevékenységét le is tiltották felülről, mert az már a NER-nek is sok volt.
8: Van a világon 10 dedikált szálloda. Az egyik Indonéziában, Balin, Ubudba, Hanging Gardens. 10 000 euró egy éjszakára a szoba. Ő minden 2-3 hónapban egyszer onnan posztolt új képeket, mert oda mindenképpen el kellett menni, hiszen a top 10-ből az egyik legszebb és legjobb szálloda.
7: Pár éve oknyomozó újságíróknak sikerült beazonosítaniuk Matolcsy Ádám Porsche gyűjteményét. Majd a hozzá, illetve köréhez köthető dubai luxus ingatlanokat, vagy görögországi luxusnyaralót, ami Matolcsy feleségének a nevét viseli. Nem csak Matolcsy, a szűkebb baráti köre is elképesztő luxusban élhet. Egyikük, Száraz István például 2023-ban került fel a Forbes gazdag listájára, rögtön a 16. helyen landolt a 125,7 milliárd forintra becsült vagyonával. Másikuk, Somlai Bálint egy luxusadó gyűjteménnyel is büszkélkedhet. Mindezt nem saját erőből érték el, hanem inkább közpénzen. Száraz és Somlai a cégeiken keresztül több 10 milliárdnyi megbízást kaptak az MNB-től és az alapítványoktól is, ahogy Matolcsy is gyarapodott közpénzből. A kör luxizása, ahogy Lázár János használta a szót, az MNB botrány 2025-ös kirobbanása után kezdett igazán ráégni a NER-re, és vált a kampány egyik fő témájává. Lázár János a Kisvárdai utca fórumán egy MNB botrányos és Matolcsy Ádámos kérdésre válaszul kezdett el kullancsokról beszélni.
9: Azokat a nereseket, akik kullancsmódon ránk telepettek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.
7: Orbán Viktor pedig az 5 podcast interjújában beszélt arról, megérti, ha egyesek felháborodnak Matolcsy Ádám luxusautói láttán. A kérdésben hozták példaként a luxusautókat, Orbán nem ragozta tovább. 4 nappal a választási vereség után Orbán a Patriotának adott egy interjút, ahol sokkal nagyobb volt a luxizás súlya.
10: Nagyon sokan emlegetnek korrupciót, és nagyon sokan mondják azt, hogy a NER egyik legnagyobb bűne a félrenézés volt, miközben az elit luxizott. És sokan például Matolcsi Györgyre, az ő fiára, Matolcsi Ádámra, a sportautógyűjteményre céloznak. Ezek a mesés egy hétköznapi ember szemével hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnő meggazdagodások. Mit gondol, szerepet játszottak a Tisza párt kétharmados győzelmében?
11: Biztosan. Persze.
6: De hogyan lehetett kivenni a pénzt a jegybankból? Úgy, hogy első lépésként alapítványokba helyeztek el belőle rengeteget. Ezt azzal az újságíróval idézzük fel, aki először írt erről.
12: A Matolcsi féle Nemzeti Bank 2014-ben kezdte el létrehozni a Pallas Athéné alapítványokat, de akkor ezt nem kommunikálták nyilvánosan. Elsőként Csabai Károly, a HVG akkori munkatársa írt cikket ezeknek az alapítványoknak a létrejöttéről. Hogyan tudta meg, hogy létrehozták ezeket az alapítványokat?
13: Hát ez egy elég érdekes történet, ugye mindig kapunk olvasói leveleket, amiknek a felét nem olvassuk el, a másik felének a felét pedig azért elkezdjük feldolgozni, és most 3 hétig volt az én postafiókomban egy levél, egy olvasótól, aki azt írta, hogy figyeljünk arra, nem igazán nevezte meg magát, figyeljünk arra, hogy ő úgy tudja, hogy a Magyar Nemzeti Bank létrehozott 4 darab alapítványt, összesen 200 milliárd forinttal. Most az első gondolatom az volt, hogy biztos valami elírás lehet, hát 200 milliárd az hát már akkor is óriási összeg volt, nem hogy most, és hát mondom, biztos 2 milliárd. És akkor, mikor 3 hét után ugye az ember egy heti lapnál is minden héten keres, ráadásul augusztus volt, ilyen nagyon nyár, hogy akkor tényleg uborka szezon volt, milyen témát dolgozunk fel, és akkor hát mondom, akkor nézzünk utána azért. Mondtam, hogy elnézést, de én úgy tudom, hogy van ilyen, hogy Pallas Athéné alapítvány. És akkor mondja az ember, hogy hát van 4 darab. Kikértem, megnéztem, és ott volt, hogy 50 milliárd az első alapítvány, 50 milliárd a második, 34. 200 milliárd így nem akartam hinni a szememnek, de ott volt le volt írva betűvel is, hogy ugye mennyi, úgyhogy, és akkor utána így alakult az, hogy elkezdtem megnézni, hogy kik vannak a kuratóriumban, és láttam azt, hogy mindenki, tehát a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt az egyes számú alapítványnak, a kuratóriumának az elnöke, Nagy Márton akkori jegybank elnök volt egy másiké, Vindis László, most ugye az állami számvőszék elnöke, volt egy harmadiké, akik aztán ők ketten később kiléptek ebből a történetből, de az alapításnál ott voltak mindenféleképpen, tehát tulajdonképpen az összes Magyar Nemzeti Banki tisztségviselők, és emellett neves akkor a konzervatív jobboldalhoz köthető emberek voltak benne a kuratóriumokban.
12: Mi volt ezeknek az alapítványoknak a deklarált célja?
13: A deklarált célja az volt, a hivatalosan, hogy oktatási kultúra célokra, tehát a közgazdász oktatás, a közgazdász tudásnak az elmélyítésére, tehát ők tulajdonképpen hozzá akartak járulni, érdekes módon nem volt oktatási minisztérium, és az oktatási célokat kívánta átvenni a Magyar Nemzeti Bank. Hát erre 200 milliárd az elég jelentős összeg, de volt egy kikötés, hogy ugye ezt be kell fektetni, azt hiszem állampapírokba tették az első körbe, állampapírokba tették ezeket, és csak a haszont lehetett felhasználni, tehát az éves haszon, vagy nem tudom, de valószínűleg éves haszon volt, azt lehetett kiosztani különböző szervezeteknek, és akkor hát az első kérdés az volt természetesen, amikor ezt megírtam, hogy megkerestem a Magyar Nemzeti Bankot, és mondtam, hogy mondják meg, és akkor közérdekű adatigényléssel fordultam az MNB-hez, és megkérdeztem őket, hogy hát mutassák meg, hogy kiket támogatnak. És hát ugye akkor ezt visszautasították, mert azt mondták, hogy nem közpénz. Tehát ugye ez volt a lényege az egész történetnek, hogy azt mondták, hogy ami az, hogy elveszítette a közpénz jellegét, ugye most már ez ilyen szállóigévé, vagy szállómondattá vált, ezt velem közölték, hogy ezt nem fogják kiadni, mert azzal, hogy az MNB áttette az alapítványokba, azzal ez elveszítette a közpénz jellegét.
12: Azt lehet tudni, hogy ez a pénz miből származott?
13: Igen, ezt lehet tudni, hogy az MNB folyamatos forint leértékelő politikát folytatott, és a forint leértékelés során árfolyamnyereségre tett szert, és mindezt az árfolyamnyereséget, kamatnyereséget is, de az kisebb mértékben, mindezt az árfolyamnyereséget, ezt tulajdonképpen ilyen mértékű védúzat, és ebből képezte meg ezt az egészet. Ebből úgy gondolta ő, hogy ezt nem kell visszaáramoltatni a költségvetésbe, az állami költségvetésbe, mert van egy ilyen szabály, hogy amikor az MNB veszteséges, akkor a veszteséget az állami költségvetésnek állnia kell, ha viszont nyereséges, akkor viszont a nyerességet azt pedig be kell fizetnie. Hát ők úgy gondolták, hogy sokkal hasznosabb célokra fogják ezt elkölteni.
12: Akkor már a Nemzeti Bank elkezdett egy nagy értékes ingatlanoknak a felvásárlását. Ezeket is aztán bevitték ezekbe az alapítványokba.
13: Igen, az egy kicsit később kezdődött, 15 elején, ott is folyamatosan nézett, Vörösmarty téren vettek egy ingatlant, akkor megvették a Kémiai Kutatóintézetet ott a második kerületben, nem messze egyébként a HVG székházától, tehát úgy gyalog kisétáltam, és ott le tudtam fényként, meg be is akartam menni, de hát oda se engedtek be. Tehát nagyon sok több ingatlant is vásároltak, és hát ez mind-mind teljesen titokban maradt, egészen addig, amíg mondta a ügyvédelme, a Nehézposonyi Márton, hogy hát így nincsünk per. Tehát tulajdonképpen neki köszönhetjük ezt az egészet. Én azt mondtam, hogy nem tudom, van-e értelme, magyar bíróságokat ismerve, megmondom őszintén, hogy nem igazán láttam a pernyelés esélyét, és aztán az első körben el is buktuk az első ilyen per, tehát mondták, hogy valóban nem közpénz, tehát igaza van az MNB-nek, majd én akkor teljesen feladtam, majd a Marci mondta, hogy menjünk tovább, és akkor 2016. március 30-án a kúria hozta azt az ítéletet, hogy a közpénz nem veszítette el a közpénz jellegét, és akkor utána nyilvánosságra hozták hogy mire költik, és akkor azt lehetett látni, hogy mindenféle, tehát az összes haver, az összes NER-hez köthető cégekhez folytak ki különböző ilyen 10-20-30-40 milliók, és amellett mondjuk az ingatlanokba pedig a masszív, nagyon tőkét fektették.
12: Végül összesen 6 alapítványt hoztak létre, és ezek az alapítványok létrehoztak egy ZRT-t, ezt a bizonyos Pallas Athéné Optima ZRT-t. Ennek mi lett volna a feladata?
13: 266 milliárdról beszélünk, annyi lett a végén, ugye 200 milliárddal alapították a 4 alapítványt, és utána még létrehoztak 2-t, és akkor utána központosítottak, és az Optimának viszont már az volt a kifejezett célja, hogy kifejezetten ingatlan beruházásokba fektesse ezeket a pénzeket.
12: A közgazdászképzés támogatásából maradt valami?
13: Hát nem sok.
6: Az adatok nyilvánosságra kerülése előtt volt egy nagyon fontos közjáték. A folyamatban lévő perek miatt a Fideszes kétharmad egy törvénymódosítóval próbálta eltitkolni az alapítványi költéseket, visszamenőleges hatállyal. Ekkor hangzott el a legendás, elvesztette közpénz jellegét, mondás Kósa Lajostól egy sajtótájékoztatón. A terv nem jött be. Hiába szavazták meg, az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a részt. Mostanra senki sem vállalja magára az ötletet. A javaslatot benyújtó Bánki Erik, a Gazdasági Bizottság akkori elnöke, és Kósa Lajos volt frakcióvezető is állítja, hogy csak azt adták be, ami az MNB-től érkezett. Kósa szerint ő csak a jegybanktól kapott mondatot idézte.
11: Én azon a sajtótájékoztatón az MNB által átküldött anyag indoklását ismertettem. Abban szerepel ez az elveszti közpénz jellegét. Nem sok bombó híresül el egyébként a hazánkba, de kétségtelen az bevallom, de nem saját volt, hanem ezt a Nemzeti Bankból idéztem. Nemzeti Bank kapcsán idéztem.
6: Matolcsi György volt jegybankelnök, viszont tagadja, hogy neki bármi köze lenne az egészhez.
14: Honnan származhat ez a mondat? Tehát nem a Magyar Nemzeti Banktól, nem a Magyar Nemzeti Bank elnökétől. Két forrást találtunk, az egyik egy az MNB alapítványaint képviselő jogász érvelt így, helytelenül, a másik pedig egy törvényjavaslatból. Abból nem lett törvény, helyette lett egy olyan helyes törvény, amelyik megalapítja, hogy a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt, tehát ellenőrizni kell, és az állami számvevőszék dolga, hogy azt ellenőrizze.
6: Érdekes vita. De ennél is érdekesebb, hogy az alapítványok oktatás helyett egészen más dolgokkal foglalkoztak. Például ingatlanok adásvételével, felújításával, valami egészen bonyolult módon. Ezekről beszél Vitéz F. Ibolya, a 24.hu újságírója.
15: Sokat foglalkozott az MNB és alapítványainak ingatlan ügyeivel. Ezek közül talán a legemblematikusabb az Úri utcai egykori budai városháza a Várban, amit egész egyszerűen kétszer vett meg a Magyar Nemzeti Bank. Hogy történt ez?
16: Ezt a közleményekből lehet követni. 2014-ben az MNB még a Tudományos Akadémiától vásárolt egy romos történelmi épületet, 1,9 milliárd forint, és ezt tovább is adta Rögvest vagyonátadás keretében a MNB által létrehozott alapítványnak. Kezdetben több alapítvány volt, még ez később a általunk ismert Pallas Athéné Padme rövidítésű alapítványba egyesült, úgyhogy az egyszerűség kedvére használjuk ezt a Padmét. Az alapítvány induló vagyont kapott, pénzbeli induló vagyont is, ebből felújítást végeztetett el az alapítvány. Tehát amikor felújították az épületet, akkor az MNB a minden igényt kielégítő épületet 8,7 milliárd forintért megvette, ami hát összességében azt jelenti, hogy elég jelentős ráfordítással felújította magának lényegében, és aztán még egyszer kifizette annál már magasabb összeget.
15: A Nemzeti Bank ezeket az ingatlan vásárlásokat valahogy így körbefuttatta az alapítványon. Ugyanezt történt a Postapalotánál is, nem? Hogy nem közvetlenül vásárolta meg.
16: Igen, hasonló. A felújítást Road Development Kft. Végezte, amelyik Matolcsi Ádám baráti körébe tartozó Somlay Bálint tulajdonában áll.
15: Ez volt az a cég, amelyik a MNB szabadságtéri székházát is felújította.
16: Úgy van, de nem csak az. Több más MNB ingatlan felújításán dolgozott, illetve ő nyerte el. Még aki kiválasztotta a felújítást, még az is Somlay Bálint érdekeltségi körébe tartozó cég volt, és hát nem meglepő módon a Somlay Bálint érdekeltségébe tartozó céget választott a kifelújításnak. Tehát az egész MNB köré épült óriási befektetői hálózat, ahogy a számovészék nevez, tehát hemzseg a magántőke alapoktól, alapkezelőktől, vagyonkezelőktől, tanácsadók, mindenféle a cégektől, pénzügyi instrumentumoktól, miközben ugye valójában ingatlan üzletek vannak, de soha nem az történt, hogy direktbe mondjuk a MNB alapítvány arra felkent vagyonkezelő cége egymagában megvette volna, vagy mondjuk projekttársaságokon keresztül ez történt volna. Ez az óriási hálózat, hát jellemző, hogy nem fér el, egészen apró betűkkel próbálta nyomtatni a számvevőszék ezt a befektetői hálózatot, és egyszerűen nem fér el, inkább csak két oldalon vagy azon sem.
6: A többi történet is hasonlóan kacifántos, de a lényeg mindig ugyanaz. Baráti vállalkozók jutnak pénzhez a fordulatok révén. Volt más módszer is a baráti vállalkozók megsegítésére.
15: A Nemzeti Bank másik módon is finanszírozta ezt a befektetői hálózatot, mégpedig kötvények lejegyzésével. Ez hogyan működött, ez a kötvénybiznisz?
16: Magyar Nemzeti Bank valamikor 2019-ben egy növekedési kötvényprogramot indított, abból a célból, hogy a gazdaság ott ilyen módon élénkítse, és megfelelő vállalatok ebből a kedvező forrásból, vagy ez egy szuper kedvezményes konstrukció volt, tehát 2-6%-os fix kamatot, hangsúlyozunk, hogy fix kamatozású kötvényekről volt szó, tehát ilyen kedvező áron lehetett kapni lényegében hitelt, mert ugye az MNB lejegyezte a cég által kibocsátott kötvényt, és a készpénz oda került a céghez, azzal kezdhetett, amit akart, és ezek többnyire 10 éves lejáratú, tehát hosszú lejáratú, és nagyon kedvező, mondjuk azt, hogy hitelek volt. Ugye az MNB alapítvány legnagyobb közvetett befektetése az egy lengyel tőzsdei ingatlan társaság. Én csak ilyen egyszerűen mondom, hogy GTC. Ennek van magyarországi leányvállalata is, GTC Magyarország ZRT. Ez is a kedvezményezettek között volt, aki kötvényt bocsáthatott ki, és az MNB lejegyezte. Ugye nem az egészet, de alapesetben 70%-ot jegyzett be le ebből, és 3% alatti kamatozású hitel volt. Hogy pontosan mit vásárolt ebből a GTC Magyarország, hogy milyen ingatlan ügyletre fordította, azt nem tudjuk, az is lehetséges, hogy a rosszabb kondíciójú korábbi hitelek kiváltására fordította, akkor is jól járt vele feltétlenül, de ennél az ügyletnél meg kell jegyezni azt, hogy itt tulajdonképpen az MNB a saját alapítványának az érdekeltségét finanszírozta, ami azért felvet egy kérdést, hogy ez összeférhető dolog-e. Az MNB ugyanis a pénzügyi felügyeletet is ellátó szervezet.
15: Nem csak a GTC Magyarország ZRT volt az egyetlen ebből a körből, ami részesülhetett ebből a kötvényprogramból.
16: Nem bizony. Van egy, hát ha lehet, akkor még izgalmasabb szereplő, a Sky Green Buildings Kft., amelyiknek a tulajdonosai magántőke alapok, ugye magántőke alapokról nem lehet kívülálló számára pontosan tudni, csak a hosszas adatigénylés után talán, de még egyelőre nem tudjuk, hogy működik ez a rendszer, hogy milyen tényleges tulajdonos, milyen magánszemélyek állnak mögötte. Ami tudható, hogy a alapkezelője a tőke alapoknak, az egy ZRT, a Kvarc befektetési alapkezelő, és ez viszont Száraz István érdekeltsége. Őről azt érdemes tudni, hogy Matolcsi György volt jegybankelnök fiának, Matolcsi Ádámnak, a barátok körébe tartozó üzletember. És a Skygreenről azt érdemes még tudni, hogy egy komolyabb belvárosi ingatlan portfólióval rendelkezik, irodaépületekkel, 150-180 milliárd forintra tették annak idején a piac értékét ezeknek. Ők 32 milliárdnyi kötvényt kibocsátásra kaptak lehetőséget, és ezt jegyezte le nagy részt az MNB, tehát őket is forráshoz juttatta Matolcsi György jegybankja, és ugye ezt ingatlan vásárlásra fordították. És hát ezek között, az ingatlanok között szintén van egy Úri utcai ingatlan, ami eredetileg az MNB tulajdonában volt, ezt miután az MNB felújította, a Sky Green Building megvásárolta, majd az MNB alapítvány visszabérelte. Tehát, hogyha lehet ez még direktebb konstrukció arra, hogy mennyire kiterjedt ingatlan machinációs rendszer állt össze.
6: Olcsó hitellel is megtolta tehát a baráti kört a jegybank olyan cégeket is, amelyek alapítványokkal üzleteltek. És elhangzott a GTC nevű részvénytársaság neve. Ez azért nagyon fontos része a történetnek, mert vele új fejezete kezdődött az alapítványi pénzek eltékozlásának. Az alapítványok pénzét ugyanis elkezdték befektetni, például a jórészt lengyelországi irodaházakat birtokló GTC-be. Csak hogy a GTC rossz befektetésnek bizonyult, a részvények árfolyama esett, a hiteleket nehéz volt törleszteni, ezért is lehetett szükség az említett kötvények jegybanki jegyzésére, azaz még több állami pénzt kellett tenni a kalandba. A GTC mellett egy másik ingatlanos cégbe is befektetett az alapítvány, svájci és francia luxus ingatlanokkal foglalkozó Ultima Capital nevűbe. Erről a szintén félre sikerült kalandról beszél Sarkadi Bálint pénzügyi elemző, aki a Substack-en több bejegyzésben is bemutatta az elmúlt hetekben kutatási eredményeit.
17: Alapvetően az késztetett arra, hogy ezt a sorozatot megjelentessem a Substack-en, hogy az alapítványi történeteknek van egy olyan vetülete, van egy olyan szála, amely alapvetően külföldre nyúlik, és viszonylag komplex és összetett pénzügyi tranzakciókat foglal magában. Ezekkel sok újságíró foglalkozott az elmúlt években, viszont egyes szálak olyan messzire mutatnak, hogy egyfajta ilyen szakmai kihívásként tekintettem arra, hogy ezeket az opciós szerződéseket, forward agreementeket, stb. Megpróbáljam becsomagolni újságíró, érdeklődő újságolvasó számára értelmezhető módon, példákkal szemléltetve, kibontva az egyes szerződések tartalmát, és igazából halmozódott ez a tudás. Miután olvastam ezeket az anyagokat, az éves beszámolókat, a tőzsdei közleményeket, az ászjelentéseket természetesen, és gyakorlatilag az összes oknyomozó újságírók által írt színvonalas írásokat az elmúlt évekből, és megpróbáltam ebből egy ilyen kifejezetten a jegybanki alapítvány svájci befektetésével kapcsolatosan egy teljes képet adni, úgyhogy igazából ez egy, mondhatnánk úgy, hogy hobbi volt.
18: Nagyon komoly energiákat tett bele, rengeteg forrást olvasott el, ez látszik is a jegyzetekből, amik szintén nyilvánosságra hozott, tehát vissza lehet keresni, hogy honnan van ez a rengeteg információ. Nekem úgy tűnt a sorozatból, hogy itt két butaság, átverés valamilyen kavarás? Ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye történt, de először nézzük meg ezt a két furcsa helyzetet. Az első helyzet az, amikor ebbe a svájci ingatlan projektbe, ami tartalmaz a francia rivierán és a svájci Alpokban is luxus ingatlanokat, ebbe valahogy beszáll a Magyar Jegybank egyik alapítványa, de nem úgy száll be, hogy megvásárolja, hanem majd az övé lesz, ha jól értem. Ez mit jelent? Mi történt, és ez mennyire racionális?
17: Így van, tehát alapvetően, hogyha gazdaságilag értelmezzük a tranzakciót, arról volt szó, hogy a vételárat előre megfizeti az alapítvány, illetve az alapítvány csoportjába tartozó gazdasági társaság, de a tulajdonjog majd csak később, eredeti tervek szerint 2025 végén száll át a jegybanki alapítványra, miközben a kifizetések megkezdődtek 2021 nyarán, kora őszén. Hogy egy kicsit mélyebben belemenjünk, ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy kötvényeket jegyzett le a jegybanki alapítvány egyik társaság, az az Alpine Holding Kft. Nevű magyarországi Kft. Ezek a lejegyzések a terv szerint 2021 nyarán kezdődtek volna el, és 2024 végén értek volna véget, összesen 380 millió svájci frank értékben, ez nagyjából akkor jár folyamon olyan 170 milliárd forint nagyságrendileg az az összeg, amelyet terveztek befektetni. És ezek kötvények voltak, de a kötvény fedezete az ráadásul nem is maga a svájci cég üzletrésze volt, hanem egy másik luxemburgi magántőke alap befektetési jegyei, és ez a luxemburgi magántőke alap birtokolta a svájci céltársaságnak az üzletrészét. Ez igazából annyiban volt szokatlan, hogy a kötvény alapvetően egy befektető azért vásárolja, hogy azon hozamot realizáljon, tehát mondjuk egy negyedéves, féléves vagy éves kuponfizetéssel. Ezek a kötvények semmifajta kamatot nem fizettek a befektetőknek. Annyi volt tulajdonképpen ennek a célja, hogy majd 2025 végén, amikor minden feltétel teljesül, akkor ezek a kötvények egy az egyben konvertálhatóak lettek volna ennek a luxemburgi magántőke alapnak a befektetési jegyére, ezen keresztül pedig a svájci társaság üzlet részére. Viszont ebben a periódusban, 2021-től 2025-ig, ugye se kamatbevételt nem realizált az alapítvány, sem pedig irányítási jogot nem szerzett a svájci társaságban. Tehát ez alatt ők sem a társaság közgyűlésén, sem a társaság igazgatóságában semmilyen szavazati joggal vagy döntéshozatali kompetenciával nem rendelkeztek.
18: Itt, ha jól tudom, az eredeti társaság egy Max R.V. George nevű üzletembernek volt az érdekeltsége. Arról lehet tudni valamit, hogy vele hogyan került kapcsolatba egy bank alapítványa? Egy Berni tőzsdén jegyzett, nem túl ismert cégről volt szó.
17: Így van, ez az egyik legfeldolgozatlanabb és ismeretlenebb és érdekes, legérdekesebb területe ennek a tranzakciónak, hogy ez a Optima kör vagy Padme kör, az ottani döntéshozók egyáltalán hogy ismerték fel ezt a befektetést, hogy kerültek kapcsolatban, ahogyan is mondta Max R.V. Zsorzsal. Ő ugye 33,3%-ban volt tulajdonosa ennek a svájci társaságnak, és Byron Bacciocchi volt szintén egy jelentős tulajdonrésszel, 25%-os tulajdonrésszel rendelkező másik tag. Ugye a Telex csinált egy nagyon alapos oknyomozó újságcikkekre építő videót, ez olyan nagy játszma, ami YouTube-on is már azt hiszem 1 millió fölötti megtekintésnél jár. Ott azt hiszem az hangzott el, hogy Matolcsi Ádám és baráti köre valamilyen formában kapcsolatba kerültek ezekkel a svájci és egyéb luxus ingatlanokkal, és innen eredeztethető a kapcsolat. Én mást is hallottam az ilyen kapcsolatfelvételről, anélkül, hogy nevesíteném, de egy Magyarországon működő diplomata neve is szóba került, mint aki a kapocs volt a magyarok és a svájciak, hát illetve Max R.V. Zsor francia, de a svájci üzleti körök között, aki facilitálhatta ezt a befektetést, de alapvetően szerintem konkrét tényinformációnk nincsen arról, hogy hogyan ismerték fel ezt a befektetést, illetve ki volt az összekötő kapocs.
18: Ez az eljárás, hogy kötvényeket vásároltak első körben, ami nem jogosított fel sem menedzsment jogokra, sem bevétel realizálására. Ez egyébként szokatlan a üzleti életben? Ezt el lehet magyarázni, hogy ez miért így történt?
17: Nem, szerintem erre nincsen észszerű magyarázat. Ugye eleve onnan indulunk, hogy amikor ennek a befektetésnek az ötlete megszületik, ez 2021. augusztus talán 24-én történt ez a kuratórium előterjesztés erről a befektetésről. Ebben az időpontban az alapítványnak gyakorlatilag már nincsen forrása, szabadon befektethető likvid pénzeszköze. A forrásainak jelentős részét felemésztette a GTC befektetés még 2020-ban. Ezek után maradt még mozgatható, fejből mondom, ilyen 10-20-30 milliárdos forintnyi felhasználható tőke, de ez korán sem volt elég arra, hogy ezt az üzletrészt ezt megvásárolják, akár kötvényként, akár üzletrészként. Ekkor kezdődtek ugye a különböző külső forrás bevonások, ugye az egyik a Neumann János Egyetem Alapítvány által folyósított 127,5 milliárd, illetve 170 millió euró értékben vettek föl hitelt egy svájci pénzintézettől. Tehát maga a konstrukció azért sem életképes, és azért teljesen szokatlan, és unortodox, mert semmifajta folyóbevételt nem biztosított, ellenben olyan kötelezettségeket keletkeztetett maga a kötvényjegyzési struktúra, melyre nem volt igazából az alapítványnak ekkor már forrása.
18: Az említett GTC az ugye egy lengyel tőzsdén vitt szintén ingatlan projekt, ahol az volt az érdekes, hogy azzal védekeztek a döntéshozók a jegybank környékéről, hogy hát lehet, hogy magának a cégnek a részvényei esnek, és ez végülis veszteséget hozott a jegybanki befektetésnek, de hogy egyenként a benne lévő ingatlanok azok sokkal értékesebbek, és azokat majd egyenként eladják, akkor jók leszünk pénzben. Itt pedig, ha jól értem, arról írt, hogy pont fordított volt a helyzet, a társaság részvényei voltak felülértékelve, a benne lévő ingatlanok értékéhez képest. Ez mit jelentett, hogy itt teljesen másik nézőpontból adták el, hát maguknak tulajdonképpen a történetet?
17: Így van, tehát hogy ön is mondta, és ez az ÁSZ jelentésben is rendszeresen visszaköszön ott a csatolmányokban szereplő levélváltásokban az ÁSZ képviselői, illetve a PADME csoport jogi képviselője vagy elnöke közti levélváltásokban, hogy ez rendszeresen visszatérő motívum, hogy a nettó eszközérték az lényegesen több, mint a részvénynek az aktuális árfolyama, ebből pedig azt a következtetést vonta le az alapítvány, hogy ezek akkor is jó befektetések, hogy a részvény árfolyam zuhan. Az Ultima befektetéshez kapcsolódó kuratóriumi előterjesztésben a befektetés erősségei között szerepel az, az előterjesztő szerint, hogy a társaság piaci kapitalizációja, vagyis az összes forgalomban lévő részvény tőzsdei árfolyamának együttese, az jelentősen meghaladja a társaság nettó eszközértékének az értelme. Tehát ahogy ön is mondta, éppen az ellenkező, tehát ugyanaz az érvelés, csak éppen 180 fokban ellenkező irányban hatnak a két társaságra, legalábbis a PADME döntéshozói szerint. Vagyis gyakorlatilag, ha csak formál logika szerint nézzük, akkor az Ultima részvény túlértékel volt, az ő logikájuk szerint a GTC részvények pedig alulértékeltek, tehát vagy egyik, vagy másik nem állhatja meg a helyét.
18: Lehetséges, hogy itt ez a Max Hervé nevű figura átverte őket, vagy pedig itt lehetett valamilyen közös biznisz háttérben?
17: Hát itt óvatosan kell fogalmaznunk szerintem, mert ugye nem vagyunk a teljes irattár birtokában, és nem tudtuk áthámozni ennek a társaságnak a történetét 2018-ig napjainkra minden ingatlanra, minden jelzálog szerződésre és a többire kiterjedően. Én azt gondolom, hogy összegezve a tényeket, azt, hogy ez egy gyakorlatilag a tőkepiacokon egy láthatatlan társaság volt abban a pillanatban, ez egy két éves múlttal működő részvénytársaság volt, akkor, amikor ebbe a PADME befektetett, alacsony piaci kapitalizációval, alacsony közkészhányaddal, viszonylag kevés saját tőkével, már amennyire egy tőzsdei cége tekintetében ez kiolvasható. Nem tudom elképzelni azt, hogy itt a PADME döntéshozóit, illetve az Optima döntéshozóit kizárólag egy jó befektetés lehetősége motiválta arra, hogy ezeket a kötvényjegyzéseket elindítsák. Az, hogy a másik oldalon, a Max Hervé Zsorzs oldaláról milyen megfontolások vezethettek és történtek-e, vagy történhettek-e alkuk a háttérben itt akár az informális jegybank környéki döntéshozók és a svájci üzletemberek között, erről exakt tudásunk most nincsen. Feltételezem, hogy igen, de még egyszer mondom, tehát itt óvatosan kell fogalmaznunk, mert nem vagyunk minden adat birtokában.
18: És a történetnek egy másik érdekes csavarja, az a 2024 karácsonyi, december 27-i közgyűlés, ahol beszáll egy új befektető ebbe a történetbe, mert a fizetésképtelenség határán van az Ultima. Mi történt? Ki érkezett? Miért érkezett? És ez miért sajátos ez a történet?
17: A Telexen Brückner Gergely újságíró sokat írt erről a tranzakcióról, illetve magáról az új befektetőről is. Kiderült közben egyébként, hogy valójában kettő új befektető érkezett 24. december 27-én. Az egyikük lényegesen nagyobb tulajdonrészt szerzett, mint a másikuk, de ketten voltak. Két görög befektető, Ioannis Papalekas és Evangelos Marinakis, illetve az általuk jegyzett ciprusi társaságok hajtották végre ezt a tőkeemelést. A tőkeemelés mindenképpen indokolt volt az Ultima Capital esetében, ugyanis a társaság jelentősen el volt adósodva, és évről évre nagyon komoly veszteségeket termelt, ami abban a szempontból is releváns, hogy rengeteg hitel támasztja meg az Ultima Capital ingatlanjait. Anélkül, hogy rálátnánk természetesen ezekre a különböző jelzálog szerződésekre, nem tudhatjuk, hogy ott milyen kovenánsok szerepelnek, de mindenképpen, tehát amikor egy társaság évről évre folyamatosan veszteségesen működik, és a saját tőkéje csökkenő pályát mutat, akkor a hitelező bankok adott esetben a szerződéseket felmondhatják, átstruktúrálhatják, különböző a társaság életére negatív folyamatokat tudnak elindítani. A tőkeemelés tehát indokolt volt, ami kevésbé volt szerencsés az Ultima Capital szempontjából, hogy ez egy apport útján megvalósított tőkeemelés volt, tehát nem készpénzt bocsátottak a társaság rendelkezésre, hanem különböző görögországi ingatlanokat. Ez azt a helyzetet orvosolta, hogy a társaság saját tőkéje az a jó irányba mozdult el, hiszen ezek az ingatlanok javarészt tehermentesek voltak, így a hitel saját tőke aránya az javult 2024 decemberében. A kérdés ezzel kapcsolatban ugye az volt már akkor is, és az most is, hogy valójában ezek az apportált ingatlanok, ezek a görögországi ingatlanok mennyit értek, mennyit érnek, és mennyiért kerültek beszámításra. Ugyanis amennyiben annyit értek, amennyiért beszámításra kerültek, akkor sem járt a Pallas Athene Domus Meriti alapítvány jól, mert lényegesen alacsonyabb részvényi árfolyamon tudott a görög befektető, illetve befektetők beszállni. Amennyiben viszont lényegesen kevesebbet érnek ezek az ingatlanok, mint amennyiért beszámolták őket 2024-ben, akkor hatalmas veszteség keletkezhetett a magyar részvényeseknél, hiszen szükségszerűen ami az új befektető nyeresége, az a korábbi befektetőknek veszteség.
18: Jelenleg mi a helyzet? A Papalekas és köre van döntési helyzetben lényegében egyedül?
17: Abszolút, tehát a tőkeemelés eredményeként Papalekas úr és az érdekeltsége olyan 53%-nyi, tehát többségi tulajdon biztosított számára, azóta ez tovább nőtt, tehát gyakorlatilag most már a részvények kétharmada az ő tulajdonában van. A Pallas Athene egy igazgatósági tagot tud delegálni az ötből, alapvetően Papalekas úr és a Joda nevű társasága dominálja az igazgatóságot, és hát természetesen a közgyűlést is.
18: Csinál már pénzt a cég?
17: Nem, a cég az 2021-ben még nyereséges volt, de azóta minden évben stabilan veszteséges és egyre növekvő veszteséggel.
18: És ha jól olvastam az írásait, akkor az a nyereség is inkább trükközésből fakadhatott, mint sem valódi piaci bevételből.
17: Igen, a trükközés az talán erős, de való igaz, hogy az ingatlanok, tehát a meglévő ingatlanok átértékeléséből származott a nyereség oroszlán része. Erre egyébként a irányadó számviteli szabályok lehetőséget biztosítottak a társaságnak, hogy átértékelje évről évre ezeket az ingatlanokat, külső megbízás alapján dolgozó értékbecslők felértékelték ezt, és ők úgy találták, hogy az ingatlanok értéke emlékeim szerint olyan 20 millió svájci frankkal nőttek, és ezt ők az eredmény oldalon be tudják számítani.
18: A mostani helyzetben egyébként a Berni tőzsdén még kereskednek a Ultima részvényeivel? Tehát be lehet még szállni?
17: Én inkább azt mondom, hogy be van vezetve a tőzsdére, és időnként egy-egy részvénygazdát is cserél, de azt tudni kell, hogy ez egy rendkívül illikvid papír. Amikor legutoljára néztem pár hete, akkor az utolsó jegyzett tranzakció az júliusban történt, tehát igazából a tőzsdei árfolyam az nem túl releváns ennek a társadalomnak az esetében. Ennek ellenére lehet Ultima részvényt vásárolni, ha valaki nagyon megkívánná, de nem feltétlenül ajánlott.
18: Ki lehet ebből legalább nullszaldóval szállni a magyar államnak?
17: Nullszaldóval egészen biztosan nem. A legutóbbi Berni tőzsdei közlemények alapján a Padme opciós jogot szerzett arra, hogy eladja a részvényeit, tulajdonában lévő Ultima részvényeket, de ez csak 2029-ben fog élesedni, és akkor is 105 frank per részvény árfolyamon. hogyha a jelenlegi tulajdonosi szerkezetet nézem, nagyjából olyan 2,8 millió részvénnyel rendelkezik az alapítvány. Ha ezt felszorozzuk a 105-tel, akkor mi mindig nem vagyunk annál a 400 millió franknál, amennyit befektetett a Padme ebbe a társaságba, és ez a 2029-es dátum is azért még elég messze van, tehát hogyha megnézzük a társaság működését, eredményességét, pénzügyi mutatóit, akkor sok víz lefolyik még addig a Dunán, mire ebből valami lesz. Én nem gondolom, hogy ezt nagyon szignifikáns vagyonvesztés nélkül lehetne abszolválni ezt a kiszállást.
18: Várható még újabb rész a Substack-e megjelent sorozatba?
17: Igen, a következő részben szeretném feldolgozni a Ultima Capital alapításának körülményeit.
18: Utólag hogyan látja itt a magyar döntéshozók motivációját, felelősségét? Telexes cikkek kicsit abba az irányba értelmezték a történetet, hogy hát itt valaki nagyon nagyot akart, de nem értett hozzá, és megvezették. Ez egy reális kép, vagy lehetséges más helytálló magyarázat is?
17: Én azt gondolom, hogy ennek van realitása, de azt is gondolom, hogy van más lehetséges megoldása is ennek a történetnek. Ugye, ha fogalmazhatok így, ingyen senki sem hülye. Szerintem elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy a Pallas Athéné és az Optima döntéshozói gyakorlatilag mesterkélten egy olyan tranzakcióban navigálták a Padme csoportot, melyről tudták a kezetektől fogva, hogy ez gyakorlatilag vagyonvesztést fog eredményezni. Ugye a kérdés az, hogy volt-e bármifajta összejátszás és kommunikáció az eladók és a vásárlók között. Ezt én úgy gondolom, hogy a nyomozóhatóságnak kell majd bizonyítania, hogyha odáig eljutunk. A felelősség kérdése, a kuratórium felelőssége, tehát a Pallas Athéné Domus Meriti kuratórium felelőssége mindenképpen megáll. Tehát itt az a kérdés, hogy ők milyen anyagból dolgoztak, azokat az anyagokat kiterjesztette elő, kivégezte a jogi pénzügyi átvilágításokat, és hogy a kuratórium milyen háttéranyagok alapján hozta meg a döntéseit. Ott is fellelhető esetleg majd egyfajta felelősség, hogy akik a kuratórium keze alá dolgoztak, ők milyen felelősséggel tartoznak ebben az egészben.
18: Sarkadi Bernál, szépen köszönöm.
17: Köszönöm a lehetőséget.
6: Parlamenti vizsgálóbizottság alakult az MNB-ből eltűnt milliárdok miatt. Ott hallgatták meg a múlt héten Kósa Lajost és Bánki Eriket, előbbi frakcióvezetőként, utóbbi pedig bizottsági elnökként kérhette volna számon Matolcsy Györgyöt. Mindketten azt mondták, ők semmiért sem lehetnek felelősek. Először Bánki Eriket halljuk, Windis Judit összeállítása következik.
19: Az, hogy miért voltunk nyugodtak az alapítvány működésével kapcsolatban, azért, hogy mentettem, mert ott az állami számvevőszék, amely folyamatosan ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bank és az bank alapítványának a működését is. Érzek-e bármilyen felelősséget ezzel kapcsolatban? Semmilyen felelősséget nem érzek, elnök úr. Az, hogy az alapítványok hogy gazdálkodtak, ott milyen visszaélések voltak, az semmi köze a jogalkotónak, semmi köze annak a jogszabálynak, amit elfogadtunk, mert az minden esetben a kuratórium és a kurátorok felelőssége, hogy ők az adott alapítványokban milyen gazdasági vagy milyen egyéb döntéseket hoznak, és azzal nekik kell elszámolniuk, nem a jogalkotónak.

0: spoiler. Az egy hiteles anyag. Abban nem írhat le olyat a Magyar Nemzeti Bank, ami nem valóság. Tehát mi abból indultunk ki, azokból az anyagokból. Ezért nem éreztük azt, hogy nekünk itt bármilyen vizsgálatot kéne folytatni. És én minden alkalommal elmondtam egyébként a képviselőknek személyesen, amikor beszélgettünk. Hát, hogyha bárki azt gondolja, hogy a működésével kapcsolatos, a jegybank alapítvány működésével, vagy bármivel valami gond van, hát tegyen följelentést. Nem a bizottságnak a dolga, a gazdasági bizottságnak a dolga az, hogy vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, hanem az a bűnöldöző szervek felelőssége, és én azt gondolom, hogy az úgy van jól. Nekünk a mi dolgunk a jogalkotás, az ő dolguk pedig a jog betartásának az ellenőrzése.
1: Bánkit a teremben végighallgató Kósa Lajos is hasonló érveket hozott fel, ezeket nem ismételjük meg, de mondott mást is.
2: Az alapítványok tevékenységével, az alapítványi juttatással, a személyi összetétel kapcsolatban nem volt információ, mert nem követtem. Egy semmi nem éreztem magamnak a dolgomnak, mert van éppen elég dolga az embernek a regulációval kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban nem tudok információt adni.
1: Bánkiék magyarázatával több probléma is van. Egyrészt a Domokos László volt fideszes képviselő által vezetett állami számvevőcik csak az elején, 2016-ban ellenőrizte az alapítványokat, az igazán zűrös időszakban, 2020 környékén már nem. És ezt sem kérte számon Domokoson az országgyűlési többség, ahogy a jegybanki alapítványok kurátorai sem kaptak erősebb jogosítványokat a parlamenttől. Domokos Lászlót kerestük az ügyben, de nem akart nyilatkozni. Varga Mihály pénzügyminiszterként csak akkor kezdett volna rendet tenni, amikor közeledett a váltása a jegybank elnöki székbe. Az érdemi vizsgálatot az új ászelnök Vindis László indította el 2023-ban. Annak során találták meg az átláthatatlan céghálót és a megmagyarázhatatlan befektetéseket, majd tettek feljelentést hűtlenkezelés gyanújával 2025-ben. A bomba Matolcsi távozása után pár nappal robbant, a jelentés és a feljelentés ténye akkor vált nyilvánossá. A bizottsági ülés után az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban kérdeztük Bánkit.
3: Az ÁSZ feljelentés után nem gondolja úgy, hogy többet kell volna csinálniuk?
0: Nem gondolom úgy.
3: Miért?
0: Azért, mert tiszta elkismertem. Mindent a jogszabályoknak megfelelően csináltuk.
3: De hogy nem volt semmi gyanús önöknek?
0: Ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben?
3: Volt, aki tett feljelentést, ön tett feljelentést.
0: De azt kérdezem, ön tett feljelentést ebben az ügyben? Bármilyen ügyben is?
3: Ön volt a gazdasági bizottság elnöke, az ön felelőssége lett volna utána járni.
1: Bánki az ülésen is arra hivatkozott, hogy feljelentést kellett volna tenni, hogyha bárki gyanúsat lát, csak hogy ez korábban is megtörtént. Az elmúlt években több mint 10 feljelentés érkezett a fővárosi főügyészségre az MNB alapítványai ügyében, jellemzően hűtlenkezelés gyanúja miatt, de az ügyészség mindent elutasított bűncselekmény hiányában. A legfőbb ügyész Polt Péter volt. Az ÁSZ 2025-ös feljelentése nem sikkadt el, de a nyomozás csak a választás után pörgött fel. A volt legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint április 21-én döntött úgy, hogy idézem, a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége miatt a rendőrség helyett a továbbiakban az ügyészség jár el az ügyben. Gyanúsított továbbra sincs. Kósa Lajos erre hivatkozva vár az érdemi válasszal. A politikus már a parlamenten kívül sikerült elkapnunk és rávennünk arra, hogy legalább két kérdésre válaszoljon. A harmadikra már nem volt hajlandó. A beszélgetés onnan indult, hogy szerinte minden újságíró hazudozik arról, hogy valójában hány kérdést akar föltenni. Az érdemi rész ez volt.
3: Az állami számvevőszék feljelentése után nem gondolja úgy, hogy valamit máshogy kellett volna csinálniuk politikusként? Jobban kellett volna figyelni, jobban kellett volna akár az állami számvevőszékre, akár az MNB-re hatni, hogy ez ne fordulhasson elő?
4: Hát csak akkor tudom megválaszolni, hogyha tudom, hogy mi történt. Közöltek már gyanúsítást bárkivel kapcsolatban?
3: Nem volt még, de az állami számvevőszék nagyon súlyos dolgokat állapított meg.
4: Ez igaz, de nem azt vitatom, hogy nem történt. Tehát következtetés csak akkor tudok levonni, hogyha tudom, hogy mi történt, de nem tudom. De hát akkor minden csak dobálódás a nagy szavakkal.
3: És ebben a fázisban tiszta lelkiismerete?
4: Ennek kellene, hogy valamit mit csináltam én személy szerint.
3: Azt, hogy gondolkodik azon, hogy nem tudott-e volna többet tenni.
4: Harmadik kérdés, látja, hogy hazudik? Mindig, mindenki hazudik.
1: Azzal azért várjuk ki a végét, hogy ki hazudik nagyobbat, én, aki az ígért két kérdés helyett 10-et tettem volna fel, vagy esetleg az ügy más szereplői. Egyébként Bánki Erik az ülésen a jegybanki alapítvány kuratóriumára és felügyelő bizottságára jogosan mutogatott, és behozta Matolcsiék szerepét is.
0: A közpénzből is, vagy bármilyen forrásból létrehoz egy alapító vagy alapítványt, onnan kezdve az alapítvány működésére semmilyen ráhatással nem bír, ezért nagyon fontos felelőssége magának az alapítónak, hogy milyen kuratóriumot állít fel. Hiszen a kuratórium tagjai, a kurátorok azok, akik felelősséggel bírnak és rendelkeznek az alapítványok működésével kapcsolatban.
1: A kuratórium felelősségét az állami számvevő

0: Vőszék is felvetette, a vizsgálatok szerint például nem volt megfelelő kontroll az optimális befektetésekkel és céghálóval kapcsolatban, az alapított tőlük és a felügyelőbizottságtól is csak formális, hiányos jelentéseket kapott. A felügyelőbizottság is rendben talált mindent évekig, ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyekért a Transparency International pereskedett. Az alapítónak, vagyis a jegybank vezetésének a következőket írták.
1: Áttekintve a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány tevékenységét, megállapítható, hogy az alapítvány működése mindenben megfelelt a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
0: A beszámolók alapján ők is csak akkor ébredtek, amikor az ÁSZ már vizsgálódott. Hivatalba lépése után Varga Mihály azonnal személycseréket hajtott végre az alapítványnál és az Optimánál, ekkor távozott a felügyelőbizottság elnöke is, aki egy tavalyi nyilatkozatában szintén hárította a felelősséget és azzal érvelt, a felügyelőbizottság minden esetben törvényesen járt el, a személyét ért támadásokat pedig alaptalannak tartja. Az ÁSZ megállapításait Matolcsy György volt jegybank elnök is konzekvensen visszautasítja, azt állítja, a jelentés nem felel meg a tényeknek, súlyos szakmai hibákat követtek el, és szerinte vagyonvesztés sem történt.
2: Az ÁSZ jelentéseit teljes mértékben megalapozatlannak tartom. 80%-át hamisnak, 20%-át pedig igaztalannak találom.
0: Matolcsy tehát tagadásban van, viszont az ÁSZ után az alapítványi vagyon sorsa, illetve az MNB gazdálkodása miatt tett feljelentést Varga Mihály, illetve az új alapítványi kuratórium is.
3: Bőven lett volna idő és mód leállítani, megfékezni a jegybanki pénz elvesztését. De mindenki félrenézett, mosta kezeit, és persze Matolcsy György mindvégig magabiztosan képviselte, hogy nincs baj. Miközben Ádám nevű fia állítólag rendszeresen utasításokat küldött a jegybanki alapítvány befektetéseit kezelő cégnek, bármilyen formális felhatalmazás nélkül. A Válasz Online információi szerint Kovács Petra álnéven tette mindezt, bár ő ezt nem ismeri el, helyreigazítást minden esetre nem követelt. Az viszont egészen biztos, hogy a befektetések csak égették a pénzt. A történet minden szempontból extrém. A modern jegybankok nem vesznek ingatlanokat, nem fektetnek ingatlanos cégekbe sem. Járai Zsigmond volt jegybankelnök, így vélekedik erről.
4: Mennyire szokatlan ez, hogy egy nemzeti bank ilyen befektetéseket eszközöl?
5: Hát amennyire én ismerem a európai nemzeti bankokat, ez teljesen szokatlan. Általában mondom, inkább az ellenkezője zajlik. Régen 30 vagy 50 vagy 100 évvel ezelőtt voltak a nemzeti bankoknak ingatlanjai, még a Magyar Nemzeti Bank elnökének is volt egy palotája, ahol lakott annak idején 1924-től. Ez Európában is, tengeren túlon is 100 évvel ezelőtt szokás volt, de mondjuk a 20. század vége felé, vagy a 21. században inkább az ellenkező folyamat zajlik, és a nemzeti bankok próbálnak egyszerűsíteni, megszabadulni a felesleges ingatlanoktól, nem tartanak már festménygyűjteményeket, nem vesznek stradivári hegedűket, amik régen 50 évvel ezelőtt még azért szokás volt, de manapság már nem.
3: Ez volt a Nyílt Titok 7. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztőriportár kollégáim Vindis Judit és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: 17 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Áfonyás málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije. Visszatér a napos száraz idő, jönnek a részletek. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámokat vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden termékre vonatkozna, tette hozzá az elnök. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt beton aljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellérthegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. A tárcavezető hozzátette, a mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokolád és ízű balatoni hab nevű desszert nyerte el az elismerést. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, 17:30 krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Napközben. Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót. Október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Arcvonások.
2: Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen. Mégis azt mondja, minden épület más feladat. Minden munka újrakezdés. olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon, most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Brocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16:30-kor a Dunán.
1: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
5: Dévlészerek hávtum én Romali, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Mi köti össze a népköltészetet Bari Károly verseivel? Erre a kérdésre kereste a választ a Petőfi Irodalmi Múzeum különleges workshopja Szalai Fatima énekesnővel. Bari Károly versei szólalnak meg Dégi János tolmácsolásában október 19-én a Körúti Könyvtárban. A Petőfi Irodalmi Múzeum legutóbbi workshopja azt járta körül, hogyan találkozik a népköltészet Bari Károly verseivel. A közös éneklésre épülő programon a látogatók népdalokat és megzenésített verseket énekeltek együtt, miközben felfedezték a népköltészet és a műköltészet izgalmas kapcsolódási pontjait. A közös éneklés előtt Szalai Fatimával Bogár Ildikó beszélgetett.

0: álmaim.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeum a Kulturális Örökség napjához kapcsolódóan workshopot hirdetett, aminek a központi témája Bari Károly és az ő gyűjtései, illetve az ő versei. Aki ezt a workshopot vezetni fogja, az Szalai Fatima. Hogy jött az ötlet, hogy Bari Károlyhoz nyúljatok?
2: Ez a Tanulj meg egy népdalt sorozat, ez most már második évben megy a PIM-ben, és idén három alkalom volt, tavaly is, és idén is három alkalom volt, és idén az első alkalommal Vörös Sándor verseket énekeltünk, a második alkalommal Pásztor Béla verseket énekeltünk, és a harmadik alkalommal pedig Bari Károly verseket fogunk énekelni népdalokra. A költők választása nem véletlen, mert mind a három költő versnyelve azért rokonítható a magyar népdalok szövegvilágával, és ez Bari Károly esetében sincsen másképp. Egészen fiatal korától működik költőként, másodikos gimnazista volt, amikor az első kötetem megjelent, és borzasztó nagy sikert is aratott, és az abszolút mélyen gyökerezik a folklórban, egy közeli kapcsolat van a magyar és a cigány folklórral az
1: és
2: első kötetnek is.
1: És mikor találkozott először Bari Károly verseivel? Mi volt az, ami megfogta benne?
2: Én először azt hiszem, hogy szintén kamaszon találkozhattam Bari Károllyal, egészen pontosan a Szívpiros verssel, és a Szívpiros vers miatt ismertem meg őt, fogjuk is ezt énekelni, sőt ennek a Szívpiros versnek két sora lett mottóul választva a mai workshopra, és azóta olvasok Bari Károlyt megszakításokkal, illetve egy ideje fölfedeztem őt, vagy megismertem őt, mint folkloristát. Elsőként, mint költőt ismertem őt, de nagyon értékes gyűjtései és tanulmányai vannak, mint folklorista is.
1: Mit emelnek ki ebből? Mi az a motivumrendszer, ami igazán közel áll egy ilyen fiatal énekesnőhöz?
2: Bari Károlynak van egy saját mitológiája. Én azt gondolom, hogy ez belőle táplálkozik, de táplálkozik a cigány és a magyar folklorból, és nagyon izgalmas versek képében jelenik meg ez a mitológia. Egyébként a mai verseink, dalaink is nagyon jól példázzák ezt. Lesz több ilyen meseszerű, balladaszerű verse Bari Károlynak, amit ma el fogunk énekelni.
1: Van kedvenc esetleg ezek között, amiből idézhetnénk is akár most egy pár sort?
2: Nekem a kedvencem ezekből a meseszerűekből, vagy balladaszerű versekből a Csoszrekára Varjú király, és maga Varjú király is egy ilyen a cigány mitológiából származó érdekes lény, és az ő meséjét is fogjuk ma énekelni, a Varjú király, akinek valójában hát országa sincs, alattvalói sincsenek, és leginkább szerelme vagy párja sincs, és elkezd vágyakozni, és úgy tűnik, hogy lesz neki egy páfránylány, és aztán a végén nem lesz. Szóval végül is talán ez is egy ballada, a Varjú királynak a balladája.
1: Van ebből egy kedvenc rész, akik ma nem tudnak itt lenni velünk, azoknak idézhetnénk ebből egy pár sort?
2: Igen. Legyen talán a legpozitívabb rész. És egyszer csak csodát lát, holdfényhajú királylányt, pillant meg a páfrány helyén, koronácska van a fején, csillag csörög zsebében. És egyszer csak csodát lát, holdfényhajú királylányt, pillant meg a páfrány helyén, koronácska van a fején, csillag csörög zsebében. Ágak között szélsusog, sejem nyelven fölsuhog, hajában kék pántlikája, páfrány népét hívogálja, páfrány népe ott terem. Ámuldozik Csoszrekár, páfrány leány táncot jár, ez úgy bámulatba ejti, varázsigét elfelejti, ilyetten kiáltja, kár.
1: Kiknek szól ez a program?
2: Alapvetően ez a népdalok és magyar költők szövegeire épülő workshop főként talán felnőtteknek van. A szövegekből kifolyólag is, mert azért nehezebben érthetőek ezek a szövegek, meg nehezebben tanulhatóak, mint a népdal szövegek, de minden alkalommal voltak gyerekek, és annyira különbözőek vagyunk, szóval volt, amit végigült és végigdúdolt gyerek, és volt, hogy elmentek, mert eddig a kertbe futott ez a program, és akkor elmentek, játszottak, a gyerekek visszajöttek, addig a szülők énekeltek, szóval volt ilyen is, de főképp azért felnőttek szoktak jönni.
1: És a program hirdetése feltesz egy kérdést, hogy a népdal része az irodalomnak. Kapunk erre választ?
2: Hát megpróbáljuk körüljárni, úgy egész pontos választ valószínűleg sose fogunk kapni, hogy ezek a folklór szövegek vagy népdal szövegek hogyan hatnak a műköltészetre és vissza. Ez egy borzasztó összetett és soha teljesen meg nem válaszol válaszolható kérdés, de igazából a régi magyar irodalomtól kezdve a kortárs líráig folyamatosan egy ilyen nagyon élénk párbeszéd vagy összefüggés rendszerbe mozog a népköltészet és a műköltészet, egymástól valójában el nem választható a kettő, és táplálja is egymást.
1: Fatimának van egy formációja, egy együttese, ahol szintén a népdalok, a folklór helyet kap. Mi ez a formáció, és hol lehet találkozni az együttese, mit lehet róluk tudni?
2: A zenekar neve Amor Fati, ez egyben a becenevem is, ez a Fati, úgyhogy egy picit szójáték, illetve egy nietzschei fogalom a sors szeretetére, vagy elfogadására buzdítja az embert, ami engem is motivál, vagy így célként tűzöm magam elé. Ezt a gondolatot. Ez a zenekar, ez a Zeneakadémián alakult, amikor még egyetemisták voltunk, és először népzenét játszottunk, és azért az évek során elkezdett átformálódni a repertoárunk. Én is változtam, hogy miről és hogyan szeretnék énekelni, ez is folyamatosan változik, úgyhogy most azért már megjelennek majd saját dalaink. Pont most fog jönni a második lemezünk, majd a télen, az lesz a címe, hogy 1001, és azon nagy részt már saját dalok lesznek, de ott is a dallamok, azok nagy részt népdalok, mindenféle népek dalai, éneklünk török zenét, cigány zenét, rengeteg magyar zenét használunk, de délszláv népdalokból is dolgozunk, úgyhogy egy ilyen furcsa mix a mi zenénk, és a szövegek közt is van, ami népdalszöveg, és van, ami már saját.
1: És a fellépések alkalmával is helyet kap Bari Károly költészet, az általatok megzenésített versek?
2: Bari Károlyt sose énekeltem még színpadon. Remélem, hogy a Szívpiros verset azt majd fogom énekelni. Akiket éneklünk, az például József Attila, de Rürik Géza verset is zenésítettünk meg, illetve Vörös Sándort sokat éneklünk. Vörös Sándorral foglalkoztunk így a legtöbbet. Bari Károly folkloristaként alapvetően a magyarországi, az erdélyi, de különböző területek cigány folklórjával foglalkozott, gyűjtött Erdélyben, Magyarországon a saját kisebb régiójában, Borsodban is, illetve például a Dunadeltánál is. Alapvetően nagyon fontosnak érezte a cigány folklór leírását, gyűjtését, viszont költőként, ő magyar költő és magyar költőként is hivatkozik magára, és azt mondja, hogy a származás nem esztétikai kategória.
1: Hogyan állították össze a repertoárt a ma érkezőknek?
2: Alapvetően én úgy szoktam összerakni mindig ezeknek a workshopoknak a tematikáját, hogy miután megvan a költő, azután felcsapom a gyűjteményes kötetét, és elkezdem keresni azokat a verseket, amikre tudok énekelni. Nyilván ez valamennyire egy formát követel meg, tőleg azonos, vagy legalábbis formailag szótagszámot, kötött szótagszámot jelent, meg egy olyan szerkezetet, ami emlékeztet a népdalok szerkezetére. És az volt az érdekes, hogy a Bari összkiadásban gyermekversként, valószínűleg gyermekversként is jelentek meg, gyermekversként apostrofált versek is bekerültek ebbe a mai kis gyűjteményünkbe, ilyen például a Mese című, a Kibereki vásár című, illetve az Ezüst csengő című vers is. De valójában így olvastam ezeket a verseket, és működnek gyerekversként, ugyanúgy, ahogy a Vörös Sándor gyermekversek működnek gyermekversként is, de valójában olyanok, mint a mesék, hogy különböző rétegeik, különböző korú embereknek különböző dolgokat jelentenek.
1: Kaphatnánk egy ízelítőt valamelyik dalból?
2: Szívpiros vers.

0: Jajajajajaj.
1: Október 1-én ünnepelte 74. születésnapját Bari Károly, Kossuth díjas magyar költő, műfordító, folklórkutató, grafikus, akinek versei október 19-én hétfőn 17 óra 30-kor a Körúti Könyvtárban is megszólalnak. Dégi János színművész tolmácsolásában hallhatjuk a költeményeket, az előadót pedig az esemény előtt Bogár Ildikó kérdezte.
2: Mikor találkozott először Bari Károly verseivel?
3: Hát ez nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy én igazából Bariról akkor kerültem képbe, amikor Kossuth díjat kapott, az már jó pár éve volt, és azt tűnt fel nekem, hogy ez ilyen DVD variációk voltak még, tehát nem csak versek voltak benne, hanem gyűjtések, dalok, és valahogy olyan elhallgatott volt, vagy nem tudtam én se róla, meg senki sem róla, és akkor a feleségemnek, az Angélának mondtam, hogy hát hogy ilyen szuper polihisztor, sok mindennel foglalkozó művész, író, grafikus, festő, gyűjtő, hogy mi van vele? És akkor mondta, hogy ilyen kicsit nehéz ez a dolog, mert beteg, ágyhoz kötött, igazából nem szeret emberek közé menni, teljesen elzártan él a belváros közepén, és hát, hogy mindenki próbálkozott vele, de valahogy nem sikerült. És akkor elkezdtem vele foglalkozni, amihez kapcsolódott érdekes módon a Kugler Art szalon, mint játszóhely, mint galéria is, ami azért kapcsolódik ide, mert ott roma festőket mutatnak be, és Kőszegi Edit mondta, hogy hát olyan jó lenne, ha lenne egy Bariest. Akkor mondtam, hogy jó, megnéztem a Bari verseket, és elájultam. Olyan értelemben ájultam el, hogy hát ez képtelenség, hogy én ezeket a verseket megtanuljam, megcsináljam.
2: Mi okozta a nehézséget?
3: A gyönyörű világomon nagyon szép, iszonyú, hogy is mondjam, gyönyörű gondolatok voltak benne, és ugye, hogy én bizonyos értelemben nem vagyok roma. Tehát, hogy én most egy romaságát hogy mutatom be, vagy hogy nem mutatom be. És akkor ez lett a kulcsa dolognak, mert mi Amerikából jöttünk éppen akkor haza, és kicsit hondalannak éreztem magam. Tehát nem voltak munkáim, nem tudtam pályázni, és ez a része kapcsolódott a Barihoz. Olyan értelemben, hogy ő is ugye elhallgattatták, nem került reflektorfénybe, és akkor találtam 12-13 verset, ami pont eltalált engem.
2: Akkor jól értem, a versek összeválogatásánál ezt a hontalanság érzést próbálta megfogni? Tehát aki erre az estre eljön, az egy ilyesmi tematikára számíthat?
3: Részben úgy értem a hontalanságot, hogy természetesen nem voltam hontalan, csak olyan érzetben voltam olyan, hogy nem találom a helyem, nem kapok lehetőségeket, ami ilyen szempontból kapcsolódik a Barihoz, és az volt a nagyon fontos, hogy olyan verseket találjak, ami személyes, ami rólam szól, ami nekem szól, amit én tudok elmondani. Tehát körülbelül ez a 13 vers az, amit de tudtam önazonosságot találni. És ez az azonosítás, ez a címe ugye ennek a estnek. Nagyon sok változata volt, nagyon régóta, tehát úgy értem, hogy 4-5 éve megy. Mindenki megdöbben rajta, hogy miért nem ismerik Bari Károlyt.
2: Mi volt a legmegdöbbentőbb, vagy legmeghatóbb reakció a közönség részéről?
3: Hát az, hogy ha mondjuk nem mondja az ember, és kipróbáltam olyat, hogy nem mondtam, hogy cigány származású, nem mondtam ezt, ha kiveszi belőle az ember, akkor a gyönyörű képeivel, a gyönyörű szavaival, a gyönyörű, egészen különleges, nem is rímelnek a versek, hanem a világa olyan döbbenetes, több vers estem is van, de ilyet nem találtam. Ilyet még nem láttam, és nem hallottam, és nem is játszottak, nem is készítettek Bari estet. Többek között gondolom a kapcsolatfelvétel az máshogy volt, de a Daróczi Ági, aki az Angélának egy nagyon kedves ismerőse és segítője, ő volt a kapocs Barihoz, mert az Ági volt a nagyon híres, úgymond híres, ki mit tudom, aki Bari Károlyt mondott. És most is volt olyan néni, aki megdöbbent, mentem fénymásolni, és mondta, hogy hol van ez a fiatal ember? Mi van a Bari Károllyal? Mondja egy 71-es, ki mit tud emlékéből. Hogy valahogy annyira megragadt az emberek tudatába a Bari furcsasága is, meg ez az egész fiatalságát. 16 évesen írt olyan verseket, amit el nem tudok képzelni. Nem, hogy most, hanem akkor.
2: Ha jelzőket kéne mondani, mit lennének azok a jelzők, amik maga szerint a legjobban jellemzik Bari Károlyt, illetve ezt az összeállítást, ezt az estet?
3: Különleges. Egészen különleges, egészen egyedi, egészen olyan értelemben fura, hogy a mesevilág, a képek, amiket ő festett, a zenék valahogy összekapcsolódnak a versekben, és fordíthatatlan. Tehát nem nagyon fordították le tudtommal, annak ellenére, hogy a Bari megfordított nagyon sok verset, nem a saját verseit. Az nagyon-nagyon jellemző rá, hogy ami nagyon tetszik nekem, hogy senki se szóljon bele a versébe, az a vers, az az a, az a szó, az úgy van jól, ahogy van. Ami ugye egy nagyon nehéz szerkesztői, kiadói helyzet, tehát nem engedett semmit beleszólni a verseibe, nem húztak ki belőle, nem lehetett kihúzni, viszont ennek kapcsán magánkiadásokat adott ki, gyönyörű sejem papírral, rajzaival, tehát egy ilyen, nem tudom én, volt belőle 50 darab összesen, tehát egy ilyen könyvtárakban nem is nagyon lehetett kapni, bár az első versei azok még megjelentek, az első két kötet az akkor megjelent, és utána volt a nagy fordulat, hogy börtönbe került. És ráadásul egy vers miatt. Tehát, hogy a Petőfi című versében úgy fogalmazta meg a akkori helyzetet, hogy a szabadság, meg a hazánk, hogy 72-ben, 73-ban, amikor ott voltak ilyen keményebb helyzetek, és egyszer ez a kisfiú, idézőben kisfiú, 20 éves, ebből a nagy sikerből, ebből a nagy felkapottságból, tényleg olyan körökbe került váratlanul, amiből álmodozni se gondolta, hogy ez meg fog történni, és onnantól egy nagy szakadék. A Csillag börtönbe Szegeden, ahol ugye mint a roma kezelték többek között, és hát összetört. Tehát ez elképesztő lehetett.
2: Ezek a legelső versek is szerepelnek az összeállításban?
3: Igen. Szerepelnek. Az volt az én válogatási szemléletem, hogy csak olyanokat mondok, ami mintha én lennék. Tehát nincs benne cigány, egy helyen van cigány szó. Tehát, hogy nem ezzel hat ez az egész, hanem pont azzal hat, hogy egy ember, aki hihetetlen érzi a társadalmat, hihetetlen érzi a költészetet, a verseket, a hangulatokat, hogy kerüljünk le róla, hogy ő cigány, hanem lehessen látni az értékeit, a gyönyörűségét, a titkait, a megfoghatatlanságát, mert azért, ahogy korábban mondtam, hogy miért féltem a versek megtanulásától, vagy felolvasásától, mert ez ilyen felolvasással indult, és felolvasás közben is van, mert hogy olyan képek vannak benne, amit lassan kell mondani, olyan tömör, hogy szüneteket kellett kicsit hagyni, vagy lassan kell mondani bizonyos részeket, hogy az ember felfogja. De ez most jó értelemben, hanem hogy annyi kép van, és annyi fordulat van egy gondolatban hosszasan, hogy ezt lassan kellett mondani, nekem is lassan kellett mondani, hogy én is megértsem, hogy mit akarok mondani pontosabban, vagy hogy, és az emberek kapnak ilyen bombázást, kapnak ilyen gyönyörű és gyönyörű, tátott szájjal nézték fiatalok. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az ég kivetettségem síralmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok, nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk kapukon kívül, hogy bizalmatok rész karcájaival megajándékozzatok.

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Púr István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Fit Szenetos, viszont hallásra!
1: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
3: Az ukránok több mint 70%-a ellenzi, hogy a háború alatt elnökválasztást tartsanak az országban. Donald Trump szerint itt az ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának.
2: Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de a főpolgármester azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit nem fog megérezni.
3: Idén a hévízi Enszana Termál Hotel Kék Balaton nevű, a magyar tenger hullámait idéző édesség kreációja nyerte el a Balaton sütije címet.
2: Délutánra az ország nagy részén felszakadozott a felhőzet, helyenként a nap is kisütött. Következzenek a részletek, a szerkesztő Illész László. Az ukránok több mint 70%-a ellenzi, hogy a háború alatt elnök választást tartsanak az országban, ráadásul ennek alkotmányos aggályai is vannak, mondta a Krónikának a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa. Az ügy előzménye, hogy az amerikai elnök közölte, szerinte itt az ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának. Forizs Mátyás összeállítása.
4: Volodymyr Zelenszkij támogatottsága továbbra is 50% fölött van Ukrajnában, és a közvéleménykutatások szerint egy esetleges elnökválasztáson is ő vezetne, mondta a Krónikának Fedines Csilla, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa. A szakértő szerint ugyanakkor az ukránok különbséget tesznek a között, hogy most kivezesse az országot, és hogy a háború után kit szeretnének elnöknek.
5: A társadalom nagy részének az a véleménye, hogy bár most rendkívül elfogadott, mint elnök, egy újabb elnökválasztáson nem kellene indulnia. A társadalomnak pedig döntő többsége, több mint 70%-a azt mondja, hogy a háború alatt nem lehet semmilyen választást tartani.
4: Zelenszkij elnöki mandátuma 2024-ben járt le, azóta azonban nem választottak új államfőt. Trump most azért sürget vezetőváltást, mert szerinte Zelenszkij akadályozza az Oroszországgal kötendő béke megállapodást, és már korábban is lezárhatta volna a háborút. Az ukrán jogszabályok azonban a hadiállapot idejére külön rendelkezéseket tartalmaznak.
5: Az alkotmányban benne van az, hogy háború alatt nem tartanak választásokat. A békekötés után fél éven belül kell választásokat tartani.
4: A mostani diplomáciai konfliktus előzménye, hogy miközben ukrán tárgyaló delegáció érkezett az Egyesült Államokba, Trump Putyinnal egyeztetett, majd bejelentette az orosz dízelkereskedelmet korlátozó amerikai szankciók enyhítését. Az amerikai elnök ettől az üzemanyagárak csökkenését várja, különösen a közelgő amerikai kongresszusi választások miatt, magyarázza Fedines Csilla, aki szerint azonban a drágulás fő oka nem az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokban keresendő.
5: A dízelolaj megállapodás az üzemanyagok árának a csökkentését várja tőle Donald Trump, ami szerintem nem fog bekövetkezni, és nem is amiatt emelkedtek magasba ezek az árak elsősorban, hogy Ukrajna támadja a feldolgozókat Oroszország területén, hanem a hormózi szorossal és az amerikai háborúval kezdődött el ez a történet.
4: Kijev számára az orosz olajipar támadása a Moszkvára gyakorolt gazdasági gyomás egyik eszköze. Az ukrán vezetés ezért élesen bírálta a washingtoni engedményt, amely újabb bevételekhez juttathatja Oroszországot. A szakértő szerint mindez az eddigi békeerőfeszítésekre is hatással lehet.
5: Egyértelműen visszavették azokat az erőfeszítéseket, amit eddig Ukrajna és Európa tett, és különösen most fájdalmas ez, amikor egy rettenetes tél előtt áll az ország.
4: Azóta Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásait, hogyha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokkal. Zelenszkij hozzátette, hogy a konfliktus enyhítését célzó bármilyen lépésnek kölcsönösnek kell lennie.
3: Lesznek választások Ukrajnában, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe, jelentette ki vasárnap Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök korábbi bírálataira reagálva.
2: Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást.
3: Johann Wadepol, német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat.
2: Műtéten esik át a következő napokban 14. Leópápa, miután az orvosok tüdőelváltozást fedeztek fel nála.
3: Az operáció a következő napokban lesz. Ezt maga az egyházfő jelentette be, aki a vasárnapi úrangyala imádság alkalmával beszélt az egészségi állapotáról. Azt egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de a város vezetője azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit nem fog megérezni. A főpolgármester a Krónikának azt mondta, a kormánnyal kötött 120 milliárd forintos megállapodás nem csak az idei pénzügyi válságot oldja meg, hanem hosszabb távon is biztosíthatja a főváros működését. Fóris Mátyás összeállítása.
4: Csődbe ment volna Budapest a kormánnyal kötött megállapodás nélkül, ezt mondja a főpolgármester. A megállapodás értelmében 20 milliárd forinttal kell csökkentenie jövőre a működési kiadásait Budapestnek. Karácsony Gergely elismerte, hogy a következő évben is szigorú gazdálkodásra lesz szükség. A főpolgármestert arról kérdeztük, hogy a takarékoskodásból mit érzékelnek majd a budapestiek.
6: Remélem, hogy semmi, ugye az elmúlt években is nagyon-nagyon nagy pénzügyi nyomás alatt állva nem csökkentettük a közszolgáltatásokat. Nem jöttek ritkában a buszok, villamosok, és nem kapcsoltuk föl később a közvilágítást. Megpróbálunk egy hatékonyabb működéssel eleget tenni ennek a spórolási igénynek.
4: A megállapodás szerint a főváros 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatást kap, amelyből mintegy 98 milliárdot a szolidaritási hozzájárulás rendezésére fordít. Budapest ugyanakkor eláll a 2023 óta folytatott korábbi állami elvonások miatt indított perektől.
6: Ugye a főváros 2023 óta perli a magyar állam kincstáron keresztül tulajdonképpen a magyar államot. Ezek a perek jól haladtak, de hát ugye évekbe telt volna, mire ebből nekünk pénzügyi forrásaink származnak. Addigra már rég felállt volna földbe pénzügyi szempontból a fővárosi önkormányzat. Az a pénz, amit hosszú évek pereskedése után megkaphattunk volna, annak azért a túlnyomó többségét megkaptuk most, és aki gyorsan, azaz sokat ad, tehát most ezáltal el tudtuk kerülni a rendkívül komoly pénzügyi problémát.
4: Jövőre azonban már nem érkezik újabb rendkívüli támogatás. Ennek egyik oka, hogy átalakítják a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés szervezését, melynek finanszírozásában az állam a fővárossal azonos részt vállal majd.
6: Tehát ez egy egyszeri támogatás, a következő évtől ilyenre nem lesz szükség. Részben azért, mert az egységes közlekedés szervező megszervezésével a kormány ugyanannyi pénzt tesz be ennek a rendszernek a finanszírozásában, mint a főváros, ami egy nagyon jelentős könnyítést fog okozni nekünk a következő költségvetésben.
4: Karácsony Gergely szerint az új finanszírozási rendszerrel Budapest költségvetése hosszabb távon is fenntartható pályára kerülhet.
2: Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak.
3: Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból az írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek.
2: Este befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvaron, így holnap hajnalban újraindulhat a vasúti forgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. A tárcavezető hozzátette, a mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán.
2: Egy elfonyás málnás ízesítésű, fehér csok is bevonatú, kék Balaton elnevezésű édesség lett a Balaton sütije, amelyet a hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készített. A versenyt három kategóriában hirdették meg, és 27 desszerttel pályáztak a cukrászok. Részletek Zilai Zsuzsannától.
7: Óriási öröm és büszkeség számunkra, hogy a Kék Balaton sütemények nyert a 2026-os Balaton süti elismerő címet,
8: mondta Gévlics Lilia, aki Kék Balaton elnevezésű desszertjével az első helyezést szerezte meg a fő kategóriában. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütije kategóriában 5, míg a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Erről már a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője számolt be a Krónikának. A mindenmentes kategóriában a balatoni Hab nevű desszerttel a hévízi Mozart cukrászat győzött, a juniorok között pedig a siófoki SC Kródi Gyula Technikum és Gimnázium két tanulója bizonyult a legjobbnak a balatoni Kert nevű alkotással. Stadler Szentpéteri Ildikó hozzátette, a nevezők ezúttal is sokféle alapanyagból merítettek inspirációt. A Kék Balaton alkotás például fekete áfonyamuszra, málnára és olívaolajra épül, míg a mindenmentes kategória győztes desszertje egy mandulás málnás piskóta tonkababos étcsokoládémusszal.
9: Nagyon különböző alkotások érkeztek, legyen a szőlő, vagy diófüge, bor, valaki még sört is tett a süteménybe, tehát olyan ízvilágot mutassanak meg nekünk a receptek, a történeteken keresztül, ami számukra a Balatont jelenti. A felhasználhatóságot értékeltük, a textúrát, a küllemet, tehát több pontozás is volt a zsűri részéről, de elsősorban azt néztük, hogy van-e története.
8: A marketing vezető hangsúlyozta, a verseny célja, hogy bemutassák a régió ízét a közönségnek, illetve egy széles körű összefogás a cukrászok között.
9: Azt várjuk, hogy ezeket a recepteket akár más balatoni cukrászda is elkészítheti a nyilvános recept alapján, de hétfőtől a Termál Hotelben lehet megkóstolni.
8: Az elismerő oklevelek mellett a díjazottak szakmai nyereményeket és kommunikációs támogatást is kapnak.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Kritikus állapotba került az Egyesült Államokban, a Texas államban halálra ítélt 50 éves Krista Pike, mert nem sikerült kivégezni a neki beadott méreginjekcióval. A hatóságok egyelőre nem indokolták a hibát, és azt sem közölték, hogy megpróbálják-e megismételni a kivégzést. Pike-ot még 1996-ban ítéltek halálra, mert meggyilkolta 19 éves barátját. Hegedűs Katalin összeállítása.
10: A halálos ítélet ebben a pillanatban is érvényben van, így újra megkísérelhetik a végrehajtását, nyilatkozta a Krónikának Magyarics Tamás, Amerika szakértő. Emlékeztetett, az évek során meglehetősen sok félre sikerült kivégzés történt. Az elmúlt 120 évben végrehajtott nagyjából 8700 kivégzésből, körülbelül 270 esetben nem ment minden rendben.
11: Olyan esetek fordultak elő, hogy villamosszékbe kigyulladt, vagy megégett az illetőnek a haja, a feje, a méreginjekció nem egyszerre hatott, beletört a tű, és így tovább, de minden esetre végrehajtották a halálsítéletet, még nem volt, hogy valaki idézőjelben felébredjen.
10: Krista Pike sorsáról a texasi kormányzó fog határozni, mivel ez állami és nem szövetségi hatáskörbe tartozó ügy, emelte ki az Amerika szakértő. Úgy fogalmazott, a kormányzó mondja ki a végső szót abban, hogy ismét megkíséreljék-e a kivégzést, vagy pedig orvosi kezelést biztosítsanak az elítélt számára a kórházban.
11: Ez egyéni döntése lesz feltétlenül a kormányzónak, hogy Krista Pike-ot életbe hagyja-e, de hát mondom, hogy állítólag agyhaló, tehát azért komoly élettani hatása volt ezeknek az injekcióknak. Még egy dolgot szoktak megemlíteni, hogy az az orvos, aki összeállította ezt a méreginjekció kombinációt, egyszer már majdnem kudarcot vallott idézőjelbe, tehát úgy tűnik, hogy nem megfelelően mérték föl ezeknek a hatását.
10: Az Egyesült Államokban szövetségi szinten is 27 államban van halálbüntetés, melyek közül Texasban hajtják végre a legtöbbet. Bár sokan vitatják, hogy ez kegyetlen büntetése, a lakosság körülbelül kétharmada támogatja.
11: Jelenpillanatban háromféle módon hajtják végre a halálos ítéleteket. Méreginjekció, először elaltatják a beteget, utána adják a méreginjekciót be. A második a gázkamra, a harmadik pedig az akasztás.
10: Az Amerika szakértő szerint most két forgatókönyv lehetséges. Vagy megismétlik a kivégzést, vagy gépekre kötve tartják életben az elítéltet. Utóbbi azonban súlyos etikai és anyagi kérdéseket vet fel, hiszen a texasi adófizetők alig ha finanszíroznák évekig egy elítélt gyilkos gépi életben tartását. A helyzet várhatóan heves vitákat vált majd ki a jogászok és a közvélemény körében.
2: Nem számítanak rendkívüli jelenségnek a Szicíliában kialakult tornádok, mondta Tóth Tamás, a Hungaromet és a Közmédia meteorológusa. A sziget nyugati partján pénteken forgószelek söpörtek végig, és súlyos károkat okoztak. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a közeljövőben világszerte egyre gyakoribbá válhatnak a szélsőséges időjárási események. Pujtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
8: Tornádók csaptak le pénteken Szicília nyugati partján. A legsúlyosabb károk Marsalában, valamint a közeli Petrozino és Mazzara del Vallo településeken keletkeztek. A forgószerek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Ősszel azonban egyáltalán nem számít rendkívüli jelenségnek, hogy tornádó tölcsérek alakulnak ki a mediterrán térségben. Erről már Tóth Tamás, a Hungaromet és a Közmédia meteorológusa beszélt a Krónikának.
12: Ősszel egyáltalán nem meglepő, hogy a földközi tenger környéke viharos. Ráadásul az idei évben a rekordhosszú hőhullámok során a földközi tenger vize is annyira felhevült, hogy egyes térségekben az átlagos tengervíz felszín hőmérséklethez képest nagy területen 5-6 fokkal magasabb hőmérsékletet regisztráltak, és a meleg víz itt Európa déli részén is ennek a legfontosabb táptalaját jelenti, tehát ezeknek a bizonyos heves viharoknak, vagy az özönvízszerű esőzéseknek.
8: A meteorológus emlékeztetett, idén ősszel Franciaország és Spanyolország északkeleti részét is özönvízszerű esőzések sújtották. Ennek a jelenségnek a része az is, hogy most Szicíliában tornádók alakultak ki.
12: Statisztikák és a szicíliaiak ezt nagyon-nagyon jól tudják, hogy rendszerint ilyenkor ősszel a meleg tengervíz felett olyan zivatarfelhők alakulnak ki, amelyek forgásba jönnek, és nagyon gyakorta megfigyelhető. Tehát kifejezetten gyakori jelenség az, hogy például a víz fölött kialakulnak ilyen úgynevezett víztölcsérek, ami nyilván, hogyha szárazföldet ér, akkor onnantól kezdve tornádónak minősül, és most egy ilyen csapott le Szicíliára, ami ráadásul nagyon látványos volt, több felvétel készült róla, és meglehetősen komoly pusztítást hagyott maga a mögött a szárazföldön.
8: Tóth Tamás emellett arról is beszélt, hogy az El Niño jelenség milyen hatással lehet a szélsőséges időjárási események alakulására a közeljövőben.
12: Egy olyan erős El Niño alakult most ki a csendes óceán trópusi vizei felett, ami egyértelműen és nagyon határozottan mutat abba az irányba, hogy világszerte szélsőséges időjárási események sora következik majd be, sajnos a közeljövőben, és ez nem csak a levegő általános felmelegedésével együtt jár, hanem a vízhez kapcsolódó időjárási szélsőségek, tehát a lokális, heves, nagy viharok, özönvíz, szerű esőzésekkel, illetve ennek túloldalán a komoly szárazság is sújthat egyes régiókat.
8: Tóth Tamás hozzátette, a jelenségre a meteorológiai világszervezet is felhívta már a figyelmet, valamint kiadta ezzel kapcsolatos álláspontját.
2: A Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában, Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten pedig 29 mm eső hullott.
3: Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte teljesen elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.

0: az Ady Endre út és az Áhím András utca között ma 20 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 268-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás.
2: Délután már sokfelé kisütött a nap, mi várható a folytatásban, kérdezem a meteorológust, Kóka Imráz Annát.
3: Jó estét kívánok! A keleti tájakon fokozatosan csökken, míg estétől nyugat felől ismét több felé növekszik a felhőzet. Hétfő délelőttig a nyugati-délnyugati megyékben csapadék is előfordulhat. Majd aztán hétfőn a déli ország részben felhősebb idő várható, maradhatnak egész nap borongós területek, északabbra több napsütés érkezik. Emellett az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. A minimum általában 5 és 11 fok között alakul, de a derült északi völgyekben fagypont közelébe hűl lehet a levegő. A hétfői csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
2: Önök az Esti Krónikát hallották, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Bánáti Bence, technikai munkatársak Seres Beáta és Antal Rihárd, a bemondó Beslin Bettina. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikót hallották, bővebb híradással 22 órakor jelentkezünk, most pedig következik a Sportvilág.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
4: Magabiztos zalaegerszegi győzelem. Szoboszlai Dominik nem játszik a Manchester City ellen. Max Verstappen nyerte a szingapúri nagydíjat. Köszöntöm Önöket, a Sportvilágot Kreisz Bálintó hallják. Adásunkat labdarúgással kezdjük, hiszen jelenleg is tart egy fővárosi rangadó, vagyis a Kispest Honvéd Újpest mérkőzés. Most bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, a kommentátor Tóth Béla.
5: A vendégvédők közül, viszont Csontos okosan ki a bal oldalra az üresen érkező hangjához, hangja középreivel, Mari hátáról pattan le, aztán tisztáznak az újpesti védők. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Kispest Honvéd, Újpest a labdarúgó NB1-ben egy fél időt követően 0-0. Már megkezdődött a második fél idő is, abból eltelik 3 perc. Eddig a mérkőzés nagyjából mezőnyjátékot hoz, a találkozó eddigi egyetlen kaput eltaláló próbálkozása a 23. percben. A Honvéd előtt adódott, majd erről beszélek, Mari révén most viszont Honvéd lehetőség adódhatna, viszont ez az indítás a 16-oson belülre nem pontos Alicsnak. Ebben több volt, de Alics még ebből helyzetet alakíthat ki, szépen befordul a 16-osan belőre, aztán viszont megint egy pontatlan átadás, hát ebbe csúszik rendre a hiba, egyébként mind a két együttesnél, hogy az utolsó passzok azok rendre nélkülözik a precizitást, és akkor vissza a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetére, egy jobboldali ívelést követően hangja fejelte középre a labdát, Mari pöckölte bele szappanos kapusba, ez volt tehát a mérkőzés eddigi egyetlen kaput eltalált kísérlete, az is kispesti részről. 49. perc, Kispest Honvéd, Újpest tehát 0-0.
4: Tóth Bélának köszönjük. Ma már véget ért egy találkozó az NB1-ben, Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1. Hallgassuk meg a főszereplők értékelését, elsőként a hazai játékosát, Babos Bencét, aki Török Olivernek nyilatkozott.
6: Hát gratulálunk Bence ehhez a nagyszerű győzelemhez, a pólótokon hirdetitek a mentális egészség napot, és bejelentettétek, hogy sportpszichológus szerződtetett a klub. Ilyen rövid idő alatt beérett a munkája?
7: Hát ezt nem tudom megmondani, egy alkalom volt, de reméljük, hogy egy kabala mindenképp a csapatnak, úgyhogy folytatjuk vele a munkát, várjuk, hogy minél jobban megismerjük, szerintem mindenki nyitott rá a csapatba, úgyhogy igen.
6: Minek köszönhető, hogy se perc alatt sikerült megfordítani ezt a mérkőzést, mert mint a kicserélődött volna a csapat a második fél időre?
7: Igen, szerintem az elejét egy kicsit lassan kezdtük, kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán héten beszéltük többször is, hogy a második félő elején kapták a legtöbb gólt. Ezt szerencsére sikerült bebizonyítanunk, és megfogni ezt a lehetőséget, amit beszéltünk a héten.
6: Tudod, mit szoktak ilyenkor megkérdezni, hogy a szünetben mi hangzott el az öltözőben?
7: Hogy folytassuk, és tényleg ezt, hogy amit beszéltünk, hogy a második fél idő elején meg lesznek fogva, és szerencsére mindenki úgy állt bele, ahogy kellett, amit a héten gyakoroltunk, azt mindenki megcsinálta, úgyhogy szerencsére sikerült megfordítanunk a mérkőzést.
4: A vendégek részéről a gólszerző Katona Mátyás állt mikrofon elé.
6: Matyi, miért esett vissza a csapat teljesítménye a második fél időre, vagy inkább a második fél idő elején?
8: Jó kérdés, inkább a második fél elején.

0: Indult el, azt gondolom. Egy-két kulcsmomentumban ők jöttek ki jól, meg nagyon jól kontráztak. Mi meg belevittük magunkat az olyan dolgokba, hogy lekontrázzanak őket.
1: Igen, mert az első fél idő alapján az volt az ember benyomása, hogy ezt a meccset simán is hozhatjátok, de aztán jött a második játékrész, ami teljesen az ellenkezőjét láttuk a részletekről.
0: Hát igen, ott a második fél elején mondom, jól jöttek ki ezekből a kulcsmomentumokból, és utána mi mélyen voltunk, ők meg felhozták magukat, ezeket a kontrákat azért jobban kell levédekezni sajnos.
1: Nem tett jót nektek a válogatott szünet?
0: Hát most így utólag mondhatjuk, de ezt sose lehet megmondani. Dolgoztunk keményen, ez jött most ki belőle, meglátjuk jövő héten, mi lesz.
1: Jó, de azért egy gyönyörű gólt szereztél, és azzal 1-0-ra vezetett a csapat ballal a bal sorokba, hát így kell elvégezni a szabadrugást.
0: Hát igen, ennek örülök, de most ez nem számít, mert kikaptunk 5-1-re.
2: A végeredmény még egyszer, Zalaegerszeg-Nyíregyháza 5-1. Jelenleg is tart a Kispest Honvéd Újpest mérkőzés, ahogyan azt hallhatták, és a napot a Győri Eto Puskás Akadémia összecsapás zárja majd, amely 19 órakor kezdődik. Ez az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhető lesz majd. Az MB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2, érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokságban, vagyis a Premier League-ben már véget ért két összecsapás, Crystal Palace Nottingham 3-1 és Hull Everton 2-2. Ami viszont magyar szempontból a legfontosabb, hogy 17 óra 30 perckor kezdődött a Liverpool-Manchester City rangadó. Kerkez Milos kezdőként lépett pályára, Szoboszlai Dominik viszont a keretbe se került bele. A vezetőedző Iraola tájékoztatása szerint Tuhaj Szolva jött vissza a válogatott szünetről, és egy enyhébb combhajlító sérüléssel küzd. Ugyan 100%-os edzésmunkát végez, de ennek ellenére nem állt készen arra, hogy ma pályára lépjen. Az állás a 25. perc elején 0-0, és Kerkez Milos, ahogyan említettük, tehát a kezdőcsapatban kapott helyet, és jelenleg is a pályán van. A francia ligönben Nice Strasbourg 2-1, ez már végeredmény, és Rennes Auxerre a 41. percben 1-1. A német Bundesligában Köln Mönchengladbach 2-1, és a 26. percben járva Freiburg Schalke 1-0. Az olasz szériában Como AS Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, és Lecce Bologna 1-2. A spanyol aligában Elche Celta Vigo 0-0 és Real Sociedad Deportivo a 81. percben járva 3-2, azonban a hazaiak annak ellenére, hogy vezetnek, emberhátrányban kell, hogy lejátsszák a maradék nagyjából 10-15 percet, úgyhogy itt az állás akár még változhat is, majd erről este beszámolunk természetesen. Max Verstappen rajtszélgyőzelemmel zárta a Formula 1-es szingapúri nagydíjat, ezzel sorozatban a második hétvégén intették le őt elsőként. A Red Bull négyszeres világbajnoka pályafutása során először nyert a városállamban, mögötte a Ferrari-t vezető Charles Leclerc lett a második, a dobogó harmadik fokára a Mercedes-es Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A 20 éves olasz ezzel tovább növelte az előnyét a tabellán, és akár már a következő futamon Austinban bebiztosíthatja a bajnoki címét. Hallgassuk meg Max Verstappen értékelését.
3: Hát, kiböjtöltem, de nagyon jó volt most a tempó. Akkor meg volt a tempó, amikor kellett a lágyakon, a közepesen is, bár a közepes gumi szerintem mindenkinek eléggé. Hát nem volt ideális, de nagyon örülök, hogy sikerült begyűjteni ezt a győzelmet. Nem volt megint annyira sima a rajtod, illetve hogy az előbb-utóbbi futamokon sem. Így van, mindig próbálom a legjobbamat nyújtani, de most ez pont elég volt.
2: A BVSC 15-8-ra legyőzte a spanyol Terrassa együttesét a férfi vízilabda Eurókupa selejtező montenegrói négyes tornájának mai játéknapján, és egy hibátlan mérleggel zárt, és biztosította a helyét a főtáblán. Mindkét magyar kettős megnyerte első mérkőzését a vegyes párosok selejtezében a ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokság nyitónapján. Szántosi Dávid és Nagy Judit 4, Varga Botond és Dohocki Nóra pedig 3 játszmába jutott tovább Fehér Orosz, illetve lett riválissal szemben. Mindkét magyar párosnak még egy mérkőzést kell nyerni a 32-es főtáblára kerülésért. A férfi kosárlabda bajnokságban Fót Kecskemét a félidőben 44-41, és a hölgyeknél Csata Szekszárd szintén a félidőben 38-32. Mondár Anna kétszoros szedben 7-6-7-6 arányban kikapott a tájföldi Manachaya Savneku ellen a Wuhanban zajló tenisztorna selejtezőjének második fordulójában. A 29 éves magyar játékosnak így alanyjogon nem sikerült főtáblára jutnia, de még bízhat abban, hogy szerencsés vesztes lesz. Most ismét bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe a Kispest Honvéd Újpest találkozó kommentátora, Tóth Béla.
4: Előre nincsen labda, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ismételten. 10 perc telt el a második félidőből, most következik két újpesti csere. Flajter, valamint Krajcsovics érkezik a vendégekhez. Továbbra sem született gól a találkozón. Kispest Honvéd Újpest tehát 0-0. Ezzel párhuzamosan zajlik egy jégkorong mérkőzés Székesfehérváron. A szó Erdei Márké.
5: Köszönöm szépen. 7 perccel a mérkőzés vége előtt emberelőnybe fog kerülni a volán, amint birtokolja a korongot a Grác. Ebben a pillanatban ez megtörtént. Egyébként az állás Fehérvár Grác az osztrákbázisú jégkorong bajnokságban 2-2, és óriási esély előtt van most az a Fehérvár, amely 0-2-ről volt kénytelen felállni, hiszen a mérkőzés első két gólját Collins, valamint Lipics révén a címvédő Gráci együttes szerezte. Ez követett aztán emberelőnyből Ben Zalotti révén szépített a volán, majd a második harmadban Ambrus Csongor révén sikerült egalizálni is. Most pedig David Mayer kiállítása miatt 2 percig emberelőnyben a volán, remélem maximum 1 perc 59 másodpercig, mert az azt jelenteni, hogy a volán újabb gólt szerez, és ezzel megfordítja az állást.
2: Tóth Bélának és Erdei Márknak köszönjük, mindkét találkozó közvetítése a Nemzeti Sportrádióban élőben hallgatható, és ha már osztrákbázis jégkorongliga, akkor a harmadik harmad 18. percében járva Olimpia Ferencváros 4-1. A Nemzeti Sportrádióban közvetítünk tovább, itt a Kossuthon 22 óra 15 perckor lesz legközelebb sport, ahol többek között a 60. születésnapját ma ünneplő Rád Géber Lászlót is köszöntjük. Viszont hallásra.

0: 18 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Energiaipari tűztünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Este befejeződnek a karbantartási munkák a déli pályaudvarnál. Visszatér a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Azonnali hatályú energiaipari tűztünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Délelőtt a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozása a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támpalának karbantartását. Áfonyás, málnás, ízesítés, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést. Híreink végén a várható időjárásról. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót. Október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. felfedező.
1: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
2: Felfedező a nyelvről és a művészetekről kedden délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Novemberben a tervek szerint megnyílnak az ügynökakták. Pontosabban nyilvánosságra hozzák azok egy részét. Nevek 10 000-eit teszik közzé egy bárki által elérhető adatbázisban. Mai adásunkban ennek kapcsán arról hallhatnak majd, hogy Pozsonyban és Bukarestben hogyan néztek szembe az állambiztonsági múlttal. Az északi szomszédban például már bő 20 éve nyilvánosak az ügynökakták, de sok tekintetben máig elmaradt a sötét örökség feldolgozása. Gazdag József író, publicista készülő könyvében azt vizsgálja, hogyan hálózta be a volt kommunista titkosrendőrség, az STB, a kisebbségi magyarokat. Vele beszélgettem egyebek mellett arról, miért nem tekinthető lezártnak a múlt.
6: Hogyan néztek szembe a múltnak ezzel a szeletével a szlovákiai magyarok? Miért maradt lényegében máig kibeszéletlen ez a bizonyos pártállami kollaboráció?
7: Hát leginkább sehogy nem néztek, vagy nem néztünk ezzel szemben, aminek az egyik magyarázata az lehet, hogy túl sok lehet az érintett, vagy túl sok családot érinthet. A másik talán az, hogy szeretünk mindent a szőnyeg alá söpörni, és elfordulni, nem foglalkozni a kényelmetlen kérdésekkel. De leginkább szerintem azért maradt kibeszéletlen a kollaboráció, vagy az a múltnak az a része, mert 1989-ben elmaradt a számonkérés. Tehát ugye az, amit a csehek bársonyos forradalomnak neveznek, Sametová revolúció 89-et, az a szlovákban gyöngéd, nyezsná. És az, hogy ez egy gyöngéd forradalom volt, vagy gyöngéd átmenet volt, vagy bársonyos átmenet volt, az egyfelől hát örvendetes is, mert hogy vérontás nélkül zajlott le annak idején a hatalomváltás. De másfelől viszont azzal járt, hogy nem volt semmilyen elszámoltatás. Tehát, hogy oké, hogy volt Csehszlovákiában egy úgynevezett lusztrációs törvény, az átvilágítási, vagy ilyen fedhetetlenségi törvény, amelynek az volt a lényege, hogy bizonyos közfunkciókat nem tölthettek be olyan személyek, akinek közük volt a Csehszlovák Állambiztonsághoz, STB-hez. De hát amint külön vált a két ország, aztán ez is a törvény érvényét vesztette. De hogy ez a szembenézés elmaradt, és hogy miért maradt el, annak is több oka lehet. Az egyik, hogy nem volt elég felkészült a rendszerváltó elit, nem volt annyi fedhetetlen ember, akinek lett volna tapasztalata, én nem tudom, egy országvezetés vagy közigazgatással egyáltalán. Elmaradt a szembenézés szerintem azért is, vagy hogyha az okokat keresünk, akkor biztos meg kell említeni azt, hogy mire erősít rá azóta is a hivatalos emlékezett politika. És itt olyasmikre gondolok, hogy Kassán például a központi teret még mindig felszabadulás térnek hívják ma. Tehát a szovjet vörös hadsereget ünneplendő, amely egy 40 évig tartó elnyomást hozott. És ugyanazon a téren Kassán sarlókalapácsos szimbólumok láthatók, önkényuralmi, a jelképei, a totalitárius rendszernek a jelképei. És hogyha valaki ezek ellen tiltakozik, mondjuk az, hogy lefesti, akkor őt hurcolják meg rongálás vagy vandalizmus miatt. Vagy vedd azt, hogy minden évben, május 8-án ott lobognak a Pozsonynál a Szlavínon a sarlókalapácsos vörös zászlók, és úgymond beszédet a Robert Fico kormányfő, vagy hogy éppen a minap Szlovákiában szobrot állítottak annak a Konyev marsalnak, aki például 1956-ban Magyarországon személyesen irányította a forradalom leverését. Tehát, hogy van egy ilyen emlékezett politikai része is. Kibeszéletlen maradhatott valószínűleg azért is, mert éppen az elszámoltatás hiánya miatt megtörtént egyfajta hatalom átmentés, vagy legalábbis befolyás átmentés. Tehát, hogy és a sajtóban is, vagy a fő pozíciókon a csehszlováki magyar intézményrendszer vezető pozíciója, sok olyan személy szemét találunk 1989 után, akiknek a nyilvántartások szerint közük volt valamilyen formában az állambiztonsághoz a rendszerváltás előtt. Tehát, hogy én amikor ezzel a témával foglalkozok, és ilyen oral historis beszélgetéseket is készítve rákérdezek az érintett személyeknek, akik elszenvedői voltak az állambiztonság zaklatásának, hogy 89 után miért nem beszéltek erről, vagy hogy miért nem próbálták ezt tisztázni, és visszakérdeznek, hogy de hát hol mondták volna el? Szóval melyik platformon? Mert hogy a sajtóban is befolyásos funkciókban, befolyásos pozíciókon olyan személyek voltak, akiknek az érintettségéről lehet hallani, vagy lehet olvasni. Amikor az 1990-es évek elején megjelent a Kikicsoda Kassától Prágáig című életrajzi lexikon, ott több mint 60 egykori ügynöknek és több mint 30 egykori bizalmi, az állambiztonság bizalmi személynek a nevével találkozhatunk. Úgyhogy ez is a válaszom, vagy például az, hogy 89 után nem csak a szembenézés maradt el, vagy a kibeszélés, hanem úgy igazából még szép irodalmi, vagy ilyen művészi megjelenítése sem maradt, ilyen átvitt, vagy ilyen közvetve sem próbáltuk meg feldolgozni. Duba Gyulának van egy kis regénye a témáról, Sólyomvadászat címmel, Grendel Lajos egy-két művében köszön vissza a téma, de úgy igazából egy ilyen átfogó társadalmi párbeszédet nem kezdeményezett senki.
6: És miért övezi félelem máig ezt a kérdést? Az ember azt gondolná, hogy eltelt jó pár év, hogy ez már igazán nem lenne indokolt, és mégis könnyen ez a benyomása alakul ki az embernek.
7: Hát félelem azért is övezheti, mert hogy a titkosszolgálatoknak mindig rossz hírük volt, fortélyos félelem övezte a titkosszolgálatokat, mert hogy egy erőszakszervezet, amely törvényen kívüli eszközöket alkalmazott, és ez a kép erősödött meg a közvéleményben a titkosszolgálatokról Szlovákiában a rendszerváltás után is. Tehát, hogy a demokratikus Szlovákiában is, ha belegondolunk abba, hogy milyen politikai botrányok kötöttek a titkosszolgálatokhoz, az emberrablásoktól kezdve, hogy gondoljunk Mihály Kovács államfő fiának az elrablására, vagy a politikai megrendelésű gyilkosságokig, ez a Robert Remélyás elleni merénylet. Vagy hogy az is tudható volt, hogy ugyanazok a személyek, akik korábban az STB-nél, tehát a Csehszlovák Állambiztonságnál voltak a belső elhárítás terén vezető pozícióban, ugyanazok később beépültek a már demokratikus Szlovákia titkosszolgálatába, vagy hogy ott volt Ján Lángos, a rendszerváltás utáni csehszlovák belügyminiszter, aki létrehozta Szlovákiában a Nemzeti Emlékezet Intézetét, ez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a szlovákiai megfelelője. Ő volt az, akinek szinte az életműve volt az, hogy neki köszönhető, hogy egyáltalán ez az állambiztonsági múlt, az STB-s múlt kutatható lett Szlovákiában. És hát róla például tudható, hogy 2003-ban a feleségét megtámadták Prágában, 2004-ben őt magát Pozsonyban nagyon megverték, eszméletlen leverték, és aztán 2006-ban autóbaleset áldozata lett. Szóval, hogy a titkos szolgálatot, mint témát, azt mindig ilyen homályos félelem övezi azóta is. Talán ezért sem mernek még ma sem sokan beszélni erről.
6: Csak nem 40 év telt el 89 óta. Akad olyan egykori hálózati személy, vagy ügynök, aki utólag nyilvánosan önkritikát gyakorolt, vagy akár csak reflektált valamilyen módon saját múltjára?
7: Hát nem ez a jellemző. Amikor 2005-ben nyilvánosak lettek a Csehszlovák Állambiztonságnak a nyilvántartási jegyzékei, vagy úgynevezett ügynöklisták, akkor egyrészt nagyon kevesen reflektáltak az érintettek közül erre, másrészt aki reflektált, az is leginkább így megpróbált kimosakodni, tehát azt mondták, hogy nem is írták alá, nem tudják, hogy hogyan kerülhetett a nyilvántartásban nevük, vagy azt mondták, hogy aláírtak ugyan, de valójában nem működtek együtt az állambiztonsággal, vagy azt mondták, hogy együtt működtek ugyan, de senkiről semmi terhelőt nem mondtak, és különben is hát ők a rendszer áldozatai voltak, mert megfenyegették őket, és így tovább. Úgyhogy legfőképpen ilyen típusú reflexiókkal találkozhattunk, csak hogy voltak olyanok, akik nemet mondtak, akiket szintén megpróbáltak beszervezni, de nem tudták őket megtörni, annak ellenére sem, hogy esetleg emiatt kisiklott az életük, vagy hogy viselniük kellett ennek a következményét, és hogyha elfogadnánk azt a nézőpontot, hogy tulajdonképpen az ügynökök is, vagy a besúgók is a totalitárius rendszer áldozatai voltak, akkor mit üzennénk ezzel a valódi áldozatoknak, hogy hát íme, hát azok jártak jól, az opportunisták, akik együttműködtek a kommunista állambiztonsága, hiszen már akkor is mindenféle kisebb-nagyobb előnyük származott ebből, 89 után pedig ugyanúgy ők vannak piedesztára emelve, úgyhogy azért szerintem fontos különbséget tenni ott, vagy abban, hogy fontos látni azt, vagy fontos tudatosítani azt, hogy akik a rendszer kiszolgálói voltak 89 előtt, azok szakmailag fejlődhettek, tanulhattak, utazhattak külföldre, akik pedig a rendszer úgymond ellenségei voltak, azok a társadalom perifériájára lettek szorítva, a gyerekeik esetleg nem mehettek egyetemre, nem dolgozhattak a szakmájukban, egzisztenciálisan ellehetetlenítették őket, sokszor csak, nem tudom, segédmunkások lehettek, takarítók, vagy raktárzsó, vagy pedig egyenesen emigrációra kényszerültek, erre is több példa van a csehszlovákiai magyar értelmiség köréből, és ma adott esetben ezeknek a korábban perifériára szorított embereknek mondjuk minimál nyugdíjuk van, vagy minimális nyugdíjuk, azok pedig, akik a belügynek az emberei voltak, vagy a belügyi kapcsolataiknak köszönhetően tölthettek be vezető pozíciót, azok köszönik szépen, és kapják a kiemelt járandóságukat. Úgyhogy az az elszomorító, hogy több olyan életpályát is látunk, hogy akiket megfigyeltek, zaklattak, azok 1989 után is ilyen kitaszító státuszban maradtak, azok a törleszkedők pedig, akik addig esetleg minden eszközzel megpróbálták szabotálni, vagy aláásni az anyanyelvi oktatás, vagy a magyar nyelvű hitélet, vagy a magyar nyelvű kultúra ügyét, azok aztán 89 után nagyon hamar köpönyeget váltottak, és hát kis túlzással a rendszerváltás másnapján már az első sorban ültek a templomban, és akkor a kokárdát tűztek ki a mellkasukra, hogy Budapestről is jól lehessen látni.
6: Kutatásaid során sikerült-e ügynökökkel beszélgetned, illetve milyen benyomásod alakult ki ezek alapján, a beszélgetések alapján?
7: Hát sikerült több egykori ügynököt is megszólaltatom, mert több egykori ügynökkel is interjúznom. Hát a közös tapasztalat ezek alapján, az interjúk alapján az, hogy mindenkinek nyilván van egy önfelmentő sztoria, hogy miért csinálta, miért írt alá, és hogy miért vállalta el az együttműködést, vagy azt, hogy hálózati személy legyen. Én megbánással nem találkoztam még.
6: Milyen magyarországi szárra bukkantál kutatásaid során?
7: Hát voltak egészen konkrét magyarországi megfigyelési esetek is. Volt például egy dél-komáromi könyvtáros, aki a 3x3 titkos megbízottjaként Mátai András fedőnéven jelentett azokról a felvidéki magyar értelmiségiekről az 1980-as években, akik átjártak Révkomáromból Dél-Komáromba a könyvtárba, és írásbeli jelentéseket küldött arról, hogy milyen könyvekért jönnek, és így tovább. De ugye általánosságban az mondható el, hogy a csehszlovák állambiztonság, az STB az megfigyelt minden olyan rendszer ellenesnek tartó értelmiségét, aki például Csehszlovákiába érkezett bármilyen országba, ugye az Ellen Ginsberg költőről aktát vezettek, a Tom Stoppard drámaíróról, a Roger Scruton konzervatív filozófusról, és épp így megfigyelték azokat a magyar értelmiségieket is, akik Csehszlovákiába érkeztek. A 80-as évek elején, 83-ban volt Durai Miklósnak a bírósági tárgyalása, és arra például a magyar író képviseletében Pozsonyba utazott a Durai melletti szolidaritását kifejezendő Mészöly Miklós, Cseres Tibor és Csurka István. És hát közülük például Mészőről később is a 80-as években ahányszor Csehszlovákiában járt, akkor mindig készültek állambiztonsági jelentések, ezek elérhetők, vagy ezek fennmaradtak, hogy kik vettek részt ezeken az író-olvasó találkozókon, mi hangzott el ott, mit mondott Mészöly a szocializmusról, megfigyelték Cine Mihályt például, aki nagyon sokszor megfordult Kassán a Kazinci napokon, és akkor róla mindig több ügynök jelentett, meg lehallgatták éppen azt a lakást, ahol megszállt, de fordítva is működött ez, tehát, hogy a csehszlovákiai magyarokat nem csak az STB, a Csehszlovák Állambiztonság figyelte meg, hanem a magyar állambiztonság is oly módon, hogy ott volt például Janics Kálmán, jósvai orvos, aki elsőként dolgozta fel a csehszlováki magyarok jogfosztottságának a kálváriáját, és a Hontalanság évei című könyvét nem lehetett Csehszlovákiában kiadni, úgyhogy a kéziratot több részletben átcsempészték Magyarországra, Illyés Gyulának vitték Tihanyba, és például ezeket az utakat, vagy a kéziratnak az útját, ezt lekövette a magyar állambiztonság. Tehát ez dokumentálva van. A könyv aztán Münchenben jelent meg, 1979-ben, és Illyés írt hozzá előszót. Vagy ott volt Durai Miklós, ugye Janics mellett a csehszlováki magyar ellenzék másik ilyen központi vagy meghatározó alakja, aki tiltakozó akciókat szervezett az ellen, hogy a kommunista oktatás ügy hogyan próbálja elsorvasztani az anyanyelvi oktatást, és ezáltal a csehszlováki magyar iskolákat. És hát ő több mint 400 napot töltött előzetes vagy vizsgálati fogságban, börtönben. És amikor a hányattatásait megírja a Kutyaszorító című memoárban, amely memoárhoz a Csóri Sándor ír előszót, akkor a Csóri-Durai kapcsolatot is megfigyeli és dokumentálja a magyar állambiztonság, és amit megtudnak, arról tájékoztatják a csehszlovák úgynevezett baráti társszervet. Az olvasható ki egyébként ezekből a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös irataiból, hogy akkoriban a hivatalos magyar politikai vezetésnek nem a határon túli magyarság, vagy pláne nem a határon túli magyarok jogaiért küzdő csehszlováki magyar értelmiségiek voltak a természetes szövetségesei, hanem a csehszlovák kommunista párt által irányított baráti társszerv, vagyis az STB. Ezek találkoztak rendszeresen, információkat cseréltek, közös munkaterveket dolgoztak ki, például a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, és így tovább, és azt igyekeztek, tehát az volt a fő szempont a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös munkaterveiben, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy a két ország demokratikus ellenzéke az valahogy összefogjon, nehogy közös tüntetéseket szervezzenek, nehogy tapasztalatot cseréljenek, vagy szamizdatkiadványokat juttassanak el egymáshoz, és ezért igyekeztek beépülni közéjük. Van olyan egyébként a prágai állambiztonsági levéltárban fennmaradt olyan közös munkaterv, a csehszlovák és a magyar állambiztonságnak közös munkaterv a 80-as évek elejéről, amely arról rendelkezik, hogy hogyan kell kompromittálni Durait a magyar ellenzék szemében, és megnevezik azokat az ügynököket is, akiknek ezen kell dolgozniuk a célszemének az úgymond hiteltelenítésén.
6: Amikor azt kérdezik tőled, hogy végül is miért kell bolygatni 4 évtizeddel ezelőtti dolgokat, vagy még több évtizeddel ezelőtti dolgokat, akkor általában mit válaszolsz? Miért nem tekinthető lezártnak a múlt? És miért fontos, hogy mit és hogyan mondunk róla most?
7: Hát, mert azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy a 89-es rendszerváltással véget ért például a csehszlováki magyarok megfigyelése. Egyrészt. Másrészt, azért is kell foglalkozni a múltnak ezzel a részével is, mert kell, hogy tehát egy egészséges társadalomnak kell, hogy legyen történelmi emlékezete, vagy hogy nevezzem. Tehát, hogy a totalitárius rendszerek működési mechanizmusát megismerni, az azért is fontos, hogy felismerjük ma, vagy holnap a hasonló jeleket, vagy a hasonló mintázatokat. Elég riasztó szerintem az, hogy például a mai középiskolások már nagyon keveset tudnak, és a Szlovákiában felmérések igazolják, nagyon keveset tudnak a 89 előtti korszakról. Tehát, hogy azt is el kell nekik magyarázni, mi volt a, nem tudom, vasfüggöny, nem, hogy azt, hogy az STB mi volt. Már pedig szerintem, tehát, hogy fontos tudni azért, hogy az egypártrendszer idején, amikor véleményüket is féltek kimondani az emberek, hogy akkor hogyan éltünk, hogy hogyan épült fel egy hazug rendszer, aminek az alappillérei közé tartozott a besúgás, meg a megalkuvás, hogy aki egy kicsit is kilógott a sorból, azt hogyan zaklatták, vagy hogyan követték az utcán, nem publikálhatott, nem utazhatott, és így tovább. És hogy voltak, akik ezt a rendszert, az ilyen represszív, megfigyelő, megtorló mechanizmust működtették a kommunista pártitkároktól a tartótiszteken át az ügynök hálózatig. Úgyhogy szerintem azért is fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a mechanizmusokkal, vagy a múltnak ezzel a részével, mert ha ezzel kapcsolatban tisztán látnánk, akkor talán az is kirajzolódna, hogy sok minden talán más árnyalatot kapna a rendszerváltás utáni évekből is. És nem csak az, hogy ez a hálózat hogyan mentette át a hatalmát, vagy a befolyását, hanem mondjuk az is, hogy esetleg ilyen állambiztonsági játszmák, a bomlasztásra épülő operatív műveletek, azok mondjuk hogyan befolyásolták a szlovákiai magyar értelmiségnek a törésvonalait, vagy a szekértáborokra szakadását. Úgyhogy ha nem foglalkozunk a múlttal, vagy ezt nem próbáljuk meg feltárni, azt, ami kutatható, és a 89 előtti állambiztonsági múlt már kutatható, akkor megfosztjuk magunkat attól, hogy a tanulságokat le tudjuk szűrni, és hát aki nem néz szembe a múlttal, ugye az arra van ítélve, hogy újra élje azt, vagy adott esetben újra elszenvedje azt.
5: Gazdag József írót, publicistát hallották. Csehszlovákiában az 1989-es rendszerváltást követően a társadalom részéről komoly elvárás volt, hogy felfedjék az állambiztonság múltját. Mindig volt olyan neves közéleti személy, akinek ez a téma fontos volt, és nekik is köszönhető, hogy a közép-európai térségben az elsők között már a 2000-es évek elején nyilvánosságra kerültek ezek a dokumentumok. Ennek ellenére nagyon sok még a feltáratlan irat és történet, mondja Bukovszky László, történész, levéltáros, akit a csehszlovák állambiztonsági rendszer kiépüléséről és működéséről Ibos Emese kérdezett.
8: Csehszlovákiában, illetve a két ország szétválását követően Szlovákiában korán elérhetővé váltak az állambiztonsági iratok. Bukovszky László történész, levéltáros, korábbi kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete, majd a csehországi állambiztonsági szolgálatok levéltára vezetője volt. Ő azon kevesek egyike, akik évekig dolgoztak az ügynökaktákkal. A dokumentumokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nem csak az ügynökök személyére, hanem a célszemélyekre is figyelni kellene a kutatások során. Véleménye szerint a nemzetbiztonsági iratok ahhoz is nagyon hasznosak, hogy megismerjük a rendszerváltás előtti időszakot. Bukovszky Lászlótól elsőként azt kérdeztem, hogy mikor és milyen minták alapján épült ki Csehszlovákiában az állambiztonság rendszere, és hogyan változott a működése az 1950-es évektől az 1980-as évekig.
9: Hát abból kell kiindulnunk, hogy 1945-ben valójában lezárult a második világháború, és egy teljesen más hatalmi állapot jött létre egy Közép-Kelet-Európába, és hát ennek az egyik zadéka volt az, hogy a kommunista párt megerősödésével próbálta a hatalmat megerősíteni, és hát már 45 nyarán létrejött az állambiztonság, tehát még nem beszélhetünk kommunista állambiztonságról, de a Kassai kormányprogram alapján létrehozni egy új rendszer, új politikai rendőrségét, amiben az első 2-3 év során teljesen a kommunista párt tagjai, vezetői olyan hatalmi pozíciókat szereztek, ami tulajdonképpen elvezetett 1948-hoz, 49-hez, mikor teljesen szovjet befolyás alá került az akkori csehszlovák állambiztonság, megvoltak a célok. Tehát az első időszakban az volt a cél, hogy megragadni a hatalmat az országon belül, később megerősíteni ezt a hatalmat, és hát egészen 89-ig a rendszerváltozásig az volt a fő cél, hogy meg is tartani ezt a hatalmat. Ebben mindent elkövetett a kommunista pártvezetés által irányított, vagy felügyel kommunista titkos rendőrség. Tehát az 50-es évekig nagyon brutális módszereket alkalmazott az állambiztonság saját állampolgári ellen, hogy ezt a kiépülő kommunista rendszer fenntartsa. Aztán jött egy kis hullámvölgy 1960-ban, amikor már a párt úgy érezte, és ebből kifolyólag az állambiztonság is, hogy itt most már kiépült a szocializmus. Majd jött 68, és hát 68 után viszont tényleg arra épült ki a rendszer, hogy fenntartsa önmagát, felügyelje saját állampolgárának tevékenységét.
8: Kik kerültek az állambiztonság látókörébe, és milyen módszerekkel figyelték meg őket? Mennyire volt jellemző a megfigyelés, a lehallgatás, vagy az ügynökök beszervezése?
9: Említettem azt a három lépcsős rendszert, tehát a hatalom megszerzése, kiépítése, megőrzése. Ezt érvényesítette az állambiztonság a saját állampolgárja ellen, hát természetesen még a külföldi állampolgárok ellen. A társadalom teljes szegmensét felügyelte az állambiztonság, kezdve az ipari létesítményektől kezdve, az értelmiségieken keresztül, tehát tulajdonképpen mindenkit, és mindenhol megtalálta azt a néhány célszemét, akinek az volt a feladata, hogy keresztül információkat gyűjtsön, és megelőzzön olyan eseményeket, amelyek veszélyeztetnék a kommunista rendszer működését és további fennmaradását.
8: Hogyan szervezték be az embereket? Milyen eszközökkel próbálták rávenni őket az együttműködésre? És mi történt azokkal, akik nemet mondtak?
9: Nagyon jó ki volt ezt találva, hiszen tudjuk, hogy minden embernek azért vannak gyenge pontjai, hát ők ezt nagyon jól tudták. Előre meghatározott feladatok alapján jártak el az állambiztonság által létrehozott témakörökbe, mondjuk az ipari létesítmények, akkor a mezőgazdaság, mondjuk ilyen a vegyipar belül, vagy mondjuk volt egy ilyen problémakör az állambiztonság, a magyar nacionalizmus, vagy a volt politikai pártok témaköre. Ezekre a témakörökre próbált olyan embereket szerezni, illetve beszervezni, akiken keresztül azokról az emberekről, akik a hivatalos véleményünk felül más véleményt képviseltek, őket próbálták megfigyelni, ezek az emberek, akiket beszervezett az állambiztonság. Na most, hogy hogyan is történt ez a beszervezés, illetve milyen módon történt meg? Ahogy mondtam, minden embernek vannak gyönge pontjai. Legtöbb esetben három szempontot vett figyelembe az állambiztonság, tehát vagy olyanokat tippelt ki magának az együttműködésre, akik mondjuk ideológiai meggyőződésből vállalták ennek a kommunista rendszernek a szolgálatát. Ugyanakkor nagyon sok ember volt olyan, aki zsarolható volt. Ilyen olyan félrelépése miatt zsarolta őt az állambiztonság, és ezzel vitte őt rá az együttműködésre. A harmadik viszont az anyagi értekeltség. Akár mondjuk valami társadalmi vagy egzisztenciális szempontot, ha veszünk figyelembe, akkor mindig voltak a társadalmon belül olyan csoportok, akik hát ebbe láttak valami ugródeszkát, és hát úgy gondolták, hogy ő ebből a szempontból hasznos tagjai lehetnek a kommunista rendszernek. Na most az, hogy ezeket a szempontokat említve a folyamat az úgy volt, hogy hát először meg volt a kiválasztás. Helyi szinten jó helyismerettel bíró személyeket kerestek meg, kiválasztották azt az adott személyt, egy ilyen tanulmányt írtak róla, felmérték az ő lehetőségeit, tudását, épcsolatrendszerét, sor került egy úgynevezett konspirált találkozóra, ahol felvetették neki, hogy mi lenne az ő feladata, és ott jött az, hogy most vagy vállalta, vagy nem. Amennyiben igen, akkor megtörtént a beszervezés, aláírattak vele egy nyilatkozatot, amelyen vállalta az állambiztonsággal való együttműködést, illetve több esetben egy másik nyilatkozatot is aláírtak, de több esetben együtt is volt a titoktartásról szóló nyilatkozatot, nagyon ki volt ez találva. Persze voltak olyanok is, akik nem vállalták, az állambiztonságnak meg volt erre a taktikája, sose erőltettek az a tartó tiszt a kitippelt állózati személlyel a kapcsolatot, mert tudták jól, hogy ennek jó vége nem ha ez, ebből kifolyólag ezt nem is erőltették. Magyar vonalon is találkoztam én a kutatásaim során néhány ilyen személlyel. Nagyon kevesen tudják azt például, hogy Gyönyör Józsefet is az 50-es években beszerették volna szervezni a csehszlovák hírszerzés ügynökként, tehát végül is Gyönyör József azt mondta, hogy hát ő ebből nem kér, és az a nyomás, az a ráhatás, amit az állambiztonság gyakorolt vele szembe, ez mondjuk nem érte el a hatását, mert Gyönyör a már említett konspirált találkozó során azt az évrendszert, amivel próbálták őt zsarolni, azt ő kiforgatta. Ugyanakkor a huszáki normalizáció idejében is ismerek egy esetet, Máté László volt, kassai pedagógus tanfelügyelő, aki szintén visszautasította, és az esete az mondjuk jóval tanulságosabb, hiszen ő átkerült a másik oldalra, lett belőle egy célszemély, akit az állambiztonság megfigyel.
8: Volt-e az állambiztonságnak külön stratégiája a magyar közösség megfigyelésére?
9: Egy közösségről beszélünk, és a közösség nagyon sokrétű volt. Általánosítani kollektíva, hogy az állambiztonság teljesen ki volt élezve a magyar közösség ellen, ez így nem igaz. Ez valójában a múlt leegyszerűsítése, hiszen tudjuk, hogy az 50-es évektől a szlovákiai magyarok, magyar kommunisták és részesei voltak a kommunista rendszernek egészen a rendszerváltozásig, helyi szintől egész országos szintig. Ilyen szempontból általánosítani nem tudom. Azt viszont igaz, hogy ahogy ahogy utaltam is rá, az 50-es évek legelején már az állambiztonság megfogalmazta az úgynevezett magyar nacionalizmus problémakört, próbálta fölmérni a Dél-Szlovákiában élő magyarok közül azokat az embereket, akik valamiféle veszélyt jelentettek akár a kommunista rendszer kultúrpolitikájára, vagy egyéb szinten. Ha a magyar nacionalizmusról beszélünk, akkor nem a mai értelembe kell értelmezni a nacionalizmust, hanem elsősorban a magyar nacionalizmus kifejezés. Csak lenne a rendszerváltozásig annyit jelentett, hogy az a magyar, aki nem értett egyet a kommunista rendszer marxi-lenini kultúrpolitikájával, vagy az iskolapolitikájával is. Ugyanakkor szinte minden tárgykörbe találok olyan szlovákiai magyart, akit ilyen-olyan fokoknál fogva megfigyelt. Lehetett az művész, újságíró, egyszerű szövetkezeti gázsés, vagy lehetett egyszerű hivatalnok is. Ahonnét mondjuk az ő környezetéből az állambiztonság úgy gondolta, hogy a megkeresett célszemétől hasznos információkat tud gyűjteni, akkor az állambiztonság számára mellékes volt az, hogy most ez az adott személy magyar, vagy mondjuk szlovák nemzetiségű volt.
10: Magyarországon az ügynek aktákat mostanában fogják megnyitni, Csehszlovákiában vagy Szlovákiában viszonylag korán hozzáférhetővé váltak ezek az iratok. Mit tette ezt lehetővé, és mennyire tekinthető megbízható forrásnak egy ügynök akta? Mit lehet és mit nem lehet ezekből az iratokból megállapítani?
9: Maga az a társadalmi hangulat, ami uralkodott, óriási elvárás volt a korabeli Csehszlovákiában, még mikor közös országban éltünk, hogy ezeket az aktákat, illetve hát az állambiztonság múltját felfedjük. Mindig volt egy-két olyan neves közéleti személyiség, akinek fontos volt ez a téma, és tényleg élete során ezt a témát ordozta és képviselte, és ilyen volt mondjuk Ján Lángos Szlovákiában, illetve korabeli Csehszlovákiában, és talán hát neki volt köszönhető az, hogy itt közép-európai térségben, még ha nem is elsőként, hiszen Magyarországon hamarabb létrejött az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, mint mondjuk a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet Intézete, de két intézmény küldetése, illetve feladatkör az teljesen merőbe más volt, és most jutunk el a magyarországi mostani helyzethez. Míg az UPN 2003-ban létrejött, azzal a céllal, hogy tulajdonképpen felfedje az összes dokumentumát az állambiztonságnak, illetve nyilvánosságra hozza azokat a állambiztonsági nyilvántartásokat, amelyben szerepelnek úgy a hálózati, mint a célszemélyek. Addig ez Magyarországon el van. Erre épülve jött létre 2008-ban Csehországban is az intézet, holott 2008-at megelőzően is Csehországban már volt egy nyitás, de ez nem volt olyan széles körű, mint 2008-tól. Én úgy gondolom, hogy az, ami most Magyarországon történik, az is késéssel, de helyes lépés. Mit takarnak ezek a dokumentumok? Nem csak arra hegyezném ki a hangsúlyt, hogy itt csak azokra az emberekre puszáljunk, akik együttműködtek az állambiztonsággal, tehát a hálózati személyekre, hanem azokra is, akik célszemélyei voltak. Ezeken a dokumentumokon keresztül igenis pontos képet kapunk arról, hogy a kommunista rendszeren belül az állambiztonság hogyan működött. Mi volt az ő tevékenysége? Tehát vannak itt működési iratok is, tehát amelyek nem csak az ügynökök tevékenységével foglalkoznak, hanem tulajdonképpen ez egy államigazgatási szervként is kezelhető intézményrendszer volt, ahol iratok keletkeztek az ilyen-olyan tevékenység során, hiszen itt keletkeztek munkatervek, itt keletkeztek munkatervi kiértékelések, feladatkörök elosztása, és a többi, és a többi. Magában ez az iratanyag, ez nagyon hasznos anyag arra, hogy megismerjük a 89 előtti időszakot. Ez a kérdés többször felvetődött már, főleg a rendszerváltás után, hogy hitelesek ezek a dokumentumok vagy se. Én úgy gondolom, hogy vannak annyira hitelesek, mint bármelyik más államigazgatási szerv vagy szerv iratanyaga, és hát egy történész az mindig forráskritikával közelíti meg az adott információkat, és hát ezek okos összehasonlításával, összevetésével én úgy gondolom, hogy jóval előbbre vihetik a történelmi kutatást.
10: Évek óta elérhetőek ezek az akták, feldolgozta-e akár a szlovákiai, vagy akár a szlovákiai magyar társadalom a múltnak ezt a sötét foltját, vagy időszakát?
9: Ez is egy nagyon összetett kérdés, mert elsősorban azt is kéne vizsgálnunk, hogy volt-e valamiféle elvárása a társadalomnak ebben az irányban. Az, hogy szenzációt váltott ki az 2003-2004-ben, hogy Szlovákiában tulajdonképpen egy asztali számítógépen keresztül megtudhatott mindent, információt kapott arról, hogy ki volt az a hálózati személyelete, kik voltak a célszemélyek, ez úgy picit alábbhagyott. Én azt sajnálom, hasonlóan, mint egyéb fontos történelmi témák, témánk, vagy témáink így föltörnek alulról bizonyos évfordulók, vagy bizonyos alkalmak kapcsán, és hát elmondható az is, hogy az állambiztonság témáját rendszerszerűen szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen kutatják, és ebből kifolyólag tényleg még nagyon sok a tartalék, nagyon sok a feltáratlan történet, és hát most itt lesz az alkalom, itt lesz a lehetőség, én szerintem, hogy Magyarországon ebbe előrelépés is történjen, de mondjuk ebben nagyon nagy felelőssége van akár az oktatási intézményeknek, illetve hát azoknak az intézeteknek is, amelyek mondjuk ilyen jellegű témával foglalkoznak, és hát ez a terület.
5: Bukovszky László történész levéltárossal Ibos Emese beszélgetett. A román kommunista politikai rendőrség, a Securitate árnyéka ma is ott van Erdély fölött. Egy egész társadalmat hálózott be, a legszörnyűbb módon pedig a gyerekeket is. Tizenéves fiúkat és lányokat szerveztek be, hogy tanárokról, szülőkről, barátokról jelentsenek. Farkas István kollégám a romániai ügynökmúlt egyik legkeservesebb fejezetét idézi fel, a kiskorú beszervezettek történetét. Egy ma elismert szociológus mesél arról, hogyan próbálták 16 évesen besúgóvá tenni, és hogyan mondott nemet. Szó lesz arról is, mit árul el a hálózat nagysága a diktatúra természetéről, és miért olyan nehéz ma, évtizedekkel később feldolgozni mindazt, ami a levéltárak mélyén vár.
11: 16 éves voltam, és pontosan jöttem haza az iskolából, és ott várt egy szekus tiszta az ajtónál, be is vitte a szekura, hogy beszélgessenek el velem.
12: Így indult Horváth István beszervezésének a története. A ma egyetemi oktató, elismert szociológus egy bibliakör tagjaként került a kommunista politikai rendőrség a Securitate látóterébe.
11: Három tiszt kérdezett mindenféle eseményekről, személyekről, akik megfordultak a bibliakörön. Mondták, hogy akkor le kell írni ezt, le kell írni azt. Volt, amit nem akartam leírni, ők megírták, és akkor mondták, hogy akkor írjam én alá. Egy elég érdekes helyzet alakult ki, mert a végén mindenféle olyan záró dokumentumot írattak alá, amelyben evidens lett számomra, hogy ők tulajdonképpen azt akarják, hogy még jelenjek meg, és nyilatkozzak számukra továbbra is.
12: Arról, hogy a SECU nem riadt vissza a 16 év alatti gyermekek beszervezésétől, és nem voltak skrupulusai a kiskorúak közül toborzott kollaboránsok felhasználása kapcsán, Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, romániai és moldovai köztársasági referense beszélt a Kossuth Rádiónak.
13: A gyerekügynökség egyik legnagyobb tragédiája, még a szocialista táboron belül is, hiszen olyan méret arányban alkalmazták őket, hogy ez mai napig ható traumát jelent a romániai társadalomnak. Ezen belül természetesen a magyar társadalomnak is, hiszen a kitettsége főleg a tömbmagyarság területén az jóval magasabb, mint mondjuk a szórvány vidéken. Hargita és Kovászna megyei a fiatalkorúak beszervezetjeinek a száma az több ezres, 16 évesen már kvázi ügynökökről beszélünk.
12: A kiskorúak többségét azért szervezték be, hogy szüleikről, más rokonaikról, illetve tanáraikról szolgáltassanak információkat, arról például, hogy ki mesél rendszerellenes politikai vicceket, tartanak-e kapcsolatot külföldiekkel, vagy hallgatják-e a Szabad Európa Rádiót. Ez volt az elvárás Horváth István felé is, akit azonban nem tudtak behálózni a tisztek.
11: Számomra evidens lett, hogy én valamilyen olyan típusú dokumentumot írtam alá, amivel elketereztem magam, és el is mentem az a lelkészhez, a legjobb barátommal, aki vezette ezt a csoportot, és mondtam, hogy én többet nem fogok ide jönni, mert én azt hiszem, hogy besugó lettem. Aztán utána feldühödtem, és bementem a Securitatera, és kértem, hogy azzal a tiszttel találkozzak, akit a magyarral úgymond, akit könyvesnek hívtak, és mondtam neki, hogy tépjék össze a papírokat, én nem akarok besugó lenni, kivertem a hisztit, próbáltak nyomást gyakorolni rám, én csak hisztisztem, nem csak tantál egy pofon se, azt hiszem, hogy bártam volna, hogy megverjenek, de nem vertek meg, hanem mondták, hogy jó, menjek a francba onnan.
12: A módszerek idővel egyre kifinomultabbá váltak, Nikolaj Ceausescu politikai paranoiájának az elmélyülésével párhuzamosan a Securitate és személyi állománya is jelentősen növekedett, mondja Bandi István.
13: A 60-as évektől finomodnak a módszerek, inkább a pszichológia eszközeihoz nyúlva, próbálják a társadalmat irányítani, megfelelő említést fenntartani. Hát a hírnév már megvan, akkor amikor szabból tisztek állománya is változik, és a 80-as évekre 1%-ra csökken a magyar lakóaknak a száma. Ugyanakkor az ügynököknek a száma meg növekszik, hiszen ahogy a Ceausescu korszak első felében bevezetik ugye az új diszkrétebb módszereket, de ahogyan a Ceausescu rendszer mind jobban személyes diktatúra irányába fordul, és ahogyan elszigetelődik külpolitikai síkon, úgy befele annál jobban paranoia uralkodik el, és ezt ugye ki kell, hogy szolgálja a szekretátát, és ezt úgy tudja, hogy növeli az ügynökök számát.
12: A 80-as évek Romániájában 200 000-es ügynökhálózatot mozgatott a Securitate tisztállománya, de vidéken a milícia is végzett elhárítási tevékenységet, tartotta az ügynököket, közvetítette az információkat a megyei szervek irányába. A központi sajtó tudni véli, hogy az egykori apró besúgók közül néhányan a mostani belföldi elhárítás vagy a külföldi hírszerzés informátori hálózatának a tagjai. Nem meglepő, hogy a rendszer fogaskerekeiként akarták látni az egyetemistákat is. Az anyanyelve még mindig magyarnak nyilatkozó Horváth Istvánt a kamaszkori kudarc után is megkereste a SZEKU.
11: Egyetemistaként még próbálkoztak, ez pontosan 1989-ben volt. Érdekes módon nem hivatkoztak semmilyen fajta megelőző papírra, és mondtam is, hogy velem már próbálkoztak, és nagyon kellemetlen volt, és most hagyjanak békén. De hát akkor, amikor egyetemistaként próbálkoztak, akkor már valamennyire, hát úgymond tapasztaltabb voltam a szónak abban az értelmében, hogy azt mondtam, hogy hát nem, és nem fogok én semmit aláírni, nem akarok semmit aláírni. Leírattak egy olyat, én nem mondom el senkinek, én persze tudtam, hogy az elmondás az valamilyen fajta biztonságot nyújt, és amikor visszamentem a bent lakásba, akkor eléggé hangosan mindenkinek, és főleg a feltételezett besugónak.
12: A társadalom megfigyelése, a rendszerrel szembeni elégedetlenség feltérképezése és a potenciális ellenfelek ellenőrzése mindennél fontosabbá vált Erdélyben is, ahol a magyar közösség, az értelmiség, az egyházak és a magyarországi kapcsolatok külön figyelmet kaptak. Erről már Csendes László, a volt kommunista titkosszolgálat levéltárát átvilágító országos bizottság tagja, egykori elnöke beszél.
14: Kolozsvári megfigyelések, különösen az értelmiségiek megfigyelésére egyetemi központ volt, a magyarságnak szimbolikus helye is, és akkor hát azt bomlasztani kellett keményen, és amikor oda került például a Plesica, akkor azonnal felküldte több helyre is azt a javaslatát, hogy akkor essünk neki, és négy megye Securitatéja figyelje az írókat, a újságírókat, a művészeket, tehát általában azokat a magyarokat, akiket a közösség úgy ismer, figyel, követ, és akkor azoknak a lejáratása folytán omlassza a közösséget.
12: A Securitate és múlt feldolgozása nem könnyű feladat. A hatalmas anyagmennyiség, a történészkutatók alacsony száma és az egyre erősebb társadalmi igény között jelentős szakadék tátong. Bandi Istvánt hallják.
13: Az elektronikusan, mikrofissen, mikrofilmen, illetve papíralapon közel 40 kilométernyi iratból kb. 10%-nyi, 4-5 kilométernyi magyar vonatkozású irat 1%-át nézték át a kollégák. Az történik, hogy adott téma, ami nagyon izgat egy adott kutatói csoportot, vagy adott kutatót, annak a kutatása elkezdődik, tehát azt csinálják, de az, hogy az egészet társadalmi csoportok szerint, vagy intézmények szerint mikor sikerül feldolgozni, hát erre én magam is kíváncsi vagyok, hogy mikor érünk ennek a végére.
12: Ugyanakkor az egyes beszervezések értelmezései között is jelentős különbségek lehetnek, anélkül, hogy a besugók felelősségét kollektíven relativizálnánk, a történeti vizsgálat során figyelembe kell venni a beszervezés körülményeit, valamint a vallomások és jelentések esetleges torzításait is. A kutató feladata ezért nem az ítélkezés, hanem az egyes életutak és források kritikai elemzése, valamint a jelenség összetettségének a bemutatása, figyelmeztet Csendes László.
14: Mindenkinek aztán voltak dilemmái, és mindenki próbálta a saját útját megtalálni. Különböző hozzáállások voltak ez az egész ügynök kérdéshez. A történészek feladata, én szerintem éppen az, hogy ne egy ilyen egysíkú képet mutassanak fel, és ne csak az egyik oldalát láthassuk ennek, hanem így az egészet egybe.

0: közeledés deklaráló magyar pártot és a legerősebb ellenzéki tömörülést, a Progresszív Szlovákiát. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
1: Bár országosan közeledik egymáshoz a Magyar Szövetség és a legerősebb ellenzéki tömörülés, a Progresszív Szlovákia, a közelgő megyei és önkormányzati választások árnyékában, regionális szinten teljesen más trend rajzolódik ki. Dunaszerdahelyen például a progresszívek vezette ellenzéki blokk lett a magyar párt jelöltjének legfőbb kihívója. Gubik László, a tömörülés elnöke azonban úgy véli, az lenne anomália, ha nem ez történne.
2: Minden párt az ellenfelünk, minden párt választókért küzd, mi pedig egyrészt a magyar választó megszólításáért, másrészt pedig a déli járásokban élő egyéb nemzetiségű polgárok képviseletéért küzdünk. Ilyen formában mindenki, aki ezen a területen mozog, illetve ambíciói vannak ezekben a régiókban, az valahol azért ellenfelünk az országos politikában és helyi politikában. Ettől még természetesen szövetségkötésre és partnerségre is törekedni kell, hiszen a politika egy olyan műfaj, ahol ha nincs meg a többséged, akkor nem tudod átvinni az akaratodat, és nem tudsz megfelelő döntéseket hozni, úgyhogy a Magyar Szövetség ez alapján állítja be az iránytűjét. És az önkormányzati választásnak, illetve a parlamenti választásnak, tehát úgy tetszik a regionális politikának, és az országos politikának azért más és más a logikája. A helyi, tehát a regionális politikában mi arra taktikára esküszünk, hogy ahol egyedül tud indulni a Magyar Szövetség, ott igenis egyedül kell megmérettetnie. Az országos politikában kicsit más a történet, mert ott már előre azért látni kell, hogy a programunkat kivel tudjuk majd megvalósítani. Ebben foglalható össze lényegében a különbség a helyi, a regionális politikai stratégia, illetve az országos politika.
1: A törvényhozás alelnöke, a Progresszív Szlovákia politikusa, Martin Dubéci, osztja Gubik László véleményét, hogy a regionális politikát nem szabad összekeverni az országossal.
3: Ugyanúgy az egész ellenzékre számít, hogy azért, hogy mi együtt ellenzékben vagyunk itt a parlamentben, az nem jelenti azt, hogy megyei vagy akármilyen más választásokban automatikusan együttműködünk. Ezek a kérdések nagyon hasonló módon más pártokkal szemben is hasonlóak. Ugyanolyan dilemmák voltak a kereszténydemokratákkal, ugyanolyan kérdések voltak a SASZ-szel, megyei regionális politika saját valamilyen mechanikával dolgozik, és ez úgy jött össze, hogy valamelyik választásokban egymás ellen állunk, vannak olyanok, egymás mellett állunk. Szerintem ez inkább ilyen lokális kérdés, mint valami, ami arra mutatna, hogy most ez valószínűbb vagy kevésbé valószínűbbé tenni a parlamenti együttműködést. Nekem az a fontos, hogy egy jó kapcsolat van a elnöki színvonalon, a Simicska között és a Gubi között, jó kapcsolatok vannak a nemzeti képviselők között, a pártok között, ez a fontos. Én arra számítok, hogy a jövő parlamentben valamilyen módon mi együttműködni fogunk, és ha mi kormányozni fogunk, akkor ennek a kormánynak a része a Magyar Szövetség is lenne, hogyha a parlament része lenne, és ez nekem abszolút válasz erre az egészre.
1: A Progresszív Szlovákia az utóbbi hónapokban több párttal, köztük a Magyar Szövetséggel is tárgyalásokat folytatott egy esetleges jövőbeli együttműködésről. Ezek az egyeztetések azonban a regionális megmérettetés árnyékában megtorpantak. A Párbeszéd a tervek szerint az október 24-i voksolást követően indulhat újra. Martin Dubéci folytatja.
3: Szerintem az összes ellenzéki pártra számít, hogy most nagyon érezni azt, hogy nagyon mindenki összpontosít a megyei választásokra és a regionális választásokra, mert hát fontos, hogy behozni az eredményt. Szerintem sok kérdés újra fog indulni a választások után. Mi arra számítunk, hogy a Párbeszédet mi folytatni fogjuk. Számunkra az a legfontosabb kérdés, hogy a ellenzéki tábor legyen a legnagyobb, és hogy az ennek a ellenzéki tábornak a része a magyarok is legyenek, mert szerintem múltban is fontos volt, hogy a magyarok egy fontos történelmi kérdéseknél. Szerintem a jó oldalon álltak, és azt is szeretnék, hogy most is jó oldalon álljanak. Benne azt szeretném, hogy egy legyen egy magyar képviselet, mert hiányzik a magyar képviselet a szlovák parlamentben, de hogy milyen módon fog bejutni ez a következő pár hét hónap kérdése. De már nincs nagyon sok idő, szóval nem több hónapról beszélünk, inkább kevesebb hónapról. Főleg a szövetség muszáj, hogy döntsön, hogy egyedül akar menni a választásokban, vagy nem, és ha nem egyedül, akkor kivel fog tovább tárgyalni ezekről a kérdésekről.
1: A Magyar Szövetség elnöke többször is jelezte, hogy így vagy úgy, de a parlamentbe juttatja majd a pártot. Egyelőre azonban még mindig az így forgatókönyvben, vagyis az önálló listával való indulásban gondolkodik.
2: Föl kell mérnünk a regionális választások után az erőnket, és erre indítani is fogunk egy olyan jellegű kampányt, már rögtön novembertől, és ebből a kampányból az is ki fog derülni. Legkésőbb 2027 tavaszára tudni fogjuk, és tudnunk is kell, hogy az így forgatókönyv lép életbe, vagy az úgy forgatókönyvhöz kell nyúlnunk.
1: A Progresszív Szlovákia fő célja továbbra is az, hogy megakadályozzák, hogy a demokratikus

0: szeptikus szavazatok túlságosan szétforgácsolódjanak és ezáltal elvesztenek, így akár arra is nyitottak lennének, hogy közös listán induljanak, például a Magyar Szövetséggel. Ehhez azonban további egyeztetésekre van szükség. Ismét Martin Dubécit hallják.
1: Erre nyitottak vagyunk, csak annyit mondok ehhez, hogy nyitottak nem csak a magyar párttól, de akármilyen más ellenzéki párttól. Szerintem nagyon fontos az, hogy a következő választásokban az ellenzék a legkevesebb számú listán legyen, mert hogy ne komplikáljuk a választásokat, szóval egyszerűbb legyen. Ebből a szempontból szerintem igen, mi erre képesek vagyunk beszélni, de persze az még sok-sok tárgyalás muszáj, hogy létrejöjjön és lefusson.
0: Tekintettel arra, hogy eddig a Progresszív Szlovákia ígérte a legtöbbet a kisebbségi jogbővítés terén a Magyar Szövetség, így jelenleg a két párt szorosabb együttműködésre tűnik a legvalószínűbbnek. A progresszívek azonban a Magyar Szövetség mellett más tömörülésekkel is együttműködnének, ezen tárgyalások egy része pedig olyannyira előre haladott állapotban van, hogy bármikor sor kerülhet a közös listán való indulás bejelentésére. Felmerül tehát a kérdés, hogy nem veszít-e befutóhelyeket a magyar párt a lassabb tempó miatt. Gubik László válaszol.
2: Lehet, hogy késő, de ha mondjuk 98-al példálóztam, akkor ott is az utolsó hónapokban dőlt el. Biztos, hogy jobb lenne, hogyha erre több idő áll a rendelkezésre, de egy idő áll rendelkezésünkre majd jövőre.
0: Mivel a jelenleg kormányzó Robert Fico parlamenti többsége az utóbbi napokban minimálissá olvadt, egy ponton pedig az előrehozott választások is terítékre kerültek, így a törvényhozásban helyet foglaló Progresszív Szlovákia Martin Dubéci szerint érzi, hogy az idő vészesen fogy.
1: Hogyha abszolút formálisan akarunk beszélni, akkor plusz-mínusz 110 nap van, hogyha előrehozott választások vannak. Valószínűleg nem beszélünk ilyen időpontokról, de az biztos, és én mondtam én is magam a többi ellenzék a kollégáknak, hogyha erre az útra fogunk indulni, és akkor nagyon gyorsan muszáj tárgyalni, és annak én is örülök, és most ez arra mutat, hogy jó az, hogy mi már ismerjük egymást. Szóval az nem az, hogy tudunk egymásról, hogy ott van egy valamilyen magyar pár, de hát még nem találkoztunk, mert nem tudom, nem volt rá idő, nem volt rá kedvünk. Szóval beszélünk, ismerjük egymást, beszéltünk a programukról, hát nyáron programtárgyalások voltak. Fontos, hogy ez már megtörtént, egyszerűbbé teszi a akármilyen politikai döntést, hogyha már erre jutnánk.
0: Az idő pedig azért is fontos szempont lehet, mert a parlamenti választások előtt nem csak egy esetleges együttműködést kell felépíteni, a választókat is meg kell győzni arról, hogy elfogadják az új szövetségest, bárki legyen is az. Kubik László azonban nem aggódik.
2: Már említett kampány meg fogja mutatni. És abból a választónak is teljesen egyértelmű lesz, hogy mekkora a valós politikai erő, és hogy ez a valós politikai erő megfelele annak, hogy önerőből megugorjuk azt az akadályt, amit meg kell ugornunk, vagy ehhez partnert keresünk.
3: Tilajcsik Dóra összefoglalóját hallották. Ennyi fért már a műsorunkba, jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is, Rácz Vincét hallották.

0: Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Sürgősen megoperálják 14. Leó pápát. Visszatér a napos, száraz idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Gábor Anikó. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép dolga. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Luke Pollard brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet Andrej Babis cseh kormányfő is. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozása a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek holnap kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. Végül az időjárásról, holnap visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik, a reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb este 8 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Szóda.
2: Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-én kezdődik a fővárosban. Valuska László, a fesztivál alapítója és igazgatója lesz a vendégünk. 1956 filmre írva. Filmszemle a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások új bemutató a szombathelyi Vörös Sándor színházban. Mátyás a hős, az Egri Harlekin Báb Színház új előadás sorozata hősképző címmel iskolásoknak.
1: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Heti szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

0: Szabó Magda világa hangban és a színpadon. Interjú Ráczkevei Annával. Bereményi Géza gyermek és ifjúkora a Budaörsi Latinovics Színház deszkáin. Továbbá éppen 40 éve mutatták be a Macska Fogó című animációs filmet. Ezeket a színes témákat kínálom önöknek eheti válogatásunkban. Jó estét kívánok, Toldi Szabolcs vagyok. Abigail, régi módi történet, Tündér Lala. Csak néhány alkotás, amely hűen tükrözi Szabó Magda gazdag művészi világát. Az írónőről elnevezett díj egyikét idén Ráczkevei Anna vehette át. A színművész immár 2 évtizede meghatározó alakja a Debreceni Teátrumnak, emellett több Szabó Magda regény is az ő közreműködésével jelent meg hangos könyvformájában. Ráczkevei Annával Bödő Anita találkozott.
1: Holtig haza, így beszélt Szabó Magda Debrecenről, sőt egy interjúban arról beszélt, hogy amikor Amerika csodálatos vidékén járt a Grand Canyonban például, akkor folyton arra gondolt, hogy Debrecen mennyire szebb. Ráczkevei Anna 2006 óta kötődik Debrecenhez, 20 év, ez is borzasztóan sok idő. Mit jelent az ön számára Debrecen?
2: Elsősorban is munkát a Debreceni Csokonai Színházban, ami úgy alakult, hogy minden évben kínált valami olyan vonzó lehetőséget, amiben kipróbálhattam magam, és aztán 13-tól 18-ig igazgatóként is működhettem, ami szintén egy csodálatos helyzet volt, mert egészen új ajtókat nyitogatott bennem, és új élményeket gyűjthettem. Aztán 22-ben rendezhettem is. Életem első rendezése volt Szabó Magda Fürelis című könyvéből színpadra adaptált előadás, és nagyon sok barátot, nagyon sok kapcsolatot, ami mind gazdagította a debreceni létemet.
1: Meg lehetett ez alatt a 20 év alatt érteni valamit Szabó Magda erős kötődéséből Debrecenhez?
2: Hiába dolgozom ott 20 éve, mégiscsak kívülről szemlélem ezt az egészet, de hogyha valakinek az ősei, a családja debreceni kötődésű, akkor meg tudom érteni, hogy benne is miért ilyen erős ez a kötődés, a hit, az egymáshoz kapcsolódás, a nagyon-nagyon erős történelmi hagyományok, emberi kapcsolatok, amik rengeteg történeten keresztül, amit Szabó Magda is leírt, de ott élő más emberek történetein keresztül is egy nagyon-nagyon erős közösségképét vetítik elém, vagy vetítették elém, és nem csak Szabó Magdán keresztül, hanem a barátaim, az ismerőseimen keresztül is, akik, ha nem is ennyire költőjen, és nem is ennyire gazdagon, de ugyanezeket az érzéseket, és ugyanezeket az emberi kapcsolatokat mesélték el nekem.
1: Azért kezdtem ezt a beszélgetést Debrecennel, hiszen Debrecenben Szabó Magda születésnapján adják át a Szabó Magda díjat, és ön az egyik díjazott. A díjat azok kapják, akik sokat tesznek azért, hogy Szabó Magda életműve eleven maradjon. Ad egy különleges rangot ennek a díjnak, hogy mégiscsak Debrecenben van, Szabó Magda életművével foglalkozott.
2: Nagyon érdekes ez az ív, mert nekem az első irodalmi élményeim közé tartozik, már olvasni tudó gyerekkoromban gyakran jártam a helyi könyvtárba, és ott az egyik nagy szerelmem a Tündér Lala lett. Akkor még nem tudtam, hogy ki Szabó Magda, egyszerűen csak szerettem ezt a történetet, ezt a mesét, és aztán 17-ben, amikor még igazgató voltam, és Szabó Magdának a születésének a 100. és a halálának a 10. évfordulója volt, azt találtuk ki a színházban, hogy akkor ezt ünnepeljük egy színházi fesztivállal, és legyen ennek a fesztiválnak a neve Magda Fest, és szóljon ez a női alkotókról, a női alkotásról, a női teremtésről, ezzel is tisztelegjünk Szabó Magda emléke előtt, és aztán most pedig megkapom ezt a díjat, ez igazán egy gyönyörű szép íve a Szabó Magdával való kapcsolatomnak.
1: Azon gondolkodom, hogy vajon mennyit kell tenni azért, hogy Szabó Magdát olvassák, mert ha van valaki, aki évtizedek óta biztosan nagyon népszerű szerzőnek tűnik, akkor Szabó Magda az. Vagy ez az életmű alkalmas arra, hogy kortalanul létezzen az olvasók számára?
2: Biztos vagyok benne, hogy alkalmas rá a kortalan jelenlétre, mert olyan mély és olyan lenyűgöző a történetmesélése, a figurái, a világa, amit minden egyes regényében megteremt, hogy ez biztos, hogy kortalanul ott lesz az emberek könyvespolcán, ott lesznek az ő művei, de ezen kívül megszólaltatni akár a színpadi műveit úgy, hogy napra készek legyenek, hogy az éppen aktuális közönséghez szóljanak, az is nagyon fontos dolog, és emiatt például nagyon büszke vagyok a színházunkra, mert most két olyan darabot is láthat a közönség, ami pontosan ezt cselekszi, az a szép fényes nap, ami abszolút a fiatalok nyelvén és a fiatalokhoz közeli hangon szólaltatja meg ezt a művet. Kukovec Ákos rendezte, egy nagyon fiatal és tehetséges kolléga. A másik pedig a Tündér Lala, ami szintén látható a repertoáron, ami pedig egy ilyen mai varázslatos világba helyezi a történetet, és ami lenyűgözi a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy így lehet napra készen tartani a színpadi előadásokat. A regényei pedig azt gondolom, hogy mindig ott lesznek gyerekkortól időskorig az emberek polcain.
1: Van olyan Szabó Magda könyv, amit gyakran leemel a saját könyves polcáról, hogy van, amelyiket ott tartja, hogyha majd lesz temérdek szabad ideje, akkor az biztosan elolvassa, vagy újraolvassa?
2: Nagyon sokáig nemhogy nem tudtam róla, nem vettem figyelembe, hogy költő is volt Magda, és a verses kötete az ott van a polcomon, és ahhoz időnként, időről időre oda nyúlok, és egy-egy verset megtalálok, vagy emlékszem valamire, és akkor utána keresek, és az ott van, és mindig elérhető számomra.
1: Azt említette, hogy a Magda Fest középpontjában női alkotók állnak. Mit lehet megtudni Szabó Magdától a nőkről? Azért az ő női alakjai, a női főszereplői, azok nagyon-nagyon legendások.
2: Igen, mert valami olyasfajta erőt képviselnek, ami így példaértékű lehet a nőknek, hogy igenis attól, hogy idézőjelben gyöngenő vagyok, rengeteg olyan tulajdonságom lehet, rengeteg olyan képességem és készségem, ami erőssé tehet lelkileg mindenképpen, és hogy erre érdemes odafigyelni, és ezt érdemes az embernek a észben tartani, hogy ne dőljünk be ennek a megfogalmazásnak, hogy a gyengébbik nem, mert ez nem így van, és ezt Szabó Magda is megmutatta nekünk az ő életútjával és az ő döntéseivel és erejével, ahogy az életet élte.
1: Nők találkoztak valaha személyesen?
2: Egyetlen egyszer, de az nagyon belevésődött az emlékezetembe. A Béla királyt próbáltuk a Madách Színházban, és bejárt próbákra, és egy próba után feljött a színpadra, és beszélgetett velem. Lenyűgöző volt az a karizmatikus jelenlét, ahogy ő hordozni tudta magát, és ahogy meg tudta fogalmazni az érzéseit, az észrevételeit, úgyhogy ez bennem maradt. Belevésődött az emlékezetembe ez a találkozás.
0: A Szabó Magda díj egyik idei kitüntetettjét, Ráczkevei Annát hallottuk.

0: Bereményi Géza gyermek és ifjú korába engedt betekintést a 2020-ban megjelent Magyar Copperfield című önéletrajzi regény. A történet a háború utáni Teleki tér közegében játszódik, ahol egy kisfiút nem csak nagyszülei, hanem a piac és a bérház nyüzsgő világa is nevel. Az 1956-os forradalom élménye 10 évesen éri, majd kamaszkora és fiatal felnőtté válása a Kádár korszak megszilárdulásának idejére esik. Gézáról minden családtagja tudja, hogy milyen gyereknek kellene lennie, azt viszont nem, hogy milyen is valójában. Ezen a személyes hangvételű vallomáson keresztül mi viszont abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy megismerhetjük őt. Bereményi Géza korszakos regényének színpadi változatát tegnap este mutatták be a Budaörsi Latinovics Színházban. A Magyar Copperfield című darab rendezőjét, Máté Gábort, Kádár Dóra kérdezte.
1: Bereményi Géza regénye éppen az ön tolmácsolásában, az ön közreműködésével hangos könyvben 17,5 óra. Már akkor kedvet kapott ahhoz, mikor olvasta, hogy esetleg majd egyszer színpadon is megvalósítsa?
2: Nem gondoltam, hogy éppen ezért, mert ez egy nagyon nagy mű, színpadra kívánkozna. Igazából nem kívánkozik színpadra, de van egy dramaturg a Budaörsi Színházban, Németh Nikolett, aki ennek az ellenkezőjét gondolta, és meggyőzött, hogy ennek vágjuk neki. Miután ugye ismertem a könyvet, mondjuk közel alaposan, talán lehet mondani, ezért úgy gondoltam, hogy belevágok ebbe a kalandba.
1: És amikor ezt a kalandot elkezdték, akkor a dramaturggal közösen egyeztetve milyen főbb csomópontokat, meccéspontokat találtak, hiszen ugye a színpadi változat 1986-ban véget ér.
2: Igen, éppen ez a probléma, nem úgy probléma, hogy ne lehetne megoldani. Németh Nikolett úgy gondolta, hogy tulajdonképpen be lehet fejezni egy olyan pillanatban ezt az előadást, ami a regényben korántsem fejeződik még be. Nem feltétlen az foglalkoztat egy színpadra írót, mint ami foglalkoztatott egy regényírót, vagy egy olyan szerzőt, aki tulajdonképpen a saját élettörténetét akarja megírni. Ugye? Tehát ki kell hasítani valamit, ami azt, aki az adaptációt készítette, igazából érdekelte. Ő elsősorban azt járja körül, ami ez a három névvel kapcsolatos identitás probléma, szülőkeresés, ellehetetlenülés, az akkori társadalomban való kisgyerekként való felnövés történetnek a stációi ezek.
1: Bereményi Géza azt mondta, hogy ő 6 éves koráig tartotta magát gyermeknek, és ebben a regényben a gyermekkort tudta legkönnyebben megírni. De ott van a dacos kamaszkor, a lázadó fiatalság, és ott vannak a későbbi évtizedek is. Műfajilag hogyan határozná meg ezt a színpadi adaptációt? Egy önéletrajz nem hazudhat, de elhallgathat bizonyos részleteket, illetve az emlékezet is óhatatlanul rostál.
3: Teljesen jogos.
2: Az a helyzet, hogy műfajilag meg lehet határozni, mert maga Bereményi határozta meg. Tehát amikor ő elolvasta ezt az adaptációt, akkor azt mondta, hogy ez egy dokumentumjáték, mert itt minden szó igaz. Tehát a műfaja kénytelen, kelletlen dokumentumjáték. Természetesen nyilván az én látásmódom erre rákerül, de abszolút értelem azért mégiscsak azt mondom, hogy nekünk el kell hinni azt, amit a szerző állít. Tehát ő azt mondja, hogy ez így volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hát ez a próbán nagyon sokszor fölmerült, hogy mi az, amire mi emlékszünk a saját gyerekkorunkból valójában. Tehát, hogy mi az, ami tényleg eszünkbe juthat. És ugye hát mi ezt körbejártuk a főszereplővel, Juhász Vincével is, a kiváló tehetségű fiatal színésszel, hogy ő, aki ugye egy fiatal ember, ő tulajdonképpen mire emlékszik abból a saját életére vetítve. És hát igazából ő sem nagyon emlékszik arra, hogy pedig ő egy fiatal ember, tehát mi azt gondoljuk, ugye, hogy azért nem emlékszünk talán a gyerekkorunkra olyan élesen, mert már annyi idő eltelt, és annyi lényeges dolog történt. De az az ember is, aki még jóval fiatalabb, az sem nagyon emlékszik rá. Tehát tulajdonképpen ez a folyamatos vizsgálódás, hogy mi az, ami valóban az emlékezetünknek a része, és mi az, amit úgy akarunk tudni, vagy egy fénykép látta, elkezdjük azt gondolni, hogy ezt erre emlékszünk. Ugye hány olyan van, nézegetjük a gyerekkori képeinket, vagy ma már nyilván videófelvételeket nézegetnek a fiatalok, vagy a későbbi korokban születettek, és nyilván attól, hogy azt ott látja, arra úgy gondolja, hogy arra emlékszik. De tehát igazából nem emlékszünk. Lehet, hogy a Bereményi ezt állítja, lehet, hogy íróként ezt könnyebb volt neki megfognia, ezt az első 6 évet mondjuk, de igazából számomra az könnyebben, furcsa módon könnyebben megragadható, ami később történt vele.
1: És a későbbi évtizedeknek, így módon tehát az író életének is egyik kulcs szava talán a titok, ugye az 50-es, 60-as éveket is említve, nem lehetett tudni, hogy ki mikor melyik arcát mutatja, és melyik az igazi arca.
2: Kétségtelen. Hát ez különösen megterhelő egy gyerek számára. Hát gondoljuk el, hogy ebben nőtt, hát én magam is ebben nőttem fel.
1: És olyan gyerek számára, aki egyébként felnőttek között él, gyerektársasága alig-alig volt?
2: Így van, így van. Tehát nem lehet tudni, hogy egy ilyen életszakaszban mi tapad meg az emberbe, mivé válik igazából. Mire nevelődik ez az ember, és ilyen értelme nagyon érdekesen függ össze az ő élettörténete az egész magyarországi sorssal igazából. Tehát tulajdonképpen az egész ország is egy titokban élt. Tehát ahogy egy kisgyerek számára ez egy lehetetlen világ volt, az ország számára is, hiszen az ország egy elnyomásban élt. Rákényszerített hatalmi rendszerben volt kénytelen, hát úgy mondjam, vegetálni, ami nyilván erős szó, mert volt, aki kihasználta ezeket a lehetőségeket, amiket annak idején azok az életkörülmények adtak neki, de hát azért Magyarország alapvetően egy kényszer alatt volt kénytelen, hogy mondjam, megtalálni országi értelemben az identitását, ugyanúgy, mint egy kisgyerek is.
1: Bereményi Géza elmesélte, hogy ő tulajdonképpen folyamatosan lírában, prózában is az életét mesélte el. Itt most az előadásban milyen ikonikus helyszíneket elevenítenek meg, milyen milliót idéznek föl, és milyen látványvilágot mutatnak be?
2: Igen, hát el kellett döntenünk, miután egy nagyon, ez egy epika igazából, ami színpadra kényszerül, és ezért el kellett döntenünk, hogy kis realista módon próbáljuk el keresni azokat a helyszíneket, mint egy filmben, ahol ennek a kisgyereknek és később fiatal embernek az élete játszódik, de végül úgy döntöttünk el Zsolttal, a díszlettervezővel, hogy az egész egy moziban fog játszódni, tehát a színhelye, mint ahogy Bereményének és az akkor élőknek is életünknek nagyon jelentős és fontos része volt a mozi, a moziban levés, a moziban járás, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy hiteles és izgalmas helyszín lehet.
0: Máté Gábor rendezővel ajánlottuk figyelmükbe a Budaörsi Latinovics Színház Magyar Copperfield című előadását, amely megidézi Cseh Tamás dalainak hangulatát is.

0: és itt vannak, most megáll a szél, Istenem, csak most, most nehogy előre dőljünk. Tűrüp, tűrüp, tűrüp, tűrüp, tűrüp, tűrüp.
1: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska. Jelszó a Macskafogó című animációs kultuszfilmből, amelyet Nepp József írt és Ternovszky Béla rendezett. Fele ilyen idős a Verdák című rajzfilm, amely az autóversenyekért rajongó gyerekek kedvence. A jubileumok kapcsán Svébis Bence újságíró kritikussal beszélgetett Szemere Katalin.
2: Ugye arról beszélünk most, hogy 40 év, tehát 86, tehát én 3 éves voltam, nyilván nem akkor láttam, de hát nekem is meghatározta a gyerekkoromat a Macskafogó, noha nem gyerekfilm. A Verdákat azt jóval később mutatták be, és az teljesen távol áll tőlem, tehát hogy én akkor már jóval idősebb voltam. Van egy nagy közös pont a Macskafogóba és a Verdákba, azon kívül, hogy évfordulósok, és van egy nagy ellentét bennük. Az igazi hasonlóság a kettő közt az, hogy nem szerepelnek benne emberek. Az egyikben antropomorfizált állatok, a másikban pedig antropomorfizált járművek vannak. A nagy különbség viszont az, hogy a Macskafogó az egy elsősorban felnőtteknek szóló animáció, ami így megelőzte a korát. Most, hogy újra néztem, újraolvastam, most jöttem rá, hogy például a patkányoknak a híres mondat, amit én szerintem azok is idéznek, akik életükben nem látták a Macskafogót, a mehetünk vissza a balettbe ugrálni, az azt jelenti, hogy ezek a magukat gengszternek kiadó patkányok valójában előadó művészek, akik összeraktak maguknak egy portfóliót, a híres 4 gangster klippet, de fogalmuk nincs, hogy hogy kell gangsterkedni. És ebbe az van, hogy a reklám és a valóság közti ordító különbséget mutatja be. A Macskafogónak van egy jellegzetes humora. Viszont van egy párbeszéd, ami teljesen eltérettől Monty Pythoni magasságokat ostromol, amikor Bob Polyakov és Edlington beszélgetnek a lustadik elterelő hadműveletről. Polyakov ugye az Intermaus vezetője, és ő azt mondja, hogy tudja, mit mondott Julius Cézár? És az Edlington visszakérdez, hogy az a fickó, aki a műlábában csempészte a heroint? És a Polyakov leinti, hogy az. Ez nem egy olyan humor, ami jellemző erre az animációs filmre, de működik, csak teljesen kilóg, de egyébként nekem ez a kedvencem.
3: Még mi az, ami emlékezetes a Macskafogóban?
2: Az összes hang zseniális, és minden színész kitett magáért, és megtalálta a tökéletes hangját az adott karakternek. Kern András, Szombati Gyula, Péres Irona és Pálos Zsuzsa a 4 patkánynak a hangja, és hogy állítólag ők annyit rögtönöztek a szinkron stúdióba, hogy hozzá kellett rajzolni a már kész animációs filmhez, mert olyan mondataik meg párbeszédeik voltak, hogy nem lehetett kihagyni.
3: Ez a két animációs film mennyire parodizál műfajokat?
2: Hát a Macskafogó egyértelműen, de hát az mindent. Tehát, hogy a kémfilmtől kezdve hát már a nyitánya az a, bár nem skifi, de hát ahogy a Star Warsban úsznak a betűk. És na, ez is egy érdekes, hogy hogy kezdődik, ugye? Tehát, hogy a Macskafogó az hol játszódik? Olyan, mint a mi világunk, de hát azzal kezdődik, hogy Mickey Mouse után 80-ban az X bolygón. Tehát van egy bolygó, ahol ez történik. Szóval ezen kívül rengeteg műfaj van benne, csak eszembe jutott, hogy a Verdák meg hol játszódik, azt nem tudjuk, hol játszódik. Viszont van egy nagyon izgalmas rajongói elmélet, ami baromi ijesztő is, hogy miről szól a Verdák, hogy hogy lettek ezek a Verdák, és a rajongói elmélet szerint ezek önvezető autók voltak, akik öntudatra ébredtek. Leigázták az emberiséget, és hogy miért van személyiségük, mert az utolsó sofőrjüknek a személyiségét bekebelezték. És ez a Verdáknak az előtörténet egy rajongói elmélet szerint. Na de, a popkulturális utalások a Verdákban, inkább a második részben, ami ugye kémfilm, ott van James Bond utalás, meg egyebek, az elsőbe kevésbé, a Macskafogó az műfai. A Verdák az egy sportfilm, nagyon nem utal más sportfilmekre, de sportfilm. Állítólag a Doc Hollywood című régi-régi vígjáték, amiben a Michael G. Fox játszik, az szolgált alapul a sztorinak, tehát ott a Michael G. Fox, aki egy menő plasztikai sebész akar lenni, véletlenül egy kis faluban ragad a kocsijával, és akkor ott kezd el praktizálni, és akkor mire megcsinálják a kocsiját, addigra ő rájön, hogy sokkal fontosabb a plasztikai sebészetnél és a nagyvárosnál az, hogyha olyan emberek vesznek körül, akik segítenek rajtad, szeretnek, és majd együtt építünk valamit. Tehát ugyanerről szól a Verdák is valójában. De ez nem egy szándékolt utalás, ezt így felfedezték egyesek, hogy lehet, hogy ez volt a nagy alapja, de sose lett kimondva. A Macskafogó az tényleg tele van műfaji utalásokkal, és rengeteg, hogy főleg a gangsterfilm, kémfilm, akciófilm csomó mindenből építkezik. Ha már skifi, volt egy olyan terv, hogy a Grabowski robot. Ezt aztán elvetették, de érdekes módon maradtak benne utalások, és ezt én sem értettem egészen gyerekkoromban, és most világosodtam meg, hogy akkor lehet, hogy ez azért van, hogy amikor a Grabowski a macskafogó terveiről készült mikrofilmet tulajdonképpen lefotózza a szemével, az lehet egy metafora is arra, hogy ő megjegyzi, de az is lehet, hogy Grabowski robot, és tényleg lefotózta a szemével.
3: Bemutatták-e külföldön is a macskafogót? Volt-e nemzetközi karrierje?
2: Ez eleve egy magyar, nyugat-német, kanadai koprodukció. A legendás Pannonia filmstúdióban készült. A Szovjetunióban hatalmas siker volt, bár ott kivágtak belőle egy jelenetet, azt, amikor a Safronek kislánya sajttal kínálja a kisegeret. Ugye ez azért fontos, mert lépcsőzetes a bántalmazás, a bemutatása a macskafogóba, tehát ugye a Giovanni Gatto bántalmazza a Teifelt, a Teifel bántalmazza a Safraneket, a Safranek bántalmazza a lányát, és itt megtörik ez a lánc, és a kislány már nem bántalmazza az egeret, hanem a barátjául fogadja. Na, ezt teljesen kivágták a szovjet verzióból. Amerikában ugye Cat City címen mutatták, ott nem volt akkora siker, de ott mondjuk a hangok se voltak olyan jók, nem minden poén sikerült átültetni, és ott kivágtak belőle jeleneteket, valószínűleg azért, hogy közelebb vigyék a gyerekfilmhez az egészet. Például az összes olyan jelenet hiányzik, ahol a Teifel bántalmazza Safraneket. Csak hogy így nem értjük azt a poént, hogy mi történt a kezével, mi történt az arcával, borotválkoztam, kezembe volt a borotva. Nem értjük, hogy miért van bekötözve Safranek, az egész lóg a levegőbe.
1: Idén jubilál a Macskafogó és a Verták című animációs film. Ennek apropóján hallottuk Svébis Bence újságíró kritikust.

ennyi fért a heti válogatásunkba, kötetlenül. Holnap este 8:30-tól újabb kulturális ajánlatokkal és érdekességekkel várja Önöket a Szabadpolc itt a Kossuth Rádióban. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!

0: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva

Mindent egybevetve hát, Falatka királyfi lett. Erdőn vándorolt keresztül például, olyan erdőn, amelyen mindjárt látszott, hogy nem olyan, mint például a hármas határhegyi vagy a hűvös völgyi erdő, ezt is nehéz szavakkal elmondani. Mesebeli erdő volt. Talán nem is erdő, és mégis erdőbb minden más erdőknél. És azok a tengernyi vizek, hullámzások, fehér taraja a vizeknek, és amint mindez hajlong, suhog, a fák, és az a szél is mégse szél meg minden, és eközben a szódáspalack, ott állott Falatka balján az asztalon. Anya talán észrevette ezt a dolgot, vagy nem? De igen. Sőt, apa is, ő másképpen. Apa a fejét féloldalt hajtotta, anya a szívére tette a kezét. De semmi hangja nem volt ennek az észrevevésnek, semmi nesz. Biztos, hogy nagypapa, vagyis a doktorbácsi is megtudta, meg a nagymama, csak ő később. És ennek már kellett, hogy szava legyen egymás közt, de ezt Falatka nem hallhatta. És mégis Falatka is érezte, nagyon finoman, hogy úgy, ahogy, de tanúi vannak annak, hogy ő át-át megy az óperencián túlra. Vándorolt Falatka, és mégis ott ült az asztalnál, balján a szódavizes palackkal. Mondhatnám így is. Ott ült Falatka, balján a szódavizes palackkal, és egyben vándorolt is. Hallotta odát Falatka a nevének első hangját. Do. A. Hallotta a második hangot. Szó. El. Így ment ez tovább. La. A. Mi. Ti. Re. K. Fa. O. Ti. A hangsor 7 hangja szólt. Ez a dörgő üdvözlés. Falatka. Do sol la mi re fa ti, s dugta ki 7 fejét a 7 fejű sárkány a barlang mélyéről. A 7 fejű sárkány vagy, rikkantott Falatka némán. Némán, amint ott ült az asztalnál, de nagy hangon oda át a mesében, nagy vidám hangon és csöppet sem félve. Hát te vagy a 7 fejű sárkány. Írtó nagy eszed van, dicsérte a sárkány, hogy így rájöttél. És nem okádott tüzet, csak egy-egy kis fáradt gőzt pöfögött 7 szájából, riogatva Falatkát. Falatka meg ráfogta a szódavizes üveget, oda spriccelt mind a 7 fejére. Mi ez? Csodálkozott a sárkány mind a 7 száján keresztül. Mi ez a szúrós víz? Pontosan, nevetett Falatka, pontosan így hívtam kicsikoromban, szúrós víz. De most már magam csinálom ebben a szerkezetben, ebben a palackban, mi? Magam csinálom, sőt, mondta Falatka a használati utasítások nyelvén, magam állítom elő. Óriási, álmélkodott mind a 7 fejével a sárkány. Ez még nem jutott senkinek az eszébe, hogy én velem, nevetett nyihogva, s nyelte a vizet, hogy szúrós vízzel küzdjön meg velem. Mondd, öreg, így ilyen kedélyesen, Falatka. Miért kell veled megküzdeni tulajdonképpen? Miért vagy te rossz? Súgta a sárkány 7 feje. Neked megmondom. Neked. Mert hogy ezzel az izével jöttél, ezzel a szódavizes palacka. Szódavizes palacka. Nagyon jó. Nevetett a sárkány. Ez vicc? Nem, így hívják. Bocsánat, szódavizes palack, nagyon jó. Szóval ez kitűnő ötlet, ez engem mulattat. Ezért megmondom neked azt is, nem is vagyok olyan rossz amúgy. Ne beszélj. Így van. Azért csinálom ezt a nagy hőzöngést, kénköves füst, fogcsattogtatás, stb., hogy a bátrak meggyőződjenek arról, hogy ők csak ugyan bátrak. Vizsgázzanak, azért vagyok rossz, és mind a 7 szájával Falatka füléhez hajolt. Azért vagyok rossz, hogy a jók a jóságukkal győzhessenek, és még jobbak legyenek.
sejtettem, szólt Falatka, de nem tudtam volna ilyen világosan kifejezni. Ó, irult-pirult a sárkány hétfeje. Talán csak nem azt akarod mondani, hogy okos vagyok, de bizony, hogy azt. Mondd még egyszer, mondd csak bátran, okos vagy. Köszönöm. Hát akkor mit gondolsz, hogy vajon én, vagyis mi, vagyis hogy én? Megértheted, találta ki Falatka a sárkány kívánságát. Hogyne? Cserébe, mert elmondtad a rosszaságot titkát, megtanítalak a szódacsinálás csodájára. Mi oda át, az operencián túl, majdnem mindezt használjuk. Ide néz. Úgy szóval egy gyerek is megcsinálhatja. Ez itt a patron, ebben van a szénsav. A szénsav, lelkesedett a sárkány. A palacnak a fejét lecsavarjuk, kivesszük a csövet, a használt patront kiemeljük. Kiemeljük! Vízzel töltjük meg az üveget. Igen, vízzel töltjük meg. Egy kicsit meg is rázogatjuk. Nézd, most összerakom az egészet, rácsavarom a fejet. Kész. Rengeteg csodás dolog van az operencián túl. Ez egyike a kisebbeknek. Most beillesztem az új patront. Ezt hívják patronnak? Igyekezett a sárkány. Ezt már mondtam. Ezt már mondtad, bocsánat. Így hajlott Falatka egy és a sárkány hét feje a szódás palack fölé. Mondta végül a sárkány első feje. A, mondta a második, és sorra. L, a, t, k, a. Így dicsérték Falatkát. Falatka, köszönjük! És ott ült Falatka az asztalnál, zúgott az erdő, fehér taraja a vizeknek fény lett. Falatka! Zengte erdőn és vizen át a sárkány hét feje. Do sol la mi re fa ti. Falatka balján pedig ott állt a szódavizes palack. Le is rajzolta a sárkányt Falatka egy nagy füzetbe. Mind a hét fejével rajzolta le. Mosolyogtak ezek a fejek, amint csiklandozta őket a szúrós víz. Anya is elmosolyodott, amikor meglátta. Na hát, ez a sárkány, mondta, ez a sárkány. Apa tüzetesen megnézte, és annyit mondott. Ez egészen más, mint a képeskönyvekben. Az életben ilyen, mondta szerényen, de önérzetesen Falatka. Az életben. Szólt apa. Az életben. Szólt Falatka.

0: Örök Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Ahogy tegnap ígértem, ma folytatjuk a Badacsony-Tomajban megrendezett Határtalan Magyar Irodalom konferenciáról szóló riportok közreadását. Köszöntöm hallgatóinkat, Bereki Anikó vagyok. Következzenek tehát az újabb riportok. Lorenzo Marmiroli, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa először vett részt a Badacsony-Tomai konferencián. Hogy került kapcsolatba a magyar irodalommal, és egyáltalán Magyarországgal?
2: Buongiorno. Én eredetileg magyar-orosz szakos voltam Olaszországban, a Római Egyetem La Sapienzában, és ott tanultam a Sárközi Péter professzorral, akivel jóban sokáig maradtunk, meg lettem a tanítványa, és akkor neki köszönhetően megtudtam erről a konferenciáról, ami már régóta zajlik, de én csak most először vagyok itt. Nagyon ígéretesnek és érdekesnek tűnik, és főleg nekem ez egy extra plusz öröm, azért, mert tudtam újra találkozni Kelemen Mária tanárnővel, akit megismerkedtem anno Müncheni Egyetemen, ahol Erasmusként kimentem 2009-2010-ben, és nagy öröm volt újra itt találkozni, és beszélni a régi jó időkről.
1: Lorenzo, annak idején miért választotta a magyar irodalmat, magyar nyelvet?
2: Nem tudtam semmit Magyarországról, és kevés a közép-európáról. Németül tudtam már gimiben, szóval volt valami megközelítésem, de mindenféleképpen a Sárközi Péter tanár úrnak köszönhetően, aki emlékszem, hogy szeptemberben, októberben a tanév kezdetén szokott a Római Egyetemen új hallgatókat meghívni az első pár órára, megnézni, milyen ez a magyar, milyen ez a kultúra, ez a furcsa nyelv, és akkor ő meggyőzött engem, és nem csak engem, mert 30 évig volt a Sapienza Egyetemen tanár, hogy manapság miért érdemes a magyart tanulni. Én elhittem neki, és itt vagyok már 13 éve rendszeresen, és nagyon nem bánom.
1: Pontosan miről szólt az előadása?
2: Arról tartottam az olasz-magyar kapcsolatokról 1921-ben főleg. A témám egyáltalán az olasz-magyar irodalmi történelmi kapcsolatok, főleg mondjuk a Risorgimento második világháborúig, még olasz-magyar fordítások, még olasz könyvek. És akkor arról beszéltem, hogy az első világháború után, amikor az olaszok és a magyarok ellentétes oldalon álltak különböző okok miatt, akkor Magyarország egy elszegényített, elszigetelt országgá vált a Trianon után és miatt, és a magyar elit keresett egy senior partnert a győztesek között, aki enyhíteni tudjon a Trianon traumáját, meg a következményeit, és ezen belül Olaszországgal kötöttek egy mély kulturális kapcsolatot, a Dante jubileumot kihasználva. Érdekes módon már 1865-ben, az előző Dante jubileumban, ahol Olaszország még egy nagyon fiatal ország egységes vált, akkor az olaszok használták ki, vagy bemutattak ezt a Dante jubileumát, hogy legitimációt, és hogy népszerűsítsen Európa szerte ez az Olaszország. És érdekesen módon 70 évvel később változott nagyon a helyzetet, a politika, akkor voltak a magyarok, akik Dante jubileumát keresztül elértek az olasz értelmiségeket és az olasz államot, és újra ünnepelve Dantét, és újra kötöttek irodalmi, kulturális kapcsolatokat Olaszországgal, aki viszont is kereste a maga revízió szempontból, próbálta is ezt a trianoni vagy versailles-i békeszerződéseket módosítani. Nagyon érdekes volt, hogy a történelem során többször volt, hogy a magyarok és az olaszok találkozták a kultúra jegyében, ami hatni tudott a mindennapi, vagy legalábbis a nemzetközi és a diplomáciai élethez. Szerintem

0: nemzeti trauma, amiről kéne jobban beszélni olyan értelemben, hogy nyitottabban, sztereotípia nélkül, és kutatni, tudatni, érteni, hogy mi volt, mi szimbolizált az embereknek. Mostanában is látszik, hogy mélyebb a magyar társadalomban.
1: Megyesi Éva, író, dramaturg, irodalomtörténész, Helikoni asszonyok címmel tartott előadást Badacsony Tomanyban.
2: Az erdélyi Helikon megalakulásának 100. évfordulója alkalmából idén a centenáriumi évben szerencsére nagyon sok műsor, megemlékezés és mű született az erdélyi Helikonról. Egy valamiről azonban nagyon ritkán esik szó, és ez pedig a Helikon hátországa, azaz az asszonyok. Nem a Helikon nőíróira gondolok, hanem azokra az asszonyokra, feleségekre, akik helikonista férjeik hű támaszaként, ihlető múzsáiként, aktív segítőtársaiként, aztán később krónikásként, a hagyatékok gondozójaként rendkívül nagy szerepet játszottak abban, hogy az erdélyi Helikon, mint egységes mozgalom, ilyen páratlan eredményeket hozott az erdélyi magyar kultúrának.
1: Az előadásában elhangzott egy idézet, miszerint asszonyi áldozat nélkül nem épül fel a vár.
2: Igen. Ezeknek az asszonyoknak, akikről előadásom készült, és akikről egy kiállítás is készült, ami a Marosvécsi várban látható, illetve dr. Szász István Tas mecenatúrájának köszönhetően jelenleg Leányfalun is ki van állítva. Ezeknek az asszonyoknak olyan áldozatos sorsuk volt, Augusta Patton, aki ugye az erdélyi Helikon házi asszonya, marosvécsi báróné, aki rendkívül sok energiát fektetett ebbe a projektbe, hogy így mondjam, és minden erejével évtizedeken keresztül támogatta ebben a férjét. Vagy a vakíró Szántó György felesége Brandeis Adél, aki az író látó szeme volt, és egész életét szimbiózisban töltötte egy vakemberrel, nélküle az a 35 regény Szántó életműve nem jöhetett volna létre. Vagy akár Ferenczi Zsizsi, Szent Imrei Jenő felesége, aki fényes opera énekesnői karriert áldozott fel azért, hogy az erdélyi Helikon szellemiségét népszerűsítse dalestjeivel, előadásaival, és hosszan lehetne sorolni az áldozatos asszonysorsokat. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az asszonyoknak a sorsa regénybe illő, vagy balladába illő. A 12 kőmíves bennünket már az iskolában megtanított arra, hogy asszonyi áldozat nélkül nem épül fel a vár.
1: Csekke Péter irodalom és eszmetörténész, sajtótörténész, egyetemi tanár, Németh László és a Magyar Rádió című előadásával vett részt a konferencián.
3: Nagyon fontos volt, hogy Németh László elfogadta a felkérést annak idején. 1934-ben került a Magyar Rádió élére, és nem sokáig tartott az ő ottani tevékenységet, de az alatt eltöprengett, hogy mi is a rádiónak a feladata, és megírta a Magyar Rádió program tervezetét, amit később igyekezett is betartani. Őt követte Csészabó László, hát a Németh László periódus az 9 hónap, a Csészabó László 9 év. Na és akkor a harmadik, akiről még beszéltem, megismertem Tóbiás Áront. Egy közös utazás kapcsán ismerkedtünk meg, és így tudtam meg, hogy Tóbiás Áron a Szabad Magyar Rádiónak a munkaközösségeben volt. Én az előadásomban arra tértem ki, hogy az én tanítványaim közül kik vették hasznát a Németh László.

0: László rádió eszményének. És kiderült, hogy azok, akik nálam doktoráltak, és a rádióhoz kerültek, Németh Lászlótól indultak el, és azt próbálták a mindennapi rádiós gyakorlatba érvényesíteni.
1: Jelesül?
0: A lényeg az volt, hogy önismeret, és egyáltalán a Kárpát-medencei kitekintés, hiszen Németh László azt mondta, hogy a rádiónak politikával nem szabad foglalkoznia, viszont ott van Trianon utáni a kisebbségeknek a sorsa, és ezeket pedig úgy tudja, hogy megjeleníteni, mikrofon közelbe hozni, hogy bemutatja a kisebbségek helyzetét, néprajzát, kisebbségi önkormányzatát, önkormányzati törekvését, a kisebbségek szabadságvágyát.
1: Pécsi Györgyi kritikus, József Attila díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Idén miről tartott előadást?
2: Idén Szepessy Attila költészetéről tartottam előadást, vagy remélem inkább egy megszerettető bevezetést. Szepessy Attila kisgyerekkorában 8 évesen költözött át Budapestre az édesanyjával, nagymamájával, az 50-es évek elején, családegyesítés címen, de nagyon érdekes, hogy az egész életét, költészetét, világlátását, világértelmezését ez a beregszászi gyerekkor határozta meg. És nem csak nosztalgiával gondolt vissza erre a beregszászi gyerekkorra, hanem a világot innen látta. Ugye a klasszikusoktól tudjuk, Móricz Zsigmondtól, García Márquezig, Babits Mihályig, pszichológusok elmondják, hogy amikor beleszületünk a világba, semmi háttértudásunk nincs még, és mindent a szülőföldhöz viszonyítunk. Az lesz abszolút mérce. Aztán különféle módon dolgozzuk fel ezeket, van, aki megtagadja, van, aki szégyelli, és van, aki pedig egész életére, egész életében a gyerekkorát értelmezi.
1: Pécsi Györgyi személy szerint milyen szempontok alapján választja ki azt, hogy kit olvas és kit ajánl másoknak is?
2: Nagyon sokat foglalkoztam a határon túli irodalommal, erdélyi költészettel, Kányádi Sándorról két könyvet is írtam, vagy talán hármat, Tőzsér Árpádról szintén monográfiát írtam, Szilágyi Domokos, Hervai Gizella, Ferences István, Gion Nándorral nagyon sokat foglalkoztam a délvidékiek közül. Elsősorban azok érdekelnek, hogy milyen válaszokat adtak az életre. Számomra a szövegközpontú irodalom, vagy a szöveg önmagát gerjesztő irodalom tiszteletre méltó, de engem az érdekel, mivel hogy a saját életemet is úgy gondolom el, hogy amikor olvasnivalót keresek, vagy elolvasok valamit, választ akarok találni arra. És itt nagyon érdekesek, egyrészt, hogy egy picit korábbi állapotok vannak, talán archaikusabbak ezek a határon túli magyar társadalom, mint a miénk, közelebbről tanulmányozhatók. Most már tudom, így öregkorban, hogy az identitás kérdésére keresem a válaszokat. Fiatalon ez ilyen ösztönös tájékozódás volt, hogy hol érzi magát otthon a világban, hol nem. És rá kellett döbbennem, nagyon sok külföldi irodalmat is olvasva, hogy a 20. század második fele az identitás kérdés az egész világban. Ekkora népmozgás, amekkora a 20. század második felében volt, tulajdonképpen nem volt korábban, legalábbis nem tudatosult korábban, hogy népek százezrével, milliószám vándorolnak Ázsiából, Európába, Afrikából ide-oda, elvesztik a gyökereiket, és megpróbálnak valahogy megkapaszkodni. Nagyon érdekes, hogy a világban a legsikeresebb írók vagy nyelvet, vagy kultúrát váltottak. Ez mi azt jelenti, hogy az őshold lakók számára is az az érdekes, hogy hogy viszonyulunk a saját eredetünkhöz, születésünkhöz, családunkhoz, környezetünkhöz, és ezekre a határon túli irodalmak valahogy közvetlenül reflektálnak még.
1: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy tegnapi és mai adásunkat újra meghallgathatják hétfő reggel 4:30-kor itt a Kossuth Rádióban. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Jövő héten találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtér termináljába. Visszatér a napos, száraz idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Gábor Anikó. Talán már a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között. Kiemelte, hogy fegyvereket továbbra sem küldenek, és a fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezik, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is, megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb két ciklusra korlátozták a miniszterelnöki megbízatást, a teljes alaptörvény újraírása pedig legalább egy évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazás dönt majd. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni huszik ellen harcoló szaudi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret tegnap is támadás érte, legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A héten ez volt a 4. támadás a riádi repülőtér ellen. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozása a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasúti forgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Végül az időjárásról. Holnap visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, legközelebb 10 órakor krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Ha úgy hozza a helyzet, 50 kilós cementes zsákokat cipel az ötödikre. Egy lány, aki cementtel és paklival épített magának egzisztenciát. Janka, azaz a burkoló lány meséje. Család, szerelem, stiklik. A Poligráf nem hazudik. Vendégünk Kovács Patricia, aki önálló este mutatja meg igazi arcát. Miért utazik mindig egyedül, és milyen emberként tér vissza az indonéz szigetvilágból? Kirchner Péter zenész azt mondja, a magány jót tesz neki.
2: Necces. Holnap délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.
4: Nyugat-keleti díván.

0: tűz.
1: Minden tűz, tűz.
2: Egy nap majd ilyen lesz a szobra, gondolja gúnyosan a prokonzul, miközben felemeli a karját, beállítja az üdvözlő mozdulatba, s hagyja, hogy kővéder messze a tömeg lelkes ünneplése, mely fáradhatatlanul győzi az immár két órája tartó cirkuszjátékot és a hőséget. Itt az ígért meglepetés pillanata. A prokonzul leengedi a karját, a feleségére néz, aki az ünnepségekre tartogatott kifejezéstelen mosolyával néz vissza rá. Iréna nem tudja, mi következik most, de úgy tesz, mintha tudná. Még a váratlan esemény is megszokottá válik, ha már megtanulta elviselni, azzal a közönnyel, amit a prokonzul ki nem állhat, az ura szeszélyeit. Nem is fordul az aréna felé, előre látja a már elrendelt sorsot, a kegyetlen és egyhangú eseményt. Likas, a vincellér, és a felesége Uránia kiáltja elsőnek a nevet, amit felkap és megismétel a tömeg. Ezt a meglepetést neked tartogattam, mondja a prokonzul. Azt mondják, nagyra becsülöd ennek a gladiátornak a stílusát. Iréne, megőrizve a mosolyát, meghagyja a fejét, hogy köszönetet mondjon. Minthogy, noha a játékok undorítanak, megtisztelsz bennünket azzal, hogy elkísérsz, teszi hozzá a prokonzul, úgy igazságos, ha gondoskodom róla, hogy a számodra legkedvesebbet nyújtsam. Te vagy a világ sója, kiabál Likas. Magának a marsnak árnyékát vetített a mi szegény vidéki arénánkra. Még csak a felét láttad, mondja a prokonzul, közben megnedvesíti az ajkát egy kupa borban, és a serleget átnyújtja a feleségének. Iréne nagyot kortyol, és a korty, mintha elmosná könnyű illatával a vér meg a trágya sűrű álhatatos bűzét. A várakozás hirtelen támad csöndjében, mely könyörtelen élességgel rajzolja ki az alakját, lépked Markus az aréna közepe felé, ahol az öreg ponyvatető átereszt egy rézsútos fénysugarat, rövid kardja megcsillan a napfényben, a bronz pajzs hanyagul lóg le a bal kezéről. Nem a szmirnai győztessel állított szembe? Kérdi izgatott a Likas. Annál jobbal, mondja a prokonzul. Szeretném, ha a tartományotok megőrizne az emlékezetében ezek után a játékok után, és ha a feleségem végre nem unatkozna. Uránia is Likas tapsol, Iréne válaszára vár, de ő csöndesen visszaadja a kupát a rabszolgának, mint aki nem is hallja a másik gladiátor érkezését üdvözlő hangzavart.

0: Marcus mozdulatlanul áll. Láthatóan őt is hidegen hagyja az ellenfelét fogadó lelkes ünneplés. A kardja hegyével hanyagul bögdösi aranyozott lábszárvédőit.
1: Szervusz, mondja Roland Renoir, és kiválaszt egy cigarettát, mintha ez elkerülhetetlen folytatása lenne annak a mozdulatnak, ahogy felemelte a kagylót. A vonalban összefutott beszélgetések sercegése hallatszik, valaki, aki számokat diktál, majd hirtelen csönd, mely még sötétebb abban a sötétségben, amit a telefon okoz a fül szemének. Szervusz, ismétli Roland. A cigarettát a hamutartó szélére teszi, és a gyufát keresgéli a fürdőköpenye zsebében. Én vagyok, szólal meg Jean hangja. Roland fáradtan lehunja a szemét, kényelmesen elhelyezkedik és elnyújtózik. Én vagyok, ismétli fölöslegesen Jean. Mint hogy Roland nem válaszol, hozzáteszi. Nemrég ment el Sonia.
0: Kötelessége a császári páholyra nézni, elvégezni a köszöntést, mint mindig. Tudja, hogy meg kell tennie, s hogy látni fogja a prokonzul feleségét, meg a prokonzult, és hogy az asszony talán most is rámosolyog, mint a legutóbbiát. Nem szükséges gondolkoznia, szinte nem is tud gondolkozni, de az ösztöne azt súgja, hogy ez az aréna rossz. Ez az óriási bronzszem, amelyen a boronák és a pálmalevelek már kirajzolták a korábbi küzdelmek nyomaitól komor, görbe ösvényeiket. Aznap éjjel egy hallal álmodott, törött oszlopok közt vezető magányos úttal álmodott. Miközben felöltötte a fegyvereit, valaki azt sutyorogta mellette, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki. Marcus nem vette magának a fáradtságot, hogy megkérdezze miért, a másik meg rosszindulatúan röhögni kezdett, mielőtt elment. Még hátat se fordított neki. Egy harmadik azután megmondta neki, hogy annak a gladiátornak a fivére, akit ő ölt meg Massiliában. De már taszigálták is a kaléria felé, a kinti hangzavar felé. Elviselhetetlen a meleg, s a sisak is nyomja, mely visszaveri a napsugarakat a ponyva tetőre, meg a díszlépcsőkre. Egy hal és törött oszlopok. Világos értelem nélküli álmok, s azokban a pillanatokban, amikor megérthette volna, felbuzogtak a feledés kútjai. És az, aki ráadta a fegyvereket, azt mondta, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki. A prokonzul felesége talán nem fog rá mosolyogni ma délután. A hangzavar közömbösen hagyja, mert most a másiknak tapsolnak, annak nem tapsolnak annyira, mint ő neki egy pillanattal ezelőtt, de a tapsba ámuldozó kiáltások keverednek, és Marcus felemeli a fejét, a páholyra néz, ahol Iréne most Urániához fordul, mond neki valamit, a prokonzul hanyagul jelt ad, és neki összehúzódik a teste, és a keze összeszorul a kardmarkolat.

Elég volt csak egy pillantást vetni a túlsó galériára, az ellenfele nem onnan jön ki. Recsegve felhúzták annak a sötét átjárónak a rácsait, ahonnan a vadállatokat eresztik ki, és Markus egyszerre kirajzolódni látja a hálós núbiai óriási árnyékát, aki addig láthatatlan volt a penészes kő háttér előtt. Most igen, minden indoklás nélkül tudja, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki, megsejti a hal és a törött oszlopok értelmét. Nem nagyon érdekli, hogy mi fog történni közte és a hálós gladiátor közt. Ez a hivatás és a gondviselés dolga. A teste azonban továbbra is összehúzódik, mintha félne. A húsában megkérdi valami, hogy a hálós miért a vadállatok folyosóján jött ki. És a lelkesen ünneplő közönség is ezt kérdi magában. És Likász is megkérdezi a prokonzult, aki csak mosolyog, de nem válaszol. Mert a meglepetés így igazi, és Likász nevetve tiltakozik, és kötelességének hiszi, hogy Markusra fogadjon. Iréne, még mielőtt meghallaná rá a következő szavakat, már tudja, hogy a prokonzul megduplázza a tétet a núbiai javára. Azután kedvesen ránéz, és megparancsolja, hogy hozzanak jeges bort az asszonynak. És ő inni fog a borból, és megtárgyalja Urániával a hálós núbiai termetét és vadereit. Minden mozzanatot előre látni, és ez így volna akkor is, ha ő maga nem is tudna róla, ha hiányozna is onnan a kupa bor vagy Uránia ajak csücsörítése, ahogy az óriás melkasát csodálja. Akkor Likász, aki számos emlékezetes cirkuszjátékot látott már, és nagy szakértőnek számított, fel fogja hívni a figyelmüket arra, hogy a núbiai sisakja az imént súrolta a vadállatok rácsának tüskéit, melyet 2 méter magasra emeltek fel a földtől, és dicsérni fogja a viador könnyedségét, ahogy a bal karján elrendezi a háló pikkelyeit. Mint mindig, a már távoli nász éjszaka óta Iréne szépen visszavonul önmaga legmélyebb határára, miközben kívülről engedékenységet mutat és mosolyog, sőt, még élvezi is a dolgot. Abban a szabad és meddő mélységben megérzi a halál jelét, amit a prokonzul elkendőzött a nyíltan kimutatott vidám meglepetésével. A jelet, amit csak ő és talán Markus érthet meg, de Markus nem fogja megérteni. Markus visszataszítóan csúnya és csöndes és gépies, és a teste, melyet az asszony megkívánt egy másik cirkuszi délutánon, és a prokonzul kitalálta ezt. A varázslói nélkül is kitalálta, mint mindig az első perctől kezdve. Most megfizeti a puszta képzelet árát, a céltalan kettős pillantásét, melyet a trák holttestére vetett, akit ő ölt meg akkor, egy ügyes vágást ejtve a torkát.

Mielőtt feltárcsázta Roland számát, Jean keze végigfutott a divatlap lapjain, a nyugtatós fiolán, a pamlagon összegömbölyődő macska hátán. Aztán megszólalt Roland hangja. Szervusz. A hangja egy kissé álmos volt, és Jeannak hirtelen az volt az érzése, hogy nevetségessé teszi magát, hogy azt fogja mondani Rolandnak, ami pontosan a telefonba síró nők síralmas színpadára fogja helyezni, amelynek egyetlen gúnyos nézője van, aki most leereszkedő csöndben cigarettázik. Én vagyok, mondja Jean, de inkább önmagának mondta, mint a túloldali csöndnek, amelyben, mint valami háttérfüggönyön, hangszikrák táncoltak. A kezét nézi, mely a macskát simogatta szórakozottan, mielőtt feltárcsázta a számot. Nem hallani más számokat a telefonban? Nincs ott egy másik hang, mely számokat diktál valakinek, aki nem beszél, aki csak azért van ott, hogy engedelmesen írja? És nem akarja elhinni, hogy az a kéz, mely felemelte és visszatette a gyógyszeres fiolát, az ő keze. Hogy az a hang, mely az imént elismételte, én vagyok, az ő hangja a határ szélén. Hallgatni kell, ha meg akarja őrizni a méltóságát. Lassan visszatenni a kagylót a villára, tisztán, egyedül maradni. Nemrég ment el Sonja, mondja Jean, és átlépte a határt. Elkezdődik a nevetségesség, a kényelmes kis pokol.

mondja Roland, és meggyújt egy ufaszálat. Jean tisztán hallja a sercenést, szinte látja Roland arcát, ahogy lehúnyt szemmel, egy kicsit hátradőlve leszívja a füstöt. Mint a csillogó pikkely folyó zobogna a fekete óriás kezéből, és Markusnak épp csak annyi ideje van, hogy elszökkenjen a háló elől. Máskor a prokonzul jól tudja ezt, és elfordítja a fejét, hogy Iréne lássa, hogy mosolyog. Mindig kihasználta azt a szemvillanásnyi időt, amely minden hálós gladiátor gyenge pontja, hogy a pajzsal felfogja a hosszú háromágú láncsa fenyegetődő fését, és egy villámgyors mozdulattal jó közel jusson a fedetlen melkashoz. Markus azonban távol tartja magát, a lábszárait behajlítja, mintha ugrani készülne, közben a núbiai sebesen felszedi a hálót és előkészíti az újabb rohamot. Elveszett, gondolja Iréne, rá se pillantva a prokonzulra, aki édességet vesz a tálcáról, amit Uránia nyújt oda neki. Már nem a régi, gondolja a Likász, megbánva a fogadását. Markus egy kissé előrehajlik, a núbiai forgó mozgását követve, ő az egyetlen, aki még nem tudja, amit már mindnyájan sejtenek. Most csak valaki, aki meglapulva várja az újabb alkalmat, egy kicsit megzavarodva attól, hogy nem azt tette, amit a mesterség előírt neki. Több időre lenne szüksége. A győzelem utáni órákra a kocsmában. Akkor talán megérteni az okát, hogy miért nem fog a prokonzul arannyal fizetni neki. Komoran vár egy másik kedvező alkalomra. Talán a végén, amikor majd a lábát a hálós harcos holttestére teszi, akkor talán ismét megláthatja a prokonzul feleségének a mosolyát. De ezt nem ő gondolja, és aki erre gondol, az már nem hiszi, hogy Markus lába egy ledöfött núbiai melkasán fog megpihenni.

Határozd el magad, mondja Roland. Ha csak nem akarod, hogy egész délután ezt a hapsit hallgassam, aki számokat diktál valakinek, mit tudom én kinek, hallod? Igen, mondja Jean, mintha nagyon messziről beszélne. 354, 242. Egy pillanatig csak azt a másik, monoton hangot hallani. Minden esetre, mondja Roland, ő legalább valami hasznos dologra használja a telefont. A válasz lehetne a sejthető válasz, az első panasz is, de Jean még hallgat néhány pillanatig, és megismétli. Nemrég ment el, Sonja. Habozik, mielőtt hozzátenné. Perceken belül ott lesz nálad. Roland, ez nagyon meglepné. Sonjának semmi oka rá, hogy eljöjjön hozzá. Ne hazudj, mondja Jean, és a macska elsúrran a keze alól. Sértődötten néz vissza rá. Nem hazudtam, mondja Roland. Az időpontra gondoltam, és nem magára a tényre, hogy eljön vagy sem. Sonja tudja, hogy ebben az időpontban zavarnak a telefonhívások és a látogatások. 805, diktálja a hang a távolból. 416, 32. Jean behunja a szemét, és várja, hogy az az ismeretlen hang végre szünetet tartson. Hogy akkor megmondja az egyetlen dolgot, amit még meg kell mondani. Ha Roland leteszi a telefont, az a hang még mindig ott marad neki a vonal mélyén. Továbbra is a fülén tarthatja a kagylót, miközben egyre lejjebb csúszik a pamlagon. S a macskát simogatja, amely újból elnyújtózott mellette, a tablettás fiolával játszadozva. S tovább hallgathatja a számokat, amíg az a másik hang is belefárad. És már semmi sem marad, egyáltalán semmi. Ha csak a kagyló nem, aminek egyszerre rémítő súlya kezd lenni az ujjai között. Egy holt tárgy, amit el kell dobni úgy, hogy rá se néz az ember. 145, mondja a hang. És még messzebb, mint egy apró ceruza rajz, valaki, aki talán egy félénk nő lehet, két recsenés közt megkérdi. Északi pályaudvar?

Másodszor is sikerül kikerülni a hálót, de rosszul számította ki az ugrást hátrafelé, és megcsúszik a homok egyik nedves foltján. Olyan erőfeszítéssel, amit az a közönség a magasba emelkedik, Markus a kardjának egy körvágásával elhárítja a hálót, közben a bal karját kinyújtja, és a pajzsal felfogja a háromágú szigony döngőütését. A prokonzul szó nélkül hagyja Likász izgatott megjegyzéseit, és Iréne felé fordul, aki nem mozdul. Most vagy soha, mondja a prokonzul. Soha, feleli Iréne. Már nem a régi ismét Likász, és ez sokba fog kerülni neki. A núbiai nem hagy több lehetőséget, elég csak ránézni. Megfelelő távolságban, szinte mozdulatlanul állva, Markus úgy látszik észrevette a hibát. Magasra tartott pajzsal mereven nézi a már felszedett hálót, a háromágú szigonyt, amely hipnotikusan leng a szemétől 2 méternyire. Igazad van, nem a régi, mondja a prokonzul. Ő ráfogadtál, Iréne? Meglapulva ugrásra készen Markus a bőrén, a gyomra mélyén érzi, hogy a tömeg elpártol tőle. Ha csak egy perc nyugalma lenne, akkor át tudná vágni a csomót, amely megbénítja. A láthatatlan láncot, mely nagyon messziről ered, de ő nem tudhatja honnan, és amely az egyik pillanatban a prokonzul figyelmessége. A különleges fizetség ígérete és egy álom is, amelyben egy hal szerepel, és most, amikor már semmire sincs idő, ugyanazt az álomképet látja a háló előtt, mely a szeme előtt táncol, és neki legalábbis úgy rémlik, minden napsugarat felfog, mely átszűrődik a ponyvatető hasadékain. Minden csak lánc, csapda. És megindul. Olyan hévvel, hogy a közönség megtapsolja, miközben a hálós harcos először hátrál egy lépést. Markus az egyetlen utat választja, az űrzavart és a verejtéket és a vérszagot, a halált, ott vele szemben, amit el kell tiporni. Valaki őrá gondol mosolygó állarca mögött, valaki, aki annak idején megkívánta őt egy haldokló trák teste fölött. A méreg, mondja magában Iréne. Egyszer majd megtalálom a mérget, de most fogadd el tőle a boroskelyet. Légy te az erősebb, várd ki a te időd. A szünet, mintha túl hosszúra nyúlna, mint ahogy túl hosszúra nyúlik az az alattomos fekete folyosó is, amelyben kis szüneteket tartva visszatér a számokat ismétlő távoli hang.

Jean mindig azt hitte, hogy azok az üzenetek, amelyek igazán fontosak, egy bizonyos pillanatban minden szónál idébb vannak. Talán azok a számok többet mondanak, minden beszédnél többet jelentenek annak az embernek a számára, aki figyelmesen hallgatja őket, mint ahogy az ő számára is Sonja parfümje, a tenyerének a simítása a vállán, mielőtt elment. Sokkal, de sokkal többet mondott, mint Sonja szavai. Sonja természetesen nem érte be egy rejtjeles üzenettel, betűről betűre akarta elmondani neki, a végsőkig kiélvezve a dolgot. Megértem, hogy neked nagyon nehéz lesz, ismételte Sonja, de utálom a bujkálást, és inkább elmondom az igazságot. 546-662-289. Nem érdekel, hogy felmegy hozzád vagy sem, mondja Jean, most már semmi sem érdekel. Az újabb szám helyett most hosszú csönd következik. Ott vagy? Kérdi Jean. Igen, mondja Roland. A csikket elnyomja a hamutartóban, és sietség nélkül előkeresi a konyakos üveget. Csak azt nem tudom megérteni, kezdi Jean. Kérlek, mondja Roland. Az ilyen esetekben senki sem érti a dolgokat, és különben is semmire sem megy bele az ember, ha megérti. Sajnálom, hogy Sonja elsiette a dolgot, nem neki kellett volna megmondani neked. Az ördög vinnél, hát sosem végez már azokkal a számokkal. A halkhang, mint valami hangyavilág duruzsolása, most közelebbi és tömörebb csöndben folytatja az aprólékos diktálást.

0: De te, mondja ostobán Jean, akkor te...
1: Roland iszik egy korty konyakot. Mindig gondosan megválogatott szavakat használt, nem szerette a felszínes beszélgetéseket. Jean kétszer-háromszor is meg fog ismételni minden mondatot, más-más hangsúllyal, de csak hadd beszéljen, hadd ismételgessen, ez alatt ő megfogalmazza azt a rövid és megfontolt választ, amivel rendet teremt ebben a síralmas lelkizésben. Nehezen szedi a levegőt, egy testcsel és egy oldalirányú előre törés után kiegyenesedik. Valami azt súgja neki, hogy ez alkalommal a núbiai változtatni fog a támadás rendjén, hogy a háromágú szigony megelőzi majd a háló elhajítását. Jól figyelj, magyarázza Likasz a feleségének. Láttam, hogy csinálta Apta Júliában, mindig megtéveszti őket. Nem törődve a védekezéssel, vállalva a veszélyt, hogy belép a háló hatóterébe, Markus előreveti magát, és csak akkor emeli fel a pajzsot, hogy megvédje magát attól a csillogó folyamtól, mely villámként pattan ki a núbiai kezéből. Elvágja a háló szélét, de a háromágú szigony lecsap, és Markus combjából kifröccsen a vér, miközben a túlságosan rövid kart hasztalanul csattan a szigony nyelén. Megmondtam neked, kiabál Likasz. A prokonzul figyelmesen nézi a megsebzett combot, a vért, mely eltűnik az aranyozott lábszárvédő alatt. Szinte sajnálkozva gondol rá, hogy Iréne szerette volna megsimogatni azt a combot, megkeresni a szorítását és a melegét, nyöszörögve úgy, ahogy ő tud nyöszörögni, amikor ő szorongatja, hogy fájdalmat okozzon neki. Még ma éjjel meg fogja mondani neki. Érdekes lesz közben az arcát tanulmányozni, megkeresni a gyönge pontot tökéletes állarcán, mely a végsőkig közönyt fog színlelni, mint ahogy most meg figyelmes érdeklődést színlel a küzdelem iránt, mely lelkes üvöltésre készteti a küszöbön álló befejezéstől felcsigázott közönséget. Elhagyta a szerencséje, mondja a prokonzul Irénének. Szinte bűnösnek érzem magam, amiért elhoztam ebbe a vidéki arénába. Jól látni, hogy valami ott marad belőle Rómában. A többi meg itt marad a pénzemmel együtt, amit megtettem rá, röhög Likasz. Kérlek, ne légy ilyen, mondja Roland. Képtelenség így beszélni telefonon, mikor ma este találkozhatnánk is. Ismétlem, Sonja elsiette a dolgot. Én meg akartalak kímélni ettől a csapástól. A hangja most nem diktálja a számokat, most tisztán hallani Jean szavait. Nem érezni könnyeket a hangjában, és ez meglepi Roland, aki a szemrehányó szavak lavinájára számítva már előre felkészült a válasszal. Meg akartál kímélni ettől a csapástól, mondja Jean. Hazugsággal, persze, úgy, hogy megint becsapsz. Roland sóhajt, elveti a választ, amely az ásításig elnyújthatná ezt az unalmas beszélgetést. Sajnálom, de ha így folytatod, inkább leteszem, mondja, és először érezni valami kedves hangsúlyt a hangjában. Inkább holnap megkereslek, végül is kultúremberek vagyunk az ördögben. A hangja nagyon távolról diktál, 888.

Ne gyere, mondja Zsán, és mulatságos a számokkal keveredő szavakat hallani. Ne, 800, gyere, 88. Ne gyere soha többé, Roland. A dráma, a várható öngyilkossági fenyegetések, a bosszúság, mint amikor Marie José, mint amikor minden nő, aki tragikusan fogja fel a dolgot. Ne légy ostoba, tanácsolja Roland. Holnap majd jobban megérted. Hidd el, mindkettőnknek jobb így. Zsán hallgat, a hangyakerek számokat diktál. 100, 400, 1000. Hát akkor viszlát, mondja Roland, és megcsodálja Szonya utcai ruháját, aki az imént nyitotta ki az ajtót, és félig kérdő, félig csófondáros arccal megállt a küszöbön. Tudtam, hogy rögtön felhív, mondja Szonya, és leteszi a retikült meg az újságot. Viszlát, Zsán, ismétli Roland. A csönd íjként feszül meg a vonalban, míg nyersen meg nem töri egy újabb számjegy, 904. Elég már ezekből a hülye számokból, ordít Roland teljes hangerővel, és mielőtt levenné a kagylót a füléről, még hallja a kattanást a vonal túlsó végén, az íjat, mely útjára bocsátja ártalmatlan nyilvesszőjét. Bénán, tudva, hogy képtelen lesz elkerülni a hálót, amely rövidesen beborítja, Markus szembefordul az óriással, túlságosan rövid kardja mozdulatlanul mered a kinyújtott kar végén. A núbiai lazít a hálón, egyszer-kétszer most felszedi, kedvezőbb testtartást keres, még megpörgeti, mintha el akarná nyújtani a közönség csatakiáltását, mely egyre buzdítja, hogy végezzen az ellenfelével, és leengedi a háromágú szigonyt, miközben oldalt vetődik, hogy nagyobb lendületet adjon a döfésnek. Markus magasra emelt pajzsal megy a háló elé, és akkor egy torony omlik rá a fekete hústömegre. A kard belemélyed valamibe, ami föntebb felüvölt. A homok a szájába és a szemébe szóródik. A háló céltalanul zuhan a halra, mely fuldoklik.

0: Közömbösen fogadja a simogatásokat, nem érzi, hogy Jean keze reszket egy kicsit, és kezd kihűlni. Amikor az ujjak megcsúsznak a szőrén, és hirtelen görcsösen megtorpannak, a macska nagyot nyávog. Aztán hanyat fekszik, és várakozva kapálódzik, ami mindig megnevetteti Jeant. De most nem. A keze továbbra is mozdulatlanul hever a macska mellett. És épp csak egy új keresi még a szőre melegét. Gyorsan végigfut rajta, mielőtt újból megáll az állat meleg oldala és a gyógyszeres fiola közt, mely odáig volt. Átdöfött gyomorral telibe találva a núbiai felülőt, és hátravetődik. És abban az utolsó pillanatban, amikor a fájdalom olyan, mint a gyűlölet lángja, a testéből elszökő minden erő a karjába gyűlik, hogy belevágja a háromágú szigont a hasonfekvő ellenfél hátába. Rázuhan Marcus testére, és ahogy vonaklik, oldalt gördül. Marcus lassan mozgatja az egyik karját, a homokra szögezve, mint egy óriási csillogó bogár.
1: Nem gyakori eset, mondja a prokonzul Iréne felé fordulva, hogy két ilyen remek gladiátor megöli egymást. Gratulálhatunk magunknak, hogy ilyen ritka látványosságban volt részünk. Még ma este megírom a fivéremnek, ez talán megvigasztalja az unalmas házasságáért.
0: Iréne látja mozogni Marcus karját, a lassú és céltalan mozdulatot, mintha ki akarná tépni a veséjébe fúródott szigonyt. Elképzeli a prokonzult mesztelenül az arénában, ugyanazzal a nyeléig belefúródott szigonnyal. A prokonzul nem mozgatná a karját ezzel az utolsó méltósággal. Rúgkapálva vinnyogna, mint egy nyúl, bocsánatért esedezne a felháborodott közönséghez. Miközben elfogadja a kart, melyet a férje nyújt feléje, hogy felsegítse, még egyszer megállapítja. A kar már nem mozog. Egyetlen dolog maradt csak. Az, hogy mosolyogjon, hogy az értelemhez meneküljön. Úgy látszik, a macskának nem tetszik Jean mozdulatlansága, tovább várja a simogatást a hátán fekve. Aztán, mintha zavarná az az ujj az oltalánál, fülsértően nyávog egyet, és félfordulatot tesz, hogy elmenjen, kedvetlenül és

Bocsáss meg, hogy ilyenkor jöttem, mondja Szonya. Láttam a kocsidat a kapunál, és túl nagy volt a kísértés. Felhívott, ugye? Roland cigarettát keres. Rosszul tetted, mondja. Tudhatnád, hogy ez a feladat a férfit illeti. Végül is több mint 2 évig jártam Zsánnal, és rendes lány. Á, de az élvezet, mondja Szonya, és konyakot tölt magának. Soha sem tudtam neki megbocsájtani, hogy olyan ártatlan, semmi sem dühít jobban. De képzeld, először nevetett, meg volt győződve róla, hogy csak tréfálok. Roland a telefonra néz, a hangjára gondol. Zsán most mindjárt felhívja megint, és iszonyú kényelmetlen lesz, mert Szonya leült mellé, és most a haját simogatja, közben valami irodalmi folyóiratot lapozgat, mintha illusztrációkat keresne. Rosszul tetted, ismétli Roland, és magához húzza Szonyát. Hogy most jöttem, nevet Szonya, engedve az újaknak, melyek ügyetlenül keresik az első kapcsot. A lila fátyol befedi Iréne vállát, aki háttal áll a közönségnek várva, hogy a prokonzul még egy utolsó üdvözletet intsen. Az üdvrivalgásba már belekeveredik a mozgolódó tömegmoraja, a kijárathoz sietők és az alsó karzatokra igyekvők gyors futása. Iréne tudja, hogy a rabszolgák most vonszolják ki a holttesteket, és nem fordul hátra. Örömmel gondol rá, hogy a prokonzul elfogadta Likasz vacsora meghívását a tóparti villába, ahol az éjszakai levegőben majd könnyebben elfelejti a köznép bűzét, az utolsó kiáltásokat, azt a kart, amely lassan mozgott, mintha a földet simogatná. Nem esik majd nehezére elfelejteni, még ha a prokonzul gyötörni is fogja az elmúlt dolgok aprólékos felidézésével, amelyek nyugtalanítják. Egy nap majd megtalálja a módját, hogy a férfi is örökre elfeledje. A nép meg egyszerűen azt higgye, hogy meghalt. Majd meglátod, mit talált ki a szakácsunk, mondja Likasz felesége. Visszaadta a férjem étvágyát, és ettől éjjel Likasz nevet és a barátainak köszönget várva, hogy a prokonzul megnyissa a menetet a galéria felé. Az utolsó köszöntés után, ami még várat magára, mintha örömmel töltené el, hogy még mindig az arénát nézi, ahol most kampókkal megragadják és elvonszolják a hullákat. Olyan boldog vagyok, mondja Szonya, és az elbágyat Roland mellére fekteti az arcát. Ne mondd ezt, suttogja Roland, az ember hajlamos kedveskedésnek venni. Nem hiszel nekem, nevet Szonya. De igen, de most nem mond. Gyújtsunk rá!

Egy nap majd ilyen lesz a szobra, gondolja gúnyosan a prokonzul, miközben felemeli a karját, beállítja az üdvözlő mozdulatba, s hagyja, hogy kővédermesse a tömeg lelkes ünneplése, mely fáradhatatlanul győzi az immár két órája tartó cirkuszjátékot és a hőséget. Itt az ígért meglepetés pillanata. A prokonzul leengedi a karját, a feleségére néz, aki az ünnepségekre tartogatott kifejezéstelen mosolyával néz vissza rá. Iréna nem tudja, mi következik most, de úgy tesz, mintha tudná. Még a váratlan esemény is megszokottá válik, ha már megtanulta elviselni azzal a közönnyel, amit a prokonzul ki nem állhat, az ura szeszélyeit. Nem is fordul az aréna felé, előre látja a már elrendelt sorsot, a kegyetlen és egyhangú eseményt.

Az alacsony asztalon matat, míg végre megtalálja a cigarettát. Szonya szájába dug egyet, aztán odatolja a maga cigarettáját is, és egyszerre gyújtja meg őket. Alig néznek egymásra, álmosak. Roland megrázza a gyufát és leteszi az asztalra, amelyen valahol van egy hamutartó. Szonya alszik el elsőnek, s ő óvatosan kiveszi a cigarettát a szájából, hozzáfogja a magáét, és leteszi őket az asztalra. Aztán Szonya mellé csúszik, és nehéz, képek nélküli álomba zuhan. A csipketelítő láng nélkül ízik a hamutartó szélénél.

0: Érzi meg elsőnek a forró olaj, a föld alatti készletek tüzének a szagát. Hátul a tető rázuhan azoknak a hátára, akik tolakodva próbálnak utat törni maguknak az összetorlódott testhalmazban, mely eltorlaszolja a túlságosan keskeny karzatokat. Százával ugrálnak be az arénába, újabb kijáratokat keresve, de az olaj füstje eltörli a táncoló képeket. Egy vászonfoszlány lebeg a lángok szélén, és ráhull a prokonzúra, mielőtt még menedéket találna a császári galériára vezető folyosón. Iréne megfordul, ahogy meghallja a kiáltását, két ujjal finoman megfogja, és lerántja róla az izzó vásznat. Nem tudunk kimenni, mondja. Úgy összezsúfolódtak odalent, mint az állatok. Akkor Szonya felsikolt, szabadulni próbál az izzó ölelésből, mely kiszakította az álomból, és első jaj kiáltása elvegyül a Rolanéval, aki hasztalan próbál felülni, a fekete füst folytogatja. Még kiabálnak, egyre halkabban, amikor a tűzoltó autó teljes sebességgel befordul a kíváncsiskodókkal teli utcába.
1: A tizedikre, mondja a hadnagy. Nehéz lesz, északi szél fúj. Gyerünk!

0: 16 vreeg.
1: Hoofdinterhalen.

0: Sinaulia, ókori római zene. Hamza Eldin. Spoon Wizard.
1: A Kardja hegyével hanyag
0: Balkai Géza
1: aranyozott lábszárvédőit.
2: A vonalban összefutott beszélgetések sercegése hallatszik, valaki, aki számokat diktál, majd hirtelen csönd.

0: Nyugat-keleti diván, minden tűz, tűz. Julio Cortázar novelláját Nagy Mátyás fordította. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádiószínház műsorát.

Most jövök rá, ahogy mindent leírok, hogy ilyen lehetett másoknak a rulett vagy a lóverseny. Csak hogy én nem a pénzt hajszoltam, amikor egyszer csak az az érzés, meggyőződés kezdett elhatalmasodni rajtam, hogy egy metróablak hozza majd meg nekem a választ, a boldogságot. Éppen itt, ahol minden a legkönyörtelenebb szakadék jegyében történik, ahol az állomások közti útvonal jelzi és szabja meg visszavonhatatlanul a lent töltött időt. Mondom, szakadék. Hogy jobban megértsük, én abban reménykedtem, hogy talán egy tükröződő ablak üvegen sikerül majd az a szerencsés találkozás. Közben ott a sarokban egy lány maradni szándékozik. Elhelyezkedik az ülésen, mint aki még sok-sok állomást utazik az ismeretlen célig. Ez a másik lány pedig itt megfejthetetlen. Ám is megfejthetetlen volt. Egyenesen a támlának dőlve ült az ablak melletti ülésen. Már ott volt, amikor felszálltam az Etienne Marcel megállóban, és egy néger felállt a szemközti ülésről, úgy tűnt, senki sem érdekli. Nekem meg valami bocsánatkérést motyogva sikerült átcsúsznom a két szélső utas térde közt. Megálltam Anne előtt, és szinte tüstént, hisz ezért mentem le a metróba, hogy ismét játszam egyet, megkerestem Margaret arcát a tükröződő ablakban, és csinosnak találtam. Tetszett nekem a fekete haja, azzal az átlósan homlokába fésült kis frufruval.

0: át kell hidalnom azt a szakadékot, amit az emberek láthatóan észre sem vesznek. Bár ki tudja, mire gondol ez az agyonhajszolt tömeg, mely felszáll és leszáll a metrókocsikról. Hogy mit akar az utazáson kívül ez a tömeg, amely előbb vagy utóbb felszáll, aztán előbb vagy utóbb le is száll, s amely csak úgy összetalálkozik a kocsitérben, ahol már jó előre minden el van döntve, de senki se tudhatja, hogy mindnyájan együtt szállunk ele, hogy én szállok ele először, vagy pedig ez a papírtekercses sovány férfi, hogy a végállomásig megy ez a zöldruhás öregasszony, hogy leszállnak-e most ezek a srácok? Hát persze, persze, hogy leszállnak, hisz már fogják is a füzetüket, a vonalzókat, és nevetgélve, viháncolva közelednek az ajtó felé.
1: Nem igaz, hogy Margaret vagy Ann neve később terült volna ki, vagy hogy most így akarnám megkülönböztetni őket írásban. Az e fajta dolgok az első pillanatban adva voltak a játékban. Vagyis az ablakban megjelenő tükörképet semmi esetre sem lehetett Annak hívni, ahogy a velem szemben ülő lány sem nevezhettem Margaretnak, aki rám nézett, majd elfordította a fejét.
0: A fiú tekintete egyre csak abba az időtlen méla undorba veszett, amelyben úgy látszik, mindenki szeme elmerül, kikerülve a közvetlen látóteret. Csak a gyerekeké nem, akik mindaddig mereven nyíltan bámulnak a tárgyakra, amíg egy nap nekik is meg nem tanítják, hogy a résekbe helyezkedjenek, hogy azzal az illemtudó közömbösséggel nézzenek, de ne lássanak. Nehogy utitásnak, vagy bármilyen érzelmi kapcsolatra hajlandónak mutatkozzanak. Mindenki a saját buborékába zárva, zárójelek közé ékelve, gondosan ügyelve az idegen térdek és könyökök közti kötelező parányi levegősávra, egy-egy François vagy zsebkönyv mögé rejtőzve.

szinte mindig van, akinek a szeme, mint Anné, a valódi néznivalók közé furakodik, az űrbe, ebbe a semleges, lehetetlen térbe, amely az arcomtól a Figaróba merült férfiig húzódott. De Margaret, én akkor csupán azt láthattam előre, hogy Anne egyszer csak szórakozottan az ablak felé fordul majd, mire Margaret meglátja a tükörképem, az ablaküvegen találkozó tekintetek képét, amelyhez a sötét alagút elhalványult higany és mozgó lila plüss hátteret emel, és új síkban kelti életre az arcokat, eltünteti róluk a metrókocsi városi fényének rettenetes kréta állarcát, és legfőképp, ó igen, ezt le sem tagadhattad volna, Margaret, valósággal a szemük elé tárja azt a másik arcot az üvegen. Ugyanis a két tekintet találkozásának pillanatában megszűnik az önellenőrzés. Az ablakon megjelenő tükörképem nem az Annal szemben ülő férfi volt, akire egyébként Ann nem nézhetett nyíltan a föld alattin. Továbbá abban a pillanatban, amikor Ann hirtelen levette a tekintetét a vele szemben ülő férfiról, mert nem volt rendjén, hogy csak úgy bámulja, már nem Anne nézte a tükörképemet, hanem Margaret. De amikor ismét az ablak felé fordult, tüstént meglátta a tükörképemet, amely épp erre a pillanatra várt, hogy tolakodás és remény nélkül elmosolyodjon. Amikor Margaret tekintete Annéba ütközött, akár egy madár. Mindez egy másodpercbe is beletelhetett, talán még többe is, mert éreztem, hogy Margaret észrevette a mosolyt, amit Anne alig láthatóan, de helytelenített. Bólintott egyet, és a piros bőrtáskája csatját babrálta. Most már szinte jogosan mosolyoghattam. Margaret ugyan már nem nézett rám, mert Anne mozdulatai valahogy jelezték neki, hogy még mosolygok, de továbbra is tudott róla. Így többé egyiküknek sem kellett rám néznie. Elmerülhettek kicsinyes foglalatosságukban. A piros táskazárját vizsgálgatták szorgosan.

0: És ahogy annyi más lánnyal is történt, amikor egy-egy csatot, gombot vagy újságlapot igazgattak, most is a verem következett, ahol a remény és a rettegés összefonódott a halálra kínzó gyötrelmek görcsében, ahol az idő, akár egy második szív verni kezdett a játék pulzusán. Ettől a pillanattól kezdve minden föld alatti állomás más és más jövőt rejtett, ahogy a játék kívánta. Margaret pillantása, az én mosolyom és Anne hirtelen meghátrálása, hogy a táska csatját vizsgálgassa, egy szertartás nyitánya volt, amelyet minden észszerűségre fittyet hányva jó ideje játszom. Mert még a legrosszabb, meghiúsult találkozásokat is jobban szeretem a hétköznapi okság együgyű láncainál. Nem nehéz elmagyarázni, játszani annál inkább. Sokban hasonlít a vaktában való harchoz, a rezgő kolloid szuszpenzióhoz, amelyben minden irány egy-egy beláthatatlan útvonal sokágú fáját rejti magában.
1: A párizsi metró térkép. Ez a mondriani csontváz. Ez a vörös, sárga, kék és fekete ágerdő. Egy hatalmas, de összekötött állábakkal jól körülhatárolt területet ölel föl. És ez a fa a nap 24 órájából 20-at életben van. Sajgó nedv kering benne, mindig pontos céllal, amely leszáll a Sátlénál, vagy felszáll a Vozsirárnál, és átszáll az Odeonnál a Lamont-Piqué felé. 200, 300, vagy ki tudja, hány variációs lehetőség van benne, hogy minden beépített és beprogramozott sejtje újra és újra behatol a fa egyik részébe, és egy másikból jön elő. Hogy felbukkan a Galerie Lafayette-ből, és a Rue Gay-Lussac egy harmadik emeleti lakásába visz egy csomag törölközőt, vagy egy lámpát.

játékszabályom rögeszmeszerűen egyszerű volt. Gyönyörű, ostoba és zsarnoki. Ha megtetszett egy nő, ha megtetszett egy szemben ülő nő, ha megtetszett egy szemben az ablaknál ülő nő, ha a tükörképe összetalálkozott az én tükörképemmel az ablaküvegen, ha a tükörképem zavarba ejtette, vagy megnyerte, vagy meghátrálásra késztette a nő tükörképét az ablaküvegen, ha Margaret meglátta, hogy mosolygok, és Ann lehajtotta a fejét, és nagy igyekezettel a piros táskája csatját kezdte vizsgálgatni, akkor volt játék. Teljesen mindegy volt, hogy észrevették-e, vagy viszonozták-e, vagy tudomást vettek-e róla, hogy mosolygok. A szertartás első szakasza nem ment tovább ennél. Egy mosoly, amelyre a mosoly ihletője felfigyel. És akkor megindult a viaskodás a veremben. Gyomrot kínzott gyötrelmek, állomástól állomásra felfellobbanó remény. Emlékszem, milyen jól emlékszem arra a napra. Most Anne és Margaret volt, de egy héttel ezelőtt azzal a szőke lánnyal történt, aki a Montparnasse Bienvenue-nél szállt le, az egyik legkomiszabb állomásnál, ami azzal a bűzlő hidrájával minden esélyt megad, hogy kudarcot valljon az ember. Én a Port de Van felé szálltam át. Szinte azonnal már az első folyosón tudtam, hogy a szőke lány a Marie Dissy csatlakozás felé veszi majd az útját. Nem volt mit tenni. Még egyszer utoljára utána néztem, amint átment a folyosó kereszteződésen, majd láttam, hogy egyre távolodik, és felmegy egy lépcsőn. Ez volt hát a játékszabály. Ha megjelent az a mosoly az ablakon, jogosan követhettem a nőt. Majd türelmetlenül vártam, hogy ugyanarra a vonatra száll le át, mint amelyikre én még az utazás előtt elhatároztam magam. Aztán pedig, és ez máig mindig így történt, láttam, hogy nem az én folyosóm felé indul, így nem követhettem. Kénytelen voltam visszatérni a föld feletti világba, beülni egy kávéházba, és élni, éldegélni, míg apránként, órák vagy napok, vagy hetek múltán vissza nem tért belém a vágy, hogy ismét megpróbáljam. Hát, ha minden összetalálkozik egyszer, nő és ablaküveg, elfogadott vagy visszautasított mosoly, metrócsatlakozás, és akkor végül, igen, akkor jogom lesz, hogy megközelítsem, hogy kiejtsem előtte az első szót, amelyben annyi idő rekedt már meg, akárcsak az a végtelen tusakodás ott a verem mélyén, a kínok görcsében.

Most a Saint-Sulpice állomásra érkeztünk. A mellettem ülő utas felállt és leszállt. A férfi is egyedül maradt a szemközti ülésen. Már nem nézegette a táskáját. Egyszer-kétszer szórakozottan megcírógatott a szemével, aztán egy gyógyfürdő hirdetésbe veszett a tekintete, mely ott égtelenkedett a kocsi négy sarkában. Nem nézett rám egy ideig az ablakban, de ez épp a kapcsolat, a rejtett szívdobogás bizonyítéka volt. Talán félénk volt. Vagy egyszerűen képtelenségnek tartotta, hogy elfogadja ennek az arcnak a tükörképét, amely majd ismét rámosolyog. És azért is volt fontos, hogy megérkeztünk a Saint-Sulpice-re, mert már csak 3 átszálló hely maradt a hátralévő 8 állomás közül a végállomásig. És ha a 3 állomás valamelyikén száll le, még van esélyem, hogy találkozunk. Amikor a Saint Placide-nál fékezni kezdett a vonat, egyre csak őt néztem. A tekintetét fürkésztem, melyet szelíden a kocsi tárgyain tartott, mint egy beismerve, hogy reménytelen várni. Hogy ismét a tükörképre nézzen, amely csak arra várt, hogy rámosolyoghasson.

nem szállt le a Szent Placidnál. Amit tudtam előre, még mielőtt fékezni kezdett volna a vonat. Mert az utasok készülődni szoktak. Különösen a nők, akik idegesen igazgatják a csomagjaikat, összehúzzák a kabátjukat, hogy elfordítják a tekintetüket, amikor felállnak, és kerülgetik a térdeket, amikor a sebesség csökken és megbénítja, megtántorítja őket. Anne szeme végig siklott az állomás reklámjain, Margaret arca pedig homályba borult a peron lámpái alatt, így nem tudhattam, hogy rám nézette ismét vagy sem. Az én tükörképem amúgy sem lett volna látható a neonok, a fényképreklámok, a ki- és beszállók kavargásában. Ha a Montparnasse Bienvenue-nél száll le Anne, nincs sok esélyem. Ott egy négyes elágazást tett lehetetlenné minden előrelátást. Amikor nem szállt le, tudtam, hogy már csak egyetlen egy állomás maradt, ahol még követhetem, szemben a három utolsó megállóval, ahol már úgyis minden mindegy volt. Ismét Margaret szemét kezdtem kutatni az ablakon. Némán, mozdulatlanul igéztem, ami úgy hatott rá, mint valami követelés, mint a hullámverés, és rámosolyogtam, úgy, hogy lehetetlen volt, hogy Anne ne vegyen tudomást róla. Margaretnak pedig el kellett fogadnia, még ha nem nézett is a tükörképemre, amelyet beborított a Denfer Rocheróra torkolló alagút félhomája. Talán a működésbe lépő fékek mozgatták meg Anne combján a piros táskát. Talán csak az unalom emelte föl a kezét a homlokát átszelő frufruhoz. Ez alatt a 3-4 másodperc alatt, míg a vonat beállt a peronra, a gyötrelmek a verem bőrfalába mélyeztették a fullánkjukat, hogy ismét belülről győzzenek le. Amikor Anne egyetlen nyílt mozdulattal felegyenesedett, és amikor megláttam hátulról két utas közt, talán még mindig képtelen módon Margaret arcát kutattam a sok fénytől, mozgástól káprázó ablakban. Szinte öntudatlanul követtem, mintha tehetetlen árnyéka lettem volna a testnek, míg csak fel nem eszméltem, hogy mielőtt állok, hogy most visszavonhatatlanul a végső kettős választás elé kerülök.

0: játék szertartásának utolsó felvonásában fogalmam se volt, hogy Anne, hogy Margaret a lényédőszkőre száll le át, vagy pedig egyenesen fölmegy az utcára, mégpedig gyorsan. Bár mindegy, mert ezen az állomáson nincs az a sok vég nélküli folyosó, mint másutt. Láttam, ahogy a tömegben halad előre, a piros táskája akár egy játékinga, a feje magasra emelve, az irányjelző táblákat kereste, egy pillanatig habozott, aztán bal felé fordult. Bal oldalt pedig az utcai feljárat volt. A piros retikül megy fölfelé az utcára. Lépésről lépésre meglepben a lány haja a vállán. Késő este volt már. Fagyos lett a levegő. A szemerkélő esőben és a meglódoló szélben egy-két hópehely is hullott. Tudom, hogy nem ijedt meg Anne, Margaret, amikor melléje léptem, és azt mondtam, lehetetlen, hogy csak így elváljunk, még mielőtt találkoztunk volna.
1: Később a kávézóban elmondtam, hogy semmit sem értek, hogy Marie Claude a nevem, hogy megbántott a tükörkép mosolyával. Hogy egy percig azt latolgattam, hogy felállok és máshova ülök. Hogy nem láttam, hogy követ, és hogy nem féltem az utcán. Ellenkezőleg a szemébe néztem.
0: A csinzánóját kortyolgatta és mosolygott. Nem szégyelte a mosolyát, se azt, hogy szinte rögtön megadta magát a tolakodásomnak a nyílt utcán. Ebben a pillanatban, amikor szinte úsztam a boldogságban, mintha hanyat fekve hullámokon ringatóztam volna, és a magányból nyárfák közé szöktem volna, nem mondhattam el Marie Claude-nak mindazt, amit ő őrültségnek, rögeszmének hitt volna, ami ugyan az is volt, csak másképp, az élet partjairól nézve. Így a frufrujáról, a piros táskájáról beszéltem neki, és hogy nem aszfaltbetyárságból, nem is unalomból mosolyogtam rá, hanem hogy odaadjak neki egy virágot, ami ugyan nem volt nálam, de tetszett, mint jelkép, és hogy milyen jót tett velem, hogy vele szemben utaztam. Aztán még egy cigaretta, még egy cinzano. Egy pillanatig sem voltunk érzelgősek, szinte ismert, megszokott hangon beszélgettünk. Szánalom nélkül néztük egymást.

0: Minden szerelmes emlékezet őrzi a maga bűnbánó Magdolnáit. És az enyém, tudd meg, ott, ahol vagy, a szőke dohány illata, mely visszaröpít a te kalászba szökkenő éjszakádba, a te mélyebb bőröd szélruhamába. Nem az a dohány, amit leszívunk, a füst, amely a torkunkat tapétázza ki, hanem az a bizonytalan, kétértelmű illat, amit a pipa hagy az ujjakon, és ami az egyik pillanatban egy vigyázatlan mozdulatnál felemelkedik a maga élvezet ostorával, hogy felágaskodjon tőle az emléked, a hátad árnyéka a lepedők fehér vitorlája előtt.
1: Azt hiszem, Marie-Claude épp úgy magához engedett, beléptetett a jelenébe, mint ahogy Margaret viszonozta volna a mosolyomat az ablakon, ha nincs benne annyi előítélet, annyi ne válaszolj, ha megszólítanak az utcán, vagy ha cukorkával moziba akarnak csalogatni. Olyannyira, hogy Marie-Claude miután megszabadult Margaretnak szánt mosolyomtól, Marie-Claude az utcán meg a kávéházban már azt gondolta, hogy jó volt az a mosoly. Hogy az az ismeretlen ott lent nem új hódítás reményében mosolygott Margaretra, és hogy az a képtelen mód volt, ahogy megközelítettem, az egyetlen elfogadható viselkedés, az egyetlen ürügy, hogy megszólítsam, hogy igen, megihatnánk egy pohárkával, beszélgethetnénk egyet egy kávézóban.

0: Nem emlékszem már, mit mesélhettem el magamról. Talán mindent. Csak a játékot nem. De hát akkor alig valamit. Aztán egyszer csak kocogásba kezdtünk, valamelyikünk elsütötte az első viccet, kiderítettük, hogy ugyanazt a cigarettát kedveljük mind a ketten, meg hogy szereti a pipadohányom illatát, na meg Catherine Deneuve-t. Megengedte, hogy egész a kapuig kísérjem. Bizalmasan kezet nyújtott, és megígérte, hogy ott lesz kedden ugyanabban az időben, ugyanabban a kávézóban. Beültem egy taxiba, hogy visszamenjek abba a negyedbe, ahol lakom. Most először voltam magamban, mint valami valószínűtlen, idegen országban. Egyre csak azt ismételgettem, hogy igen, hogy Marie-Claude, meg hogy Denfer Rocheró. Közben behunytam a szemem, hogy még jobban emlékezzem a fekete hajára, hogy hogy billegeti a fejét, mielőtt megszólal, vagy elmosolyodik. Pontosak voltunk. Filmekről és a munkánkról beszélgettünk. Egyes ideológiai különbségeket tárgyalgattunk, és ő továbbra is elfogadott engem, mintha csodálatos módon okok és kérdezősködés nélkül is meg volna elégedve ezzel a jelennel. Úgy tűnt, hogy még azt sem veszi észre, hogy valami bárgyú alak könnyűvérű vagy ostoba lánynak nézte volna. Még azt is becsülte bennem, hogy nem akartam egy padra ülni vele a kávézóban, hogy nem karoltam át a Rue Frodevon a bizalmasság első jeléül, hogy nem akartam fölmenni vele, pedig tudtam, hogy csak nem egyedül lakik egy negyedik emeleti lakásban, hisz gyakran távol van a húga. Talán csak a gyötrelmeimet nem gyanította. Háromszor vagy négyszer is találkoztunk, de egyszer sem kínoztak, dermedten vártak a veremben. Még egy nap fel nem fedeztem őket, mintha mindaddig nem is tudtam volna róluk. De azok a keddek. Megérkezem a kávézóba. Elképzelem, hogy Marie-Claude már biztos ott van, vagy látom, amint fürge léptekkel belép ez a visszatérő barna lány, aki oly ártatlanul küzdött feltámadt gyötrődéseim ellen, és a játék megszegése ellen is, amelyet csak is ő menthetett meg egy-egy rövid, langyos kézszorítással, meg azzal a homlokába lógó frufrujával. De egyszer csak rájöhettem. Némán rám merett. Várt. Képtelenség, hisz még nem árult el a lankadó erőm, amellyel további haladékért küzdöttem, hogy ne kelljen bevallanom, hogy Marie-Claude ellenére visszajövőben vannak azok a kínok. És Marie-Claude ellen is, aki nem érthette az egészet, csak némán rám merett, várt. Inni, dohányozni és beszélgetni, a végsőkig védelmezni ezt az édes, vívódás nélküli szünetet, és tudakozódni a mindennapi életről, a napi rendjéről, meg iskolás húgáról, és az allergiájáról, vágyakozni erre a homlokába fésült fekete frufrura, és őt magát kívánni, mint végcélt, mint az élet utolsó metrójának valóban utolsó állomását, és akkor valóban ott a verem, a távolság az én székemtől addig a padig, ahol csókolóztunk, ahol először szívtam magamban Marie-Claude illatát, még mielőtt a karomban egész a házig vittem, föl a lépcsőn, és annyi ruha, és annyi várakozás után végre levetkőztünk.
1: Ne nézz rám a távol létből, azzal a kissé gyermetek komolysággal, amelytől olyan lett az arcod, mint egy fiatal núbiai fáraó maszkja. Azt hiszem, abban mindig egyetértettünk, hogy csak az élvezetet és az alkohol érzéki mulatságait, meg az éjféli kihalt utcákat fogjuk megadni magunknak. Belőled annál többet tartogatok magamban. de az emlékben mesztelenül és felgerjedve térsz vissza hozzám. A mi legbiztosabb bolygónk az az ágy volt, ahol lassú, uralkodó geográfiák születtek az utazásainkból. A sok kedves vagy vonakodva megtett partra szállásból, a gyümölcskosarakkal vagy lapoló íjászokkal teli követségekből, és minden egyes tócsát, minden egyes folyót, és minden egyes dombot, és minden egyes síkságot. Kimerítő éjszakák hosszú során hódítottunk meg. Szövetségesek vagy ellenségek gomor országgyűlései közt.

0: aztán megmondtam neki. Emlékszem a temető falra, és hogy Marie-Claude nekidőlt, hagyta, hadd beszéljek, miközben a kabátjába, abba a forró mohába rejtette az arcát. Ki tudja, meghallotta-e minden szavam, hogy egyáltalán megértette. Mindent elmondtam neki. A játék valamennyi részletét, a valószínűtlenségét, amiről már annyi lánnyal meggyőződtem, akik mind eltűntek egy-egy folyosó végén, és végül mindig a kínok. Zokogott. Éreztem, hogy reszket mellettem, pedig engem is betakart. És a halottak falának dőlve egész testével tartott. Semmit se kérdezett. Nem érdekelte, hogy miért vagy mióta. Eszébe sem jutott, hogy harcra kelljen egy gépezettel, amelyet egy visszájára fordított élet, város, eszme alkotott. Így csak sírdogált, akár egy megsebzett kis állat, erőtlenül ellenállva a játék győzelmének, a veremben dühött táncot járó gyötrelmeknek. A házuk kapujában mondtam neki, hogy még nincs veszve minden, csak kettőnkön áll, hogy megkíséreljünk egy szabályos találkozást. Már ismeri a játékszabályokat. Talán most már kedveznek nekünk, ha csak egymás keresésével foglalkozunk.
1: Azt feleltem, ki tudok venni 2 hét szabadságot, és majd utazok egy könyvvel a kezemben. Hogy ne legyen olyan nedves, rideg az idő a föld alatti világban. Vonatról vonatra szállok majd át, és várok rá. Közben olvasok, és hirdetéseket bámulok. Most nem akartunk rágondolni, hogy milyen valószínűtlen ez. Vagy ha netán összeakadnánk az egyik vonaton, az még nem elég. Ezúttal nem hiányozhat semmi az előírtakból.
0: Kértem, hogy ne töprengjen. Hagyja, hadd fusson a metró. Ne sírjon ez alatt a 2 hét alatt, míg keresem. Hallgatólagosan megegyeztünk, hogy ha lejár a határidő, és még egyszer sem találkoztunk, vagy csak addig voltunk együtt, míg 2 folyosó el nem választott egymástól, többé nincs értelme, hogy visszamenjünk a kávézóba, a kapujukba. Annál a külvárosi lépcső feljárónál, amelyet egy narancsszínű lámpa fény lágyan a magasba emelt, föl Marie-Claude másához, oda a szobába, a bútorok közé, ahol mesztelenül alszik. Megcsókoltam a haját, megsimogattam a kezét. Ő nem kereste a számat. Egyre távolodott, aztán hátulról láttam, amint megy fölfelé egy másik lépcsőn. E lépcső rengeteg egyikén, amely minden lányt magával ragad, úgyhogy nem tudom követni őket. Gyalog mentem haza. Gyötrelmek nélkül, üresen, kitisztulva az új reményre. Most nem bánthattak a kínok. Újra kezdődik a játék, ahogy már annyiszor történt, de ezúttal csak Marie-Claude-tal játszom.

0: Hétfő reggel a koronállomásnál mentem le, és késő éjjel a Max Dormoynál jöttem föl. Kedden a Kriménél. Szerdán a Philipp Augustnél kezdtem el, pontosan a játék szabályait követve. 15 állomás, köztük 4 átszállóhely. A 4 közül az elsőnél tudom, hogy a Sermonteuil vonalra kell átszállnom. A másodiknál pedig a Clichy-Port-Dauphin felé. Minden különösebb meggondolás nélkül választottam az irányokat, mert lehetetlen volt bármilyen meggondolás.
1: Marie-Claude talán a házukhoz közel szállt föl, a Denfer-Rochereau-nál vagy a Corvisart-nál. Vagy épp a Pasteur-nál szállt át Falgier irányába, a mondriáni fa ezernyi kiszáradt ágán, véletlent kísértő vörös, kék, fehér, szaggatott vonalain. Csütörtök, péntek, szombat. Nézni valamelyik peronról, ahogy jönnek be a vonatok, a 7-8 kocsit, mohon nézni őket, ahogy lelassulnak, az utolsóhoz szaladni és felszállni, de nincs a kocsiban Marie-Claude. A következő megállóban leszállni és megvárni a következő vonatot, aztán tovább az első átszállóhelyig, látni, hogy Marie-Claude nélkül jönnek egymás után a kocsik, elengedni egy-két vonatot, felszállni a harmadikra, elmenni a végállomásig, visszajönni egy állomásra, ahol át lehet szállni egy másik vonalra, elhatározni, hogy csak egy negyedik vonalra szállok föl, feladni a keresést, és felmenni ebédelni, és szinte mindjárt visszatérni egy keserű cigarettát szívva, leülni egy padra, míg befut a második, az ötödik vonat.

0: Akkor egy szórakozott mozdulattal végighúzom a kezem az arcomon, és az ujjaimon érződő dohányillat ismét elhoz téged, hogy kiszakítson engem ebből a megszokott jelenből. És antilopnak rajzol ki téged, annak az ágynak a mozivásznán, ahol egy futó találkozás végtelen hajóútjait éltük át. Párhuzamos nyelveket tanultam meg veled. A tested mértanának a nyelvét, mely reszkető tantételekkel telítette a számat és a kezemet. A te másfajta beszéded nyelvét. Sziget lakó nyelvedet, amely oly sokszor zavarba ejtett engem.
1: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök. Gyötrelmek nélkül, mert még reménykedtem. Mert még most is reménykedem a Heminver állomásnak ezen a padján. Kezemben ezzel a jegyzet füzettel, amelybe csak azért írok, hogy egy másik időt teremtsek. Hogy ne csak ez a vég nélküli sodrás legyen, amely a szombat felé röpít, amikor talán minden véget ér. Egyedül maradok, és érzem majd, hogy megint felélednek azok a gyötrelmek, és mardosnak, és veszett fullántjukkal új játékba hajszolnak, és újabb Marie Claude-ok, többszöri ismétlés minden kudarc után, és a rákos újrakezdés. De ma csütörtök van. A Heminver állomáson vagyok. Kint most esteledik be. Még bármit el lehet képzelni. Talán még az sem tűnik túlságosan hihetetlennek, hogy a második vonaton, a negyedik kocsiban, hogy Marie Claude ott az ablak melletti ülésen, hogy meg is látott, és feláll, és kiált egyet, amit rajtam kívül senki sem hal meg. Csupa fül vagyok, és rohanok, hogy felugorjak a tömött kocsira, betuszkolom a méltatlankodó utasokat, bocsánat kérő szavakat mormolok, amit nem várnak, és nem is fogadnak, és már ott is állok a kétszemélyes ülés előtt, amelyet lábak, esernyők és csomagok foglalnak el. No, és Marie Claude az ablaknak nyomott szürke

szőke dohány illatától újból felemelkedik a dadogás. Annak a sötét dalákának a reszketése, tudom, hogy az ajkam azt a rejtett, reszkető ajkat kereste. Az egyetlen ajkat, amely átadta magát a félelmének. A rózsaszínű és bronz színű izzó körvonalakat, amelyek belerántottak téged az én legszertelenebb utazásomban.

0: Nincs szükség beszédre. Semmit se lehetne mondani e fölött a szemtelen fal fölött, amelyet bizalmatlanná tesz a sok arc és esernyő, ami elválaszt Marie Claude-tól. Három átszálló hely marad. Marie Claude biztosan majd ezek közül választ egyet. Végig megy a peronon, aztán valamelyik folyosón folytatja az útját, vagy megkeresi a kijárati lépcsőt. És ez nem egyezik az én választásommal, amit ezúttal nem másítok meg. A vonat befut a Bastille megállóba, és Marie Claude a kocsiban marad. Kibeszállnak az emberek, valaki üresen hagyja a mellette levő helyet, de nem megyek oda. Képtelen volnék odaülni. Nem tudnék ott remegni az oldalán, mert most biztosan ő is remeg.
1: A simogatás szövevény fehér és fekete gombolyagokká változtatott minket a lassú táncban, melynek során az egyik a másikra nehezedett, hogy azután hagyja, hogy elárassza a combok és karok buja szorítása, szelíden forogva és szétszakadva, míg ismét összetekeredtünk, és újra átéltük a zuhanásokat a magasból a mélybe. Mint a lovas vagy a csikó, az íjász vagy a gazella, a szembeszálló hippogrifek, az ugrás közepén tartó delfinek.
0: Most a Ledru Rollin és a Froderb Salinyé következik. Ez a két állomás nem átszálló hely. Marie Claude tudja, hogy nem követhetem, és nem is mozdul. A játékot a Rue d'Hydrónál, vagy a Domestnénél kell lejátszani. Amikor a Rue d'Hydróba ér a vonat, elfordítom a tekintetem. Nem akarom, hogy tudja, nem akarom, hogy rájöjjön, hogy nem ez az. Amint kifut a vonat, látom, hogy nem mozdult, hogy van még egy utolsó reményünk. A Domestné megállóban csak egyetlen csatlakozás van, és az utcai feljáró piros vagy fekete, igen vagy nem. Ekkor egymásra nézünk. Marie Claude felemeli a fejét, hogy szemtől szembe rám nézzen. Ez vagyok én, akit néz. Amint az ülés fogantyújába kapaszkodom, épp oly sápadt, mint az, amit nézek, mint Marie Claude vértelen arca. A piros táskáját szorongatja, s mindjárt megmozdul, hogy felálljon, miközben befut a vonat a Domestnéi állomásra.
1: És ahogy mindig történni szokott, abban a mámorban nem éreztem azt, amit most felidéz az emlék a bizonytalan dohányillatból. De ez a mohos illat, ez a szellemként bolyongó fahéj illat megtette a maga titkos útját. Kiindulva a szükséges és pillanatnyi feledésből, a test elmondhatatlan játékából. Nem voltál sem íz, sem illat. A te legtitkosabb országod olyan volt, mint a tükörkép és a kapcsolat. Ebben a bizonytalan vaníliaszagú dohányillatban, amely ma az ujjaimat elborítja,

felébred az az éj. Lehúnyom a szemem, és a múltban beszívom a te titkosabb testednek ezt az illatát. És szeretném nem nyitni fel a szememet erre a jelenre, amelyben olvasgatok, metrózok, és még azt hiszem, hogy élek.

0: elhangzott Fámák és Dulimanók.
1: Az összeállítás Julio Cortázar, A te mélyebb bőröd és egy zsebben talált kézirat című novellái alapján készült.
0: Fordította Nagy Mátyás és Solc László.
1: Közreműködött Murányi Tünde és Szatmári Attila.
0: Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották.
1: E-mail címünk fmarko@tonline.hu.
2: A hangfelvétel 2006-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Késő esti krónika.
4: A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 22 óra, jó estét kívánok, a bemondó Gábor Anikó, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden.
6: Szakemberek szerint csak átmeneti ármérséklődést hozhat az üzemanyagpiacon az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízel megállapodás.
5: Már elérhető az azbesztmentesítési pályázat, de az érintett városok közül több nem fér hozzá a forrásokhoz.
6: A generatív mesterséges intelligencia káros hatásaira hívják fel a figyelmet dalszerzők.
5: Megdőlt a korábbi rekord, szeptember végéig 834 ezer magyar turista utazott Horvátországba.
6: Holnap felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízel megállapodás csak átmeneti ármérséklődést hozhat az üzemanyagpiacon. Az egyességet az ukrán elnök és több politikus is bírálta, mert szerintük az orosz üzemanyagból származó bevételek Moszkva háborús kiadását segíthetik. Kócán Dávid összefoglalója.
7: A VT, illetve a Brent ára az csökkenésnek indult, és összességében egy megnyugvás irányába tett lépésről lehet szó, de a teljes megoldás azonban még nem érkezett el a globális dízelpiacon.
8: Értékelte az Egyesült Államok és Oroszország közötti dízelszállításról szóló megállapodás hatását az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs emlékeztetett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint Oroszország több százezer tonna dízelüzemanyagot exportálhat az amerikai és a világpiacra. A megállapodás célja az üzemanyagárak mérséklése. Az első több mint 300 000 tonnás szállítmányt novemberben további 500 000 tonna, majd újabb nagy mennyiség követheti. Washington ennek érdekében átmenetileg enyhített az orosz dízelre vonatkozó szankciókon. A szakértő hangsúlyozta, hogy a megállapodás a jelenlegi piaci helyzetben mindkét félnek előnyös. Az Egyesült Államok szempontjából a novemberi időközi választásnak is szerepe lehet a döntésben.
7: Az amerikai fogyasztók nagyon nehezményezik azt, hogy az utóbbi napokban már 6,5 dollár felé kúszott a dízelolaj gallononkénti ára, és ezért nyilván valamit kellett tennie a kormányzatnak. Ez a bejelentés már meg is tette a hatását, a piacok kedvezően fogadták, elindultak lefelé az árak. Másik oldalról meg így Oroszország bevételekhez jut, később majd a finomítói kapacitásait fel is pörget, és egyébként a sajtóhírek arról szólnak, hogy akár 3 millió tonna orosz dízelolaj is érkezhet a világpiacra.
8: A kutatási igazgató emlékeztetett arra, hogy több európai ország vezetője, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is bírálta az egyességet, amely által szerintük jelentős bevételhez jut Oroszország, közvetve hozzájárulva így az ukrajnai háború finanszírozásához. Pásztor Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodás csak átmeneti megoldást jelent, ugyanis a globális energiapiac problémáinak egyik fő forrása a hormuzi szoros körüli bizonytalanság. A szakértő emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió tiltja az orosz tengeri nyersolaj és a finomított kőolaj termékek importját. Az amerikai-orosz megállapodás ugyanakkor közvetve a világpiaci árakra, így akár a magyarországi üzemanyag árakra is hatással lehet.
7: Dízelből, hát nem is teljesen, de azért nagy részt kvázi önfenntartó finomítását tekintve Magyarország, ugyanis a 103-battai finomító 65-70%-át azért el tudja látni a magyarországi felhasználásnak a többi import, tehát hogy másodkörös hatások értelemszerűen jelentkezhetnek, de az Európai Unióban közvetlen behozatal, most már ugye azt lehet mondani, hogy több mint fél éve nem lehetséges.
8: Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz dízel importját.
5: Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást.
6: Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat.
5: Talán már a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingens Hanomat című finn lapnak adott interjújában.
6: A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. A kormányfő a kabinet egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd.
5: Műtéten esik át a következő napokban 14. Leó pápa, miután az orvosok tüdőelváltozást fedeztek fel nála.
6: Az operáció a következő napokban lesz, ezt maga az egyház fő jelentette be, aki a vasárnapi úrangyala imádság alkalmával beszélt az egészségi állapotáról. Azt egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
4: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra
3: mindenkié.
5: Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegéből pályáznának az érintett városok a mielőbbi aszbesztmentesítésre, azonban a jelenlegi pályázati feltételeknek az elvált laboreredmények alapján még a legtöbb szennyezett területtel rendelkező Szombathely sem felel meg, mondta Győr polgármestere.
6: Pintér Bence szerint a sikeres pályázathoz az kell, hogy méréssel igazolják a szennyezettséget, de a valós kiporzás a levegőben nem jelenik meg. Hozzátette, a másik probléma az, hogy a mentesítéshez szükséges összeg 30%-át önerőből kellene finanszírozni az önkormányzatoknak, ami komoly megterhelést jelentene a városok költségvetésében.
9: Mi most a Szombathelyi polgármester együttműködve írtunk levelet a két minisztériumnak, ugye az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak, illetve az önkormányzatokért felelős vidékfejlesztési minisztériumnak. Jeleztük ezeket a problémákat, és bízunk benne, hogy így módosítják a pályázatot. Nálunk az a munka, amit el kéne végezni legsürgősebben, az nagyjából 400 millió forintos munka. Erre nincsen jelen pillanatban keret.
5: Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak.
6: Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak, a tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szinte elővizsgára jelentkezett. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból az írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek.
5: A generatív mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet az Artisius és az Előadó Művészi Jogvédő Iroda. Közös nyilatkozatot adtak ki, amelyet több ismert zenész és művész is aláírt. Csüri Fanni Noa összeállításából az is kiderül, hogy a mesterséges intelligencia által előállított tartalmak milyen károkat okoznak a művészeknek, és miként higítják fel a kultúrát.
10: Az imént hallott részlet egy ismert magyar népdal feldolgozása. A felvételen Bíró Ada, a közmédia mesterséges intelligencia által generált műsorvezetője hallható, aki drum and bass stílusban adja elő a számot. A generatív AI-jal bárki bármilyen hangzású darabot létrehozhat. A technológia képes arra, hogy alkosson például egy Michael Jackson stílusú, de teljesen új zeneszámot. A jelenséggel kapcsolatban viszont számtalan jogi probléma merül fel. Ezekre hívja fel a figyelmet az Artisius Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és az Előadó Művészi Jogvédő Iroda közös nyilatkozata. Az AI manifesztó szerint a mesterséges intelligencia generált művek felhigítják az emberi kultúrát, és utánzó képességükkel gyors ütemben rontják a művészek hitelességét. A mesterséges intelligencia a szerzők és előadók engedélye nélkül használja a műveket, az interneten megjelenő AI alapú szerzemények pedig veszélyeztetik a zenészek megélhetését. A felhívás készítői szerint a generatív mesterséges intelligencia alkalmazásában ezért azonnali, össztársadalmi fellépésre van szükség. Azt kérik a törvényhozóktól, hogy védjék meg a magyar kultúrát az AI okozta káros hatásoktól. Ehhez szerintük egyebek mellett arra van szükség, hogy a Gen AI zenegenerátorokat ne lehessen a szerzők és előadók engedélye nélkül betanítani, és az ne utánozhasson konkrét művészt az érintett hozzájárulása nélkül. A felhívásban a művészek igazságos jövedelmezőségére is kitérnek. Erről Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, gitáros zeneszerző, szövegíró is beszélt, aki a Singer Songwriter podcast vendége volt.
11: Az egész világ a féle mesterséges intelligencia lázban ég, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott zeneművek, amelynek alapjai egyébként valódi zenei alkotóművészek szerzeményei, végül is olyan módon kerüljenek forgalomba, hogy azokért az eredeti szerzők semmiféle kompenzációban nem részesülnek. És hogy ezt hogy lehet megoldani, hát ez most azt hiszem a zenei jogvédelem egyik legkomolyabb feladata.
10: A mesterséges intelligenciával való visszaélés miatt az Egyesült Államokban egy zenész a napokban másfél év börtönt és pénzbüntetést kapott. Erről írt a Telex. Michael Smith a technológia segítségével hamis felhasználói profilokkal generált megtekintést a saját maga által feltöltött, AI-jal létrehozott zenéinek, és ezzel több mint 4,5 milliárd forintnak megfelelő dollárt keresett. Az AI manifestót Bródi János mellett a kezdeményező szervezetek vezetői, valamint többek között Lovasi András, Falusi Marian és Tóth Vera is aláírta. A felhívást a döntéshozókhoz is eljuttatják.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Az áfonyás málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú, kék Balaton elnevezésű édesség lett a Balaton sütije idén. A mindenmentes kategóriában a balatoni hab nevű desszert, még a juniorok között a balatoni kert nevű alkotás bizonyult a legjobbnak.
6: A versenyre 27 desszerttel pályáztak a cukrászok, mondta a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Stadler Szentpéter Ildikó hangsúlyozta, a cél, hogy a régió ízeit megmutassák a közönségnek, valamint egy széles körű összefogás a cukrászok között. Hozzátette, a nevezők ezúttal is sokféle alapanyagból merítettek inspirációt.
13: Nagyon különböző alkotások érkeztek, legyen a szőlő, vagy dió, füge, bor, valaki még sört is tett a süteménybe, tehát olyan ízvilágot mutassanak meg nekünk a receptek, a történeteken keresztül, ami számukra Balatont jelenti. A felhasználhatóságot értékeltük, a textúrát, a küllemet, tehát több pontozás is volt a zsűri részéről, de elsősorban azt néztük, hogy van-e története.
5: Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista utazott Horvátországba, ahol több mint 4 millió vendégészakát töltöttek el, derül ki a horvát idegenforgalmi közösség legfrissebb adataiból.
6: A magyar vendégek száma 12%-kal, a vendégészakáké pedig 10%-kal haladta meg 2025 azonos időszakának adatát. Kis Robert Rihárd turisztikai szakújságíró szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok utazási kedve továbbra is töretlen. Ezt a folyamatot a forint erősödése mellett az is segítette, hogy tengerpartjával Horvátország még mindig rendkívül vonzó úti cél a hazai utazók számára.
14: Az ottani Zimmerfrei az mindig is divatos volt a magyar turisták körében, most is nagyjából a fele az utazóknak ilyen beszáll meg. Ami viszont nagyon sokat emelkedett, az a szállodáknak a vendégforgalma, már főként a magyar turistákat illetően, tehát mi most már a négycsillagos szállodákat előszeretettel választjuk Horvátországban, és az utóbbi időben voltak is ott fejlesztések, úgyhogy a magyar vendégforgalom jelentősen növekedett a szállodai fronton, és itt azért a Horvátország komolyan erősödött.
5: A Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 millimétert mértek, Budapesten 29 milliméter eső hullott.
6: Jelentősebb mennyiséget mértek a mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte teljesen elkerülte az eső, Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
4: Időjárás.
6: Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Éjszaka 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
5: Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a bemondó Gábor Anikó, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Antal Rihár nevében is köszöni a figyelmüket Jávor Miklós. Viszont hallásra!

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Megerősítette vezetőhelyét a Puskás Akadémia. Szoboszlai Dominik nélkül kapott ki a Liverpool. Max Verstappen nyerte a szingapúri nagydíjat. Köszöntöm Önöket, a Sportvilágot Kreisz Bálintól hallják. Adásunkat labdarúgással kezdjük, hiszen három mérkőzést játszottak ma az OTP Bankligában. A listavezető Puskás Akadémia Győr vendégeként lépett pályára, Cseszregi Balázs tudósít.
2: Élen marad a Puskás Akadémia, ugyanis nyerni tudott Győrben. Eto FC Puskás Akadémia 0-1. Már a mérkőzés elején az történt a pályán, amit a Puskás Akadémia játékosai, vagy amit éppen Babó Levente kitalált, hiszen a megszerzett labdákból, és abból volt bőven, hiszen rengeteg labdát adtak el a győriek, egyből direkt megindultak a győri kapu felé a vendégek, és egy ilyen akció végén Stefu eladott labdájából a 16-oson belülről ellőtte ballal a labdát Dárdai Pál Petrás mellett, ebből még nem lett gól, de a kipattanó labda teljesen üresen találta a győri kaputól 11 méterrel Lukást, aki természetesen ilyenkor már nem hibázik, 1-0-ra vezetett a Puskás Akadémia, és a második félidőben sem nagyon változott a játékképe, mert hogy az elsőben az történt, amit a Puskás Akadémia akar. Nagy helyzetekben ugyan nem kerültek a vendégek, de azért érezhető volt, hogy minden kotrában ott az életveszély. Igaz, a félidő végén, egy szép csel sorozat végén pont Szép volt az, aki helyzetbe került és elesett az ötös sarkán. Ezúttal avar úgy döntött, hogy ez nem 11-es. A második félidőben cserélt Efrain Juarez, és egy picit Gavrics pályára küldésével kreativitás csempészett talán az Eto játékába. A támadó játéka feljavult a győrieknek, a védekezésében azonban így is sok hiba csúszott, bár helyzetbe azért nem nagyon került a második fél időben a Puskás Akadémia. Érkezett a pályára Gyukanovics, érkezett a pályára Marong, és különösen az utóbbi többször helyzetbe került, de a legnagyobb helyzetet is, hát hogy mondjam, elügyetlenkedte a gambiai támadó. Így aztán a végén egy fejetlen csapkodásba átmenő végjáték után Eto FC Puskás Akadémia Lukács góljával 0-1, ez pedig azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia 18 ponttal továbbra is a tabella élén áll.
1: Most hallgassuk meg a gólszerzőt, Lukács Dánielt, aki Farkas Mártonnak nyilatkozott.
3: Egy rangadót húztatok be. Azért is lett ennyire izgalmas a vége, mert az első fél időben hagytatok benne, ott azért jó pár lehetőségetek volt.
4: Köszönjük szépen. Igen, ahogy mondod, úgy érzem, hogy az első fél időben több gólt is szerezhettünk volna, de hál' Istennek az egy gól most elég volt, és meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést.
3: Hát egy válogatott meccsek után azért ezen a héten viszonylag keveset tudtál a többiekkel edzeni, de az érződött, hogy nagyon felkészültetek ebből a Győrből, és amit szeretetek van a taktikailag, azt meg is tudtátok valósítani. Mi volt ennek a lényege, mert ti ott elől is nagyon jól presszingeltétek őket, és jó helyen tudtatok labdákat szerezni ebből.
4: Igen, ahogy mondod, hogy előbb próbáltunk meg presszingelni, hogy ne tudják befelé játszani a labdákat. Hogyha meg is próbáltak befelé játszani a labdákat, akkor megpróbáltuk minél közelebb ott lenni rajtuk, és ebből, ahogy mondtad is, hogy nagyon sok labdát tudtunk szerezni, és az első fél időben le tudtuk volna zárni jobban ezt a mérkőzést, de ahogy már mondtam, egy gól, hál' Istennek most elég volt.
3: Az egy gól az tőled jött. Augusztus 16-a után találtad a góllövő cipődet, amit aztán le is cseréltél, de viccet félretéve. Azért mennyire volt ott a fejedben, hogy jó lenne most már is meg gólt lőni, ráadásul az idei első akciógólod ez.
4: Igen, ahogy mondod, már azért rég éreztem, nyilván már nagyon bennem volt, hogy szeretnék végre gólt lőni, és nagyon örülök neki, hogy ilyen így pattant a labda. Én már nagyon sokszor mondtam, hogy nekem mindegy, hova jön, meg milyen gólt rugok, úgyhogy ez nekem teljesen jó volt.
3: Mennyire voltál friss, mert azért nagyon sokat játszottál ezen a négy válogatott meccsen is, és hát itt is majdnem végpályán voltál.
4: Tudtam a héten frissíteni, nem edzettem végig, hanem kaptam több pihenőnapot, meg regenerációs napot, úgyhogy rendben ki tudtam frissülni.
1: A győrieket irányító Efrain Juarez gondolatait hallják.
5: I think we saw a couple teams that they are really good in the style of play.
6: Én azt gondolom, hogy mind a két csapat jó meccset játszhatott. Mi a első 20-25 percben azért nem találtuk a ritmusunkat, nem tudtuk ennek a 4-2-3-1-es rendszernek az ellenszerét megtalálni. Azokba a zsebekbe, amikbe belekerültünk a meccsen, nem igazán tudtunk kiforogni belőlük. Aztán a bekapott gól is egy kicsit megzavart minket, és aztán ezután tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, vagy egyre jobban ütemet találni. Az első fél időben az nem volt a miénk, nem volt elég helyzetünk, és egy kicsit bele is kényelmesedtünk abba, hogy még elég sok időnk volt. A második félidőben egészen más csapatot kaptam a pályán, mint amit az első félidőben láthattunk. Itt azért megvoltak a helyzeteink is. Legalább annyi helyzetünk volt, hogy döntetlenre hozhattuk volna ezt a meccset, vagy a helyzetek alapján döntetlent is érdemelhettünk volna. Nyilván az eredmény az most nem túl boldog, illetve nyilván győzni akartunk. Én azt gondolom, hogy ehhez elég helyzetünk meg volt. Szomorú azért vagyok egy kicsit, mert két olyan csapat volt most a pályán, akik igazán játszani akartak, és azért a játékvezetői döntések, amikkel én igazán nem szeretnék foglalkozni, nem is szeretek ezekkel foglalkozni, de azért volt két erősen kérdőjeles 11-es szituáció, és ezekből azért nem mi jöttünk ki most győztesen. A második félidőre azt tudom mondani, hogy összességében talán a legjobb volt, mióta én itt vagyok. Úgyhogy harcolunk tovább, és ebből kell építkeznünk, hogy aztán jöjjenek a sikerek és a győzelmek. Most következő bajnoki idegenben megyünk Paksra, és aztán így megy tovább a bajnokságban.
5: Hopefully we can get the points that we don't get it at home, next weekend away.
1: A végeredmény még egyszer, Győr Puskás Akadémia 0-1. Rendeztek majd olyan bajnokit is, ahol két fővárosi csapat küzdött meg egymással. A Kispest Honvéd Újpest találkozó történéseit Tóth Béla foglalja össze.
7: A cserejátékosok szállították a gólokat. Kispest Honvéd Újpest 1-1 a labdarúgó NB1 9. fordulójának rangadóján. Ez ennek a játéknapnak a legpatinásabb mérkőzése. 110 éves múltra tekint vissza a két patinás csapatnak a párosítása, összecsapása, és a 222. NB1-es mérkőzésén a csapatoknak az első félidőben vajmi kevés érdemleges történés történt. Mezőnyjáték dúlt ugyanis az első félidőben, a 23. percben egy jobboldali ívelés követően Hangya középre fejelt a labdát, Mári közelről pöckölte bele Szappanosba. A második félidőben valamelyest gyorsította a játékát mind a két együttes, a 68. percben Jujic 20 méterről átlövést eresztett meg, Hadzsikic hárított. A 70. percben már sikerült túljárni a kapus eszén, méghozzá Flyternek. Áményidó ívelte a labdát a védelem mögé, a leshatáról kilépő szurinemi cserejátékos elhúzta a 16-oson belül kirobbanó kapus mellett, és éles szögből a bal oldalról a kapuba gurított. Flyter idénybeli harmadik gólját érte el. Nem sokkal később, 2 percen belül jött a válasz, jobboldali szabadrugás követően Baki fejelt kapura, Szapponos védett a kipattanót, a másik cserejátékos Pintemár a kapuba fejelte, ezzel egyenlített tehát a Kispest Honvéd. A folytatásban elsősorban a vendégeknek volt lehetőségük megszerezni a második gólt, Matko helyzeténél Hadzsikic hárított, és megint csak a bosnyák kapus volt a főszereplő Stronati szöglet utáni fejesénél. Újabb gól már a folytatásban nem született, talán a pontosztozkodás igazságos a fővárosi rangadón, több mint 5000 néző előtt a Bozsik Arénában. Kispest Honvéd Újpest 1-1.
1: A döntetlen után a hazaiaktól Pinte Patrik nyilatkozott Demjén Balázsnak.
8: Bár eredetileg nem Pinte Patrikra jött ki a figura, mégis te fejezted be egy remek fejesed azt az akciót, ami az egyenlítést eredményezte. Gratulálunk, hogyan is esett ez a gól?
9: Ennek nem így kellett, hogy legyen, de mondja is a mester, hogy mindig oda kell menni minden áron a kapu elé. Sikerült is, ennek örülök.
8: Becseréltek, és akkor is fölrült fel a játék tulajdonképpen, amikor ez a változtatás történt. Milyen utasításokkal küldtek pályára?
9: Hát, hogy mindenki féleképpen fussa meg a védőket, támadjam a üres területet. Nagyjából sikerült is, kicsit azt vártam, hogy több labdát kapok, de azt hiszem, hogy jó volt ez is.
8: Nyilván a szabadrugás szükséges volt ahhoz, hogy gyorsan egyenlítsetek, de mégis hogyan sikerült gyorsan nem elcsüggedni, ugye nagyon fontos egy ilyen kiélezett, kevés helyzetet hozó meccse, hogy gyorsan tudjatok válaszolni, ha előnybe kerül az ellenfél.
9: Hát őszintén fel voltunk készülve ezekre a szituációkra, egész héten mondjuk erre biztatott a mester, hogy sose ne adjuk fel, ha vezetni fogunk, ha döntetlen bármi, szóval szerintem helytáltunk.
8: Összességében elégedett vagy ezzel az egy ponttal, illetve hogy érzed, megindíthat ez esetleg egy felfelé induló pályát számotokra?
9: Hát sajnálom, hogy nem tudtuk elvinni a 3 pontot, de szerintem javult a játékunk is, és legalább egy pont, az is jó.
1: Pinte Patrikot hallhatták, aki a Honvéd gólszerzője volt. A vendégek mestere Szélesi Zoltán így látta a 90 perc történéseit.
10: Egy kicsit kivárt még a második félidő elején a szakmai stáb, aztán kettő serére szánta el magát. Mondhatni posztra érkezett Krajcsovics és aztán Flajter is mellette, utóbbi gólt is szerzett. Hogyan változtatta meg ez a csapat szerkezetét, támadójátékát, mennyire és hogyan vált be ez a kettős változtatás?
11: Ugye láthattuk az első félidőben, hogy a TG játékával mögötte pedig az Emanyindóval van egy statikusabb céljátékosunk, akit testen lehet keresni, és körülötte lehet futbolozni, mint a mögé lecsúszhatott tabelákat lehet támadni. Az első félidő így nézett ki, a másodikban Gleó és a Krajcsi becserélésével azt gondolom, hogy dinamikusabbak lettünk, jobban tudtuk a mélységet támadni, úgyhogy ennyi volt a két különbség tulajdonképpen, de alapjában a karakterisztikát nézve a két játékost, ha Gleót és a TG-t összehasonlítom, akkor ezt is várjuk el a játéktól, amikor ők játszanak.
10: Gyors gólváltás előtt is már 7 szöglettel állt az Újpest, ebből 10 fölötti lett a végére, és úgy tűnt, hogy a vendégcsapat, ha valaki, akkor inkább ő szerezhet gólt pontrugásból, mégis kapott egyet. Mennyire bosszantó ez, hogyan alakult ez így?
11: Azt gondolom, ma este két fegyelmezett csapat játszott. Most, hogy sok szögletünk volt, tettünk érte, de hogy te is említetted, ha ennyi szögletünk van, közel voltunk a gólszerzéshez, de ebből gólt kell szerezni, még az ellenfél, te is ugye azt említetted, hogy talán kevesebb lehetőségből egy ilyen találat tudtak azon a gólra gólt szerezni, ez így ebben a formában bosszantó.
10: Sok egymás tükröző vagy egymás tükörképének mondható támadás is volt a meccsen, ezek tükrében, illetve a látottak alapján mennyire igazságos és mennyire ad okot elégedettségre a döntetlen?
11: Nézd, ha hozzá beszélnék, akkor azt mondom, hogy egy kicsit felénk billent a mérlegnek a nyelve, voltak periódusok, amikor abszolút nem vagyok megelégedve. Ha azt nézem, hogy sikerült most ugye nekünk vezetés szerint elmúlt heteknek ugye a tanulságára, és nem pedig az eredmény után menni. Erre a gólra, amit mondtam, ez bosszantó, tehát ez nem volt bekalkulálva, a pontrugás, amire jobban fel kellett volna készülni benne a srácoknak és jobban lereagálni. Ebből az aspektusból azt gondolom, hogy bosszantó. Összességében mondom, két fegyelmezett csapat játszott, talán egy picit többet tettünk érte, lehetett volna még többet is tenni ahhoz, hogy meglegyen a 3 pont.
1: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallhatták, aki Demin Balázsnak nyilatkozott a végeredmény még egyszer. Kispest honvéd, Újpest 1-1. A nap harmadik bajnokján az Alagerszeg és a Nyíregyháza játszott, Regős László pátudósítása következik.
12: Ellentétes félidők után hazai győzelem, Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1. A 10. percben Katona szabadrúgás góljával szerezte meg a vezetést a Nyíregyháza. 19 méterről kicsi jobbról elegánsan emelte a bal felsőbe a labdát Katona Mátyás, és az egész játékrészben úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza kezében van a mérkőzés, az alaiaknak semmi sem sikerült, míg a Nyíregyháza nagyon okosan és higgadtan játszott, tartotta az egy gólos előnyét. Az első félidő hajrájában már intőjelként érkezett egy zalai helyzet, Diogo da Silva fejese azonban fölé ment. Az, hogy mi történt a szünetben, az alagerszegi öltözőben, azt egyelőre nem tudjuk, és nem biztos, hogy valaha ki fog derülni. Minden esetre a második félidőre teljesen más zalaegerszeg jött ki a csapat. A Gyepre pedig ugyanaz a 11 játékos alkotta a csapatot. A 49. percben Csonka lövése megpattant, Dalai csak rossz helyre tudta ütni, a kipattanó pedig Makádó 5 méterről bepofozta, ezzel egyenlített az alagerszeg. Majd 2 perccel később Bence Leitner odakapott Babos arcába 16-oson belül, 11-eshez jutott a hazai együttes, a büntetőt pedig Amato magabiztosan gurította a jobb alsóba. Ettől egy picit megint zavarodott a Nyíregyháza, az Alagerszeg pedig óriási önbizalomra tett szert, és folyamatosan jöttek a helyzetek, és jöttek a gólok is, mert hogy a 76. percben Maxwell került nagy helyzetbe, Toma felrúgta, kapott egy újabb 11-est az ETE, ez pedig Krefszun ugyanoda, ahova Amato a jobb alsóba gurította, megszerezve ezzel a 3. zalai gólt. A ráadásban pedig újabb 2 találat következett, előbb a 91. percben Krefszun remek labdájával lépett ki a jobb oldalon a csereként beálló Arthur, aki első labdaérintésével átvette a labdát, a másodikkal pedig az 5-ös sarkáról Dala lábai között a kapuba lőtte, majd 3 perccel később a 95. percben megint kilépett Arthur egy kontratámadás végén, és ezúttal sem hibázta az Itzert, 12 méterről szerezte meg az 5. ZTE gólt. Az Alaegerszeg így egy gyenge első félidő után óriásit váltva megnyerte a mérkőzést, és otthon tartotta a 3 pontot, ZTE Nyíregyháza 3-1.
1: Hallgassuk meg a főszereplők értékelését, elsőként a hazai játékos, a Gundel Takács Bence nyilatkozott Török Olivérnek.
13: Hát gratulálunk, Bence, ehhez a nagyszerű győzelemhez. A pólótokon hirdetitek a mentális egészség napot, és bejelentettétek, hogy sportpszichológus szerződtetett a klub. Ilyen rövid idő alatt beérett a munkája?
14: Hát ezt nem tudom megmondani, egy alkalom volt, de reméljük, hogy egy kabala mindenképp a csapatnak, úgyhogy folytatjuk vele a munkát, várjuk, hogy minél jobban megismerjük, szerintem mindenki nyitott rá a csapatba, Úgyhogy igen.
13: Minek köszönhető, hogy se perc alatt sikerült megfordítani ezt a mérkőzést, mert mint a kicserélődött volna a csapat a második fél időre?
14: Igen, szerintem az elejét egy kicsit lassan kezdtük, kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán héten beszéltük többször is, hogy a második fél elején kapták a legtöbb gólt. Ezt szerencsére sikerült bebizonyítanunk, és megfogni ezt a lehetőséget, amit beszéltünk a héten.
13: Tudod, mit szoktak ilyenkor megkérdezni, hogy a szünetben mi hangzott el az öltözőben?
14: Hogy folytassuk, és tényleg ezt, hogy amit beszéltünk, hogy a második fél idő elején meg lesznek fogva, és szerencsére mindenki úgy állt bele, ahogy kellett, amit a héten gyakoroltunk, az mindenki megcsinálta, úgyhogy szerencsére sikerült megfordítunk a mérkőzést.
1: A vendégek részéről a gólszerző Katona Mátyás át mikrofon elé.
13: Matyi, miért esett vissza a csapat teljesítménye a második félidőre, vagy inkább a második félidő elején?
15: Jó kérdés, inkább a második fél elején dőlt el, azt gondolom. Egy-két kulcsmomentumban ők jöttek ki jól, meg nagyon jól kontráztak, mi meg belevittük magunkat az olyan dolgokba, hogy lekontrázzanak őket.
13: Igen, mert az első félidő alapján az volt az ember benyomása, hogy ezt a meccset simán is hozhatjátok, de aztán jött a második játékrész, ami teljesen az ellenkezőjét láttuk a részletekről.
15: Hát igen, ott a második fél elején mondom, jól jöttek ki ezekből a kulcsmomentumokból, és utána mi mélyen voltunk, ők meg felhozták magukat, ezeket a kontrákat azért jobban kell levédekezni sajnos.
13: Nem tett jót nektek a válogatott szünet?
15: Hát most így utólag mondhatjuk, de ezt sose lehet megmondani. Dolgoztunk keményen, ez jött most ki belőle, meglátjuk jövő héten, mi lesz.
13: Jó, de azért egy gyönyörű gólt szereztél, és azzal 1-0-ra vezetett a csapat ballal a bal sorokban, hát így kell elvégezni a szabadrugást.
15: Hát igen, ennek örülök, de most ez nem számít, mert kikaptunk 5-1-re.
1: Katona Mátyást hallhatták, a végeredmények még egyszer az OTP Bank Liga 9. fordulójának mai játéknapjáról: Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1, Kispest Honvéd Újpest 1-1 és Győri Eto Puskás Akadémia 0-1. 22 óra 31 perc a pontos idő, ez itt továbbra is a Sportvilág, a technikai munkatársak Antal Rihárd és Bredák József, a mikrofonnál pedig továbbra is Kreisz Bálint. Az MB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2, érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót, ez azt jelenti, hogy mindkét oldalon volt két kiállítás. Hallgassuk meg a két vezetőedzőt, illetve a győztes vezetőedzőt, a vendégek mesterét, Timár Krisztiánt.
16: Én azt gondolom, hogy ez ennyire durva mérkőzés nem volt, hogy ilyen sok piros lap volt, de most ezzel nem szeretnék foglalkozni, nagyon örülünk a győzelemnek. Tudtuk nagyon jól azt, hogy ez szívós ellenfél lesz, nyilván itt a hátsó feltájon lévő csapatoknak élethalál minden egyes mérkőzés. Ennek megfelelően ugye szerintem amúgy jól kezdtük a mérkőzést, uraltuk a meccset, sok helyzetet dolgoztunk, kirúgtunk két kapufát is, viszont az ellenfél ugye ott a félidő hajrában egy nagyon szép átlövéssel megszerezte a vezetés. Innentől kezdve még jobban beállt védekezni a hazai csapat, de végig hittünk benne, hogy meg tudjuk fordítani a félidő. És azt kértem a játékosoktól, hogy tessék őrölni az ellenfelet, darálni, próbáljunk meg minél előbb gólt rúgni. Ez sajnos ez a része nem jött össze, de sikerült rácserélni, a cserék szerintem jó szálltak be, újabb lendületet adtak a mérkőzésnek. Ez nem volt a mi szempontunkból, nem a látványos nagy helyzeteinket rúgtuk be, de igazából bebrusztoltunk két gólt, de azt gondolom a mérkőzés összkép alapján szerintem megérdemeltünk, nyertük meg a mérkőzést, mert végig győzelemre játszottunk. Amivel elégedetlen vagyok, hogy amikor megvolt a vezetésünk is és az emberelőnyünk is, akkor bután fociztunk és nagyon magunkra húztuk az ellenfelet, szerintem ott inkább járatni kellett volna többet a labdát és lezárni a mérkőzést, mert meg lett volna a lehetőség arra, hogy kihasználjuk azt az időszakot, de nyilván ezekből is tanulni fogunk. Nekünk a legfontosabb volt az, hogy a válogatott szünet után ott folytassuk, ahol abba hagytuk azt a jó sorozatot, tudjuk folytatni. Szerencsére sikerült idegenben nyerni, és készülünk tovább a következő mérkőzésre.
17: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez egy érdekes mérkőzés volt a Kecskemétnek abból a szempontból, hogy nem a legnagyobb helyzeteitekből találtatok be, hanem talán inkább volt olyan gól is, ami talán helyzet nélkül jött.
16: Vannak ilyen mérkőzések, amikor egyszerűen tényleg szinte egy kapusztunk, és a legnagyobb helyzet sem ment be, de szerintem amit kifejezetten jól csináltunk, az, hogy nagyon kevés olyan kontrát engedtünk az ellenfélnek, amiből helyzete lett, pedig amikor ilyen magasan védekezik egy csapat, ilyenkor előfordul néha, hogy esetleg benne volt a veszély, hogy egy-egy kontrával elmegy az ellenfél, és ez megbosszulja magát, de ahogy mondtam az előbb is, végig győzelemre játszottunk, és azt gondolom, hogy ennek meg lett az eredménye. Óriási helyzeteink voltak, tényleg gondolok a német Barninak, amikor szinte az üres kapuval a felső kapufát tudta eltalálni, de bőven volt ott még olyan játékhelyzet, meg olyan lehetőség, amiből gólt kellett volna rúgunk. Azt ki kell emelnem, hogy az ellenfél kapusa kifejezetten jól védett, meg tényleg a hazai csapat is nagyon nagyot küzdött, de azt gondolom, hogy mivel végig győzelemre játszottunk, én úgy érzem, hogy még ha nem is szép győzelem volt, de sokat tettünk érte, és így megérdemeltük a győzelmet.
1: A labdarúgó MB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek, a Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára. Andoni Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfield-en, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből, Crystal Palace, Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. A spanyol aligában Elche Celta Vigo 0-0, Real Sociedad Deportivo 3-2, Betis Osasuna 5-2, és Racing Santander Valencia a 74. percben 2-2. Az olasz szériában Como AS Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo AC Milan 1-1, és Cagliari Juventus a 91. percben szintén 1-1. A német Bundesligában Köln Mönchengladbach 2-1 és Freiburg Schalke szintén 2-1. A francia ligönben Nice Strasbourg 2-1, Rennes Auxerre 4-1 és Troyes Olympique Marseille a 95. percben járva a hosszabbítása végéhez közelít 0-1 vezet az Olympique Marseille. A férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Fót hazai pályán 91-66-ra nyert a Kecskemét ellen, ezzel az újonc története első évonábeli sikerét ünnepelhette. A másik mai találkozón Budapesti Honvéd Albafehérvár 95-88. A női kosárlabda bajnokságban csata Szekszárd 73-66. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorong ligában, a Fehérvár AV19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, a hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt, a végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Az Erste Ligában sem pihentek a csapatok, DVTK háromszéki ágyusok 2-1. Hallgassuk meg a főszereplőket, a hazaiak játékosa Rétfalvi Kristóf nyilatkozott Szekeres Péternek.
18: Izgalmasá tettétek a mérkőzést, hiszen megvolt az előny, aztán talán egy kicsit belekényelmesedtetek a találkozóba?
19: Igen, 2-0 után már azt hittük, hogy ez meg lesz. Elkezdtünk inkább szépen játszani a helyet, hogy kihasználtuk volna a helyzeteinket. Ez így sikerült, reméljük legközelebb majd belőjük őket.
18: A győzelem megvan, de nyilván le lehet ebből vonni a tanulságokat, hogy egy mérkőzés 60 percig tart?
19: Ez így igaz, nem egy harmadból áll egy meccs. Fontos kihasználnunk a helyzeteket, mint ezt már mondtam. Amiket megbeszéltünk, aztán úgy csináltuk a második, harmadik, harmadban, de szerencsére így is sikerült a győzelem.
18: Lehetett tudni, számítottatok rá, hogy ez egy kemény mérkőzés lesz?
19: Igen, persze számítottunk rá, tudtuk, hogy jó játékot képviselnek. Megverték a Brassót is, több jó csapatot, szóval készültünk rájuk. Itt a vége, közepe vége fele már inkább a szép játékra mentünk, nem pedig a helyzetek kihasználására.
18: Remekül sikerült a bajnokságba beleszállni a DVTK éges medvéknek. Érezhető az öltözőben is a magabiztosság és ez a jó hangulat?
19: Igen, a múltkori meccs után muszáj volt javítanunk, főleg itt hazai pályán. Nagyon jól összegyűlt ez a csapat, nagyon jól érezzük egymást a jégen is, most már csak a helyzeteket kell belőnünk.
1: További eredmények az Erste Ligából, Gyergyó Budapest Jégkorong Akadémia 2-4, Brassó Deac 6-4, Újpest Dunajvárosi AC VKK 8-0 és Csíkszered a Feha 19-2-2 a szétlövést a haziak nyerték. A BVSC 15-8-ra legyőzte a spanyol Terrassa együttesét a férfi vízilabda Eurókupa selejtező montenegrói 4-es tornájának mai játéknapján, így hibátlan mérleggel zárt és biztosította a helyét a főtáblán. Max Verstappen rajtszélgyőzelemmel zárta a Formula 1-es szingapúri nagydíjat, ezzel sorozatban a második hétvégén intették le őt elsőként. A Red Bull 4-szeres világbajnok a pályafutása során először nyert a városállamban, mögötte Charles Leclerc zárt, és Andrea Kimi Antonelli is felállhatott a dobogóra. Az győztesek és a dobogósok értékelését halljuk.
20: It seemed like quite a quiet race for you until it wasn't.
21: Viszonylag csöndes futam volt egészen addig, ameddig már megérkezett az akció futamodba. Milyen volt ez a nagy díj? Ott még vagy a dobogón. Azért ez talán kicsit meglepő, hogy minden erőre szükséged volt. Valóban nagyon kemény futam volt, és örülök ennek a dobogos helyezésnek a végés sikerült. Kihasználom Lando és Lewis csatáját, és is sikerült mindkettejüket megelőznem, és így beértem a harmadik helyet. Ez egy jó eredmény a csapatnak. Boldog vagyok. Biztos vagyok benne, hogy nagy élmény itt a dobogon állni. A következő helyszín, ugye Austin lesz, ahol világbajnok lehet. Tényleg? Meg lehet? Ezzel még nem foglalkozzunk egyelőre, és majd próbáljuk a legjobb munkát végezni. Befejezzük ezt az évet. Köszönjük szépen, Charles. Úgy tűnt, hogy talán egy picit nyomás alá helyezett Maxot az elején. Nagyon jó rajtoltás. Ott voltál mögötte, de aztán egy picit elhúzott előled. Így van, a verseny elején nagyon jó. Jó tempót diktált játszottunk. Nem, aztán picit visszaestem, és más stratégiát választottunk Maxhoz, ott a biztonsági autó alatt. Hívtam benne a végéig, de nagyon megnyomtam az elejét az utolsó etapnak. Kicsit jobban, és itt jobban koptak a gumik. Sajnos mindent beleadtam, nem bánok meg, nem bántam meg semmit. Nem tudtam volna igazán többet csinálni ennél. Talán agresszívabb lehettem volna a rajtot követően. Ez van, mint alakult. Utóbbi futamokon azt mondtad, hogy egy picit veszítettetek a tempóból az élmezőnyhöz képest. Még mindig így érzed itt a futam után. Nyilván Max nyerte ezt a futamot, de azért közelebb voltatok, és megelőztétek a Mercedes-t, illetve McLaren-t. Én még most is ezt érzem. Igen, hoztunk némi újítást az autóra, ami segített, ha előrébb lépjünk, de ez nem elég ahhoz, hogy végig gyorsak legyünk, úgyhogy kellenek még fejlesztések, hogy egy szintre kerüljünk velük, de összességében jó tempónk volt.
0: A masterclass.
21: Max, ez mesteri volt. Az első, hihetetlen, hogy ezt mondom, de az első szingapúri nagy díj győzelmet.
2: Taken a while, but I think this race is very
21: good. Kiböjtöltem, de nagyon jó volt most a tempó.
2: Yeah, we had pace when we needed to have it.
21: Ami akkor meg volt a tempó, amikor kellett, a lágyakon, a közepesen is. Bár a közepes gumi szerintem mindenkinek eléggé. Hát nem volt ideális, de nagyon örülök, hogy sikerült begyűjteni ezt a győzelmet. Nem volt megint annyira sima a rajtod, illetve hogy az előbb-utóbbi futamokon sem. Így van, mindig próbálom a legjobbamat nyújtani, de most ez pont elég volt. Az utóbbi futamokon látható volt, hogy az, hogy jó a gyors pályákat tudtál nyerni, hogy ez Sepangban is például, és most megérkeztünk Szingapurba, most egyértelmű, hogy felfelé ívelő pályán vagytok. Egyértelműen az utóbbi futamok nagyon jól alakultak nekünk, és meglátjuk, hogy hogy alakul a szezon hátralévő része. A motiváció az adott a csapatban, hogy minél több hasonló eredményt érjünk el, nagyon szeretek itt ezekre az emberekkel dolgozni, úgyhogy bízom benne, hogy élvezetes szezon vár ránk még.
22: Bondár Anna kétszoros szedben 7-6 arányban kikapott Manancsája Szavánkeú ellen a Wuhanban zajló tenisztorna selejtezőjének második fordulójában. A 29 éves magyar játékosnak így alany jogon nem sikerült főtáblára jutnia, de még bízhat abban, hogy szerencsés vesztes lesz. Mindkét magyar kettős megnyert első mérkőzését a vegyes párosok selejtezében a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa-bajnokság nyitónapján. Szántosi Dávid és Nagy Judit 4, Varga Botond és Dohocki Nóra pedig 3 játszmával jutott tovább Fehérorosz, illetve lett riválissal szemben. Mindkét magyar párosnak még egy mérkőzést kell nyerni a 32-es főtáblára kerülésért. A japán válogatott harcolta ki a győzelmet a vegyes csapat versenyben a Bakui cselgáncs világbajnokság utolsó napján. A távol keletiek a döntőben az oroszokat múlták felül 4-1-re. A magyar válogatott nem indított csapatot. Kosárlabda, szenvedély és egy páratlan életmű. Fenekestő forgatta fel a magyar női kosárlabdát, Pécsről indulva pedig első magyar edzőként jutott el az Euroliga megnyeréséig. Ma ünnepli 60. születésnapját Rád Géber László, aki pályafutásáról, sikerekről és a játék iránti oldhatatlan szerelemről beszélt Elbab Istvánnak. Most ebből az interjúból hallhatnak egy részletet.
23: Engem nem is fogadtak szeretettel Magyarországon, de nem vártak tárt kezekkel, és nagy szerencsém volt Pécset, elsősorban Horváth Juditta. Horváth Judit talán megérezte bennem azt az óriási nagy győzni akarást. A másik pedig Varga Ferenc ott teremtett egy kosárlabda kultúrát, és ezek a lányok ezek egy munkáscsapatot tudtak és szerettek dolgozni. És nagyon akartak győzni. Ez Varga Ferenccel nem sikerült nekik, különböző okok miatt, ott talán a csapatkohézió, csapatépítés, taktikai hiányosságok. Vetetics István ezt felkarolta, meglazította, és akkor kirobbant belőlük ez a siker, de aztán rögtön elindultak a Bajnokok Ligájába, szét is esett. És én erre a szétesett csapat, Sztojkovics Éva eligazolt, tehát ez nem volt az a csapat, amelyik nyerte a bajnokságot. Horváth Judit egy sérülés után jött vissza Balázs Hajnak a...
24: Juhász Dorka édesanyjáról
23: beszélünk. Igen. És valójában én nagyon hálás vagyok Hajnakának is, meg Jucinak, hogy befogadtak.
24: Az ős Pécs.
23: Igen. És a más, és a harmadik dolog pedig a jugoszláv kosárlabda kultúra. Ők Pécsen nézték a meccseket. Tehát a pécsiek nézték a jugoszláv meccseket, és tudták, hogy mi az a kosárkaski klub Ciborna, mi az a kosárkaski klub Partizán, és kedvencék voltak, tehát nem csak Nyilasi, meg Töröcsik, vagy Détári, hanem Drazen Petrovics, vagy Mirza Delibasics. Mai nap is vannak, tehát én ott vitatkoztam Pécset akkor, annó, hogy kik jó legjobb kosárlabdázó Dragan Kicsánovics, vagy Mirza Delibasic. Tehát volt egy komoly kultúra, és én engem így megszerettek emiatt, és elfogadtak. És valójában látták azokat az értékeket, amiket hoztam. Utána ez elindult, és elkezdtünk győzni, és akkor megnyertük az első bajnokságot, és az különbe...
3: Azért ott még álljunk meg, mert az első az mindig első. Egyrészt a fogadtatása is, tehát én egyébként ugye ott voltam akkor Pécsen, amikor a csapat oda hazaérkezett, hát az mindig nagy buli volt, de az első, már az első tiéd az elmondhatatlan, főleg azért, mert idegenbe, pályahátrányból, simán ugye a BSE ellen volt a döntő.
23: Nem hitte senki. Tehát akkor nem hitt senki.
3: Húsvét hétfőn, azt hiszem.
23: Rajtunk kívül, hogy mi ezt megnyerjük. Tehát valójában mi abban az évben kikaptunk a 9. helyezett Szombathelytől otthon, kikaptunk a 7. helyezett Szarvastól, és 3. helyről indultunk, a 4. döntőben legyőztük az MTK-t 3-0-ra, tehát 3 pesti csapatot győztünk le, az MTK-t, a Tungsramot és a BSI-t is, akkor teljesen budapesti uralom volt a női, nem csak a női, a sportban, a magyar sportban, a női kosárlabdában is, és akkor az MTK például a Közép-Európa kupa a döntőt játszott, az egy nagyon komoly csapatot, Kirik Laci bácsi volt az edző. Az elődöntőben legyőztük a bajnok Tungsramot 2-ször Pesten, úgyhogy mind a 2-szer -20 pontot.
3: Abból lett aztán a Fradi nagyjából, ugye?
23: Így van, pontosan. És itt indult be szerintem az egész, hogy te 22 ponta veszítesz a fél időbe, kijössz, és megnyered azt a meccset. És akkor jött a döntő. Döntő volt a női Dream Team. Ugye ez aktuális volt 92 után elkezdeni Dream Team-ezni.
3: Hát az tényleg az volt.
23: Az volt Balog Judit, Nagy Dóra, Német Ági, Csák Magdolna. Tehát ez egy igazi Dream Team volt. És azokat is
3: ezüstérmes Dream Team.
23: Ezüstérmes Dream Team, és 2-szer legyőztük őket Pesten, és aznap, képzeljétek el, ezek most adatok, pontos adatok, hogy 4 millióan nézték azt a meccset. Tehát akkor Magyarországon 1995-ben volt magyar egy.
3: És húsvét hétfő.
23: És húsvét hétfő.
3: Amikor otthon üzest.
23: Igen. Húsvét hétfő, a híradó előtt, és ez 4 millió ember nézte. És ez egy szenzációs fesztivál volt a hazúcskönyv, bemondtam a Knézi Jenőnek, hogy megyünk haza éjfélkor, egy lett belőle, éjfélkor a Széchenyi téren vagyunk, és tényleg 5000 embert vár bennünket.
3: De főleg, mert abból a 4 millióban pécsiek mind benne voltak, tehát ők első kézből értesültek.
23: Igen. Ha már 60 éves vagyok, és most egy pillanatra ne nézzek hátra. Valójában azért fontos nekem ne hátrafelé néznem, mert én tudom, hogy én Rádh Géber László, nem doktor Rádh Géber László vagyok, aki a Pécsi Tudomány Egyetem, meg a nem tudom, testnevelés egyetem docense és főmunkatársa. Én Rádh Géber László Pécsi edzője, vagy hiába nyertem Euroligát a Spartakkal, a Fenerbahce bajnok, stb. Én a Pécsi edzője, én ezt tudom. És ebben nincs baj. De azt gondolom, hogy eljött az idő, és én tényleg azt gondolom, hogy most jobb és fontosabb dolgokat csinálok, mint akkor. És ezt nem veszik komolyan. Tehát ezért van, és én például biztos vagyok benne, hogy látom a magyar kosárlabdázás problémáját, edzőképzés. Módszertani központtal lefordítottunk 1500 oldalat, Nemzetközi Kosárlabda Szövetség oktató anyag magyarra, tankönyveket írtunk, kiadtunk, fordítottunk. Biztos vagyok benne, hogy 400 edző volt, amikor én 2008-ban edző voltam, 400 igazolt, de most 1400 edző van. Ennek az 1400 edzőnek a 75%-a OK és képzés. Képzeld el ezt a katasztrófát, egy iskolázatlan garnitúrát ráküldeni, hogy ez nem csak szakmai, ez társadalmi probléma. Igen. És nem veszik komolyan. És ez én, és akkor megint azt gondolják, menjek vissza, és kapjak egy technikait. És hogy az érdekes. És ez az, ami a visszanézésem, a retrospektíva, és a perspektíva a jövővel kapcsolatban is. És szerintem azért is jó ez a pillanat, meg jó visszaemlékezni. Tényleg jó, mert gyönyörű volt az. Tehát Nem, ne szerénykedjünk.
3: Arról nincs szó. Ezzel nem is szoktak vádolni, de ezzel önmagában nincsen.
23: De ez szenzációs volt. Ez egy szenzációs idők
3: voltak. Akkor még egy. Pécsen te otthon voltál, Rádh Géber Egyetem voltál, helyi istenség voltál, ezek után éveket töltöttél el Oroszországban, és aztán Törökországban, és hát azt azért illik tudni, hát a Spartak, a moszkvai Spartak élén ugye fel is értél a
24: női kosárlabdában Európában elérhető csúcsra, mert Euroligát nyertél egyébként egy kisebb világválogatott élén, de kisebb világválogatott élére nem szoktak az előbb említett képzetlen edzőket oda helyezni. Milyen emlékeid vannak? Mennyire voltál biztos magadban, amikor ott, mert onnan ott nagyot is esni is lehetett volna, hogyha azzal a csapattal, azokkal a feltételekkel nem ezt az eredményt hozott.
23: Hogy? Tehát valójában ez is most így pontosan visszajutnak a dolgok. Én pontosan emlékszem, hogy nekem van egy aláírt papírom, hogy 2008-ban, amikor itt hagytam Pécset, tartozott a klub. És akkor ilyen alá kellett írni, hogy engedélyezem, hogy részletekbe később fogják kifizetni, hogy el tudjanak indulni a következő szezonban. Igen. Nekem 14 havi fizetése tartoztak. 14. Ez nem szerintem financiális, hogy mondjam, probléma volt, ez erkölcsi probléma volt. Én tényleg az a srác voltam, aki előbb a lányok, majd én. Tehát azért nem csak vezér voltam.
24: Nekik nem tartoztak 14 havi?
23: Nem, de ott is voltak elmaradások. Ott azért egy amerikai játékos, egy-két hónap, az akkor szerződés szegéshez jött. Én nekem ez normális volt, de valójában akkor úgy érezték azok, akik a Pécsi klubot vezették, hogy bele kell ülni abba a hajóba, és tovább vinni nélkülem. Tévedtek. Én is tévedtem, de valójában elmentem Moszkvába, nyertem egy bajnokok ligáját, ami úgy kell megint egy jó érzés, hogy úgy visszagondolsz, hogy megnyerted az Euroligát. És valójában az van, hogy én soha nem fogom tudni megköszönni a magyar játékosaimnak mindazt, amit tettek értem. Én onnan az egyetemi kosárlabdába bekerültem az NBA-be. És ez már nem egy edzőcentrikus közeg volt, ahol oktatás folyik, hanem ez egy klasszikus ego-managing, egy ego-menedzselés.
24: Mint az NBA.
23: Pontosan.
24: Vagy a WNBA.
23: Pontos, és most képzeld el, tehát én akkor mi megelőztük az időnket, és nem csak hogy világválogatott volt, hogy Diana Taurasi a most 6-szoros olimpiai bajnok, meg az 5-ször Subert, meg mit tudom, most én mesélhetnék, tehát valójában ez nem is ide Magyarországra tartozik, ez lehet, hogy az NBA-be kell most mesélnem, mert oda hívnak meg. Volt nekem egy húzásom, hogy Diana Taurasi volt az irányító, és Subert pedig a kettest, megcseréltem a posztjékat, és ez annyira furcsa volt az amerikaiaknak, és mai nap is ezt nem, és ez Euroliga döntő. Na mindegy. Tehát a Subert játszott a labdás elzárásukat, és a végén Taurasi mégis megdobta a 33 pontját. Na mindegy. Szerintem kellett ez az én életemben, kellett ez a Moszkva. Ott is valahol én kigömbölyödtem, megsértődtem, hogy Sabtai úgy

0: annak a Moszkvoszkaja Oblasztnak az elnöke, vezetője, guvernátora, Gromov generális, az, aki az afganisztáni orosz seregét sebesült nélkül kivonultatta Afganisztánba. Őtőle kapom a kitüntetést. Tehát nekem egy komoly orosz állami kitüntetésem van, úgyhogy na mindegy, kellett ez a, azért én kivittem oda a családomat, tehát ott volt a kedves feleségem, ott volt a két gyerekem, ez egy nagy-nagy iskola, és szerintem ők is rengeteg passzív tudást és passzív boldogságot kaptak ott, ami szerintem gazdagította őket, és most is életképesebbek, főleg a gyerekek, meg főleg Törökországban is utána volt egy évem a Fenerbe, ahol szintén nagy szerencsém volt, hogy Taurázi követett, vagy én követtem őt. És hát nagy dolog az különben, hogy én 3 évig edző lehettem a világ legjobb, valaha legjobb kosárlabdázójának. És ezt nem fogják fel az ember, ez ugyanúgy, mint hogyha nem tudom, a Putes Michael Jordan edzője lett volna.
1: Körmenden. Nem, mondjuk te sem Pécs sem voltál.
0: Nem, Körmenden. De a
1: Patonai Imre.
2: Isten éltesse a ma 60 éves Rád Géber Lászlót. A teljes interjút meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Véget ért az ország legnagyobb szabadidősport eseménye, a kétnapos 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Az egyéni maratonisták mezőnyében megdőlt a nevezési rekord. A 42.195 méteres távon a rajtlistán szereplő futók száma átlépte a 10.000 fős határt. A legfontosabb történések kiderülnek Szabó Bence összeállításából.
3: Ilyen volt tehát a befutó a 41. Budapest Pármaratonon. Magyarország legnagyobb szabadidős sportversenyén 2025 után ismét Vásárhelyi Máté győzött maratonon, mögötte a holland Team Tesseler és az olasz Marco Zanni ért célba. A legjobb női futó ebben a számban az amerikai Katrin Wimmer lett. Vásárhelyi 2 óra 24 perc alatt teljesítette a távot, amely rosszabb a tavalyi eredményénél.
4: Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és Istenek állam megint megnyerte ezt a versenyt, de igazából csalódott vagyok egy kicsit, mert 2 óra 20 percen belül szerettem volna futni, ami körülbelül a futásnak az egyharmadáig ment, utána el kellett engedjem, mert nagy volt a szél, meg a lábaim is gyengék voltak, meg fejben abszolút gyenge voltam, szóval az idővel nem vagyok elégedett. Annak örülök, hogy sikerült nyerni, és most például a második, harmadik is külföldi lett. Szóval örülök, hogy legalább magyar két sikerült behozni ezt a Budapest.
5: Egyébként az mit jelent, hogy fejben gyengének érezted magadat? Mert ugye most a szelet értem, megmondom őszintén, de a többi része, amikor lefutsz egy ilyen 42 kilométert, azért azt nekem azt mutatja, hogy valaki erős.
4: De hogy valahogy úgy nem 100%-ig adtam le, hogy most csak 97-98, és az mondjuk kilométerenként tényleg az másokat jelent. Meg hogy nincs meg a benned az a tűz, ahogy így akarod nyomni ezt a futást, és akkor már azban benned, a legszívesebb, hogy ledölnék a fűre, nem mennék már tovább. De közben ott is az van a fejedben, hogy de van mögöttem 9000 ember, és akkor muszáj most már behozni ezt a futást, ha 40 kilométert megcsinálta, utolsó kettőt már nem szabad elengedni. De hogy valahogy így nagyobb a szenvedés, ha nem vagy erős fejben.
5: És itt a végén ugye látom a beérkezésnél, azért nem voltál teljesen jól, itt mi történt?
4: Hát ott már gyorsan sem volt a rendben, túl sokat ittam valószínűleg. Azt hittem, hogy kell ez a sok hidratálás, de úgy nem kellett. És igazából ilyen tempónál összeszűkül a gyomrod, és egy kicsit olyan be van szorulva, de aztán kicsit kikönnyülsz, kiengedsz a végén, akkor kijön minden.
5: Ugye úgy tudom, hogy neked azért nem ez a fő versenyed, hanem egyéb más versenyed vannak, kérlek mesélj erről egy kicsit.
4: Igen, én szeretek nagyon-nagyon sokfajta versenyt indulni, terepen meg triatlonon is szoktam. Talán most amúgy a félmaraton és 30 km közti terepes távon mondom, annak az megy a legjobban, viszont félmaratonon síkon adom lesz a legjobb teljesítményt, szerintem. Terepen az élményt szeretem, síkon meg azt, hogy be lehet állni egy viszonylag magamhoz képest nagyon erős és stabil tempóra, és akkor azt meg tudom csinálni.
3: Kocsis Árpád, az esemény szervezője, így nyilatkozott a maraton befutója után.
6: Ugye mindig akkor szabad jót mondani, amikor vége van. A maraton nagyon hosszú, és ugye rengeteg maratonista, amatőr maratonista van, akiknek a felkészültségi szintje nem tudjuk, hogy milyen. Itt a 14 körben, amikor átvonultak az első körben, akkor egészen jól nézett ki még mindenki, tehát nem lehet tudni. Azt gondolom, fantasztikus az esemény. Egyrészt elképesztő szerencsénk van az időjárással, bár én végig mondtam, hogy jó idő lesz. Ideális maraton futóidő van. Az élfutóknak egy picit hűvösebb is elviselni, mint az amatőröknek, ez tökéletes, nem fáznak. Nem is öltözték nagyon túl, hál' Istennek, hiszen nagy veszély, hogy reggel hideg van, délután meg meleget, most elkerültük. A város, az útvonal nagyon szép, nagyon jó. A két napra meg ugye ez a 40 ezer fő, aki benevezett, ez egy hihetetlen dolog. Azt, hogy itt 9 ezer külföldi van, az megint egy fantasztikus történet. Itt van 1500 angol, több mint 1000 francia, 1000 olasz, 1000 német. Magyarország minden harmadik településre jött valaki. Két nap indulóinak a 25%-a diák volt, tehát 25 év alatt.

0: egyetemista vagy alatta lévő polgár. A maratonon ugye ott 18 év az alsó korhatár, 10% a diák, középiskolás vagy egyetemista, azt jelenti, hogy itt a jövő, tehát valamikor régen a hosszú távfutás az nem a fiatalok sportja volt, az meg kellett érni, ma is a 40-50-esek vannak a legtöbben, a legnagyobb a mezőnyben, de itt van az utánpótlás, és ez egy jó dolog. Azt gondolom, hogy az utcai futás az a 21. század első számú tömeg sportjává vált, és a világon mindenhol, Ázsiában óriási boom van, Európa, Amerika az természetes, és Afrikában is elkezdődött ez a történet. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert mi jön ki még ebből. Azt szoktam mondani, hogy ebben az online világban a futás egy igazi fizikai tevékenység, amit nem lehet az online térben csinálni, ahhoz neked kell minden lépést megtenni. És még egy, ami fontos, hogy az online térben is közösségeket keresünk, de ezt meg tudjuk tenni valós térben a futásnál. Mondták ezt valamikor, hogy a hosszú távfutó magányossága, erről már szó sincs. A hosszú távfutó közösségről van szó.
1: A futók is együtt futnak több esetben, és azért jó pár néző is kilátogatott a mostani rendezvényre. Akkor lehet mondani tendencianként, hogy évről évre több a futó, meg több a néző is?
0: Abszolút mértékben, tehát ugye tavaly is 40 ezeren voltunk, idén is, azt jelenti, hogy itt fixáltuk ezt a nagyságrendet. A Covid előtt voltunk 30-32 ezeren, tehát ismét léptünk egy szintet. Az egy kérdés, hogy van-e tovább, hogy szabad-e tovább nőni, hiszen ez kapacitás, helyszűke, sok-sok tömeg, nagysága, sok-sok mindentől függ. De hát vannak olyan sportszakmai megoldások, amikor sokkal több embert is el lehet indítani. Ennek keressük az útját. Járjuk a világot, nézzük a világot, már könnyebb online-ba is csekkolni, hogyan csinálja az, aki 60-70 ezeres versenyt szervez. Mert azt gondolom, hogy magyarok vagyunk, magyar társadalom egy ilyen kétélű társadalom. 80% soha nem mozog, vagy alig mozog valamit. 60% soha nem mozog semmit. Viszont az a 26, aki rendszeresen sportol, az ott van lelkesen, és az adja a tömeget. Nem csak a futásban, máshol is. Úgyhogy szerintem ezen az úton mi elindultunk, egyre nagyobb igény lesz Magyarországon a szabadidő sport eseményekre, és meglátjuk, milyen jövője lesz.
1: És akkor talán még egy utolsó gondolat az időjárásról, hogy azért tényleg hálás volt ez a mostani verseny, most is nagyon jó idő van, de azért az előrejelzések meg az eső azt mutatta, hogy azért ez nem lehet ez ilyen jó hétvége, amennyi végül is úgy tűnik, hogy lett.
0: A meteorológusok egy hibát követnek el, sosem nézik meg a futónaptár, mert tudhatnák, hogy a Budapest maraton, a Spár Budapest maraton idején és a többi nagy verseny idején jó idő van. Remélem, jövőre ezt ők is tudni fogják. Persze van, amikor nincs, és akkor nem ezt mondom, de hál' Istennek az esetek 90%-a ezt lehet mondani.
2: Önök a Sportvilágot hallották, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, viszont hallásra.

0: Jövő héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A GDP 7,5%-a marad idén a költségvetési hiány cél. Visszatér a napos sztár az idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Gábor Anikó. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Talán már a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. A kormányfő a kabinet egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. Magyar Péter szerint a Fidesz megrendelésére próbált az öt kertben történt politikai provokációból lopási ügyet kreálni ellene Fürcht Pál volt főügyész. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a rongálási ügyben nyomozó hatóságok megállapították, hogy a telefon sérülésmentesen visszakerült a tulajdonoshoz. Ennek ellenére 2024. szeptemberében Fürcht Pál akkori főügyész indoklás és bizonyítékok nélkül lopássá minősítette az esetet. Magyar Péter hozzátette, választási indulását ezzel a kreált telefonlopási üggyel próbálta ellehetetleníteni az Orbán Viktor által irányított főügyészség. Fürcht Pál volt főügyésznek pedig tisztáznia kell, hogy milyen utasításokat kapott az ügyben. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiány cél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Dömsödi Gábor független jelölt nyerte a pásztói időközi polgármester választást. A megválasztott település vezető csaknem 1600 szavazatot kapott, az összes voks több mint 47%-át. A Nógrád megyei településen azért tartottak időközi választást, mert a korábbi polgármester egészségi okok miatt lemondott. Holttestet találtak egy szentendrei tűzesetnél, a tűzoltók egy családi házoltása közben bukkantak a halottra. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tragédiát, a körülményeket vizsgálják a hatóságok. Holnap visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel az éjféli himnusz után jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben. Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót. Október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Őszhó havának 11. napján, amikor a Brigittákat köszöntjük, októberben már második alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Személyes emlékek a tragikus történésekről. Hazatalálás, kitelepítés 80 címmel. Október végéig látható emléktárlat a Soroksári könyvtárban. 5 éve újítják fel a térség útmenti keresztjeit. A pécsudvardi horvát önkormányzat önkéntes támogatókkal is dolgozik. 40 éve őrzik a szerb, horvát és magyar hagyományokat. Jubileumi koncerttel ünnepelt a herceg-szántói Veszeli-Szántovcsáni Egyesület. Fontos hírközlő eszköz is volt. A baptista gyülekezetek fúvó zenekaraira emlékeztek 2 egyházán. Interaktív szlovák nyelvű egészségügyi és kulturális program kisdiákoknak. Pozsonyból érkeztek a vendégek a Tótkomlósi szlovák iskolába. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk 1 órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Szántó Györgyre, a Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat néhai elnökére emlékeztek október 2-án a Békés megyei településen, ahol egyúttal fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Lőkösházi Román Egyesület. A szervezet együtt dolgozik a helyi román nemzetiségi önkormányzattal, kiemelt szerepet játszik a román nemzetiségi kultúra, a hagyományok, valamint a gasztronómiai örökség megőrzésének ápolásában. Az ünnepségen részt vett Kozma György, az ország román önkormányzat elnöke is.
0: Őszi előadás sorozatot szervezett a Budapesti Szlovák Szakkollégium. Elsőként október 5-én a szlovák tanítási nyelvű óvoda általános iskola gimnázium és kollégium könyvtárában a Lomb utca 1-7 szám alatt dr. Pajor Gabriella az ELTE adjunktusa tartott előadást. Kudarcainkból fejlődni, a teljesítmény a motiváció kulcsfontosságú témája címmel. A következő előadás október 21-én 18 órakor lesz. Dr. Miked Dániel, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, részvétel politikai mozgósítás Magyarországon címmel tart előadást. A programok ingyenesek.
1: Görög néphagyományok Magyarországon az ellinizmusz szemével. Ez volt a címe annak a zenés-táncos utazásnak, amellyel a magyarországi görög ellinizmusz tánccsoport megalakulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte. Az együttes két tagját, Avranitidou Stamatulát és Polizo Ellenit Agárdi Elektra kérdezte.
2: 2000-ben volt kereken, 26 éve, és akkor az én korosztályom, akik most 70 pluszosok, alakítottunk egy tánccsoportot. És a Szédi Laci mondta, hogy lányok, miért nem csináltok egy tánccsoportot? Szerettek táncolni, és akkor 40-valahányan kezdtük.
3: Egy erdélyi úton találkoztam többekkel, akik a tánccsoportba jártak, és mondták, hogy hát jól táncolok, gyere táncolni. Így kerültem be tulajdonképpen.
4: Mi az, amit nektek ad a tánc?
3: Én azt hiszem, hogy a tánc nem csak a táncot adja, hanem egy kultúrát, egy életérzést, egy elköteleződést, ugyanis mi nem csak táncolunk, hanem kutatjuk a ruhákat, a népszokásokat, a viseleteket, a hajviseleteket. Az egész életünket ez átszövi.
2: Saját magunk varjuk a ruháinkat. Taxizó Eleni, aki csodálatosan, és ő megnézi a múzeumba, a könyvbe, interneten, csak olyan anyagot vesz. Megyünk Görögországba, meg vagyunk bízva. Ilyen ékszert hozzáll, olyan kendőt hozzáll.
3: Görögországban a fesztiválokon megkeresnek minket, hogy kivarta nekünk a ruháinkat. Tehát Görögországban is nagyon elismertek a mi ruháink.
4: Mennyire lehet ezt továbbvinni?
3: Reményeink szerint meg tud maradni. Mi azon dolgozunk, hogy amit mi megélünk, azt tovább tudjuk adni.
2: Több korosztály van, tehát ők azért már 15 évvel fiatalabbak, és már van egy 2-3 fő, aki 40-es. Úgyhogy itt a folytatás.
0: Bolgár dallamok, közös tánc, különleges történetek és egy mese a legkisebbeknek. Idén is sokféleképpen találkozhatnak Bulgária kultúrájával Szegeden. A 22. Szegedi Bolgár Kulturális Napok október 8-a és november 28-a között 6 programmal 3 helyszínen várja a közönséget. A szervező a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A Zűrös Banda és az Iszra koncertje mellett táncház, fotókiállítás, történet és báb előadás is lesz.
1: Idén is megrendezik a horvát tannyelvű és két tannyelvű iskolák felső tagozatos diákjai projektbemutatóját Hercegszántón. A horvát országos önkormányzat, valamint a helyi horvát óvoda, általános iskola és kollégium közös szervezésében megvalósuló szakmai napot november 12-én tartják. Az idei találkozó kiemelt témája az iskolám régen is ma. A cél ösztönözni a fiatalokat az önálló kutatómunkára, a csapatmunkára és a szociális készségek fejlesztésére. Jelentkezni még holnap is lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen.
0: Stevan Aleksić, szerb festő és ikonfestő, születésének 150. évfordulója alkalmából a Deszki Szerb Ortodox Egyházközség és a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat idén is megrendezi a Szent Száva parókiai könyvtár és olvasókör napját. Az esemény holnap 10 órakor szent liturgiával kezdődik, majd 11 órakor gyász isten tiszteletet tartanak Stevan és Dusan Aleksić emlékére. A program este 6 órakor folytatódik a Szent Száva központ dísztermében, ahol dr. Jasna Kujulcsics művészettörténész és Gorán Bólić ikonfestő és restaurátor tart előadást.
1: Zizi Makri ceruzával elkapott pillanatok. Ez a címe annak a kiállításnak, amely október 16-án délután 5 órakor nyílik az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. A tárlat a művész budapesti dohánygyárban készült vázlataiba és grafikáiba enged betekintést, miközben a portrékon keresztül az egykori görög közösség sorsa is kirajzolódik. A kiállítás október 30-áig tekinthető meg.
0: Október 16-án és 17-én rendezik meg Pécsett a 18. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferenciát. A tanácskozás témái között szerepel a Mohácsi csata 500. évfordulója, a Hrvatski glasnik fennállásának 35 éve, valamint a magyarországi horvát írók évfordulói. A kutatók a horvát nyelv helyzetével is foglalkoznak a két és több nyelvű környezetben.
1: A magyarországi németek országos önkormányzatának oktatási és ifjúsági bizottságai javaslatokat várnak a 2027-es Koch Valéria díj jelöltjeire. Legfeljebb 3 a középiskola utolsó 2 évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diákot ismernek el a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységért. Emellett 2 idén végzett magyarországi német hallgató is díjat kaphat kiváló magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, még október végéig megtekinthető a Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás, amely a soroksári magyarországi németek 1946-os előzetésének történetét idézi fel a helyi könyvtárban. A tárlat személyes sorsokon, valamint visszaemlékezéseken keresztül mutatja be az eseményeket. Selmeci Márta idézi fel a múlt történéseit.
1: A kiállítás anyagának összeállításában és bemutatásában fontos szerepet vállalt a Grassalkovics kör, amely már hosszú évek óta foglalkozik Soroksár helytörténetével. A kiállítás szeptemberi megnyitóján Balla Péterné Anikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja és a Grassalkovics kör vezetője kalauzolta végig az érdeklődőket. A kiállítás első állomása egy 1944-ből származó hirdetmény. Az illetékes kormánybizottság november 17-én elrendelte Soroksár kiürítését. A lakosoknak mindössze néhány napjuk volt arra, hogy elhagyják a települést. A kézműveseket és a kereskedőket Pesterzsébetre, a földműveseket pedig a gesztesi járásba irányították, így sok család különböző helyekre került. Sokan megpróbálták elrejteni értékeiket és élelmiszereiket, például zsírt, edényeket vagy más készleteket. Amikor később visszatértek, ezeknek sokszor már nyomuk sem volt. Balla Anikó a helytörténeti kutatásai során számos idős soroksári lakossal beszélgetett, így ezek a személyes emlékek is bekerültek a kiállítás anyagába. A következő év januárjában újabb tragédia következett. Több száz soroksári embert hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Köztük volt Balla Anikó édesapja is, akit Szentendrén fogtak el. A romániai fogolytáborban később tífuszjárvány tört ki. A tábort feloszlatták, a foglyoknak pedig gyalog kellett eljutniuk Szegedig. A soroksári magyarországi németek kitelepítése 1946 májusában kezdődött. Alig két hét alatt mintegy 5600 embernek kellett elhagynia otthonát. A családokat listák alapján jelölték ki, és pontosan meghatározták azt is, hogy mit vihetnek magukkal. A kitelepítéshez kapcsolódó rendelkezéseket már 1945. decemberében elfogadták. A besorolásnál az 1941-es népszámlálás adatait vették alapul. Soroksárnak akkor 18.895 lakosa volt. Közülük 8.975 embert német nemzetiségűként tartottak nyilván. A kitelepítési listán pontosan ennyi név szerepelt. A rendelet életbe lépése után sokan megpróbáltak felmentést kérni életkoruk, betegségük vagy mások miatt, de számos kérelmet elutasítottak. 1947-ben újabb rendelet született a német lakosság áttelepítéséről. Soroksáron 1800 ember neve került fel az újabb listára. Végül erre a további kitelepítésre már nem került sor. A történet azonban ezzel nem ért véget az érintettek számára. Sokan Németországban nehéz körülmények között kezdtek új életet, míg mások Soroksáron maradtak. Az egyik ilyen történet Piller Antalé, aki 20 éves volt, amikor el kellett hagyni a Soroksárt. Magával vitte harmonikáját, és még a Németország felé tartó úton is játszott rajta. Később zenetanár lett, és a zene élete végéig fontos szerepet töltött be. A kitelepítettek számára Németországban teljesen új élet kezdődött. Sok család nehéz körülmények között szinte mindent előről kezdve próbált boldogulni. A régi otthonnal azonban továbbra is kapcsolatban maradtak, leveleket írtak egymásnak. Egy családi történet szerint ezekben gyakran csak ennyi állt: mi jól vagyunk, ti is jól vagytok. Azoknak sem volt könnyű az életük, akik Soroksáron maradtak. A házakat és a telkeket újraosztották, a korábbi tulajdonokat pedig elkobozták. A kitelepítés tehát nem csak azokat érintette, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat, hanem az egész soroksári közösséget. A soroksári könyvtárban látható kiállítás éppen ezért nem csak dokumentumokon és számokon keresztül mutatja be ezt az időszakot, hanem emberek, családok sorsain keresztül is. A Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás a soroksári könyvtárban október végéig tekinthető meg.

0: Feszületeket általában a települések határában vagy a falvak kiemelt helyszínein állítottak a hívők, illetve a település lakói. A Baranya megyei Pécsudvardon az elmúlt hétvégén megszentelték a renovált útmenti keresztet. A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat 2021 óta már 4 keresztet újított fel. A múlt vasárnapi ünnepségen megszentelték a majdani horvát tájházat és közösségi házat is, amelyről Rónai Né Bárics Mártát, a Pécsudvardi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérdezte Füri Tamás kollégánk. Az interjút követően a helyszínen készült felvételen a pécsudvardi Hrastina horvát férfi kórus hallható.
1: A Pécsudvardi Horvát Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-től pályázat útján nyert több ízben támogatást, és a mezőkön, de Pécsudvardhoz tartozó kereszteket újítottunk fel 3 darabot. 2021-ben fel is tudtunk állítani egy új feltámadt Krisztus keresztet a falu központjában. Aztán, ahogy volt lehetőségünk, 2025-ben kijött az új pályázat, és ezt megpályáztuk, így 26-ban kaptunk erre is támogatást. Tulajdonképpen ez a volt iskolahoz közel keresztről beszélünk, ahol a korpusz teljesen megsemmisült, Jézus lába letört, a karja letört, és így teljesen új korpuszt kapott, megfestették Kácsor Zsolt kőfaragó mester munkájával. Nagyon hálásak is vagyunk ezért. A települési önkormányzatok is próbálkoztak, de ekkora támogatásban nem részesültek, úgyhogy nem tudták így felújítani, akkor így a horvát önkormányzat magára vállalta, és a képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy erre a célra fogjuk fordítani ezt az összeget. A pályázaton részt vettünk, pénzt is kaptunk, ebből pedig felújítottuk akkor ezt a keresztet.
2: Pécsudvardon, illetve környékén összesen 13 ilyen útmenti kereszt van. A falunk kívül található keresztek gyakorlatilag a földes utak mentén találhatók, amelyek összekötötték a környező horvát falvakat, például Szökédet, Pogányt, és ezek is felújításra kerültek.
1: Igen, pontosan Pogány felé volt egy kereszt, ami nagyon rossz állapotban volt. 2021-ben azt is felújítottuk. Ez pontosan Mária úton található, és azon, ahol a Pogányból Pécsudvardra érkeztek a reggeli vonatra a munkás emberek, akik Pécsre jártak, és így megálltak a kereszt tövében, úgyhogy azért volt annyira nagyon fontos ez az egyik kereszt. A másik kereszt a másik határba, az pedig Szökéd felé található, és ott is ugyanez a történet. Én az idősebb generációt érdeklődtem, és ők mesélték, hogy ott megálltak, hogy Szökédről, Átárról, meg ezekről a településekről, amikor érkeztek, akkor mindig megálltak, és a Jóisten bevetett hitüket itt fejezték ki, és kérték a Jóisten segítségét.
2: A mai nap fontos eseménye volt még, hogy megáldották a majdani horvát közösségi házat és tájházat. Elindult az a folyamat, amely a megújulását jelzi. A külső munkálatokon már szépen nyomon követhető, hogy mi az, amit megcsináltak. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a közösség tagjai önkéntesként vesznek részt ebben a munkában.
1: Igen, valóban nagyon hálásak vagyunk a falu lakosságának, a horvát közösségünk tagjainak, mert pályázat útján próbálkoztunk megszerezni a házat, ami nem volt célra vezető, ezért adományból megkaptuk, és a horvát önkormányzat birtokában van már ez a tájház és közösségi ház, viszont most már több alkalommal pályáztunk, kaptunk támogatást a szigetelésre, az ablakok cseréjére, bejárati ajtó cserére, a horvát országon kívül élő horvátoktól megkaptuk a tetőfelújításra a pénzt. Itt szeretném megköszönni a közösségünk tagjainak, hogy önkéntesen, tényleg munka után szombatokat feláldoz jönnek, segítenek, és azt látjuk, hogy tényleg egy közösségépítő helyszín is lesz, ahol majd a férfi kórusunk, a pécsudvardi férfi kórus is a próbáit fogja itt tartani. Egy szobát tájházként fogunk berendezni, többi teret pedig egy ilyen közösségi térként nyitnánk össze, és akkor így gondoljuk, hogy mégiscsak a közösségünket ez támogatná.
2: Mikor a várható az átadás?
1: Az átadást a jövő évre datáljuk, mégiscsak vannak egymásra épülő folyamatok. Talán egy év múlva.

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Herceg-szántói Veszeli-szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület. Az együttes születésnapi rendezvényén ott járt kollégánk Mándich Predrág is. A riportot követően a Vladicsin Hán részlete hangzik fel, amelyet az ünnepi koncerten rögzítettünk.

0: Vastaps kíséri a Herceg Szántói Veszeli Szántovcseni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjait, akik méltó módon jubileumi koncerttel ünnepelték meg fennállásuk 40. évfordulóját. Az 1986-ban alakult együttes repertoárjában a kezdetektől fogva helyet kaptak szerb, horvát és magyar táncok is.
1: Ez így volt mindig, ha például évfordulók voltak, akkor magyar tánccal kezdtük, mert többsége magyar volt. Ha mindenki mindent táncol, akkor mi is mindent megtanulunk. Megtanulunk, legyen színes a műsor, és ez így volt mindig.
0: Mondja Kózitné Csáti Cséva, alapítótag, az egyesület elnöke, aki a kezdetektől fogva vezette és irányította a Veszeli Szántovcsenikat. Nevéhez szorosan kötődik Herceg Szántó folklór hagyományának ápolása és számos régi szokás felelevenítése. Az együttes vezetését ma László Martin Krisztofer látja el, a művészeti vezető elégedett volt a táncosainak fellépésével.
2: Szerintem mindenki nagyon ügyes volt, oda tette magát. Nagyon meg voltam ijedve a legelején, hogy nem fogják bírni szusszal. Mint mindenhol szerintem, akár párkapcsolatot is mondhatunk, mindenhol vannak viták, hát itt is generálódott. Én teljesen máshol öltöztem, nem azért, mert nem akartam velük öltözni, muszáj volt nekem egy másik helyszínt válaszolnom közelebb a színpadhoz, mert másban is táncoltam, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor az autóba fogok öltözködni, de én csak ezt hallottam, hogy nem jó, nem jó. De mindent félretéve, én így nem is foglalkoztam vele, mint egy jó művészeti vezető. Hát biztos, hogy megoldják majd, úgyhogy bementem a jó előbb hozzájuk, mikor összepakoltam, és már minden el volt készítve, minden úgy volt, ahogy én szeretem, úgyhogy nagyon jó volt. A retro csapat is kifejezetten, annak ellenére, hogy nagyon régen nem táncoltak már, kiestek ugye az ütemből, ők is nagyon odafigyelve, nagyon összeszedetten, úgyhogy a próbák is nagyon jól sikerültek szerintem, azt gondolom, úgyhogy összességében szerintem nagyon jó volt, úgyhogy a nézőknek is tetszett, úgyhogy pozitív visszhangokat hallottam.

0: koncerten fellépett az együttes retro csapata, azaz a Szeniorok, melynek tagja volt Gyurics Míra is.
1: Kevés időnk volt a fellépése, és csak 3 próbát sikerült összerakni a fellépés előtt, de igyekeztünk figyelni arra, hogy mindenki itt legyen, mert a koreográfia felevenítése elég könnyen ment, a lépések csak úgy jöttek-jöttek, viszont nem volt mindegy, hogy ki hol áll a koreográfiában, ki mire emlékszik, de azt hiszem, hogy tényleg jól begyakoroltuk, és tényleg apait, anyait beleadtunk. Ez a színpadon is látszott, mert vastapssal hálálták meg a nézők ezeket a produkciókat.
0: A Herceg Szántóiak hívószavára mindig eljön, és mindig újra és újra fölhúzza ezt a szép népviseletet, és szívesen táncol. Ennyire jó ebben az egyesületben?
1: Ebben az egyesületben tényleg nagyon jó. A magam nevében mondom, de azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében is mondhatom, hogy a Veszeli Szántóvcsani Táncsoport az a második otthonunk volt. A gyerekkori barátainkat itt találtuk meg, mindenféle rendezvényen részt vettünk, nagyon sok szép turné van magunk mögött, és amikor találkozunk, ezeket a történeteket mindig nagyon szívesen meséljük el egymásnak, illetve emlékszel erre, emlékszel arra, úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyiunk nagyon szívesen részt vett az idei programban.

0: A jubilómi koncert igazán sikeres volt. Elégedett volt Schindler Zsuzsanna táncos is.
1: Ma kicsit fáradtak vagyunk, de az új célok visznek minket tovább előre. Bővül a csoport folyamatosan, úgyhogy szeretnénk ezt folyamatosan továbbadni az új és új táncosoknak.
0: A Veszeli Szántóvcseni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjai manapság a próbáikat a Bajai Szerb Regionális Központ épületében tartják. Újra csak Kózitné Csáti Csévát, a szervezet elnökét hallják.
2: Ott tartunk, hogy pár éve már, hogy Szántóról már nincs, aki belép a táncsoportba, tehát elmentek már, ugye, a faluból. Egy fiú maradt Szánton, és akkor megbeszéltük, mi van ez a közösségi házunk, van hol táncolni, hát akkor ott legyenek a próbák, és akkor hát Szántóról az egy fő, mit tudom én, elmegy, ugye, próbára, stb. És ez valahogy így elkezdődött, és valahogy gyarapodott, talán felfigyeltek, hogy milyen szépen folyik a munka. Persze ez köszönhető a László Martin Krisztófernek, ugye, mert amikor már nem bírtam úgy táncolni, stb., a Krisztófer iskolába táncolt, és akkor ő ment tovább iskolába, de maradt az ifjúsági csoportba, és megszerette, meg alkalmas rá, tehát nagyon ügyes fiú, tanítani táncot, szép hangja is van, az éneket is, és tényleg nagyon jó kezekben van az együttet, de ezt láthatom, mert nem olyan rég volt nálam, és mondja, írjál, még van név, új név van, 3-4 név, már 27-en vannak. Hát nagyon szép szám, és akkor kérdezem a táncosokat, mondom, hát így gyarapoltok, hát mondom, nagyon-nagyon örülök. Mondják a táncosok, hát vonzzuk a szép táncokkal, vonzzuk a fiatalokat, mondom, hála jó Istennek, így lesz meg a csapat.
0: A csapat tehát biztos kezekbe van, és újabb célok vezénylik. Erről tanúskodnak László Martin Krisztófer, művészeti vezető szavai is.
3: Működünk, haladunk tovább, úgy, ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Hát reméljük, hogy az Evicával, vagy ő is részese lesz valamilyen képpen ennek a műveletnek, ennek az egész eseménynek, meg hát reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy, mert visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.

0: Idén lesz 170 éve, hogy Romániában megalapították az első baptista gyülekezetet Bukarestben. Az évforduló alkalmából október 4-én a bukaresti román Athénéumban egy ünnepi műsorban baptista fúvószenekarok léptek fel. A baptista közösségekben a fúvószenekaroknak rendkívül mély hagyománya van, mondja Füstös Gyula, nyugdíjas lelkipásztor, aki 2017 és 2023 között szolgált a kétegyházi baptista gyülekezetben. A Békés-megyei gyülekezet zenekara 2018-ban ünnepelte megalakulásának 100 éves évfordulóját. Bauer Ádám riportja.
1: A baptizmus az 1848-as forradalom utáni években akkor jött Németországban. Az első perccel kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett a gyülekezetek életében. Annak idején még megtéretlen, vagy éppen a úgymond világból megtérő emberek hozták a hangszereiket. Tehát volt olyan gyülekezet, ahol cimbalmon játszottak, máshol egy bőgő volt, akkor azon játszották az éneket, és különböző formációk alakultak. Az éneklésben így van a mondás, a három baptista összegyűlt már négy hangra éneket. Nos, ez a tradíció megmaradt és csak erősödött, aztán egészen a mai korig eljutva, amikor már különböző zenei képzettséget nyerhettek a gyerekek, nem csak önképző módon, hanem iskolákban tanultak, nagyon felfejlődött a zene általában a baptista gyülekezetekben. Ezen belül pedig van az a sajátos szelet, a fúvószene, aminek megvolt az a különleges kiváltsága, hogy különösen abban az időben, amikor még nem volt internetes kapcsolatteremtés az egész világgal, akkoriban ezzel tudták felhívni a figyelmet, a falu népének a figyelmét, hogy valami történik. Tehát egy ünnepi volt, akkor a fúvósok már kora reggel elindultak, végig mentek a falun, emlékszem egy idős bácsi emlékére, az, hogy nagy széles társzekére felült az egész zenekar, és akkor végig mentek a falun, végig zenéltek, az emberek kijöttek a kapuba, nézték, mi van, és akkor érdeklődés mutattak, és elmentek a templomba is. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos hírközlő eszköz is volt, tehát a fúvószenekar. Aztán nem csak kívül, hanem bent a templomokon belül is működött, az istentisztelet részévé vált énekeket, amelyek közismert énekek voltak, tulajdonképpen egyszerűen hangszerelve, sokszor a gyülekezet énekével kísérve, vagy a gyülekezet énekét zenekarral kísérve, szempont kérdése, így működtek ezek. Később a fúvószenekar megint egy minőségi változáson lépett át, amikor már olyan zenészek is termelődtek ki a baptista közösségben, akiknek a zenei képessége és kompozíciós hangszerelési tudása már magasabb volt. A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy kétegyházára, ahol most legutóbb én lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek annak idején hangszert, volt egy jól ismert és neves fúvószenekar, ami már 2018-ban töltötte be a 100. létezésének 100. évét, és azok a fiatalok, azok között nagyon sokan olyan tehetségesek voltak, hogy a hangszertudásukkal tovább mentek főiskolára, vagy később az egyetemre, és sokan közülük zenépályát választottak. Ez nagy dicsőség, mondjuk két egyházára nézve, és ugyanolyan szomorúság a baptista gyülekezetet tekintve, hiszen a legnagyobb értéket képviselő embereink mentek el, vesztek el ilyen formában a gyülekezet számára, de ünnepekkor azért találkozunk. Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a Fesztivál zenekartól, a Rádió zenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza két egyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltek, zenéltünk közösen. Persze a szint, amit ők adtak, az messze magasabb volt, mint egy átlag fúvószenekari szint, de sajnos ez csak egy-egy ünnepi alkalomra adódik most már. Sajnos picikét hanyatlani látszik most, új hullám jött be, új szokások, új fajta zene a baptista egyházon belül, úgyhogy a fúvószenekar egy picit háttérbe vonul, de nem szűnt még meg most sem.
2: A kétegyházi fúvós zenekarnak CD-jei, lemezei is vannak, jól tudom?
1: Igen, én két lemezről tudok, két CD-ről. Mi egy korábbi 2004-ben készült talán, és egy, ami a 100 éves évforduló alkalmából 2018-ban.

0: szlovák két tanítási nyelvű általános iskolában Tóth Komlóson ez a hét szokatlanul kezdődött. A harmadik osztályosokat pozsonyi orvostan hallgatók tanították játékos módon arra, hogyan ne féljenek az orvosoktól. Az ötödikeseknek pedig irodalomórát tartott egy szlovák írónő. Az eseményről, amit Katarina Konyariková, az Alföldről származó szlovákok egyesületének elnöke szervezett, Bajcer Jánosné, a Tóth Komlósi Szlovák Iskola igazgatója számol be. Iveta Hrubonyava riportja.
1: Az október 5-én hétfőn nagyon különleges programmal kezdhettük a hetet az iskolában, hiszen Szlovákiából érkeztek hozzánk vendégek. A harmadikosok egy nagyon érdekes programon vettek részt. Az orvostanhallgatók mutatták be, hogy hogyan zajlik egy-egy orvosi vizsgálat, egy kicsit foglalkoztak az emberi testtel, a különböző szervekkel, az egészséges életmóddal. Ennek a programnak a célja, hogy leküzdjék a gyerekekben a fehér köpeny az orvosok iránt érzett félelmet, tehát több állomáson túl vannak már ezzel a programmal, Szlovákiában is több helyen működik ez a program, és eldöntötték, hogy szeretnék ezt Szlovákia határain kívül is kihelyezni, és elhozni a határon túlélő szlovák iskolákba. Így kerültek hozzánk is, és egy nagyon sikeres, nagyon jó program volt, a gyerekek aktívan részt vettek benne, és még a nyelvi nehézségeket is könnyebben le tudták küzdeni, hiszen itt mindent meg tudtak a gyerekeknek mutatni, nagy plüss medvéken, meg bocin, hogy kell bekötözni egy-egy sebet, hogy kell ellátni egy-egy sérülést, vagy pedig hogy kell ápolni a betegségeket. Úgyhogy ez tényleg nagyon jól sikerült. Ez alatt az ötödik osztályban egy újabb író-olvasó találkozó volt, hiszen ez már több alkalommal megvalósult iskolánkban, hogy Szlovákiából gyermekkönyveket írónők jöttek el, és mutatták be munkáikat, illetve egy picit dolgoztak együtt a gyerekekkel, beszélgettek. Most is így történt. Danusa Dragolová-Faktorová legfőképpen gyermek- és ifjúsági irodalmat ír Szlovákiában. Több elismerés is kapott már a könyveiért Szlovákiában, egy nagyon népszerű írónőről van szó, és nagyon szép gyermekkönyveket készít. Tényleg nagyon szépen illusztráltak, viszonylag egyszerű tövegezésűek, és nagyon jó volt, mert ott a gyerekekkel is nagyon szépen beszélt, kommunikált, amire a gyerekek figyeltek, természetesen segítséggel megértették azt, hogy hogyan mutatta be nekik az írónő, hogy készül a könyv a tiszta lapból, hogy lesz a különböző fázisokon keresztül az a könyv, amit utána a kezükbe is foghattak, hiszen egy nagyon szép könyvet kapott ajándékba, dedikálva az írónőtől minden diák, úgyhogy örültek neki, mert igazán szép emléket kaptak ennek a nagyszerű programnak az emlékére, és mindez még fontos elmondani, hogy Katarina Konyariková szervezte, és ő volt az, aki a határon túlélő szlovákok hivatalához pályázott, és ennek a pályázatnak a segítségével tudta megvalósítani ezt a programot, és látogathatott el újra Tóth Komlósra, és ígérete szerint ennek nem lesz vége, hiszen amint lesz rá lehetőség, szeretnénk folytatni ezt az együttműködést.
2: A Tóth Komlósi Szlovák Iskolában milyen a tapasztalat? Gyerekek szeretik a könyveket? Olvasnak?
1: Én úgy gondolom, hogy két típusú gyerkőt van, akik nagyon szeretnek olvasni, illetve akiket nehezebben lehet rávenni az olvasásra. Szerencsére azért minden osztályban látjuk, hogy vannak olyan tanulók, akik tényleg nagyon szeretik a könyveket, és akár már kisgyermekkortól regényeket olvasnak el. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon fontos szerepe van annak is, hogy igyekszünk az iskolában és az olvasás népszerűsítő programokat megvalósítani, szövegértési, szép olvasási versenyt szervezünk, ahol a gyerekek motivációt szerezhetnek, illetve a Városi Könyvtárral nagyon jó az együttműködésünk, mozzajlik éppen az Országos Könyvtári Hét, és ennek keretén belül szinte minden nap valamelyik osztályunk a könyvtárba ellátogat, és adott programokon vesznek részt, amit a munkatársak állítanak össze számukra, és ezzel is jobban megismertetik a könyvtárat számukra, illetve az olvasás örömét. Úgyhogy bízom benne, hogy azért ez továbbra is így marad, hogy lesznek nagyon szívesen olvasó gyerkőcök.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Hazatalálás kitelepítés 80 című soroksári kiállításról, a Pécsudvardi Horvát Önkormányzat útmenti keresztfelújító programjáról, a Herceg-Szántói Veszeli-Szántovcsáni Egyesület 40. születésnapjáról, a kétegyházi baptista gyülekezet fúvós zenekaráról, valamint a Tótkomlósi Szlovák Iskola eheti különleges eseményeiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Kossuth Rádió. Debrecenben a 99,7 MHz-en.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Éjfél van.

0: Választások lehetnek Ukrajnában egy 60 napos tűzszünet esetén, jelentette be az ukrán elnök. Idehaza ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Visszatér a napos, száraz idő. Jó estét kívánok! A szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Gábor Anikó. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni huszik ellen harcoló szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte, legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A héten ez volt a negyedik támadás a riádi repülőtér ellen. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán népjoga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek ma kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Magyar Péter szerint a Fidesz megrendelésére próbált az Ötkertben történt politikai provokációból lopási ügyet kreálni ellene Fürth Pál volt főügyész. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a rongálási ügyben nyomozó hatóságok megállapították, hogy a telefon sérülésmentesen visszakerült a tulajdonoshoz. Ennek ellenére 2024. szeptemberében Fürth Pál akkori főügyész indoklás és bizonyítékok nélkül lopássá minősítette az esetet. Magyar Péter hozzátette, választási indulását ezzel a kreált telefonlopási üggyel próbálta ellehetetleníteni az Orbán Viktor által irányított főügyészség. Fürth Pál volt főügyésznek pedig tisztáznia kell, hogy milyen utasításokat kapott az ügyben. Reagált a kormányfő posztjára a Fürth Pál képviselő ügyvédi iroda. Közösségi oldalukon azt írták, Fürth Pál hivatalos eljárásban bármely illetékes hatóság előtt készen áll nyilatkozni. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak, több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Végül az időjárásról, visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek tartósan borult területek, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 5-11 fok, napközben 13-18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a szerkesztő Jávor Miklós és a hangmérnök Antal Rihárd nevében köszönöm figyelmüket, Gábor Anikót hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Rákóczi 350.
2: Emlékműsor.
4: Mi kevés ügyességet és előrelátást találand az utókor a külföld elvitt alkudozásaimban, melyeknek nagy részét határozatlannak vagy nagyon kiterjedettnek ítélendi, ha figyelembe nem veszi az idők környülállásait és azon fejedelmek és udvarok szellemét, akikkel alkudoznom kellett. Második Rákóczi Ferenc ír így Emlékiratok című művében, utalva azokra a politikai tárgyalásokra, amelyeket a szabadságharc ideje alatt folytatnia kellett, és amelyek jelentősen befolyásolták a harc végkimenetelét. Köszöntöm Önöket, Kispéter Ernő vagyok. Egy ember a nemzet törvényeken alapuló szabadságaiért. Három részes műsorunk második részében Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc. Talán tananyag még az iskolákban a brezáni kiáltvány. Miért jelentős ez?
3: Rákóczi nem csak kitűnő államférfi, kitűnő hadszervező, kevéssé sikeres hadvezér volt, hanem kiváló író és szónok is.
4: Mészáros Kálmán történész.
3: És ilyen értelemben retorikailag egy jól felépített kiáltványról van szó. Talán a szabadságharc megindítása után a rekrúdeszkunt kezdetű, tehát megújulnak a dicsőséges magyar nemzet régi sebei kezdetű második a sérelmeket részletesebben taglaló kiáltvány, még híresebb, még nevezetesebb ebből a szempontból. Ott Rákóczinak már segítője is akadt, Rádai Pál egy református köznemes személyében. 1704 elején jelent meg nyomtatásban is, latinul és magyarul is. Brezelné kiáltvány magyarul íródott, fegyverbeszólító, a szabadságküzdelmet meghirdető kiáltvány volt. A második, a manifestumnak is nevezett kiáltvány, amelyet latinul és magyarul is megjelentettek, indoklás volt, elmagyarázták, és a szélesebb európai közvéleménynek szólt, amelyben megindokolták a Rákóczi szabadságharc magyar rendek, a magyar elégedetlenek felkelésének okait és célkitűzéseit. Ugye Bécs nehéz helyzetben volt a spanyol örökösödési háború miatt, az utolsó Magyarországon állomásozó vértes ezredet is már elindították nyugatra, a Monte Cuccoli ezredről van szó, amely az Alföldről fordult vissza a kuruc felkelők ellen. És azt kell mondani, hogy nehezen, döcögve, nyögvenyelősen indult a közdelem, hiszen Rákóczi egymagában néhány főnyi kísérettel érkezett a lengyel határa, és a vereckei hágónál a tiszaháti felkelők vert paraszthadai várták, mindössze néhány száz főnyi.
4: Még 1703-ban Rákóczi szeretne segítséget kérni, és csalódnia kell, mert nem kap. És tulajdonképpen az együtt dönt a harc megindítása mellett, hogy értesül arról, hogy a franciáktól nem kap semmit.
5: Még bizalmatlan volt, 14. Lajos is azért, hogy várakozó állásponton volt itt a magyarokkal szemben.
4: Tóth Ferenc történész.
5: Rákóczival szemben nem bízott ennek a szabadságharcnak a lehetőségében. Ugye Rákócziék lengyel földön próbáltak ott a francia diplomatákat mozgósítani. Kezdetben azért azt is hozzá kell tenni, hogy a spanyol örökösödési háborúban azért a kezdetben a francia fegyvereknek kedvezett a hadiszerencse. Tehát nem is volt rászorulva annyira a franciáról akkor, hogy most mindenféle ilyen kelet-európai kalandokba bonyolódjon. Viszont aztán 1703-tól már a kapcsolat azért intenzívebbé válik.
4: Tomás Edit, történész, muzeológus.
6: Kassai 1906. október utolsó napjaiban nagy megemlékezés. Ez is tovább erősíti, újabb lendületet ad. Csáruspatakon erősödik a kultusz. Még nincs Rákóczi Múzeum, de van református kollégiumnak levéltári része, adattári része, és begyűjtik az 1906-os emlékeket, a pataki ünnepség emlékeit is, és arról ne felejtkezzünk el, hogy a sárospataki református kollégiumnak a levéltár az mindig jelentős. Rákóczi irattári anyagot őriz, jelentős korszakhoz kapcsolódó könyvtári anyagot őriz, tehát úgymond a kézzel fogható, kutatható, diák kezébe adható anyagok között ott vannak ezek az emlékek, és ugyanígy felerősíthetik, vagy napi szinten éltethetik, hiszen a tudós tanárok, a tudósabb, ügyesebb diákok figyelmét felhívhatják erre, hogy ilyen témákkal is foglalkozzanak, és ez a kultusznak az eleme, a része. A kiegyezéskor indult Rákóczi iránti érdeklődés a 20. század legelején Kassán csúcsosodik ki. Az 1903-as erekje kiállítás, 906-os újratemetés, tudjuk, hogy a Kassán a 19. század végén alakult Felső-Magyarországi Múzeum is gyakorlatilag egy Rákóczi múzeum, tehát abban az időszakban oda koncentrálódik a Rákóczi örökségnek a tárgyi, illetve illetve nagy rendezvényes esemény sora. És ebben az időszakban természetesen Sárospatak is ezekhez a programokhoz, ezekhez az eseményekhez kapcsolódik aktívan, hatnak az országos folyamatok. Azon elmélkedhetünk, hogy ezen ünnepségeknek miért nem Sárospatak a központja. És itt nem csak az 1906-os újratemetés, hanem gondolkodhatunk, hogy a nagy Rákóczi ereklye kiállítás is miért nem Sárospatakon. Egyrészt léptékében a két város közötti lélekszám és gazdasági erő, tehát Kassa, azért a felvidék, a Kelet-felvidéknek a meghatározó nagyvárosa, de a másik is, a legfontosabb elem, az álló és mondjuk azt, hogy megőrzött Rákóczi vár, hivatalosan nem Rákóczi vár, bár a köznyelvben az, hiszen a 19. század harmadik negyedéig Brecemhen család tulajdonában van, míg aztán 1875-től egészen a második világháború végéig a kevésbé népszerű Windischgrätz család kezébe kerül. Tehát nincs hely, nincs tér, és egy nagyon furcsa szituáció lenne, hogy a Habsburgokhoz, a Habsburg 1848-49-es elnyomáshoz, a megtorláshoz köthető Windischgrätz család fészkében mégsem lehet egy Rákóczi megemlékezés sorozatot hozni. Talán ez a birtoklás történet befolyásolhatja a helyi kultusz legfőbb támogatóit is, hiszen Sárospatakon belül is nem a vár a Rákóczi kultusznak a legfőbb kifejezője, hanem például a Sárospataki Református Kollégium. A Sárospataki Református Kollégium által oda csoportosuló tanári kar, vezető értelmiségiek körében természetes, és ezáltal az általuk átadva a diákság körében felvállalt feladat a 19. században is, a 20. század első felében is, a magyar történelmi személyiségek, akik ide a vidékünkhez kötődnek, a tudatos örökség ápolása. Ebben benne van második Rákóczi Ferenc, épp úgy, mint Loránffy Zsuzsanna, első Rákóczi György, vagy Kossuth Monokon, mert oda is elzarándokolnak a pataki diákok, vagy ugyanúgy rendszeresen mennek szép halomba a Kazinczy emlékhez. Tehát ez egy felvállalt feladat, és ez Patakon is azt jelenti, hogy nem a vár, hanem a leginkább a letéteményese, talán mondhatjuk ezt, hogy a letéteményese a református kollégium. A kultusznak ez 1952-ig, mint egy önálló egyházi intézmény, beszélhetünk erről. Mert ugye az 50-es években a Sárospataki Református Kollégium is arra a sorsra jut, mint minden egyházi intézmény, iskolák, tudományos helyek, hogy megszüntetik a, előbb a teológia, aztán a református középiskola, is, és csak a tudományos gyűjtemény marad egyházi kézben. És ez az állapot marad fenn majd az 1990-ben bekövetkező rendszerváltásig. Vissza a kultuszhoz, 1935-ben egy kézzelfogható jele, egy szobor készül Sárospatakon a Rákóczi kultusznak, és ez a második Rákóczi Ferencet ábrázoló egész alakos szobor az iskolakert bejáratánál, tehát a reformátusok intézményhálózatának középpontjában második Rákóczi Ferencnek mondhatni az egyik legszebb szobra. Én mindig azt mondom, hogy Borsiban van a legszebb szobor, de a Sárospataki Rákóczi szobor is azt a méltóságot, azt a társadalmi elvárást megtestesíti, ami Rákóczival kapcsolatos.
4: Hol a fordulópont, amikor támogatottsága növekszik Rákóczinak?
3: Hát igazából talán az első győztes ütközet lesz.
4: Mészáros Kálmán történész.
3: Rákóczi munkács alatt még kudarcot val, visszavonul a hegyekbe, itt megvárják Bercsényi Miklósnak azt a néhány százfőnyi, néhány századát, ami lengyelekből, moldvaiakból áll. Velük indul el Rákóczi a Tiszához 1703 nyarán, és július 14-én aratja első győzelmét Tisza Becsel szemben, Tisza Újlaknál. Itt ér ki Rákóczi az Alföldre, ahol aztán már megindult lassan-lassan a nemesség csatlakozása is. Tehát a Bihar megyei Hajdúváros orvosok népe, az ott letelepült katona elemek gyarapították Rákóczi seregét már olyan mértékben, hogy ott komolyabb hadimúltat lehet feltételezni. Mérnöki tanulmányokat is folytatott a Prágai Egyetemen, illetve Rajnai hadszintére való látogatás az 1690-es években szintén némi katonai tapasztalatot jelentett. Rákóczinak sikerül először semlegességre bírnia, a Kisvárdai várba zárkózott nemeseket, a Nagykállói várat elfoglalta, az ottani német helyőrség csatlakozik hozzá, szereznek 4 tábori ágyút, a Bihar megyei felkelők ellen vezényelt rácok ellen indul Rákóczi, és Váradolaszinál a velük azonos harcértékű rácok felett már győzelmet aratnak, és ezek után a várakba, városokba zárkózott nemesség megindulás csatlakozása is elkezdődik. 1703 késő nyarán, kora őszén Károly Sándor, ugye, aki a dolhai győző volt a felkelőkön, és akkor már annyi sérelem érte az udvar részéről is, hogy önszántából csatlakozott Rákóczihoz 1703 októberében.
4: Petőfi Rádió 1976. Pro Patria et Libertate. Második Rákóczi Ferenc 300. születési évfordulóján. Benda Kálmán, történész.
7: Rákóczi a Habsburg elképzelésekkel egy merőben ellentétes politikai koncepciót szögezett szembe. Mi volt ennek a lényege?
8: A magyar történelemnek szinte minden kérdésén végig kell tekintenünk ahhoz, hogy világosan át tudjuk tekinteni ezt a nagy vállalkozást és Rákóczi történeti szerepének a jelentőségét.
4: Ervárkonyi Ágnes, történész.
8: Rákóczi népi felkelés élénkezte meg a szabadságharcot. Emlékirataiban így indokolja azt, hogy miért így kezdte meg.
9: Az a segítség, melyet Lengyelország nagyjai ígértek, nekem még nem állt készen. A pénznek szűkében voltam, s a francia követtől kapott remény semmiről sem biztosított. Gyöngét könnyek között búcsúztam el barátaimtól, s egy nagyon esős nap estéjén elindultam. Csupán a Palatinus őrségének néhány katonája kísért. Már megtettem az út felét, amikor Drohobicán, egy napi járásra magyar határtól, futár érkezett és előadta, hogy ezt a vezérek és őrök nélküli, borba és álomba merült fegyveres népséget Károlyi, Máramaros megyében, Dolhánál szétverte, zászlóikat is elvesztették, s a szanaszét menekülők a szomszédos hegyekbe vonultak vissza, és ott parancsaimat várják. Így, ilyen szerencsétlenül kezdődött a magyarországi háború, amelybe, önként bevallom, az okosság minden szabálya ellenére fogtam. Csak egy fiatalember hevessége és a haza szeretete lelkesített. Még visszavonulhattam volna, és volt is rá nagy okom, de bátorított és erősített az a szándék, hogy megérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét.
8: Felkelő jobbágyok közösségi érdekből fogtak fegyvert, és
10: szóval volt népi patriotizmus.
8: A hazáért, a nemzetért való harcra hivatkoznak. De ugyanakkor a levelek sokaságában megtaláljuk a másik közösségi érdeket is, amit talán legrövidebben és legegyértelműbben 3000 közösen adott be Rákóczinak, Soltész László, Balogh Gábor és Kövesdi György. Ezrede azt írják:
9: azt fogadta nagyságod, hogy valaki fegyvert köt a szegény magyar nemzetnek a felszabadítására, mindenféle úrdolgától, adózástól, szerjárástól felszabadítatik.
7: Ez tehát azt jelenti, hogy a hadsereg szervezés, a parasztság fegyverfogása bizonyos társadalmi váradalmakkal és követelményekkel függött össze. A jobbágyság részéről ez teljesen világos és érthető. A szabad paraszti életforma felé törekedett, tehát ahol nincsen földesúrnak alávetve, és csak az állam adójával tartozik. Mi volt Rákóczinak az elképzelése most már a parasztpolitikában?
8: Folyik a történészek között a vita. Elsősorban azt vitatták, hogy a jobbágy folyamodványok vajon igazat mondanak-e? Olyan tekintélyes történetíró, mint Szegfüth Gyula, de mások is, például Márki Sándor is. Azt állították, hogy ezek a folyamodványok csupán egy váradalmat fejeznek ki, Rákóczi ilyen ígéretet nem tehetett, abban az időben egész egyszerűen főúr nem mondhatta azt, hogy a fegyverfogó jobbágyukat felszabadítja a földesúri iga alól. Azóta 2 ilyen pátens is előkerült. Ha föltámadnak, fegyvert fognak, mind magok, mind jövendő maradékok, minden adózások, terhek s földesurak hatalmából örökösen felszabadítatnak, és szabadsággal megajándékoztatnak, s hogyha valamely helységek egészben fölkelnek és hadakozni szabadulásukért készek lesznek, helységekkel együtt örök szabadságot nyernek. Tehát világosan megmondja ez a pátens, hogy vagy egyénileg szabadítja őket fel a földesuriga alól, vagy pedig közösen. Ez a közös szabadság, a hajdú szabadság, aminek Magyarországon ebben az időben már egy évszázados hagyománya van.
7: Mit szól ehhez a paraszti felszabadításhoz a nemesség?
8: Természetesen mindent megpróbált, hogy jobbágyait visszatartsa a fegyverfogástól. Hát elsősorban Rákóczi felkelésében nem láttak egyebet, mint jobbágy mozgalmat, jobbágy felkelést. A nemesség várokba húzódott, a vármegyék fegyvereseket gyűjtöttek Rákóczi ellen, és Rákóczi azzal nagyon tisztában volt, hogy a szabadságharc léte követeli meg egyáltalán a tiszaháti felkelést, országos szabadságharcát csak is úgy tudja kivontakoztatni, hogyha a nemességet is megnyeri. Kiáltványokat adott ki, és leveleket írt a várakba zárkózott vármegyei nemeseknek. Ezek viszont feltételeket szabtak, sok ilyen nemesi levelet ismerünk. Azt kívánják, hogy a földesurak jussát Rákóczi ne bontogassa, tehát a jobbágy földesúri viszonyon ne változtasson.
4: Köpeci Béla, művelődéstörténész.
11: Rákóczi magatartásában van, ha tetszik, egy paternális vonás. Annak a földesúrnak a magatartásáról van itt szó, aki nem csak sajnálja a jobbágyokat, de aki segíteni is akar azon, hogy a jobbágyok sorsa jobb legyen. Az, hogy a magyar főurak és nemesség egy része eljutott oda, hogy a jobbágyokat is fel kell emelni, ez véleményem szerint persze nem egyszerűen valami humanizmusnak a kifejeződése. Eznek a főúri és nemesi osztálynak a nagyon is pontosan felmért és tudatosodott osztály érdeke. Mert végül is a cél a feudális társadalom magasabb fejlődési szakaszába való lépés, hogy a nemesség prosperálni tudjon. És az nem véletlen, hogy Rákóczi mondjuk 14. Lajos abszolút monarchiáját tartja példaképnek. Abban nem csak a kormányzási módszereknek a tisztelete van benne, hanem az is, hogy el kellene érni a fejlődésnek azt a fokát gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan, amit Franciaország a napkirály idején elért.
5: Mondhatjuk esetleg, hogy Rákóczinál ez a francia orientáció, ez a fajta ilyen születési rendellenességnek is tekinthető.
4: Tóth Ferenc, történész.
5: Szüleinél, illetve nevelőapjánál ez nagyon erőteljesen jelentkezett. Ugye a francia külpolitika számára ez fontos, ugye a keleti szövetségi rendszere, hogy a francia monarchiának a legerőteljesebb ellenfele az a Habsburg monarchia volt. Az alapján működött, hogy az ellensége az én barátom. Fontos francia szövetséges volt az Oszmán Birodalom 16. század óta. Másik ilyen fontos szövetséges Lengyel Királyság, azon kívül még ugye Svédország is, Brandenburg is. Most a magyar, illetve az erdélyi fejedelmeknek a politikája abból a szempontból volt érdekes a franciák számára, hogy ez kiváló ilyen összekötő kapcsolat teremtettek az Oszmán Birodalom, Lengyelország, illetve Svédország között optimális esetben. Mindazok a kuruc mozgalmak, amelyek ott Felső Magyarországban tevékenykedtek ebben az időszakban. A Veselényi összeesküvés tököli féle, hiszen tököli a francia uralkodónak szövetségesévé is vált. A francia orientáció szépen fut tovább, ugye, mind ugye Rényi Ilona, mind pedig ugye első Rákóczi Ferenc. A realitása, meg ennek a felismerése mindkét fél részéről abból állt, hogy van Európa közepén egy Habsburg monarchia, ezzel szemben gyakorlatilag egyetlen ütőképes ellenhatalom lépett fel, ez pedig a francia monarchia volt. Illetve megjelenik keleten is egy új feltörekvő hatalom. Gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc idején fogja megmutatni valós katonai, politikai potenciált, ez pedig Oroszország. Oroszország Nagy Péternek az Oroszország, amely jelentős reformokon megy át.
4: Milyen fajta konkrét politikai nézetek azok, amelyek, és várakozások Rákóczi részéről, amelyek közel hozzák a franciákhoz?
5: Őnek nem volt direkt olyan francia kapcsolatot. Ugye a felső magyarországi főurak révén, ugye Bercsényi Miklós volt, aki rá kifejezetten nagy hatása volt, majd az 1700-as évek elején, amikor kezdődik egy olyan főúri szervezkedés, amelybe ugye ő is bekerül, és hát ugye Bercsényiek vonalán keresztül azok a lengyel főnemesi családokkal, amelyek kifejezetten az ottani francia pártok a jeles képviselői voltak, közvetítették ezt a francia orientációt, és hát ő egy spontán módon egy kicsit mondhatjuk, hogy naívul és óvatlanul veszi fel a kapcsolatot a francia uralkodóval. Egy Longval nevezetű katonatiszt közvetítésével próbálta eljuttatni a leveleit a francia uralkodóhoz, 14. Lajoshoz, viszont Longval ezeket a leveleket az kiszolgáltatja a bécsi udvarnak, és hát ebből következik az első komolyabb fiaskója Rákóczinak, amelynek következtében a bécsi helyi börtönbe kerül.
12: Most illetve hát szökik utána, és Lengyelországban tartózkodik.
5: Így van, de Bécsújhely az számára lehetett volna egy végzetes karriernek a befejezése.
12: Lehet tudni, hogy Rákóczi mit írt ezekben a levelekben 14. Lajosnak?
5: Kitört a spanyol örökösödési háború. Rákóczi kért segítséget a saját mozgalmához.
12: Tételesen mit?
5: Természetesen ez egy ilyen kapcsolatfelvétel volt, kifejezetten ezt támogatták. Ide tartozott például az egyik leghíresebb francia hadvezér, Villard Márk is, aki ő maga személyesen is egyébként járt Magyarországon a török elleni visszafoglaló háború idején. Jól ismerte a terepet, jól ismerte a magyarországi viszonyokat, és hát jól ismerte természetesen annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehet itt egy hadsereget mozgatni. Alapvetően az a haditerv rajzolódott ki, hogy szerencsés esetben francia bajor hadsereg a Duna völgyében előre nyomulva eljut egészen a bécsi medencéig, ott a Rákóczi féle felkelő csapatokkal egyesülve akár a császári fővárost is meg tudja szorongatni vagy elfoglalni, és ebben mondjuk egy nagyon kedvező béke lehetőségét is magában foglalta.
4: Benda Kálmán történész.
13: A reguláris hadsereg kialakítását történelmi előítéletek és bizonyos katonai hagyományok hiánya egyaránt akadályozta. A szabadságharc nagy és döntőnek ígérkező csatáinak elvesztése elsősorban a kuruc reguláris hadsereg gyengeségén múlott. 1703-1704-ben az irreguláris kuruc csapatok áradatszerűen törnek előre, és néhány hónap alatt kiűzik a császáriakat Magyarország szinte egész területéről. Csak hogy a felszabadított Dunántúlt 1704-ben éppen reguláris csapatok hiánya miatt mindössze néhány hétig tudják tartani. Az év végén pedig a kuruc hadak alul maradnak az első nagy csatában Nagyszombatnál. De rögtön a csatavesztés után Bottyán és Bercsényi lovasai újra Bécs alatt portyáznak, s a császári hadvezetés szinte tehetetlen ellenük. Ugyanez a helyzet a következő években is. A Dunántúl többször is gazdát cserél, Erdély elvész az 1705-ös őszi zsibói csatában, de mindez nem válik tragikussá, mert az irreguláris lovas csapatok a maguk sajátos portyázó hadviselésével ellensúlyozzák a nyílt csatákban elszenvedett vereségeket. Így aztán egyik fél sem tudott katonailag döntést elérni, egészen az 1708-as trencséni csatáig, amikor viszont elkezdődik a szabadságharc katonai hanyatlása.
12: Hogyan szerveződik a kuruc hadsereg, kuruc érdekérvényesítés?
14: Rákóczi ennek a had- és államszervezésnek elhúzódó ostromtáboraiban fogott hozzá, Szatmár, majd Tokaj vára alatt. 1703 nyarán, majd őszén, telén, 1704 januárban veszi be a tokai várat, és akkor elvonul téli szállásra Miskolcra, és ott folytatja ezt a szervező munkát, ott már létrehozza az udvari tanácsot.
4: Mészáros Kálmán történész.
14: és tulajdonképpen arra épít, ami van, a rendi államszervezet, egyébként is ez a cél, hogy a rendiség jogait helyreállítsák, tehát a nemesi vármegye önkormányzatát tudja igénybe venni, fejedelmi biztosokat küld a következő tisztújításokra, és nyilván akkor már a Rákóczihoz húzó személyeket választják alispánná, jegyzővé, a szolgabírókká. Ugyanez megvan az elfoglalt városok tisztújításán is. Már katonai győzelmet arattak a kurucok, az ellenük mozduló császáriakkal szemben 1103. november 15-én Zólyomnál Bercsényi Miklós és Károly Sándor már együttesen aratnak győzelmet a császári csapatok fölött. Magyar tábornokok következő évben már ők maguk is csatlakoznak Rákóczihoz, Forgách Simonról és Botján Jánosról van szó, akik 1903 őszén még a császáriak oldalán köztettek a kurucok ellen.
4: Petőfi Rádió, 1976. Benda Kálmán, történész.
7: A szabadságharc győzelme vagy bukása elsősorban a fegyvereken múlott. Perjés Gézához fordulunk. Milyen elképzelések vezették Rákóczit a szabadságharc és az új magyar állam hadseregének a megszervezésében?
15: Hogy fölállítson, szervezzen egy reguláris, ütőképes hadsereget. A magyar történelemben az irreguláris harcmódnak az eluralkodása tulajdonképpen a török korra vezethető vissza, és így harcoló végvári vitézeknek a harcmódja nagy eredményeket hozott, ugyanakkor azonban mindig is kétségtelen volt, hogy ezek a csapatok nem képesek szembeszállni nagy csatákban. Ez természetesen Rákóczék előtt is teljesen világos volt. Rákóczi egész kitűnő szervezői képességei megteremtettek sok mindent, ami a regularitást lehetővé tette volna. Az eredmények szervezeti szempontból nem is voltak jelentéktelenek. Egy 1708-as kimutatás szerint már a regulárisok aránya körülbelül 1/3, a gyalogságnál azonban már majdnem a fele. A nehézségek azonban olyan nagyok voltak, hogy például egyszerűen vezényszavakat nem tudtak magyarokat kitalálni azokra a mozdulatokra, fogásokra, amik a reguláris harcmódon szükség lett volna, hiszen ez a magyarban teljesen ismeretlen volt. Hát most idézek két vezényszót, amit alkalmaztak a kurusz hadszerekben. Azt mondja az egyik, helyben svingoljatok és formáljatok két treffet. Ez azt jelenti magyarul, hogy helyben forduljatok és alakítsatok két lépcsőt. A másik vezényszó, svadrónyok karéban mars. Ez azt jelenti, hogy a lovas század egy ilyen négyszög fölállításban induljon el. Na már most rendkívül nagy nehézséget jelentett egy bizonyos pszichológiai ellenállás, amit különösen nemesség tanúsított. Erre írja Rákóczi.
9: A gyalogsági szolgálatot a nemesség mindig megvetette. Azt tartotta, hogy ez a fegyver nem sehogy sem alkalmas a portyázó vállalkozásokra, és szégyelt volna ott szolgálni. Közmondás volt, hogy csak a kutya jár gyalog, s arra való az állat, hogy az embert hordozza. Alig tudták másra felhasználni a gyalogságot, mint a várak és palánkok kapuinak őrzésére.
15: Mindazonáltal bármilyen nagy erőfeszítésekkel és nagy költséggel állították fel ezeket a reguláris ezredeket, ezek nem váltak egyenrangú ellenfelei a császáriaknak, amit a szabadságharc csatái bizonyítanak, tudnék ott kimondott kuruc számbeli fölény mellett is vereséget szenvedtek a kuruc csapatok.
12: Hogyan fejlődik a kuruc hadsereg?
14: Hát az még hosszú idő, hogy Rákóczi a hadsereg regularizálásába komolyan bele tudjon fogni, de egyelőre a létszámfölény elegendőnek bizonyult, hiszen említettem, hogy csak a várak őrsége volt Magyarországon, és maga az uralkodó is elsősorban a rendeket próbálta mozgósítani, tehát először a vármegyék nemessége fegyverkezik a kurucok ellen, és ők aztán, amikor az első összecsapásokban vereséget szenvednek, akkor nagyon sokan közülük is átállnak a kurucokhoz. Erdélyben van nagy legnagyobb haderő, a császári erők főparancsnoka, neki van 8000 főnyi hadereje, ha ezzel időbe vonul Rákóczi ellen, akkor talán le tudta volna győzni, de nagyon féltek a töröktől, nagyon féltek attól, hogy a török támogatás nyújt egy magyarországi rebellióhoz, esetleg tököri hazatér az egykori bujdosók élén, és nem merték magára hagyni Erdélyt. A török szultán azonban betartotta a karolcai békét, távolságot tartott a kuruc mozgalomtól, bár nyilvánvalóan rokon szenvezett vele.
12: 1704. Már jelentős hadmozdulatok is történnek, és történik egy nagyon jelentős csata is, nem Magyarország, a Magyar Királyság területén, és ez a csata a Rákóczi féle hadszervezési és külpolitikai esélyek szempontjából sem jött jól a kurucoknak.
14: Rákóczi katonai célkitűzése 1703-ban az lehetett, hogy mielőbb elérjék Bécs előterét, hiszen a spanyol örökösödési háború nyugati hadszínterén a francia és bajor csapatok, mert a bajor választófejedelem a franciák oldalára áll, már benyomulnak a Habsburg birodalom területére, és az a terv, hogy Bécs alatt veszik harapófogókba az uralkodót, illetve a császárvárost, tehát ez lett volna a célkitűzés. Ez nem valósult meg, és tulajdonképpen a kurucok eljutottak Pozsonyig, de Pozsonyt már nem tudták bevenni, a dunántúli hadjárat már elhúzódott 1704 elején, de ez volt az az időszak, amikor belátható közelségbe került ennek a lehetősége, hogy esetleg Alsó-Ausztriában egyesüljön a két nagy sereg. Tehát a bajor-francia seregek a kuruc csapatokkal egyesülhettek volna 1704 elején még, hogyha a hadi helyzet úgy alakul.
12: De
14: az év kora nyarán, június 13-án az akkor már Rákóczihoz pártolt Forgách Simon szenvedett vereséget Zsigmond Heiszter császári marsall seregeivel szemben Koroncónál, és még egyszer mondom, 1704. június 13-án, nem sokkal ezután következett a francia bajor seregek veresége augusztus 13-án Hőstetnél. Úgy látszik, a 13-as szám tényleg szerencsétlennek bizonyult Rákóczi számára.
12: Mit gondolt Rákóczi? Mit gondolt az udvar?
14: Maga Rákóczi hagyta emlékirataiban azt ránk, hogy tulajdonképpen a hőstetti csatavesztés is meghiúsította minden reményeit. De ha ez igaz lett volna, akkor 1704-ben már rugalmasabb politikát kellett volna Rákóczinak tanúsítania, tehát nem ez történt, de 1704-ben már tárgyalóasztalhoz ültek a felek, ebben szerepe volt a Habsburgokat támogató angoloknak és hollandoknak is.
12: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk a 21. században, hogy nagyon sok történész generáció gondolkozott már, illetve kutatta már a Rákóczi féle küzdelem részleteit, sok vélemény van. Az egyik fő vélemény az, hogy Rákóczinak valahol a hőstetti csata környékén kellett volna a béketárgyalásokat folytatnia, és adott esetben jó eséllyel kapott volna az udvartól, Bécstől, a Habsburgoktól kedvező ajánlatot a békekötésre. Hogyan látja ezt a kutatás a 21. században végül?
5: Erre lett volna a reális lehetőség.
12: Tóth Ferenc történész.
5: Különösen, amikor első Lipót meghalt, és akkor az új uralkodó első József, az sokkal inkább egy békepártibb politikát fogalmazott meg itt a magyarokkal szemben is, tehát folynak is béketárgyalások, ugye nagyszombati béketárgyalások, amelyek bizonyos téren egész közeli álláspontokat érnek el. 1705-6 folyamán, és nagyon fontos, hogy itt voltak mediátorok is, tehát az úgynevezett tengeri hatalmak, tehát Hollandia, Anglia, mégis a magyarországi protestantizmus védelme érdekében egyfajta szimpátiával voltak a Rákóczi-féle mozgalom iránt is.
12: Mészáros Kálmán történész.
14: Sikertelenül zárultak ezek 1704-ben ősszel Selmecbányán. Tulajdonképpen 1706-ig folyamatosan megújuló tárgyalásokról kell beszélni, hiszen 1705-ben elhunyt első Lipót, és az őt követő első József már egy békülékenyebb politikát hirdető uralkodó volt, de azért hozzá kell tenni, hogy nem tudott közös nevezőre jutni a császáriak részéről még megengedhető vállalás és a kurucok részről minimumnak tekintett cél. Ez pedig a következőkben foglalható össze. Második Rákóczi Ferenc nem feltétlenül akart kiválni a Habsburg monarchiából, de szerette volna mindenképpen az önálló erdélyi fejdelemséget biztosítani. Hát 17. századi politikai hagyomány továbbvitele ez. Több generáció nőtt már úgy fel, hogy Erdély nem került vissza a magyar koronához, és most sem tűnt ez opciónak, sem a bécsi udvar, sem a magyar királyság, sem az erdélyi rendek nem szorgalmazták.
12: Tulajdonképpen ki mit ajánlott, ki mit adott volna egy békekötésért, tehát 1706-7-ig.
14: Rákóczi szempontjából mindenképpen az erdélyi fejdelemség volt a kulcskérdés. A rendi sérelmek orvoslását, tehát az országgyűlés összehívását nagy általánosságban a bécsi udvar megígérte.
4: Tomás Edit, történész, muzeológus.
6: Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc története korszakokon átsugárzik, és korszakok különbözőképpen értelmezik. Erre nagyon jó példa Madarász Viktornak a Kuruc és Labanc című festménye, vagy más néven így is szerepelt ez, a két testvér. Ez a monumentális méretű festmény egy teremnyi falfelületet terít be, és a belépő látogatónak rögtön magára vonja a figyelmét. Története is különleges. 1855-ben született, és ezért is a sejtelmes mondat az elején. 1855, 1848 és 49 megtorlásának és fájdalmának időszakában. Az egész magyar társadalom még a szabadságharcot siratja, gyászolja. És ezt a festészet nyelvén akár egy más témába bújtatva is meg lehet próbálni kifejezni. És ennek egy kiváló példája Madarász Viktornak a Két testvér, vagy Kuruc Labanc című festménye, ami 1848 fájdalmát közvetíti, és igen, ez a festmény beágyazza 48-49 fájdalmát a Rákóczi szabadságharc szimbolikájába, hiszen a festményen egy kuruc és egy labanc, egy osztrák ruhás testvérpár látható, hiszen az arcuk egy és ugyanaz, tehát egyértelmű, hogy a testvérekről van szó, és mindketten magyarok, és ezt jelzi, hogy a magyarság történetében benne van az a testvértragédia, nemzettragédia, hogy akár ugyanaz a család, ugyanaz a testvérpár között is, egyiket az egyik, másikat a másik oldalon találjuk. És ez jelenik meg a monumentális festményen, hogy a haldokló testvér, aki a kurucok oldalán, Rákóczi oldalán harcolt, ez egy templomban játszódó jelenet, míg a belépő testvér az a másik oldalon, a labancok oldalán hozza, mintha a letartóztatási parancsot, az elfogatást, és ezt a testvér tragédiát tették át a kortársak 1855-ben és a 19. században, és magának a festménynek a története is izgalmas. Ez a festmény a 20. században eltűnik, és valamikor a 90-es években bukkan fel Vajdaságban, és egy ottani restaurátor ismeri föl egy feltekercselt romos festményben, fölajánlják Magyarországra, és nem a magyar állam, vagy valamelyik múzeum, hanem a Herendi Porcelán Manufaktúra vásárolja meg ezt a különleges festményt, és ő restauráltatja, és ezt a nemzetnemében az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád veszi át, és köszönti ennek a bemutatóját, és amikor 2023-ban felmerül, hogy új helyszínen mutatkozzon be, akkor Herend, akivel nekünk volt már korábban szakmai kapcsolatunk, arra gondol, hogy vagy a Nemzeti Múzeum, vagy Sárospatak, és beépítettük a 350. évfordulós kiállításunkba is a Két testvér.
12: Hogyan lendül tovább a Rákóczi féle harc Magyarországon 1704-1705-1706-ban? Mi történik? Európai nagy politikai események bejátszanak-e a magyarországi történések alakulásában?
14: Hát a franciákkal való egyesülés terve ugye kútba esett,
5: kérdés.
14: Rákóczi politikai szövetséget szeretne maga mellett tudni, próbálkozik a svédekkel, a porosz király is ebben az időben nyer királyi címet, tehát a poroszoknál is kopogtat Rákóczi. Tulajdonképpen nem tud Rákóczi senkinek se olyan alternatívát nyújtani a maga mozgalmával, ami kedvező lenne, akár az északi háború hadszínterén. A franciáknak jól jön, de hát ők se tudnak pénzt és jelentős katonaságot ide csoportosítani, valamennyi segélyt küldenek, és néhány műszaki, illetve tüzértisztet küldenek Rákóczihoz, aki katonai tanácsadóként, illetve az itt nagyon gyermekcipőben járó, még csak kialakulóban lévő fegyver, nem a tüzérség felépítését szolgálják. Hogy a nagy csatákban rendre feleséget szenvedtek. 1704 végén karácsony másnapján Nagyszombatnál maga Rákóczi szenved vereséget, ott még elég jól indul a harc, de aztán fosztogatni kezdenek a csata végkimenetelén, fordítani tudnak a császáriak Pudmeric mellett. Ugyanez van 1705-ben.
4: Petőfi Rádió, 1976.
7: A szabadságharc győzelme vagy bukása elsősorban a fegyvereken múlott. Perjés Gézához fordulunk. Milyen elképzelések vezették Rákóczit a szabadságharc és az új magyar állam hadseregének a megszervezésében?
15: Hogy fölállítson, szervezzen egy reguláris, ütőképes hadsereget. A magyar történelemben az irreguláris harcmódnak az eluralkodása tulajdonképpen a török korra vezethető vissza, és így harcoló végvár vitézeknek a harcmódja nagy eredményeket hozott, ugyanakkor azonban mindig is kétségtelen volt, hogy ezek a csapatok nem képesek szembeszállni nagy csatákban. Ez természetesen Rákóczik előtt is teljesen világos volt. Rákóczi egész kitűnő szervezői képességei megteremtettek sok mindent, ami a regularitást lehetővé tette volna. Az eredmények szervezeti szempontból nem is voltak jelentéktelenek. Egy 1708-as kimutatás szerint már a regulárisok aránya körülbelül 1/3, a gyalogságnál azonban már majdnem a fele. A nehézségek azonban olyan nagyok voltak, hogy például egyszerűen vezényszavakat nem tudtak magyarokat kitalálni azokra a mozdulatokra, fogásokra, amik a reguláris harcmódon szükség lett volna, hiszen ez a magyarban teljesen ismeretlen volt. Hát most idézek két vezényszót, amit alkalmaztak a kurusz hadszerekben. Azt mondja az egyik, helyben svingoljatok és formáljatok két treffet. Ez azt jelenti magyarul, hogy helyben forduljatok és alakítsatok két lépcsőt. A másik vezényszó, svadrónyok karéban mars. Ez azt jelenti, hogy a lovas század egy ilyen négyszög fölállításban induljon el. Na már most rendkívül nagy nehézséget jelentett egy bizonyos pszichológiai ellenállás, amit különösen nemesség tanúsított. Erre írja Rákóczi.
9: A gyalogsági szolgálatot a nemesség mindig megvetette. Azt tartotta, hogy ez a fegyver nem sehogy sem alkalmas a portyázó vállalkozásokra, és szégyelt volna ott szolgálni. Közmondás volt, hogy csak a kutya jár gyalog, s arra való az állat, hogy az embert hordozza. Alig tudták másra felhasználni a gyalogságot, mint a várak és palánkok kapuinak őrzésére.
15: Mindazonáltal bármilyen nagy erőfeszítésekkel és nagy költséggel állították fel ezeket a reguláris ezredeket, ezek nem váltak egyenrangú ellenfelei a császáriaknak, amit a szabadságharc csatái bizonyítanak, tudnék ott kimondott kuruc számbeli fölény mellett is vereséget szenvedtek a kuruc csapatok.
8: Perjés Géza nagyon érdekes fejtegetéséhez volna megjegyezni való. Tudnék, ha mindezt összevetjük a szabadságharc történetével, akkor van azért ott egy pár olyan mozdulat, ami nem magyarázza meg a regularitásnak így módon való, csak a harcászat szempontjából való vizsgálatát. Mert például a romhányi csata, ahol idegen csapatok harcoltak már, ugyanazért veszett el, amiért az irregularitást szokták ostorozni, vagyis a svéd csapatok, tehát Európa legjobb reguláris csapatában edződött katonák zsákmányolni kezdtek. Vagy pedig megnézzük a másik oldalt. A szabadságharc egyik legérdekesebb csatája, a Szomolányi csata, kuruc győzelem volt, és ott éppen egy irreguláris harcmód semmisítette meg a császáriaknak az egyik legjobb és begyakorolt hadseregét.
15: Mégis fönntartanám azt, hogy a regularizálás nem sikerült.
10: Itt az a szerencse, hogy nem a Perier Géza az egyetlen kritikussal, hanem kortársak is vannak közöttük.
8: És például különösen,
10: de például azok a francia tisztek, és az a francia altábornagy, aki itt tartózkodik Magyarországon, és akinek a levelezése, Désallier Márkiról van szó, rendelkezésre áll, vagy a Lemaire brigadérosnak a részletes emlékirata.
7: Na de hiszen ezek éppen azt kifogásolják, hogy nincs regularitás.
10: Hát pontosan, én erről beszélek, tehát Perier Géza is azt mondja, hogy nem sikerült kellőképpen a regularitás. Ezt állítják ezek a franciák is, és itt egy olyan pszichikai tényezőt is említenek, amiről eddig nem igen volt szó, hogy tudnék azért voltak itt idegen tisztek a regularizálás segítésére, de a magyarok, mondhatnám azt is, hogy a jó magyarok, idegen gyűlölete olyan mértékű volt, hogy még a rendes tisztek is elkedvetlenedtek. Hát még azok a kalandorok, akik Lengyelországból vagy Törökországból idejöttek Magyarországra.
6: Különleges műfajú képet is őriz a Rákóczi Múzeum. Címe szerint Magyar tűz, második Rákóczi Ferenc az ónodi országgyűlésen. Ez egy papírra festett alkotás, gúnyrajz ismeretlen mestertől. Viszont a felirata nem biztos, hogy minden információjában valódi. 1709-et olvashatunk rajta. Ha az ónodi országgyűlésben kutakodunk, 1707-ben volt, tehát arra nem utalhat. Maga az elkészítése és a művészettörténész Basics Bea véleménye szerint valószínűleg inkább 18 vagy esetleg 19. századi lehet a mű, tehát arra sem utalhat. Minden esetre az ismeretlen alkotója valamiért 1709-et írt rá. Maga a rajz, ez egy nagy méretű, 52x62 cm-es, középpontjában második Rákóczi Ferencet látjuk, hosszú hajjal,

0: van, hogy Ónodon tartott nemzeti országgyűlés második Rákóczi Ferencnek 1707, stb. Olvashatjuk, és akkor egyes szám Rákóczi, és így végig a résztvevőket megnevezi, nagyon izgalmassá teszi a képet.
1: És mitől gúny ez?
0: Amitől ez gúnyrajz, hogy nem azzal a pátoszos, fenykölt, realisztikus ábrázolásban láthatjuk, hanem azért Rákóczira is ránézünk, egy picit, hogy megdöbbenünk, tehát mintha egy ilyen karikatúra szerűen jelennek meg ezek az alakok, ugyanakkor fölismerhetőek. Hogy mi volt a művész, az ismeretlen művész célja, ezt nem tudhatjuk, de biztos, hogy amit megszoktunk a Rákóczi korszakból, a pátosz, vagy realisztikus, vagy megszakad a szívünk a szomorúságtól, ez nincs rajta, felismerhetők az alakok, de mint egy karikatúra formájában ismerhetők föl, vagy másként akarta bemutatni azt a korszakot, ami az általános közvélekedése a Rákóczi korszaknak. Dunántúlról került egyébként elő ez a mű, de hogy hol keletkezett, azt nem tudjuk, de valósan, amikor jó 20 évvel ezelőtt megjelent a műtárgypiacon, dunántúli volt a tulajdonosa. Azt is tudjuk, hogy Rákóczit nem feltétlenül mindenki ugyanúgy szemlélte, tehát elképzelhető, hogy aki számára készítették, vagy az, aki készítette, az másként tekintett a Rákóczi szabadságharcra, egy osztrák hívő volt, egy Habsburg párti volt, és ezt akarta hangsúlyozni. Rejtély.
2: Erdélybe vonuló császári sereget Rákóczi nem tudja feltartóztatni, Zsibónál sem, ott is vereséget szenvednek 1705. november 11-én, Erdély akkor egy időre elveszik.
3: Mészáros Kálmán történész.
2: Úgyhogy ezután már nem is nagyon keresi Rákóczi a nyílt összecsapást a császári főseregekkel. 1706-7-ben nincsen ilyen jellegű összecsapás. Botján János például úgy védi meg 1707-ben a Dunántúlt, hogy manőverezéssel kerüli a császári fővezérekkel a komolyabb összetűzést. És 1708-ban lesz majd egy újabb csatavállalás a Rákóczinak, amikor viszonylag jól felszerelt, nagy létszámú hadsereggel egy rossz manőver után szenved vereséget a császáriaktól, Trencsénnél, 1708. augusztus 3-án, és ez a vereség katasztrofálisnak bizonyult a szabadságharc kimenetele szempontjából. Megindult az árulások, az elpártolások végtelen sora, de 1709-ben a liptói hadjárattal Rákóczinak 1710. évi Érsekújvár felmentésére irányuló hadjáratával, vagy az utolsó kuruc-dunántúli hadjárattal 1710-ben mind-mind kudarcot vallott. Az utolsó csatát maga Rákóczi Romhánynál veszíti el 1710. januárjában, amik kísértetésen emlékeztet az 1704-es nagyszombati csatára. A kurucoknak egy majdnem győzelem fordult tulajdonképpen vereségbe 1710. január 22-én Romhánynál.
3: Második Rákóczi Ferenc és a szabadságharc. Három részes sorozatunk második műsorát hallották. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
4: Rákóczi 350. Emlékműsor.
3: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Tegnapi műsorunkat hallották.

0: egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtérbe. Visszatér a napos, száraz idő. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, apró lépésekben kívánják helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között. Kiemelte, hogy fegyvereket továbbra sem küldenek, és fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezik, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is. Megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb két ciklusra korlátozták a miniszterelnöki megbízatást. A teljes alaptörvény újraírása pedig legalább egy évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazás dönt majd. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásaival. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni huszik ellen harcoló szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció. A találat a négyes terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte, legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. Idehaza a túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, még az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Holttestet találtak egy szentendrei tűzesetnél. A tűzoltók egy családi ház oltása közben bukkantak a halottra. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tragédiát, a körülményeket vizsgálják a hatóságok. Híreink végén az időjárásról. Visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós felhős területek, a szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5-11, napközben 13 és 18 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Tegnapi műsorunk ismétlése következik. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
2: Csak a jó ég tudja, honnan került a kis virág maga várfal téglái közé. Tény azonban, hogy pici sárga bóbitás fejét vidáman rázogató virág bújt ki ott, szó szerint a falból ezen a tavaszon. A kisvirág élvezte az áprilist, a májust és azt, hogy minden szellő megsimogatta a fejét, ettől bólogatott olyan szépen. Alatta egy útkereszteződés, gyalogátkelőhely, buszmegálló. Így egész nap volt mit néznie, hallgatnia ott a másfél méteres magasságban. Egy nap osztálykirándulókat hozott a busz. Tülekedtek, kiabáltak, visítoztak a 10 év körüli gyerekek. máskor komoran telefonjukba temetkező, matrózblúzos, épp felnőttek sorjáztak át az ebrán, tán érettségizni igyekeztek. Persze a sárga virág nem tudta, mi az, hogy érettségi. Aztán kitört a nyár. A virág egyre többször gondolt arra, jó volna, ha esne egy kis eső. Lassan szomjazni fog. Ráadásul meleg lett, nagyon meleg. A fal ontotta magából a 40 fokos hőséget. Szerencse, hogy az a kis földdarab, amibe a virág kapaszkodott, hűvösebb volt. Nyafka kisfiú mutogatott rá felfelé, anyja kezét fogva. Nem akart óvodába menni. A sárga virág nem tudta, mi az az óvoda, és naptárt se nézett. Pedig már június vége volt ekkor. Szerinted hogyan nőtt ide? Kérdezte a gyerek. Ki tudja, a virágok mindenre képesek, mondta az anyja. Júliusban aztán, vajon mi történt a városban, több szerelmes pár is ezt az útvonalat választotta. A virágot meg lefotózták, olyan helyesnek találták ott a várfalban. Az augusztus poros volt és eseménytelen. Autók, buszok, mogorva meg vidám emberek. Aztán ősszel ismét iskola év indult, így több lett a gyerek itt is. A kis virág kókadozott. Az eső csak nem akart megérkezni. Egy nap egy copfos kisiskolás lány nyújtózott felé. A testvérem beteg, örülne neked. Beteszlek egy pohár vízbe is. Egy kisfiú segített neki, hogy elérje a virágot. A sárga virág nagyot sóhajtott, talán még kibírja a vízig. Bár nem így tervezte. De hát, gondolta, úgy tűnik a virágok mindenre képesek. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok.

0: Hogy mire vagyunk képesek mi emberek, azt sajnos gyakran csak akkor mérjük fel és hisszük el, amikor tragédia történik. Pedig a képesség, hogy elfogadjunk, beletörődjünk, újraépítsünk, bennünk van. Külsőre csak egy ház, lakóinak maga az élet. A Gödöllői Patrónus Ház.
1: Mindenki egyesével alszik, ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a saját kis életterük meglegyen, végül is felnőttekről beszélünk, és az autizmus meg önmagában ugye nem szerencsés, ha valakivel össze van zárva a fiatal.
0: Otthon, ahol ha kell, újra lehet kezdeni mindent. Akár a legmélyebb ponttól az albérletig.
2: Céljaim majd összegyűjtögetni a pénzt, ami már sikeres, mert minden héten azért lerakok pénzt. Ők elteszik, és mikor én úgy érzem, akkor kiveszem, és akkor egy albérlet, utána egy új család, remélem.
0: A párkapcsolat az élet egyik legszebb küzdelme. A díj, amit kapni lehet ezért, akár 63 évnyi boldogság.
3: Úgy fogadjuk el a másikat, ahogy megismertük, és ha csiszolódásról van szó, és az ember úgy érzi, hogy kell, akkor ne a másik csiszolódjon, hanem mondjuk esetleg magába is nézhet az ember időnként.
0: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Két nő, két különböző történet. Ami mégis összeköti őket, az a küzdelem, amit egyikük sem kért, viszont mindketten végigcsinálták. Október hagyományosan a mellrák elleni küzdelem hónapja. Tóth Viktória egyetemi tanárral és Kisvirág zongoraművésszel nem csak a betegségről beszélgetett Bétót Erika, hanem a félelmeikről, amelyek a betegséggel együtt épültek be az életükbe.
4: Jöhet egy pillanat, amikor az ember életében hirtelen minden megváltozik. Egy vizsgálat, egy lelet, néhány szó az orvostól, és egyszer csak egészen más értelmet kapnak a mindennapok. A mellrák diagnózisa nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszi. Félelmet, bizonytalanságot és rengeteg kérdést hozhat magával. De sokszor éppen ilyenkor mutatkozik meg, hogy milyen erő van az emberben. Tóth Viktória egyetemi tanárral és Kisvirág zongoraművésszel mindketten érintettek, erről beszélgettem. Mi történik akkor, Viktóriához fordulok, amikor ezt a diagnózist az ember kézbe kapja?
5: Egy olyan fajta sokra tudok visszaemlékezni, ami kicsit ilyen tehetetlenségérzéssel vegyes csodálkozás, tehát mint hogyha kívülről láttam volna magamat, nekem az első időszak az nagyon egy ilyen filmszerű dolog volt, tehát hogy ez tényleg velem történik, tényleg én kerültem bele, miért, hogyan, fiatal vagyok, egészségesen éltem, hogy lehet ez, tehát, és egyébként a mai napig bennem van ez egy kicsit, tehát mint hogyha nem is az én sztorim lenne, néha még most is beszélgetünk erről a férjemmel, és ő is ugyanígy van vele, hogy hát tényleg, tehát ez hihetetlen még. Igen, ez a csodálkozás volt az első reakció.
4: Virág önnek?
6: Engem nem ért váratlanul a diagnózisom, mert már hónapokkal előtte számítottam arra, hogy valami fog történni az életemben, ami a testemmel kapcsolatos, mert olyan jelzéseket küldött nekem a testem, hogy kerestem föl az orvosomat, végül a Miskolci megyei kórházban diagnosztizáltak engem. Engem azért váratlanul, hogy nem hisznek nekem, amikor azt mondom, hogy valami probléma van, tehát viszonylag nehezen tudtam bizonyos vizsgálatokhoz jutni.
4: Na de miben érezte azt, hogy probléma van? Tehát fizikális értelemben?
6: Igen, gyengébbnek éreztem magam, az zajlott bennem, hogy valami nem stimmel, és ezt szeretném megtudni, hogy mi.
4: Viki pedig elkezdett naplót vezetni, legalábbis hát a betegsége első pillanatától, ugye?
5: Így van, igen. Sőt, már igazából abban az évben, hát amikor diagnosztizáltak, akkor számomra lezárult ez az éves első része tulajdonképpen, tehát én ott egy tudatosan egy új fejezetet kezdtem az írásban, is, illetve a grafikai munkáimban is egy pár nappal később.
4: De a naplóírás az miben segített? Tehát nem volt kinek elmondani azt, amit leírt, vagy könnyebb volt így írásban?
5: Egyrészt könnyebb volt így írásban, másrészt szerencsére nagyon támogató volt a környezetem, a családom is, és a barátaim is, tehát a közvetlen környezetem, de voltak dolgok, amiket írásban sokkal könnyebb volt kiadni magamból, és egy ilyen ventiláló funkciója volt ennek az egésznek, tehát itt ami a csövön kifért. Tehát a válogatás, amit végül nyilvánosságra hoztam, az mennyiségben is egy jóval kisebb rész, mint ami keletkezett abban az időszakban.
4: Viki, önnek két kis gyermeke van. Volt olyan gondolata, hogy, illetve felmerült az gondolatban, hogy mi van, ha nem tudja felnevelni őket?
5: Igen, emiatt izgultam a legeslegjobban, és a mai napig ettől félek legjobban, akár a rák, akár akármi kapcsán, hogyha velem valami történik, akkor velük majd mi lesz, igen. Most megyek majd kontrollra, úgyhogy azért ez a kis Hát félelem bennem, ez sajnos már lejár, igen, tehát mindig, amikor közeledik a vizsgálat, akkor azért felmerülnek ilyen gondolatok, igen.
7: Virágnak még tartanak a kezelések, mi a legrosszabb a kezelésekben?
6: Talán megtalálni annak az egyensúlyát, hogy a kezeléseknek a fájdalmát felül tudja írni a gyógyulási folyamatnak az öröme.
7: Mert hogy mi okoz fájdalmat? Tehát a kemoterápia, a sugár, mi?
6: Igen, a kemoterápiának azt hiszem elég jól ismertek a nagyon akár súlyos mellékhatása is, de a műtétből való felépülés, illetve a sugárkezelés is nagyon komoly megpróbáltatással jár. De a mellékhatásokon túl Vikihez szeretnék kapcsolódni. Legtöbb gondolatom nekem is a gyermekem körül volt mindig. Hogy a
7: hány éves?
6: 14 éves a fiunk, hogy ő a lehető legkevesebbet érezze abból, hogy én bizonyos szempontból meggyengültem.
7: Mi ad mindig erőt, hiszen egy-egy ilyen betegség, egy melldaganat esetében a kemoterápia, illetve a sugárkezelések hatására ugye testi változások is következnek be, kihullik az ember haja, nem tudom, melyikőjükkel történt ez meg.
5: Hajam kihullott, más külső változás nem volt végül is, ez azért eléggé látványos, igen.
7: Most már nem látszik szerencsére.
5: Igen. Régen hosszú hajam volt, és ez a rövid frizura, ez a lányom kedvenc egyik hajnak hívja mindig ezt a fölzselézett formát. Én ezt az előtt megbeszéltem magammal igazából, hogy mindez megtörtént. Amikor már biztos volt, hogy kemoterápiás kezelés lesz, akkor én ezeket végig gondoltam, hogy fogom érezni magam, mi fog történni. Vettem borókát is egyébként, ami csak egyetlen egyszer volt rajtam, az alatt a fél év alatt, amíg nem volt helyem. És nekem az segített, hogy előre lezongoráztam a lehetőségeket, és már úgy mentem bele ebbe, hogy megvoltam vele békéve igazából.
7: Hogy látják, hogy hogyan viszonyul a környezet, az emberek, a barátok egy-egy ilyen betegség után az illetőhöz? Megmerik kérdezni, hogy vagy? Vagy egyáltalán tabu téma ez sokaknak?
5: Én úgy gondolom, hogy tabu téma, igen. Benne van a köztudatban, és elméletileg foglalkozunk vele, beszélünk róla, legyenek vizsgálatok, az emberek vegyék igénybe, de amikor tényleg az élet része lesz, tehát a környezetünkben vagy a családunkban valaki kap egy ilyen diagnózist, és megkezdődnek a kezelések, és látszani is kezd, akkor zavarba jönnek valahogy az embereket től. Tehát onnantól kezdve tényleg tabuvá válik. Az én környezetemben a legtöbben nem tudtak ezzel mit kezdeni, főleg távolabbi ismerősök. Tehát akik körülvettek, azok nyilván tudtak róla, és elfogadták, és igyekeztek segíteni, és mindenki szeretett volna segíteni. Tehát én úgy éreztem, hogy jó szándékkal, de zavarban vannak az.
7: Valahogy nincs kultúránk ehhez,
5: igen,
7: ugye?
5: Igen, azt hiszem ez a legjobb megfogalmazás, igen.
7: Ön is így élte meg, barátok? Megmerték kérdezni, hogy vagy, Virág?
6: Én szerencsésemnek mondhatom magam, mert nagyon széles körben tudtak engem a barátaim támogatni, bár nagyon sokan nem Magyarországon élnek, akik pedig bizonyos gátakkal küzdöttek, azt nyilván éreztem, és úgy tudtam ezt áthidalni, hogy én fordultam feléjük.

0: Október 10-e minden évben a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Idén a nemzetközi figyelem a fájdalom megfelelő kezelésére irányult. A végstádiumban lévő betegeknek az utolsó napjait tehetik szebbé a fájdalom csillapításával. Bár, ahogy a miskolci hospice főorvos mondja, nem csak a testi fájdalmakat, hanem a lelkieket is csillapítani kell valahogyan. A miskolci hospice házban szintén Bétóth Erika járt.
1: 31 évvel ezelőtt egy akkor nagyon fiatal embernek, fiatal orvosnak, dr. Simko Csabának felajánlották, felkínálták, hogy hozza létre a Miskolci Hospice házat. Hát most itt ülünk, és a Miskolci Hospice házban beszélgetünk, amely 31 éve működik. Hogyan tud visszatekinteni, vagy hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
2: Néhányan egymásra találtunk, és ez a néhány ember közös ambícióból elindította tulajdonképpen Miskolcon a hospice ellátást, amihez a kórházak akkori vezetését sikerült megnyerni, és így jött létre, tulajdonképpen 95. októberben nyílt meg ez a ház, akkor még 10 ágyjal. Így jött létre a gondozás, egy évvel azelőtt már otthoni gondozási keretek között elindult az alapítványi működés, tehát 94-95-ben indult Miskolcon a hospice szolgálat, és néhány lelkes embernek a kezdeményezésére. Múltkor számoltam össze ezeknek a lelkes embereknek az átlag életkorát, és 29 év volt az átlag életkor.
1: És még sokan most is itt vannak.
2: És sokan még most is ebben a rendszerben dolgoznak.
1: Amikor az átlag ember azt hallja, hogy hospice ház, akkor sajnos a halál jut eszébe.
2: A hospice az elmúlással összekötni valahol jogos, valahol meg ezen egy picit túl kell lépni. De a fő üzenet ebben az, hogy az elmúlás mindenkit érint. Tehát amikor mi a haláltól, mint valami tűztől félünk, bocsánat, ezért a kifejezésért, akkor valójában valami olyasmit tagadunk, vagy olyasmi elől menekülünk, ami tulajdonképpen igazából az életnek a része.
1: Az idei hospice világnap egyik fontos üzenete a fájdalom megfelelő csillapítása. De sajnos van olyan szenvedés, amit a fájdalom csillapítókkal nem lehet megszüntetni. Ez a lelki fájdalom, az elmúlástól való félelem, mondja Dulibán Lászlóné Judit, a hospice ház főnővére.
3: Mindenki azt gondolja rólunk, hogy nem vagyunk mindennapiak abban a tekintetben, hogy haldokló betegekkel foglalkozunk. És én már fiatal nővérként is olyan területet választottam a hematológiával, amely ezekkel a daganatos betegekkel foglalkozott. És én azt hiszem, hogy az az érzés, hogy mindenkinek tudunk segíteni. Persze nem meggyógyítani, persze nem feltétlenül abban, hogy mi éveket éljen tovább, de hogy az adott pillanatban a legjobbat ki lehessen hozni abból a helyzetből, hogy tudjunk neki segíteni, hogy fájdalommentes legyen, hogy mozgásképes legyen, hogy a családjával való kapcsolatot helyreállítsa, hogy az ő érzelmi megterhelését kicsit megtámogassuk. Tehát ez nagyon-nagyon sok olyan dolog ebben, ami sikerélményt ad az embernek. Mert persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot, egy házassági évfordulót, amikor együtt tudunk örülni kisebb dolgoknak is, hogy éppen ma fel tudott kelni, hogy a fájdalmai nem jelentek meg olyan erősen, vagy a egyéb panaszai. Ezeknek kell örülni, amire mi személyben képesek vagyunk.
1: Egy olyan nővérkével beszélgetek, aki szintén 31 éve itt van a Miskolci Hospice házban. Hogy kérjek egy bemutatkozást.
4: Bátorligeti Tamásné, Éva nővér vagyok.
1: És Éva nővér, mi tartotta itt 30 évig, 31 évig? Mi tartja itt napjainkban?
4: Hát röviden szólva a betegek szeretete, az empátia, bele tudom képzelni magam a helyükbe, a szenvedésükbe.
1: Ez jó, hiszen ez által akkor ön is szenved.
4: Igen, néha túlzásba is viszem, igen. Nagyon bele tudom magam a fájdalmukba, mindenféle szenvedésükbe, és szeretem őket. Szeretem, ha rám mosolyognak, szeretem, ha egy köszönömet mondanak, szeretem, ha egy nap után azt mondják, hogy már egy hete nem láttam, olyan régen volt. Ezek a kis pici, apró, mindennapi csodák nekem nagyon sokat jelentenek.
1: Milyen változásokon ment keresztül a hospice háznak a működése az elmúlt 30 évben?
2: Maga a hospice palliatív ellátás, igazából így szeretjük nevezni, a hospice palliatív ellátás nem csak Magyarországon, nem csak Miskolcon, hanem az egész világon egy jelentős kapunyítást hajtott végre, jelentősen kiszélesítette, vagy kiszélesítené a palettáját, az ellátó gondozottaknak a körét. Ma már a hospice ellátás nem csak daganatos betegeket szeretne ellátni, nem csak daganatos betegeket szeretne gondozásba venni, erre Magyarországon még nincs mód erre a szélesítésre. De ezért küzdünk. Számos olyan más betegség van, ami nagyon komoly szenvedésekkel jár, rövid várható élettartammal jár, és ezeknek a szenvedéseknek az enyhítése tulajdonképpen a palliatív ellátásnak a feladata.
1: Nem csak a betegnek, de a hozzátartozónak is nagy segítséget nyújt a hospice ellátás. Egyrészt az ápolás nehézségeit vállalják át, és az intézmény falai között nem érzi magát a fájdalmával egyedül a család.

0: Hogy mit is jelent egy család számára, ha súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, akkor érezhető igazán, amikor 16 évesen hirtelen megszűnik az ellátórendszer, s a gyakran 24 órás felügyelete a családra hárul. Nem ritka a példa, amikor az érintett szülők fognak össze, hogy a gyermeküknek több esélye legyen a boldogulásra. Gödöllőn a patronusházban 10 évvel ezelőtt önerőből építettek fel a szülők egy támogatott lakhatást, ahol 12 súlyosan autista fiatal él biztonságban, szerető családias környezetben. Látszólag egy családi ház, nekik azonban maga az élet. Most újabb 6 lakótérrel bővültek, igaz, a várólistájuk még mindig rendkívül hosszú. Belényi Barbara járt náluk.
1: Jó érzés látni, hogy kultúrát, tiszta, vidám. Én is szívesen laknék itt.
2: Mi rehabilitációs mérnökkel terveztettük meg az épületet, akinek egyéb iránt az öccse autista, tehát mi minden egyes részletére figyeltünk, hogy az épület az alkalmas legyen arra, hogy fogadja a fiatalokat.
1: Hatalmas terek
2: a tervezését meg egy autizmus szakemberrel közösen alakítottuk ki, tehát itt ez az elsődleges szempont, hogy ő jól érezze magát.
1: Önnek is van egy érintett gyermeke? Németh Ildikó a patronusház ügyvezetője.
2: Szükség hozta létre családi érintettség miatt Levente a keresztfiam, és a nővéremmel együtt alapítottuk meg a szervezetet, és akkor én kiléptem ma az akkori állásomból, és 8 órában ezt vállaltam, hogy létrejön az épület. Ez a házunk, ahol most vagyunk, a Levente ház, ez abszolút magánkezdeményezésre valósult meg, viszont a szeptember 4-én megnyílt Harmóniaház támogatott lakhatásunk, az a belügyminisztérium pályázati kiírására elnyert pályázat, ez egy állami finanszírozású támogatott lakhatás, 6 fő felnőtt autistát fokozott gondozási igénnyel tudunk ellátni.
1: Fontos, hogy mindannyian autisták?
2: Alapvetően nem fontos, hogy csak autista legyen, viszont akkora hiány van az autizmus ellátásban, hogy hozzánk szó szerint csak autisták jelentkeznek.
1: Ennyivel több az autista?
2: Hát az igazság, hogy évek óta nincsen felmérés arra, hogy mennyi autista van Magyarországon. Most, hogyha azt mondjuk, hogy Amerikában minden 59. gyermek autizmussal él.
3: 3 éves korától nevelem egyedül. Sajnos albérletben lakunk. Ezekkel a gyermekekkel én szerintem egy kicsit lehetne családot jobban segíteni, támogatni. Ha velem történik valami, senki ilyen nincs.
4: A legeslegjobb barátnőmnek a kisfia úgy született, hogy fogyatékkal élő. Onnantól kezdve, hogy valaki kerekesszékbe kell, hogy élje az életét, teljesen másként kell azt megszerveznie, hogy a lakásától mondjuk 1 kilométeres távolságba hogy jusson el. És akkor még ez csak az az oldal, amikor a mozgásában korlátozott valaki. Hogyha a buksival sincsen minden rendben, és esetleg ez kombinálódik is, mint mondjuk a mi történetünkben, akkor még inkább nehéz.
1: Ilyenkor számít igazán, hogy milyen a szociális háló, hogy kik veszik az embert körül?
4: A szociális háló, illetve a közösségeknek a megtartó ereje, az biztos, hogy extra fontos. Nagyon fontos az, hogy közösségben töltse a napjait. Ez ugyanilyen fontos lenne a fogyatékkal élőknek az életében is. Sajnos ez nem olyan egyszerű.
1: Szeptember közepén egy második támogatott lakhatásra bővült a patronusház, ami már állami forrásból épülhetett meg. 6 súlyosan autista fiatal felnőtt költözhetett be a családi házba, ám legalább 40 család vár arra, hogy gyermekét befogadják. Óriási a várólista. Enyhe igaz, hogy a patronusház egyben nappali foglalkoztató tér és rehabilitációs munkahely is. Így sok családnak már az is segítség, ha a fogyatékossággal élő gyermekek közösségben lehet, és kaphat rendszeresen feladatot. Van, aki veteményest gondoz, más takarít, és sokan kézműveskednek, nemezelnek, a kertben szedett fűszernövényekből fürdőgolyót gyúrnak. Minden apró lépés számukra hatalmas kihívás, de egyúttal lehetőség is, hogy biztonságos környezetben fejlődhessenek, és fontosnak érezzék magukat. Mesi nem csupán az élettér kertésze, de a terápiás foglalkozások aktív tagja is.
5: Citromfű.
1: Mire való az a citromfű? Mit lehet vele csinálni? Mesi.
5: Hát, fürdősóba.
6: Szárító gyógynövény.
1: Kozák Melinda patronusás segítő munkatársa mutatja a feladatokat, és ezt a fiatalok szedték le,
6: termesztették. Igen, szárítottuk ki közösen, és most van a feldolgozása.
1: Mennyire nehéz a munka?
5: Nem nehéz.
1: Szeretett csinálni?
5: Igen.
1: És citromfű teát ittatok-e már?
5: Igen.
1: Az hogy íz lett?
5: Jól.
1: Te itt laksz a házban, vagy foglalkozásokra bejársz?
5: Bejárok.
1: Mi tetszik benne?
5: Hát az, hogy kikapcsol, meg lefoglal.
1: Otthon is van, hogy hazaviszed ezt a tudást, és mondjuk anyukádnak besegítesz?
5: Hát annyira nem, de hát azért segítek neki.
1: És mesik, mikor nem jössz ide az élettérbe, akkor hogy telnek a napjaid? Iskolában vagy már nem tanulsz?
5: Hát már nem, mert tanulok, ha nem otthon vagyok, filmet nézek, sorozatokat nézek.
1: És akkor hogy szerzel barátokat?
5: Hát inkább a segítőkkel beszélgetek.
1: Ők mindig meghallgatnak?
5: Igen.
1: És lépjünk a közösségi térből egy kicsit át a folyosó túloldalára, ahol a lakótér van, egy fénykép a falon. Mindenkinek külön szobája van?
2: Igen, mindenki egyesével alszik, ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a saját kis életterük meglegyen, végül is felnőttekről beszélünk, és az autizmus meg önmagában ugye nem szerencsés. Ha valakivel össze van zárva a fiatal, 12 különálló szobánk van, és van még egy-két olyan fejlesztő helyiségünk itt az épületben, ami relaxációs, teret biztosít, van egy kis sportszobánk, csószobánk, de alapvetően ugye maga a fejlesztések nagy többség az túloldalon nappal intézményünkben zajlik.
1: Családhoz pedig hétvégente járnak haza?
2: Alapvetően pénteken mindenki el szokott menni, két hetente van egy kis pici kivétel, a szülői elfoglaltság miatt, de valaki már szombaton jön vissza, tehát igazából csak az, hogy legyen egy kicsit együtt a család, de valaki vasárnap jön vissza, tehát ez ugye attól függ, hogy maga a családi életben még hogy tudják beilleszteni ezt a 0-24-es ellátást otthon a szülők.
1: 10 évvel ezelőtt a szülők aggodalmából született meg ez a ház. 12 autista fiatal felnőttel közülük családból van, aki már elvesztette a szüleit?
2: Hát egy hölgy van, akinek az édesanyja meghalt, de édesapja még él. A legidősebbünk 48 éves, de még neki is a szülei aktívan részt vesznek az ő programjaiba, vagy hétvégi ellátásában.
6: Kimegyünk.
2: Vagy
6: kicsit
2: Levik. Köszönsz még egyet?
7: Levik,
2: én
7: mondd,
2: szia!
7: Szia!
2: Ügyes vagy, szia!
6: Gyere, kimegyünk!
1: Mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincs ilyen keresztanyjuk, ilyen szüleik, ilyen szerencsés csillagálás, hogy összefognak? Nagyon sok súlyosan autista fiatal felnőttél, meg idős is. Ők hol vannak?
2: Hát nagyon sokan otthon vannak, és azért azt tudni kell, hogy ez a családok szempontjából ez egy borzasztó teher. Minden szempontból, pszichésen, fizikailag, a legtöbb család ki van merülve, hogyha esetleg az ellátottnak a viselkedése olyan, hogy esetleg agresszív megnyilvánulási vannak, akkor úgy még egyéb tragédiák is történhetnek a családban, de jellemzően sajnos otthon vannak, mert nincs olyan befogadó intézmény, ahova ők be tudnak menni.
8: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő,

0: Maradjunk még annál a gondolatnál, milyen is egy otthon. Sokunk számára magától értetődő, hogy ez az a hely, ahová napvégén hazatérhetünk. Akik bármilyen okból az utcára kerültek, egészen másképp gondolnak erre. Ráadásul a hajléktalanság miatt a legtöbben szégyenkeznek is, ezért segítséget se szívesen kérnek. Milyen lehetőségek vannak egy ilyen élethelyzetben? Hogyan lehet mégis otthona az otthontalannak? Kobolák Attila járt a Máltai Szeretetszolgálat budapesti Miklós utcai hajléktalan szállóján.
1: Itt áll mellettem Molnár Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának ügyvezetője. Amikor beléptem a bejáraton, már eléggé nagy tumultus volt. Azok a hajléktalan emberek, akik eljöttek ma ide, fogpótlást, szemüveget, kórházi csomagot kapnak. Hosszú távon hogyan, mennyit segít ez a helyzetükön?
2: A fogpótlás az talán azért a legfontosabb számukra. Ez nem csak egy szépészeti beavatkozás, hogy legyenek az embereknek fogai. A mindennapi életben is ez egy elengedhetetlen dolog, akár tényleg csak a táplálkozáshoz, akár a munkavállaláshoz. Önbecsülésüket is segítik, de egy egészségügyileg is nagyon fontos beavatkozás. Nyilván hasonló a szemüveg. Kórházi csomag, azok az ügyfeleink, azok a hajléktalan emberek, akik kórházba kerülnek, nem rendelkeznek megtakarításokkal jellemzően. Hát ahogy bárki, aki kórházba kerül, azzal az elvárásra találkozik, hogy ilyen be magának pizsamát, tisztálkodási eszközöket, WC-papír, zsebkendőt, ezekkel segítjük a hozzánk járó hajléktalan embereket, illetve azokat, akik bekerülnek a kórházba. A csomagmegőrző konténerünk egy új szolgáltatás, ez a nappali melegedőnkbe érkező hajléktalan embereknek egy fontos és biztonságos csomagmegőrzőt jelent. Ehhez vásároltunk egy konténert, illetve zárható szekrényeket szereztünk be, és végül a tüdőszűrő programunk, ami egy nagyon fontos szolgáltatás ahhoz, hogy a hajléktalan emberek szolgáltatást vegyenek igénybe, ez az egész országban így van, ehhez rendelkezniük kell egy 6 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelettel. Van egy mozgó tüdőszűrő állomásunk, egy buszunk, amivel a város, illetve az ország különböző pontjain tudunk többek között hajléktalan embereknek is ingyenes tüdőszűrést biztosítani. Még egy program van, az pedig a szépészeti programunk. Ez gyakorlatilag hajvágáshoz, hajfestéshez, manikűrhöz mindenféle eszközöket vásároltunk. Mi megpróbálunk mindennapi sikerekben gondolkodni. Egy velünk eltöltött fél óra tudott-e egy kis vidámságot hozni az adott ember életébe, akár az adott tál meleg étel, amit nálunk kapott, az nem csak a hasát töltötte meg, hanem azt érezhette, hogy olyan helyen van, ahol ő számít. Tényleg az odafordulás, a személyes figyelem az az, amiben mi jobban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk segíteni.
1: Az az érzés, hogy valaki számít, ez a legfontosabb, ennek a segítségével tud visszatérni a volt életéhez akár?
2: Igen, nagyon fontos, hogy a hajléktalan emberek jellemzően elmagányosodnak, és nagyon elszigetelődnek társadalom többi tagjától. Egyik oldalról egy teljesen logikus folyamat, hiszen a hajléktalanság miatt kialakult szégyenérzet következtében egyre kevésbé kérnek segítséget a korábbi barátaiktól, korábbi családjuktól, hogyha volt ilyen, és egy idő után egyedül maradnak. Ebben nagyon fontos, hogy támogassuk őket, hogy nincsenek egyedül, hogy vannak olyan emberek, akiknek ők számítanak, és természetesen nem szeretnénk sem családot, sem szociális hálót ilyen szempontból, mint barát pótolni, de fontos megmutatni azt nekik, hogy ők igenis számítanak, igenis értékes emberek, tele vannak szuper tulajdonságokkal, és a nehézségeikben segítségre szorulnak, de hát ezzel mindannyian így vagyunk, és pont ettől vagyunk egyformák, hogy mindannyian segítségre szorulunk, csak vagyunk páran szerencsésebbek, akiknek egy stabilabb védőháló van, körülötte és alatta, náluk pedig jellemzően ez kikikopott vagy megszakadt.
1: Most azokhoz fordulok, akiknek segíteni szeretnének. Milyen kezeléseket kapott ma?
3: Igazából gyógyszereket kell csak szedjek a műtétem miatt. Ott egy tumor, a nyelven maradt, kettőször kellett műteni, amiatt is tudok ilyen nehezen beszélni, de további kezelésre nincs szükségem, csak gyógyszerekre. Nem szükséges további kezelés, tehát ilyen sugár, kemó, ilyesmi, de attól nagyon félek
1: is. Akkor is félt, mikor utcára került?
3: Én albérletből jöttem ide. Nyugdíjba mentem, megszűnt a lakhatásom, ahol albérletbe laktam. Azért már hosszú évek óta albérletbe vagyok, és volt ez a lehetőség, hogy ide jöhetek. Csak a legjobbakat tudom mondani. erről az intézményről. Kedves szociális munkások, vezetők vannak itt, tényleg a puncsolás, bármilyen probléma van, oda lehet fordulni, maximálisan segítenek, amikor a kórházban voltam, számtalanszor fölhívtak, hogy van-e valamilyen szükség, mert egyedül élek. Volt családom, csak az úr, ahogy szétment. 3-4 ágyú szobák vannak, tisztaság van, egy nap többször takarítanak a szobákat. Mit csináljuk, ez természetes, bárcsak a többi szállók lennének ilyenek, mint ez a Miklós utcai.
1: Mielőtt idejött volna, nem merült fel az, hogy valamilyen barátjához vagy családtagjához menjen inkább? Említette, hogy a családja szétesett.
3: A gyerekeim az ország össze-vissza vannak, és nem volt olyan jó a kapcsolatuk már, és nem szerettem volna egyik gyerekem nyakára sem költözni, mivel ők is nehezen élnek.
1: Milyen szolgáltatásokat vett ma igénybe?
4: Én bentlakó vagyok, reggeli, ebéd, vacsora, ruházkodás.
1: És hogy került ilyen helyzetbe, hogy ezeket igénybe kell itt vennie?
4: Hát sajnos én elváltam. Én nagyon régen laktam itt. Csak utána kitörtem, elmentem dolgozni, utána sajnos megint beleestem egy olyan csapdába, hogy összeismerkedtem egy olyan hölgyikével, aki elvitt tőlem mindent. Utána lecsúsztam a padlóról, most már helyreálltam.
1: Ez itt sikerült ebben az épületben?
4: Igen. Igen, itt sikerült.
1: Hogyan? Mi volt a legfontosabb tényező ebben?
4: Segítettek munkát találni, mindenbe gondoskodóak, az ember úgy áll hozzá, nem olyan problémákkal küzdik, mert azért sok ember drogozik, meg ilyesmi, hál' Istennek én kimaradtam belőle.
1: Mit dolgozik jelenleg? Milyen céljai vannak a jövőben?
4: Építőiparban dolgozok, szakmás emberként, ácsállványozóként. Céljaim majd összegyűjtögetni a pénzt, ami már sikeres, mert minden héten azért lerakok pénzt. Ők elteszik, és mikor én úgy érzem, akkor kiveszem, és akkor egy albérlet, utána egy új család, remélem.

0: Nincs titok, vagy talán mégis. Nem kell várni, ha megtaláltad. Ezt mondja Nagy Ervin és felesége Márta, akik ebben a hónapban ünneplik 63. házassági évfordulójukat. Kimondani is sok, de tényleg több mint 8 évtizede járnak ugyanabba a gyülekezetbe, ahol egy közös kiránduláson szerettek egymásba. Hogy mit jelent a házaspár életében a hálaadás, még egészségügyi nehézségek közepette is, arról Nagy Ervinnel és feleségével Mártával Nagy Bálint beszélgetett.
1: Az én szüleim baptisták voltak, hívő emberek voltak, sőt az édesapám szülei is. Édesanyámnak a szülei nem. Ő református volt, az anyai nagyanyám. Édesanyám meg hát a felnőtt már nagylány korában tért át, és akkor onnan jött át az újpesti gyülekezetbe, és a szüleim a Szanit ismertekedtek meg. Édesapám nem pesti vidéki gyerek volt, de feljött aztán fiatal felnőtt korában, nőtt még nőtlány korában, és itt megismerkedtek, és az újpesti gyülekezetben, és hát a Pannonhalmi Béla név az ismer, még ő adta össze őket, és lehet, hogy az én bemutatásom is a Pannonhalmi Béla testvér által történt. Én szoktam mondani, hogy én 87 éve Újpestre járok, abból 3 évig hoztak, utána megjártam. Természetesen nem egyedül. Hát amíg vidéken dolgoztunk, addig egy kicsikét az itteni gyülekezeti látogatások megritkultak, de az nem volt egy hosszú idő, úgyhogy...
2: Hogy történt a hitre jutás? Hiszen oké, hogy gyülekezetben nő fel az ember, de azért meg kell találni a saját hitét.
1: Nehéz olyan eseményt mondani, ami mondjuk egy pálforduló volt. Egyre komolyabban értékelte az ember a hitet, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor már meg is kell pecsételni. Mondjuk elég fiatal voltam még, nem voltam még 11 éves, amikor bemerítkeztem.
2: Milyen ugyanezt megélni lelkipásztor gyermekként?
3: Ugye mindig ott voltunk természetesen a alkalmakon. Most egy dolog, amire jól emlékszem, hogy Tahiban a Marshall testvér foglalkozott velünk, így gyerekekkel, és úgy megragadtak a szavai, és az alkalom végén énekeltük, hogy hadd menjek Istenek mindig feléd, és az valahogy úgy tényleg nagyon megragadott.
2: Hogyan találtok egymásra?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert amikor gyerekek voltunk, hát 3,5 év van közöttünk különbség. Amikor gyerekek voltunk, a feleségek még, akkor újpesti tagok voltak. Aztán utána vállalt az apósom prédikátori állást Pécelen.
3: Itt voltam, már amikor lementünk 5 éves, igen.
1: Én nagyobbacska fiú voltam, ő még kislány volt. De most ő nyilván, a feleségem nyilván akkorra nem emlékszik rám, hogy én léteztem, én viszont emlékszem rá. És hát aztán a feleségemékkel jöttek Újpestre, 17 éves lettél, ugye amikor visszajöttetek Újpestre.
3: Én úgy emlékszem, hogy egy gyülekezeti kirándulás mentünk. Hát többször is mentünk kirándulásra, de ez a kirándulás véletlenül valaki átadta nekem a helyet Ervinnel szembe. És így az ablaknál ültünk, és valahogy úgy nyúltunk mind a ketten, hogy összeért a kezünk. És ez valahogy megragadott.
1: Én is emlékszem. És akkor megbeszéltünk egy találkozót, de nem csak kettesben, hanem ilyen négyes ülés volt a Tibasanyi, és akkor, hogy akkor elmegyünk múzeumlátogatásra. És a Tiba Sándor észlelte, hogy miről van szó, és a megbeszélt találkára, hármas találkára nem jött el. És akkor volt egy közös programunk, ami ismétlődött, egyre gyakoribb volt, és hát így.
2: Hány éve is házasok?
3: 63.
1: Ebben van lesz a 63. évforduló. Most október 26-án.
2: Mi az, ami 63 évig együtt tartja?
1: Hát megszerettük egymást. Mondjuk ez a lényeg.
3: Én is gondoltam éppen, hát már a tavalyi évfordulón is, hogy jó Isten nagyon szeret minket, hogy tényleg azzal élhettük le az életünket, akit szeretünk, és még, hogy így megtart bennünket.
2: Uh-huh. Biztos voltak azért mondjuk nehézsége.
1: Ugye én elég sok, hát először ugye Pesten kezdtem, már a Cegléden kezdtem, de Pesten laktunk, és akkor utána egy fél év múlva elmentünk Karcagra. Ott vállaltam az első körzetorvosi állást. Egy szóval sem mondta a feleségem, hogy ne menjünk. Mindenki Pesten lakott. Az én szüleim is, a testvéreim is, a feleségem szülei is. De akkor kocsink nem volt, nem úgy volt, hogy na, felszaladunk, hogy lássuk egymást, akkor meg kellett tervezni, stb.
2: Nyugdíj után hogy alakult? Hiszen ott azért a nyugdíj azért nagyon sok mindenem változtat az ember életében.
1: Sok mindenem változtat, ez tény. Nehéz úgy beszélni az embernek az emlékeiről, hogy ne dicsekedjen, mondjuk. Pedig nem illik. Sőt, annak idején ezt csak mellékesen mondom, hogy én mondtam, hogy menyemnek is említettem, hogy szerintem a szenilitás első finom jele az ember elkezdi csekedni azzal, hogy ez így volt, meg így, meg ilyen ügyes voltam, stb. Úgyhogy emlékszem rá, egyszer-kétszer úgy poénosan a menyem rám is szólt, hogy vigyázzak, hogy a saját diagnózisomban bele ne essek. Na, elég az hozzá, hogy ezt le is írták, nagyon magas volt a munkabírásom. Ugye, hogy rendesen tudjunk élni, három gyerekünk van, és közel vannak egymáshoz, a feleségem nem vállalt állást, nevelte a gyerekeket. Most én soha nem olyan munkahelyen dolgoztam, ami úgymond szolvens munkahely volt. Nekem a vérem volt. Én nem tartoztam a gazdag orvosok közé. De 60 éves koromban, akkor még el lehetett, mert 60 éves korban elmentem nyugdíjba, szóval úgy voltam vele, hogy azért ezt sokáig nem szabad csinálni. És akkor 3 évig nem dolgoztam, kipihentem magam, közben építkeztünk, akkor tájtjöttünk ide, és akkor utána úgy voltam, hogy ezt így nem lehet csinálni, hogy az ember... És akkor elmentem Gyöngyösre egy krónikus belgyógyászati osztályra dolgozni. Akkor voltam 63. éves, és majdnem 18 évig dolgoztam ott. Úgyhogy 81 éves koromban hagytam abba aztán ezt a munkát. De én nagyon szerettem azt az osztályt, nagyon jó volt a kollektíva. Ilyen idősek, idős emberekkel foglalkoztam, a beteganyag olyan volt. Kérdezték is, hogy milyen érzés öregen látni, hogy hát az idősekre mi vár. Tudom. Nem deprimált, nem okozott szorongást, és aztán hát ugye jött ez a mozgásszervi probléma, és akkor már nem tudtam lejárni akkor 81 éves korban. Hiányzik.
2: Visszatekintve, kicsit most már lehet, hogy nehezebb, de mégis mennyi mindenért lehet hálás az ember?
1: Nem olyan régen olvastam Háló Gyulának egy ilyen bölcselek, vagy értekezés, vagy ez egy rövid kis gondolatmenet volt, amiben az imádságról beszélt, hogy az imádság az nem egy szó, az egy állapot. Hát szerintem a hála is egy állapot. Egy állapot, mert az ember, persze, hát vannak olyan nagy élmények, meg amiért jobban hálás az ember, vagy vannak olyan szorongatott helyzetek, amiből való szabadulás miatt jobban hálás az ember, de unblock mindenért. Az egy állapot, hogy kell, hogy legyen, hogy hálás az ember.
2: Mit üzennétek azoknak a fiataloknak, akik párválasztás előtt vannak még? Mi a hosszú házasságnak a titka?
1: Egyrészt oda kell bízni a Jóistenre, másrészt mi is úgy keltünk egybe, hogy friss diplomás voltam, az anyósoméknál laktunk egy szobában, nem kell összegyűjteni ezt, azt, amazt, hogy majd akkor, majd ekkor. Hát ha megtalálták egymást, akkor nem kell várakozni. Nem azt mondom, hogy minden áron mindenki igyekezzen gyorsan megnősülni, vagy férhez benni, de ha megvan, akkor ne halogassák. Hála Istennek nem volt anyagi gondunk, nem volt sohasem, de hogy ne az legyen az alapvető. Egy házasom, mert fontos. Persze igyekezzen az ember megfelelő körülményeket biztosítani magának, de ne az legyen az alapvető.
3: Hogy ne akarjuk mindenképpen megváltoztatni a másikat.
1: Egyetértek. Úgy fogadjuk el a másikat, ahogy megismertük, és ha csiszolódásról van szó, és az ember úgy érzi, hogy kell, akkor ne a másik csiszolódjon, hanem esetleg magába is nézhet az ember időnként.

0: Családi napot tartott az Egri Harlekin Bábszínház, amely már 60 éve játszik kicsiknek és nagyoknak. Bábot készítettek és bekukucskáltak a kulisszák mögé is. Meseősvényen indultak közös játékra, ahol a szülőknek megmutatták, hogyan használhatják a bábot, akár az otthoni problémák feloldására is. A riporter Pilisi Csenge.
1: Most mit rajzolsz?
2: Egy király.
1: Király. Nagyon szép lila szakálla van, ahogy látom. Tetszett az előadás? Tudod, miről szólt? Elmondod nekem?
2: Nem tudom én.
1: De jól érezted itt magad?
2: Igen.
3: Szóval kérdetek játszani? Köszönet játék? Van a nép, és van a király. És a király tüsszelt egyet, a nép pedig azt mondja rá, hogy...
4: Adj Isten egészség!
3: De egy valaki nem mondja. Tehát ez az első szituáció.
5: Én Sebestyén Timea vagyok. Nem először vagyunk itt, láttunk már előadást. Az is csodálatos volt, tehát egy igazi élmény. Gyereknek, felnőttnek egyaránt.
1: De nem csak az előadást néztek meg most, ahogy látom, együtt rajzolnak a kicsikkel.
5: Igen, ez egy külön élmény a kisgyermeknek is itt, hogy közösségben lehet, és akkor mindenki örül.
1: És otthon szoktak bábot készíteni vagy játszani?
5: A nagyobbik lányom, ő 10 éves, és ő nagyon kreatív. Tehát ő készített már bábokat is, folyamatosan rajzol, játszik a kicsivel, tehát előad neki, folyamatosan szóra.
1: Akkor sok mindenre jó a bábjáték, nem? A bábszínház.
5: Ő kifejezetten élvezi, neki ez egy ilyen varázslatos hely, ahol mindig lát valami újat, valami értéket.
1: De az élmény a lényeg, vagy a közös mesélés?
5: Én szerintem mind a kettő. Együtt van a család, ez egy ilyen közös élmény.
1: Az Egri Harlekin Bábszínház már több mint fél évszázada szolgálja a családokat, és hozza be, és fertőzi meg a gyerekeket a bábjátékkal, a bábjáték szeretetével, mint ahogy a mai napon is egy családi napot tartanak, ahol tele van gyerekkel a bábszínház. Mi mindent mutatnak be a bábművészetből?
6: Idén az a különlegessége az évadnyitóinknak, hogy két évadnyitónk is lesz.
1: Szűcs Réka, az Egri Harlekin Bábszínház igazgatója.
6: Egy csecsemőszínház évadnyitó, valamint egy családi évadnyitó, mert egészen a csecsemő korosztálytól a felnőttekig játszunk előadásokat, és azért ezen belül is nagyon, nagyon aprólékosan be van osztva, mert nem minden korosztálynak való az, ami mondjuk egy idősebbnek vagy fiatalabbnak, tehát hogy muszáj egyszerűen a saját életkori sajátosságok szerint mérni ezeket az előadásokat. Egyrészt azért, mert így működik, így szól hozzájuk, másrészt pedig azért fontos ez, hogy tényleg az üzenet vagy a történet jobban eljut így a gyermekekhez, nem beszélve arról, hogy fejlesztőbb hatású is.
1: Hogy lehet egészen piciknek játszani, ugye csecsemőszínház?

0: A játék is ugye szabadabb. A történetvezetés pedig nem egy lineáris történet, hanem etüdszerű, szituációkra épülő jelenetekből áll, amik inkább ilyen képek, hanghatásokból tevődik össze, tehát inkább az érzékekre hatunk így a gyermekeknél. Azon túl, hogy abszolút leköti őket ez a forma, azon túl nagyon fejlesztő is a számukra, tehát azért a beszédkészség fejlesztése, a beszédindításban is segít, kommunikációban, hogy a szövegértés része, vagy a hanghatások, a tapintás is, ugye, tehát nagyon sok érzékszervet meg is mozgatnak ezek az előadások.
1: Egy ilyen családi nap, vagy egy ilyen családi fesztivál hogyan jelent kapcsolatot, egy kicsit még közvetlenebb kapcsolatot a Bábszínház és a nézők között?
0: Évközben szoktunk is készíteni egy külön kiadású előadásokat, ami azt jelenti, hogy az előadáshoz egy program is társul, melynek keretén belül találkozhatnak is a nézők a színészekkel, színházi dolgozókkal, kedvenc karaktereikkel. Nagyon fontos, hogy egy kicsit otthonosabban érezzék magukat, meg hogy egy kicsit kinyissuk a színház kapuit, hogy az előadáson túl egy picit bepillanthatnak a működésünkbe, a kulisszákba is, és egy ilyen napon sokkal több inger és sokkal több input ér ilyenkor a kedves nézőket.
1: És ilyenkor a bábokat és a bábművészeket is meg lehet simogatni.
0: Van bábsimogató, művészsimogató, szuper dolog, hogy a gyermekek találkozhatnak a kedvenc színészeikkel, karaktereikkel. Szerintem ez egy közvetlenebb kapcsolat. Azért azt ne felejtsük el, hogy a mi célközönségünk a gyermekek, tehát, hogy nagyon is fontos persze a színház részéről ezt a misztikus részét megtartani, hogy jaj, a színház milyen izgalmas, de az is fontos, hogy biztonságban érezzék magukat nálunk. Szerintem az ilyen programokon meg tudjuk valósítani, hogy azért ismerjenek minket, hogy olyan érzésük legyen, hogy ide hazajönnek, vagy egy olyan terepre, amit ők ismernek.
2: Mi a nagyobb élmény? Együtt egy előadást megnézni, vagy utána mondjuk rajzolni, bábot készíteni?
1: Fehér János.
3: Az előadást az mindenképpen fontos megnézni, mert ez a hely kultikus hely tulajdonképpen a Bábszínháznak. És ugye mivel sok mesét nézünk, ugyanúgy nézzük ezt is ölbe. Tehát, hogy hiába volt szék, mindenki az ölébe szeret, és otthon is így nézzük a mesét, hogy ölbe, és közben, mikor történik valami, amit ők nem értenek, akkor kérdeznek, és én azt rögtön válaszolok rá.
2: Valahol ez is a lényeg, nem? Hogy együtt szerezzék azt az élményt, meg öröm legyen mindenkinek.
3: Igen, hát közben kérdezett is a Hunor.
2: A fiaival is eljött Bábszínház, vagy jártak annak idején?
3: Nem, mert akkor mindig úgy jött az élet, hogy túlságosan elfoglaltak voltunk a munkának, éltünk akkor, de most van lehetőség, hogy a kicsikkel most érünk oda, hogy talán megértjük a gyerekek lelki világát.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Megoperálják a pápát. Visszatér a napos, száraz idő. Jönnek a részletek. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámot vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden termékre vonatkozna, tette hozzá az elnök. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Délelőtt a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. A történteket zárt tanácskozáson vitatták meg a lengyel biztonsági szervezet. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Az egyházfő elődeihez hasonlóan a Vatikán városhoz közeli Gemelli klinikán operáltatja meg magát. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Idehaza Magyar Péter szerint a Fidesz megrendelésére próbált az Ötkertben történt politikai provokációból lopási ügyet kreálni ellene, Fürst Pál volt főügyész. A kormányfő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a rongálási ügyben nyomozó hatóságok megállapították, hogy a telefon sérülésmentesen visszakerült a tulajdonoshoz. Ennek ellenére 2024. szeptemberében Fürst Pál akkori főügyész indoklás és bizonyítékok nélkül lopássá minősítette az esetet. Magyar Péter hozzátette, választási indulását ezzel a kreált telefonlopási üggyel próbálta ellehetetleníteni az Orbán Viktor által irányított főügyészség. Reagálta a kormányfő posztjára a Fürst Pált képviselő ügyvédi iroda. Közösségi oldalukon azt írták, Fürst Pál hivatalos eljárásban bármely illetékes hatóság előtt készen áll nyilatkozni. Várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét az Országgyűlés. Hantos István, a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamatban sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Demsedi Gábor független jelölt nyerte a pásztói időközi polgármester választást. A településvezető csaknem 1600 szavazatot kapott, az összes voks több mint 47%-át. A Nógrád megyei településen azért tartottak időközi választást, mert a korábbi polgármester egészségügyi okok miatt lemondott. Híreink végén a várható időjárásról. Visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós felhős területek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5-11,